0: aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: És már is a Start Plus-ba evezünk. Itt van velünk Ács Péter, jó reggelt, a World Symphonic egyik szervezője.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Jó reggelt kívánok. Mit kell tudni erről a rendezvényről?
2: Ez egy születésnapi koncert tulajdonképpen, ugye idén lesz 35 éves a Művészetek Völgye, és a Völgy vezetésével tulajdonképpen közösen találtuk ki, hogy csináljunk valami rendhagyó produkciót. Én a Danubia zenekarnak vagyok az ügyvezetője, mi 10 éve vagyunk jelen a Völgyben minden évben, és mindig vittünk valamilyen egyedi, a Völgyre kitalált produkciót, és hát ugye a születésnap kapcsán jött ez az ötlet, hogy bevonni azokat a fiatal könnyű zenei előadókat, akik ugye nagyon népszerűek, illetve hát az a zenekar, amelyik 10 évvel jelen van minden évben, valahogy csináljunk egy közösset, és ez fog születni július 27-én, ez a World Symphonic.
1: Ugye azt olvastam, hogy Hofi, Beton és hasonló népszerű, fiatalokhoz közel álló fellépők fognak szimfonikus zenekarokkal.
2: Csak egyel, csak a Danubia zenekarral.
1: Danubia zenekarral közös produkciót készíteni. Mit jelent a műfajok közötti ötvözés ebből a szempontból? Jó-e egy előadónak, meg tudja-e őrizni az eredeti művet?
2: Én egyet visszalépnék. Azért speciális ez a koncert, mert ha megnézzük a fellépőket, ez egy nagyon eklektikus összeállítás. Alapvetően ugye a szimfonikus zenekar egy-egy produkcióban beszáll, nekünk is volt a Klimivel, akkor ugye a zenekarnak, vagy a könnyű zenei előadónak a repertoáriát dolgozunk föl. Itt nem erről van szó, ugye a hat fellépő között van két rapper, de ha megnézzük, ott van a Carson Comából a Giorgio, ott van a Beck Zoli, tehát hogy ez egy nagyon színes előadói gárda. Ennek az egész estnek a nagy kihívása az, hogy a rapper rajongókat, esetleg a Giorgio rajongókat, esetleg az Airi Mafia rajongókat valahogy úgy összehozni, hogy ez a másfél, majdnem két órás koncertnek a műsora minden pillanatot tetszen a közönségnek, ami valószínűleg egy lehetetlen küldetés, ha így fogalmazunk, de azt gondolom, hogy mégse, mert azért ezt az egészet a zene fogja uralni. És én azt gondolom, hogy aki ellátogat ide, az valóban egy olyan élménnyel fog távozni, és bízom benne, hogy ez az élmény fog adni egy olyan pluszt és többletet a koncertnek, hogy esetleg lesz egy ismétlése is valahol másút, de hát ezek nagyon távoli tervek, erről az előadók nem is tudnak, ez csak az én álomképem. De biztos, hogy egyedi lesz, mert azért ilyen nem volt, hogy tulajdonképpen a fix pont az a Danubia zenekar, aki az egész, hát ugye az egésznek a fundamentuma, illetve még egy fontos dolog van, hogy itt senki nem hozza a saját bandáját. Itt csak az énekesekről beszélünk, lesz hat művész, illetve mögött a Danubia zenekar. Tudnunk kell játszani rappet, tudnunk kell játszani rockot, tudnunk kell játszani íralapokon nyugvó zenét, tehát nem egy könnyű feladat, de ugyanakkor azt gondolom, hogy ez benne a szépség.
1: Ugye a helyszín az egy ikonikus helyszín a Művészetek Völgye, ugye? A tókert az
2: igen.
1: Hol van ezen belül?
2: Vigánpeten. Ott rögtön az elején odaérkezünk be, rögtön, ahogy jövünk a főúton, úgymond Veszprém irányából, balkész fele, egy tök jó helyszín, nekünk több koncertünk is volt ott, régen a sátras volt, aztán ez a helyszín kinőtte magát, most már tulajdonképpen egy nagy szabadtéri színpad. Alapvetően azok a formációk szoktak itt megjelenni, Zorán és minden egyéb, nem a legfiatalabbak, ők mennek egy másik helyszínre, de ezek a, hát hogy mondjam, innovatív, illetve olyan tradicionális előadók szoktak itt megjelenni, akik tényleg nem kell bemutatni senkinek.
1: Igen, hogy ügyvezetője a Danubia zenekarnak.
2: Így van.
1: A zenekar, hogyha nem ilyen projektben vesz részt, akkor mivel foglalkozik évközben, és honnan tudja a forrást megszerezni?
2: Jó téma. Nekünk nagyságrendileg 160 produkciónk van egy évben. Ez nem jelenti azt, hogy 160 szimfonikus zenekari koncert, ebben vannak kisebb produkciók is, de azért a stáb szinten 160 előadást kell leszervezni. Ma is lesz egy koncertünk, hétvégén még kettő, jövő héten a Várkert Bazárba Kovács János karmesterrel, tehát nekünk azért még bőven van munkánk 27-ig, egyébként utána fogunk leállni egy 3 hétre, és augusztusban folytatjuk lemezfelvétellel. A forrás az alapvetően két dologból áll össze, az egyik az az államhoz kötődő, az most teljesen mindegy, hogy önkormányzattól állami finanszírozás, ENKE a pénz, vagy ez a NKTK-e, ugye ez a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőből, tök mindegy, állami forrás. Tehát, hogy igazából a végén ugye az állam áll, a másik pedig a saját bevétel. ez minden együttesnél így van, aztán, hogy azon belül, hogy szalámizódik, az már egy más kérdés. Ez tulajdonosi és működési struktúrátus függ. Egy nagyon érdekes dolog, a szimfonikus zenekar, van belőle igazából 17 darab az országban, és nem lehet őket nagyon összehasonlítani, mert mindegyik szinte valamilyen más formát. Nagyon érdekes dolog, a szimfonikus zenekar, van belőle igazából 17 darab az országban,

0: zenében egy mélyebb tudással és tudatos koncertlátogatással.
1: Ez buli lesz. Tehát, hogy aki jól akarja magát érezni, teljesen mindegy, hogy 12 éves lesz, vagy 72 éves jöjjön el, ez tényleg buli lesz. Mi voltunk itt a zenei gyűlölős sorozatunk, a Jankovics Péterre, ugye ez a szimfonikus zenekar stand-uptól kezdve csináltunk, ahol párhuzamot vontunk a cigányzene, a magyar zene közt, ugyanígy
0: kapcsolatban. Jankovics Péter a Senki házi a kezében van a pop szakma.
1: Így van, de? Így van. Hát ez igen. Egyértelmű, ugye igen. Megjelent nálunk, és szembesült a valóság, hogy igen. A művészet az nálunk van.
0: Igen.
1: Csináltunk filmzene koncerteket, tehát hogy mi mindig egy olyan produkcióval jelentünk meg a völgyben, ami azért tényleg egyedi volt, ahogy már említettem, és ez is az lesz, ebben tényleg a nagy kihívás az, hogy ezeket a különböző stílusokat képviselő előadókat úgy összehozni egy estébe, hogy annak meglegyen az íve, ne az legyen, hogy oké, meghallgattam a két repert, akkor utána gyorsan fussunk el egy sörért, hanem a többi előadó esetleg, aki nem feltétlenül az én kedvencem, vagy a hallgatónak kedvence, ott maradjon, és ez lesz, és hát ez nem csak a hangszerelésben, mert ugye itt minden dalt darabokra szedünk, és elejétől végig újra rakjuk a hangokat, nem változtatjuk meg, tehát, hogy itt nem az történik, hogy új hangnembe, új lüktetésbe, új ritmusba tesszük, nem, minden marad az eredeti.
0: Azért fel lehet ismerni.
1: Hát az a legfontosabb, anélkül nem fog igen. Menni, hanem tényleg összerakjuk azokkal a hangképekkel, amit egy szimfonikus zenekar tud, mondjuk egy könnyű zenei együtteshez képest, vagy mondjuk akár egy DJ pulthoz, vagy egy laptophoz képest.
0: Beg Zoli, Senna, Carson Koma.
1: Carson Koma, igen, ugye akkor Koli, Betonhofi, igen. És Szendrői Csaba ugye az Elefántból.
0: Igen.
1: Így leszünk.
0: Hát nem lesz rossz a kínálat, remélem, hogy sokan is lesznek.
1: És én akkor, biztos vagyok benne.
0: És akkor hát nyilván figyeljük az eseményeket. Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Délután elsötétült az állami

0: TV hírcsatornája. Az új vezetők bocsánatot kértek az elmúlt évek hazugságaiért. Magyar Péter szerint ez egy történelmi nap. Jó estét kívánok, ez az Aktuál. Mi nem sötétültünk el, sőt, mutatjuk a részleteket.
1: Csökkent az infláció, a kereskedők kivezetnék az áréstoppot. Szakértők szerint azonban fontos, hogy az intézkedés megszüntetése ne vezessen a fogyasztói árak emelkedéséhez. Heves vita volt a parlamentben Súlyog Tamás eltávolításáról. A 21 kutatóközpont felmérése szerint a többség úgy véli, az lenne a legjobb megoldás, ha az államfő önként lemondana. Torockai László szerint társadalmi igény van arra, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk együttműködjön a Tiszapárt leváltása érdekében. Vendégeink Holoda Attila, energetikai szakértő, Nagy Attila Tibor, politikai elemző, Szakonyi Péter, újságíró.
2: Ez az Aktuál, a stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
0: Kezdjük a nap kérdésével, amely ma így szól. Mélyponton az infláció, a kereskedők az árréstopp kivezetését sürgetik. Ön egyetért? Válaszadóink 91%-a egyetért, 9%-a mondja, hogy nem. Köszönjük, hogy ma is aktívan szavaznak. Még tart a szavazás, majd az adott témánál megmutatjuk a végeredményt, illetve mutatok majd néhány érdekesebb kommentet. Most azonban nem ezzel kezdjük, mert mégiscsak az a nap híre, hogy elsötétült az M1 csatorna. Nézzük!
3: Az M1 csatorna délután átmenetileg leállította a hírszolgáltatást, és az adásban egy felirat jelent meg azzal a szöveggel, hogy a közmédia nem hazudhat, bocsánatot kérnek, amiért hosszú éveken át mégis ezt tették. A közmédia átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A lépésre a miniszterelnök is reagált. Magyar Péter azt írta, történelmi nap hazudtak, éjjel hazudtak, nappal hazudtak, minden hullámhosszon. Ennek most vége, írta Magyar Péter. Reagált az eseményre a volt miniszterelnök is. Orbán Viktor a Tiszás önkény újabb lépésének nevezte a hírszolgáltatás leállítását.
0: Hát eléggé szórnak a miniszterelnöki, volt miniszterelnöki vélemények. Az interneten azt tapasztaltam, hogy ilyen euforikus hangulat uralkodott. Tehát ti mit éreztetek? Tudom, hogy ez egy buta kérdés érzelmekről beszélni, de nem is minden nap sötétül el az állami televízió.
4: Vállalhatatlan volt az április 12-i közmédiának a hírszolgáltatása. Vállalhatatlan, manipulatív, szinte teljesen egyoldalú Fidesz párti propaganda volt. Ezt nem lehetett tovább folytatni. Én bízom abban, hogy Kerényi György és Buracz Balázs korrektebb tájékoztatást fog nyújtani. Én Balázs például, meg mindannyian személyesen ismerjük, voltunk vele műsorban, tehát tudjuk, hogy neki milyen a szemlélete. Tehát ez alapján alapvetően bizakodással tekintek, de nyilván majd meglátjuk, hogy a tartalom vajon valóban megfelelő lesz-e olyan értelemben, hogy végre valahára nem a mindenkori kormányt kiszolgáló közmédia lesz, hanem egy tárgyilagosságra, pártatlanságra legalábbis törekvő. Ugye nekem a közmédia hírszolgáltatásával az volt a nagy gondom többek között, hogy a negatív jelzőt, a minősítő jelzőket beletettek tudósításokba, hírszolgáltatásba, ahol csak annyit kellett volna elmondani, hogy mikor, hol, mi történt. Ehelyett például április 2-án este azt hallom, hogy Magyar Péter ismét uszított a határon túli magyarok ellen. Na de hát nem uszított, tehát ő a levélszavazást kritizálta, ez nem a határon túli magyarok elleni uszatiás, tehát az M1 híradója nem járt el finoman szól a korrektül, úgyhogy remélhetőleg most jobb lesz. Én nem támogatnám azt, hogy most Fidesz propaganda után Tisza propaganda legyen a híradókban, de remélem, hogy legalábbis... Tehát a Kerényi alatt, amikor Kerényi volt a Kossuth Rádió főszerkesztője, akkor egy hallgatható Kossuth Rádió volt. Persze majd a produktum fogja minősíteni az új vezetőknek a teljesítményét.
5: Két dolgot tennék ehhez hozzá, egyetértek Attilával. Az egyik az, hogy ismét beváltotta egy ígéretét, egy választási ígéretét beváltotta ismét Magyar Péter. Tehát ez azért érdekes nekünk, akik már megértünk egy pár választást, mert a választási ígéretek, a kampány ígéretek általában arra voltak jók, hogy rögtön el is felejtsük a választást követő napon. Most viszont azt látjuk, hogy konzekvensen végigmegy a választási ígéreteken. Valamiben nem úgy, nem pontosan úgy, mondjuk az iskola kezdési támogatásba, ahogy mondta, de ha némi késéssel is, de mindegyiket megpróbálja valóra váltani. Annak ellenére teszi ezt, vagy annak ellenére mondhatjuk ezt, hogy a büdzsé, a kincstár, vagy az államkassa, teljesen mindegy, hogy minek nevezzük, üres. Tehát nagyon nehéz így bármit valóra váltani, bármilyen ígéretet valóra váltani. A másik nagyon fontos, szakmai szempontból mondom, mint az újságíró, hogy roppant nehéz egy olyan 16 éven át felnevelkedett propagandista stábot átállítani, váltóállítani, hogy mostantól tényeket közöljön, elfogultság, minősítés nélkül. Szerintem ez közel van a lehetetlenhez. És ahogy hallom, a tévébe, a köztévébe nem is nagyon járnak be az alkalmazottak, mondjuk úgy, hogy...
4: Meg elkezdődtek az elbocsátások.
5: Azok is elkezdődtek, de nem is nagyon járnak be, mert talán azt érzik, hogy ezeknek a követelményeknek már nem tudnak megfelelni.
6: Hát meg nem is lenne hiteles. Ugye kérdezted, hogy mit éreztem,
0: igen, amikor az volt az első kérdés.
6: Én elégedettséget éreztem. Nyilván amiatt is, amit te mondtál, Péter, hogy teljesült egy újabb választási ígéret, és egy olyan, amire azért sokan vártak. És hogy látszott a miniszterelnök posztjához adott reakciókban, meg beleolvastam néhány kommentbe, hogy gyakorlatilag ezt nagyon várták. Tehát ezt talán jobban várták most, durva összehasonlítás, mint az a segélyezés, amit te mondtál, az iskola kezdési segély. Tehát ennél azért többen várták ezt, hogy na akkor mi lesz és hogyan, és azt gondolom, hogy ez egy erős fricska volt ez a kiírás. Azon kívül, hogy demonstratíva megjelent az, hogy akkor vége ennek az eddigi propagandának, de ez a fajta megjelölés, hogy elnézést kérünk ezért, tehát meg született egy elnézés a Magyar Televízió részéről, és az, hogy nem ez a dolga egy közszolgáltató televíziónak, hiszen ahogy ugye Attila is utalt rá, hogy főleg a vége felé már vállalhatatlan volt az a fajta elfogult, nem hírtájékoztatás, ez semmi nem volt. Ez gyakorlatilag egy propagandát nyomtak, és talán az utolsó csatlósa volt, az utolsó pillanatig csatlósa volt ennek a rendszernek, ugye abból is látszott, hogy amikor a megválasztása után Magyar Péter behívták, akkor sem tudtak jól viselkedni. És ugye amellett, hogy amit ugye Péter utalt rá, hogy borzasztó nehéz átállítani a váltót, nem csak az a baj, hogy nehéz átállítani, nem lenne hiteles.
0: Hadd kérdezek valamit, mert úgy tudom, hogy neked van céged, tehát cégvezető is vagy, de például egy ilyen váltásnál milyen szintig cserélnéd le az eddigi munkatársakat? Hát nem akarok én senkit elúszítani, csak érdekelne, hogy...
6: Hát ez egy borzasztó érdekes dolog, mert ugye nyilván a munkatárs és munkatárs között is nagyon nagy különbség van, hogyha állami cégekről beszélünk, ugye állami tulajdonú cégekről, ott látni kell, hogy és ez még csak nem is azt mondanám, hogy az Orbán kormány sajátja, az állami cégek esetében nagyon sokszor vannak politikai kinevezettek. Hogyha valaki politikai kinevezett, és nem azért jött oda, mert kiváló közgazdász, remek nemzetközi tapasztalata van, nagyon ért az adott szakmai területhez, hanem azért lett kinevezve, mert ő abszolút lojális, akkor természetesen ez a csere szinte be van kódolva a rendszerbe. Hogyha nem, azért ott érdemes elgondolkodni azon, hogyha valaki évtizedeket belül töltött mondjuk az adott területen, legyen az mondjuk egy televízió, és ő tényleg azt hajtotta végre, mondjuk egy műszaki munkatárs, azok esetében nem vagyok benne biztos, hogy ezen a szintig le fogják cserélni, de a Magyar Televízió és a rádió esetében itt egyértelmű volt, hogy egészen alacsony szintig legyűrűzött az, hogy itt minden mindenki politikailag elkötelezett volt, ugye jöttek is erről ki belső információk, hogy különböző szerkesztőségi megbeszéléseken milyen ukászokat kaptak a főszerkesztőktől, szerkesztőktől, hogy itt lehet-e vagy nem lehet az ellenzék javára bármit tenni. Egyértelmű, hogy ilyen szempontból a Magyar Televízió az nagyon csúfosan levizsgázott, és ezt nem lehetett igazán másképp megváltoztatni, csak egy ilyen drasztikus fejlevágással.
4: De miért történhetett meg ez a változás? Azért, mert kormányváltás történt. És azért az elmúlt 36 évnek van egy olyan tapasztalata Magyarországon, hogy kormányváltások esetén előbb-utóbb megváltozik a közmédiának a vezetősége. Én szeretnék egyszer egy olyan közszolgálati televíziót, amelyiknek a vezetése és irányultsága nem attól függ, hogy éppen milyen színezetű kormány van hatalmon, hanem mondjuk attól függ, hogy van mondjuk a 8 évre szóló fix szerződés, most csak mondtam egy példát, és akkor jön egy új vezető. De sajnos Magyarországon az a helyzet, hogy a közszolgálati tévé politikai irányultsága nagyjából követi félig meddig, vagy teljesen a kormányváltások
0: ezt
4: utáni.
0: Ezt mondjak valamit, hogy meg tudjátok erősíteni. Én azt hallottam M1-es kollégáktól, hogy teljes mértékben Orbán Viktor ízlése szerint működött az állami média, főleg a hírcsatornák, és hogy Várhegyi Attila korábbi fideszes politikus volt az összekötő, tulajdonképpen ő szabta meg az irányt.
4: De ez nem helyes. Hozzáteszem, hogy 2010 előtt azért nem véletlenül említettem Kerényi nevét, azért ott különösen 6 és 10 között egy egészen vállalható közmédia volt, ami a politikai műsorokat illeti. Tehát én szeretném, hogyha egyszer el tudnánk érni, nem tudom, hogy el fogjuk-e valaha érni, hogy a közszolgálati média szakmai tekintélye olyan erős legyen, hogy a mindenkori kormány nem merjen hozzányúlni, és még valamit vissza kell állítani a tévé előfizetési díjt. Mert a tévé előfizetési díj nélkül a mindenkori közszolgálati tévé jobban ki van szolgáltatva a mindenkori kormánynak. A tévé előfizetési díj azért lenne jó, mert akkor a mindenkori kormány kénye kedvétől függetlenül befolyna legalább egy bizonyos összeg a közszolgálati médiához. Tudom, hogy ez nem biztos, hogy a legnépszerűbb dönt.
0: Főleg annak tükrében, hogy most évi 160 milliárdból működött ezen a
4: nyilván a költségeket át kell tekinteni, de hogyha valóban közszolgálati, független közszolgálati tévét akarunk, az egyik első lépés a tévé előfizetési díj visszaállítása. Elég baj az, hogy Medgyessy Péter miniszterelnökként népszerűséghajhászási okból vezettetve eltöröltette az előfizetési díjat. Svájcban nem véletlenül nem törölték el.
5: Bár ott lennénk, ahol Svájc áll, de szerintem ez a lehetetlen, amit most mondasz, ez egy remek ötlet, biztos, hogy megvalósíthatatlan szerintem. Egy a jelenlegi média kínálatba és a jelenlegi média fogyasztási szokásokba már a televízió nézése komplett korosztályok esetében hiányzik.
4: Ott van az internet.
5: Ott van az internet, na, így van itt. A fejcse, erre ez csak megerősíti azt, amit szerettem volna eredetileg mondani, hogy a fejcsere az csak a tüneti kezelés. Nagyon fontos, de tüneti kezelés. Teljes átalakításra van szükség a közmédiának. Én nem hiszem, hogy 8 vagy 9 közmédia csatornának kell működnie. A fele is sok, szerintem. És nem tudom, Attila, nem érsz velem egyet?
6: De én egyet értek vele, hogy nem kell ennyi közmédia, de ugye az ember azt szokta mondani, hogy minden rosszban van valami jó. Az, hogy ennyire nézhetetlen volt, és állhatatlan volt a közmédia, az jelentős mértékben átterelte a nézői szokásokat az internetes különböző csatornák felé, akik sorba jöttek elő, és egyre jobb minőségű podcast felvételek, beszélgetések, politikai elemzések és sok egyéb más volt. Ugye mi is szoktunk ilyenekbe részt venni, tehát így tényleg
0: meg más
6: pontosan tudjuk, hogy egészen másfajta nézői szokások alakultak, és ebből következően én azt hiszem, hogy az a tévé, aminek most meg kell valósulni, annak már tényleg nem annak a tévének kell, hogy legyen, mind mentalitásában, mind a közösségében, mint ami korábban volt. Ezzel együtt egyfajta, mondjuk úgy, hogy pártatlanul tájékoztató, és valóban csak tájékoztató, és nem mind minősítő közmédiára biztos, hogy szükség van.
0: Egyet hadd kérdezzek, mert... Rangos Katja, aki ennek a műsornak gyakori vendége, és aki az állami médiában fontos pozíciókat töltött be, azt mondta, hogy pont ez a választás mutatta meg, hogy nem kell közmédia, mert hiszen a hírszolgáltatásról beszélünk csupán, hiszen azt negligálták az emberek, ezer más forrásból tájékozottak, és meghozták azt a döntést, amit akartak. Tehát, hogy szerinte nem kellene az állami médiában hírcsatornának lenni, azt megoldják a magánszférában, meg az interneten.
4: És szerintem magas színvonalú közszolgálati hírszolgáltatásnak van helye. A Németországban van egyébként az állami tévének hírcsatornája, illetve közvetítő, élő eseményeket közvetítő csatornája a Phoenix. Van egyébként az amerikai közszolgálati tévének is különböző politikával foglalkozó csatornája.
5: Én senki, ezzel nem Attila, értek egyet. Senki nem nézi. Csak legyen, a PBS senki nem nézi Amerikába. Legyen,
4: hát vannak támogatói a PBS. PBS-ek egyébként, ha megnézed a YouTube csatornáját, azért vannak nézői. Tehát én azt gondolom, hogy lehet egy magas színvonalú közszolgálati televízió, ez kétségtelen egy fontos cezúra, egy vonal, hogy most elsötétül a képernyő, mi is erről beszélünk már jó ideje, nem véletlenül, hiszen ilyen nem történik minden nap. Csak az lenne a jó, hogyha tényleg egy nagyon magas színvonalú belföldi, külföldi tudósító hálózattal rendelkező közszolgálati tévé lenne, olyan szolgáltatást adna nekünk nézőknek, amelyeket lehet, hogy egy kereskedelmi tévé nem feltétlenül vállalna fel, de például Svájcban az ottani közszolgálati tévé például rétoromán nyelvű műsort is vállal, amelyet szintén nem fognak sokan nézni, meghallgatni. De közszolgálati tévé, tehát olyan igényeket is kiszolgál, amelyek mondjuk kereskedelmi megfontolásból nem lennének üdvözíték, de hát ez nem gond, mert a kereskedelmi tévének is megvan a maga szemlélete, nem elvetendő az sem, a közszolgálati tévé ezt kiegészíteni.
6: De azért ne ragadjunk, ha már közszolgálatiságról beszélünk, ez nem csupán hírszolgáltatásról.
4: Persze.
6: Szóval, hiszen azért a korábbi közszolgáltatási tévéhez azért kapcsolódott különböző kulturális, művészeti, tudományos és egyéb, akár felvilágosító és ilyen jellegű munka, ami azért nagyon hiányzik a jelenlegi tévéből, arról nem is beszélve, hogy rengeteg új lehetőséget teremtett, például éppen itt emlegettük meg a régi tévéjátékokat. A tévéjátékok, a hazai gyártású filmek, a színházi közvetítések, ugye, ami teljesen gyakorlatilag eltűnt, és a kereskedelmi tévék ebben nem látnak igazán nagy üzletet, miközben nem igaz, hogy nem lenne rá igény, hiszen meg kell nézni, hogy amikor a Covid időszak volt, akkor hányan vásároltak ilyen online színházjegyet? Elég sokan, és elég népszerű volt, tehát nem igaz, hogy az emberek ezt nem nézzék. Én azt gondolom, hogy a közszolgálatiságnak ezt a területet is eléggé jól le kellene fedni. Arról nem is beszélve, hogy folyamatosan azt tapasztaltuk, hogy az előző kormány tudatosan, mondjuk úgy, hogy tudatlanságban tartotta az embereket jó néhány témával kapcsolatban, és ez bizony megmutatkozott, ha csak az én területemet nézem, például az energiával kapcsolatosan, hogy értik-e, nem értik-e, hogy jut el az energia, stb. Rengeteg olyan műsort lehetne, ami régen nagy hagyományokkal bírt, emlékezzünk Czeisel Endrére, egy ország nézte és tanulta, hogy mik is adok a kromoszómák, és számolgattuk. Bizony ilyen jellegű műsorokra szükség van.
5: Minden tudás egyeteme, mekkora sikerek abszolút voltak, és milyen fantasztikus előadások. Igen. Tényleg hiányoznak. És erre szerintem is lenne igény. Tehát alapvetően, de sok szintje van ennek. Felvetődik a kérdés, hogy a közszolgálati televíziónak és rádiónak kell-e, szabad-e reklámot sugározni. Ha igen, miért? Szerintem nem. Szerintem maximum olyan közszolgálati, közösségi célokat szolgáló reklámoknak lenne a helye, mint hogy dohányzás ellenes, vagy reklámok, meg ilyesmi. Tehát ezt nagyon át kell gondolni. Azért van egy-két jó példa, például a BBC, ahol én dolgoztam 3 éven keresztül, és tudom, hogy én amit a szakmából igazán megtanultam, és ami igazán értékes, azt ott a napi munkában lehetett megtanulni.
0: Egy tipp versennyel zárjuk ezt a blokkot. Szerintetek mondjuk egy 10-es skálán, illetve mennyit adtok arra, hogy ez az új állami média, és főleg a hírszolgáltatás rész, mondjuk 1 év múlva, ha beszélgetnénk róla, megfelel a ti elvárásaitoknak, és a kormánytól függetlenül, és adott esetben akár kormánykritikus módon is szolgáltat. Erre egy 10-es skálán mekkora esélyt?
5: 5.
0: Mert ez megy
5: igen,
0: a archívumban
5: ez lenne. Sor, így van.
0: És egy év múlva előtt tudjuk.
6: Én egy 7-eset tippelek, de csak 7-est? Azért, mert a Bodasz Balázs ott van, akiről ugye beszéltünk az előbb, és én úgy gondolom, hogy a Balázs eddigi tevékenysége nekem ilyen értelemben lehet garancia, hogy elmozdulunk abba az irányba.
4: Attila? Én is a Balázsra való tekintettel adok 7-et.
0: Köszönöm szépen.
6: És hát, te mennyit adsz, Feri, megkérdezhetjük?
0: Én megkérdezhetitek, de nem mondhatok semmit, csak arra hívom fel a figyelmet, hogy ez nem csak a szakembereken múlik, hanem a mindenkori persze. Kormányon és a hatalom birtokosain is.
4: Szerintem ezért sem adott senki 10-et, mert ez valóban különböző külső körülményeknek is lehet még a függvénye. Például a közszolgálati tévé finanszírozásán nem véletlenül emlegettem az előfizetési díjat.
0: Igen, bár azért igazat mondani ingyen is lehet. Ennyi volt az első rész, kedves nézők, jön egy reklám, aztán zsebbevágó sztorikkal folytatjuk, mint árréstop, rendszerhasználati díj és a többi.
2: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
0: Köszönjük szépen a türelmet, azzal folytatjuk, hogy elég jó a friss inflációs adat, és a kereskedők egy része ismét megemlítette, hogy ideje volna kivezetni az árréstoppot. Nézzük a bejátszást.
7: A KSH legfrissebb jelentése szerint az elmúlt hónapban a szeszes italok dohányáruk ára 3,1%-kal emelkedett. A szolgáltatások 4%-kal drágultak, a háztartási energiáért 2,3%-kal, a tartós fogyasztási cikkekért 1,9%-kal, a jármű üzemanyagokért pedig 1,6%-kal kellett többet fizetni. Az élelmiszerek tekintetében összességében 0,2%-os az áremelkedés éves kivetítésben. Ennek ellenére a forgalom nem erősödött jelentősebben az üzletekben.
8: Inkább a stagnálást érzékeljük, tehát nem fogy több élelmiszertermék.
7: Fodor Attila szerint most lehet a legideálisabb az árréstopp kivezetése, de fontos, hogy ez ne járjon a fogyasztói árak emelkedésével.
0: Ezt az utolsó mondatot nem teljesen értettem, hiszen ő a kereskedő, mármint Fodor Attila, tehát hogy de ne járjon áremelkedéssel, hát akkor magával kell megbeszélni, nem?
6: Én meg akkor ez most mit jelent? Az, ami ár és toppos áru volt, ugye tudjuk, volt egy csomó áru besorolva ebbe, akkor azoknak nem lehet megközelíteni a többi árunak az árszintjét, mert akkor olyan, mint hogyha
0: önkéntes
6: ár és lenne, csak nem direkt módon. Én azt gondolom, hogy minden olyan beavatkozás a piacba, ami ilyen hogy mondjam, politikai jelleggel történő beavatkozás, és ennek a következménye az mind a kereskedőkön csapódik le, legyen az nagykereskedő, kiskereskedő, bármelyik, az egy rossz metódus, abban mindig benne van az a fajta dolog, hogy valakik azáltal sérülnek, mert itt bármilyen beavatkozás volt ugye az árés előtt, emlékezzünk a benzinársapkára, emlékezzünk a védettára, ez mind-mind azt jelentette, hogy valaki ezen veszteséget szenved el. Ha valaki ezen veszteséget szenved el, akkor azt valahol valakiknek meg kell fizetni, és ezek többnyire mi fogyasztók vagyunk, azaz nem ott fizetjük meg annál a terméknél, hanem ahogy ez kiderült, a többi termék szépen szétkenték az így keletkező veszteséget, hiszen nincs olyan kereskedő, amelyik ezt a veszteséget el akarja nyerni. Egyetlen egy megjegyzés, hogy legyen már ez a statisztikai kimutatáshoz. Mindig fölkapom a fejem ezen, hogy a háztartási energia ára most például 2,3%-kal nőtt, miközben az emberek azt látják, hogy az árak nem változnak 2014 vége óta. Itt sem a villamos energia ára nem változott, sem a földgáz ára nem változott, akkor honnan lehet ez az áremelkedés? Itt ugye azt kell látni, hogy azóta van ez a fajta háztartási energia áremelkedés, mióta bekövetkezett ugye a rezsicsökkentés csökkentésének csúfolt rezsinövelés, ami azt jelenti, hogy ha valaki bizonyos mennyiséggel túllépi a kedvezményes mennyiséget, akkor ő abból többet fogyaszt, de ugye ezt leátlagolják az ő havi fogyasztására, és azt szerint jön ki ez a 2,3%. Tehát ennek egyébként önmagában nem sok köze van az ársapkához, a háztartási energia változásnak, ennek ahhoz van köze, hogy meleg van, vagy nincs meleg. Kell-e fűteni, vagy nem kell fűteni?
5: Bocsánat, én két elemet hagyj emeljek ki, Feri, ebből az egészből. Az egyik ugye az élelmiszerek árának tényleg minimális emelkedés, ami azt gondolom minden jó, és ha valaki picit tudatosabban vásárol, azért látja ennek jeleit. Egy példát mondok, én nagyon szeretem a vajat. Egy negyed kilós vaj, egy-másfél évvel ezelőtt 1000 forint fölött volt. Ma ennek szinte majdnem a felére csökkent. Tehát látható bizonyos termékekben drasztikus csökkenés, árcsökkenés. A másik, ami az ellentetje a dolognak, 4%-kal nőtt a szolgáltatások ára. Én ezt már korábban se értettem, hogy a szolgáltatások miért emelkednek őrült tempóba, most ez a 4% nem őrült tempó, de összehasonlítva a többihez mégiscsak a duplája, vagy legalábbis a legnagyobb emelkedés. És ezt nem tudom megmagyarázni, hogy egy telefonszolgáltató, egy banki tranzakció, vagy valami, miért emelkedik most ilyen mértékben, mikor semmilyen racionális magyarázat ennek.
4: Meg korábban megkérték arra, hogy ne emeljék.
0: Meg voltak külön
5: adók. De ennek most jár le? Tehát most a következő, tehát a következő negyed évben, vagy a következő hónapban lehet majd ennek markáns jelét látni szerintem.
0: A politikai vonatkozásra hadd kérdezzek rá nálad, Attila. Tehát amikor bevezetnek egy árstopot, ár és topot védett árat, az politikai hasznot hoz, hiszen elmondja a Fidesz, mert ezt ő vezette be ezeket, hogy megvédjük a magyar embereket, családokat. A kivezetésben nincs meg az a kockázat, hogy akkor majd rá lehet mutatni a Tiszára, hogy tessék emberek, mi megadtuk nektek a védett árakat, az ár és topot, és sok úgynevezett kis embernek ez tényleg konkrét segítség, zsebbevágó segítség, most meg visszaugranak a piaci szintre. Tehát, hogy a politikai kockázat mekkora ebben?
4: Van benne politikai kockázat. Nyilván közgazdaságilag, vagy a piac logikája alapján egyértelmű, hogy akár az üzemanyag védett árának a megszüntetése már időszerű volt, mint ahogy nem véletlenül követelik a kereskedők is, hogy tessék végre ezt az ár és toppot is megszüntetni.
0: Igen, az üzemanyag viszont magától lejjebb ment, mert megváltozott az olajvilágpiacjára.
4: Ennyiben szerencse volt a kormánynak, de arról hivatalosan kellett rendelkezni, hogy a kormány tovább nem tartja fenn az üzemanyag ár sapkát, be is terjesztettek egy törvényt a következőbeli eljárásról. Tehát van politikai kockázat, hiszen emlékezünk arra, hogy a Fidesznek is komoly nehézséget okozott, hogy 2022 második felétől elkezdett ütemesen növekedni az infláció, ezért találta ki a Fidesz kormány az árésstoppot, és annyit azért elért, hogy maradt majdnem 2,4 millió szavazója a választások idején, amivel 2014-ben még választást tudott nyerni a Fidesz kétharmados többséggel. Tehát nekem az az állításom, hogy az infláció volt egy olyan tényező, amelyik tönkretette a Fidesz választási esélyét többek között. Tehát ez egy kényes politikai helyzet, mert Magyar Péterék valószínűleg szívük szerint már rég túl lettek volna a kiskereskedelmi ár és stoppon. Én azt gondolom, hogy Kapitány István jelenléte önmagában azt húzza alá, hogy a Tisza eltörölné talán már holnap.
0: És lehetett jól kommunikálni?
4: Csak, hogy igen, tehát ezt jól meg kell kommunikálni, főleg, hogy előjött a brüsszelezés az ellenzékbe szorult Fidesz részéről, hiszen az viszont igaz, hogy az Európai Uniónak nem szoktak tetszeni azok a gazdaságpolitikai lépések, amelyek a versenyt torzítják, vagy esetleg amelyek még akár diszkriminatívak is lehetnek, mondjuk a külföldi cégekkel szemben, ugye az ár és stop, vagy a kiskereskedelmi adó jelentős mértékben érinti a külföldi tulajdonú kiskereskedelmi láncokat. Tehát azért nehéz politikailag a dolog, mert ugye a gazdaság felől, meg az Európai Unió felől jön egy nyomás a Tisza kormányra, hogy tényleg most már ezt a ár és stoppot, hát legyen kedves, felejts el, mert ez nem piackomfort, meg stb. Másfelől viszont tekintettek kell lenni a politikai hangulatra is, és e kettő között kell ellensúlyozni. Egyébként azt gondolom, hogyha mondjuk az infláció továbbra is alacsony szinten marad, akkor elképzelhetőnek tartom, hogy ahogy az üzemanyag ár és stopját megszüntette a Tisza kormány többsége, úgy erre az alacsony inflációra hivatkozva megszünteteti a kiskereskedelmi láncoknál is, csak ugye itt arra kell vigyázni, hogy nehogy az elégedetlen vásárlágulókból elégedetlen szavazók legyenek, tehát nehogy az legyen, hogy a vaj ára megint felmenjen hirtelen 1000 vagy 1100 forintra.
5: Márpedig egy másik aspektusa ennek, ami szintén, sőt, két másik aspektust, hagyj említsek. Az egyik a különadók helyzete. Ugye szó nincs arról jelenleg, hogy akár a banki különadót, akár a kisker különadót megszüntetné a kormány. Ennek oka borzasztó egyszerű, az előbb említett üres kincstár. A másik, ami szintén választási ígéret volt, emlékszünk rá, az egészséges élelmiszerek 5%-os áfa kulcsa. Ezt se tudja meglépni a kormány, mint ahogy egyébként a közszolgálati tévéhír sugárzásának szüneteltetését már az első napra ígérte, emlékeztek rá, és eltelt azért 50-60 nap lassan, mire ez megtörtént. Tehát lesz még itt egy-két olyan kör, amiben a kormánynak lépnie kell előbb-utóbb, ha tartani akarja a választási ígéreteket. És minden áron nem biztos, hogy tartani kell ezt, hozzátéve azt, hogy a 31%, ugye, mert a 27% áfa plusz a kiskeradó, a minden 100 forintos élelmiszerből nek a harmadát elviszi.
6: Bizony.
5: Tehát ez őrületes, és innentől kezdve nem versenyképes a magyar kiskereskedelmi ár, mennek külföldre vásárolni.
6: Ugyanakkor azt gyorsan hozzá kell tenni, és azt viszont már ez a kormányváltás hozta, hogy az erős forint az viszont kezdve az annak,
5: igen,
6: hogy lejjebb tudnak menni.
5: Ez nagyon fontos valóban.
6: Főleg import alapú rendszereknek a beszerzési értéke jóval kevesebb lesz, tehát ez segíthet azon, hogy esetleg ne ugorjon vissza te kedvenc vajadnak az ára 6000 forintra, hanem maradhat. Azzal együtt, hogy hogy az, hogy ugye te is említetted, hogy kivonták például a védett árat az üzemanyag piacon, azért az a törvény előkészítés az arról szól, hogy felhatalmazzák a jelenlegi gazdasági és energetikai minisztert, hogy bármikor, amikor közbe ilyen történhet, akkor közbe léphet, ami azért egyfajta ilyen biankó csekk arra, hogy mégis csak tudjuk, ha akarjuk használni erre. Én nem örülnék neki, hogyha ők bármikor ezt használnák.
4: Ez is az bizonyos, amit az előbb mondtam, politikailag ezek azért kényes dolgok.
6: Ez egy kényes dolog politikailag, hiszen politikát csinált belőle, politikai választási eszközt csinált belőle, épp úgy, mint a rezsicsökkentésből, a védett árból, az ársapkából és az ár és stopból is az előző kormány, hiszen ezzel tudta demonstrálni, hogy ő gondoskodik az emberekről. Más kérdés, hogy ez nagyon erősen gerjesztette egyébként többek között az inflációt. Tehát amikor bevezették, olyan nagyon nem torpant meg a magyar infláció, nem annak volt köszönhető, hogy az infláció végül is arra a szintre jutott, amin most vagyunk.
0: Hadd nyissak egy zárójelet, ha már itt vagy körünkben. Ma Torockai László kérdezte, hogy miért fizetünk ilyen magas rendszerhasználati díjakat. És hát várnám tőled a választ, illetve hogy itt az állam és a magánszektor hogy keveredik az energiaszolgáltatásban, illetve hogy én úgy tudom, hogy ezeket a rendszereket még a szocializmusban az állampénzéből, a mi pénzünkből hozták létre.
6: Ez így van, tagadhatatlan. Tehát a rendszer használati díjnál az a fontos megérteni, hogy a rendszert, a használati díj az nem csupán arra vonatkozik, amit a Torockai számunkért, hogy és mégsem fejlődtek a rendszerek, hanem azt úgy kell érteni, hogy a meglévő rendszereket, azokat működtetni kell. Működtetni kell, karbantartani kell, és fejleszteni. Tehát ő a harmadik részt kérte számon. Nagyon egyszerű példában mindenki meg fogja érteni. Attól, hogy az autópályán nem építünk minden évben új autópálya szakaszt, azért szedünk autópálya díjat. Miért? Mert az autópályát is karban kell tartani, az ugyanúgy igaz a nagy energetikai rendszerekre, és ugye itt az energetikai rendszerek az átvitelére, energiarendszert, az elosztórendszert, tehát azokat a gázszolgáltatókat, villamos energiaszolgáltatóknak az ott dolgozó munkatársait, a karbantartásra fordított összeget, ezeket kell fizetni. Fizetni kell a rendszer irányítót, azaz a MAV-ért, illetve a földgáz rendszer irányítót, és nyilvánvaló az lenne a cél, és ezt viszont jogosan kéri számon, hogy vajon az előző időszakban beszedett rendszerhasználati díjból tudott-e lépést tartani például a rendszerek fejlesztése, azzal, mint ahogy például ugye ezt tapasztaltuk, hogy a napelem tulajdonosok nem vagy nem tudtak olyan ütembe csatlakozni, mint ahogy szerettek volna, és ennek indoka a rendszerek elégtelemi volta volt. Ezzel együtt azt azért mindenkinek be kell látni, hogy ezekhez a rendszerekhez nagyon sok pénzt fordítottak, először is marha nagy a rendszer. Tehát azért pici ország vagyunk, de azért a rendszerünk elég nagy hozzá, mind a villamosenergia, mind a földgázrendszer, ezt működtetni kell, amit kell, azt cseréltek is, azért mindenkinek van a környezetében, hogyha szétnéz, hogy hol cseréltek trafóállomásokat, vezetékeket, új vezetékeket állítottak. Való igaz, hogy nem vagyok benne róla meggyőződve, hogy a rendszerhasználati díjba befizetett összegnek a fejlesztésre vonatkozó része az valóban fejlesztésre lett.
4: Kapitány István ilyen jól ezt nem tudta elmagyarázni ma a parlamentben.
0: De egyet meg kell, hogy mondjam, hogy az van egy ilyen lakossági vélekedés, hogy azért ezen magánszemélyek, NER közeli csókosok igen jól járnak. Én erre próbáltam utalni, hogy itt keveredik a magán.
6: És ez egyébként ez okozza mindig a félreértést. Nagyon, nagyon egyszerűsítve, lefordítva, sokan gondolják azt, hogy a jaktok a rendszerhasználati díjból vannak. Az ominózus jaktok meg a magánrepülőgépek.
5: És abból vannak.
6: Részben. Tehát azért ezek az oligarchák, akik korábban működtek ugye a NER mellett, azok elég sok területre rátenyerelték. Nem azért születtek ebből jaktok és mondjuk magánrepülők, mert egészében ezt a rendszerhasználati díjat arra használták föl, hiszen mindenki belegondolhat, hogy például egy téli időszakban elszakad egy villamos távvezeték, és megjavítják akár 24 óra, akár 4 órán belül, oda ki kell menni embereknek, azoknak autót kell használni, ezek az emberek készenét bánnak, az ő pénzük, az ő fizetésük, az autóhasználatuk, a szerszámuk, stb. Ez is a rendszerhasználati díjból kerül fedezése. Való igaz, hogy torzult a rendszer. Hát ugye ezt tapasztaltuk, és ezért vannak ilyen, úgy, hogy mondjam, még csak azt sem mondanám, hogy félreértés, hanem vannak olyan előítéletek, hogy azért ilyen magas a rendszerhasználati díj. Azt kell, hogy mondjam, és itt meg lehet kapaszkodni, talán a rendszerhasználati díjnak a rendszere az, ami többé-kevésbé jól fedezi, vagy fedeznie kellene a rendszerek fenntartását, karbantartását és fejlesztését. A rendszer fenntartása, karbantartására fordított összeg viszont csökkent például a rezsicsökkentés idején, ami azért problémát jelentett, hiszen erőszakkal meghúztak vonalakat, és a fejlesztésre szánt összegek bizony születtek olyan beruházások, amiknél tagadhatatlanul azok a felülárazások, amikből születtek aztán a jaktok és a magárepülők, azok bizony részei voltak ennek a rendszernek, tehát nem jól használták föl a rendszer használati díjat, ez tagadhatatlan, és ez egy olyan vitapont lehet, amiről van, és kellene is, hogy vitát rendezzük, akár a szakma, akár a politika, akár a gazdasági szerep.
4: Minden esetre a Mi Hazánk elnöke most abba próbált ma némi népszerűséget szerezni, hogy kritizálta a rendszer használati díjat, és Kapitány István miniszter nem is ígérte meg egyébként, hogy csökkenteni fogják, mint ahogy az előző kormány, Orbán Viktor miniszterelnök sem igazán szívesen válaszolt a rendszerhasználati díjat firtató képviselői kérdésre.
0: Vajon miért nem?
4: Hát igen, nyilván azon okból, amit most Attila az előbb részletesen és közérthetően elmondott, hogy mi mindenre kell a rendszerhasználati díj, és nyilván ezt a kormány is jól látta, és nem, egy politikusnak nem annyira népszerű mondani, hogy de hát emberek mégiscsak muszáj fizetni, tehát Magyarországon, főleg a megyesi kormányzás óta eluralkodott az, hogy hát csak akarni kell, és az államnak van pénze, nem kell lopni, és akkor tessék támogatni a szegényeket, tessék alacsony rezsit biztosítani, mert ez nekem, mint állampolgárnak jár.
0: Egyébként ebben én hiszek, hogy nem kell lopni, és már sokkal jobb lesz, főleg ilyen léptékben, amiket hallunk az elmúlt évekről.
5: Még egy dolog azért, nem véletlen azért, hogy a Mi Hazánk embere ezt elővette. Ugyanis akik megnézik az energiaszámlákat, esetleg összehasonlítják az egy évvel, kettő vagy négy vagy öt évvel ezelőttinek, azok számára elég egyértelmű, hogy az energiaár önmagában nem nagyon emelkedett, hiszen arra volt a rezsistop. Viszont ez a második elem, ami ez a rendszerhasználati díj, ez meg így ment föl. Tehát, és az emberek azért kérdőjelezik meg, és ennek adott hangot gondolom a parlamentben, hogy miért van ez, amikor mi az energiáért, és Attila elmagyarázta ezt jól.
6: De bocsánat, akkor gyorsan hagyd tezzem hozzá, nem emelkedtek a rendszerhasználati díjak olyan jelentősen, mint amennyire ezt érzik az emberek. Hogy az emberek azt látják, hogy először is a rendszerhasználati díjat kizárólag villamos energiánál látjuk, hogy a földgáz esetében be van építve, abban 102 forint per köbméteres árba bele van építve a rendszerhasználati díj, nem látjuk, nem is foglalkozunk vele. A villamos energiánál azért tűnik föl, mert azt látjuk, hogy 5 forint a villamos energia kilovattóránként jár, a rendszerhasználati díj meg 23 forint, ugye? De hogyha a végét nézitek, hogyha erre még rátesszük a 8 forint áfát, 36 forint. Ez 2022. július 1-ig úgy nézett ki, hogy 12 forint volt a villamosenergia díja, 16 forint volt a rendszerhasználati díj, 8 forint az áfa, és ugyanúgy 36 forint. Senkinek nem tűnt föl, mert majdnem egyforma volt. Akkor tűnt föl, amikor 5 forintra lecsökkentették a villamosenergia árat, ami önmagában egy ellentmondás volt 2022 közepén, amikor így ment fölfel az energiaára. A magyar kormány döntése alapján a villamos energiaára lement 12-ről 5 forintra. Ezt a napelem tulajdonosok érezték meg azonnal, mert korábban, hogyha volt többletbetermelése, 12 forintot kapott kilovattóránként, most meg csak 5-öt. 5 forinttal kiszúrják a szemünket, nem figyeltek erre a dologra, és ugye joggal mondják az emberek, hogy hát akkor azért lett ez így belső struktúrája átváltoztatva, mert a Mészáros Lőrinc szerzett magának rendszerellátó, vagy rendszert működtető gazdasági társaságot, és akkor nyilván ezért. És van is benne igazság, mert hogyha visszamegyünk egy picit az időbe, 2014-ben, amikor Mészáros Lőrinc és köre megszerezte a mátrai erőművet, akkor pontosan ellentétes művelet indult el, akkor fölemelték az energia árát, a rezsicsökkentett áron belül más arányt képviselt, kisebb volt a rendszerhasználati díj, mert ő abban volt érdekelt, hogy energiát termelt. Aztán ott hagyta az mátrai erőművet, egyébként butaság volt visszavásárolni, zárójelbe zárva, ugyanis neki azt akkor is működtetni kellett volna, hogyha nem éri meg, mert vállalta ennek a következményét. Most pedig áttértünk a másik irányba, amikor az energia kicsi, és nagy a rendszerhasználati díj. Miért? És akkor az ember azt mondja, hogy most éppen Mészáros Lőrinc hol van ebbe a piramisba? Ja, most átment arra az
0: akkor
6: oldalra,
0: hadd kérdezek
6: és valami. Ezért van az emberekben ez az érzés, amit mondtam.
0: És akkor ebben a történetben a majd most felálló vagyonvédelmi és visszaszerzési hivatalnak van keresni valója?
6: Nyilván.
5: A mátrai erőmű esetében bizonyára, mert ott is, ugye, ha jól emlékszem rá, ott is az volt a történet, hogy kivette bele osztalékon, amikor nyereséggel működött az erőmű, kivette belőle az osztalékot, amikor veszteséges volt, akkor elpasszolta az államnak. Visszaadta, itt a babarúa, vigyétek. Így volt, Attila?
6: Még ennél kacifántosabb volt a helyzet, de
5: bocsánat, olyan, de nagyon elmondani, egyszerűen.
6: Hát nem is bonyolódok bele. A lényeg az, hogy jóval több osztalékot vett ki első év végén a Mészáros Lőrinc a mátrai erőműből, mint amennyire megvásárolta a mátrai erőművet, ugyanis abban volt pénztartalék, amit a CO2 karbon kvóta kifizetésére tartalékolt, még az előző tulajdonos az RWE, ugye ez a német nagy cég, és ez a pénzösszeg ez ott rendelkezés állt, most meg hiányzik.
4: Azért ahhoz, hogy tudjon vizsgálni ez a hivatal, ahhoz valamiféle törvénytelenséget majdnem át megállapítani.
6: Nyilván.
4: Tehát jó, csak mondom, mert volt egy ilyen kérdésed, ez, hogy igen. A hivatal vizsgálódhat-e. Tehát tudom, hogy az új ellenzék, a Fidesz szeret AVH-t, meg Rákosi Mátyás, meg minden marhaságot említeni, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy még ebben a törvényben is az van benne, hogy azért egy törvénysértés, vagy törvénysértés sorozat, vagy ennek egy lehetséges veszélye, vagy gyanús ügylet feltétele kell, hogy legyen alapvetően, hogy érdemi vizsgálatot tudjon folytatni a hivatal. Tehát most azt állítani, hogy majd az ATV minden egyes nézőjének félni kell attól, hogy majd ez a Nemzeti Védelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal munkatársa majd bekopog a lakásán. Szóval ezek tényleg olyan abszurd túlzások, amiketről ma a Fidesz egyébként beszélt a parlamentben, tehát én majd egész napomat azzal töltöttem szinte, hogy néztem a parlamentet reggeltől egészen mostanáig.
0: Lelkiismeretesen készültél a mai műsorra.
4: Jó, hát ehhez képest csak néha tényleg olyan elképesztő túlzásokat hallottam a Fidesztől, amik azért már azt kell, hogy mondjam, hogy méltatlanok, bár ha már a méltatlanság, Kulcsán Krisztián Tiszás képviselőnek is jobban kell vigyázni, ahogy miket kiabál be, mert ő ezért kénytelen volt elnézést kérni.
0: Nagyon elment az idő, úgyhogy most csak a nap kérdését mutatnám és a végeredményt. Tehát mélyponton az infláció, a kereskedők az ár és top kivezetését sürgetik. Ön egyetért? 92% ért egyet, és 8% nem, tehát egy picit elmozdultak az arányok. Köszönjük szépen, hogy velünk játszottak. Most a kommenteket kihagyjuk, sőt, már a bejátszásokat is, és teljesen demokratikusan megkérdezlek titeket, hogy beszéljünk Súlyog Tamásról, mert hogy ma is téma volt a parlamentben, vagy pedig, hogy Torockai László érzi a társadalom nyomását, hogy a Mi Hazánk és a Fidesz együtt takarítsa el a Tiszát. Melyik izgalmasabb számotokra?
4: Nekem a Súlyog.
6: Nekem is a Súlyog, igen.
0: Jó, akkor beszéljünk Súlyog Tamásról. Tehát sürgősséggel tárgyalja a parlament, már a jövő héten megszavazhatja. Én úgy látom, hogy itt nincs visszaút. Ha aláírja Súlyog, akkor kirúgta saját magát, ha nem, akkor a helyére lép a helyettese, az országgyűlés elnöke, és akkor ő írja alá, hogy vége.
4: Igen, szóval nekem az azért nem tetszik, hogy 8 nap alatt vagy 7 nap alatt le akarja zavarni a Tisza többség. Itt még nem egy egyszerű jogszabályról van szó, hanem a legmagasabb jogi norma az alaptörvény módosításáról. Tehát nem kéne utánozni a Fidesz elmúlt 16 évét, mert az valóban csinált ilyet, kétségtelen.
5: Egy éjszaka alatt volt, ne haragudj már, ilyen lassú tempót a Fidesz soha nem engedett meg magának.
4: Azért volt, amikor igen, tehát azért jó néhány olyan törvény volt, főleg 2014 után, amikor már azért pár hétig is tartott egy-egy törvénynek a megtárgyalása. Szóval én azt szeretném, hogyha Tisza nem venné át ezen a téren az elődjének a módszerét. Egyebekben ezzel együtt is azért most volt lehetőség, volt némi lehetőség az ellenzének kifejteni a véleményét, voltak megalapozott kritikák, de mondom, diktatúrát emlegetni, az túlzás, és hogyha a diktatúra lenne, akkor nekem már régen a börtönben kellene lennem, hiszen én többször kritizáltam már Magyar Pétert.
0: Ejjet itt ülsz körülbelül.
4: Ejjet itt ülök.
0: Másfél perc maradt, szóval a jog uralma fontosabb, vagy például az a tény, hogy az emberek 67%-a Súlyog Tamás így vagy úgy, de menesztését akarja.
6: Hát mivel rendszerváltásról beszélünk, ugye mostani kormányváltás esetén még akár az is, hogy rendszerváltás, én azt gondolom, hogy most sokkal inkább megpróbálják Tisza kiszolgálni ezt a 61%-ot, akik azt mondják, hogy menni kellene, és hogy mondja, én azt gondolom, hogy a Súlyog Tamásnak kellene olyan bölcsen belátni azt, hogy egy ilyenre lépni nem csak a saját személye miatt lenne illemos saját magának lemondani, hanem éppen az ő általa védeni kívánt intézmény tekintélyének védelme okán, független attól, hogy amit mondtál, hogy most neked ez tetszik vagy nem tetszik, én úgy gondolom, hogy itt sem árult zsákba macskát a Tisza, azt csinálja, amit a választási kampányban megígért, ez is része annak, ami például a közszolgálati médiánál van, tehát miközben azt mondjuk, hogy hát befogott óra, de azért el lehet fogadni ebből a szempontból, hogy az, hogy a köztársasági elnök intézménye elveszítette a korábbi, vagy az elvárható tiszteletet, az elsősorban nem a mostani Tisza intézkedésnek, hanem annak volt köszönhető, ahogy Orbán Viktor ledegradálta ennek a köztársasági elnöki intézménynek a korábbi köztársasági elnökök működésével, a kinevezésével és egyebekkel kapcsolatos gyakorlatával ő rombolta le ennek a nimbuszát.
5: Ez pontosan erre szerettem volna célozni, hogy a Fidesz által kinevezett köztársasági elnökök tényleg nem voltak méltóak erre a posztra. És egy aktualitása a dolognak, Áder János most beáll kampányolni. Hát mi ez, ha nem egy ismételt presztízsrombolás? Mi köze van most Áder János nyugalmazott köztársasági elnöknek ahhoz, hogy a parlamentben mi történik? Neki megvolt a feladata, lezárta, elszámoljon el a lelkiismeretével úgy, ahogy akar. Ott van a kis kék bolygója, amit eddig simogathatott sok milliárd forintért. Most mi okozza, vagy mi indokolja?
4: De ezt a bolygót elvették tőle.
5: Hát még most nem. Már, még nem, de nem lesz több bolygója, ez valószínű.
0: Köszönöm szépen ez a végszó, kedves nézők, ennyi fért a mai aktuálba, köszönjük szépen a figyelmet, nektek köszönöm, hogy eljöttetek, elmondtátok a véleményeteket, holnap is lesz aktuál, számítunk önökre, a viszontlátásra.
2: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj Esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: volna, mondom elégszer. Nem érdekel, ha más véleményem, vagyis lenézel. Én nem tűröm csendben, hogy magatokbanak és forgatjátok. És amit a páitok csináltak, pont azt folytatjátok. Nem mentség amúgy sem az aktuál környezet, hogy az összetört gyerekből felnőttként miért lett szörnyetek. Mind végig vár rád, aki feltörli a könnyeket. Szólítsd meg Jézust, és ezt a sémát megtörheted.
1: Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: És most pénzügyi tudatosságról lesz szó. Nyitrai Győző a vendégünk, az MBH megtakarítás és befektetési részlegéről, a bankmenedzser irodájáról. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt!
2: Vezérigazgató helyettes, általános vezérigazgató helyettes a bankban.
3: A befektetési
2: bankban. Ugye az egy jó kérdés, mert azt tudjuk, hogy a pénzügyi tudatosságot egyre több iskolában tanítják, de ha a kutatást nézzük, amelyet önök is csináltak, akkor azt lehet mondani, hogy a lakosság egyre nagyobb százalékában jellemző a megtakarítási késztetés, de az a kérdés, hogy jó formában teszik-e ezt az emberek?
3: Hát ha már megtakarítunk, az biztos, hogy jó. Ez azért fontos, mert a kutatást évről évre elvégezzük. És azt látjuk, egy olyan pozitív tendenciát látunk, hogy amíg pár évvel ezelőtt a lakosság kétharmada rendelkezett megtakarítással, tavaly évben már 70%-a, az idei kutatásban pedig 81%. Tehát ez egy nagyon erős pozitív tendencia. Azt is látjuk, hogy több éve az éves rendelkezés álló jövedelemnek körülbelül a 20-25%-át takarítjuk meg. Ez amúgy jellemző a közép-kelet-európai országokra, és ebből ezt, hogyha lefordítjuk a napi szintre, akkor az azt jelenti, hogy mondjuk egy medián átlag bérből körülbelül olyan 80-87 ezer forint között takarít meg ma Magyarországon egy megtakarító. És hogyha egy kicsit tovább megyünk, akkor azt látjuk, és ezt hozza a kutatás is, hogy elindult a rendszeresség, hiszen a minden negyedik válaszadó azt mondta, hogy ő már akár 10 ezer forint alatt is elkezdi rendszeresen a megtakarítását. Ez azért fontos, hogy rendszeresen takarítsunk meg, mert azt látjuk, hogy általában olyan a biztonsági tartalék, ami még mindig az elsődleges cél, az nagyjából 3-6 havi bérnek megfelelő összeg, és hogyha ezt mondjuk a 20%-át takarítjuk meg minden egyes hónapban a fizetésünknek, akkor 5 hónap alatt lesz 1 havi, és akkor 30 hónap alatt lesz 6 havi, ami ugye 2,5 év.
2: Ugye itt a számokban már részben belementünk, de hogyha azt nézzük, hogy a felnőtt lakosság 81%-a takarít meg, és azon belül 93%-a pedig havi rendszerességgel, akkor ezek a számok azért ahhoz képest, amit korábban lehetett tudni a megtakarítási hajlamról, tudatosságról, ez egy elmozdulás, nem?
3: Így van.
2: Ez nagyon, és ez nagyon... minek köszönhető?
3: Három dolognak.
2: Igen.
3: Köszönhető. Az egyik az, hogy egyre tudatosabbak vagyunk, ahogy a Felkomban is mondta, tehát egyre több helyen találkozunk a megtakarítással, tanulunk róla, és érezzük a saját bőrünkön. A másik, hogy egyre inkább megyünk arra felé, hogy a céljainkhoz takarítsunk meg, tehát hogy egyre többen fogalmazzák meg a céljaikat, egyre többen fordítják le ezt pénzügyi célokra, és egyre inkább mennek e felé. A harmadik pedig az, hogy az elmúlt időszakban, tehát mondjuk ugye a Covid óta felerősödött ez a bizonytalanságérzés. És a bizonytalanság érzésnek egy nagyon erőteljes, kiváltó lába az, hogy pénzügyileg is bizonytalan vagyok, és ennek pedig az ellenszere az, hogy én elkezdek megtakarítani, és felépítem ezt a biztonságomat.
2: Azt lehet olvasni a kutatás eredményéről, hogy ugye nagyon sokan vannak olyanok, akik bár megtakarítani is tudnak, de nem kötik le a pénzt. Uh-huh. Mik most a sláger termékek, mert ugye nem is olyan régen még az állampapírnak a minden hatóságáról lehetett olvasni.
3: Ez így van. A nagyon jellemző mintázat ez a befektetési világban, hogyha nagyon egyszerűen akarom elmondani, akkor ha két szemjegyűek a hozamok, akkor nagyon egyszerű dönteni, nagyon egyszerű megtalálni azt a terméket, amiben két szemjegyű alap kockázatot biztosít, ez volt az állampapír 2 éve. Hirtelen a párnaciából elmentek oda a pénzek. Most, hogy már nem két számjegyűek a hozamok, ugye 6% az alapkamat, és arra számít mindenki, hogy ez még tovább fog csökkenni, így most már nehéz meghozni ezt a döntést, nem ennyire egyértelmű, gondolkozni kell rajta, és így elhúzódik ez a döntési folyamat, ott áll a pénz befektetlenül a folyószámlánkon, és azt tapasztaljuk, hogy 10-ből 4 embernek ott áll tartósan a pénze a folyószámlán, tehát nem kezd vele semmit. Ennek megint van egy pszichológiai oka, többen gondolják úgy, hogy hát én ehhez nem értek, én számomra ez egy nagyon bonyolult dolog, és akkor inkább ott hagyja, mert nem szeretne dönteni, nem szeretne ezzel foglalkozni. Azt látjuk szintén a kutatásból, hogy minden 5. ember az, aki egyáltalán értékpapírokba fektet. Hogyha megnézzük a megtakarítások szerkezetét, akkor a megtakarítások 2/3 értékpapírban van. Tehát, hogy nagyon-nagyon szűk az a réteg, aki értékpapírban tartja, viszont ő nagyon koncentrált megtakarítással rendelkezik.
4: Minden 5. ember és a 2/3 a megtakarításoknak mégis értékpapír, ugye? Ez érdekes. Mi ebben a dilemmában, hogy mi legyen a megtakarítási forma, a mesterséges intelligenciának a segítségül hívás, ez mennyire jellemző? És ennek vannak-e veszélyei?
3: Egyre inkább jellemző. Kicsit úgy fordítanám le, minthogyha a mesterséges intelligenciát magunkhoz szólítjuk, és mondjuk, hogy hát akkor főznék valamit, és akkor ő elmondja a receptet, elmondja, hogy mit kell csinálni, de nem mutatja meg a képet. Tehát ez a pénzügyekben is így van, hogy fogalmunk sincs, hogy hogy nézne ki, milyen kockázattal rendelkezik az a termék, amit ajánl nekünk a mesterséges intelligencia, ha nem járunk utána. Azt látjuk, hogy egyre inkább, hiszen a megtakarítók 70%-a, tehát 10-ből 7 ember az már az interneten keresztül végzi a megtakarítását, a applikációkon, magán a számítógépen keresztül, így tehát teljesen kézenfekvő a mesterséges intelligenciának az alkalmazása. Ugyanakkor azt fontos kiemelni, hogy a mesterséges intelligencia az a teljes világon tanul. A magyar piac azért egy picike szelete a teljes világnak, tehát a magyar piaccal kapcsolatban nem biztos, hogy a legpontosabb információkat fogjuk kapni, ezért folyamatosan ellenőrizni kell. És pont emiatt tapasztaljuk azt, hogy egy jelentősebb pénzügyi döntésnél az ügyfelek továbbra is befáradnak a bankfiókba, továbbra is 10-ből 4 embernek az elsődleges információ forrása az a banki ügyintéző, de a megtakarítók több mint fele egy döntés előtt bejön a bankba.
4: Hétrey Győzőnek, az MBH Befektetési Bank vezérigazgató helyettesének köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm én is.
1: Támogatott tartalmat hallottak.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

szakadt a kis tükör, homályosan, de őrzi még az arcukat. Egy régi dal a szallagon, és több a zavaj már, mint a jel.

0: támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a stúdióban kollégánkat, Aszódi Jánost, aki most azért jön be, mert az OECD 26-os vízgazdálkodási áttekintése alapján Magyarország az Unióban a 7. leginkább kitett az aszálynak, és globálisan a 16. amely számok azt mutatják, hogy azért ugye korábban az volt a probléma, az nem most volt, hogy hogy lehet a vizet elvezetni, most meg az, hogy megtartani, ugye?
2: Igen, hát ez a megtartani azt, ami nincs.
1: Igen.
2: És mégis van.
1: Igen.
2: Mert ugye tudjuk, hogy nagyon sokan szeretnek erről nyilatkozni, meg beszélni. Hogy tulajdonképpen nincs itt semmi probléma, semmi látnivaló, hogy így is mondhatnám, mert van a Dunában víz, meg még a Tiszában is van víz. Csak hát ott nincs, ahol kellene, és hát nagyon nagy problémákat látok én, mint mezőgazdasági szakember, meg mezőgazdasági műsorkészítő, járom az országot, és hát nagyon nagy gondok vannak a mezőgazdaságban, mert hiába vannak a jó gépek, a jó vetőmagok, a jó műtrágyák, értenek a gazdák, túlnyomó többsége ért a termeléshez, de hogyha egyetlen egy dolog nincsen, a víz, akkor az egésznek semmi értelme, akkor ki lehet dobni a tudást.
1: Tegnap volt egy tudósítás a Balatonról, ugye, ahol a déli partnál is történelmi közeliben van a vízszint, alacsony vízszintállás tekintetében, de az hangzott, hogy kiváló viszont a víz minősége, tehát, hogy minden relatív.
2: Hát persze, mert ugye azok karsztvizek. A Bakonyból táplálkozik a Balatonnak a nagy része, és ott az ugye megtisztul. És hát hála Istennek most már azért a külső szennyező tényezők, az ipar, és hát egyéb dolgok, a szennyvíz már nem folyik bele, ha minden jól megy a Balatonba, így persze, hogy tiszta. De hát ez csak ugye a Balaton, ez turisztikai célokat szolgál. És hát volt már hasonló az én praxisomban, amikor ilyen picike volt a Balaton, de egy idő után ugye rehabilitálta önmagát. Na most a mezőgazdaságnál viszont lehetnek visszafordíthatatlan problémák, tehát itt az elsivatagosodás, a gazdák tönkre mennek, és aztán nem lesz, aki művelje majd a földterületeket. Tehát azért komoly problémák lehetnek itt az elkövetkezendő években.
1: Az ingyenes öntözővíz rövid távon segíthet, mondják a szakcikkek, de hosszabb távon fenntarthatatlan ösztönzőket hozhat létre, és szembe mehet az uniós vízpolitika használó fizet elvével. Ez mit jelent?
2: Hát az, hogy most én az uniós szabályokat annyira nem tudom. Igen. Most itt az ingyenes öntözővízről, hát mi, hát akkor jó ez, hogyha van mit elöntözni ingyen.
1: Igen.
2: Na de nincsen. Tehát megvan egy viszonylag nagy csatornahálózat az országban, és itt most a Dunától keletre lévő területekről beszélek, a Duna-Tisza közéről és a Duna, tehát a Tiszán túlról. Uh-huh. Ott nagyon nagy csatorna hálózatot építettek ki az elmúlt 50-60-70 évben, x évben. Na most ezek mind szárazak. Ezekben nincsen víz. És ugye az előző kormány az elindított egy vizet a tájba programot, ami aztán hát helyen közel valamit segített a dolgon, de mezőgazdasági területekre, csatornákba, amikből öntözni lehet, oda nem jutott víz. Tehát vagy az idő rövidsége miatt, vagy pedig a pénzhiány miatt nem jutott víz. Uh-huh. Tehát ezekbe a csatornákba kellene elsősorban feltölteni a készleteket, hogy fel tudjanak töltődni a talajok, az altalaj, és ismét egy kicsi élet menne a vidéki tájba.
1: Te hogy fognád meg a különbséget a víz visszatartás és az öntözés között, vagy az utánpótlás?
2: El kell ezt a kettőt különíteni. A víz visszatartás, azt a vizet tudjuk visszatartani, ami van. Mi van, most nincs semmi, vagy csak nagyon kevés. De van víz. Tehát visszatartani azt a vizet, a Tiszát és a Dunát lehet, illetve hát a Tisza mellékfolyóit, azokat a vizeket kellene visszatartani. Hiszen a Dunán, hogyha megnézzük, akkor Ausztriától fölfelé, hát illetve hát a szlovákoknál is, felfogják a vizet. Nem olyan buták, hogy nem fogják föl, fölfogják. A Tiszát is fölfogják, illetve a mellékfolyóit. Romániában ott vannak a duzzasztó művek. Csak mi vagyunk ilyen, nem tudom micsodák, hogy elengedjük az összes vizet, és csak nézzünk ki a fejünkből, hogy ja Istenem, akkor most mi van. Most ez a víz visszatartás, és akkor a másik az pedig az volt.
1: Öntözés.
2: Az öntözés. Öntözés viszont abból lehet, amit visszatartunk, és bejuttatunk a tájba, a csatornákba, vagy pedig direkt kiemelünk a Tiszából, a Dunából, és az öntöző rendszerek segítségével megoldjuk. Ezt Izraelben nagyon jól megcsinálták, megcsinálják Gran Canárián, a spanyoloknál is megcsinálják, hogy csatornákon keresztül mennek a vizek. Én elmentem a korábbi minisztert, addig beszéltem neki, míg eljött velem a sziget közben. Én ott nagyon sokat forgattam annak idején, ugye a rehabilitációval kapcsolatban. És ott van egy fenékküszöb. Ott végig fenékküszöbökkel oldották meg a víz visszatartást, ami egy-egy fenékküszöb az 3-4 métert képes megemelni a fölötte lévő víz szintjét. És hogyha többiet teszünk, akkor képzeld, egy ilyen lépcsőzetesen mindig emeljük a vizet, és ott egy hatalmas mennyiségű víz áll rendelkezésre. És itt mondtad az öntözést, nem mindegy, hogy honnan öntözünk. Ezek ugye a felszíne vizek. De van nagyon sok hely, ahol a talajból öntöznek. Az ivóvízünket öntözik ki feleslegesen búzára esetleg, vagy kukoricára, ami sosem térül meg.
1: Igen.
2: Sőt, óriási kárt okoznak vele, mert az életünket, az ivóvízünket öntözik ki vele, és én ezt nagyon rossznak tartom.
1: János, most legalább lesz egy vízgazdálkodási szaktárca, ugye?
2: Hál' Isten.
1: Úgyhogy ilyen szempontból vagyunk előrébb. Az a kérdés, hogy a szakembereknek mennyi terep jut, mert azért korábban is volt ez egy dilemma, hogy ugye például az ilyen duzzasztó művek esetében, vagy a fenékküszöbök esetében nem jutott a vízügyi szakembereknek elég terep.
2: Hát nézd, itt ez pénzkérdése. A Magyar Péter miniszterelnök az első kormányülést is ópuszterszeren tartotta, ahol nagyon nagy problémákat okoz ugye a víz ugye a homokhátságon. Hogyha megtartja az ígéretét, és neki fontos lesz ez a dolog, tehát ez egy hatalmas nagy terület az országból, rengeteg, több millió embert jelent ez a rész. Tehát ha megtartja az ígéretét, és pénzt ad erre, ezeknek a kormányzati tényezőknek, akkor ebből pozitív dolog is kisülhet.
1: János, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és ugye jön a második kötet ennek a munkának.
2: Igen, már te kaptál egy ilyet.
1: Egy szóval csak
2: írom a másodikat. Ez a lényeg, hogy újabb 40-50 interjút fogok készíteni, és a portrék második része az év végén, vagy jövő elején meg fog jelenni.
1: Várjuk, gyere be vele, és akkor beszélünk.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen az önök reggeli figyelmét. Holnap is jövünk a Starttal, és elemezzük tovább a belpolitikai helyzetet is. Minden jót, szép napot önöknek, viszlát!
0: Támogatott tartalmat hallottak!

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ismét megszólalt a 17 milliárd forintos NK botrány kapcsán Hankó Balázs. A korábbi miniszter azt szeretné, a letartóztatott munkatársai szabadlábon védekezhetnének. Jó estét kívánok, ez az Aktuál. Mutatjuk a részleteket.
2: Őrizetbe vették, majd szabadon engedték Szakács Istvánt. A Megafon influencerét terrorcselekménye fenyegetést gyanúja miatt állították elő. Az önállósodás útjára lépne a KDNP egy vitahanyag szerint. A 2029-es EP választásnak már így futnának neki a kereszténydemokraták. Az amerikai elnök szerdán azzal fenyegetőzött, hogy ismét megtámadja Iránt. Donald Trump korábban kijelentette, hogy vége van a tűzszünetnek az Egyesült Államok és Irán között. Mai vendégeink Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója. Baka F. Zoltán, a Della Podcast szerkesztő műsorvezetője. Kőszegi András, márkatanácsadó, kommunikációs szakértő.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
1: Kezdjük a nap kérdésével, amely ma így szól. Ön szerint a KDNP képes lesz önállóan bejutni a parlamentbe 2030-ban? Hát remélem nem nézik az elnökség tagjai a műsort, mert 2%-a mondja a válaszadóinknak, hogy igen. Igaz, hogy ez nem reprezentatív felmérés, és 98%-uk mondja azt, hogy nem. Fogunk erről beszélni, és lehet, hogy akkor megváltoznak az arányok, majd mutatom a végeredményt, és majd megnézzünk néhány érdekesebb kommentet. De nem ezzel kezdjük, hanem azzal, hogy reggel a rendőrök becsöngettek egy bizonyos Szakács Istvánhoz, aki korábban megafonos és Fidesz tag influencer, és aki egy videóban megüzente Magyar Péternek, hogyha magyar elmeri vitetni Orbán Viktort például az aranykonvoj ügyben, akkor ők 500 000-en vonulnak utcára és kiszabadítják. Erre jött a ma reggeli rendőrségi reakció, nézzük a részleteket.
3: szintet lépett az önkényuralom, már akkor is elvisznek a rendőrök, ha kritizálni mered a miniszterelnököt. Így reagált Orbán Viktor arra, hogy letartóztatták Szakács Istvánt, a Megafon influencerét. Takács Péter volt egészségügyi államtitkár is beszámolt a rendőri akcióról. Ő azt írta a saját posztja alá kommentben Szakács Istvánról, annyi volt a bűne, hogy kitett egy felháborodott posztot, amiben Orbán Viktor belengetett letartóztatásának hírére reagált, most pedig terrorcselekmény előkészítésével vádolják.
4: Ide figyelj, Magyar Péter! Meg ne próbáld csinálni azt, hogy elviteted Orbán Viktort a pribékeiddel azért, hogy ti mutogatni tudjátok azt, hogy Orbán Viktor le lett tartóztatva. Mert abban biztos lehetsz, hogy abban a pillanatban, amikor ez a hír megjelenik, akkor ott 500 ezer magyar fog menni, és ki fogjuk szabadítani akárhonnan, akár kiáll velünk szembe Orbán Viktor. Ebben biztos lehetsz.
1: Szervusztok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Nyilván azért mosolyogtatok, mert kiderült, hogy időközben Szakács Istvánt elengedték, tehát jól van, szabadlábon van.
5: És ez mindannyiunk.
6: Ne leplezz le minket, légy szíves, hogy mosolyogtok.
1: Most is mosolyogsz.
6: Hát, mert annyira szürreális ez az egész történet, tehát nagyon nehéz ezt kommentálni, ezt az egész eseményt, vagy ezt a szereplőt, akinek most is ugye kétszer meg kellett kérdezzem a nevét, tehát annyira híres és elismert, nagy reputációjú közszereplőről van szó, aki mellé még a volt miniszterelnök is odaállt, hogy hát nézd, ez ilyen események alapvetően kommunikációs események is a mai közéletben, tehát ez nem egyszerűen egy rendőri intézkedés, hanem egy kommunikációs történet, egy jelzés, ki hogyan keretezi a jelentés a jövőt. Sokat beszéltünk itt ennél az asztalnál, hogy vannak társadalmi elvárások időnként, ha nem is történik semmi, valaminek történnie kell, hogy a közönség érezze azt, hogy az ígérvény beváltódik, amit a választás előtt ígértek, tehát hogy lesz számonkérés, elszámolás. Ennek egyik ikonikus szereplője a régi rendszernek, vagy az előző rendszernek a megafonosok, ezek a típusú fizetett propagandisták, influencerek. Tehát szerintem most úgy, nem tudom, a miniszterelnök Törökországban van, nem történik semmi, tehát valami történjen, és akkor lehet keretezni egy történést. Én nagyjából ezt látom ebben az egészben. Az, hogy a miniszterelnök kiállta, volt miniszterelnök Orbán Viktor a pasi mellett, ez pedig nagyon érdekes, mert ez az ember azt hiszi, hogy most lett valaki, de hát nyilván bocsánat, hogy így fogalmazom, egy eldobható eszköz most a régi...
1: Hát a holnapi tüntetés egyik mágnese.
6: Mágnese, igen, és lehet, hogy szószólója. Nagyon érdekes, hogy Orbán Viktor most ide pozícionálta magát. Tehát amíg korábban, hónapokkal ezelőtt világpolitikai tényezőként láttatta magát, ma ennek az influencernek hagyják.
1: Beszűkült a tér hazai
6: mondani,
1: vizekre.
6: Kétszerű. Ez lett a szereplő partnere. Szóval le lehet vonni a konzekvenciákat.
7: Teljesen egyetértek, hogy ezt az adott eseményt azért elég nehéz kommentálni, és hát többet látni ebbe, mint amit itt meghallgathatunk. Inkább az az érdekes szerintem is, hogy azért ez az egész mai esemény is beleillik abba, amit igazából a Fidesz, hát gyakorlatilag a választás másnapja óta elkezdett, amivel így belehelyezi magát egy ilyen áldozat szerepbe, mint hogyha őket most a csúnya, agresszív tiszások bántanák, és közben ugye rögtön ugye az kezdődött meg április 13-án gyakorlatilag, hogy azért ugye őriző szemünket tartsuk a Tiszán, nehogy visszaéljenek majd a kétharmaddal, és gyakorlatilag minden intézkedést ezzel kereteznek, legyen szó a közmédia átalakításáról, Súlyog Tamás elmozdításáról, a miniszterelnöki ciklusok korlátozásáról, hogy minden a diktatúra felé vezet, és minden gyakorlatilag arról szól, hogy őket bántsák, ebbe illeszkedik ez a védvonal kezdeményezés is, ami szerintem szintén teljesen abszurd, és egy-két napig ugye volt róla szó, azóta nem hallottunk róla, most megint, mintha legalább a neve bekerült volna a hírekbe.
1: Ők tehát, majd védelmet adnak Szakács Istvánnak, a legmagasabb szintű jövesszi védelmet.
7: Igen, próbálja az a párt, ami 16 éven keresztül kétharmaddal kormányzott, és hát tényleg most ne soroljuk itt fel, hogy hogyan éltek vissza a kétharmados felhatalmazásukkal, és hogyan viszonyultak a politikai ellenfeleikhez. Most hirtelen próbálja magát egy ilyen nagy a jogállamiság és a demokrácia védelmezőjeként feltüntetni, ami nem működik. Egyrészt az ő szavazótáboruk egyébként erre egyáltalán nem fogékony, köszönhetően az elmúlt 16 év kondicionálásának. Másrészt pedig egyszerűen nem hiteles az ő szájukból és ettől a politikusi gárdától ez a fajta kiállás, és hát ez látszik egyébként a támogatottsági adataikon is, hogy nem igazán tudnak abból a hát tényleg lefelé menő spirálból kijönni egyenlőre, amiben a választások előtt már belekerültek.
5: Ugye eddig a Fidesz szempontjából néztük ezt a sztorit, de hát azért hogy mondjam, szóval a NER lebontása felől nézve, vagy abból a szempontból nézve nem érzem nélkülözhetetlen jogi aktusnak Szakács István előállítását. Tehát nem ezt tartom a legsürgetőbbnek és a legfontosabbnak. Nem is nagyon tudjuk, hogy mi a jogi tényállás. Van egy állítása az influencernek, hogy őt terrorcselekmény előkészítése.
1: Igen, ezek gyanúsítják.
5: Ezzel kapcsolatosan sem cáfolatot, sem megerősítést nem kaptunk a nyomozó szervek részéről. A belügyminisztériumnak aztán mostanában jött ki pár órával ezelőtt egy közleménye, abban csak azt erősítik meg, hogy együttműködtek az ügyészséggel, tehát hogy jogilag megalapozott volt ez a jogi aktus, de azt nem tudjuk, hogy mi a jogi tényállás. De hát, könyörgöm, Szakács István kicsoda? Tehát tényleg gondolkoznunk kellett, össze kellett illeszteni a nevet az arccal, hogy egyáltalán tudjunk róla beszélni. Egy sokadik influencer ebben a mezőnyben. Hozzáteszem, hogy ez a posztja, vagy ez a videós bejelentkezése ennél sokkal durvábbak vannak a Facebookon, amire a rendőrség ugyanúgy ugorhatna és reagálhatna. Engem kicsit megijeszt az, amit te mondtál, hogy ezt kommunikáció szempontból kell értékelni. A jogbiztonság szempontjából én ezt aggályosnak tartanám, hogyha nem lenne teljesen megalapozott ez az eljárás.
1: Számos eset volt, megkérdeztem az AI-t, és nagyon okosan válaszolt, hogy terrorcselekménnyel való fenyegetés ügyében hány embert állítottak elő, vagy gyanúsítottak meg. Azt írja, hogy nagyon sokat a TEK, illetve a készenléti rendőrség. Például ilyenek vannak, hogy radikális iszlamista szimpátiával gyanúsított személyek, ez már alap lehet terrorcselekménnyel való. Például ilyenek vannak, hogy radikális iszlamista szimpátiával

0: aki megnézi ezt a videót, nem, egy szavát nem tudja komolyan venni.
1: De erről beszéltünk, amit mondta, hogy keretezik a történetek. Tehát most ez egy ilyen átkeretezési verseny. Lemegyünk a házájába a képkeretezőhöz, visszük a régi képet, a kép marad, de most teszünk rá egy valamilyen más, meg átfestettük a, át van festve a ház meg a lakás, és kicseréljük a kereket.
0: A kormány mit nyerezze?
2: És kezdjük ott, hogy ugye ebben a videóban is ugye az hangzik el, hogyha Magyar Péter lemeri tartóztatni Orbán Viktort. Hát szóval könyörgöm, nem a miniszterelnök.
3: Ha elvitett, így mondja, azt hiszem, elvitett.
2: Bocsánat, ezt ugye én el szoktam felejteni most.
1: Hát a kormány ennyit tud nyerni, hogy a figyelmet ő irányítja megint, akkor ő keretezi, hogy történnek a dolgok, nem akarom ismételni magam.
0: Tehát szerintem
1: nem
0: fölöslegesen csinálnak mártír szakácsból, de lehet, hogy jogi alapon meg lépniük kellett, azt nem zárom.
1: És az, hogy ez egy kommunikációs aktivitás is részben, mint nagyon sok minden a politikai térben most, az még nem feltétlenül jelenti egyébként, hogy nincs jogi alapja. Tehát most a jog azt tudjuk, hogy azért nem annyira exakt sok esetben, tehát jogászok feszülnek egymásnak rengeteg ügyben, tehát hogy ez most alkalmas-e arra, hogy nagy nyilvánosságot, felbújtó, mert nem tudom, van 142 000 követője, sokkal nagyobb reputációja van a közösségi térben, mint nekem, mert neki nem tudom, 10-szer annyi követője van, vagy ilyen. Szóval, hogy lehet, hogy jogilag ez alkalmasra teszi arra, hogy ez mondjuk valamilyen tényállás megálljon. Tehát,
3: jó, de ezt majd meglátjuk. Még egy
1: azzal, bocsánat, egyetértve azzal, hogy egyébként egy maga az egész videó egy közrőhely tárgya.
3: Hát igazából az is közre, hogy valaki felhív egy bíróságot, hogyha nem napolod a tárgyalást el, akkor robbantok, aztán mégis 6 hónap.
0: De az meg egy konkrét fenyegetés.
3: Igen. Jó, hát nem vagyok jogász, csak mondom, hogy miket
1: annyiban
3: olvastam.
1: Annyiban ez is konkrét, mert nem tudjuk, hogy aki felhívta a bíróságot.
0: Ha lecsukják, kiszabadítják.
1: Na de hogy volt-e bombája, alkalmas volt-e arra, hogy valóban robbantson, ha nem napolják. Tehát ugye itt annak is, nem vagyok jogász, de ugye itt meg kell felelni, tehát a mondáson túl meg kell felelni annak, hogy felelhető-e.
0: Én most leginkább a rendőrség állásfoglalását várom ebben az ügyben.
3: És nézzük a politikai részt, hogy ez az önkény mint új topik, ez működhet szerintetek a Fidesz számára? Mert most mindenben önkény látok, már el is hangzott a tévé, székház átalakítás, súlyok menesztése. Nem működhet? Akkor miért nem találnak ki jobbat?
1: Hát eddig mi nem találtak ki jobbat. Tehát, hogy ezt 2 évvel ezelőtt is elmondtam itt, hogy kontraproduktív a kommunikáció, nem szembesülnek a változásokkal. Tehát 2 éve, 3 éve, 1 éve, 1/2 éve a választás napján utána se szembesültek egész egyszerűen a változásokkal. És marad ugyanez ez a, már utálom ezt a szót, de ez a kontraproduktív valóságtól elrugaszkodott kommunikáció. Számomra teljesen hihetetlen és érthetetlen ez a típusú hozzáállás, mert azt el lehet fogadni, hogy nagy arányban elvesztettünk egy választási vereséget, és beleszaladtak a pofonba. Most, hogy tudták előre, vagy nem, ez is egy kérdés, hogy ugye milyen számokból dolgoztak. Kizártnak tartom, hogy nem tudták, de mindegy, beleszaladtak, tehát jött ez az eredmény. És hogy ennek ellenére, amikor megújulásról beszélnek, amikor egy új helyzetről beszélnek, és alapvetően zsigerileg nem változik sem a működésük, és sem a kommunikációjuk. Tehát ezt én, mint kommunikáció szakember sem értem.
2: De szerintem pont azért nem tud változni, amiért egyébként a választások előtt sem tudott változni, aminek szerintem 2 fő oka van. Egyrészt, mert tényleg megszűntek azok a belső struktúrák, amik képesek lettek volna kellőképpen visszajelezni a legmagasabb szinten, hogy ez nem jó, és tényleg változtatni kell, és egyszerűen elbutult, én azt gondolom, a Fidesz stratégiai, kommunikációs gondolkodása az elmúlt években különösen. Másrészt meg azért, mert olyan hatalmi pozícióban voltak, és a belső hatalmi struktúrájuk is olyan, hogy nem lehet beismerni, hogy baj van. És szerintem a választási kampányban is ez volt egy nagyon nagy hiba, hogy annyira mindig erőből politizáltak kifelé is, de tényleg a belső csatornákon is, hogy önmagában azt elismerni, hogy gond van, hogy váltani, mert gond van, az gyengeség, és ez ebben a rendszerben nem fér bele. És valahogy a választások óta is, mintha ebben így nem találnák a helyet, hogy próbálják azt mutatni, különösen Orbán,

0: Viktor, hogy jó, hát most vesztettünk, van ilyen, megyünk tovább, nincs itt semmi, és nem kell változnunk, de közben azért van ez a bántanak minket diktatúra van, szóval én szerintem egyszerűen nem, nincs olyan szellemi teljesítmény most ott, ahol kellene lennie, hogy ebben ki tudják találni, hát rövid távon, vagy legalábbis középtávon, hogy mit lehetne csinálni, mert ez egy teljes tényleg megújulás kellene, és nem a korábbi kommunikációnak, meg álláspontoknak.
1: Egy új Habony Árpádra volna szükség, ő mondta 2002-ben.
2: De hogy a Ormányok nem tudnak leszállni a körhintáról. Végleg ott maradtak, örök időkre be van dobálva a zseton, és pörög. Egyébként neki kapura jön az, hogy azért lássuk be a mód, ahogy Magyar Péter próbál egy hátraarcot csinálni a NER-ből, abban időnként felfedezhetőek olyan jelek, amik messze túlmutatnak egy normál demokratikus átadás átvétel lefolyásán. Tehát éppensége van mibe kapaszkodnia szerintem a Fidesznek, de ők ezt arra használják, hogy a szembenézést megint elodázzák. Tehát ez egy tökéletesen kapóra jön nekik, hogy áldozati pózba vágva magukat lehessen mutogatni Magyar Péterékre, hogy...
1: Itt van egy... Bocsánat, mennünk kell tovább, mert 1000 téma van, de innen folytatjuk, mert igazából Hankó Balázs is erről beszél.
2: Igen.
1: Politikailag determinált nyomozás, eljárás zajlik az NKA ügyben, és a Demokratának nyilatkozva megfogalmazott egy kérést is, nézzük meg.
3: Politikailag determinált akciónak nevezte a Nemzeti Kulturális Alap körüli eljárást Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter. A Demokratának adott interjújában Hankó azt kérte, hogy letartóztatott munkatársai legalább szabadlábon védekezhessenek. Mint mondta, az érintettek, köztük Buzs Balázs fideszes politikus valós jogi indok nélkül kerültek letartóztatásba. Hankó szerint a politikai ellenfelek ellehetetlenítése kezd bevett gyakorlattá válni, ami veszélyezteti a demokratikus működést.
1: Szóval kihez szól ez a kérdés, ki a címzetje? Régen Tibi bácsitól lehetett kérni, és ő teljesítette ezt, azt, de hát egy ilyen ügyben most, hogy ad a Demokratának egy interjút, egy korábbi miniszter, ebből mi lesz? Mi értelme
2: ez
1: van
2: az
1: egy interjúnak?
2: Ez az ügy ezersebből vérzik. Itt embereket állítottak elő, mások maguk lemondtak, mert nem érezték tarthatónak a pozíciójukat. Az is kiderült, hogy itt bizonyos választó kerületi szempontok alapján gyanúsan, arányosan osztották ki ezeket a pénzeket. Tehát minden szál abba az irányba mutat, hogy ez egy megkonstruált, a választások elé időzített politikai propaganda célú pénzköltés volt.
4: Támogatottak, mert 2 milliárdot fizettek vissza, még mindig kevés, de hogy önként visszafizettek.
2: Az se volna szükségszerű, hogyha nem érezzék azt, hogy forró a talpuk alatt.
1: Egyébként itt egy zárójelet hagyja, csak a Fidesz kiadott egy közleményt, hogy a 100 vagy 17 milliárd minden egyes forintja jó helyre ment, és jogos volt, és szakszerű, és társszerű. És kiderült, hogy a 20 millió forintot kapott Németh Szilárd korábbi Fidesz alelnök birkózó alapítványa a Kínba, és ők is visszaküldték a 20 milliót. Tehát a Fidesz szerint minden jogszerű, az alelnök birkózó egyesülete gyorsan visszaküldte. Tehát mintha már nem is beszélnének egymással.
4: Ez a téma kapcsolódik az előzőhöz, tehát hogy a Fidesznek a jelenlegi kommunikációjához, hogy miért csinálják ezt, és miért nem változtatnak. Igazából nem is nagyon tudnak változtatni. És a helyzet az, hogy az egész politikai változás, a szavazás eredménye, itt azért van egy vélhetően nagyon komoly büntetőjogi felelősség is sok esetben, és ebből kifarolni nagyon nehéz. Tehát, hogy ezek a típusú megszólalások, mint most a Hankóé és az összes többi ilyen, amiről beszéltünk, az egyfajta előre menekülés is, vagy egy olyan típusú, szóval, hogy korábban a választás előtt erőből és dacból és pökhendiségből magasról beszéltek, most meg egyfajta pánik szerűséget érzek.
1: Tehát, de mit segít nem egy lehet interjú? Tehát ha jönnek a rendőrök,
2: én nem ezt látom, én azt látom, hogy összezárnak és fölépítik ezt az önkény uralmi rendszer narratívát, és addig sem kell szembenézni azzal, hogy miért kapta kétharmados vereséget áprilisban. Erről szól az egész történet.
4: De az, hogy ők nem néznek ezzel szembe, a társadalom pont egy adott önkény uralmi rendszert váltott le. Tehát egy leváltott önkény uralmi rendszernek arról beszélni, hogy most itt önkény uralmi rendszert
2: nyilván nem új szavazókat akarnak megfogni ezzel a narratívával, hanem a régiekből amennyit lehet megtartani.
0: Én is azt gondolom, hogy egyébként én legalábbis úgy látom minden eddigi mozgásból, hogy ezért a fő gondolkodás jelenleg inkább arról szól, hogy hogy lehet ezt a, mondjuk nekünk itt a legutóbbi kutatásunkban a teljes népességben 21% volt a Fidesz támogatottsága, hogy lehet megőrizni azt, hogy kettessel kezdődjön ez a támogatottság, és ne egyessel. Ez, amit tényleg eddig csináltak, és ez a összevisszaság, és tényleg, hogyha már csak most csak kicsit messzebbről nézve, vagy mást, Orbán Viktor szerepe egyáltalán, hogy ugye rögtön a választások utáni héten azért ő nagyjából bejelentkezett, hogy köszöni szépen, ő azért maradna ugye a párt élén, tehát nem hagyott sok időt arra, hogy elinduljon bármifajta találgatás vagy mozgolódás, hogy merre lehetne másfele. Volt egy kongresszus, ahol neki egy nagyon kiemelt szerepe volt, meg az utána lévő hét az azért leginkább róla szólt, de azóta megint eltűnt, néha előkerül ilyen posztokkal, de aztán napokig semmit nem hallunk, szóval, hogy igazából még csak az se világos, hogy most tényleg ő vezeti a Fideszt, vagy nem, legyen szó arról, hogy belül ki az, aki diktál, legyen szó...
2: Azért tudjuk, hogy ő vezeti.
0: Hát belül igen, de kifele ez most már sokkal kevésbé egyértelmű, és ez is egy pont ugyanilyen típusú kérdés, hogy igazából nincs jó döntés jelenleg, legalábbis rövid távon nincs jó döntés a Fidesznek, mert Orbán Viktor nélkül ezt a 20%-ot sem lehet egyben tartani, de Orbán Viktorral nem lehet igazából...
2: Ez a Gyurcsány csapda.
0: Ez a Gyurcsány.
4: De azt az a kérdés, hogy láttok ti egyáltalán működni Fideszt? Tehát a parlamenti frakció, ami elég érdekesen állt össze, ugye, mert akiket a választók elutasítottak itt a Vitéz Esztertől a Németh Balázsig, nagyon-nagyon meggyőzően elutasították, ők listán bekerültek, de úgy, hogy nem voltak listán. Tehát a listásoknak azt mondták, hogy de bekerültél volna, de köszönjük, lehet otthon maradni. Szóval, hogy én egyáltalán nem látok Fidesz, mint entitást, mint, bocsánat, én innen jövök, hogy mint márkát, brandet, egy értékképviseletet nem látok.
1: Ér egyébként még a Fidesz brand valamit értékes? Vagy pedig egy zöldmezős beruházással kellene indítaniuk azoknak, akik még ebből a közösségből
2: politizálni akarnak. Én azt gondolom, hogy már rátérünk a mi hazánkos témára?
1: Még nem, hanem hogy nem.
2: Megelőlegezte.
4: Igen.
1: Viszont látom, hogy a reklámot azt mondom, hogy... átugratok, de az főben járó bő lenne, úgyhogy most megtesszük néhány perc szünet, és aztán jövünk. Yeah.

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.
1: Köszönjük szépen a türelmet, azzal megyünk tovább, hogy egy KDNP-s belső felmérés vagy levél alapján úgy tűnik, hogy a KDNP önállósodna, és a krízis, a mostani krízis feldolgozás és az abból való kilábalás után egyedül mérettetni meg magát. Nézzük a részleteket.
2: Egy belső vitaanyag szerint a KDNP az önállósodás útjára lépne, írja az MTI. Az állami hírügynökség birtokába került dokumentum szerint a kereszténydemokrata néppártban teljes a konszenzus abban, hogy akkor tudnak kilábalni a jelenlegi krízisből, ha a párt képes a hibák őszinte feltárása után egy teljes körű tisztújításra. A Helyzet és Jövőkép című 23 oldalas irat szerint bár nem vitatják el az elért kormányzati eredményeket, de általánosságban erős kritikával illetik a párt szövetségen belüli viszonyokat. A 2029-es EP választáson már önállóan méretnék meg magukat.
1: Szóval 2005-ben kötötték meg a Fidesz-KDNP pártszövetséget, vagy alapították meg, és 2006 óta mindig a Fidesz-szel együtt jutottak a parlamentbe. Én dolgoztam egy heti lapnál, a Heteknél, csináltunk egy olyan címlapot, hogy Orbán Viktor a hátán viszi be konkrétan Semmilyen Zsoltot a parlamentbe, és akkor nagyon fel voltak háborodva, perrel is fenyegetőztek, végül nem lett per, de nagyon fájt ez nekik. Holott hát kívülről nézve ez így tűnt. És azért nem értem ezt a mostani tervet, mert most érték el a legrosszabb eredményt. Tehát, hogy pont most egy ilyen brutál vereség után önállósodni, mekkora kockázat van ebben?
3: Hát kockázat nincs, mert nem létező párt bármit mondhat. Tehát attól, hogy valaki kiáll és azt mondja, hogy mi most egy önállóak leszünk, és egy önálló párt leszünk, ettől még nem lesz politikai márka, nem lesz politikai entitása, az egy önálló hang, egy önálló karakter, egy önálló egyéniség, egy önálló program, kellene nagyon sok minden. Én esélyt ennek láttam, egyébként ezzel akartam kezdeni, hogy egyébként már a 90-es években volt az első matek vagy közeledés, és a 2005-ös valóban 2006-os konkrétan 20 éve társultak be.
1: Hát előtte ketté szakadt a párt, ugye volt a Gipsziféle vonal.
3: Igen, azt mondom, mert a 90-es években már ez elkezdődött ez a típusú dolog, és akkor ugye 2005-2006-ban realizálódott, és azóta gyakorlatilag semmi nem történt. Tehát az, hogy ők most rájöttek 2026-ban, hogy válságban van az ő pártjuk, ez több, mint megmosolyogtató. Én kizártnak tartom, hogy ők egyetértve most a nézőkkel, hogy önálló entitásként bármilyen eredményre jussanak, tehát elképzelhetetlennek tartom.
4: Én az Anditól kérdezném, hogy miért tettek valaha külön a KDNP-t, vagy szóba se jött, mert nem is lehet módszertanilag se elhelyezni.
5: Hát, hogy mondjam, ráírni a kérdőívre rá lehetne, de hát szóba se jött soha, tényleg. Tehát, hogy miért merülne fel, hogy a KDNP-t, ami hát tényleg 20 éve gyakorlatilag a Fidesz részeként működik, és gyakorlatilag semmiben nem fogalmazott meg más véleményt, és semmilyen jelét nem adta eddig, hogy önálló pártként kívánna indulni választásokon, mérjük, soha fel sem merült, mindig Fidesz-KDNP-ként mértük őket, és hát várom, hogy egyszer külön leszerepeljenek a közvéleménykutatásokban. Hát én is egészen kizártnak tartom, hogy bármilyen értelmezhető politikai jövő állna a KDNP előtt, egész egyszerűen mindenfajta önálló identitását elveszítette ez a párt az elmúlt hát 21 évben, amióta ez a pártszövetség hivatalosan is létrejött, de azért nagyon jól mutatja ennek a vereségnek a mértékét, hogy még ezt is elérte ez a vereség. Tehát egyébként miközben a Fidesz egyébként saját magában nem tud szembenézni ezzel a vereséggel, azért azt kiváltotta, hogy a KDNP-ben ilyen hangok merülnek fel, tehát most egy picit elvonatkoztatva attól, hogy ennek milyen jövője lehet, meg milyen nem, vagy egyáltalán, hogy ez tényleg realizálódik, vagy nem, hogy egyáltalán ez felmerül, az egy nagyon szép lenyomata szerintem annak, hogy tényleg milyen brutális vereséget szenvedett ez a pártszövetség, mert hát
4: annyi előbb azt mondtam, hogy Orbánik fölragadtak a körhintán a KDNP, aki mindig zárásra ér oda a Vidán Parkhoz. Tehát soha nem jutnak be. Kicsit máshonnan közelítenék, mert én azért azt gondolom, hogy a magyar társadalomban a keresztény-demokrata értékrend az jelen van. Tehát igény biztos, hogy lenne egy ilyen politikai tömörülésre, és szerintem a Fideszhez ezek az értékrendi pontok nem kapcsolódnak olyan szorosan. Más miatt volt fontos a Fidesz a választóinak, nem a hagyományos kereszténydemokrata értékek szerint. Tehát ez egy befutható pályának látszik.
1: Inkább a vallásos tömegek megszólításához kellett.
4: A vallásosság is, de sok minden más is ide tartozik szerintem. Egy egészséges nemzettudat, az biztos, hogy egy 20-30%-ot legalábbis el tud érni, hogy abból aztán mennyi fordítódik le tényleges választóról, az egy másik kérdés. De hogy erre van nyitottság a társadalom egy jelentős része számára, hogy semmilyen Zsoltokkal, meg Juhász Hajnalkákkal, meg Rétvári Bencékkel el lehet-e indulni ezen az úton, komoly kétségeim vannak. Ha jól tudom, és mondjátok, hogyha nem, akkor talán Navracsics Tibor is KDNP-s, és nem Fidesz tag, vagy a KDNP frakcióba ült az Európai Parlamentbe. Összefolynak itt a dolgok,
3: de mondjuk azt nem gondolnám.
4: Volt valami kis okosság, mindegy, akkor ezt a részet hagyjuk is. A lényeg az, hogy egyébként ki fog szerintem bontakozni egy új mozgalom, egy új párt, amelyik rá ezt a politikai térképnek ezt a részét majd le fogja fedni, de hát nyilvánvalóan nem lehet ezekkel az emberekkel. Hát annyira lejárató. Egyrészt semmi konkrét pozitív ügy nem kapcsolódik hozzájuk, kérdezni, ellenben számos negatív ügy kapcsolódik hozzájuk, úgyhogy teljesen lejárató.
1: A vasárnapi boldzár az a KDNP egyik.
4: És nem is igazán érzem őszintén ezt a szembenézés.
3: Meg a helikopterről vadászás is egy ilyen KDNP aktivitás
4: nem volt. Nem is érzem ezt igazából őszintének, ez egy politikai termék.
5: Azzal egyébként egyetértek, hogy jobboldali, egy ilyen kereszténydemokrata jobboldali pártnak Magyarországon tudna helye lenni, még hogyha nem is feltétlenül, mondjuk főleg a jelenlegi választási rendszerben, nem is feltétlenül egy kormányképes ellenzéki pártként, vagy egy kormányváltásra képes ellenzéki pártként, de azért van egy méretes szavazótábor, vagy olyan értékrendet valló társadalmi csoport Magyarországon, aki egy ilyen típusú politikára nyitott lehet, és az kétségtelen, hogy valamilyen fajta átrendeződés a pártrendszerben kell, hogy legyen ezután a választás után, csak még azt nem tudjuk, hogy ez milyen irányba megy. És most ugye inkább az látszik kibontakozni, hogy az, hogy melyik legyen a domináns jobboldali párt, az minthogyha ugye a Fidesz és a Mi Hazánk között indult volna be egy ilyen harc, ugye az ő viszonyuk is egy ilyen érdekes pontja az elmúlt.
4: Igen, csak ez a szélső jobb felé tolja az egészet.
5: Igen, és ugye akkor ott marad ez a közép, a mérsékelt, ami megürül, de ha őszinték vagyunk, akkor jelenleg ezt a Tisza tölti be egyébként, tehát hogy hiába mondja ugye Orbán Viktor, meg az összes magát jobboldalinak, vagy ugye nemzetinek a posztrofáló politikus, hogy itt most egy ilyen baloldali liberális kormány van, amúgy nem az van, én szerintem nem is jobboldali egyébként, tehát azzal sem értek egyet, de a Tisza szavazótábora felöleli azért ezeknek a kicsit konzervatívabb, a nemzettudatot fontosnak tartó, jobboldalinak mondott értékeket valló szavazótábornak egy részét, nem az egészet.
4: Tisza egy gyűjtőpárt.
5: Igen. És hogy
4: egy rendszerváltó párt. Hogyha letisztulnak a viszonyok, akkor szerint igen.
5: Tehát, hogy a Tiszának a következő években lesz, vagy baloldali liberális oldalról lesz ellenzéke, vagy jobb oldalról, mert azt nehéz látni, hogy ez a fajta gyűjtőpártiság, ez hosszú távon.
4: Ez rendszerváltó párt, és nem pedig érték alapján.
3: Igen, azt azért kell egyetért, csak most Magyar Péternek azzal a mondásával, ez a nincs jobb, nincs bal, hogy ezt 20 éve feszegettem ezt a témát már akkor politológusokkal, hogy ezen lehetne már túllépni, ez a nagyon merev, klasszikus bekategorizáltság, hogy itt beszélünk a liberalizmusról, hogy ugye ez is egy szitok szó lett, de hát az emberek többsége liberális, mert szeret szabadon vállalkozni, utazni, stb. Tehát millió szólásszabadság, tehát millió olyan dolog mellett kiáll, ami egyébként liberálisnak mondott érték. Szóval, hogy azt akarom mondani, hogy ezen lehet, hogy valóban eljött az idő, hogy egy kicsit túllépjünk, és most jelen pillanatban van az a helyzet, ami van, tehát, hogy egy ilyen értékalapú működési területeket lehet vinni szerintem gyűjtőpárton belül is. Tehát az, hogy mondjuk a párt mit gondol a kereszténységről, vagy hogyan rendezi a viszonyát az egyházzal, mit gondol a klasszikus értékekről, vagy hogyha a szolidaritásról mit gondol, ettől még nem lesz baloldali párt, mert valaki együttérző, szolidális, szereti a sokszínűség, társadalmi sokszínűséget. Tehát, hogy én azt mondanám, hogy gyűjtőpárton is lehet belül is lehet klasszikus értékeket képviselni, amik korábban Silókban voltuk, és akkor azt mondtuk, hogyha te ezt mondod, akkor te baloldali vagy, ha ezt mondod, akkor liberális van. Tehát egy társadalmilag elfogadott valamilyen típusú értéket, azt nem kell bekategorizálni. És szerintem ezért nincs most életképes alternatívája az ilyen típusú kezdeményezéseknek.
5: Egyébként csak egy
3: lehetőség, nem alternatíva.
5: Gondolat, hogy például az, hogy egy most, és tényleg én azt gondolom, hogy az, hogyha valamilyen ilyen típusú kereszténydemokrata jobboldali párt kinőne, vagy lenne, hát az nem feltétlenül a mostani KDNP-ből reális, hogy formálódjon. De egyébként az, hogy ilyen típusú kezdeményezéseknek mennyi lehetősége lesz, vagy mennyire lesznek ezek életképesek, azért az nagyban attól is függ, hogy tényleg átalakul-e, és hogyha igen, akkor hogyan a választási rendszer
1: Magyarországon. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy hát ennek látjátok esélyét, hogy mondjuk visszajön a kétfordulós választási rendszer, az arányos választási rendszer.
4: Hát ez ígéret volt Magyar Pétertől, tehát mint a családi pótlék emelése.
3: Én ezt
4: az most nem történik meg.
1: Idén nem lesz családi pótlék
4: hát
1: emelés?
4: Hát mint a utalás lett volna rá, hogy meg kell várni a 26-os pótköltségvetés és a 27-es költségvetési tervezést, és akkor érdemes visszatérni erre. Nem pont ez volt az ígéret a választások előtt, de nem akarok itt leragadni. Az arányos választási rendszer az egy elég erős ígéret volt, és szerintem az a legtöbb szavazójának egy fontos.
5: Nem arányosabb volt ez az ígéret, és akkor innen ugye.
4: Igen, de hogy pont, hogy megelőzzük azt, hogy még egyszer egy ilyen helyzet előfordulhasson, mint ami 2010-ben, vagy 2026-ban éppen ki honnan nézi. Úgyhogy, és én is azt gondolom, és ha innen nézzük Magyar Péter intézkedéseit, akkor azért sok minden magyarázható, mert hogyha valóban végrehajtja az alkotmányos reformot, és utána ennek részeként rögzíti az új választási rendszert, akkor lényegében ez egy sziklaszilárdságú alkotmány lesz majd, mert nem tud előállni az a helyzet, hogy valamelyik párt is egymaga kétharmados többséget szerezzen.
1: Mert ez valódi önkorlátozás lenne, amitől kicsit elszoktunk itt, ezért egy picit hihetetlenül is hangzik.
3: Szerintem ez kicsit korai, ez a téma, még ugye az önkormányzati választások majd, és annak a rendszere meg fogja előzni ezt a problematikát, és én, hogy ez teljesen visszajön ez a rendszer, ez az arányos vagy arányosabb rendszer a 2030-asban, én ennek még azért viszonylag kevés esélyt látom, inkább 2030 talán. 4 év, ez nem lesz elegendő arra, hogy bármilyen akarás mellett is, hogy itt minden teljesen elrendeződjön, szerintem.
5: Szerintem a választási rendszerben muszáj lesz belenyúlniuk, azért azt tényleg, azt én, tehát nagy összegeket mondjuk arra biztos nem tennék, hogy egy teljesen arányos választási rendszer lesz 2030-ra.
3: Az attól függ, hogy áll a TISZA 2020-89-ben, és nyilván ezt fogja irányítani.
5: Szerintem ez egy annyira központi választási ígéret volt, meg egy annyira ennek a szavazótábornak fontos kérdés, hogy azt nem tehetik meg politikailag, hogy valamilyen módon ne nyúljanak hozzá. Itt szerintem inkább tényleg az lesz a kérdés, hogy mennyire, hogy mik lesznek a technikai részletek, tényleg a két forduló, vagy a arányokon változtatni, hogy hány mandátum kerül listáról,
4: vagy
5: a győztes kompenzáció, kerület határok megrajzolása, tehát azért itt nagyon sok részletkérdés van, de szerintem valamennyit muszáj lesz változtatniuk rajta, mert politikailag szerintem túl kockázatos.
3: Hát kérdés, hogy mikor, nekem ez a kérdés, hogy mikor.
1: Most nézzük akkor a KDNP-t és a NAP kérdését, tehát 2030-ra vonatkozik a kérdés. Ön szerint a KDNP képes lesz önállóan bejutni a parlamentbe? Nem tudtuk önöket meggyőzni. 2% mondja, hogy képes lesz, 98% a válaszadóinknak azt mondja, hogy nem lesz képes. Köszönjük, hogy szavaztak és aktívan figyelik a műsort. És akkor néhány érdekesebb kommentet is ismertetnék. Ferenc képes lesz, persze, látogatójeggyel. Marianna, ez az év vicce. Ha nem a Fidesz szatellitpártja lenne, már rég megszűnt volna. Éva, nem. Magyarországon egyre kevesebben vallják magukat vallásosnak. Az egyház annyira összekapcsolódott az Orbán kormánnyal, hogy emiatt hiteltelenedett is. A KDNP parlamenti performanszai csak rontanak a helyzetükön. Ildikó, szerintem 3 dolog nincs meg ehhez. Keresztényi magatartás, demokrata politika és a nép. Ibolya, akkor lesz esélye, ha a Fidesz Mi Hazánk koalíciót köt. A Fideszben sem nézik jó szemmel a Mi Hazánkhoz való húzást. Sándor, röviden nem. Eddig is csak a nevük kellett Orbán keresztény vonal víziójához. Ha mellé veszik az őket övező keresztényinek csöppet sem nevezhető botrányokat, azon is csodálkoznék, ha meghaladnák a gattyánféle pornópárt szintjét. És végül Krisztián, én még nem láttam KDNP szavazót, létezik egyáltalán? Köszönjük szépen, továbbra is az ellenzékkel foglalkozunk. Az a kérdés, hogy összeállhat-e a Fidesz és a Mi Hazánk? Torockai László néhány napja adott egy interjút egy podcastban, ehhez képest ma egy picit mást mondott itt az Egyenes Beszédben, de nézzük az előzményeket.
6: Én érzek valamit, megerősíted vagy megcáfolod.
7: A tegeződő baráti hangulatú interjú végén a házigazda Lentulai Krisztián felvetette, hogy a heterogén magyar jobboldalnak, amely az enyhén liberális polgári széltől a szélsőjobbig terjed, kifejezetten tetszene, ha a Fidesz és a Mi Hazánk, valamint további jobboldali formációk vált-válnak vetve együtt takarítanák el a Tiszát.
6: Te ezt érzed, vagy én ezen rosszul?
8: Érzek ilyen társadalmi igényt egyébként, vagy például amikor kimentem a influencerek által szervezett migrációs paktum elleni tüntetésre, az valami egészen csodálatos volt, ahogy ott engem fogadott az a tömeg, több ezer fős tömeg, akikkel ugye a Kossuth térre vonultunk, és ott kaptam egy felkérést, hogy szólaljak föl egy 2 percben, ami ugye nekem nagyon nehéz 2 percben beszédet tartani,
6: azt de látom.
8: Nagyjából sikerült. És az a szeretet, amit ott kaptam, az valami egészen fantasztikus volt, miközben, ahogy vonultunk ott, még azért felhangzott a Viktor, tehát látszott, hogy ez egy, de nagyon sok Mi Hazánkos is volt a tömegben.
1: Szóval emellett Orbán Viktort államférfinak nevezte és történelmi személyiségnek. Ma viszont itt azt mondta az Egyenes Beszédben, hogy elég nagy butaság lenne most Fidesz-Mi Hazánk koalícióról beszélni, mert az egész kampányban az ellenfeleink ezt a sarat dobálták ránk, és hogy ő nem mondott ilyet. hát nem tudom, akkor most én értettem rosszul, hogy azt mondta, hogy érzi ezt az igényt, és egyébként őt nagyon szeretik és tisztelik, és Orbán Viktor államférfi, tehát akkor, hogy ebből én joggal kihallhatom, hogy azért ez nincs teljesen elvetve, ez az ötlet, vagy rossz az én értelmezési képességem?
3: Eddig nem gondoltam rá, de most így, hogy beszélgetünk róla, megnéztük a bejátszásokat, nekem van egy ilyen érzésem most, hogy Orbán Viktor szerepére vagy helyére készülő. Tehát, hogy ő most valami olyasmit érez, hogy ő lehet Orbán Viktor alternatívája, és hogy ezek milyen utakat választ. Tehát nagyon, nagyon érdekesek ezek a típusú mekkora államférfi, és hogy úristen, hát ő itt aztán tényleg ebben igaza van, hát Orbán Viktor nagy államférfi lett a végén. A előjeleket mindenki oda teszi, hova akarja. De hogy most ebben a pillanatban éreztem azt, hogy lehet, hogy ő bejelentkezett tulajdonképpen a váltásra, hiszen Orbán Viktornak nem tudunk alternatíváját, vagy nem tudunk utódlásról, ami reális lett volna. Most a Lázártól, a Szijjártóig, nem tudom, ezek most teljesen irreális, a helyzet miatt irreális alternatívák, tehát egész egyszerűen nincs, aki ezt az oldalt, vagy ezt a típusú Mi Hazánk Fidesz közeledést az élére tudná állni, vagy tudná vezényelni, vagy arca lehetne, és szerintem egész egyszerűen bejelentkezett most erre a pozícióra.
5: Nagyjából egyetértek, szerintem egyébként sokkal hamarabb bejelentkezett, mert szerintem az a választások utáni héten volt, amikor azt nyilatkozta Torockai, hogy a következő évek a Mi Hazánk és a Tisza párharcáról fognak szólni, és ugye már az is gyakorlatilag ezt kívánta előrevetíteni, hogy a Fidesz összeomlásával a Mi Hazánk lép be ennek a helyére, és ezt nyilván olyan módon lehet azért elérni, hogyha a Mi Hazánk valamilyen módon elszipkázza a Fidesz szavazótáborának a jobb szélét és a Mi Hazánkra nyitott részét, ami azért elég méretes, tehát még a választások előtt azért csináltunk ilyen másodlagos pártpreferencia kutatásokat, amiben azért látszott, hogy tényleg van egy átjárás a Fidesz jobb szélétől a Mi Hazánkhoz, és hát persze szerintem is az van, hogy ahogy azért Torockai most azt látja, hogy a Fidesz akkora bajban van, mint amiről itt az elmúlt, nem tudom, 30-valahány percben beszélgettünk, hogy itt az idő arra, hogy rámenni erre az útra, és valahogy lenyomni a Fideszt. Csak ebben ugye ez egy nehéz egyensúly szerintem, hogy Orbán személyével ő mit csináljon, mert egyrészt azért kicsit ütni kell a Fideszt, és nem tűnhetnek ők úgy, mint hogyha meg hát nem is tudnának azért ebben a Fidesz konkrét szövetségesei lenni, mert nyilván versenytársak, de közben Orbán Viktort személyesen meg nem annyira bánthatja, mert hogyha ő ezeket a szavazókat meg akarja szólítani, akik egyébként még mindig nagyon szeretik Orbán Viktort, az visszaüthet, szóval ebben.
1: Hát ő inkább udvarol Orbán Viktor ezt irányába, igen. Mert államférfi, ő Orbán mindig megadta neki a tiszteletet,
5: igen, de ez
1: szemben
5: a magyarra. Szóval,
3: magasztalja,
5: ez a
3: egész egyszerűen magasztalja szóval. Őt, és szerintem ő készül az ő szerepére, csak egyfajta, ebből szeretne, tehát ez az udvarlás egyfajta imástranszfer, tehát hogy le akarom váltani, tisztelem, szeretem, és akkor ezt a típusú Orbán, mondjuk így, hogy imádatot, azt valahogy abból szeretne maga rátúzni. Hát itt is elmondta, hogy hát engem szeretnek, és a tömeg, és annyira megható volt.
1: Az nem hogy... lehet, hogy átfutott a fejem, bár ez nagyon furcsa kérdés, hogy kinek mi fut át a fejem mások szerint, hogy azért itt elég sok hatósági vizsgálat fenyegetheti a korábbi miniszterelnököt, tehát hogy nem biztos, hogy lesz ideje a saját pártjára. Torockainak viszont lesz.
4: Ezt nem tudom, hogy ez átfutott-e a fején. De az nyilvánvaló, hogy Orbán a Fidesz megpróbálja elmozdítani a szélső jobb felé. Részben a vadhajtásos utalása is erről szólt. Meg számos kiszólása, megjegyzése és azt az irányt mutatja, hogy középről inkább a szélső jobb felé akar elmozdulni, és a torockaiék, ez a torockaiék terepe. Ott ők vannak otthon, ők ismerik ezt a világot, ők használják azt a nyelvi készletet. Tehát én tökre megértem Torockainak ezt a magabiztosságát. Ugye a választások előtt már mindenféle kombinációk születtek, hogy előállhat olyan helyzet, hogy a Fidesz csak a Mi Hazánkkal együtt tud majd kormányozni, és akkor is ez az álláspont volt a Mi Hazánktól, hogy egyszer azt mondták, hogy szó sem lehet róla, aztán meg azt mondták, hogy mindenre is nyitottak vagyunk, majd a választás eredményének fényében tudunk erről tárgyalni. Tehát most ebből nem vonnék le következtetést, hogy tegnap mit mondott, meg ma mit mondott. Egy biztos, hogy a Mi Hazánk most erősebb pozícióban van, mert ők megőrizték a státuszukat, sőt azt gondolom, hogy ha nem lett volna ilyen rendkívül nagy részvétel a választáson, akkor még több emberre tudtak volna bemenni a parlamentbe, a Fidesz pedig egy leszálló ágban van. Tehát most szerintem jobb pozícióban vannak, és az ő térfelükre akar bemenni a Fidesz, ez is mellettük szól, úgyhogy én látok ebben bizonyos értelemben rációt, hogy Toroczkai kinyilvánítja a nyitottságát. Ugye mindenki attól féltette a Mi Hazánkat már a szavazói részéről a választások előtt, hogy úgy járhatnak, mint a kis gazdapárt, hogy a Fidesz bekebelezi őket.
1: Vagy a KDNP, vagy az MDF.
4: Hát a KDNP azért végül is megőrizte látszólag az identitását, igen. De a kis gazdák, meg az MDF, az feloldódott lényegében a Fideszen belül. Na most nem ez a helyzet. Tehát ez a veszély per pillanat nem fenyegetni a Mi Hazánkot, hogyha összeállna a Fidesszel, hogy ezt aztán a Fidesz szavazók hogyan fogadnák, az egy nagyon nagy kérdés, hogy az ő gyomruk bevennie azt a retorikát, amit a Mi Hazánk azért meg tud magának engedni, afelől nem vagyok teljesen biztos, hogy Orbán Viktor milyen lehetőséget lát ebben, ha tényleg gondolkozik ilyen együttműködésben, az sem teljesen tiszta még előttem, de egy irányba mozog ez a két tömb, az látszik.
3: Az biztos, hogy
1: igen,
3: a KDNP is beszéltünk pártokról, hogy lehet, nem lehet, külön mi lesz velük, hogy ma jelen pillanatban a Tiszának és a Mi Hazánknak van egyfajta látható identitása, tehát egyfajta márkaérték képviselete, hogyha saját területem ezt tudom mondani. Tehát ezt itt tetten érhető, és az összes többi az teljes útkeresésben, hát ilyen zűrzavarban vannak.
1: Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és elmondtátok a véleményeteket. Kedves nézők, köszönjük a megtisztelő figyelmet. Holnap is lesz aktuál. Paprika Kinga számít az önök figyelmére. Én már búcsúzom, a viszontlátásra.

0: béke. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj Esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok, lássuk főbb híreinket. Magyar Péter szerint megfosztási eljárás indul Súlyog Tamás ellen, ha 5 nap alatt nem írja le az alkotmánymódosítást. A légcserélő szűrőinek cseréjére várnak az Uzsoki Kórház szülészetén, ami napokra bezárt. Egyre alacsonyabb a vízszint a Velencei tavon, ha az új körülményre a turizmusnak is reagálnia kell. Tovább éleződik a konfliktus Magyar Péter és Súlyog Tamás között. A miniszterelnök ultimátumot intézett a köztársasági elnökhöz. Ha 5 napon belül nem írja alá a módosítást, megfosztási eljárás indul ellen. Magyar Péter több posztban is bírálta Súlyog Tamás külföldi utazásait, amiért a több 100 millió forintos utak szerinte valójában magáncélúak voltak. Az országgyűlés hétfőn szavaz az alaptörvény 17. módosításáról. Ez a változtatás más közjogi tisztségviselőkével együtt Súlyog Tamás megbízatásának megszüntetését is lehetővé teszi.
2: Januárban Súlyog Tamás az Egyesült Királyságba utazott. Véletlenül mindkét nap abban a kisvárosban szállt meg közpénzen, ahol a lánya él. És 160 kilométerre is az A319-es különgéppel repült, írta Magyar Péter szombat délután Facebook oldalán. A miniszterelnök egy másik posztjában a köztársasági elnök februári 12 napos amerikai útját is bírálta. Azt írta, Súlyog Tamás fia is úgy utazott a honvédségi Falcon gépen a delegációval, hogy hivatalosan nem volt annak tagja. A miniszterelnök az út több 100 millió forintos költségeit és a programját is kifogásolta. Szerinte az államfőnek nem volt hivatalos találkozója sem az amerikai kormánnyal, sem a kongresszus, sem a szenátus tagjaival. Ellenben a Dallasban szereplő South Fork Ranchet, Jockey Ewing sorozatbeli házát meglátogatták. A miniszterelnök és az államfő közötti vita hétfőn újabb fordulóponthoz érkezhet.
3: Tisztelt Országgyűlés!
2: Az Országgyűlés az alaptörvény 17. módosításáról szavaz, amely Súlyog Tamás megbízatásának megszüntetését is lehetővé tenni. Ha a parlament elfogadja a javaslatot, a köztársasági elnöknek 5 napon belül alá kell írni a módosítást, ellenkező esetben az Országgyűlés kétharmados többséggel megfosztási eljárás kezdeményezhet vele szemben. Erről szintén Magyar Péter írt Facebook bejegyzésében.
4: Egy dolgot tehet vele, aláírja.
2: A miniszterelnök erről már júniusban is beszélt. Akkor azt is mondta, hogy augusztus 20-a előtt új köztársasági elnöke lesz Magyarországnak.
4: A tervek szerint Súlyog Tamás július 20-a körül már bizonyosan nem lesz Magyarország köztársasági elnöke, és lehetőség szerint igyekszünk minél gyorsabban köztársasági elnököt választani.
2: A kormányfő azt is jelezte, olyan államfőt szeretnének, aki nem pusztán jelképes szerepet tölt be, és hosszabb távon a köztársasági elnök hatásköreinek bővítéséről, valamint a közvetlen elnökválasztás lehetőségéről is társadalmi vita indulhat.
5: Ilyen eljárásra példát még nem láttunk Magyarországon.
2: Kollarics Flóra alkotmányjogász elmondta, az alaptörvény alapján a köztársasági elnöknek 5 napja van a módosítás aláírására. Ha ezt megteszi, megbízatása a szabályok szerint másnap megszűnik. Ha azonban nem írja alá, azaz alaptörvényben előírt kötelezettség megsértésének minősülhet, ami a megfosztási eljárás alapja lehet.
5: Amint a megfosztási eljárás megindításáról döntenek, a köztársasági elnök nem gyakorolhatja a jogköreit, mint addig, amíg ez a megfosztási eljárás le nem zárul. És ebben az esetben a köztársasági elnököt helyettesíteni majd a házelnök lesz jogosult, tehát a személy, a konkrét személy, ha úgy tetszik, akkor kikerül a képből, és helyette a köztársasági elnöki teendőket, amíg le nem zárul az eljárás így vagy úgy, a házelnök, tehát jelen esetben Forstófer Ágnes fogja gyakorolni.
2: Bárándi Péter elmondta, ha megfosztják hivatalától a köztársasági elnököt, az országgyűlésnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Az első körben kétharmados többség szükséges. Ha ez nem sikerül, a két legtöbb szavazatot kapott jelölt közül egyszerű többséggel választanak. Ha ez is eredménytelen, a jelölési folyamat előről kezdődik.
6: A megfosztásnak az oka, ami hát vagy akkor lehet alapos egy ilyen eljárás kezdeményezése, hogyha szándékos bűncselekményt követel a köztársasági elnök, vagy szándékosan sérti meg az alaptörvény szabályait, vagy a saját működésére vonatkozó szabályokat.
2: Hozzátettem, a megfosztási eljárást az Alkotmánybíróság folytatja le, a kezdeményezésről azonban az országgyűlés dönt. A végső határozatot a testület hozza meg, amelynek elnöki tisztségét Polt Péter jelenleg szeptember 1-ig tölti be, ez pedig az eljárás alakulását is befolyásolhatja. Az alaptörvény módosítás több közjogi intézmény működését is átalakítaná. A javaslat 12 éves mandátumkorlátot vezetne be az országgyűlési képviselők számára, változtatna a bírósági rendszer szabályain, létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, valamint erősíteni a közpénzek védelmét. A csomag megszüntetné a költségvetési tanács vétójogát, a vármegyéket ismét megyéknek nevezni, és felülvizsgálná az önálló szabályozó szervek működését.
1: A magyar külügyminiszter szerint a gazdaság jelenti a legnagyobb kihívást az új kormány számára a megörökölt 8% körüli költségvetési hiány miatt. Orbán Anita római látogatásán az olasz Corriere della Serának nyilatkozva azt mondta, az alkotmányos felelősségre vonás helyett azért választották inkább az alkotmány módosítását az államfő eltávolítására, mert az alkotmánybíróság sem független, bíráit az előző miniszterelnök nevezte ki. Hozzátette, az előző kormány idején klasszikus állam foglalás történt. Olyan szabályokat alkottak, hogy a kulcsfontosságú intézmények vezetőinek, akiket Magyar Péter báboknak nevez, csak a 2030-as években járt volna le a megbízatása. Az országgyűlés előtt van a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló törvénytervezet, amelynek célja nem csak az elszámoltatás, de a közvagyon ellopásának megelőzése is. A testület csak a parlament felé tartozik elszámolással, de más különleges jogköröket is kap. A jogászok szerint szakemberhiány lassíthatja az indulást.
7: A Facebookon jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, hogy benyújtották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényt. Azt írták, a most felálló hatóság feladata, hogy az eltűnt milliárdok nyomába eredjen, beazonosítsa a felelősöket és visszavegye a jogtalanul szerzett vagyonokat. A feladatok közé tartozik a prevenció is, hogy a jövőben hasonló visszaélések ne történhessenek meg. A hivatal a kormány szerint minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához. A közleményben az áll, hogy a testület a kormánytól teljesen függetlenül működik, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. Magyar Péter korábban úgy nyilatkozott, a szervezet a jelenlegi hatóságokkal dolgozik majd együtt.
8: Nem lesz ez egy óriási szervezet, azt szeretném mondani, ahogy például az Európai Ügyészség sem egy óriási szervezet, hanem a meglévő ügyészséget, a megvélő rendőrséget, NAV-ot, rendvédelmi állományt tudja majd segítségül hívni.
7: A hivatal elnökének és 4 elnök helyettesének mentelmi joga lesz, és különleges rendőri védelem alatt állnak majd. A 4 elnök helyettesből 3 ügyész lesz. Horváth Lóránt ügyvéd szerint a hivatal felállítása a szakemberhiány miatt nem lesz egyszerű és gyors.
9: Az ügyészi hivatásrend is jelenleg létszámhiánnyal küszködik, az utánpótlás nagyon nagy nehézségekkel pótolható, és igazából azt gondolom, hogy nem is pótolható érdemben, mert nagyon kevesen jelentkeznek ügyésznek. Tehát, hogyha az ügyészségtől kivonjuk most azokat a személyeket, akik potensek lehetnek egy ilyen nyomozó vagy egy ilyen hatóság üzemeltetésébe, akkor az ügyészség kerül nagyon nagy problémába.
7: A hivatal közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet és közvagyonvédelmi felügyelet alávonást rendelhet el. Horváth Lóránt szerint az nem lehet kifogás, hogy a törvényekkel fették le a korrupciót.
9: Tehát az, hogy túlszámlázott szerződések vannak, az, hogy egyedüli induló van egy pályázaton, az, hogy hivatali visszaélések történtek, az, hogy a tényleges szolgáltatás jócskán meghaladt, vagy tényleg szolgáltatás ára jócskán meghaladta azt az értéket, amit az állam kifizetett valamiért, ezek nem a jog szerint történtek. Tehát azt el tudom mondani, hogy próbálták körbebástyázni ezeket a konstrukciókat, de azt kimondani, hogy egyébként jogszerűen jártak volna el, ez erős túlzás.
7: Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója szerint Magyarország az elmúlt 16 évben rászolgált arra, hogy ne bízzanak meg benne az állampolgárok.
10: Most ez az új hatóság részben üldözői, illetve a már megtörtént visszaélések feltárásával és szankcionálásával összefüggő feladatokat fog ellátni. Részben azonban a közvagyonvédelmi kockázatelemzés terén előre tekintően is fog bizonyos vagyonvédelmi intézkedéseket megtenni, hiszen ha kimutatja azt, hogy valamelyik most működő állami szerv vagy állami pénzzel gazdálkodó intézmény működése kockázatos, mert túl sokat költ, ellenben túl kevés bevételt tud beszedni, akkor értelemszerűen ez a jövőre nézve is megelőző hatással, fékező hatással bírhat a közvagyonvesztésre.
7: A vagyonvisszaszerzési hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény életbe lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés.
1: Minimum 20-25%-os béremelésre van szükség az egészségügyben, amely a beérkező uniós pénzekből már év végéig megtörténhet. Ezt az egészségügyi miniszter mondta a Deutsche Welle riportjában. Hegedű Zsolt szerint a humán erőforrás hiánya az egyik legnagyobb probléma, mert sok magyar szakdolgozó vállalt külföldön munkát. A tárcavezető beszélt az őszinteség hiányáról is, vagyis hogy eddig nem történt meg a szembenézés és a hibák elismerése. Fontosnak mondta, hogy a finanszírozásban utol kell érni az Európai Uniós átlagot, vagyis GDP arányosan többet kell költeni az egészségügyre. Átmenetileg lemondta a szülészeti ellátást az Uzsoki utcai kórház, miután meghibásodott annak a műtőnek a klímaberendezése, ahol a császármetszéseket végzik. Híradónak a kórház főigazgatója hangsúlyozta, nem a nemrégiben átadott új klímaberendezés romlott el, hanem a keringető rendszerük.

0: szerelés. Azt gondolom, hogy ha minden jól megy, akkor körülbelül egy hét múlva vissza tudjuk venni a szülészeti ellátást. Azért kell ilyenkor lemondani, bár csak a császárműtőről van szó, a csak nyilván idézőjelben, mert amikor bejön egy várandós és elindul a szülés, akkor nem lehet tudni, hogy nem lesz véletlenül császármetszés a vége. Tehát ilyenkor úgy kell készülnünk, hogy mindenki, aki beérkezik, biztonságban legyen, és ezért kértük meg az irányító intézményt, hogy vegyék át a szülészeti ellátást arra az egy hétre, amíg a problémát végérvényesen meg tudjuk oldani.
1: Ficere Andrea hozzátette, lát arra jeleket, hogy javulni fog a kórházak klimatizálása.
0: Nagyon komolyan beleállt a kormányzat most arra, hogy ez a klimatizálás és a hő kérdés az megnyugtatóan rendeződjön az intézményekben, nagyon sok a dolog. Nyáron a fűtéssel kell foglalkozni, igen, és télen pedig a hűtéssel, hiszen fel kell, hogy tudjunk készülni az elkövetkezendő hónapokra, illetve időszakra. Valószínűleg, hogy most ez kicsit át fogja mindenki gondolni, hogy hogyan lehet majd felkészülni a téli problémákra, illetve télen majd a esetleges nyári problémákra.
1: A főigazgató azt is elmondta, hogy a várandós édesanyák számára a vizsgálatokat továbbra is elvégzik a szülészeten. Híradónk megkeresésére a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság azt írta, a szűrők rendelkezésükre állnak, azonban azokat csak a még most is folyó javítási munkálatok után megfelelő hőmérsékleti viszonyok visszaigazolása esetén tudják beépíteni. Azt is írják, hogy a szűrők beépítését követően mikrobiológiai mintavétel szükséges, és a terület csak akkor adható vissza a betegellátás részére, ha megérkezett a mintavétel eredménye. Fontos tudni, hogy a mostani hiba nem az új hűtőberendezésben keletkezett, melyet a kórház júniusban vehetett át 130 millió forint értékben. Akkor Magyar Péter és Hegedűs Zsolt a kórház tetején mutatták be a berendezést.
2: Szerencsére zúg az új folyadékcserélő rendszer, egyébként tényleg nagyon patentul néz ki. Ez, amit itt láttok, ez 130 millió forint, nyilván plusz a szerelési munkálatok és a hozzá kapcsolódó rész.
1: Pusztai Erzsébet szerint idővel szükséges lenne a kórházak kezébe visszaadni a műszaki problémák javításának intézését.
3: Ahol megszűnt a műszaki osztály és a megfelelő karbantartó személyzet, ott azt nem lehet egyik napról a másikra visszaépíteni. Aztán az egy másik kérdés, hogy kisebb egészségügyi intézmények között lehet közösen dolgozni, de az egész országban egy központból intézni az ilyen típusú munkákat, az csak lassíthatja és nehezítheti.
1: A korábbi államtitkár hozzátette, az új egészségügyi kormányzatnak nehéz dolga van, de szerinte jól kezdtek neki a munkának. Az Uzsoki Kórház a szülészet visszaállításáig azt kéri azoktól az anyáktól, akiknél beindult a vajúdás, hogy a Honvéd Kórház szülészeti osztályán jelentkezzenek.
4: A turizmus alkalmazkodásán kellene gondolkodni a Velencei tó vízhiánya kapcsán, emelte ki a MATE tájvédelmi és tájrehabilitációs tanszékének egyetemi docense. A Greenpeace erős klímatörvény megalkotását sürgeti az alacsony vízállás miatt.
5: Kikötött csónakok vesztegelnek a kiszáradt mederben. A Velencei tó Szúnyog-szigeti részén járunk, ahol hónapok óta tartósan nincs víz. A tájvédelmi szakértővel is sétálni tudunk a területen, anélkül, hogy iszapos vagy sáros lenne a cipőnk. Azt mondja, innen 100 métert kellene gyalogolni a nádösvényen keresztül, hogy egészen sekély vízrészhez érkezzünk. Ez az a folyosó, amin keresztül csónakkal a nyílt vizet tudnák elérni a horgászok.
6: Lehet is látni, hogy sekély, mert ilyen kis gázlómadarak a pilincka lábaikkal állnak benne, és lehet látni, hogy bokáig ér nekik a víz.
5: A Velencei tó vízszintje normál körülmények között másfél méter körül van. A legalacsonyabb vízállás már idén júniusban megdőlt, most Agárnál 42 centit mértek, és még csak július van. Persze akad így is kikapcsolódása lehetőség, volt, aki csónakkal járta be a tavat, amelynek bizonyos területei még őrzik a tó mélységeit. A hajóforgalom ugyanakkor okozhat meglepetést a turistáknak.
7: Jelenleg hiába várakozik bárki itt a Pákozdi Szúnyog-sziget hajóállomásnál, az alacsony vízállás miatt június 20-a óta nem közlekednek a hajók, pedig innen, erről a hajóállomásról egészen Agárdig lehetne eljutni.
5: A gyerekek ugyanakkor nagyon élvezték, hogy tapicskolhattak a vízben. A velencei korzó részében főként családok jöttek ki a hétvégén.
7: Meddig ért a víz, hogy meddig tudtak bemenni?
8: Hát, hogy így a bokámig.
7: Aha. És mennyi gyaloglás kellett ahhoz, hogy a bokáig érjen?
8: Hát olyan 40 méter.
6: Nem strandolni jöttünk, csoszogunk a vízbe. Mi szapolunk. Szerintem a kis strandol az... Hát az nem méri föl a helyzetet. Amúgy szerintem magával a vízzel nincsen probléma, tehát most nem az, csak nem lehet benne úszni.
7: Szoktak egyébként járni ide a Velencei tóra?
9: Szoktunk strandolni is, meg kerékpározni is, úgyhogy igen, szoktunk, úgyhogy

0: Szörnyű itt a látvány most, hogy milyen állapot van.
1: A jégkásából nem volt hiány, a vendéglátósok nyitva tartanak és várják a pihenni vágyókat, de ők is érzik a változást, visszaesett a forgalom.
2: Tavaly nagyon sokan voltak hétköznap is, egész nyári szünet alatt. Idén inkább hétvégén jönnek, szombaton, meg vasárnap is, amúgy este fele indul be, mert ugye napközben senki nem jön le ide a tópartra.
1: A kis autó bérléssel foglalkozó vállalkozó nyilatkozni nem akart, kamerán kívül szintén a forgalom visszaeséséről számolt be. Az, hogy ennyire alacsony a vízállás, annak vannak természetes okai, az éghajlatváltozás ugyanakkor évek óta negatív hatással van a helyzetre. Boromissza Zsombor szerint érdemes lenne a turizmus alkalmazkodásán gondolkodni a jövőben, ilyen lehet például a kerékpározási lehetőségek bővítése, vagy az ökoturizmus fejlesztése.
3: Biztos vagyok benne, hogy a turizmus szempontjából is hosszú távon alkalmazkodásban is kell gondolkozni. Nem akarom túlromantizálni a kiszáradást és a rövidtávú intézkedések fontosságát, de hosszabb távon egy rugalmasabb, alkalmazkodó tájhasználatban el kell kezdeni tervezni és gondolkozni.
1: A Greenpeace szerint hosszú távon egy erős klímatörvényre lenne szükség, mivel a Balaton vízállása is igen alacsony.
4: Egy új klímatörvényjavaslat, ami pontosan arra segítene választ adni, hogy nagyon nagy mértékben alkalmazkodunk el a megváltozó körülményekhez, és elengedhetetlen ezeket a folyamatokat fékezni, mert Magyarország már a jelenben nagyon súlyos kihívásokkal néz szembe.
1: Ősz elején, ha csak addig nem esik sok eső, ami nem túl valószínű, várhatóan még alacsonyabb lesz a vízszint a Velencei tónál.
5: Egyre súlyosabb következményei vannak, hogy egyre alacsonyabb a Balaton vízszintje. Bár a szakemberek szerint a vízminősége kiváló, az iszaposodás egyre több strandolót riaszt el a tótól. A hónap végén rajtoló kék szalag szervezői bejelentették, hogy a pályát kénytelenek rövidíteni, és a Keszthelyi bóját csak nem 2 kilométerrel a megszokottnál beljebb fogják elhelyezni.
6: A vitorlázóknak hiányzik a leginkább a víz a Balatonból. Egy Zamárdiban dolgozó vitorlás oktató azt mondta, az ő hajóik csak 5-10 centit merülnek a vízbe, de így is megszenvedik, míg el tudnak indulni gyakorolni.
7: Itt ugye kicsi a víz, de hogyha most itt lenézünk akár a partra, hát ugye most a kicsihez képest extrém kevés. Tehát itt a kikötőben konkrétan ugye annyi víz sincsen, hogy a vitorlásokat vízre tudjuk rakni, iszapra tudjuk lerakni, és akkor az iszapon húzzuk el súlyakocsival, míg eljutunk a rendes vízmérséghez, ami a kis hajóinknak egyáltalán megfelelő.
6: A vitorlázók közül egyre többen rekednek a kikötőben.
8: Van egy nagyobb hajójuk is, és ott viszont szépen lassan nem tudunk kimenni, sajnos a kikötőből.
9: Van rá megoldás?
8: Jelenleg nincs, sajnos. És legközelebb valószínűleg a következő évben fogunk tudni azon a hajón hajózni.
6: Annyira alacsony a vízszintje, hogy már a vízibiciklikkel és más sporteszközökkel is nehéz haladni, míg a szörfösöknek is oda kell figyelniük, hogy merre mennek.
10: Ugye a szörfökkel is már problémákba ütközünk, hogy a különböző úszonyok, a skeg, illetve a svert leér, ezáltal nehezítette a kijövetel, vagy akár menet közben egy hirtelen megálláshoz vezethet ez a fajta vízállás.
6: A gyerekek persze az iszapos parton is jól érzik magukat, de ők is inkább vízben szeretnének pancsolni.
11: Örülünk is, meg nem is, mivel nem lehet horgászni, többet kell besétálni, de amúgy ez is élmény, meg lehet is sárvárat építeni, meg sok mindent.
12: Bejebb kell menni, sárvárat építhetünk, de itt kicsi a víz, és nem tudunk így nagyon a víz élni.
6: A vízügyi szakemberek szerint már több mint 1,5 méternyi csapadék hiányzik a Balaton vízgyűjtőjéről. Emiatt már a kékszalag vitorlás verseny útvonalát is módosítani kell. A szervezők a Keszthelyi bóját kénytelenek voltak majdnem 2 kilométerrel bejebb vinni a mélyvíz irányába, hogy a nagyobb hajók is meg tudjanak majd fordulni.
5: Bosszúval fenyegetett apja haláláért az új legfőbb iráni vezető. Mojtaba Hamenei a neki tulajdonított nyilatkozatban azt írta, a nép megtorlást követel Ali Hamenei ayatollah megölésért. Donald Trump pedig a közösségi oldalán azt írta, a rakéták indításra készen várakoznak, ha Irán megpróbálná őt megölni. Izraeli ügynökök ugyanis úgy értesültek, hogy Teherán merényletre készül az amerikai elnök ellen. Több száz tűzoltó küzd az erdőtüzekkel Spanyolország déli részén, a turisták által kedvelt nyaralóhelyeken. A munka éjjel is zajlott, több falut evakuáltak, eddig 12 halálos áldozatról tudni, akiket egyelőre nem tudnak azonosítani.
13: Emberfeletti küzdelmet folytatnak a tűzoltók a lángokkal Spanyolország délkeleti részén. A cél az, hogy lehűtsék a domboldalakat és megállítsák a halálos erdőtüzeket. A szakemberek éjszaka is folytatták a munkát. Elővigyázatosságból több falu lakosságát is evakuálták. Voltak, akik elveszítették az otthonukat. Négy oldalról vették körül a házamat a lángok. Néztem, ahogy leég. Fogtam egy slagot, de csak azt tudtam elérni vele, hogy én is megégtem. Mindenem oda lett, csak a kocsim maradt meg, a kiskutyám, meg a sapkám, mondta ez a túlélő, és ő még szerencsésnek mondhatja magát. Pénteken ugyanis legalább 12 ember halt meg, akik a pusztító erdőtüzek elől menekültek. Gépkocsival próbáltak kijutni az infernóból egy erdős területen keresztül, de az erős szélben gyorsan terjedő lángok körülvették őket. Ezeken a felvételeken jól látszik, hogy az autóikból semmi nem maradt. Az áldozatok földi maradványait Madridba szállították és megvizsgálták, de egyelőre nem tudták azonosítani őket. A feltételezések szerint egyikük spanyol, a többi külföldi lehet. A júniusi rendkívüli hőhullámot követően Dél-Európa szerte felgyulladt a növényzet. A lángok már több ezer hektárnyi területet felperzseltek, a levegő minősége pedig erősen leromlott. Az előrejelzések szerint a következő napokban marad az ilyenkor szokásoshoz képest jóval magasabb hőmérséklet.
5: Somos a pályán következik. Szervusz András, mi lesz a mai adásban?
14: Jó reggelt vagy jó estét kívánok, attól függ, hogy mikor nézik ezt az adást. Minden esetre egy olyan hetet zártunk, ami után az Európai Ügyészséghez csatlakozás már többé nem ígéret, hanem kézzelfogható tény, hiszen az Európai Bizottság erre rábólintott Magyarország esetében. Az a kérdés, hogy megindulnak-e az előző kormány idején tapasztalt ügyek felgöngyölítése, sét átölelő eljárások, avagy sem. Aztán itt van a hétfői alkotmánymódosítás témája. Súlyog Tamás ügye egyszerre közpénzügyi, alkotmányos és morális aspektusokat is felölel, ugye egyfelől a családi utazások, másfelől a delegációs költségeknek az ügyei, az egyik oldalon tett állítások ezeket ölelik fel, a másik oldalon pedig az, hogy ugye az alkotmány módosítással, ha azt aláírja, akkor lehet, hogy az ő mandátumának már vége. Hát minden esetre közben a Fidesz Stop Tiszás önkény felirattal vonul utcára. Orbán Viktor szerint minden emberi, jogi és morális korlátot áthág az új többség. Az a kérdés, hogy vajon a Fidesz szempontjából ez egy hitelességi, hogy mondjam, agálytalanság, hogy ezeket a demokratikus jogállami kifogásokat felveti, avagy ez tulajdonképpen teljesen normális, hiszen megfordultak a szerepek. Itt van a NAV-nak a verdiktje, hogy az aranykonvoj ügyében a pénzmosás gyanúja nem igazolódott be. Hát az a kérdés, ugye itt most elválik, hogy van egy nyomozás egyfelől a sanyargatás ügyében, van a felfüggesztett eljárás a pénzmosás ügyében. Mi jöhet ki ebből? Ezt elemezzük. Amúgy egyébként nyilván, hogy a közvéleményt foglalkoztatja az óbudai és más kerületekben tapasztalható pártokon átívelő korrupció kérdése. Vajon mit jelenthet az, hogyha valaki a büntető eljárás hatája alatt tesz egy beismerő vallomást, amelyben tulajdonképpen már megerősíti a Dávid Ibolyai axiómát a 70-30-as elosztásról, hogy ez vajon, hát mondjuk azt, hogy tekinthető-e ténynek, vagy amúgy egy védekezési eszköznek. Na, ezeket biztos, hogy érintjük az adásban, itt lesz velünk, két vendéget már láttam, jó, tehát az maradjunk annyiban. Hadsereg Gábor itt van Németh András, és itt van Szlazsánszky Ferenc is, tehát ő a főszerkesztő, úgyhogy ez a biztos. Aztán a többit meglátjuk.
5: Köszönöm szépen, András, bár mindent hallottam volna abból, amit mondtál. Önöknek is köszönöm, kedves nézőink, a figyelmet, kellemes hétvégét, viszontlátásra!

0: műsor ajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
1: Nagy örömmel köszöntöm a hét híre nézőit, élőben is kint vagyunk éppen a YouTube-on, úgyhogy várjuk majd az értő hozzászólásokat, próbálok figyelni erre is, és rád is, Deák Dániel, szia!
2: Hello, sziasztok!
1: Független elemző, ugye? Ez így?
2: Kormány független elemző ez a hivatalos.
1: Ex-megafonos influencer.
2: Igen, minden jelző, propagandista, meg nem tudom, ilyen szakértő szóval.
1: Ex-propagandista.
2: Deák Dániel ez a legjobb, és akkor mindenki
1: ex-propagandista, tudja. Ex-propagandista, mert tudom, mi a legszörnyűbb, hogy ez, még ha el is fogadod, akkor elismered, hogy korábban akkor az voltál.
2: Nem, hogyha valami Fidesz kritikus dolgot mondok, akkor ex-megafonos influencer, vagy elemző, vagy politológus, hogyha meg valami olyat mondok, ami mondjuk a most már kormánypárti nyilvánosságnak nem tetszik, akkor fideszes propagandista, tehát általában meg szokott osztani a titulus és jelző, de már most a 24.hu például, amikor közzétettem a Kulcsár Krisztiánnak ezt a anyázós kijelentését a parlamentben, meg ott a vitát, akkor először a 24.hu influencernek nevezett, aztán a következő cikkben már propagandistának, tehát így zavar van még sajtótermékeken belül is, hogy éppen minek neveznek, de engem ez nem szokott érdekelni.
1: Hát itt a tüntetésről fogunk főként beszélni. Kim voltál, ugye? A Sándor Palota előtt volt egy tüntetés, önkény ellen fejezték ki, hát nem tetszésüket. Ismert influencerek, de volt köztársasági elnök Áder János is, mondott egy beszédet. Mielőtt rákanyarodnánk erre, akkor foglalkozunk még a te különutas interjúddal, mert hogy erről cikkeztek is egyébként a baloldali kormányoldali nyilvánosságban, teljesen mindegy, hogy hogy hívjuk, a különutatásban azt mondtad, hogy eddig a jobboldali nyilvánosságban egy központi akaratot akartak keresztülvelni, amit a közösség tagjai fegyelmezetten hierarchikus gondolkodásmódban követtek. Na, ha ez így van, akkor ugye felvetődik a kérdés, hogy a te elemzéseid, posztjaid, megszólalásaid saját autonóm véleményedet tükrözték, vagy te vagy a kivétel a szabály alól?
2: Egyébként olyan úgy találták ezt a cikket, mint hogyha egy meglepő megállapítás lett volna.
1: Szerintem, hát az, mert ezt nagyon sokáig tagadták a jobb oldalon, illetve a kormány oldalon.
2: Több dolog összemosódik, tehát én azt mondtam, hogy a jobb oldali nyilvánosság az úgy működött, mint egy fegyelmezett közösség, amelynek egyértelműek voltak a céljai. De ezt ki is mondták, tehát Gajdics Otto erről szerintem nyíltan beszélt több interjúban, Huth Gergely is erről többször beszélt interjúban, pedig ők ugye újságíróként funkcionálnak a jobboldali nyilvánosságban.
1: De mi az, hogy a tagjai fegyelmezetten hierarchikus gondolkodásmódban nyomában követtek. Hát ebből következik az, hogy akar valamit a politika, és ezt, ez a közösség, ez a nyilvánosság, ennek média munkásai betartanak.
2: Hát szerintem...
1: Nincs ebben semmi meglepetés.
2: Ezt úgy értettem, hogy van ugye, egy kormányzati...
1: Ez a propaganda definíciója.
2: Egy kormányzati célkitűzés volt, és szerintem az egyértelmű látszott a jobboldali nyilvánosságban, hogy azt szeretnék, hogy egyébként ez a kormányzat hivatalban maradjon. És amikor mondjuk voltak jobboldali újságírók, erről nyíltan beszéltek az elmúlt időszakban, én most Gadicsot úr emlékszem, ő például biztosan adott interjút ezzel összefüggésben, hogy ő is például azt szerette volna, hogy a jobboldali kormány maradjon hivatalban, és akkor az olyan jellegű kérdéseket vagy témákat, amelyek mondjuk ezzel szemben mennek, kevésbé foglalkozott vele, és mondjuk azokkal a témákkal, amelyek ezért a célért ott vannak.
1: Megfordítod
2: ez az így irány. Volt, és ugye én, az én esetem meg, én egy Megafonnál, ugye ez egy politikai aktivista csoport volt, tehát ott nyíltan beszéltem pont nálad is erről, hogy ez egy politikai aktivista munka volt, pedig egy politikai aktivistánál, hát egyértelműen az a cél, hogy az az álláspont és az a érvkészlet, amit egyébként az a politikai oldal képvisel, amelyet mondjuk én támogatok, akkor az érvényes és nagyobb teret kapjon a közösségi médiában, a nyilvánosságban. Tehát én erre gondoltam, hogy például az én munkám esetében ez egyértelműen így volt, hiszen politikai aktivista munkát is végeztem egyébként az ellenzői munkám mellett, és ennek vége van, hiszen megszűnt a Fidesz, mint kormányzati szereplő, és azt látom, hogy erre utaltam a különutas YouTube csatornánál is, hogy gyakorlatilag most már egy sokkal sokszínűbb jobboldali nyilvánosságot látunk, tehát például a különutas teljesen mást képvisel, mint mondjuk, nem tudom, egy vadhajtások, ugye ez a két szélsőséges példa lehet, akkor most így mondani, hogy magukat is így határozták meg, tehát hogy sokkal sokszínűbb lett szerintem a jobboldali nyilvánosság, és erre utaltam ebben a műsorban, hogy szerintem ez egy sokkal egészségesebb és sokkal jobb működési mód. Én ennek örülök például.
1: Amiről te beszélsz, és Gajdics Ottót hozott föl példaként, az éppen megfordítása annak, amiről te beszéltél, mert te azt mondod, hogy Gajdics Ottó is, erre hivatkozik Gajdics Ottó is, hogy ő gondol valamit a világról, ami egyébként egybe passzol azzal, amit a politika is képvisel, vagy gondol a világról, és azért, hogy ő segítse a politikát, a saját autonóm véleményéből kiporciózza azokat, ami segíthet.
2: Igen.
1: Te nem ezt mondtad?
2: Hát akkor
1: azt mondtad, hogy a jobboldali nyilvánosságban egy központi akaratot akartak keresztül verni.
2: De ugye ezt a, ez a politikára értem.
1: Föntről, igen, de így van.
2: Igen.
1: A politika keresztül akart verni egy akaratot, amit a közösség tagjai fegyelmezetten, hierarchikus gondolkodásmódban követtek. Tehát fentről megszületik az üzenet, lent pedig ehhez alkalmazkodnak. Gajdics Ottó pedig arról beszélt, hogy ő gondol valamit a világról, ami pont véletlenül passzol ahhoz,
2: jó, amit ez a kettő nem zár, aki egymást, tehát bocsánat, aki, ugye én arról beszéltem,
1: nagyon lényeges
2: politikusokról beszélt, elmondom, tehát ugye,
1: mondom, az egyik propaganda,
2: jó. Elmondom a kettőt, tehát a kettő nem zárja ki egymást. Tehát ugye arról beszéltem, hogy a politika, mint politikusok, nekik van központi akarat, ugye egy kormányzati pozícióban lévő miniszterelnöknek, vagy nem tudom, döntéshozóknak van egy politikai akarata, amit azt szeretnék, hogy a jobboldali nyilvánossága lehetőleg ügyesebben, legerősebben adjon át a közönségnek, tehát a nyilvánosságnak a nyilvánosság számára. Így fogalmaztam, de ennél azért nem így, tehát lehet, hogy durván fogalmaztam ebben az interjúban, de ugye ez erről szól, hogy ezt szeretnék végigvinni a saját nyilvánosságukon, és Gajdics Ottó ettől függetlenül teljes mértékben lehet, hogy ugyanazt gondolja, mint amiként a kormányzati döntéshozók, tehát ő erről beszélt több alkalommal, de...
1: Ő erről beszélt, te nem erről beszélt.
2: Hát akkor nem erről beszéltem, akkor, de aztán a kettő nem zárja ki egymást. Tehát nem hiszem azt, hogy valaki úgy dolgozott mondjuk a jobboldali nyilvánosságban, hogy amit mond, azt ne gondolná komolyan, vagy ne értene az egyet azzal teljes mértékben. Én például teljes mértékben úgy dolgoztam a Megafonnál is, hogy amit mondtam, azzal meggyőződésesen egyetértettem, és a saját álláspontomat képviseltem. A kettő nem zárja ki egymást, tehát hogy ebben nem látok egyébként ellentmondást.
1: Kohány Mátyás már tett különbséget, ugye három kategóriára osztotta a jobboldali média konglomerátumban dolgozókat, és abban benne vannak azok is, akik vakon végrehajtották kvázi az utasításokat.
2: Volt ilyen, ugye a Telexnek volt egy interjúja, ő arra utalt, hogy a Origótól kirúgtak valakiket, volt egy ilyen cikk a Telexen, hogy a Origó vagy Mediaverse-től kirúgtak embereket, és akkor a Telexnek nyilatkoztak állítólag név nélkül, hogy ők nem is gondolták komolyan, amit írnak, csak megcsinálták azt, amit kiért, nem tudom, a felettesük, és akkor gyakorlatilag ilyen teljesen hozzáadott érték nélkül mechanikusan ezeket végrehajtották. El tudom képzelni, hogy volt ilyen, ugye erre utalt Kohán Mátyás.
1: Te is erről beszélsz.
2: Például ezeket az embereket nem tudják.
1: Nem akarom 800-szor felolvasni.
2: Oké, okay, vannak ilyen emberek
1: is. Központi akarat, hierarchikus, fegyelmezet, végrehajtás.
2: Hát vannak ilyen emberek, ugye, akik a MediaVerse-es kirúgásnál Trace-nek hilakoztak, ők például lehet, hogy így működtek, hogy azt mondták, amit nem gondoltak komolyan.
1: Amit elmondtál, én a különbözőben, az volt. Nem a propagandának a definíciója.
2: Én itt politikai döntéshozókról beszéltem, tehát arról beszéltem, hogy van egy kormányzati pozícióban lévő párt. Lehet, azok, hogy rosszul fogalmaztam.
1: Azok a közösségi tagok, akik fegyelmezetten hierarchikus gondolkodásmódban követték ezt a központi akaratot, azok propagandát gyártottak, vagy sem, akkor ez a kérdés?
2: Volt, aki propagandát gyártott, és nem gondoltak komolyan, volt, aki pedig meggyőződésesen a saját álláspontját képviselte,
1: hol
2: és
1: ez lehet az ezt, álláspontja... Hol lehet különbséget tenni a kettő között, ha látszólag ugyanaz?
2: Ez az álláspontja pedig megegyezett azzal, amit egyébként a kormány képvisel.
1: De hol van a kettő között különbség?
2: Szerintem ott van a különbség, amiről az előbb is beszéltünk, hogy valaki a Telexnek odamegy interjútor, és azt mondja, hogy amit egyébként leírt, vagy közzétett, az nem felelt meg szerinte a valóságnak, csak utasítása hajtotta végre. Szerintem ez egyébként a propagandának a része,
1: aki pedig meggyőződésre
2: csinálja. Itt is külön kell válaszolni. Az én esetemben ugye politikai aktivista munka volt, ez teljesen más, mint mondjuk, hogy egy újságnál dolgozó újságíróként. Most az ő nevükben nem akarok beszélni, mert én dolgoztam újságnál, de nem mondom magamat újságírónak, tehát egy újságírót kell meghívni, és akkor ő elmondja, hogy hogyan gondolkodik erről. Például Kohán Mátyás elmondta, hogy ő hogyan gondolkodik ebben a kérdésben, és hogy szerinte a Mandinernél pontosan mi is történt. Tehát ő teljesen világosan és nyíltan beszélt erről a dologról. Én azért nem akarok egyébként az újságírók nevében beszélni, mert nem vagyok újságíró, nem tudom, hogy ők hogy működnek, hogyan dolgoztak az elmúlt években, csak ismerem őket, tehát hogy téged is ismerlek, itt vagyok, de nem tudom, hogy te napi szinten hogyan dolgozol, milyen megbeszéléseken, milyen egyeztetéseken veszel részt, ezzel én nem vagyok tisztában. Ezt
1: megfejtik a kommentet.
2: Most én esetemben, tehát én, amikor ebben az interjúban is beszéltem, én a saját példámról indulok ki, tehát ugye én, mint megafonos ember, aki politikai aktivistaként dolgozott, értelemszerűen volt egy szerkesztőségünk, volt egy témakiosztás, tehát egyfajta központi akarat, így meg lehet ezt fogalmazni, azt egyébként politikai aktivistaként fegyelmezetten, akár lehet úgy mondani, katonaként is ezt végrehajtottuk, csináltuk, sikeres projekt volt szerintem teljesen egyértelműen, ennek vége van. Tehát
1: szerkesztőségi megbeszéléseken mondták meg, hogy akkor nektek most milyen témákra kell fókuszálni?
2: Nem megmondták, tehát gyakorlatilag...
1: De most mondtad az előbb.
2: Mint ahogy egy újság...
1: Kiosztották. Előbb
2: nem kiosztották, hanem megbeszéltük, hogy mik azok a témák, amelyeket a héten mondjuk feltárunk. Tehát, hogy nálatok is van gondolom egy szerkesztőség ülés, az ATV-ben is biztos van minden nap egy szerkesztőségi ülés, összeültök, van egy főszerkesztő, ott vannak a kollégák, a híradót.
1: Igen, ami a világban történik.
2: Igen, a híradót biztosan így szerkesztik szerintem a esti híradót itt a ATV-ben, hogy összeülnek a kollégák, az újságírók, riporterek, van egy főszerkesztő, mindenki hozza a témáit, nálunk is egyébként így van, hogy mindenki hozta a kis témáit, mi az, amivel szerinted foglalkozni kell. Ez olyan téma, amit érdemes feltárni, ezzel érdemes foglalkozni, ezeket ugye behoztuk, és akkor van egy főszerkesztő, vagy egy főnök, aki meg dönt arról, hogy egyébként milyen módon, hogyan dolgozzuk fel, vagy melyik, amik érdemes foglalkozni, melyik, amik nem érdemes foglalkozni, de hogyha én akarok valami témával foglalkozni, akkor az a foglalkozok, tehát nem volt ez megtiltva, meg ilyesmi, tehát ilyen dolgok nem voltak egyértelmű.
1: Még egy gondolat ezzel kapcsolatban, hogy te úgy fogalmaztál, hogy szerinted a választási veresség után vége van a központi akaratnak, és most meg lehet mutatni, hogy a jobboldali tábor sok mindenben nem ért egyet. Ez azt jelenti, hogy a Fidesz veresége kellett ahhoz, hogy végre szabadon, belső cenzúra vagy fegyelem nélkül mondhassátok el a véleményeteket?
2: Ja, tehát előbb is mondtam, hogy nem volt az megtiltva eddig sem, hogy én elmondjam már, miről a véleményeteket.
1: Hassátok el a véleményeteket?
2: Ja,

0: akkor ez elmaradt volna.
1: Nem tudom, mi lett volna, ha, tehát nem tudjuk, hogy mi az, ami lett volna, és mi az, ami nem, de értelemszerűen egy vereség után sokkal inkább megjelennek a kritikus hangok. Mm-hmm. Hát a Fidesz kongresszust, vagy a tisztújító kongresszust érdemes megnézni, az, hogy Stumpf István kiáll, és elég erőteljes kritikát fogalmaz meg a saját politikai közösségének az elmúlt éves, vagy elmúlt időszakban felmutatott teljesítményével kapcsolatosan, az eléggé egyértelmű. Tehát látszik, hogy más egy ilyen Fidesz tisztújító kongresszus, mint mondjuk az előző Fidesz tisztújító kongresszus, ahol ennek a jele sem mutatkozott meg. Értelemszerű, hogy egy vereség után, főleg egy ilyen vereség után előjönnek azok a kritikus hangok, hogy mi az, amit elrontott a jobboldal. Ez a kritika és ezek a gondolkodások megindulnak a jobboldali nyilvánossággal összefüggésben is. Uh-huh. Én is egyébként, hogy ebben az interjúban elmondtam, lehet, hogy nem elég pontosan fogalmaztam, hogy a szóhasználat nem volt megfelelő, de én arra utaltam, hogy eddig én azt érzékeltem, és én azt is láttam, és szerintem ez kívülről is így tűnt, hogy eléggé egységesnek tűnt, tehát eléggé egyszínűnek vagy egyhangúnak tűnt a jobboldali nyilvánosság, sokkal kevésbé tűnt sokszínűnek a jobboldali nyilvánosság, és egy olyan helyre mentem el, hogy a különutas YouTube csatorna deklaráltan ezt a célt tűzte ki, hogy akár a Fidesz-szel szemben kritikus, jobboldali gondolkodású sajtóterméket, a YouTube csatornát hoznak létre, és erre mondtam azt, hogy szerintem ez egy nagyon jó irány, ez egy nagyon jó kezdeményezés, mert hiába a jobboldal nyilvánosságban úgy jelent meg, mint hogy itt ez egy egységes massza lenne, és mindenki azt gondolja mindenről, szerintem ez nem igaz. Szerintem a jobboldal nagyon sokféle és nagyon sok típusú gondolkodású ember van. Vannak, akik radikálisabban gondolkodnak, vannak, akik mondjuk egy eurózóna csatlakozásról teljesen más mondanak, vagy egy EU-tagságról teljesen más mondanak, vagy akár a melegkérdésben teljesen más mondanak, és ugye van a jobb oldalnak is egy liberálisabb része, vagy egy konzervatív része, egy mérsékeltebb része, akik mondjuk sokkal megengedőbbek bizonyos kérdésekben, ugye erre is utaltam ebben az interjúban. Szerintem ez egy teljesen korrekt és normális leírása annak a jelenségnek, amit láttunk, most bele lehet kötni.
0: Csak ezt nem lehetett látni április 12-e előtt.
1: Látták ezeket. Sokan, csak értelemszerűen, amikor...
0: Kik?
1: De hát erről beszélnek...
0: Kicsoda, ki látta?
1: Kicsoda, hogy értve, ki látta?
0: Hát, hogy teljesen egyhangú volt.
1: Hát erről beszéltem, ezt mondtam ezelőbb. De ez belülről sokan látták, csak ugye sokan úgy gondolták, hogy ez működőképes, és ez az, ami mondjuk sikerre viszi a jobb oldalt. Ugye ez a könyvemben is írtam, amíg a...
0: Tehát a különböző színeknek, árnyalatoknak a...
1: Igen, tehát ez 22-ben is, 22-ben a választás követően írtam egy könyvet, a Fidesz recept. Egyébként abban ezek le vannak írva, tehát semmi olyan meglepő dolgot nem mondtam, amit mondjuk ne írtam volna le már 23-ban a könyvemben.
0: Oké, térjünk erre a tüntetésre. Havasi Bertalan fogalmazott úgy, hogy zsebdiktátor Magyar Péter és ordinári önkény úrnak nevezte. És azt üzente, hogy semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, minden el lesz rendezve. Ez a hang nem neked oké-e?
1: Szerintem Havasi Bertalan egyébként teljesen kimérten és normálisan beszélt ezen a tüntetésen.
0: Zsebdiktátor, ordinári önkény úr.
1: Bocsánat, amikor a fideszes politikusokat tömeggyilkos, meg robbantásos merényleteket végrehajtó mafiózókhoz hasonlítják, szerintem a
0: az
1: zsebdiktátor...
0: Helyes, de azt szerinted nem helyes.
1: Szerintem nem helyes.
0: És
1: tehát,
0: ez?
1: Ez annak a mérsékeltebb verziója. Tehát azért
0: de akkor ez már így helyes, hogy mérsékeltebb?
1: Hát, hogyha a miniszterelnök, tehát aki meghatározza ma a politikai napirendet, aki meghatározza azt, hogy miről hogyan beszélünk, tehát ő most a fő tematizáló szereplő, neki van a legnagyobb elérése a közösségi médiában, ráfigyelnek a legtöbben, ő határozza meg a politikai napirendet, ő határozza meg azt, hogy milyen témáról beszélünk, milyen szóhasználatunk van, tehát ezeket mind egyébként Magyar Péter határozza meg ezekben a hónapokban, okay. Akkor értelemszerűen ehhez viszonyulnia kell az ellenzéki szereplőknek is.
0: Tehát ha Magyar Péter így beszél, ami nem helyes, akkor Havasi Bertalan beszélhet így, mert hogy már Magyar Péter beszélt így, és ez így helyessé teszi az ő zsebdiktátorozását. Lefordítom azt, amit
1: szerintem
0: mondtam.
1: Igen.
0: Tehát így elfogadható. Oké, ugye Áder János beszélt arról, hogy a verbális agresszió fizikaivá válhat, és a közbeszéd durvulásáról is tett megjegyzéseket. Ennek ellenére zúgott a mocskos Tisza ezen a tüntetésen. Szerintem Áder Jánosnak meg kellett volna ezt szólalnia annak érdekében, hogy a tiszások se, és a fideszesek se csinálják ezt a fajta verbális agressziót.
1: Hát most a mocskos Tisza az egy tüntetésen szerintem belefér, tehát a mocskos Fidesz, meg mocskos Orbán, meg Orbán egy nem tudom, G, nem mondom ki azt se, tehát hogy ezek megjelentek akkor

0: korábban az elmúlt 16 évben tüntetéseken.
1: De így nem ez a kérdés, hogy hol jelent meg korábban.
0: Szerintem ez az, hogy mocskos tiszta egy tüntetésen belefér. Ez öntek, hogy foci meccsre kimész, és akkor is káromkodnak, meg ordibálnak emberek. Én nem hiszem, hogy ez érdemben befolyásolna a magyar közbeszédet, nem ez határozza meg. Szerintem az határozza meg, hogy a parlamentben például hogyan beszélnek emberek. Amikor anyáznak tisztás képviselők a parlamentben, akkor nagyon sokan azt látják, hogy bizony, akár nőkkel szemben, hogyha ők fideszesek, akkor ezt meg lehet tenni. Szerintem ez, ami nem fér bele. Áder János szerintem...
1: Én azt gondolom, hogy ez sem fér bele, és az sem fér bele, amit Havasi Bertalan mond.
0: Igen, Havasi Bertalan szerintem teljesen normális.
1: A zsebdiktátor akkor az
0: szerintem
1: még, az
0: ez a mai közbeszédben egy teljesen visszafogott stílus, de Áder János is teljesen visszafogott nézsekkel beszélt tartott, tehát nem volt
1: több semmi. Felszólaló ugye rákosizott, hitlerezett, AVH-zás, szórják az átkokat a Tiszára és Magyarra. Ezzel kapcsolatban Kárpáti Iván írt, szerintem egy erőset, felolvasnám röviden, hogy mit írt, hogy megy ez a hitlerezés, rákosizás, és amikor Orbánnal és az ő rendszerével kapcsolatban emlegettek véres diktatúrákat és azok egykori vezetőit, akkor is dühös voltam, írt a Kárpáti Iván a Facebookon. Legfőképpen azért zavar ez a rendszereken átívelően ostoba hasonlítgatás, mert meggyalázza mindazok emlékét, akiket haláltáborokba hurcoltak, gulágra küldtek, megkínoztak, felakasztottak, kisemmisztek. Nem sorolom, elég gimnáziumi szinten ismerni hozzá a történelmet. Szóval mindenki fejezze be, de nagyon gyorsan. Ezzel egyet értesz?
0: Hát, bocsánat, de hogyha... Tehát ugye, miről beszéltek ezeken a tüntetéseken?
1: Mondja, akkor a másik
0: miről beszéltek ezeken a tüntetéseken? Arról beszéltek, hogy például az államfő elmozdítását célú alaptörvénymódosítás, az teljesen idegen egy európai demokráciában, és egyébként még az olyan nagy diktátorok, mint Hitler vagy Rákosi, még ők sem csináltak ilyet. Tehát ennyi történt a
1: Gulag,
0: tüntetésen
1: ezzel elmondva. Idézzem Szűcs Gábort. Magyar Péterre lépésről lépésre tégláról téglára építi az önként, és visszahozza az 50-es éveket,
0: pontosan.
1: Meg a csengőfrászt a vagyonvisszaszerzési hivatallal.
0: Hát erre utal, hogy gyakorlatilag olyan jeleket látunk.
1: Nem
0: most
1: azt mondja, hogy még akkor sem csináltak ilyet, hanem azt mondja, hogy visszahozza.
0: Több is volt, hogy Áder János erre utalt, hogy még akkor sem történt ez, tehát ott felsorolta a korábbi államfőkkel Tildi Zoltánt, meg Nagy Ferencet sorolta, hogy velük mit csináltak, tehát voltak ilyen történelmi példák, hasonlatok.
1: De volt olyan felszólaló, aki konkrétan azt mondta, hogy itt már beköszöntött az önkény, és
0: Rákosi
1: rendszerben.
0: Volt olyan felszólaló, aki arról utalt, hogy egyébként ilyen még a Rákosi időszakában sem történt, sőt, ugye Tuzson Bence a parlamentben Hitlert említette, hogy még ő sem csinálta ezt, hanem megvárta, hogy meghalljon az akkori német államfő, tehát volt egy ilyen hasonlat. Szűcs Gábor meg arról beszélt, hogy nagyon sok jel van arra, hogy olyan eszközök és olyan metódusok, vagy olyan önkényes hatalomgyakorlás jön vissza és köszön vissza, mint amit egyébként látunk akár a Rákosi rendszerben. Én egyébként látok erre jeleket, hogy visszanézem a 40-es, 50-es éveknek a filmhíradóit, ezt mindenkinek ajánlom, még a szóhasználat is visszaköszön, amit most például Magyar Péterék használnak. Tehát amit Magyar Péter a pulpituson állva gyalászkodik a fideszes képviselőkkel szemben, hogyha megnézek egy 47-89 vagy akár 50-es évek első felében egy filmhíradót, fent van egyébként az interneten, mindenkinek ajánlom, nézze meg, ugyanaz a szóhasználat és gondolkodásmód jelenik meg, amit Magyar Péter most
1: alkalmaz. Én azt vitatom, hogy ezeknek a hatása az nem társadalmilag destruktíve olyan mértékben, hogy éppen ezeknek a politikusoknak vagy influencereknek kellene észnél lenniük. Tehát azért ne nézzük egymást hülyének. Ha valaki azt mondja, hogy még Hitler sem csinálta, annak a másodlagos jelentése abból logikailag az következik, hogy Magyar Péter rosszabb Hitlernél. Ebből ez következik. Ezeket a kommunikációs játszmákat csinálta a másik oldal is rendkívül helytelenül Orbán Viktorra szemben.
0: Nem kell az államfőt egyébként az alaptörvénybe beleírva elmozdítani, nem kell személyre szabott és viszonylagos törvénykezést csinálni, és akkor senkinek nem fog felmerülni a fejében, hogy egyébként ez diktatúra vagy önkény. Tehát szerintem erről van szó. Tehát, hogy valaki olyan lépéseket csinál, ami egy európai demokráciában nem megfelelő, akkor szerintem jogosan lehet azt mondani, hogy bizony ez diktatúrával szemben.
1: Voltak-e ilyen lépései a Fidesznek az elmúlt 16 évben, különösen 2010-11-ben.
0: Hallottuk a több esetben, ugye, hogy a Fideszt vádolják.
1: Nem, a te véleményedre vagyok kíváncsi.
0: Az
1: nem
0: a baj, hogy
1: kit vádol. Szerinted volt-e ehhez hasonló lépése?
0: Jogászok, ugye Gulyás Gergely is beszélt erről, ott a legfőbb ügyésznek a kérdése. Nem, az a baj, hogy nem vagyok jogász, nem tudom pontosan, hogy milyen jogszabálymódosítás volt. voltak olyan dolgok, amiket kritizáltak, és egyébként a jogállamisággal szembe menő lépés lehetett, de viszont Gulyás Gergelyre nagyon nagyszerű válaszolat, hogy ott a nemzetközi fórumok egyébként ezt elbírálták, megállapították, hogy ez jogtalan volt, hogy kártérítést és kellett fizetni, ott is maradt egyébként a bíróságon, tehát valami ilyesmi történet volt, nem tudom pontosan a részletei. Tehát
1: én mondok neked részletet.
0: Mondja a részletet.
1: Annak idején a legfelsőbb bíróság lecserélése ugye Kúriára, és nem. Ezzel együtt Baka András tisztségének megszüntetése, de ezen kívül is voltak.
0: És erre reagált Gulyás Gergely, volt egy nemzetközi fórum, amely kimondta, hogy ez jogtalan volt, ennek megfelelően egyébként
1: visszahelyezték pozíciójába.
0: Kártérítés fizetett, és talán ő ott is maradt a bíróságon, ezt nem tudom, hogy...
1: Maga ez a lépés, akkor alkotmány ellenes, alkotmány sértő volt-e?
0: Hát most
1: erről van az a válasz, hogy igen,
0: ha van egy nemzetközi bírósági döntés.
1: Akkor ezt követően joggal mondhatta azt, elvileg az ellenzék, hogy akkor Hitlernél is rosszabb adott esetben Orbán Viktor.
0: Most nem tudom, hogy a Strasbourg-i ítélet mit mondok ki, talán Strasbourg-ban volt erről végső döntés, ugye? Talán ott, az baj, olyan dolgokról beszélünk, hogy nem tudom a részleteit, meg a mély
1: nem, én azt mondom, hogy ez a lépés maga. Az, amit akkor megtettek mondjuk Baka Andrással, az hasonlatos volt-e ahhoz, mint amit Sólyog Tamással szeretne véghez vinni a Tisza?
0: Én azzal értek egyet, amit a Strasbourg-i bíróság kimondott, olvasd fel, nem tudom, mit mondott.
1: Nem, ott az a lépés, hogy nincs Strasbourg-i bíróság.
0: Egy olyan dologról, amiről nem tudom a részleteit, nem akarok kijelentéseket.
1: De hagyd a Strasbourg-i bíróságot, most mondtam el, hogy mi történt. Hagyd a Strasbourg-i bíróságot, az már egy következmény volt. Lehet, hogy a Sólyog Tamás elmozdításának is lesz nemzetközi következménye. Egyébként én azt gondolom, hogy ezt felül kell vizsgálni nemzetközileg, ez az én magánvéleményem. De ez még nincsen. Ott az a lépés a Fidesz részéről hasonlatos volt-e ahhoz, mint amit most tesz éppen a Tisza Sólyog Tamás esetében?
0: Hát ugye létrehoztak egy új intézményt, ott az történt, tehát hogy volt egy legfőbíróság, és a lefelső...
1: Alkotmány ellenesen elmozdították valakit a pozíciójából.
0: Ez egy, akkor, döntést született, akkor az alkotmányos döntés volt, tehát ez nem tudok vitatkozni, nem tudok remitálni.
1: Tehát akkor megegyezhetünk abban, hogy hasonlatos.
0: Szerintem a mostani dolog az durvább. Tehát az, hogy egy államfőt elmozdítani úgy, hogy az alaptörvénybe beírjuk, hogy megszűnik a mandátuma, szerintem ez durvább. Uh-huh. Ez az álláspontom. És ezt nem csak én mondom, tehát Török Gábor is azt mondja, hogy ilyet még a Fidesz sem csinált, azt mondja, hogy ez egy határátlépés, tehát ezeket nem én mondom, nem elfogultsága, hanem Török Gábor, aki tegnap Ruf Bálinttal közösen fotózkodott, ő is azt mondja, hogy ezek a lépések, amelyeket most a Tisztás kétharmad megenged magának, azok határátlépések, és olyan dolgok, amelyeket a Fidesz esetében nem láttunk. Az elmúlt 16 évben egyébként lehetett jogosan kritizálni például ezt az esetet, ennek nem tudom, még egyszer mondom a részleteit, tehát nem vagyok ezzel tisztában, hogy pontosan mi történt, meg mi lett ott a strasbourgi döntés, ezt meg kell nézni, de hogyha ilyen történt, akkor természetesen erről kimondták nemzetközi fórumok, hogy alkotmányellenes döntés volt, és a megfelelő kártérítés vagy ilyen dolgokat meg kellett csinálni, meg kellett tenni. Tehát ez így működik a jogállam, tehát hogy hiába van valakinek kétharmados parlamenti felhatalmazása, ilyen dolgokat nem tehet meg, és erre nemzetközi fórumok is kimondják. Most itt a Belencei Bizottságnak a vizsgálatára várunk, itt voltak Budapesten, tárgyaltak Sólyog Tamással és Magyar Péterrel is, sürgősségi eljárást ígértek, kíváncsian várjuk, hogy ők például mire jutnak ebben a kérdésben.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Média Piac, Murányi András a vendégem, az Index felelős szerkesztője. Milyen ezt hallani? Milyen érzés?
2: Furcsa.
1: Furcsa, oké. Közellenség lettél? Áruló lettél?
2: A visszajelzések alapján azt a következtetést tudom levonni, hogy van egy nagyon erős, masszív réteg, amelyik megértést támogatja ezt a törekvést, és van egy olyan csoport, egy kör, amelyik egyértelműen elítéli ezt a szerepvállalást, és igen kemény kritikákat kapok tőlük. Amikor elvállaltam ezt a pozíciót, nyilván alaposan végig gondoltam, azt tudtam, hogy rövid távon lesznek ebből veszteségek, akár súlyos veszteségek. Viszont sosem voltam az a típus, amelyik úgy gondolkodik, hogy akkor holnap mit csinálunk, meg holnap után, ami az is nagyon fontos, meg hát persze nyilván azokat le kell gyártani, a holnapokat, meg a holnap utánokat. De igazából mindig hosszú távon gondolkodtam. Akkor is, amikor a Népszabadság főszerkesztője lettem, ott egy 4 éves programom volt, amiből aztán szűk másfél év lett. És korábban is, amikor például a Nemzeti Sport általános főszerkesztő helyettese voltam, akkor is egy hosszú távú stratégiában gondolkodtam. Nem mindig adatott meg. Most is az a szakasz jött el az életemben, amikor igyekszem hosszabb távú stratégiai dolgokat megfogalmazni, és azokat elérni. Nyilván azon lehet vitatkozni, hogy mennyire szerencsés vagy mennyire jó az én esetemben az Indexnél munkát vállalni, de ezt a kérdést is, amikor átbeszéltem magammal, akkor arra döntésre jutottam, hogy több szól mellette, mint amennyi ellene.
1: Magaddal? Kértél tanácsot?
2: Igen, van a legjobb barátom, író, akivel ezt átbeszéltük, illetve a feleségemmel.
1: Megnevezzük?
2: Nem szeretném kellemetlen helyzetbe hozni.
1: Ezzel már szűkítetted azzal, hogy író.
2: Igen, és még József Attila díjas író is ráadásul.
1: Na jó, kinyomozzuk majd.
2: Tessék?
1: Kinyomozzuk akkor ezt.
2: Igen, szép lesz, szép feladat. Igen, tehát azért be lehet határolni. Feleségem, nyilván az ilyesféle dolgokat a testvéremmel, Murányi Marcellel beszéltem meg mindig, Isten nyugosztalja, több mint 5 éve nincs már köztünk, ugye volt a Blik Népszabadság és a Mai Nap főszerkesztője is. És igyekszem nagyon sokszor az ő fejével végig gondolni azokat a dolgokat. Neki is voltak azért olyan lépései, amelyek nem feltétlenül sorolhatók az ortodox kategóriában, hanem inkább az unortodox kategóriában sorolhatók. De mindig az volt nála is a legfőbb szempont, hogy hosszú távon mit lehet ebből kihozni, mit lehet építeni. Nyilván vannak, most idézőjelben mondom, könnyű feladatok, amik az ember, hangsúlyozom még egyszer, idézőjelben könnyű feladatok, amikor az ember beül a tévéstúdióba, és elmondja, és előtte felkészül, elmegy egy újsághoz, ír mindenféle gyújtóhangú publicisztikát, és így tovább, és így tovább. Ugye ez én esetemben is elég gyakran megtörtént, mindenféle pozícióim közepette. De az, hogy főleg egy ilyen 16 éves rémuralom után újjáépíteni valamit, vagy továbbépíteni valamit, az egy sokkal izgalmasabb feladat, mint hogy azzal vétessem magam észre, hogy megint elbeszélem, nem tudom, Orbán Viktor kudarc történetét, és így tovább. Megjegyzem, vasárnap a szombati Fidesz kongresszus után magam is legyártottam egy publicisztikát az Indexen, amelyet jól is fogadtak. Nem volt annyira baráti, hogyha ezt így tetszik mondani. Kritikus álláspontot fogalmaztam meg természetesen a Fidesz kongresszussal kapcsolatban. Azért mondom, hogy természetesen, mert általában az alapattitűdöm a kritikus hozzáállás. Ugye a médiának az alapvetése az, hogy az újságíró, a lap legyen kritikus, és a Népszabadságban is, vagy bármilyen munkahelyemen is nem volt azzal soha probléma, hogy ez az alapállás, ez az alapattitűd jellemez bennünket, tehát ugyanúgy kapott a Népszabadságban is kritikát az MSZP vagy a DK, ahogy egyébként a Fideszről készültek a tényfeltáró anyagok.
1: Maradjunk még picit ennél a témánál. Van-e olyan a szakmából, akivel teszem azt jóban voltál, vagy akár baráti kapcsolatod volt, de ennek a kinevezésnek, vagy ennek az ajánlatnak az elfogadásának hatására akár kommentben, akár egy telefonhívással jelezte, hogy akkor köszi. Ennyi volt.
2: Hát inkább úgy fogalmaznék, hogy a csönd az beszédesebb, tehát volt több olyan ember, akitől semmilyen visszajelzés nem érkezett.
1: Nem gratulált.
2: Nem gratulált, vagy nem kívánt részvétet, tehát az is belefért volna. és köztük vannak olyanok, akikkel nagyon sokat dolgoztam együtt. Van olyan kolléga is, akit talán én segítettem valamennyire a pályára, vagy a kezdeti lépéseit segítettem megtenni, majd amikor később nagyobb pozíciót kaptam, akkor a csapatom erősségének választottam. De ezek teljesen rendben lévő dolgok, mert...
1: Hát akkor van
2: mert
1: benned sértettség.
2: Bennem? Uh-huh. Nem. Abszolút tényleíró módon mondtam. Nem. Én amikor azt mondtam, hogy az elején, a beszélgetés elején, hogy tudtam, hogy vannak veszteségek, amelyeket a rövid távon le kell érni, akkor többségében ezekre is gondoltam. Meg azokra a kommentekre is nyilván, amelyeket kapok, hogy megváltoztál, nem ezt gondoltuk rólad, és így tovább. Nem, én ugyanaz az ember vagyok egyébként, tehát miért változtam volna? Ugyanúgy állok a munkához, ahogy eddig. Nyilván egy másfajta szituációban, egy másfajta kontextusban mutatkozik meg most az én tevékenységem más fénytörésben, hogyha ha ezt így lehet mondani. De ez abszolút rendben van, hiszen beszéljünk nyíltan. Az Index, amelyik egyébként 2026 márciusáig a piacvezető újság volt, és most is a top 3-ban pofoszkodik, idézőjelben mondom, a Telexel és a 24-jel, egymásnak adogatva az első helyeket. Szóval az Index a 2026 áprilisi kampányban, meg korábban is elkövetett olyan dolgozatokat, amelyeknek nem kellett volna megjelenniük. Egy normális világban, egyébként nem normális világban éltünk, mert a NERT-nek a 16 évét nem nevezném normális, se normális világnak, se normális sajtó médiapiaci szituációnak, vagy médiapiaci helyzetnek.
1: De voltak olyan lapok, amelyek tudtak normalizáltan működni, vagy demokratikusabban működni, mint mondjuk az Index ebben az esetben, gondolom erre utalsz.
2: Arra utalok konkrétan, hogyha nincsenek ezek a dolgozatok, például a Városházőügy, ez a Tisza, jelentés akármi, akkor igazából nem lehetett volna észrevenni az Index működésén, hogy bármerre húzott volna. Jó, persze voltak még ilyen gazdaságpolitikai dolgozatok, amelyek abba az irányba vitték ezt a dolgot, hogy hú, ez egy fideszes újság, és kétség kívül, hogyha az ember innen néz és innen azonosítja a dolgokat, akkor azt lehet mondani, hogy igen, ezek nem kívánatos elemek voltak. Vagy abban a helyzetben nekik nem tudom, kívánatos volt, de hogyha húzunk egy cezúrát, és azt mondjuk, hogy oké, ezek megtörténtek, ezek a dolgok nem voltak vállalhatók, ennek lett következménye is, például helyreigazítás, például a főszerkesztő távozása.
1: Mert ez elég?
2: Szerintem. Új főszerkesztő és új. Remélem, hogy lesz olyan szituáció, amikor ebben az újra mozduló sajtó és média piacban, ahol most egyszerre omlik össze minden, és épülget valami másfajta, és még nem tudjuk igazán, hogy merre felé tendálunk, meg lesz az a lehetőség, hogy szembenézzünk azzal, ami volt, és azt tudjuk mondani, hogy igen, ezért elnézést kell kérni. Kértünk már egyébként interjút Magyar Pétertől, nem csak azért, mert normális média működés feltételezi, hogy mondjuk, hogyha van egy bukott pártvezér, aki 16 évig volt miniszterelnök, Orbán Viktor, az ad interjút, akkor adjon a miniszterelnök is, sőt, adjon a közéletnek a legfontosabb szereplői interjút az Indexnek. Remélem, hogy előáll ez a szituáció, amikor Magyar Péter eljön az Indexhez, ennek a kérésnek a nyomán, és tudunk ezekről a dolgokról is beszélni. Én ezt nagyon fontos dolognak gondolnám.
1: De kaptatok választ Magyar Pétertől?
2: Hétfő reggel ment el az üzenet. Tegnap kaptunk egy olyan választ, hogy továbbították a kabinetnek a kérdést, úgyhogy izgatottan várjuk, hogy milyen reakció lesz erre.
1: A kampányban kapott-e interjú felkérést Magyar Péter? Van erről tudomásod?
2: Hát most olyasmiről kéne beszélnem, ami nem voltam ott, tehát így elég nehéz.
1: Ezt de csak hallottál ezt azt szerkesztőségben.
2: Én úgy tudom, igen, csak hivatalosan nehéz erről bármit mondani. Nem hivatalosan, én úgy tudom, hogy igen, kapott interjú felkérést Magyar Péter. Sőt, azt hiszem többet is, talán kettőt vagy hármat meséltek a kollégák, de ezt mondom, hivatalosan nem tudom, tehát nincs rálátásom, de úgy tudom, hogy igen, kapott.
1: Tehát és akkor erre valószínűleg nemleges válasz érkezett.
2: Igen. Felteszem, miután nem jött össze az interjú.
1: Ezzel a szembenézéssel, felelősök megtalálásával kapcsolatban még egy picit ezt kapargassuk. Ugye Urbán Ágnessel volt neked médiakutatóval egy egy beszélgetés, egy vitád, inkább fogalmazzunk így a Klubrádióban. És hát ő mondta azt, hogy azok a szerkesztők, újságírók, akik lenyomták az Enter gombot, vagy akár egyetlen karaktert is hozzátettek ezekhez a dolgozatokhoz, anyagokhoz, amiről te is beszéltél, Városháza ügy, vagy éppen a Tisza program, azoknak nincs helyük a médiában. De ezzel az állítással mit tudsz kezdeni, mit gondolsz róla?
2: Hát ez egy nagyon sarkos megállapítás, és hogyha igen, nem vagy nem meg kéne válaszolni, akkor szerintem nem értenénk meg azt a 16 évet, amelyben éltünk. Az elmúlt 16 évben nagyon kevés olyan média szereplő volt, aki távolságot tudott tartani a NER-től. Tehát a NER a folyamatos nyomásgyakorlással, beavatkozásokkal, médiavásárlásokkal és egyebekkel gyakorlatilag lenyomta a média fejét a víz alá, majd kihúzta, amikor éppen úgy gondolta, hogy most ad egy kis levegőt, neki majd újra visszanyomta. Hogyha ilyeténképpen nézem, akkor azt gondolom, hogy nem szabad ennyire sarkos megállapításokat tenni. Tehát tegyük ki az asztalra ezt az elmúlt 16 évet, és beszéljük végig. Nyilván konzekvenciái kell, hogy legyenek mindennek, ahogy az Index esetében is mondtam, új főszerkesztő van, új felelősszerkesztő van, és így tovább. De szerintem ennyire leegyszerűsíteni munkatársi szintre, akár hogy akkor most mindenki menjen a médiából, hát akkor nagyon kevés ember maradna a sajtóban és a médiában. Ugye ebben a klubrádiós interjúban azt igyekeztem értésére adni Rózsa Péternek is és Urbán Ágnesnek is, Rózsa Péter volt ugye műsorvezető, és Urbán Ágnes ugye a másik meghívott vendég, hogy persze minden kritikát értek és elfogadok, anélkül, hogy ott lettem volna az Indexnél, de az Index irányába megnyilvánuló kritikát és egyebeket én maximálisan megfogadom, megértem, és azt mondom, hogy valóban én is helytelennek, rossznak, sőt, bizonyos tekintetben katasztrofálisnak tartom, ami ott történt a kampányidőszakban. De ettől még szerintem most van az a periódus, amikor ugye a magyar vagy esküvőt tart, vagy temetést, hogy nem lenne jó ebben a logikában gondolkozni, hanem illene egy lépést hátralépni, és higgadtan végignézni, hogy mi történt ebben a média viszonyrendszerben. Akkor nézzük végig az összes újságot. Nézzük végig akár a független lapokat is, ahol nem egy esetben volt iszonyatos mértékű állami támogatás. Ahol iszonyatos mértékben voltak olyan PR cikkek, amelyekre lehet azt mondani, hogy akkor te most kiszolgálod a hatalmat. Tehát amikor a NER oligarchának a felesége bontogatja a karácsonyi ajándékokat, és egy nagyon szép cikk van egy olyan újságban, amelyik alapvetően überkritikus a hatalommal szemben, akkor azért én is megkérdezem, hogy ez az anyag például akkor hogy került oda? Mit akartál ezzel elbeszélni? Te is a függőségedet akarod ezzel bemutatni?
1: Van egy különbség
2: elbeszélni?
1: PR cikk között, és egy karaktergyilkossági szándékkal megírt, adott esetben hamis Tisza program között.
2: Nyilván van. Hát az utóbbi az megengedhetetlen.
1: Akkor inkább úgy kérdezem, hogy aki az utóbbihoz nevét adta, tehát leütött egy entert, vagy karaktert írt hozzá, neked már a fejedben van-e, hogy ezzel az újságíróval neked mi dolgod lesz a jövőben? És most nem arra gondolok, igen, hogy a közvéleménynek mi dolga, hanem neked felelős szerkesztőként van-e dolgod vele. Vagy esetleg ezen már túl is vagy.
2: Iszonyatos, két hete vagyok az Indexnél. Iszonyatos erős politikai kitettségben dolgoztak ezek az újságírók. Én nem tudom pontosan, hogy ott mi történt, hogy mondjuk nem tudom én, a főszerkesztő mondta konkrétan annak az újságírónak, hogy már pedig ezt megírod, vagy ha nem, akkor el lehet menni. Nem, fogalmam sincs, nem tudom. Azt sem tartom kizártnak, hogy, vagy azt sem tudom pontosan, hogy ki milyen meggyőződésből írt bizonyos dolgokat. Én igyekszem azzal a nyitottsággal igyekszem elkezdeni ezt a munkát, amikor arra épül, hogy oké, történt, ami történt, de mi az, ami mostantól következik. Ha abban a pillanatban azt látom, hogy bármelyik újságíró politikai nyomás alatt készít bármilyen cikket, vagy adott esetben én mondanám neki, hogy írjon bármilyen dolgozatot, ami persze nem jön össze, akkor abban a pillanatban megszólalna a véscsengő a fejemben. Én nem tudok gondolkodni ezekben a viszonyrendszerekben, hogy hogyan alakultak ezek a viszonyrendszerek. Hogy kampány van, hajtás van, bejön valami, megkapják az anyagot, ezt azonnal írd meg, te vagy az ügyeletes. És akkor ott van előtted, most akkor mit csináljuk? Álljak fel az ügyeletből, vagy feladatnak tekintsem, és akkor csináljam meg. Tehát azért mondom, hogy ezért ez jóval túlmutat annál, mint amit így leegyszerűsítve gondolunk erről a helyzetről, hogy akkor mindenki takarodjon, mert nagyjából ugye erre fut ki a dolog. Ha ilyen logika mentén megyünk, akkor mondom, nagyon messzire jutnánk. Nem elég, hogy éppen összedőlnek a MediaWorks-es propagandalapok, egykori munkahelyem a MediaWorks, és újságírók százai, hanem ezres létszámban kerülnek az utcára, vagy propagandisták. Uh-huh. Nyilván köztük is vannak újságírók, bármilyen furcsa, de többségünkben propagandisták. Még akkor mi ilyen rögtönítőlő bíróságok keretében azt mondjuk, hogy ja, te érted azt a cikket, akkor szevasz. Lehet, hogy csak ügyeletes volt éppen, és oda került előtte egy matéria, és nem tudott mit csinálni, legyártotta az anyagot, mint egy szakmunkás. Miközben nem az ő szellemi terméke, és így tovább, és így tovább. De azért mondom, hogy nem felmenteni szeretnék senkit, csak azt mondom, hogy ezek az április 12-e óta meglévő dühös, azonnali, most aztán mindenkit érdeljen, most aztán mindenkit takarodjon, most ez. Szóval ennél azért gondoljunk már egy picit többet a szakmánkról, meg a közéletről, meg Magyarországról is. Tehát nem lehet úgy elkezdeni egy új érát, hogy akkor mindenkit tarkon lövünk. Nem lehet úgy elkezdeni egy új érát, hogy akkor kipécézzünk embereket, és azt mondjuk, hogy már pedig te takarodj ebből a szakmából nekedni. Ezt így nem lehet megcsinálni. Nyilván a felelősséget meg kell találni, a legfőbb felelősséget meg kell találni, felelősségre kell vonni, elnézést kell kérni bizonyos dolgokért, ez teljesen nyilvánvaló. Ahhoz is fontos ez a dolog, hogy új sajtó-médiapiaci rendszert tudjunk építeni, ami egyébként egy baromi nehéz feladat lesz, hiszen nem, hogy a szemünk láttára omlik össze minden, igazából azt sem látjuk, hogy maga a kormányzat, és már ellentmondásban is vagyok, hiszen egy kormányzat ne gondoljon semmit a sajtó médiára, hiszen különálló iparáként beszélünk róla. Egyébként a kormányzat mit gondol arról, hogy milyen sajtó-médiapiaci viszonyokat kéne teremteni. Tehát nyilván egy neutrális, teljesen független működésnek az alapjait kéne megteremteni. Nyilván ennek olvassuk az elemét, hogy nem tudom, sajtó alap, és így tovább, meg a közszolgálati médiát leveszik róla a propagandát, és ideológia mentessé tesszük, és így tovább. De igazából még nem látjuk azt a távlatot. Tehát most nagyon nehéz abba belegondolni, 16 év után, 16 év rombolás után pláne, hogy azt lássuk, hogy 5 év múlva itt egy, nem tudom én, nyugat-európai mértékű szintű minőségi sajtó-média piac van. Hát könyörgöm, most, amikor beszélünk, a Magyar Nemzetet éppen most alakítják át heti lappá. És most nem a mostani Magyar Nemzetről beszélnek, amik egy propaganda újság, hanem arról az esetleges Magyar Nemzetről, amelyik régen is volt egyébként, amelyik egyébként új távlatot nyitna, mondjuk egy jobb-közép érdeklődésű tömeg felé, hiszen vannak még olyan emberek, akik még printet szeretnének a kezükbe menni, vannak olyan emberek, akik az úgynevezett polgári idea mentén gondolkodnak, és egy jobb-közép irányultságú lapot szeretnének olvasni. E pillanatban, vagy nem tudom, egy hét múlva azt látjuk, hogy nincs Népszava, nincs Magyar Nemzet, nincs, mit tudom, Bors, most oké, van egy Blikk, meg van egy Nemzeti Sport a piacon, mint országos lap, és mind a kettőnek a példányszáma, az, hogy mondjam, nem afelé konvergál, mint ami ennek lennie kéne egy nyugati országban.
1: Csak hogy lásd, hogy nem egy ilyen hideg, érzelemmentes újságíróként ülök itt, én igen megengedő vagyok ezen a téren, hogy egy újságíró akár felsőbb utasításra mit tesz meg, vagy mit nem tesz meg. Hiszen ő is pénzből él, egzisztenciája van, családot tart el. Viszont én csak kíváncsi vagyok konkrétumok szintjén, ameddig beengedsz minket a fejedbe, hogy húzzuk meg a te értékrendedet. Teszem azt, mondjuk egy belső vizsgálatot szeretnél ezügyben tartani, és ha kiderül az, hogy ezt felsőbb utasításra, főszerkesztő utasítására kellett végrehajtani annak az újságírónak, az hol helyezkedik el nálad ezen a skálán, és hol az, hogy egyébként kvázi szabad kezet kapott egy újságírói csapat, csak éppen nem végezték el a forrás ellenőrzést, most mondtam egy példát. Tehát, hogy te hol helyezed el ezeket az egyes elemeket a saját szakmádon belül, illetve most már ugye a hatáskörödön belül?
2: Én ott helyezem el, hogy mindenkinek jár egy második esély. Ha nem lenne új főszerkesztő és felelősszerkesztő az Indexnek, akkor most nem beszélgetnénk, vagy nem erről beszélgetnénk. De egyébként azt gondolom, hogy mindenkinek jár egy második esély. Ha miniszterelnökre gondolok, neki is járt egy második esély, vagy nem tudom, kormánytagokra gondolok, akik szintén érintettek voltak a Fidesz működésében, a NER működésében, akkor nekik is jár egy második esély. Ha arra gondolok, hogy vannak olyan kiválóan prosperáló lapok Magyarországon, független lapok Magyarországon, amelyek a NER-ben működtek, a NER részeként működtek 4-5-6 évig, aztán húztak egy cezúrát, és azóta elsősorban közösségi támogatásból tartják fönn magukat, és maximálisan betöltik a független újság idáját, vagy megtestesítik, és akként járnak el, akkor azt mondom, hogy mindenkinek jár egy második esély.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Best of a Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítását Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a módosítás egyik legfontosabb eleme, hogy megszűnik Súlyog Tamás megbízatása, mert Magyarország újjáépítése nem kezdődhet úgy, hogy a legfőbb közjogi méltóság ugyanaz marad, aki közre működött a köztársaság lebontásában. Bámforgács Nórával beszélgetünk.
2: Aki alkotmányjogász, és hát nyilván, mint ahogy mostanában úgy látom, mindenkinek, aki alkotmányjogot tanít, vagy ezzel foglalkozik, megvan a maga véleménye, örömmel látom, hogy megosztja velünk. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Jó estét kívánok.
2: Ez a 17. alaptörvény módosítás, az előző 16 sem volt problémamentes nyilván, mert mindegyiken volt vita, de ez most olyan, mintha a mélykasba nyúlt volna a magyar kormány rögtön az elején, miközben azt teszi, amit megígért korábban. Mert hogy erről volt szó.
3: Igen, igen, nagyon érdekes a dátum, nem tudom, figyelik-e esetleg a kedves nézők, most van egyébként az amerikai alkotmány 250. évfordulója, nagyon nagy ünnepség volt az Egyesült Államokban. Tulajdonképpen ugyanaznap nyújtotta be a 17. módosítást a magyar kormány. Az az érdekesség, hogy ez alatt a 250 év alatt 27 alkotmánymódosítás volt az Egyesült Államokban. Most, ha jól számolom, akkor nekünk ugye 2010 óta ez a 17. Igen. És bőven nem vagyunk még a végén, úgyhogy hát én is kíváncsian várom
2: majd. Na jó, de az egy olyan alkotmány, ami elviseli mondjuk Kennedyt is, meg Trumpot is. Tehát, hogy voltak éppen megadja a mozgásteret. A miénk ennél egy kicsit szűkebb.
3: Én azt gondolnám, hogy azért szerencsés esetben az alkotmányok viszonylag sok mindent elviselnek. Van egy híres egyébként jogtudós politológus, Milla Feldstegnek hívek. Ő azt mondja egyébként, hogy az, hogy 25 évente alkotmányok születnek, az nem feltétlenül jó vagy rossz, de tényszerűen egy megállapítása, körülbelül eddig tartanak egyébként ezek a polgári demokratikus alkotmányok, és akkor vannak a nagyon szerencsés és boldog nemzetek, egyébként ilyen az Egyesült Államok, akiknek ugye stabil alkotmány jutott.
2: Na de, ugye ez a 17. alaptörvény módosítás, ez sok minden egyéb mellett Súlyog Tamás köztársasági elnökről szól. Azt nem lehet tagadni, hogy ez egy személyre szabott történet, ami az ő esetében előkerül. Mi van akkor, ha nem írja alá az alaptörvény módosítást, ami egy hét múlva megtörténik valószínűleg a kétharmad birtokában a parlamentben?
3: Ezt tartom a legkevésbé valószínű forgatókönyvnek, tehát Sőjog Tamás tulajdonképpen eddig sem volt semmilyen hatalmi ellensúly, eddig a Fidesznek nem volt az ellensúlya, most a Tiszának nem az ellensúlya. Én azt gondolom, ha még a saját személyét érinti, akkor is egyetlen módon nem tudná aláírni, az pedig jogszabálysértő lenne, az viszont valóban megalapozná ellene valamilyen külföldi kifejezéssel impeachment eljárás. Tehát a megfosztási eljárást. Van lehetőség természetesen visszaküldeni a parlamentnek megfontolásra.
2: Alkotmánybíróság?
3: Hadd fejezem be bizonyos alkotmányos keretek között, de ez nagyon limitált, ezt politikai vétónak hívjuk, és utána alá kell írnia. A másik megoldás természetesen az alkotmánybíróság lenne, de mint tudjuk, az alkotmánybíróság nagy részt a Fidesz alkotmányozásának idézőjelben a sikere révén megszüntette azt a jogkörét az alkotmánybíróságnak, hogy alkotmánymódosításokat vizsgáljon, márpedig jelen esetben egy alkotmánymódosítás tartalmi vizsgálatáról van szó. Nyilván alkotmánybíróság volt elnöke, nem fog úgy az alkotmánybírósághoz fordulni, hogy ilyen jogköre az alkotmánybíróságnak jelenleg nincs. Tehát maradna a harmadik megoldás, hogy jogszerűtlenül nem írja alá. Én ezt meg kell, hogy mondjam, hogy a legkevésbé tartom valószínűnek. Azt már valószínűnek tartom, ami történt is, hogy azt mondja a köztársasági elnök, hogy már pedig neki különböző jogait sérti az ő elmozdítása, és ezért az európai intézményekhez fordul, nem feltétlenül csak a Velencei Bizottsághoz tud, majd meglátjuk, hogy fog-e még egyéb jogérvényesítésre.
2: Annak van halasztó hatája?
3: Nincsen. Egyáltalán nincsen, semmilyen szinten nincsen, és nem is tudjuk a Velencei Bizottság döntését, de itt viszont szeretnék eloszlatni egy-két tájt a kedves nézőkben. Én egyáltalán nem tartom ez ördögtől valónak, hogyha a jogállam működik, és ilyen eljárásokat például a köztársasági elnök kezdeményez. Én nagyon üdvösnek tartom, hogyha ebben a kérdésben például az Európai Unió mond valamit. Ez valóban az Európai Unióban egy vitatott precedens lenne. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi erről a Velencei Bizottság állást
2: van. Ez egy határátlépés, akár ugyanis nézzük, függetlenül attól, hogy van egyfajta igazságérzete a társadalomnak, amelynek egy része, egy jelentős része úgy fogja megélni a dolgot, hogy na, tessék, megtörtént végre. De ettől még ez átlép egy olyan határt, amire azt mondtuk korábban, hogy ezt nem szabad?
3: Nem, ilyen egyértelműen ezt nem mondanám. Azt mondanám, hogy a kérdésnek van egy morális, egy politikai és egy jogi bástyája vagy oszlopa. És azt gondolnám, hogy a morális konszenzust azt meg kell nézni, hogy megvan-e. Tehát én ezt mérni kell, nem vagyok szociológus. Azt gondolom, hogy politikailag a miniszterelnök ezt ígérte, tehát ez egy világos beszéd, ő ezt kifejezetten a győzelmi beszédében is elmondta, és a jogi része itt a legproblémásabb, és azt gondolom, hogy e tekintetben viszont, amit én hiányolok, az az, hogy az a fajta szakmai vita, amelyiket nem 5 nap alatt folytatunk le, ugye, egy ilyen lebutított nemzeti konzultációban, hanem valóban hosszas megfontolással, ahol az érveket és az ellenérveket az asztalra tesszük, az nem történt még meg. Én azt gondolom, hogy az alkotmányozás folyamatában elég lett volna egyébként a köztársasági elnök sorsáról dönteni, mint ahogy így most úgy tűnik, hogy valamilyen döntés fog születni, ugye elmozdítják a köztársasági elnököt, a parlament megválasztja egy köztársasági elnököt, és ha jól értem, akkor a miniszterelnöknek az az ígérete, hogy ez vagy végleges, vagy nem, ez vagy felülalkotmányozza, vagy nem. A többi kérdésben is egyébként ez nagyon problémás, hogyha megnézi, hogy bizonytalan vagyok a tekintetben, hogy ezeket a kérdéseket véglegesnek tekinti a miniszterelnök, vagy úgy gondolja, hogy felülalkotmányozható az alkotmányozás folyamatában. Például az alkotmánybíróság helyzetét tekintve. Én értem, hogy 70 éves korhatárt most bevezette, azt is értem, hogy ez 3 bírót plusz 1-et fog érinteni, de mi van akkor, hogyha az alkotmányozás folyamatában az derül ki, hogy ne adj Isten, az alkotmánybíróság jelenlegi struktúrája ezzel a rétszámmal nem a leghatékonyabb, vagy az derül ki, hogy mégis a rendes bírói szervezetrendszerbe kéne integrálni. Mondhatnék millió egyéb kérdést. Akkor most tulajdonképpen volt-e értelme ennek a szabálynak nagy hirtelen, amely 4 embert érint.
2: Nyilván ez politika elsősorban is sokkal kevésbé talán a jog terepe.
3: Én azt gondolom, hogy igen, és hogy e tekintetben akkor mondjuk ki, tehát amit a jogászok nem szeretnek, hogyha ez belecsúszik egy alkotmányos populizmusba. Ugye ez itt a veszély, hogy csinálok egy lebutított ilyen nemzeti konzultációt, azt mondom, hogy én mindenkit megkérdeztem, és utána hozok egy politikai döntést, amit jogi köntösbe.
2: Az nem jó érv, pont amit ön is említett, hogy hát voltak éppen ezt ígért. Tehát mit mondott az Alkotmánybíróság? Az Alkotmánybíróságnak mennie kell ebben a formában, ezek a Fidesz által kinevezett pártkatonák. Az Alkotmánybíróságot úgy tudja megmozgatni, hogyha valamilyen módon hozzányúl. Ez a legkevésbé fájdalmas, hiszen csak visszaáll egy korábbi metodikára.
3: De hogyha az a kérdés, hogy ez politikailag érthető egy politológus számára teljesen elfogadható, akkor azt mondom, hogy igen, de most nem ezért ülök itt. Az a kérdés, hogy alkotmányjogilag ez aggályos-e, és azt mondom, hogy minimum felvett kérdéseket, ezeket azt tudom mondani legjobb lelkiismerettel, hogy egy alkotmányozás folyamatában át lehet gondolni, de ugyanígy gondolom a képviselő mandátumok számának korlátozását, vagy a miniszterelnök mandátumának a korlátozását, amely egyébként visszamenőleg is érinti a már hivatalban lévő miniszterelnököt. Ezek olyan kérdések, amelyekre ki lehet nyitni az alkotmányozást, meg lehet vitatni, de azt állítani, hogy ez olyan, mint egy ilyen McDonald's tálca, ahol kész válaszok vannak, és itt mindenki rögtön tudja, hogy itt minden a legnagyobb rendben van, még ugyan a Velencei Bizottság nem is mondott véleményt, még ugyan nem is értjük rendesen a tényállást. Én azt gondolom, hogy ez egy alkotmányjogász számára minimum egy felelőtlen vélemény lenne. Ezen
2: de akkor egyúttal egy alkotmányozási folyamatban is utalja ezeket a kérdéseket. Tehát igen, most tekintsük úgy, hogy ez van, ezek a döntések megszületnek, és aztán üljünk neki.
3: Igen, csak azt nem világos számomra, hogy például személyi kérdésekre vissza fog-e térni a kormány, ezeket akkor ugye
2: erről nem mondott még semmit.
3: Erről nem mondott semmit, vagy ezeket a kérdéseket felülalkotmányozok, vagy ez a végső döntés. Mondok egy példát. Az egyetlen ember, aki valóban teljesen jogellenesen ül a helyén, az pillanatnyilag a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság elnöke, aki konkrétan EU jog ellenesen ül a székében, de róla például valamiért nem szólt a miniszterelnök ebben a győzelmi beszédében, azóta sincs róla szó. Értsem úgy, hogy akkor ő vele rendben van minden, vagy egyszer mégiscsak valaki azt fogja mondani, hogy be kellene tartani az EUB-nek ezt a bizonyos CPR 288-as ítéletét, de ez csak egy példa. Rengeteg ilyen kérdés van, amelyikre én pillanatnyilag azt tudom mondani, hogy zavaros, nem átlátható, nem tudom, hogy a későbbi alkotmányozásnak tárgya lesz-e, és tulajdonképpen amire jó az az, hogy a társadalomnak a vélt vagy valós igazságérzetét valóban megpróbálja kielégíteni.
2: Említette a korlátozást, ami a képviselőket érinti, ugye ez a 12 év lenne, a 3 ciklus vagy 12 év. Ott felmerült, hogy azt majd pontosítani kell, mert ez így nyilván nem egészen pontos, hogy az alaptörvényben szerepel, mert hogyha valaki lemond 2 nappal korábban, hogy lejár a ciklusa, akkor újra kezdhet egy újabbat adott esetben akár, mert nem végezte be a ciklusát. Szóval, hogy számos olyan dolog van, ami még felmerülhet, de önmagában vitatják nagyon sokan ennek a létjogosultságát, mondván, hogy hát a népfelség, tehát majd a nép eldönti.
3: Ez nagyon problémás, tehát hogy a magam részéről messze menőkig nem értek egyet ezzel a szabállyal. Tehát azt gondolom, hogy a képviselői mandátumok ilyen módon egész biztos, hogy nem korlátozhatók. Egyrészt a parlament szuverenitását korlátozza, másrészt a választói akaratot is nagyon erősen korlátozza. Tehát miért ne szavazhatna valaki Hatházi Ákosra, hogyha neki a szimpatikus, mondjuk, én nem tudom, 3-4 cikluson keresztül. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez a szabály, ami az én alkotmányjogi meggyőződésemet érti, egész biztos, hogy nem állna ki semmilyen alkotmányossági próbát. Ugye az a nehézség, hogy és ezt a Fidesz kezdte bevezetni, hogy attól kezdve, hogy a szabályt az alkotmányos szintre emelem, onnantól kezdve már ugye nincs, aki megállapítsa annak alkotmányellenességét, mert az alkotmány normaszövegét már nem lehet megkérdőjelezni. Ugye? Tehát ez volt a Fidesznek mindig a taktikája.
2: Miközben milyen logikus tenni, az Alkotmánybíróságnak az a dolga, hogy ne történjen alkotmányellenes beavatkozás.
3: Pontosan. A legtöbb ország egyébként ezt éppen ezért nagyon is pártolja, hogy az alkotmány módosítások alkotmányosságáról az Alkotmánybíróság mondjon valamit, az más kérdés, és ebben viszont igaza van a kormányzatnak, hogy rendkívül problémás az Alkotmánybíróság jelenlegi helyzete. Ez a 15 bátor ember idézőjelben valóban alkalmatlan az alkotmányosság helyre helyreállításán, az alkotmányos demokrácia helyreállítására, de akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ezt viszont nem oldja meg az a szabály, hogy bevezetem az 70 éves korhatárt, ami gyakorlatilag a bíráknak egy nagyon kis részét, 3 vagy 4 bírát, nem oldja meg az a szabály, hogy bevezetem az 70 éves korhatárt,

0: elvét, de az a szomorú hírem, hogy a jogállamiság elvébe azok az alkotmányos demokratikus elvek, amely szerint például a magyar alkotmánynak is fel kell élnie, benne vannak. Tehát azt gondolom, hogy ezek a kérdések, hogy a mandátuma közepén valaki lefejezhető-e, hogy visszamenőlegesen lehet-e jogalkotni, hogy személyre szólóan lehet jogalkotni, ezek mind az európai jognak immanens részét képezik, tehát problémások lesznek. Még valamit, hogy mondjak, azért ugye azt se gondolja senki komolyan, hogy az úgy rendben van, hogy holnap, ha jól értem, kedden fog szavazni az országgyűlés a 17. módosítás sürgősségi eljárásáról, és ha jól értem, már aznap az általános vitát le akarják zárni. Tehát ugye az volt az ígéret, hogy ugye itt átgondolt olyan alkotmányozás lesz, amely ugye a társadalom egészére kiterjed. Ezek a kérdések, pláne ha nem térnek vissza rájuk, akkor végérvényesen eldöntenek olyan kérdéseket, amik minimum azt gondolom, hogy ennél szélesebb vitát megérnének.
1: Köszönöm, hogy elmondta. Bánforgás Nóra volt a vendégünk. Éljen máskor is.
2: 100 milliárdokkal csökkent a költségvetési hiány júniusban. A központi arrendszer a hónapot több mint 424 milliárd forintos többlettel zárta, így a hiány 90%-ról 80%-ra mérséklődött. Közben mélypontra került az infláció, ezért a kereskedők már az árrésstop kivezetését szeretnék. Vendégünk Németh Dávid.
1: A pénzügyminisztérium ma közölte a rovancs eredményét. 3,7%-os GDP arányos hiánnyal fogadta az évi költségvetést a parlament. Ugye 8,3 lett volna, hogyha így mennek tovább a folyamatok, mondja most a pénzügyminisztérium. Németh Dávid a vendégünk. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
1: A KNTH Bank vezető elemzője. Az, hogy ekkora a különbség a terv és a valóság között, és hát a valóságot is még csak álmodjuk, mert hát majd meglátjuk, hogy mennyi lesz ez az év végül. Ez egyfajta költségvetési alkalmatlanságot mutat az előző parlamentről, vagy egyszerűen senkit nem érdekelt már az, hogy mi mennyi?
3: Sok minden, ott le is vezette egyébként a költségvetésnek az alakulását a pénzügyminiszter, hogy mik azok, amik fölvitték 8,3%-ra a hiányt. Ebben vannak kisebb részben kedvezőtlenebb makrogazdasági pálya, mint alacsonyabb növekedés, de elég sok a választáshoz köthető különböző költekezésekhez kapcsolódik. Itt akár a 14. havi nyugdíjtól kezdve a fegyverpénzen át nagyon sok minden megjelenik. Volt egy-két bírság is, amit az Európai Unió kiosztott, és amiatt is nagyobb lett a hiány, illetve egy elég nagy tételt, 1,1%-ot GDP arányosan, azzal számoltak el, hogy az RRF pénzekhez már hozzá fog jutni Magyarország, és ezt elszámolták bevételként, miközben ugye nem nagyon történtek lépések abba az irányba, hogy valóban Magyarország megkapja az RRF.
1: De ez nem először fordul elő, a közeli években, 23-24-ben is volt olyan, hogy úgy számolták a költséget is, mintha jönnének az európai uniós pénzek, és nem jöttek.
3: Ez így van, ez sokszor előfordult, hogy kalkuláltak bizonyos európai uniós forrás beáramlással, de sokszor volt, hogy időközben, az évben azért a kiadásokat részben hozzáigazították, tehát amikor látszódott, hogy nem jönnek be azok az európai uniós források, akkor bizonyos projekteket mondjuk elhalasztottak, vagy ugye később indítottak el, és akkor ezáltal némiképp kompenzálták, de valóban minden évben szinte elmondható volt az elmúlt pár évben, hogy optimista volt a becslés a kormányzat részéről, hogy mennyi európai uniós forrás fog beáramlani a magyar költségvetésre.
1: Vannak itt olyan tételek, amikkel kapcsolatban elindultak a vizsgálatok, a Belgrád-Budapest vasútvonal például ilyen, vagy a koncesziós szerződés 35 évre az autópályák ügyében. Ott nagyjából közel 1%-nyi GDP romlást lehet ennek a kárára írni, ennek a két tételnek, mondja a pénzügyminisztérium. Visszaszerezhet ez?
3: Hát ezek hosszú távú szerződések, amiket kötöttek, én nem tudom, hogy ezeket föl lehet-e bontani, vagy nem lehet fölbontani. Én azt gondolom, hogy ezek élő szerződések, tehát valószínűleg nem olyan könnyű ezeket fölbontani, de hát nyilván ez majd a költségvetéssel kapcsolatban a minisztérium megvizsgálja, hogy mik vannak-e mögött pontosan.
1: Az, hogy ekkora a költségvetési hiány, az nyilván egy óriási teher a most regnáló, a hivatalba lépett kormánynak. Ezzel valamit tennie kell, főként azért, mert hát, hogyha komolyan gondolja az erővezeti belépést, akkor rohamléptekkel kell valamit lépni. Ennek az első jeleit a 27-es költségvetésben látjuk majd?
3: Természetesen ugye ezt többször is hangsúlyozta a pénzügyminiszter is, hogy ez most csak egy technikai kivetítése a költségvetésnek, még egyébként ez a 7,5%-os hiány, amit ez a technikai

0: A kivetét is mutat, ugye nem 8,3, hiszen a uniós forrásoknak egy része az már elkezd beáramlani az idei évben, és az javítani fogja az idei évi hiányt. De hogyha ez a technikai kivetítés 7,5, és innen indulnánk, ugye akkor is még ebből van egy csomó egyszeri tétel, ami az idei évet érintette, ez kb. 0,9%-a a GDP-nek, tehát valójában 6,6 hiány adódna, és hát bizonyos elemek, amik jövő évben automatikusan javítják mondjuk a költségvetési egyenleget, például a csökkenő kamatkiadások, vagy a magasabb gazdasági növekedés, azzal már 6,1% lenne a jövőre a hiány, és akkor innen indul el a tervezés. Viszont itt azért az fontos látni, hogy a Tisza kormánynak is voltak ígéretei, amiket szeretnének megvalósítani, ugye ez is pénzbe kerül. Az ő programjuk az alapvetően egy semleges költségvetés volt, tehát amennyit többet költöttek a programban, annyival több bevételre tettek szert más sorokon, vagy kiadásokat átcsoportosították.
1: De ezzel nem lehet csökkenteni.
0: De ezzel nem lehet csökkenteni. Hát akkor, hogyha ezt viszik tovább, akkor még mindig 6,1%-os a hiány. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kérdés lesz, és ugye ami a másik nagy fókusz, hogy egy középtávú kitekintést is be kell nyújtani október végéig az Európai Bizottság felé, hiszen Magyarországgal szemben túlzott deficit eljárás van, és ezt többször is hangsúlyozta a pénzügyminiszter, hogy együtt kell majd kezelni a 27-es, illetve ezt a középtávú kitekintést, hiszen 2030-ra tervezik azt, hogy 3% alá csökken majd a költségvetési hiány, 3% alá.
1: Ez a Maastrichti kritérium egy része. Mély ponton az infláció. Ez azt gondolom meglepően jó adat, amit most inflációs adatként látunk, és egyúttal, mintha elindult volna a gazdaság növekedése is.
0: Abszolút voltak nagyon pozitív hírek ezen a héten. Az infláció az ugye 1,8-1,9% volt a konszenzus, amit vártunk, ehhez képest egy picit jobb lett. Megint az élelmiszerek területén volt egy nagy pozitív meglepetés, illetve a forint, erős forint az még mindig segítette az inflációnak a lassulását. Úgyhogy ez úgy tűnik, hogy a Magyar Nemzeti Bank számára bőven ad mozgásteret a kamatcsökkentésre a következő időszakban, és valóban egy kiskereskedelmi forgalmi adat jobb lett, az ipari termelés is kedvezőbb lett, az látszódik, hogy most már egy kicsit a járműgyártás elkezd beindulni, ugye már az elmúlt negyed évben láttuk azt, hogy a megrendelések a járműgyártásnál és a villamosberendezéseknél az megugrott, és most szépen lassan ezeket el is kezdik legyártani a cégek, úgyhogy valóban van egy kis fellendülés a magyar gazdaság. De közben meg a nemzetközi környezet azért nem teljesen ideális továbbra sem. Úgyhogy még mindig nem arról tudunk beszélni, hogy azért idén 2-3%-os növekedés lesz, hanem inkább a 1,5-2% közötti növekedési
1: tempó. De hát növekedésről beszélünk, és nem stagnálásról.
0: Ez így van,
1: ez
0: és a mi költségvetési szempontból nagyon fontos, hogy szerkezetében egyébként a lakossági fogyasztás az ezt jóval meghaladhatja. Ugye az első negyedéves GDP adat is ilyen 5% körüli lakossági fogyasztás bővülést mutatott, és a nettó reálbér növekedések az első 5 hónapban az ilyen 8-9% körül alakultak. És ez egy nagyon stabil bázist ad annak, hogy az év második felében is maradhat ez a 4-5%-os lakossági fogyasztás bővülés. És ugye a 27%-os áfával számolva egy nagy részét ezeknek a fogyasztásoknak, ez egy óriási bevételi forrás a költségvetés számára. Tehát ez sokkal jobb, hogyha így 2% a növekedés, hogy közben nagy a lakossági fogyasztás, mint hogyha nincs lakossági fogyasztás, és csak néhány multinacionális cég húzza a magyar gazdaság növekedését.
1: Német Dávid, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of. A Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Mint ismeretes, a kormány szándékai szerint az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat. Kérdés, hogy a rendszerváltáskor elmaradt szembenézés mit ér 36 évvel később? Katona Csabát kérdezzük.
2: Történész vendégünk van tehát, és hát persze történész vendéghez fordulunk, ha meg akarjuk tudni, hogy mi az, amit itt megismerhetünk. Erről már beszéltünk ebben az adásban, és akkor is elhangzott kollégájától is, hogy azért a teljességet ne várjuk, de azért vannak itt kérdések. 3/1, 3/2, 3/4, 3/5. Tehát itt különböző olyan titkosszolgálatok voltak, amelyek a 3/3-on túl innen és onnan ugyanúgy dolgoztak különböző irányokban. Ezekről mi nem beszélünk soha?
3: Mert a 3/3 valamiért uralja a közbeszédet, tehát igazából dominánsan ez jelenik meg. De ugye, amennyire én tudom, most is elhangzott a mai napon konkrétan, hogy vannak olyan dokumentumok, amik ugye még mindig a titkosszolgálatoknál vannak, ezekben vannak minősített adatok, ezeket a minősített adatokat újra kell gondolni, és ugye ez is nyilvánosságra fog kerülni elvileg október 22-ével. Ez tehát azt jelenti, hogy a korábbiakhoz mérten valóban egy jóval nagyobb nyilvánosságra számíthatunk, hogy ez pontosan mit akar, azt még mindig nem tudjuk, de ezért fog felállni a szakértőkből álló bizottság, hogy ezt a munkát segíteni tudja.
2: Ez a mi nyilvánosságunk, vagy az önöké is, szakmabelieké is? Tehát vannak-e önöktől is elzárt adatok?
3: Amik a titkosszolgálatoknál vannak, ahhoz ugye egy levéltáros nem tud bemenni. Tehát nyilván ott van egy irattáros, aki ezzel dolgozik. Azok az iratok, amik már az ABTL-ben találhatók, azok kutathatóak. Az egy másik kérdés. De ugye Magyarországon a levéltárok pontosan azért vannak, hogy lehetővé tegyék az iratok, a dokumentumok kutatását. Tehát az áloga annak, hogy az állampolgár ismerkedni tudjon a magyar történelem irataival, ez nem csak a titkosszolgálati aktákra igaz, az, hogy a levéltárba kerüljenek az irattárba.
2: Hogyha én olvasok egy dokumentumot, fogom érteni? Át fogom látni, hogy valójában az miről szól? Mert neveket fogok látni, lehet, hogy történetleírást is fogok látni. Ugye 3/3 különösen erről szólt, hogy jelentenek arról, hogy mit láttak, mit hallottak. De igaz-e az? És akik ott vannak, azok valóban olyanok voltak-e?
3: Két egyforma történet nincs. Tehát ezt nagyon fontos látni, hogy még egy történés sem tudja azt mondani, hogy ha elolvas egy iratot, akkor birtokába jut az abszolút igazságnak. Az iratok árulkodnak különféle nevekről, történésekről, adatokról, de hát például nagyon sokszor szóba jönnek, hogy voltak az úgynevezett K-lakások, és nagyon sokszor például azt sem tudjuk, hogy ezek hol voltak, mert még az iratokban sem rögzítették.
2: A K-lakás az a lakás, amit arra használtak, hogy megfigyeltekkel beszéljenek.
3: Így van, tehát amikor egy-egy olyan lakást valaki elvileg bérelt, vagy ott élt, de igazából az egyetlen dologra szolgált, hogy ott lehessen találkozni, beszélgetni, röviden, gyorsan, és aztán meglehetősen észrevétlenül távozni. Tehát ezek jellemzően olyan házakban voltak, ahol sok ember lakott, és sokan megfordultak, mert kevésbé tűnt föl, ha valaki idegen felbukkant, vagy akár visszatérően felbukkant. De azzal az illúzióval tényleg le kell számolni, hogy az abszolút igazság megragadható. Ugye ott kezdődik az egész, hogy körülbelül 36 ezer ügynökről van ugye D-kartonunk, most messze 100 ezer fölött volt a hálózati személyek száma. Tehát ne azzal a céllal menjen be bárki kutatni, hogy most mindent meg fog tudni, de azt szolgálhatja a szélesebb körű nyilvánosság, hogy sokkal többet tudjunk meg, mint eddig. Hogy mennyire értelmezhetek az iratokban levő adatok, információk, ez megint egy másik kérdés. De ez minden iratra igaz, ez nem csak az állambiztonsági iratokra igaz.
2: Jó, csak hát ugye itt könnyen következtetéseket vonunk le, tehát az édesapám barátjáról most tudom meg azt, amit eddig nem tudtam, és lehet, hogy most sem igaz.
3: Igen. Itt jön be az, amit úgy hívnak, hogy forráskritika. Tehát ugye történészetnek ez egy alapvető felvetés, hogy nem abszolút igazság található az iratokba. Alkalmaznunk kell a forrás kritikát, aminek a lényege, hogy tudnunk kell, hogy ki keletkeztette az iratot, milyen szándékkal keletkeztette, kinek keletkeztette. Nyilvánosságnak szánta, belső titkos információ. És természetesen a korszak ismerete az nagyon komoly előnyt jelent, amennyiben valaki behatóan ismeri a struktúrákat, a korszak mechanizmusát. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy egy átlagember bemegy és elolvassa, és esetleg téves következtetésre jut, ez igen a történeti kutatásnak, ez még akkor is a sajátja, ha egy történész végzi el ezt.
2: Hát igen, csak nála elvárható lenne az, hogy jöjjön a forráskritika, és szembeállítsa akár ő maga a saját vélekedésével szemben egy másik vélelmet is.
3: El is várjuk.
2: Ez nálam...
3: El is várjuk, sőt az igazán komoly történész arról ismerszik meg, hogyha felfedezi valamelyik iratban, hogy itt valami olyan logikátlanság van, ami nem bízik
2: bele. Igen, de ha én ballagok be és olvasok el egy dokumentumot, azt nem tudom, hogy hol keresem a kontrollt.
3: Ez valóban így van, mindazonáltal, ha valakit érdekel ez a korszak, ez nem szabad, hogy visszatartó erő legyen. Tehát amennyiben az ember úgy érzi, hogy nem tud eligazodni az iratok tömkölegében, vagy nem tud eligazodni az adatok között, vagy nem tudja értelmezni a benne levő információkat, na akkor például érdemes megkeresni egy történészt, vagy pedig utána olvasni a dolgoknak.
2: Mennyi dolguk lesz?
3: Rengeteg.
2: Mit kutathatunk mi majd? Bármit, vagy... Az ugyanúgy, mint ahogy most kikérhetünk a saját családunkról adatokat, ugyanúgy csak a saját ügyeinkben járhatunk el.
3: Ezt majd a bizottságnak kell megállapítania. Tehát egyelőre én annyit tudok, hogy föl fog állni egy bizottság, ebben lesznek történészek, levéltárosok, szakemberek, és az ő feladatok az, hogy a minősített iratokkal foglalkozzanak, tehát eldöntsék azt, hogy mi kerülhet a nyilvánosság elé. Ugye ma, ha valaki történészként kutat az ABTL-ben, akkor azért bizonyos dolgokhoz még ők sem férhetnek hozzá. Gondolok itt mondjuk a szenvedélybetegségekre, a szexuális orientációra, az egészségi állapotra, tehát az úgynevezett szenzitív adatokra.
2: Ezek ki vannak feketével húzva, hogyha egy jelentésben szerepel?
3: Hát az eredeti iratban nem. Tehát ez úgy működik, hogy ilyenkor egy másolatot kap az, aki hozzájut, és akkor a másolaton történik meg a úgymond a adatnak a eltüntetése, vagy pontosabban az információi, mert ez nem adat klasszikus értelemben véve. Mindazonáltal ugye a mostani kutatási lehetőségek is széles körűek, tehát hogyha valakit megfigyeltek, az a rávonatkozó iratokat megkapja, az ügynök nevét is megismerheti. A leszármazott is megkaphatja, a történészek ennél szélesebb jogkörrel kutathatnak, közszereplők esetében pedig igazából mindenki hozzáférhet ahhoz, hogy érintett volt-e az illető, vagy pedig nem. Megint más kérdés, hogy például önmagában az, hogyha valakinek van hatos kartonja, az nem azt jelenti, hogy az illető jelentett, az azt jelenti, hogy beszervezték, és aztán vagy jelentett, vagy nem jelentett. Tehát megint csak arra kell intenem mindenkit, hogy óvatosan kezelje az információkat, de az, hogy az információkat óvatosan kell kezelni, az meg nem azt jelenti, hogy ne akarjuk ezeket megismerni.
2: Hát nyilván. Viszont akkor itt jön a következő izgalmas kérdés, hogy megismerünk egy adatot, és megpróbáljuk azonosítani, hogy kik vannak a jelentésben. És ilyen módon rá tudunk mutatni még akár köztünk élő emberekre is,
3: igen,
2: akár ok nélkül.
3: Valóban.
2: Mert hogy lehet, hogy ahogy mondja, beszervezték, az életébe soha nem jelentett, de ott van a papíron, hogy őt beszervezték.
3: Sajnos a tévedés lehetőségével számolni kell. Nyilván ebből emberi drámák is fakadhatnak legrosszabb esetben. Tehát, hogyha valakit mondjuk megvádolnak azzal, hogy ügynök volt, nem is arra gondolok, hogy beszervezték és nem jelentett, hanem mondjuk tévesen azonosítják valamilyen oknál fogva valakit benne. Kikér egy iratot, eljut egy következtetésre, a következtetést elkezdi tényként kezelni, ez valóban egy csapda. Tehát ez hozhat magával súlyos emberi töréseket, meg lehet alázni embereket ok nélkül. Ugyanakkor azonban sajnos látni kell, hogy minden tudománynak, így a történettudománynak is része a tévedés. Senki nem hordozza a bölcsek kövét, tehát amikor megpróbáljuk megismerni a múltat, akkor bizony még a történésszer is előfordul, hogy téved, de újabb információ birtokában korrigálja a tévedését.
2: Nem a mostaniak hibája, akik végre meglépik, amit meg kellett volna lépni évtizedekkel ezelőtt, de mégis nem késtünk el?
3: Talán nem. Nyilván az a pillanat, amikor meg kellett volna ezt lépni, az a rendszerváltás pillanata volt. Tehát amikor egy nagyon erős elemi társadalmi igény volt arra, hogy a lehető legnagyobb nyilvánossághoz jussanak el ezek és a hasonló típusú információk. Nem gondolom, hogy elkéstünk, de nyilván a legtökéletesebb pillanatról már lemaradtunk. Ezzel együtt azt gondolom, hogy egy működő demokráciában a nyilvánosság egy alapvető fontosságú kérdés. Tehát ilyen értelemben nem késtünk el, de jobb lett volna pár évtizeddel korábban.
2: Állandóan felmerül a kérdés, a véleményére vagyok kíváncsi, nyilván a bölcsek köve ez esetben nem lesz ott önnél, vagy gondolom legalábbis.
3: Nincs.
2: Miért nem engedte a Fidesz? Ugye például, ha csak azt nézzük, az LMP, nem tudom, vagy már hobbit üztek belőle, vagy 30-szor benyújtották.
3: A konkrét választ nem tudom, ilyenkor az ember elkezd logikázni a klasszikus cui prodest mentén, tehát amire gondolni lehet, hogy esetleg tartottak attól, hogy vannak érintettek, akár a közvetlen pártvezetésben, vagy a párttagjai között, vagy akár csak a Holdudvarba, de ez csak egy logikázás.
2: Nyilván most mindenki erre rá fog keresni, aki ennek erre affinitása van.
3: Amennyiben erre lehetőség nyílik, azt gondolom, hogy már ezért megéri megtenni, mert még ha tévedések lehetőségét magában is hordozza egy-egy adatnak a téves értelmezése, ez még mindig jobb, mint a puszta találgatás.
2: Hát igen. Mondta, hogy volt vagy 100 000 beszervezett
3: több
2: ügynök. Vagy több is. Meg azt is, hogy mennyi az ismert közülük. Hova lett a kétharmaduk?
3: Pontosan nem tudjuk megmondani, de ne felejtsük el, hogy simán elképzelhető, hogy egy részükről nem is keletkezett a kárirat, bár ezt nem merem tényként kijelenteni. Azt viszont igen, hogy sajnos volt olyan, hogy nem került be a levéltárba, voltak iratmegsemmisítések.
2: Az nem legenda?
3: Abban a mennyiségben, hogy szakmányba darálták, szakmányba semmisítették meg, az biztos, hogy nem állja meg a helyét, de lehetetlen olyan elképzelni a modern korban, hogy minden irat pontosan megmaradt volna, és van olyan is, ugye, hogy emberi szándék irányul arra, hogy az iratokat megrostáljuk, vagy ledaráljuk.
2: El lehet tüntetni valakinek a nyomát nyom nélkül, aki jelentett, vagy akiről jelentettek?
3: Modern korban azért ezt nehéz elképzelni, tehát a legtöbb irat az nem egy példányban keletkezett, de hát láthatjuk, hogy amennyire a ezzel foglalkozó kollégák tudni vélik, valóban több mint 100, egyes becslések szerint 150 000-re rúghatott a hálózati személyek száma, ehhez képest, ahogy említettem, kb. 36 000 D-kartonnal rendelkezve, 6-os kartonnal rendelkezünk. Tehát az, hogy pontosan mi történt ezekkel, azt nagyon nehéz megmondani. Ugye nyilván a kutató az kétféle módon viszonyulhat ehhez. Van egy ilyen morális késztetés, hogy jó lenne minél többet megtudni, és akkor nem szelektálva válogatni, hogy erről az ügynökről tudok, arról az ügynökről nem tudok. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor viszont maradnak a megismerés határai az adott lehetőségek keretei között, és ezzel kell élnünk.
2: Hát már csak azért is érdemes megismernünk a valóságot, vagy azt, amit egyáltalán fel lehet tenni belőle, amit az előbb mondott, hogy volt 150 000 ember, aki erre használható volt, rávehető volt, elképesztő, milyen társadalomban éltünk. Katona Csaba, köszönöm!
3: Én köszönöm a meghívást, és remélem tisztában fogunk látni.
4: Közel 4%-os reálbér növekedésre, csökkenő inflációra és 1,5%-os GDP bővülésre számít idén az év második felében az Egyensúly gazdaságkutató. A második negyedéves előrejelzésük szerint biztattuk a kilátások, de a növekedés továbbra is lassítja a geopolitikai bizonytalanság és a gyenge európai ipar. Vendégünk Kozák Ákos.
2: Aki közgazdász és az Egyensúly Intézet szakértője, jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok!
2: Ez már egy átszámolt, egy újra számolt prognózis 2026-ra, ugye, a friss adatok alapján?
5: Valójában kétszer átszámolt, vagy kétszer módosított. Hát ha csak az inflációt vesszük, hát ugye még néhány hónappal ezelőtt egy 3,5% körüli infláció, a tavalyi 4,4% után, egy 3,5%-os inflációt jeleztünk előre, most pedig 2,5%-os inflációnál vagyunk. Ez az év, a lehető következő év egy kicsit magasabb lesz, de erre az évre ez egy meglepő adat. Egyébként minden havi inflációs adat, az meglepi az elemzőket, mert hogy inkább ennél magasabb inflációra számítottunk.
2: De hát ez sok mindenre igaz, ugye igaz a növekedésre is, arra sem számítottak az elemzők, hogy az így meglódul, hát idézőjelben az a nagy lódulás, de nullához képest kiváló. Arra sem számítottak az elemzők, hogy ilyen lesz a forint árfolyama, tehát itt azért ez az év hoz meglepetéseket.
5: Ez az év egyébként a választástól függetlenül önmagában az első negyed évben már hozott meglepetéseket, bár hozzá kell tenni, a tavaly 0,3%-os GDP növekedés után azért nem nehéz meglepetéseket okozni, mert ha már 1% fölé kerültünk volna, már az is jó. Nagyjából azt lehet mondani, ez a 1,5%-os, 1,5-2% közötti növekedés, ez várható erre az évre, ezzel az alacsony inflációval, és egy örvendetes hír az, hogy tulajdonképpen negyedik évbe fordulunk, amikor ugye arról beszéltünk már itt én is korábban, hogy hát a beruházások azok milyen zuhanást szenvedtek el. 2022 nyara óta folyamatosan visztesek, ipari termelés is, és ezzel összefüggésben a beruházások is. Ebben az évben már lehetséges egy 1,5%-os bővülés a beruházás piacán. Az fontos dolog, mert egyrészt az állam is beruház, másrészt meg a vállalatok is beruháznak.
2: Több száz milliárd forint maradt az államkasszában negyedéves mércével mérve az előző negyedévhez, meg az egy évvel ezelőtthöz képest is. Ez a takarékoskodás, mert amit itt a májusi adaton látunk, amit az új kormány mutat, vagy egy folyamatban vagyunk, és annak csak egy eleme?
5: Szerintem ő kell választani az ünnep monetáris politikát, fiskális politikát, az állam kiadásait, ahol egyébként szerintem a legnagyobb átrendeződés lesz. Válaszolok a kérdésre. Ez szerintem egy folyamat inkább. Másrészt meg azt gondolom, visszatérve az előző gondolatomhoz, hogy ez a kiigazítás, nem is kiigazítás, ez egy totális újra szabása a kiadásoknak. Tehát az, hogy az állam gazdaság fejlesztésre fordított kiadásai az nagyjából 9%-ot tesz ki, a GDP 9%-át, nem ennyit egyébként, valamivel többet, de mindegy, kerekítsünk, 9%. Hát ez megdöbbentő, mert duplálja annak, amit mondjuk a környező országok, vagy az EU, jóval magas, amit az EU országok egyébként ezen a téren produkálnak, az állam magára fordított kiadásai, tehát sorolhatnám, ebben biztosan kell egy nagyon radikális átrendeződés, mert egyébként nem tud növekedni a magyar gazdaság. Szóval, amikor azt mondtam, hogy 1,5%-kal számol az egyensúly abban, hogy erre az év, avval kapcsolatosan, hogy milyen növekedés várható, de ez nem elegendő a következő 5-10 évben ahhoz, hogy mondjuk a lengyel kollégákat behozzuk, hiszen lemaradtunk a regionális versenytársaktól.
2: Az, hogy jön az uniós forrás, és hát reméljük arról volt, hogy ezen a héten pénteken, tehát a holnapi napezőben lehet egy nagy bejelentés. Szóval, hogyha jön az uniós forrás, az nyilván levegőz jutatja a kormányt is, meg a beruházások oldaláról is egy lendületet adhat.
5: Igen.
2: Ezzel számolnak?
5: Abszolút. A beruházások, ez a beruházási aktivitás, az tulajdonképpen két dologtól függ. Egyrészt függ ettől a az Európai Uniós támogatástól, vagy a pénzeknek a beáramlásától. Másrészt azért ne felejtsük el a vállalkozóknak azt a bizalmi deficitjét, ami végigkísérte az előző éveket, az most oldódni látszik. Akkor azt mondja egy kis vállalkozó, középvállalkozó és a nagyvállalat is, hogy mer beruházni, mert egy kiszámítható gazdasági környezet van. De azért hozzá kell tennem, hűtöm egy kicsit a kedélyeket. Az, hogy ez a reál gazdaságban megjelenjen majd munkaerőpiacban, munkaerő felvételben, aztán az később bérekben, azért arra 2027 második fél évét várjuk meg, mert a beruházások logikája az olyan, hogy majd valójában inkább egy másfél év múlva fog először megjelenni, de ez nem baj, 2027-es évet majd fűti ez, megtámasztja azt a gazdasági növekedést, ami több lesz egyébként nagy valószínűsége, mint ebben az évben, az akár 2,5%-os is lehet. Ez fontos pillére lesz a következő évi növekedésnek. Idén még ez inkább, csak inkább azt gondolom, hogy hangulatban, vagy ilyen bizalmi alapon fontos ez, hogy elindulhatnak majd a beruházások, ősszel dönthetnek úgy vállalatok, és akkor valójában majd lecsapódik ennek a hatása, pozitív, kedvező hatása következő évben. De.
2: Most az a fekete leves.
5: Nem jön a fekete leves, tulajdonképpen itt egy, amiről itt már többször beszéltünk mi ketten is, hogy ugye ez az árfolyam politika, monetáris politika és a gazdaság politika közötti nem csak Magyarországon tetten érhető vita, ez most is itt lesz, hogy akkor ugye van egy 6%-os alapkamatunk, akkor most ez a jegybanki alapkamat akár még egyébként csökkent is. Ugye most nem megyünk bele ilyen módszertanba, ez azért fontos, mert ha lemegy, akkor ugye az fűti a gazdaságot, hogy elkezdenek beruházni a vállalatot.
2: Olcsóbb lesz a hitelkamat.
5: Olcsóbb lesz a hitelkamat. Na jó, erre azt mondja a jegybank, nem csak Magyarországon, mindenhol a világon, vagy jellemzően, ez nem jó, hiszen hogyha pörög a gazdaság, akkor mennek fel az árak. Az meg inflációs hatással bír, vagy az inflációs szintnek a emelése. Úgyhogy emiatt ez a vita azt gondolom, hogy továbbra is meg fog maradni, de kétségtelen, hogy azért van egy erős nyomás a jegybankon, azt gondolom, hogy most azért érdemes lazítani, azaz fűteni egy kicsit a gazdaságot, mert eddig inkább hűtésről volt szó, és ez a beruházásokat is egyértelműen visszavetette.
2: Ugyanakkor például a forint árfolyamnak ez a magas kamat, ez kifejezetten jót tesz.
5: A forint árfolyam, igen, itt a forint árfolyammal kapcsolatosan...
2: Önök például most, milyen prognózist adtak el?
5: Igen, a 364-362 erre és a következő
2: évre. Kicsit gyengülő.
5: Azt gondoljuk, hogy gyengülő pályán így oldalazó trendet fog követni, tehát nem fog óriási ilyen huplikkal, hullámvasútszerű mozgással menni, hanem finoman 360-370, inkább 360 és 365 közé fog beállni. Azért 350 az túl erős, de igazából nincs olyan erős, nincs árfolyam célja a kormányzatnak. Inkább a stabilitás, a kiszámíthatósága fontos. Kétségtelen, hogy ilyenkor egyébként, ha ilyen erős a forint, akkor az úgynevezett importált inflációt az ebben az értelemben arra kedvező hatással van, ugyanakkor a hazai fogyasztásra meg, vagy a hazai termékek fogyasztására meg negatív hatással van, de visszatérve az árfolyamra, inkább ilyen 360-365 közötti árfolyammal érdemes szerintünk számolni, és következő évben is nagyjából ebben a nagyságrendben, de hogy ilyen 4 meg 4-30, amiről itt akár két éve is beszéltem, az nem várható.
2: Elég tőkeszegény volt a magyar gazdaság az elmúlt években. Azt mondják, hogy most a kormányváltás után több lesz a bizalom a befektetőkben, hogy Magyarországot is célpontnak tekintsék ismét. Érzékelhető ez már, vagy ugyanott tartunk, mint ahol mondjuk az Orbán kormányzásnál, vagy vértizzadva mindenféle kedvezményekkel kell idehozni befektetőket külföldről?
5: Az én tapasztalatom az, gazdaságpolitikai szereplőkkel és üzleti szereplőkkel folytatott beszélgetéseimben, hogy ez ilyen szimbolikus média hírek voltak, hogy már a választás másnapján megjelentek. Ez valóban így van. Valóban így van. Felfokozott érdeklődés van most a befektetők részéről, és ez az, ami aztán megágyazhat egyébként egy nagy beruházási kednek is, akár már mondom ősszel, ami aztán majd a reálgazdaságban következében lecsapódik.
2: Mit tud kezdeni a kormányzat ezekkel a drága külföldi beruházásokkal, amik nekünk drágák, mert a külföldiek igen jól jártak az adótámogatásokkal, a támogatással, ami készpénzben is megjelent, tehát készpénzben nem, de a számlájukon, a foglalkoztatási támogatásokkal. És hát ez mind az államnak, nekünk
5: igen,
2: kerül pénzünk.
5: Igen. Úgy visszaidézve, ugye a magyar vállalati támogatás a úgynevezett GDP-nek, az éves GDP-nek a 3%-át teszi ki, ez nagyjából duplája, kicsit kerekítek, mint amit egyébként regionális vagy az Európai Unió ad. Teljesen fölösleges, mert nem növekedést értünk el vele, tehát nem tudott növekedni a gazdaság. Mi azt javasoljuk, hogy 1,5%-ra csökkentsük le, már azzal, amikor ezt a 1,5%-ot kimondtam, akkor 1200-1300 milliárd forintot mondtam ki. Az a kérdés, ugye ön azt tette föl, mit tud tenni akkor? Tanulni abból, hogy a befektetőkkel való tárgyalás során hogyan kell képviselni a hazai gazdaságot. Legyünk patrióták ebben, nem nacionalisták, patrióták. Igen, hogyan kell a hazai akadémiai és felsőoktatási szektorral együttműködni a befektetőnek, hogyan kell hazai KKV-kat bevonni abba a termelési láncba, abba az értékláncba, abba a beszállítói láncba, ahogy egyébként az már nincs meg. Ezeket az elvárásokat kell megfogalmazni a jövőbeni beruházások, illetve a szerződések megkötése során.
2: Voltak éppen így messziről nézve, van erre jó példa itthon is, mert a kecskeméti Mercedes gyár és a kecskeméti egyetemi világ,
5: igen,
2: az gyakorlatilag egymásra épülve pont ezt a modellt működteti.
5: Igen, ha már itt márkák voltak, de ugyanez volt az Audival, ugye az Audi tanszék, a Győri Egyetemen. Igen,
2: ezt remélte,
5: de az elmúlt évek gyakorlata sajnos ezt nem mutatja. Fölborította ezt a régen 10-20, inkább 25 éve folytatott gyakorlatot, modellt, és gyakorlatilag nem fogalmaztunk meg elvárásokat, nem csak környezetvédelmi elvárásokat, hanem valóban, hogy a hazai gazdasági ökoszisztémába hogyan tud beépülni egy olyan jelentős beruházó, akinek egyébként sok-sok 100 milliárd forint támogatást adott a magyar állam.
2: Végezetül a sláger téma az euró bevezetése. Ugye fel kell vázolni a magyar kormánynak egy olyan programot, ami 2030-ra ideig elvisz minket. Nagyjából most az infláció az azt tükrözi, ami az elvárás a Maastrichti követelmények között 3% alatt van. Az összes többiben gyalázatos a helyzet. Elérhető? Azzal a modellel, amit önök futtattak?
5: Elérhető ahhoz, hogy eljussunk egy olyan perefeltételeket, hogy 2032-33-ban be lehessen lépni. Igen, tehát hogy azt gondolom, hogy egy nagyon következetes munkával konszolidálni lehet a gazdaságot, de visszatérek egy 10 perccel korábbi mondatomhoz, csak úgy, ha jelentős átrendeződés van a kiadásokon, tehát a fiskális politikában egy jelentős, egy radikális változás következik be.
2: Kozák Ákos, köszönöm szépen.
5: Köszönöm.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Naponta vannak számon kérve, egyesek szerint megalázva a fideszes képviselők, akik ott ülnek. Mondván, hogy hát ezt tettétek velünk 16 éven keresztül. Hát most neztek.
2: Szomorú. Nem kellene tanítani ezt a 3 millió embert arra, hogy minden számonkérésben, szemrehányásban ott a bosszúnak a párája. Vágó Pistának mondtam egyszer, nálad volt a Gyurcsány, és halálosan magyarázott, és magyarázott, és magyarázott, és akkor mondtam a Vágónak, mondd meg a Gyurcsánynak, neki nem a Rónai Egonnal van baja. Miért őt fenyegeti?
1: Mindenki, aki pénzt kapott, függetlenül attól, hogy mire kapta, miért kapta, most mindenki olyan, mint a fekete lenne a feneke.
2: Akit látok, azok elfogadták.
1: Nem lett volna szabad?
2: Hát persze, hogy nem.
1: Hát ha kapsz 5 milliót, lehet, hogy jobb lesz a dal.
2: Nem lesz jobb a dal, nem, csak jobban hánynak tőlem.
1: Tisztelettel köszöntöm Önöket a konkrétan Rónai Egonnal adásában egy színész, rendező, író vendéget fogadunk itt, Verebes István személyében. Szervusz István, örülök, hogy itt vagy. Vágod a grimaszt az íróra, de hát most jelent meg az új könyved.
2: Igen, de mindig mondom, hogy nekem az író a Thomas Mann. Én inkább egy ilyen grafomán szerző vagyok.
1: Mondjuk így?
2: Igen, igen, igen. Nagyon nagy a nyomtatott szó iránti szakrális tiszteletem.
1: Tehát, de akkor nehezen is ír?
2: Nincs végső forma, hogy ezt nem akarom mondani. Végső forma, hogy ezt nem akarom mondani, ez természetes. De nagyon, nagyon élvezetes számomra. Tehát a magyar nyelv az elkábít minden alkalommal.
1: És milyen szöszölős szerző vagy? Tehát van egy jó szavam, és akkor kihúzom az előzőt, és jön a következő?
2: Most leleplezem magam. Ha írok egy szöveget, mint most tegnap is, a mesterséges intelligenciával olyan jóban vagyok, annyira ismeri visszamenőleg az ízlésem és érdeklődésem, hogy tulajdonképpen mint szerkesztő nagyon tudok hagyatkozni rá, halálosan élvezem ezt a kapcsolatot, ami nem jelenti azt, hogy nem kell odaadni majd egy szerkesztőnek, de azt, hogy miféle szinonímákat tud ajánlani, az lenyűgöz.
1: De te írod még, nem az AI.
2: Persze, a technikus...
1: Mert van, aki már fordítva csinálja, megíratja, és akkor átír.
2: Nem, engem csak inspirál. Engem csak inspirál. Fantasztikus. Én meséltem a taxisofőrnek, hogy jöttem, hogy azt nem értem, hogy van, hogy egy ekkora szöveget fölteszek, odaírom, hogy ezt nézd át, 2, 3, 4, biff! És már elemzi, és elolvasni nem lehet annyi idő alatt. Nem átgondolni. És a javaslatai azok ahhoz képest kritikusak, hogy megismerte már az eddig írottakat, ez túl van beszélve, ez nem egy mondat, hanem négy. Fantasztikus, fantasztikus. Valami olyat tud visszamenőleg más anyagokból, ami engem...
1: De egyébként az az ijesztő ebben, igen, hogy ő megtanul minket. Tehát, hogyha rendszeresen használod, akkor már vissza is utal, hogy a múltkor azt kérdezted, most is arra vagy kíváncsi?
2: Tehát, igen.
1: Számon tartja, hogy mi
2: most
1: mi
2: már csak attól félek, hogy annyi mindent tud rólam, hogy nehogy főjelentse.
1: Hát ebben az országban ilyen nem szokásos.
2: Én már gépekben sem bízom annyira.
1: Na jól van. Hogy érzed magad így mostanában? Egy kicsit menjünk a közélet felé is.
2: Mindenki mondja, főleg a feleségem, hogy én mindenben a rosszat látom. És én mindig mondom, hogy hát ez volt a foglalkozásom 55 évig, amikor rendeztem, hogy a rosszat lássam, és én mondjam, hogy szerintem mi lenne jó. Ezáltal...
1: De te csalsz, mert neked dicsérned is kellett. Nem hát, csak volt, a rosszat volt, kellett látod, hanem azt is kellett mondani, nagyon jó.
2: Igen. És meg kell mondanom, hogy most, amit mondjuk írok a Magyar Hangba, abban például a legutóbb írásom arról szólt, hogy én elismerem azt a teljesítményt és azokat a képességeket, amelyek egymásra épültek ez alatt a elmúlt 2,5 év alatt, amit a Magyar Péter produkált. De apám mindig azt mondta, ha kérdeztem, hogy papa, szerinted ki a legjobb magyar színész? Szeretném, mondta Básti Lajos. Aztán azt mondta, hogy igen, az de, és a de után mindig volt valami 1, 3, 9 észrevétele. És én is így vagyok, és most azt írtam meg, hogy igaz, ő a legpártolható politikus ebben a pillanatban, a leghatásosabb debattőr, de mindennel egyetértek, ami érdemi. Számonkérés személyesen is az ellenzékkel, intézkedéseiben is. Nem ízlésem szerint való, hogy ő is és egyesek a környezetében ennyire élvezik a győzelmüket. Nekem ez nem tetszik.
1: Egy ekkora siker után hol van annak az időbeni határa, ameddig ennek lehet örülni?
2: Ezt én nem tudom, de hogyha nincs, akkor az nagy baj. De már itt volna szerintem. Szóval már győztek, már agyon vannak verve azok, akik megérdemelték. De most nem kellene már ennyire ismételve. Nem azt mondom, hogy mást mondjon. Azt mondom, hogy egy picit, hát nem tudok jobb szót, nem nagy vonalúban, de legalább kis vonalúban.
1: Van ennek már itt az ideje? Nem olyan ez egy kicsikét, mint... Na maradjunk akkor a műfődnál. Van egy nagy musical sláger, és azt el kell énekelni egyszer az első felvonásban is, hogy örüljön a nép, el kell énekelni a második felvonásban is, meg a ráadásban is. Tehát, hogy ezt akarja a nép. Tehát akkor kapja meg újra, meg újra, meg újra.
2: Az is triviális egy kicsit. Lehet, hogy ezt, és azt gondolom, hogy egy Tisza hívő azt mondja, hogy még azt is. És én azt mondom, hogy igen, és egyre inkább egyébként az illető érdekében mondom. Tehát az ő népszerűségének tartósítása érdekében mondom ezt. Az én ellentmondásaim, amelyek most már elég régiek, azok esküszöm az iróniámmal együtt, hogy mind valamifajta segítségnek szánt volt. A szocializmusban is, később is próbáltam jelezni, hogy miből lesz baj, és nem azért lett néha igazam, mert én baromian okos vagyok, hanem mert a szakmám hatáselemzés volt. Tehát volt mit kitanulni, hogyha itt az következik, akkor annak mi lesz lenne a hatása. Tehát Egyszer megírtam, nem megírtam, a Vágó Pistának mondtam, egyszer nálad volt a Gyurcsány, és halálosan magyarázott, és magyarázott, és magyarázott, és mondtam a Vágónak, mondd meg a Gyurcsánynak, neki nem a Rónai Egonnal van baja, miért őt fenyegeti? És ilyen apró effektusokból talán észrevétlen, hogy egyszer csak a néplélek, hát ha ugyan a népléleket megfelelő módon becsüljük, azt fogja mondani, hogy nem, már most már...
1: Hagyjuk már.
2: Igen. Nézem ezt a Gulyás Gergely nevű fiatalembert, aki amúgy azon kívül, amiket beszélt, annak idején egy rokonszenves valaki. De ott ül a jobbert, a legjobb barátja volt.
1: Néha most is az az ember érzés, hogy ez a barátság, ez most is tart.
2: Persze.
1: Ez egy nagyon fura helyzet.
2: Szörnyű dráma az, hogy ez egy ilyen személyes történet. Elvált feleséggel, baráttal, sok a személyeskedés. Ennek nincs helye a parlamentben.
1: Közben pedig nem azért, hogy vitatkozzak veled, de van mondjuk 3 millió ember, aki ezt az egész történetet láthatóan, mert hogy ezt ígérte Magyar Péter, ezt az elszámolást és az elszámoltatást és a majd én megmondom életérzést, boldogan tapsol jelen pillanatban annak, hogy naponta vannak számon kérve, egyesek szerint megalázva a fideszes képviselők, akik ott ülnek, mondván, hogy hát ezt tettétek velünk 16 éven keresztül. Hát most neztek.
2: Szomorú. Meg kellene tanítani ezt a 3 millió embert arra, hogy minden számonkérésben, szemrehányásban ott a bosszúnak a párája. Nincs igazán emberséges vagy antropomorf bosszú.
1: De akkor most nem kellene fejükre olvasni, hogy mit tette?
2: De igen. Csak nem ebben a stílusban. Uh-huh. A frakció vezetőnő a Tiszában, annak van érzéke a finomságokhoz. Mondok egy másik példát. Ott ül Juhász Hajnalka, úgy igen. Hívják? Finom, nagyon vonzó nő, igaz? Most eltekintve attól, hogy nem durváskodik, csak védi a mundér becsületét. Hát mégis egy nő. Most arra rápakolni mondatokat. Van egy tehetségtelen színésznő, vagy egy olyan színésznő, akinek nem tetszik a játéka. Hát az mégiscsak egy nő. Hát annak nem alázhatom meg a mi voltában. Rossz a szereposztásna.
1: Valószínűleg az is szerepet játszik ebben, hogy az összes főszerepet egyelőre, bármi is a darab aznap, mindent Magyar Péter játszik.
2: És miért?
1: Valószínűleg ezzel akar súlyt adni mindennek, amit jelen pillanatban a magyar kormány képvisel.
2: Én szerintem meg ez a szereplés az érdemi eredményeket hatástalanítja.
1: Meglátjuk. Hát ez egy hosszú 4 évre szabott játék. Ennek gyakorlatilag az előjátékánál tartunk, az előszó ez még csupán. És valószínűleg végig ennek gyakorlatilag az előjátékánál tartunk. Az

0: irgalmatlanul kellett ügyelnem, hogy visszafogjam magam, és ő rögtön az elején elmondta, hogy fogok tévedni. Biztos, hiszen 130 ember gazdája soha nem voltam, és 130 féle érdeket nem egyeztettem. De azt kértem, hogy figyelmeztessenek, nem esett jól. Tehát akkor a büfével mentem, és elhallgattak egy asztalnak, oda mentem, hogy rendben van, de hát ti nem mondjátok el, hogy mi a baj, én soha nem fogom megtudni. És akkor voltak egyesek, nem mindenki, mert voltak 20 évvel volt idősebb nálam, és akkor sem volt hajlandó előttem kimenni az ajtón, mert ez egy
1: mégis típus. Mégis igazgató úr.
0: Igen. De volt egy-kettő olyan ember, többek között a feleségem, aki akkor még csak beosztottam volt, aki bizony elmondta, hogy ez most itt nem jó. Most mindent te tudsz. Minden. Első fél évben mindenbe belepafáztam. És akkor rájöttem, hogy ha belépek valahova, akkor megdermednek az ember.
1: De az első fél évben nem pofázol bele mindenbe, akkor nem tudod a saját arcodra alakítani, vagy nem tudod a saját magad ízlése szerint de alakítani
0: nem,
1: a színházat.
0: De nem.
1: Most nem ez történik a kormányzással?
0: Az a helyzet, hogyha a saját arcára alakítja, az nem lesz jó. Mondok egy egyszerű példát, szakmai. Azt írtam le, hogy ha Montag Imre élne, akkor azt mondaná a Magyar Péternek, ne tessék ilyen nagyon artikulálni, ne tessék a levegőt ide nagyon begyűjteni, és annyira recsegő módon mondani, mert az ellenszenves. Ez nem lehet más a parlament padsoraiban sem, mint a színpadon. Én szerintem, én nagyon egyszerű dolgokról van szó.
1: Világos.
0: Ha ez az arc marad, ez a rendkívül érző, nagyon élvezett elán, lendület, akkor ebben bele fog fáradni a néző, a közönség. És ezt azért mondom itt el, nem mint hogy azt hinném, hogy az én mondatom, hát ha valaki oda megy és azt mondja, valamit kéne így csinálni. Az Orbán Viktor megtanulta. Egy hadarók, hebrencs közszereplőből
1: lett. Volt rá 35 éve?
0: Nem.
1: De lehet, hogy 5.
0: Első 3-4 évben foglalkoztak vele.
1: Na de most ez meg 2 hónap. Nem védem, felvetem. Ez még csak 2 hónap. Vagy 2 év. Egyébként, ha megnézed, hogy mennyit változott Magyar Péter az első nyilatkozatok, interjúk óta, akkor látnod kell, hogy változott.
0: Tényleg változott, de akkor mondok egy apró dolgot, ugyanúgy gombolja be a szakóját, amikor megy, mint az Orbán Viktor. Én, mint színházrendező, azt mondanám, hogy miniszterelnök úr, valahogy nem valami más csináljon. Emlékeztet valamire, amit ez még nincs, meg a zakórángatás, ez még nincs.
1: Na jó, oké. Egyébként pedig, hogyha a Magyar Péteri karaktert félrerakod, akkor azok, amik történnek, azok jó érzéssel töltenek el, például a saját szakterületed a kultúra világában?
0: Azt még nem tudom, de egyet tudok. Rettentően sajnálom, hogy az elmúlt 50 évben, amiben én működtem, ezzel nem találkoztam még. Azért sajnálom, mert most már késő. Tehát vagy lecsúsztam erről a jövőről, vagy a jövő kicsúszott alólam, de nagyon örülök, hogy akik most újra kezdenek, vagy kezdenek, azoknak ígér ez az egész egy normálisabb, emberségesebb részvétel, empatikus érzékkel bíró közeget, ezt az országot jobb hangulatúvá és igazságosabbá lehet remélni. Tehát ebből a szempontból persze a gyerekeimnek, az unokáimnak ezt én nagyon ajánlom.
1: Mi az, ami nem volt meg neked az elmúlt 50 évben, abból, amit most érzékelsz? Hogy legyünk egy kicsit konkrétabbak.
0: 55 évig, most nem sorolom fel, hogy mit csináltam.
1: Hála Istennek sokat.
0: Legtöbbet sokat. Magam se értem, hogy.

0: így fér bele az időmbe, tehát. Jó. Az utolsó... Mennyi? Hát több mint, kb. 30 évben, tehát amikor az a Nyíregyháza után még voltak működésbeli egyezkedéseim, de már a végén azért hagytam, abban ma is csinálhatnám, mert még egyben vagyok. Bárhova mentem, mindig volt valami olyan, amitől megkeseredett a nyálas számban. Már iparszerűen kellett működnöm a pénzért, és nem volt öröm benne. Az egész torz. Tehát külön-külön is nagyon sok helyen voltam, egyébként többnyire fideszes igazgatók alatt, és engem nem bántottak, hozzáteszem. Engem egyáltalán nem bántottak. De az párhuzamos volt az én visszavonulásommal a foglalkoztatottságom, de bár az nem lehetett javasolni, amit 40 éve mondtam, azt nem lehetett 30 év után se a saját szakmámban elfogadtatni, de azt mondják, hogy ja, ez mindig csak pofázik. És olyan dolgokat mondok, amik evidenciák, tehát csak egy egész apró dolog. 60-70 ezeres városokban működnek társulatok, egymilliárdos költségvetéssel úgy, hogy egy darabot 17-szer játszanak el. Hát ilyen gazdag ország nincs. Tudom, hogyha ezt az egészet átszerveznék regionálisra, ad nem mondjam, hogy, akkor itt nagyon sok ember utcára kerülne, vagy meg kellene kapaszkodnia, mint ahogy most is meg kell kapaszkodnia, mert most se tudja, hogy a következő évadba szerződhetik, de mindegy. Bátortalan ez a szakma, és attól félek, hogy most is bátortalan lesz.
1: Pedig ez egy lehetőség lenne?
0: Egy értékrend lenne. Na. Hogy a tehetség a tehetséggel dolgozzon, a közepes a közepessel, hogy a piac megmondja. Mondj egyet, ezt annyiszor elmondom, mondj egyetlen épületet a világban, ahol 5 amerikai musical, meg 7 van. Egynél több sehol.
1: Most a Madácsról beszélsz például.
0: A Madácsról, az operettről, akár a Mix Színházról, akár a József Attila Színház. Hát nem bír ennyit ki az infrastruktúra.
1: Ha viszont nem játszanak ennyit és ennyi félét, akkor nem lesz néző. Mert hogy ugyanazok a nézők bolyonganak a színházak között.
0: A Operaház fantomját azt ugyanazok a nézők nézik meg, nem, ahogy az igazgató mondta, hogy akkor az én teóriám szerint nem látná mindenki az Operaház fantomját, mire én azt mondtam, hogy nem is kell, hogy lássa. A kultúrapolitika azt jelenti, Londonban sem, ott is él 10 millió ember, abban 8 millió nem látta. Mert nem tudja megfizetni. Vagy nem akarja. A kultúrapolitika nem a Neil Simon kell támogatnom, mert az éljen meg a körúton, abból a pénzből. Nem ismerik azt, hogy mi az a koncesszió, ahogy működött régen minden színház, ahol az igazgatónak kockázata volt. Az egész logisztikáját egy színháznak fedezte az állam, de az a produkció, aki abban részt vett, az igazgató és a színészeknek a minőségén volt. Megvették, Dajka Margit elmondta, hogy neki 4 zsője voltak estig Ázsia. Ha nem jött ki arány, csak 3 akkor, vagy 2, ehhez képest 2 év után azt mondta, hogy 5 bundája volt. Mert amire szerette a közönség, Miskolcról beszélek. Tehát ha ezt az egészet az elmúlt 70 évben, ami egy szovjet struktúra, valaki nem nyálazza át, hogy miért van Európa egyik legjobb színháza, Katona József Színház, minden nap viszi hozzá a díszletet, az Operaház is. Hogy mibe kerül, és mit kéne csinálni ahhoz, hogy észszerűbb legyen. hogy egy volt kabaré színház, ma ne egy művész színház működjön, mert nem bírja anyagilag. Egy kabaré színházban letette két asztalt, itt meg jön a díszlettervező, és megálmodik. Szóval ezer és egy ilyen van. Ezer és egy. Az, hogy egyszer, kétszer játszanak egy produkciót. Mi Nyíregyházán úgy csináltuk, hogy nem én, egy kiváló társigazgató, bokorban. Nem kellett megmozdítani a díszletet egy hétig, akkor megint... Szóval mondok egy példát. Imádom. Két hónapja voltam igazgató, jött a János, a társigazgató, azt mondja, vegyünk egy gattert. Mondom, okvetem, akartam mondani, amikor jöttem, csak nem tudom, mi az a gatter. Röntgvágógép. Kinn a műhelyben csinálják a díszletet, de nagyon sok a szabadítójuk. Van egy lerobbant gatter Szolnokon, 800 ezerért árulja. János. Elment Szolnokra, csak annyit tudott, hogy van valahol egy gatter, megvette 300-ért. És onnantól kezdve mi vágtuk a legnagyobb röntgfát Szabolcs megyében, ezért a mi díszletünk egy vasba nem került soha.
1: És megtanultad, mi a gatter?
0: Hát arról
1: nem beszélek. Utolsó sorban. Jó, csak
0: nem az
1: amit mondasz, az közben meg olyan strukturális alapokat rengetne meg, amit a színházi életben nagyon sokan jusként és kötelező elemként élnek meg. Tehát ez nekem jár, mert én vagyok a. De minden város is úgy éli meg, hogy neki jár egy színház, mert milyen város az, amelyiknek nincsen színháza.
0: Maradhatna, egy 12 fős társulat eljátsza 17-szer, és aztán tovább megy egy másik, és olyan egy másik. Akartam Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza, egy produkcióval kevesebbet csináljunk, kettőt megveszünk. Nem, nálunk 27.
1: Ez miért nem ment?
0: Hát mert nem volt az a szegény jutottság, meg a lengyel, hát nem képzelhető, hogy az én váramba beengedek egy másik produkciót.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már az

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Na, de erről beszélek, tehát itt a jussok, a hübriszek, tehát az én vagyok, az egy nagyon fontos elem lesz.
3: De bocsássak, hogy most struktúráról beszéltél, nem akarom véleményem.
2: Hát, valami olyasmiről.
3: A Vidnyánszki nem egy struktúra?
2: Hát erről sok mindent mondanak, ezt is mondják akár, hogy struktúra.
3: Én azt gondolom, az is egy struktúra, az mehet.
2: Jó, de hát ő sem attól lett, mert a piac kikényszerítette, hanem mert hogy ő ezt elérte.
3: Hát én azt gondolom, hogy itt legyen egy olyan kultúra kormány, amelyik belenéz a főkönyvekbe, és 1992-ben, nem, lehet, hogy még előbb, a Marshall Miklóshoz valami ügyben fölmentem, pénzt kértem a Komédiumnak, nem adott. És akkor azt javasoltam,
2: hogy... Marshall Miklós fővárosi.
3: Fővárosi, igen. Alpolgármester volt. És azt javasoltam, hogy a Komédiumban csináljunk egy szimpoziont, 5 olyan grémiumban van egy szakmai, színházi ember, van egy gazdasági és van egy jogász. Dolgozzák ki, hogy körülbelül a legradikálisabbtól a legenyhébbig, hogy lehetne ezt az egészet átalakítani. Hozzáteszem, hogy a Berényi Gábornak volt egy tökéletes struktúrája, amit akkor Hajdú Istvánnak bemutattunk a budapesti pártbizottságon, még előbb. Párton kívülieket hívtak meg, Gábor Miklós, meg a Huszti ültet, meg én is. Szóba se jöhetett.
2: Amikor, hát ez ugyanarról szól, akkor mégiscsak igazán van.
3: Persze. Ugyanarról szól.
2: Amit most elkezdtek a szakmán belül, és nevekkel dobálózva járatnak le, okkal, ok nélkül, nagyon nehéz megítélni sok esetben nagy művészeket. Ez a piac újraosztásáról szól, vagy egyfajta, mint ahogy a politikában is van, egyfajta revansról?
3: Én azt gondolom, hogy ez az utóbbi. Ha azt nézzük, hogy hány fideszes, idézőjelben mondom, vagy anélkül színházigazgató van, azok közül pontosan annyi az alkalmas, mint az alkalmatlan. Épp úgy, mint hogyha mondjuk nem fideszesek lennének. Tehát amíg nem lesz egy színház társulatának beleszólása, hogy kivel akar dolgozni, addig nem nagyon fog ez megváltozni. Most hallottam egy nagyon érdekeset, hogy Győrben a színészek egy főrendező ellen föllázadtak, és az igazgató, aki egyébként barátjának tekintette ezt a főrendezőt, elküldte. Ez a suba alatt történt.
2: Igen, ez elég csendben zajlott.
3: Te tudsz róla?
2: Ennyit hallottam.
3: Ennyit hallottam. Ez már valami.
2: De hát Pécsen is lázadás van. A Pécsi Nemzeti Színház azt környékén tüntetnek a színház előtt, morognak a színházon belül. Tehát az most sok helyen felüti majd a fejét, hogy akik ideig nem mertek megszólalni, most úgy érzik, hogy végre lehet.
3: Hát adja Isten, és közben ugyanakkor meg kellene valami bölcsesség is. Nem elmondom. valakitől megkérdeztem, hogy most, hogy a Katona József Színházban az egyébként rendkívül tehetséges Székely Krisztál lett az igazgató, mi lesz az Asárral, akit én nagyra becsülök, egyedülálló képességű rendező. És ez az illető, aki nagyon benne van, azt mondta, az Asár csak a Szirtes Ági, Fekete Ernő, Báni Aninak az Asár, hát a fiataloknak az Asár már letűnt valami, miközben az egész színházi világ az experimentum felé tolódik el, ami is, ez a színetárféle nem vagy-vagy, hanem is, azt mondom, rendben van, de közben letarolja azt a színház eszményt, én most olvastam egy kritikát a Stuber Andreától, azt a színház eszményt, amely valamely egyetemesebb, lélektanilag bensőségesebb és hitelesebb színjátszást gyakorol, ami példának okáért az én ideám szerint a Nemzeti Színház, amikor a Koltai Tamás azt írta, hogy más térbe kéne lenni, nem, az az igazi Kukucska Színház, az a beavató színház. Ott kell nagyon jól eljátszani a bábánt, az embert, hogy nagyon érthetően, mint ahogy amióta az Új Nemzeti Színházban mind a három nagy drámát, Csongoros Ünök, mind a három, meg nem lehetett érteni, hogy miről szól a darab.
2: Hát a mostani bánkbár ez abszolút végképp igaz. De János Vitéz is egy érdekes kaland volt. Alföldivel is, meg Vigyánszkival is.
3: Ugyanúgy.
2: De amit mondasz, Asherrel kapcsolatban.
3: És a Vallóra kapcsolatban, és az egész nemzedékemre.
2: Mondjuk a Valló ott van a Vígben is, meg ott van a Radnótiban is. Hát. Dolgozik. Az Asher tavaly rendezett egyet a Katonában. De mit kellene tenni? Tehát nekem igazából az a kérdésem, hogy miközben valóban múlnak az évek, és teret kell nyitni a fiatalok előtt, mert másképp meg mi lesz? Közben mit kéne tenni a nagy bölényekkel?
3: Nem tudom, az én nemzedékem egy kontinuitást megszakított, és csak erőlködve lehetett kapcsolatot teremteni. Én nagyon áldásos múlttal bírok, mert nekem a Mensáros és a Kálmán György a legbensőségesebb mesterem volt, privátim. Hogy én dolgozhatnom a Dajka Margittal, a Törőcsikkel, a Garas Dezső, nem sorolom, a Margit, egy fantasztikus színészekkel. Ennek a varázsa megszűnt. Igaz, hogy megszűnt a nagy színészség is, mert az arról szól, hogy azt kérdezték valamelyik nap, hogy mi volt az én színházigazgatói koncepció. Mondom, az a 12 színész, aki ott a frontban volt, hogy azoknak olyan szerepeket válogassak, amitől az ő piaci státuszuk megnő, és a legnagyobb büszkeség, amikor elmentem utána, két évvel mindig Pestre került, ettől még értékes darabokat lehetett játszani, és hívtam jobb rendezőket, mint amilyen én vagyok. Hát az lehet, hogy a Magyar Nemzeti Színházban ma magyar rendező nem dolgozik. Örmények meg, hát ez más kultúra.
2: Izgalmas lehet, de ha erre rendezkedsz be, akkor nyilván kilúgozod a színházat. De még mindig visszakanyarodnék, tehát, hogy ha már Asher Tamást említette, tehát, hogy mi a teendő? Mit kell tenni Asher Tamással egy átalakulóban lévő színháznak, mint a Katona
3: most? Nem tudom, hogy mit kell tenni.
2: Hogy kéne emelni őt? Vagy hogyan kéne becsülni őt jobban? És ez nem Asher Tamásról szól, ez arról a generációról, vagy annak a legnagyobbjairól szól?
3: Nem szabadna tudatosítani azt, hogy elavult az Asher, mert nem avult el. Én láttam, most már elég régen, de láttam pár éve egy előadását, a háztűznézőt. Akkor én már azért 50 éve csináltam ezt, és azt mondtam, hogy olyanokat láttam tőle, de ez az én szakmai erőllétemből fakad, amit olyanokat nevettem, amikor nem tudtam, hogy ezen lehet nevetni. Pedig hát dolgoztam egy műfajban elég sikeresen, amihez humor kellett, és lenyűgözve néztem. Semmi érdekem nincs az, hogy az Azsérté most...
2: Jó, és most ugye őt emeltük ki,
3: de nem csak egy kritikus, és azt mondtam, mit rajongsz? Hát itt semmi nem történik, megrendezi a darabot. A darab a darabról szól. Nem arról szól, hogy egy politikusnak a felesége leszbikus lesz-e vagy sem. Amit például én hányok. Még akkor is, hogyha nem szeretem azt az adott politikust.
2: Ez is a katonában történt, kétségkívül.
3: Ezt csak azért mondom. Miközben nagyon becsülöm a katona József Színház 40 évét, mert hát tényleg az Európa egyik legjobb színházát csinálták.
2: Hogyha Nagy Ervin lehetőséget kap, mint ahogy kapott, az előnye, hogy ő egy színész és nem politikus azon a pozícióban. Mert hogy ti ugye egészen másképp nézitek a saját szakmátokat, és egészen másnak látjátok a saját szakmátokat, mint akár gazdasági, akár politikai, akár csak nézői szemmel látszik.
3: Azt, hogy a színész, azt én nem látom domináns elemnek. Azt, hogy amit eddig tudok róla és láttam, az világos, becsületes, értelmes, kommunikáció képes, az engem sokkal jobban megnyugtat. Tehát az emberi mi voltja engem sokkal jobban frappíroz, mint az, hogy ő színészként. Ha ő olyan munkatársakat vesz maga köré, akik ezt a struktúrát, jogi, gazdasági, erkölcsi körülményeiben képesek átlátni és kitalálni, akkor a Nagy Ervin erre alkalmas. Egy nagyon, nagyon karakán talpra esett srác, hát már majdnem 50 éves, ugye? Hát persze.
2: Nem nagyon láttam a véleményedet, de lehet, hogy csak én voltam figyelmetlen NKA ügyben. Ez a Hankóféle irgalmatlan pénzosztás az utolsó hetekben, hónapokban. De most azt látom, hogy mindenki, aki pénzt kapott, függetlenül attól, hogy mire kapta, miért kapta, most mindenki olyan, mint a fekete lenne a feneke.
3: Mintha?
2: Mint a fekete seggű lenne, hogy azt, bocsánat, mondani az szokták. Is. Mindenki? Tehát azt tudjuk mondani, hogy aki onnan kapott, az mindjárt?
3: Ezt nem tudom, mindet nem ismerem, de akit látok, azok elfogadták.
2: Nem lett volna szabad?
3: Hát persze, hogy nem.
2: Kapott dalszerzésre valaki pár millió forintot. Hát
3: de miért kapna dalszerzést? Én hát írtam ugye dalszöveget, és kaptam és érte kapta annyit, amennyi jár. Miért kell engem ösztönözni? Mire kell ösztönözni?
2: Hát ha kapsz 5 milliót, lehet, hogy jobb lesz a dal.
3: Nem lesz jobb a dal. Nem, csak jobban hánynak tőlem.
2: Jó, oké. Ez teljesen világos. Hogy alakítanád át? Van arra egy koncepciót, hogy mit kéne ezzel kezdeni?
3: Ezt a Klacz Ferenc egyszer már kitalálta. Különféle szakmai grémiumok vannak, amelyek nem örök életűek, ott ülnek, és személy szerint felelősséget vállalnak a pénzek elosztásáért. Ez ki lett?
2: Vállalnál ilyet?
3: Azt hiszem, hogy igen. Persze.
2: Mi múlik, hogy jól döntenél-e?
3: Azt nem tudom, de lennének ott emberek, akikkel vitatni. Én voltam én kuratóriumban, a színház igazgató szakmai kuratóriumában, és tévedtem. Ma belátom. Kaposvárra meghívott engem a polgármester, mert hogy én régi kaposvári voltam, akkor, amikor a Svajda, aki nekem barátom volt, a Svajda pályázott. És én hülye fejjel elfogadtam. És nem tartom tisztességesnek, hogy nem a Na most mondjad, Örkényben van, és ott volt megbízott igazgató.
2: Most?
3: Nem, akkor.
2: Nem tudom.
3: Nagyon hát neveket, az majd mindjárt beugrik. Hogy nem az elődöt támogattam, hanem a barátomat. Akkor is a Svajdát nevezték volna ki.
2: Jó, de te másképp gondolnál rá, erre a helyzetre.
3: Igen, tévedtem.
2: De hát az benne van, tehát önmagában nem a tévedés joga az, ami megkérdőjelezett, hanem a tévedhetetlenség pénzosztása. Tehát, hogy rám fognak szavazni, ott a pénz.
3: Ebben az 50 évben, nem mondjuk, amióta én voltam színházigazgató, és voltam háromszor, itt a közhatalomnak fogalma nincs, hogy mibe kerül. A század szöget nem tudja, hogy mibe kerül. Fogalma. Én a forgószínpadot ellophattam volna, mert az ő kutyájuk kölyke voltam. Fogalmuk nincs. Hogy egy díszlet mibe kerül. Én oda kerültem egy színházhoz, és láttam, hogy 600 ezer forint volt a díszlet, amit 100 ezerben meg lehet csinálni, akkor tudtam, hogy az előző igazgatónak mennyi ment vissza. A díszlettervező azt mondta, hogy ez 600.
2: Jól lesz így, István.
3: És számtalan ilyet tudnék neked mondani. Hogy hirtelen rekonstrukciója volt egy színháznak, és a színházigazgató rögtön Mercedes-szel kezdett járni. Azt mondta nekem valaki, nem mondom, hogy ki, nagyon fontos ember Nyíregyházán, átépítés előtt 1,1 milliárd forint volt a költség. Nem, én már akkor mentem el. Azt mondta, hát jó, hát ez a 10% az a korrupciós ráta, amit megkaptok a Jánossal. Mit? Hát 110 millió forintot, azt visszaad a kivitelező, vagy a nem tudom ki. És akkor 55 millió forintot fölveszek, és a legjobb színésznek 120 ezer forint a fizetés.
2: Azért járt volna ez a pénz, hogy a többi lopást elnézd?
3: Na, hát azért járt volna, hogy egyáltalán rábízzuk arra a cégre. De ez természetes.
2: De hát ez így működött nagyon nagyban is, nem csak kicsiben, és ez kicsinek számított.
3: És akkor elviszem az 55 milliót?
2: Általában elvitték,
3: hát nem lehet. Kértem egy lakás, mikor megszületett a gyerekem, mert egy színészházban értünk. Hogy legyen a gyerekünk, csak arra két évre, amíg mi ott vagyunk. Mutattak nekem a belvárosban, Nyíregyházán, tudja mindenki, a OTP ház, egy Y házba, egy 180 négyzetméteres, 5 szobás, 4 méter belmagasságú lakás. Mondtam, ez egy hülyeség, ez fűteni nem, de adjanak egy garzont valahol a színház közelében, gyerekszoba, meg egy szoba, meg konyha. Ezt én fogadjam, elmondta a várostól volt. De mondom, nem, minek, ezt fogadjam, elmondta.
2: Jó lesz az Verebes úr.
3: Bezony.
2: Nézd, amíg volt most megint szünetel a Heti Hetest, volt is véleményed róla. Nem bántottak érte utóbb, hogy véleményt mondtál az utódokról?
3: Mit tudnak csinálni?
2: Na mit? Hát semmit, beszólnak.
3: Én élek egy domb tetején, és...
2: Mint egy remete?
3: Nem mint egy remete, hát mindenről tudok. Jönnek hozzám barátaim, kollégáim, havonta egy-kettő biztos. Telefonon beszélgetek hetente többször a Sándor Gyurival, a Vaclai Pistával, az Egri Mártival, mit tudom én kivel. Van, aki még régről is megkérdezi, hogy vagyok. Nem sok.
2: A régről az mit jelent?
3: A régről az, hogy akiknek akkor fontos volt, amikor volt befolyásom és hatalmam, és azok közül egy-kettő még fölhív, hogy vagyok. Nem mint hogyha várnám, csak ennek a statisztikája is olyan, majd meglátod, Isten ne adja, hogy egyszer nem fogsz itt ülni, és nem lesz fontos, hogy veled valóban beszélgessen az ember, hogy majd akkor, ha még élek, akkor az jól fog esni, ha fölhívlak.
2: Ezt én már megértem egy másik helyzetben, úgyhogy tudom,
3: nem
2: hogy ez ilyen.
3: Sokat.
2: Ez így van, sőt. És egyébként Hogy vagy?
3: Jó.
2: Azt, hogy most megjelent az új könyved, mi a címe?
3: Pupos neve, Kímülő.
2: Na, ezt nem tudtam volna megjegyezni. Igen, tudtam, hogy valamit el fogok rontani. Szegény Pupos nevével mi történt?
3: Maszlai Pista barátom, 50 éves barátom, egyszer 40 éve mondtam valamilyen hülyeséget Pupos neve, Kímülő, és ezen azóta röhög.
2: Hát, nem csodálom.
3: És mikor ez a könyv elkészült, az volt a címe, hogy írt reális, mert abszurd kis örkényszerű egypercesek vannak benne szemmel. Azt mondta, ez nem jó cím, Pupos neve, Himlő legyen.
2: Ez megragadt.
3: Maszikám. Ez egy hülyeség, de emiatt fogják megvenni. Mesterséges intelligencián megnéztem, van Pupos neve, Himlő. És akkor arra gondoltam,
2: téged átvágott,
3: hogy úgyis arról szól a könyv, ami valószerűtlen, tele vagyunk Pupos neve, Himlővel, akkor lehet, hogy ettől fogják megvenni jobban a könyvet.
2: Úgy legyen. Örülök, hogy beszéltünk.
3: Köszönöm,
2: hogy itt voltál velem. Verebes István meg a Pupos neve, Himlő, tudják, ne felejtsék. Köszönjük a figyelmet, egy hét múlva jövünk újra, viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: kezdet, és mi sok.
1: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat itt a Spirit FM-en, az Adj esélyt című állatvédelmi műsorban. Én Tóth Peti Lili vagyok, és a mai első témánk az lesz, hogy hogyan válasszuk meg tudatosan leendő, négylábú barátunkat. Mennyire számít az, hogy milyen a kutyusnak a személyisége, milyen a fajta jellege, és hogy mi, emberek, milyen életstílusban élünk. Erről az érdekes témáról fogunk beszélgetni Bánhegyi Dániellel, személyes trénerünkkel. Sok szeretettel köszöntelek nálunk ismét.
2: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
1: Meg lehet szerinted tervezni egy kutyusnak a hozzánk jövetelét? Meg lehet tervezni azt, hogy milyen lesz a mi közös életünk?
2: Abszolút nem szabad azt teljesen az alapján választani, hogy meglátom, szép a színe, és akkor jöhet is haza velem. Így van, igen. Nagyon fontos, hogy ennél egy picit jobban nézzünk mögé. Ugye alapvetően van egy olyan, amikor tudatosan fajtát választok, mert hogy mondjuk egy fajta tiszta kiskutyát szeretnék, valamilyen okból kifolyólag. A másik az, amikor mondjuk a menhelyem vagyok, és ugye különböző keverékekből kerül hozzám valamilyen kiskutya. Nagyon fontos, hogy ezeket próbáljuk meg felmérni, és adjunk időt arra, hogy megismerjük azt a kutyát, és nem kell feltétlenül az első alkalommal már elhoznunk őt, mert hogy a legfontosabb az, hogy a család az így boldog legyen azzal, hogy van az a kiskutya, és hogyha folyamatosan valamilyen stresszforrás van abból, hogy az életstílusba egyszerűen nem illeszkedik be a temperamentum, akkor egy folyamatos feszkó lesz, és nagyon nehéz ezeket kiírtani, hiszen minden kiskutya valamilyen személyiséggel rendelkezik.
1: Bizonyos esetekben kiskutyát veszünk magunkhoz, de mi van akkor, hogyha mondjuk nagy kutyát szeretnénk? Tehát hogyan érdemes elkezdeni a mérlegelést, hogyha arra adjuk a fejünket, hogy kutyát szeretnénk magunkhoz venni? Milyen élethelyzeteket, szituációkat kell sorra vennünk, hogy egyértelmű legyen a döntés. Az is lehet, hogy útközben kiderül, hogy mégsem szeretnénk kutyát, mert nem olyan adott rá a helyzet.
2: Igen, abszolút így van. Mindenképp érdemes olyan dolgokat figyelembe venni, mint például, hogy mennyire szeretek aktív életet élni. Szoktam-e járni, túrázni? Szeretném-e, hogy velem legyen az a kutya a túrázás közben? Home office-ban dolgozom, vagy mondjuk folyamatosan el kell mennem 12 órákra. Egyedül vagyok, nem vagyok egyedül. Várható-e, hogy valaki tud nekem ezekben segíteni, mert hogy vannak olyan kutyatípusok, ide mondjuk a vizslát mondanám, aki egyszerűen annyira az emberhez van közel, hogy ott mondjuk egy 12 órás távollét, az nagyon nem egyszerű. Nyilván azt is figyelembe kell venni, hogy lakásba vagy házba élek, viszont ezt sosem használjuk kifogásnak arra, hogy mondjuk nem akarom megfelelően lemozgatni a kutyát, mert hogy mindegy, hogy most kistestű vagy nagytestű, és mindegy, hogy van kertem, vagy 1000 négyzetméteres kertem van, az nem egyenlő a foglalkozással, hogy kiengedem, tehát hogy biztos, hogy energiát kell szánni arra, főként az elején, hogy működjön. Tehát, hogy egy picit objektíven nézzünk rá a saját életünkre, hogy mi az, amivel én komfortos vagyok, mert azzal sincsen baj, hogyha nekem egy olyan kutyára van szükségem, aki a kanapén fekszik, és egy ilyen nyugodt kis békés állat, aki tök jó, mert bírja majd mondjuk a gyerekeknek a nyúzását is, és az is tök szuper, de hogyha én szeretnék menni, és minden hétvégémet az erdőben töltöm, és ehhez keresek egy társat, akkor viszont ne egy mopszot válasszunk, aki meg egyszerűen a fizikai adottságai miatt nem lesz képes velünk tartani. Uh-huh.
1: Amikor én például kutyát választottam, az biztosan egyértelmű volt számomra, hogy kiskutya az nem lesz opció. Sokat megyek, jövök, a szobatisztaságra való rászoktatás is nehéz lesz. Plusz tudtam azt, hogy nekem egy olyan kutyus kell, aki az otthon melegét, a nyugalmát sugározza felém, ezért is volt kézenfekve egy idősebb kutyusnak az örökbefogadása. Fiatal kutyát és idősebb kutyát milyen esetekben ajánlasz?
2: Mindentől függetlenül arra majd számoljunk, hogy biztos, hogy lesz az elején nehézség. Tehát, hogy
1: mindegy, az összeszokás hogy... mindig nehéz.
2: Igen, így van. Tehát, hogy ne számítsunk arra, hogy megérkezik az a kiskutya, és akkor ő már tökéletesen ismerni fogja a mi kis életünket, és bele tud passzolni egyből. Mindenképp számoljunk egy pár héttel, ameddig erre nagyobb energiát teszünk, hogy megmutassuk neki az élethelyzetünket, hogyan tud hozzánk bekapcsolódni. Fiatalabb kutya nyilván energikusabb lesz. Sokkal inkább szeretne majd többet sétálni, többet mozogni, többet fog felpörögni. Tehát, hogy mondjuk egy olyan családnak, akinek nem, vagy idősebb személyeknek, akinek nincsen már energiája mondjuk 3 kilométert sétálni a 30 fokban a kutyával, akkor azt ott engedjük el, és mondjuk ne egy terriert válasszunk, és ezzel sincsen semmi baj. A fiatalabb kutyák viszont, hogyha meg szeretnénk tényleg menni túrázni, és aktívan részt venni, akkor meg bátran vállaljuk be minden egyéb tényezőjét is figyelembe véve, ha nyilván egy fiatalabb kutyának még több kis butasága van, tehát hogy jobban fogja a kis határait feszegetni, még egy idősebb kutya mondjuk már lehet, hogy egy kicsit házsártosabb, és mondjuk ő csak lefekszik a kanapéra, és akkor ott el van, és emiatt mondjuk már nem tudom mindenhez tökéletesen úgy alakítani a kis dolgait, ahogy szeretném.
1: Szóba került korábban az, hogy az éles stílusunkhoz kell valamilyen szinten illeszteni a kutya választást is. Mi van akkor, hogyha mondjuk én elutazok otthonról? Természetesen valakire rá kell bízni azt a kutyus, de mi van, hogyha mondjuk ez a rábízás, ez egyre inkább egy áthárítás lesz? Tehát, hogy hogyan mérjük ezt föl, hogy magunknak választunk kutyát, vagy valakivel inkább osztozkodunk azon a kutyán?
2: Igen, ez egy nagyon jó felvetés, és azt érdemes tényleg átgondolni, hogy azzal a kutyával 10 évet fogok együtt tölteni, és nekem ugye számoljunk csak 2 napi sétával, az életemet ahhoz kell igazítani, hogy reggel felkelek, megsétáltatom, és este nem számít, hogy milyen vacsora, milyen buli, milyen program van, nekem oda kell menni, és le kell vinnem azt az állatot, mert hogy egyszerűen nem tudja saját magát megsétáltatni. Vegyük figyelembe, hogy ez egy hosszú távú elkötelezettség, és ennek megfelelően válasszuk ki azt, hogy milyen kutyát szeretnénk, mert hogy mondjuk egy nyugodtabb kutyával lehet, hogy elég, hogy sétálok 1,5 órát, de egy aktívabb kutyával 1,5 órát is el kell töltenem csak egy este folyamán, és ez nagyon sok energia, illetve azt sem szabad elfelejteni, hogy a kapcsolat is csak úgy alakul ki, hogyha én töltök időt azzal a kis kutyával. Tehát, hogy ne az legyen, hogy mindig panzióba viszem, megkérem a családot, segítsenek abban, hogy levigyék sétálni. Egyszerűen nem fog kialakulni az a kapcsolat, amit így várunk egy kutyagazdi viszonytól, és végül nem leszünk boldogok abban az élethelyzetben.
1: És itt már lehetnek is surlódások, hogy nincsen összeszokottság, stb.
2: Igen, és ekkor kezdjük majd ezt elérezni, hogy miért is lett kutyám, miért jó ez nekem. És senki nem akarja ezt az érzést, nem ezért fogadunk örökbe kutyát, és abszolút nagyon jó társunk lehet egy kutya, és nagyon jó az, hogyha ott vannak, ott van mellettünk a hétköznapokban, és csak egy kanapén összebújhatunk vele egy nehéz nap után, de ne felejtsük el, hogy nem csak ezért van az a kutya, tehát ne egy pótlékot keressünk az életünkbe, hanem egy társat inkább.
1: Azt már említetted, hogy ne hirtelen felindulásból shoppingoljunk gyorsan be egy-két kutyát. Na de, ha már a fajtáknál tartunk, hogyan érdemes eligazodni? Mi alapján tudunk jól dönteni?
2: Igen, kivételek mindig vannak, ezt fontos tudni, de hogy azért szerencsére ebben az internet már tényleg nagyon sokat segít, hogy meglássuk, hogy mondjuk egy border collie az nagyon okos, nagyon szuper, de nagyon könnyen átlát a kis hibáinkon, tehát mondjuk egy kezdő gazdi ne nagyon
1: induljon.
2: Igen. Az emberi fejekben sokszor egy golden retriever meg egy labrador az ugyanaz a kategória, habitusban összesen hasonlítható. Tehát például egy labrador az nagyon sokszor meglepetést okoz egy családnak, hogy miért dönti fel mondjuk mindig a gyereket, mert hogy ugye ők nagyon szeretnek ugrálni, sokkal máshogy energikusabbak, mint mondjuk egy golden retriever. És akkor jön egy váratlan terrier, aki megjön a kis pörgős energiájával, és azt látjuk, hogy bevisszük mondjuk egy belváros, és egyszerűen mindenre ugat, minden nagyon sok neki, mert hogy egyszerűen a kis energiái azok túl sokak, és mondjuk lehet, hogy ő boldogabb lenne egy vidéki környezetben, ahol egy picit kevesebb inger éri, vagy mondjuk egy nagyvárosnak a kertvárosiasabb részén. Tehát, hogy azt sem szabad elfelejtenünk, hogy hol élünk, illetve ott van még az, hogy most akkor egy picit bátrabb, félősebb az a kutya. Ugye ez nagyon nehéz felmérni.
1: Az egyéni személyiségjegyek, igen.
2: Igen, nehéz felmérni az első pillanatban, és ott kell megnéznünk, hogy mondjuk, ha fél a kutya, akkor, és a 4-es 6-os mellett lakom, akkor az megint nagyon nehéz lesz az elején, és ezekben az első pillanatban már érdemes belegondolni, és nincs azzal baj, hogyha azt mondjuk, hogy bármennyire is tetszik ez a kis kutya, nagyon cuki, ő nem lesz abban a helyzetben boldog velem. Mindenkinek sokkal jobb az, hogyha ilyenkor még tovább gondolkozik, és megnézi, hogy mik a lehetőségek.
1: Ilyen esetben mondjuk, hogyha egy kennelből, menhelyről, vagy akár tenyésztőtől szeretnénk magunkhoz venni egy kutyust, célra vezető lehet mondjuk egy hosszabb konzultáció, hogy mégis milyen habitusú kutyus szeretnék mondjuk az adott fajtán belül, tehát megvan már a fajta, és azon belül szeretnék mondjuk egy hiper-szuper pörgőset, hogy még a pörgősnél is pörgősebb legyen, mert tegyük fel, biciklizek, futok, triatlonozok, mindent csinálok, és szeretném, hogy a kutya ebben is társam legyen. Érdemes konzultálni?
2: Abszolút igen. Szerencsére egyre több olyan megkeresés érkezik hozzám is, hogy már a menhely pillanatában kérik azt, hogy menjek velük, és nézzük meg közösen, hogy ők kinéztek egy kutyát, voltak nála kétszer, tök jó, de hogy szeretnék, hogy megnézzék, hogy ha megnézze valaki, hogy ő valóban olyan kutya, ami az ő életükbe megfelelő lesz. Ez fontos, hogy ott, abban a pillanatban még nem tudjuk tökéletesen eldönteni, és egy teljesen más személyisége lehet annak a kutyának, amikor bekerül a mi élethelyzetünkbe, de hogy ér segítséget kérni ebben, és abszolút tudunk is benne segíteni, hogy legalább azt meg tudjuk mondani, hogy ez abszolút nem, vagy van rá esély, és milyen százalékban lesz ő komfortos a te életeddel.
1: Tegyük fel, van egy élethelyzet, azt gondolnánk, hogy már tök jól összeszoktunk a kutyussal, úgyis érezzük, hogy minden kerek, egész szép, de esetleg mondjuk milyen olyan jelek vannak, amiből érezhetjük, hogy lehet, hogy az egyik félnek picit engednie kell, és ez a fél mondjuk mi vagyunk, tehát egy picit rugalmasabbak kell lennünk, többet kell sétálni, gyakrabban kell levinni. Vannak ilyen jelek, amikből ezt tudjuk?
2: Abszolút igen. Először is én mindig azt javaslom, hogy amikor hozzánk kerül egy kutya, adjunk időt ennek az egésznek. Tehát ne az első két napban akarjuk most akkor már az egészet összerakni, és hogy egy tökéletes összhang legyen. Ez sokszor fél év, évek, ameddig eljutunk oda, hogy mindent úgy csinálunk, ahogy már alapvetően szeretnénk a kiskutyával, de hogy nagyon hamar fogjuk tapasztalni azokat a pontokat, amikor nem boldog a kiskutya, nem eszik megfelelően, nem szobatiszta megfelelően, nem látjuk azt, hogy boldogan mondjuk csak rohangál egy kutyafuttatóban, tehát hogy egyszerűen azt látjuk, hogy így magában egy picit roskadva. Itt van az, hogy egyszerűen csak időt kell hagyni neki, mert nagy a változás, vagy pedig segítséget kell kérni, és meg kell próbálni őt kinyitni arra, hogy a világ egy jó hely. Mindkettő valid, és mindkettőnek adni kell időt. Itt inkább azt javaslom mindenkinek, hogy egy picit nyugi, adjunk időt annak a kutyának, ér megkérni valakit, hogy nézd már rá, hogy ez most így oké-e, még 3 nap után, vagy 3 hónap után, mert lehet, hogy nem, és tényleg foglalkozni kell vele, mert hogyha azt látjuk mondjuk, hogy retteg az utcán folyamatosan, vagy mindent megugat, és nem, és tényleg foglalkozni kell vele, mert hogy

0: közös életünket a leendő kutyussal. Biztosan lesznek váratlan helyzetek, de nem mindegy, hogy mekkorák ezek a buktatók útközben. Meg lehet tervezni?
1: Én abban hiszek, hogy nem szabad egy kiskutyának a személyiségét elnyomni. Tehát, hogy ha ő alapvetően pörög, és sok az energiája, ér ezt optimalizálni. És azt mondani, hogy mondok egy példát, én nagyon szeretek kávézóba járni, és szeretném, hogy akkor ott csak lefeküdjön mellém, és ne pörögjön, mint egy őrült. Ezt a szituációt meg tudom tanítani a kutyának, hogy ő ott lehessen velem egy kávézóban, és ne kelljen nekem mondjuk emiatt az életemet megváltoztatni. Viszont azt nem várhatom el, hogy mondjuk egy másik adott helyzetben ne pörögjön. És ezek azok, amiket meg tudok tervezni, és át tudok gondolni, hogy milyen ilyen életem van nekem, és mit szeretnék, hogy ebbe ő beilleszkedjen, de ne akarjuk megváltoztatni a kutyának a személyiségét, csak maximum formálni, alakítani, mert az nagyon jó, és ebben mit tudunk a kutyának segíteni, hogy mondjuk élvezze ezt a, mondjuk ezt a kávézós helyzetet, amit most mondtam, de hogy van az, hogy el kell fogadnunk, hogy mondjuk erre a mi kutyánk nem alkalmas. És akkor azt mondom, hogy inkább maradjon otthon, én megtanítom arra, hogy boldog legyen otthon, arra a pár órára, ameddig én mondjuk elmegyek vacsorázni, mert mondjuk mindenki csak idegroncs attól, hogy vacsora közben ott nem tud megnyugodni, ugat, zavarja a vendégeket, és mindenki rossz, mindenkinek rossz. Tehát, hogy nagyon sok tervezést lehet ebbe belerakni, de hogy ne keseredjünk el azon, hogyha valami nem úgy sül el, ahogy mi elsőre szerettük volna, egy csomó minden alakítható, és egy csomó minden tanítható, de nem is kell mindent ráerőltetni a kutyára. Mondhatjuk azt, hogy semmi baj, maradj itthon.
0: A tökéletes szimbiózishoz néha azért áldozatokat is kell hozni mindkét irányból.
1: Abszolút.
0: Úgyhogy bízom benne, hogy a hallgatók ezt most meghallgatták, és ha legközelebb ilyen élethelyzetbe kerülnek, akkor már tudják, hogy hogyan döntsenek helyesen, tudatosan. Bárnegyi Dániel volt a vendégem. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
1: Köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Hétfőtől a főváros 11. kerületében a Fehérvári úton lezárják a Hausmann-Alajos utcai villamosátjárót és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár a Móricz Zsigmond körtér és Albert falva kitérő között, az 56-os villamos pedig nem közlekedik, viszont az 56-a villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár majd. Az Albert falva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér Villányi út között pótlóbusszal utazhatnak. A 61-es villamos rövidített útvonalon jár. Nem érinti a Fehérvári úton a Móricz Zsigmond körtér végállomást, illetve szombati napokon a 48-as villamos nem közlekedik és helyette a 17-es, illetve a 47-es villamos, valamint a pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. A pesti alsórakpartot a hétvégére ismét lezárták, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétköznapokon továbbra is délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig kell ugyanezen a szakaszon lezárásra számítani. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: Az emberek és az állatok kapcsolata az idő előre haladtával a történelemben rengeteget változott egykor. Istenségként tiszteltük az állatokat, bizonyos esetekben pedig teljesen elfordultunk tőlük, és teljesen haszonállatként gondoltunk rájuk. De hogy hogyan történt egy ilyen szintű változás a történelmünkben, arról fogunk most beszélgetni dr. Király Péter kisállatgyógyásszal, szakállatorvossal, a Rex Kutya Otthon Alapítvány alapítójával, és az alapítvány által működtetett Budapesti Állat- és Természetvédelmi Állatpark, Élménypark, Állatsziget megálmodójával. Köszöntelek nálunk!
3: Nagy szeretettel köszöntelek, és a hallgatókat is.
2: Hogyan jöhetett létre évszázadok alatt ilyen gyökeres változás? Induljunk ki a kezdetektől, utazunk jó sokat vissza időben. Az ókorban azért az állatoknak egy nagyon spirituális megítélése volt, bizonyos értelemben még istenként is tiszteltük őket. Hogyan tekintettünk akkoriban az állatokra?
3: Valóban a számos teremtés mitosz indul ki állatokból, vagy az állatoktól eredezteti létét, ugye? És aztán bizonyos esetekben ugye a totemizmusban voltak ugye totemállatok, amelyeket vudúztak, megszurkáltak, lejátszották ugye a barlangban az ősemberek az egész vadászatot, a barlangrajzok is nagy valószínűséggel ezért készültek, hogy ott már előre az egésznek a koreográfiáját lejátszották, és aztán későbbiekben az ókorban nagyon furcsa dolgok történtek.
2: Hát akkor itt történtek az erős változások? Tehát itt indult meg lefelé a lejtőn ez a dolog?
3: Igen, gyanítom, hiszen még tényleg az ókor előtti időkben, az ősember korában az állattól inkább tartottak, amellett persze, hogy táplálékot is láttak benne, de tisztálték az állatokat. Sajnos aztán az ókorban bizonyos esetben az állatot vagy áldozatnak használták, vagy számos áldozatot állatokon mutattok be, de volt olyan eset például a Mitrász kultuszban, hogy az uralkodó az egy rácson fölötte levágott állatok vérében fürdött, vagy az is előfordult, hogy az állatokat, miután nem tudták tartósítani a húst, mindig megcsonkolták le, kanyarintottak egy végtagot, akkor három lábon élt tovább, akkor még egyet besózták azt a testfelületet, hogy ne vérezzen, de hát borzalom belegondolni, és hogy mit szenvedhettek ezek az állatok akkor, különösen ugye ezek az állatsportok életre, halálra, és hát gondoljunk csak például a bűnbak kifejezésre, ami ugyancsak arról szól, hogyha, és most egy picit átlépünk a középkorba, amikor egy szerencsétlen szomjas szamár beballagott, vagy egy kecske beballagott a templomba, és beleívott a szentelt vízbe, mert szomjas volt, hát ezt a szerencsétlen állatot ugye kiüldözték a pusztába, ahol ugye vadon élő állatok rögtön el is ejtették, tehát esélye nem volt túlélésre, ez a bűnbak kifejezés is ugye innét származik, de középkorban ugye hát emlékezhetünk azokra a vicces állatperekre is, mint például Leon püspöke 1120-ban egereket sújtott átokkal, püspöki átokkal, vagy vicces volt például egy esetben patkányokat kiutasították ugye a városból, és még volt védőügyvédjük is a patkányoknak, szóval nagyon kacifántos históriák a különböző szerencsétlen macskák ellen folytatott szerdák, ugye macska szerdák, amikor zsákokba berakták ezeket a szegény macskákat, és lehajították a boszorkányá kikiáltott állatokat a templom toronyból. Tényleg végigkövetve én magam egy ilyen fényképes, vetített képes előadást állítottam össze.
2: Remélem azért ezek nem foglalnak benne ilyen módon szerepet.
3: Hát nem, mert azért hála Istennek valahogy eljutunk az újkorba, ahol azért egyre több állatvédelemmel, az állatoknak a tiszteletével találkozunk. Azzal együtt, hogy egy csomó területen, beleértve a társállatokat, a gazdasági haszonállatokat, a kísérleti állatokat, a prémes állatokat, a szórakoztatásban használt állatokat, rengeteg problémával, anomáliával is találkozunk. Tehát, hogy azáltal, hogy az állatoknak a szerepe, jelenléte a világban egyre sokrétűbbé vált, a velük kapcsolatos durva bánásmód és állatkínzással kapcsolatos esetek száma is egyre növekszik. Úgyhogy nem véletlen, hogy minden országnak kötelessége, erkölcsi kötelessége egy olyan hozzáállást, egy olyan törvénygyűjteményt hozni, amelyik a különböző helyzetekben az állatokkal való bánásmódot szabályozza.
2: Milyen törvénymódosítások segítik azt, hogy az állatok azért ebből a szempontból biztonságban legyenek, hogy még jobban odafigyeljünk rájuk?
3: Itt Magyarországon abban a jó helyzetben lehetünk, hogy ugye 1992-ben jött létre Rex alapítvány, és alig 6 évvel később, én emlékszem még azokra az időkre, hogy amikor a 1998. évi állatvédelmi törvény megjelent, milyen büszkék voltunk, és milyen jó érzés volt, hogy ez sikerült kipasszíroznunk, így több azért így kicsit ilyen alulról induló kezdeményezéssel. De ott már azért az Európai Uniónak is ez egy elvárása volt. Ugye 2004-ben aztán harmonizálták ezeket az uniós irányelvekkel, és 2010-12-ben pedig szigorították, ekkor emelték be, hogy a BTK-ba az állatkínzást és akár szabadságvesztéssel is büntethető lett az, aki az állatokat kínozza. Majd 2021-ben volt egy újabb változás, és ekkor vezették be a kötelező csippezést a kutyák esetében, illetőleg a kutyák megkötését szabályozták, illetőleg szigorította a szaporító telepeknek a működtetését is. Illetőleg a legutóbbi, az már egy tavalyi jogszabály változtatás, ahol megtiltották az állattal való koldulást, illetőleg a élő állatoknak a nyereményjátékokban való szerepét, és szigorították a büntetést a menhelyeken, illetőleg a gyepmesteri telepeken bekövetkező állatkínzásról, és hála Istennek a méreggel, illetőleg csalétek kihelyezésével kapcsolatban is bűncselekménnyé minősült, hogyha valaki így akar csalétekkel vagy méreggel elpusztítani állatot, állatokat. Ez egy nagyon jó érzés mindannyiunk számára. Egy teljes összefogás van itt a társadalom minden szintjén. Az egyéni állatvédők, a társadalmi civil szervezetek, az állatvédő szervezetek, a különböző hatóságok, állatvédelmi hatóságok között. Nagyon jó érzés az, hogy az állatvédelmi törvény előszobában, preambulumában megfogalmazott gondolat, hogy az állatoknak a tisztelete és a védelme, minden ember erkölcsi kötelessége, ez hála Istennek úgy érzem, hogy kezd egyre jobban beívódni így a társadalmunkba, és abszolút. Gondoljunk csak arra, hogy az elmúlt, mit tudom én, 20 évvel ezelőtt történt egy állatkínzás, mondjuk egy kutyát oda kötöttek egy kocsi után, és most történik meg, hát ízekre
2: egészen
3: szedik
2: egészen elképesztő az tényleg, hogy milyen kegyetlenségeket lehet még a mai nap is hallani a hírekben. Röviden, mert az időnk sajnos már szűkös. Szerinted milyen intézkedésekre lesz szükség a jövőben, hogy még inkább tudatosabban tudjunk informálódni ebben a témában?
3: Én nekem az a meggyőződésem, hogy az állatok védelmét mindenképpen kell, hogy törvények is szolgálják, amelyek egyfajta visszatartó erőt mutatnak, jelentenek, különösen akkor, hogyha a médiában is közvetítve láthatjuk azt, hogy mi a következménye, hogyha valaki állatokat kínoz, de szívem szerint még előrébb mennék, hiszen itt mindig csak egy bekövetkezett dolgot próbálunk meg példát statuálva büntetni, holott
2: igazából
3: a megprevenció, mint mindenhol, én magam állatorvos vagyok, tudom azt, hogyha mi az, hogyha egy betegséget gyógyítok, vagy mi az, hogyha egy védőoltást adok be, mennyivel egyszerűbb megelőzni a bajt. Így hát én szívem szerint azt szoktam mondani, egy egészen pici babakorig visszamenve, óvodáskorig visszamenve, a gyerekek szívébe kell ezt a törvényt elültetni. És hogyha a gyerek megérti azt, hogyha az állattal így bánik, és az állat az ugyanúgy érzi, ugyanúgy fáj neki, mi magunk a Rex Kutya Otthon Alapítványnál most megépített állat- és természetvédelmi élményparkunkban és oktató központunkban egy gyönyörű 350 négyzetméteres új létesítményben ezt próbáljuk átadni a gyerekeknek, minden korosztálynak, hogy az állatokat szeretni kell.
2: De és oltalmazni is.
3: Oltalmazni, de a legfontosabb, hogy ismerd meg az igényeit, mert csak úgy tudod ésszel és szívvel védeni azt az állatot.
2: Hát nagyon sok sikert kívánok ebben az élethivatásban, abszolút egyetértek minden szavaddal, és tényleg kívánom azt, hogy ez a jelenlegi helyzet ez pozitív irányba forduljon. Nagyon szépen köszönöm, hogy vendégünk voltál.
3: Én is köszönöm.
0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: A legelső Jurassic Park film megjelenése után azt hiszem az egész világ kijelenthetően dino őrületben égett, és azóta is rengeteg embert érdekel az, hogy valóban feléleszthetőek lehetnek-e a dinoszauruszok, esetleg a mamutok. Ebben a témában pedig Magyar Jánossal fogok beszélgetni, a Magyar Dinoszaurusz Kutatócsoport tagjával és az ELTE doktoranduszával. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, és én is köszönöm a lehetőséget, hogy itt szerepeljenek.
2: Kezdjük is első körben. Erre van ráció, hogy feltámasztjuk a dinoszauruszokat?
4: Hát olyan értelemben, ahogy a Jurassic Parkban történt, azzal a módszerrel nem lehetséges.
2: Tehát akkor ez egyértelműen megdőlt.
4: Ez a módszer igen, viszont más próbálkozások vannak, illetve létezett egy Chickenosaurus projekt, ami...
2: Chickenosaurus?
4: Igen. Ugyanis a madarak azok ugye a közvetlen leszármazottai a dinoszauruszoknak, így a DNS-eik, tehát a génállományuk nagy részt megegyezik a korábbi kisméretű raptorszerű dinoszauruszokkal, úgyhogy az elképzelés szerint, hogyha azt valahogy módosítani lehetne, akkor egy azokhoz hasonló állatot lehetne létrehozni, de ez egy... Hogy is mondjam, nem egy valódi faj lenne, hanem ugye már a fejlődő embriót különböző vegyületekkel lehetne befolyásolni, hogy hogyan alakuljanak a különböző szervei, ezért a génállománya az ugyanúgy az a madár lenne, amiből ezt elkezdik fejleszteni, és ugye azért Chickenosaurus, mert ugye házi tyúkból, a csirkéből lenne a legegyszerűbb, és ha ő mondjuk tudna szaporodni tovább, és azzal nem csinálnának semmit, akkor normális kis csirkék kelnének ki. Úgyhogy ez nem egy valódi egykor él dínó lenne. Ezzel próbálkoztak. Jelenleg elakadt. Több olyan tulajdonság van, amit még egyelőre nem sikerült megfejteni, hogy hogyan fejlődnek. Például a farokcsigolyák, hogy milyen gének szabályozzák azt, hogy ilyen rövid farka van a madaraknak. Ugye a korábbi őseiknek azért elég sok csigolyából álltak ezek a régiók.
2: Mi egyéb más nehezíti még, ha úgy van egy dinoszaurusznak a létrehozását? Milyen buktatók vannak?
4: Ugye az, hogy klónozzuk, annak a fő buktatója az, hogy a DNS egy nagyon instabil molekula, ezért nagyon könnyen lebomlik. Elméleti síkon a maximális élettartama az nagyjából 7 millió év, egészen pontosan 6,8, de ehhez is nagyon ideális körülmények kellenek, tehát hogy legalább mínusz 6 Celsius fok ennyi időn keresztül, de hát ilyen élőhely vagy ilyen terület nincs a Földön, hogy ilyen sok millió évig azonos a hőmérséklet. Úgyhogy a legidősebb visszanyert DNS az jelenleg úgy tudom, hogy 2,4 millió éves, de az nem egy adott fosszíliából lett kivonva, hanem az egy környezeti DNS. Tehát ahol egy életközösség van, ott az élőlények DNS nyomokat hagynak maguk után, és ugye a fagyott talajból azt ki lehet nyerni, és így sikerült a legidősebbet jelenleg. Ez fejleszthető tovább, hogy talán visszamenjenek még idősebbre, de ugye a 7 millió évnél idősebb amúgy sem lehetne elméleti síkon, illetve még egy másik próbálkozás lehet, ami közelebb vihet az ősi állatoknak a génállományának a feltérképezéséhez, azok a fehérjék, hiszen ezeket is génszakaszok szabályozzák, hogy hogyan épüljenek fel, és a fehérjék lassabban bomlanak le, akár 17-20 millió éves fosszíliákból is ki lehet nyerni, és különböző típusú fehérjéket, különböző génszakaszok alakítják ki, így azokra lehet következtetni, hogy milyenek lehettek. De ugye ez is sokkal fiatalabb, mint a dinoszauruszok, amik ugye 66 millió éve haltak ki.
2: És azt lehet tudni esetleg, hogy milyen fajokkal folynak a kísérletezések, vagy esetleg ez ettől független?
4: Ugye olyan jégkorszaki nagy emlősök, mint például a gyapjas mamut, vagy a gyapjas orrszarvú, ezekkel már fosszíliákból kinyerve is próbálkoznak. De itt elsősorban még nem a klónozással, hanem hogy összeállítsák azt, hogy a DNS az hogyan épül fel náluk, hiszen ennyi millió év alatt is ugye ilyen nagyon apró szakaszokra bomlik, ilyen kicsi töredékekre, amiket ugye sorba kell állítani, hogy megkapjuk azt, hogy hogyan is nézett ki, hogyan is épült fel az az örökítő anyag, ami meghatározta, hogy hogyan nézzenek és hogyan viselkedjenek ezek az állatok. Úgyhogy itt még ez a szakasz van, a klónozás az még a jövő feladata lesz egyszer majd, hogyha ott tart ez a kutatás.
2: Ahogyan említetted, hogy a mamutoknak a feltámasztására nagyobb esélyt látnak a szakértők, hogyan lehetne ezt a való életben kivitelezni? Mire lesz ehhez szükség?
4: Ugye elsősorban magára az örökítő anyagra, amit sikerül kivonni a mamut maradványokból, viszont ez sem teljesen lesz épp. Tehát hiába amennyit sikerül összeállítani, akkor is lesznek benne hiányosságok, hiszen van, ami örökre elvész, olyan szakasza. Ezt össze kell hasonlítani a legközelebbi ma élő rokonának a génállományával, ami ugye az ázsiai elefántok, illetve van olyan cég, például a Colossal Bioscience, ami ugye tavaly azt állította, hogy a jégkorszaki óriás farkas sikerült klónozni, vagy nem pontosan klónozni, hanem ugye rekreálnia. Itt nem használtak fel az eredeti fosszíliákból kinyert DNS-t, vagy örökítőanyagot, hanem amit kinyertek, azt összehasonlították a ma élő farkasokéval, leginkább a szürke farkassal, és az eltéréseket vizsgálták, hogy miben térnek el, és olyanra módosították mai farkasok, embriók, tehát farkas embrióknak a génállományát, és így hozták létre ugye ezeket az állatokat. És hasonló módon szeretnék a gyapjas mamutot is, hogy az ázsiai elefántnak a ma ismert génállományát összehasonlítani az összeállított eredeti gyapjas mamut génállománnyal, és az eltéréseket vizsgálva úgy lehetne módosítani ezeket az állatokat, hogy olyan tulajdonságaik legyenek, mint a mamutoknak voltak.
2: Ennek az áttörésnek egyébként lenne tudományos haszna, vagy ez csak egy kísérlet volna arra, hogy mi emberek képesek vagyunk még ezt is előállítani?
4: Hát a tudományos eredményen kívül is van, vagyis én úgy gondolom, hogy lenne, hiszen már a jégkorszaki nagyemlősök egy részénél is ki lehet mutatni azt, hogy az emberi vadászat azért eléggé lecsökkentette a populációikat, de különösen az olyan fajoknál, mint amik a középkorban vagy a utóbbi száz évben haltak ki, mint például az elszényes farkas, igen. Ezeknél én úgy gondolom, hogy mivel az ember miatt tűntek el, ezért az lenne a jogos, hogyha mi ezt megpróbálnánk helyreállítani. Igen. A jégkorszaki emlősöknél azért kicsit másabb, mert ott nem teljesen az ember okozta, hanem ugye az éghajlatváltozás is. Illetve van egy olyan elképzelés, amit Pleisztocén parknak neveznek, ezt Szibériában szeretnék létrehozni, ugyanis onnan eltűntek a nagy emlősök, a utóbbi, nem tudom, pár százezer évben, és ide telepítenének vissza nagy emlősöket, amik szintén környezet átalakítók, hiszen taposással, illetve a legelészéssel módosítják azt az élőhelyet, amiben vannak, és hasonlóvá válna a jégkorszak végi élőhelyekhez, és ide ebbe a nagy emlős faunába szeretnék a visszahozott, vagy visszaklónozott mamut-szerű nagy állatokat is betelepíteni, így az eredeti környezetet lehetne visszaállítani, és ugye mivel itt tömörítik a talajt, így nehezebben is olvad fel az a permafrost, ami jelenleg folyamatosan olvad. Ugye ez az örökké fagyott talajnak szokták nevezni, de ugye nem tart örökké, hiszen most is olvad. Így csökkenthető lenne annak a régiónak a felmelegedése. Szóval van egy ilyen próbálkozás is, hogy a környezetvédelmi szempontból hasznosak lehetnének ezek a nagy emlősök.
2: Na és az orvostudomány ebből tudna profitálni például?
4: Igazából ebből is, hiszen az, hogy milyen DNS szakaszok vagy gének milyen tulajdonságokat kódolnak, az azért elég hasznos az orvostudományban is, még ha ugye ezek nem is embereken végzett kutatások, viszont ha már ez szóba került, akkor visszautalnék a Chickenosaurus Projectre.
2: Nagyon vicces a neve, ne haragudj.
4: Dino Chicken Projectnek is szokták, igen, de én jobban szeretem a másikat használni. Szóval ott, mivel a fejlődő embriót módosítják, azt, hogy milyen vegyületek hogyan szabályozzák a csontok kifejlődését akár a csigolyák esetében, akár a végtagoknál, vagy a fogaknál, hiszen a madaraknak jelenleg nincs foguk, de sikerült előállítani ilyen fogkezdeményeket ezeknél a madaraknál. Ugye egyébként ezeket nem hagyták meg. Ezeket még akkor a tojásban elpusztították, szóval ők nem keltek ki sosem. De így meg lehet tudni, hogy milyen vegyületek hogyan szabályozzák ezek fejlődését, így akár az orvostudományban, mondjuk ha a csigolyák növekedését vizsgálják, akkor akár a nyitott gerincet is lehet ezzel, nem azt mondom, hogy kezelni, hanem az ebből kinyerhető információ alapján majd egyszer kezelni például.
2: Etikai szempontból hogyan látod a helyzetet? Etikus lenne-e feléleszteni egy régen kihalt őslényt, és esetleg behelyezni a jelenlegi ökoszisztémába, amit mondtál is, ezek nem valós eredeti dínók vagy mamutok volnának, hanem ilyen hibrid jellegű lények. Lenne értelme, és etikusan hogyan közelíted meg?
4: Én egy kicsit elfogult vagyok, ugyanis főleg, hogyha a dinoszauruszokat lehetne ugyanolyan formába visszahozni, mint ahogy éltek, tehát mondjuk klónozni, de megpróbálok objektíven válaszolni erre.
2: Egyáltalán a mostani életben megállnák a helyüket?
4: Tehát, hogyha klónoznánk, akkor valószínűleg a légkör, illetve a hőmérséklet sem biztos, hogy megfelelő lenne számukra, úgyhogy inkább ilyen biodómokban lehetne elhelyezni őket. De hogyha tehát ilyen módosításokkal, akkor lehet úgy, hogy a mai légkörhöz tudjanak alkalmazkodni akár. Viszont, hogy válaszoljak is az etikai kérdésekre, amit említettem, hogy ami az emberiség által kiholt, vagy kipusztított fajok, azokat szerintem lenne értelme, hiszen például, amit említettem, elszényes farkas is hiányzik abból az ökoszisztémából, hiszen ő, mint ragadozó, ő szabályozta sok apró vadnak, vagy kisállatnak a populációját. Ugyanez igaz mondjuk a dodóra, ami ugye a középkorba pusztult ki, de ő például terjesztett olyan gyümölcsök magvait, vagy olyan növények magvait azáltal, hogy ugye gyümölcsöket fogyasztott, amiknek szükség, ahhoz fejlődtek ki, hogy szükséges átmennie valamilyen emésztőrendszeren, hogy az a keményebb maghéj az meglágyuljon, és ő könnyebben tudjon kicsírázni. Ezt egyébként, ha jól tudom, pulykákkal pótolták, úgyhogy jelenleg ezzel próbálkoztak. Viszont egy több millió évvel ezelőtt kihalt élőlény nem biztos, hogy valóban etikus lenne, főleg kihelyezni egy olyan élőhelyre, ami már nem olyan, amihez ő alkalmazkodott annul. Tehát ha tisztán lehetne kinyerni örökítőanyagot, akkor olyan haszna, hogy visszaengedjük a vadonba, annak nincs, nem lenne értelme.
2: Hát elég összetett téma akkor, ez nem annyira egyszerű, mint ahogy gondolnánk, hogy csak létrehozunk egy dinót, vagy egy mamutot akár. Ha már a dinóknál tartunk, Magyarországon hányféle dinófélét lehet azonosítani manapság?
4: Magyarországon egyetlen olyan lelőhely van, ahol dinoszaurusz csontok kerülnek elő, legalábbis jelenleg. Ez Iharkút, vagyis az egykori Iharkút területén található lelőhely. Itt, ahogy a pólómon is látható, ezek a fajok kerültek elő. Nagyjából 7-8 dinoszaurusz faj, de nem csak dinók, hanem egész ökoszisztéma kerül. Növények, csigák, halaktól kezdve madarakig. Ilyen 40-45 fajt ismerünk jelenleg erről a területről. Ez egyetlen egy időintervallum, vagy egyetlen időpontot mutat be ez a életközösség. Ez 85 millió évvel ezelőtt egy egykori folyóáradás során lerakódott üledék, amiben ugye akár a vízbe belefulladt állatok, akár a víz által korábban odaszállított állatok maradványai vannak.
2: Gazdag élőhelynek lehetett ezt elmondani?
4: Viszonylag igen. Azért mondom azt, hogy viszonylag, mert Európa ekkoriban egy szigetvilág volt, úgyhogy nagyon sok kisebb, apróbb szigetből állt, és ez egy egykori szigetnek egy folyóvíznek a területén lévő állatközösség, vagy élőlény közösséget mutat be, ahhoz képest igen, elég változatos, divers volt, viszont egy észak-amerikai nagy kontinensbéli élőhelyhez képest azért szűkösebb, tehát kevesebb élőlény fordult elő, hiszen kevesebb az élőhely egy szigeten, illetve táplálék is, mint egy nagy kontinentális területen.
2: Nagyon izgalmas a téma, és hát nem lehet tudni, hogy az orvostudomány hogyan fog fejlődni a jövőben, és hogy milyen lépések fognak majd létrejönni a dinók feltámasztása érdekében, de hát nagyon izgalmas, úgyhogy majd várjuk a fejleményeket. Magyar Jánost hallhatták.
4: Köszönöm szépen.
0: Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Média piac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Veszik vagy isszák, ez a borműsor itt a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Szokás szerint most is Somodi Solymos Eszter szerkeszti a mai adást is. És hát jártunk már ebben a műsorban Móron, de nem mentünk be a Paulus borházhoz, úgyhogy most akkor itt van a legfőbb ideje ennek. Főként azért, mert egy Paulus Sauvignon Blanc borukról azt írta néhány évvel ezelőtt Ripka Gergely, hogy ropogósak a savak, a csalán a bodza és a frissen vágott fű jegyei ismerhetők fel. Hát akkor ismerkedjünk meg ezekkel az ismeretekkel. Jó napot kívánok Diós Máténak, a Paulus borház cégvezetőjének. Szóval ezt ön is felfedezi ebben a borban?
2: Így van, igen, felfedezem benne.
1: Merne mást mondani, igaz?
2: Persze, így van. Hát ez nagy részt amúgy letudható itt a Móri mikroklímának, itt a borvidék, azt a talajszerkezetnek, ami egy messzes löszös talajszerkezet, ezért nagyon ropogós, farakteres savakkal és egy kis ásványos finesszel tudunk szőlőket születelni és így borokat létrehozni is. Maga ez a Sauvignon Blanc, ez amúgy háromfajta szőlőklombból készült, és ezért ilyen komplex az íz és illatvilága, van benne egy magyar nemesítőtől és franciától és olasztól is, és a lényeg ennek a Sauvignon Blancnak, hogy három különböző időpontban születeljük, ezáltal lesz egy ilyen nagyon csalános, harsány borunk, lesz egy telt, érette borunk, és lesz egy magas alkohol borunk, és a végén ezeket a tételeket házasítjuk össze. Így ezáltal meg lesz benne az is, amit a mostani divat igazából kedvel, ez a csalános citrusosság, plusz amit a úgymond tapasztaltabb borfogyasztók is szeretnek, hogy egy korty után igazából széttárad a szánkban a víze a Sauvignon Blancnak és hosszan utóidében kísérik itt a gyümölcsökkel.
1: Nemzetközi díjat is kaptak, ami mutatja azt, hogy jó úton járnak és tudják, hogy mit tesznek. A Móri borvidékről a Paulus Molnár borház nyerte az ezüst, a bronzérmet kétszer is ezen a bizonyos Wine Lovers Wine Awards nemzetközi borversenyen. Ez, hát azt gondolom, hogy önmagában is jó referencia, de egyébként a nemzetközi piacon mit ér egy ilyen díj?
2: Igen, ez érdekes, borverseny eredménye, azok mindig függenek a borviráktól, vagy hogy a borvirák milyen lábbal keltek fel, vagy pont milyen sorba kerülnek be a borok. Sok nemzetközi borversenyen veszünk részt, többek között, amit Szlovákiában rendeznek a Danubán, vagy Berlinben a Berlin Wine Trophy-n, az Ázsiában az Ázsia Wine Trophy-n, Japánban a Sakura Women Wine borversenyeken, sőt még USA-ban is vettünk részt borversenyen. Igazából olyan szinten van fontossága, hogyha elérünk valamilyen díjat és rárazzuk magát ezt a medált a borra, akkor a fogyasztót már valamilyen szinten tudjuk kommunikálni, hogy ez a bor egyfajta minőséget már...
1: Higgy el, ez jó lesz. Tán. Igen.
2: Igen, higgy el, hogy jó lesz. Összességében export lehetőségek természetesen nyílnak. Ilyen borversenyek, hogyha jó eredményt érünk el, így jutottunk ki Svédországba, Finnországba, USA-ba, Japánba, Kínába, Szlovákiába, tehát van valamilyen előnye a kereskedelmi részről is, de nagyon sokszor igazából egyfajta visszacsatolás, hogy jó úton járunk a borainkkal, jó ez az irány, amit, ami nekünk tetszik, hogy amit mi kikóstolunk mindegy, vagy ahogy elkészítik, ahogy szereteljük őket, vagy egy teljesen másik irányba kell elmennünk.
1: Minden esetre, mert hogy a Móri bor készítés az igencsak tradicionális, ahhoz képest az önök borászata kifejezetten fiatalnak számít.
2: Hát így van, már az 1700-as években a kapucinus szerzetesek és a visszatelepített sápok hozták igazából magukkal ezeket az ezer jó, Móri ezer jó szőlőtőkéket, a Tauzán kútot. Hát onnan azóta már eltelt pár száz év, és a Móri borvidéknek voltak igazából felmenő, mert lefelemenő időszaka, és úgy gondolom, hogy most egy emelkedésen megy keresztül sok fiatal borászattal, és hát ugye velünk is, igen, így, tehát úgy néz, hogy 2008-ban vásárolt a Molnár Pál, a főtulajdonos, elhagyatott régi Móron szőlő területeket, egy Fejedvár járverésen. Az volt a terv, hogy vesz 8 hektár területet, és a végén kijött 168 hektár területet.
1: Igen.
2: Igen, ilyen
1: kicsit elmérte.
2: Igen, elmérte. Ő akkor valójában nem tudta pontosan, hogy ezek a területek milyen állapotban vannak, de a lényeg, hogy ez mind erdős, elbokrosodott az állami gazdaság által hátrahagyott terület volt, viszont itt az egészet újra telepítette, az élővilágát a talajnak visszaadta, és hektáronként ide 5500 tőkét telepített el. És igazából így indult meg a történet. Neki úgymond ez egy ilyen pionér munka volt, itt nőtt fel, itt nevelkedett, mindig azt mondja, hogy itt vágta össze a lábát globkatyába, a szőlőbe valahol mindig, mert itt lát, és úgy gondolta, hogy valamit vissza kell adnia így Mórnak, mert 19 éves korában elment Svájcba, ott futott egy nagy karriert, és visszajött itt a 2000-es években, és akkor kezdte el igazából itt a pincéket, szőlőtörületeket felújítani és elkezdeni. És a lényeg, hogy azzal nem foglalkozott, hogy mi lesz a borral, gondoltam, hogy megveszik a kínaiak, vagy az oroszok, aztán rájött, hogy a borpiac nem ilyen egyszerű, nem gépipar, és hát el kellett kezdeni brandet építeni. Ez a 2017-ben hoztuk be magát a Paulus nevet, ami a Póli Paulus becenészből, a Pálból ered, és akkor kezdtük el igazából a mostani dizájnos címkeinket, címkesorozatokat elkészíteni. Úgymond egy profi szemlélettel elkezdtük vinni ezt az egész borászatot, és nem csak szívvel, lélekkel, hanem néztünk egyfajta kereskedelmi és marketing oldalt is kerestünk mellé, hogy hova tudjuk magunkat pozícionálni, ahhoz, hogy ekkor a területről tudjunk értékesíteni borokat, milyen árszegmensbe kell belőnünk magunkat. Ez első körben kicsit magasabbra lőttük, ezért nehezebben is indult be a fogyás, de a lényeg, hogy 2017-ben mi összesen 50 ezer palacbort értékesítettünk éves szinten, és ezt 2022-re meghússzoroztuk, elértük az 1 millió palacot, 23-ban másfél millió, 24-25, itt most itt elmegyeztük el a 2 milliót, még de ilyen 1,8-1,9 milliónál járunk. De itt az éves során nagyon sok tényező volt. Ugye, hát ahhoz, hogy sikeres egy vállalkozás, kell ugye szerencse. Mindenkinek van szerencséje nagy részt az életben, csak észre is kell vennie, hogy szerencséje van, és hogy mit tud belőle kikovácsolni. Mi úgy gondolom, hogy sokszor észrevettük a lehetőségeket, amiken nem gondolkoztunk, hanem egyből belevágtunk. Fejlesztettük magát a borászatot is. Mi is fejlődtünk a borkészítésben, magában a szakmában. Sok külföldi úton vettünk részt, ahol elsajátítottuk akár a... Hát Magyarországon úgy hívjuk, hogy sármat... Pezsgő, de igazából magát ezt a rövid élelősi prosecco technológiát, hogy hogyan lehet friss, könnyed pezsgőket készíteni játékos buborékokkal, hogyan lehet ezt a fajta új-zélandi stílusú csalános Sauvignon Blancokat elkészíteni, vagy azt a fajta rozét, írsőit, vagy sárdonét, ami fut a piacon. Tehát ez sok tapasztalás, sok munka, befektetett igazából pénz és idő. Persze van kudarcok, azok mindig vannak.
1: De arról nem szoktak mesélni. Hát, ugye, mert ami nem sikerült annyira jól, az nem is kerül ki a boltokba, jó esetben.
2: Hát jó esetben.
1: Úgyhogy az, ami igaz, nem szembesülünk.
2: Nem, igaz, jártunk ugye először még egy 16-ban, amikor magát ezt a generóza szőlőt, ez egy érdekes téma, igazából itt a Móri borvidéken kezdték el nemesíteni itt az 50-es években Bíró Károly, csak igazából hát akkor nem megfelelő igazából színeket gondolt, vagy látott, és elvették tőle ezt a szőlőnemesítő hiszen, és Hajdú Edit 2004-ben fejezte be a nemesítését ennek a generózának, tehát egy viszonylag új szőlőfajta volt, és még az is, és maga a neve a generosz bőkezű latin szóból ered, ezerjő és piros flamini fajtaháza nemesítéséből jön létre, tehát nem olyan elterjedt fajták, új név, stb. És lényeg, hogy nekiálltunk, hogy akkor most ez a generózát befuttatjuk, mivel már Pálit eltelepítettük a 15 hektárral, és akkor a borász szóval egyszer csak lehívott, és mondta, hogy Máté, gyere, kóstold meg ezt a bort, szerinted milyen lesz, akkor megkóstolom, és mondom neki, hát de mondom, milyen bor ez? És akkor mondja, hogy generóza, te, de mondom, ebből prémium bort akartunk készíteni, ez meg édes lett. Hát most mit csinálok? És akkor mondom, honnan tudjam, te adod el, én csak a borász vagyok. És akkor így indult el, ez az igazság, hogy a fiatalok nagyon megkedvelték ezt az édes generózát, és utána valahogy beküldött köztudatba, és akkor el tudtuk kezdeni.
1: Az lett a vége, hogy jó lesz az úgy.
2: Így van, jó lesz az úgy, ahogy ezt a természet elindította, megálltotta, de lényeg, hogy innen indult maga a neve, de természetesen most már Paulus Gold generóza, ami a piacon van, mint száraz bor, átlagban 13-14-es alkoholtartalomban, és ez a közkedvelt része, de az édes oldalt is meghagytuk a kezdőborfogyasztóknak.
1: Mennyire van ebben benne még a tulajdonos? Ugye ő kezdte, de hát aztán nagyon sokszor a tulajdonoson túl szokott nőni maga a vállalkozás.
2: Igen, benne van, tehát Pál Svájcban, Zürichben és Móron él, heti szinten, igazából, pont kérdeztem tőle, most ő 64 éves, 74 éves, és akkor pont kérdeztem tőle, hogy mondom, maga biztos, hogy nagyon szeret repülni, mert mindig utazik, minden héten jön meg repülőben, nem mondja, hogy csak ezért jön. De lényeg, hogy még benne van, most is pont egy pezsgős üzemet fogunk fejleszteni, az idei évben még el is kezdjük. Ezeket a dolgot, a fejlesztéseket, a nagy mérföldköveket, igazából mindent megbeszélünk. A napi úgy mindig úgy, mert a napi agyrémekben nem folyik már bele, ahhoz már nincsen kedve, de a fontos dolgokat mindig megbeszéljük. Tehát részt vesz, igazából pont a tavalyi évben csatlakoztam én is, mint tulajdonostársa céghez, úgyhogy a célunk ugyanaz, hogy a cég fejlődjön, és a borászat pedig maga a Paulus név az minél hosszabban, több dinasztián keresztül fent tudjon maradni.
1: Lehet, hogy Paulus és Matthias lesz a vége.
2: Az is lehet, igen, Paulus.
1: Diós Máté, köszönöm szépen, Paulus Borház, Mór, erről hallottak, ennek a történetéről, borairól, és hát arról a hangulatról, ami ezt körüllengi, mert hogy azt is jó volt hallani. Szóval örülök, hogy beszéltünk.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Minden jót.
2: További szép napot. Minden jót.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Egy fiatal televíziós, Klár Máté készítette egy videóösszeállítást arról, hogy hogy élik meg a borászatok a 40 fokos hőmérsékletet, meg a csapadékhiányt, egyáltalán a klímaváltozás mit hoz számukra, és mit ígér nekik. És hát ennek nyomán megyünk utána annak, hogy hogy látja ezt a tudomány. Dr. Zsófi Zsolt, az Esterházy Károly Katolikus Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézetének igazgatója a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit.
1: Azt, hogy klímaváltozás van, azt gondolom nem kell külön magyarázni, hiszen ezt mindannyian átéljük, megéljük, gyakorlatilag csapadék nélküli hetek, hónapok és 40 fokos hőmérséklet, nem vagyunk ehhez hozzászokva, de a szőlő sincs talán. Milyen kihívásokat ad ez a szőlészeteknek, és egyáltalán hogy lesz ebből bor?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, és valóban az elmúlt időszakban nem csak a mindennapjainkban, de nyilvánvalóan a szőlész és borász társadalom is érzékelte azt, hogy jelentős változások mennek végbe a klímánkban. És ugye ez elsősorban az emelkedő átlaghőmérséklet kapcsán, a rapszódikusabb csapadék eloszlás kapcsán, a magas hőmérséklet kapcsán figyelhető meg. Nyilván ez hatást gyakorol a szőlő növekedésére és fejlődésére is, és az érési folyamatokra is. Tehát ez egy kihívás elé fogja állítani, vagy már állítja a szőlészborász társadalmat. Nagyon sok része van ennek a kihívásnak, ami több részre osztható. Technológiai kihívás, szabályozások, tehát ez egy sokrétű kihívás jelent a szőlészborász szektor oldaláról.
1: Át kell gondolni azt is, hogy hogyan készítjük azt a bort, át kell gondolnunk azt, hogy milyen szőlőt telepítünk, vagy éppen ki kell levágni azt, amit telepítettünk 10-20 éve?
2: Természetesen át kell gondolnunk azt, hogy hogyan termesztjük a szőlőt, hiszen a jó minőségi bornak, a magas minőségi bornak, az egyedi stílusú bornak alapja a jó minőségű szőlő. Tehát ez minden a termőhelyjel kezdődik, annál a szőlőterületnél, ahol az adott szőlőfajtát termesztjük.
1: Hogyha nem esik az eső heteken, hónapokon kereszt,

0: Akkor ugye locsolni kellene, de hát azért nagyon komoly méretű birtokokat egyszerűen nem lehet locsolással életben tartani. Majd aztán jön a kérdés, hogy mennyi a víztartalom abban a szőlőben, és hát mennyi lenne, hogyha nincs eső?
1: Igen, ezelőtt olyan 10-20-30 évvel, amikor a szőlő öntözéséről beszéltünk, akkor ez egy nem egy elfogadott téma volt Magyarországon, sem pedig Európában, hiszen a magas hozzáadott értéket adó termőhelyeken a szőlőt az nem szabad, nem tilos öntözni.
0: Igen.
1: Ugye, hogyha felvetődik az a kérdés, hogy ez a termésbiztonságot vagy a minőségnek azt a szintjét veszélyezteti, amikor már olyan kevés a csapadék vagy az rendelkezésre álló víz, hogy ez negatívan befolyásolja, nyilván megfontolás tárgyává kell tenni az, hogy a vizet, ami lehullik, hogyan lehet megőrizni, illetve hogyan lehet pótolni. Nyilván ugye az, hogyha a termőhelyről beszélünk, akkor nyilván olyan termőhelyről kell beszélnünk, ami magas hozzáadott értéket ad a szőlőnek és így a bornak, és ezek általában olyan helyeken vannak, amelyek déli kitettségűek, meredek lejtővel rendelkeznek, tehát olyan szituációban, olyan helyzetben vannak, aminek a víz megtartásnak nem víztartás nem nagyon segíti elő. Így nyilván, hogyha olyan technológiákat alkalmazunk, amelyek a vízelfolyás valamennyire meg tudják akadályozni, vagy esetleg olyan vízpótló technológiát, mint csepegtető öntözés, de nyilván ezt engedélyeztetnék, és maga a bekerülési költsége is viszonylag jelentős. Nem beszélve, ahogy ön is mondta, hogy a rendelkezésről álló vízforrások is korlátozottak, hiszen ezek a termények olyan helyen vannak, ahol nem mindig van a közelben vízforrás. Tehát ez egy komplex probléma, ami nyilván a közeljövőben mindenképpen meg kell oldani.
0: Hogyha az a kérdés merül fel, hogy milyen színvonal, milyen minőség az, amit a borászatok garantálni tudnak évről évre, az ő kitettségük az éghajlatváltozásnak mekkora e tekintetben? Mennyire lesz bizonytalan az, hogy egyáltalán milyen lesz a termés, és mit kezdhetnek vele?
1: A klímaváltozásnak az egyik hatása nem csak az, hogy folyamatosan melegszik a emelkedik a hőmérséklet, hanem az is, hogy váratlan és abszurdikus időjárás jellemek jelenhetnek meg az év során, jégesők, vagy túlzott szárazság, vagy hirtelen leömlő nagy mennyiségű csapadék, amelyek jelentősen befolyásolhatják a termésnek a mennyiségét és a minőségét, és minden az adott évjárattól függ, hogy milyen mértékben tudják hozni azt a termelési célt, amit általában az adott borászat vagy szőlészet tud hozni. Tehát ez nagy mértékben függ az évjárattól. Nyilván hosszabb távon föl kell készülni arra, hogy a klíma szárazodik, a hőmérséklet az növekszik, és az ennek megfelelő rövid távú, illetve hosszú távú alkalmazkodási stratégiákat alkalmazzák majd a termelők.
0: Hát meg itt van még az az apróság is, hogy egyre gyakoribbak a késő tavaszi fagyok.
1: Így van.
0: Amik megtizedelik a termést, és akkor még itt van az a kérdés is, hogy az a hatalmas hőség mennyivel korábbi szüretet igényel a gazdáktól, milyen helyzet elé állítja őket évről évre, és hogy ez mennyire lesz kiszámíthatatlan.
1: Így van, tehát ugye egyrészt azt, hogy korábban fakad a szőlő általában, bár ez nem minden évben van így, de általában ez a trend, hogy korábban fakad a szőlő, és ez egy olyan kitettséget hoz a szőlőtermesztőknek, hogy egy később jelentkező esetleges fagy, az gyakorlatilag jelentősen hát nagy veszélybe sodorhatja a termésnek a mennyiségét. Ezt láthattuk nemrégben az alföldi borvidék esetében. Tehát ez egy jelentős kihívás elé állítja a termelőket, illetve az, hogy a magasabb hőmérséklet az egy felgyorsult fejlődést eredményez, a fenológiai fázisok az egyes szakaszai a fejlődésnek gyorsabban zajlanak le, rövidebb szakaszokként jelentkeznek, és emiatt egy korábbi születi időpont jelentkezik a legtöbb fajta esetében. Ugye, hát ez azt jelenti, hogy nem nyúlik bele a késő őszi időszakba a szület, viszont ez azt jelenti, hogy nagyon magas lesz a termésnek a cukorfoka, a cukor koncentrációja, és ez általában egy magasabb alkohol koncentrációt eredményez a borokban. Ugyanakkor a többi érést meghatározó komponensek, mondjuk a fenolos komponensek, vagy az aroma komponensek, ami szintén egy nagyon fontos minőségi paraméter, azok nincsenek harmóniában a cukor képződéssel, ez az egyik fontos dolog, a másik pedig az, hogy a magas hőmérséklet miatt csökken a savtartalom, tehát a savtartalom az fokozatosan redukálódik, és ez egy diszharmonikus terméket eredményezhet.
0: Hú, hát nem lesz könnyű dolguk a gazdáknak, hogyha kicsikét előre tekintünk, és nézzük azt, hogy merre felé halad a klímaváltozás. Rengeteg kihívással néznek majd szembe, és hát nyilván miután egyik évről a másikra nem lehet megváltoztatni azt, hogy mit termelnek, és egyáltalán milyen szőlőből, így aztán egy távlatos gondolkodást is. Ebben van valami tudományos segítség már számukra?
1: Igen, hát hogyha a szőlő és borról beszélünk, hogyha és megnézzük a mai világpiacot, akkor azt láthatjuk, hogy azok a borok, azok a termékek vannak előnyben, amelyek identitással rendelkeznek. Ennek az identitásnak az egyik legfontosabb komponens a maga a szőlőfajta. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy furmint, vagy ha azt mondjuk, hogy kékfrankos, akkor azt tudjuk, hogy az egri borvidék, tudjuk, hogy Kárpát-medence, tudjuk azt, hogy tokai borvidék. Tehát ez egy nagyon fontos eleme az identitásnak. Tehát nyilván, hogyha emelkedik a hőmérséklet, akkor ezek a szőlőfajták egy új kihívás elé néznek. Minden szőlőfajtának megvan a maga hőmérsékleti optimuma, amikor a legjobb és a legmagasabb minőségű termést hozza. Nyilván ehhez alkalmazkodni kell. Tehát mi ebben úgy tudunk segíteni, hogy azt nézzük, hogy az egyes szőlőfajták, amelyek fontosak az adott régióban, hogyan tudnak alkalmazkodni ezekhez a megváltozott körülményekhez, milyen termesztés technológiai beavatkozásokat lehet eszközölni annak érdekében, hogy például késeltessük az érését, vagy hogy megőrizze az adott termőhely az adott vízmennyiséget, milyen alanyhasználat szükséges az adott termőhelyen ahhoz, hogy jobban tudja hasznosítani a vizet, és ezáltal jobb túlélő képessége legyen az adott szőlőfajtának.
0: Hát akkor önöknek is lesz dolguk ezek szerint bőséggel. Úgyhogy ez egy ilyen közös feladat lesz, és hát most még csak a szőlőről, borról beszéltük, és általában a mezőgazdaság kihívásairól, nem is, pedig abban is van bőséggel. Lehet, hogy másik alkalommal ezért fogjuk keresni. Dr. Zsófi Zsoltot hallották, az Eszterházy Károly Kutalikus Egyetem Szőlészeti Borászati Intézetének igazgatóját. Köszönöm.
1: Én is köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Altív is tart a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
0: Ismét Wine Lovers itt a Spirit FM borműsorában. Nem először is, egyébként ebben a mai műsorban is lámcsak előkerült már egyszer ez az elnevezés, ez a verseny a Paulus morborokkal kapcsolatban, és hát nem ok nélkül, hiszen ott ők nagyon jól szerepeltek, és most már tradicionálisan így van ez. Ádám Boglárka a vonalban, a Trinity Media cégcsoport ügyvezetője. Jó napot kívánok!
3: Jó napot!
0: És hát ez a cégcsoport viszi egyebek mellett a Borkollégium, meg mindenféle más mellett a Wine Lovers nevet és eseményt is. Ebben az évben hogyan?
3: Hát a Wine Lovers alatt több programunk is van. Az egyik, amikor borkóstolókat szervezünk, mint ami volt márciusban a Wine Lovers Grand, vagy ami egyébként pont most 23-án lesz a River Night a Dunán, az Európa hajón, de amiről mi most beszélgetünk, az a Wine Lovers Wine Award borverseny, nemzetközi borverseny, mert nem csak borkóstolókat, hanem borversenyt is szervezünk. Idén ez most már az 5. évét futotta, és idén másodszorra lettünk a hazai legnagyobb borverseny a nevezések alapján.
0: Az igen, gratulálok. Nem csak erről beszéltem volna, hanem arról is, hogy egyéb rendet hogy lehet építeni a borvilágában, de akkor most egy kicsikét koncentráljunk csak a versenyre, aztán majd ezt egy kicsit ki is nyitnám ezt a témát. Szóval a verseny maga, miért jelentkeznek, mit ad nekik a verseny azoknak a borászoknak, azoknak a borászatoknak, amelyek ott szerepelnek?
3: Egyrészt mi próbálunk nem csak borverseny lenni, hanem ennél kicsit többet is adni a borászoknak, mert azt látjuk, hogy jelenleg a piacon erre van szükség. Amit alapvetően egy borverseny tud adni, az visszajelzés magáról a borról, illetve kommunikálható eredmények, akár érmek, akár a palackon elhelyezhető medálok formájában, hiszen nagyon sok fogyasztónak ezek a megjelölések, ezek segítséget nyújtanak a vásárláskor. Ez az, amit alapvetően egy borverseny tud nyújtani, és emellett mi próbálunk a különböző B2B csatlakozó eseményeinkkel konkrét kereskedelmi segítséget is adni a borászoknak, hogy ezek a borok ne csak visszajelzést kapjanak, hanem akár értékesítés is hozzanak. Ez például a Meet the Buyer vagy a Wine Lovers X, ahol mi konkrétan külföldről nemzetközi buyereket, tehát borvásárlókat utaztatunk be, és velük intézünk ilyen kis találkozókat, hogy ők ezeket a borokat meg tudják kóstolni. Emellett egyébként, amit még mi pluszban egy borversenyként tudunk nyújtani, hogy ezeket a borokat szeptemberben egy nagy kóstoló alkalmával meg is lehet kóstolni, tehát mind a 100 legjobb bort egy helyen meg lehet kóstolni, és egyébként ebből alakul ki a Wine Lovers top 100-as lista is, amiről minden évben kiadjuk a top 100-as magazinunkat is.
0: Na hát erre gondoltam, amikor arra utaltam, hogy hogyan lehet egy brendet építeni a borvilágában, hát valószínűleg így, tehát hogy mindenestül működik, felénk fogyasztók felé, feléjük borászok felé, mert hogy nem csak dicsőséget hoz, hanem értékesítési lehetőséget is, szóval, hogy a körbe zárul tulajdonképpen e körül az esemény körül.
3: Így van, illetve hogy nekünk az a célunk itt, akár a Wine Lovers, akár Borkollégium, akár Borászportál többi márkánk esetében, hogy próbálunk mindennel foglalkozni, ami bor. Tehát, hogyha valaki a borral kapcsolatban szeretne tanulni, vagy olvasni, vagy kóstolni, vagy vásárolni, mert a webshopunk is van, azt kihagytam a sorból, van tényleg egy toplistában segítséget nyújtani a vásárlás során, akkor mi próbálunk minden egyes ilyen területen segítséget adni.
0: Említette, hogy most a legközelebbi rendezvény az július 23-án lesz az Európa hajón, közben rá is kattintottam, hogy hogyan van ez, este 6-kor lehet érkezni, és este 10 órakor zárul az esemény, akkor érkezik vissza a kikötőbe a hajó. A kettő között mi történik egy ilyen hajón? Borkostolás klasszikus módon?
3: Borkostolás klasszikus módon, igen, több mint 30 kiállító lesz velünk, nyári borok, izgalmas pezsgőkkel készülnek a kiállítók, és a 4 órás esemény alatt 2 órán keresztül fog a hajó lefel menni a Dunán, úgyhogy a naplementét és a gyönyörű kilátást azt egy pohár borral a kezünkben tudjuk majd megszemlélni.
0: Mondanám, hogy azért ez jó élet, de akkor itt a következő kérdés, hogyha valaki céget vezet és az egészért felel, mint ön, akkor van a kezében ilyenkor boros pohár? Tehát megengedheti magának, hogy kocincson?
3: Szerencsére annyira fantasztikus kollégáim vannak, hogy igen, miután elindult a rendezvény, ezt én is megtehetem.
0: Na hát akkor érezze jól magát ezen a hajón ön is, meg a vendégek is, és hát akkor kíváncsian várjuk, hogy ebben az esztendőben mely borok lesznek a legjobbak, egyfelől, másrészt, hogy hogyan folytatódik a Wine Lovers története. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, Boglárka. Ádám Boglárkát hallották, az ügyvezetőjét ennek az egésznek, a Trinity Media cégcsoportnak.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Beszámoltunk ebben a műsorban már egy jó kis programról, mádra hívták akkor önöket a tavaszi zsendülésre, és hát elmúlt a tavasz, úgyhogy nem hagyjuk ki mádot, itt a nyári zsendülés eseménye. Zsirai Kata, a Zsirai Pincészet tulajdonosa, a borásza és az egyik szervező a vonalban. Jó napot, Kata!
2: Jó napot, üdvözlök mindenkit!
1: Július 25-e lesz a zsendülés napja a szőlőben. Mi történik aznap?
2: Aznap kipakolunk mindenféle jóságot a szőlőbe, borokat, magunkat, készülünk vacsorával, kis zenével, és igazából szeretnénk egy hangulatos kis estét varázsolni az arra érkezőknek.
1: Ez egy borkóstoló tulajdonképpen, vagy egy jó kis együttlét a pincék mellett?
2: Leginkább egy együttlét, természetesen ugye borokkal karöltve, de nem egy ilyen kifejezett, nagyon szakmai borkóstoló, hanem mindhármunknak, ugye hárman csináljuk ezt a rendezvényt, Homoki Dorka, illetve a TR művek, valamint a Zsirai Pincészet, és a saját kínálatunkat felvisszük a hegyre, és próbáljuk ezeket ott bemutatni természetesen személyesen, de nem egy ilyen nagyon ültetett és nagyon előre tervezett kóstoló, inkább csak egy ilyen szabad program, hogy aki, amit...
1: Azt én jól gondolom, hogy ennek törzs vendégei vannak már? Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy toborozni kell a vendégeket, hanem számolnak vele, hogy majd lesz zsendülés, megyünk mádra.
2: Hál' Istennek ezt most már elértük, ugye ez már pár évvel csináljuk ezeket az eseményeket, és igen, van egy ilyen kis visszatérő csapat, akik szinte minden eseményünkre el tudnak jönni, de azért sűrűn előfordul, hogy számunkra még ismeretlenek is beköszönnek ezekre a rendezvényekre, és természetesen amúgy mindenkinek nyitott, úgyhogy mindenkit sok szeretettel várunk.
1: Én meg azt olvasom, hogy az ön feladata lesz a desszert.
2: Általában igen, ezt ugye azt találtuk ki, hogy szeretnénk egy nagyon személyes jelenlétet, azért is mi vagyunk a borok mögött, és nem más állapotban, és úgy gondoltuk, hogy ha már étel, akkor azt is mi csináljuk meg, és akkor tényleg mindent megmutatunk, amit tudunk. A Dénes, a TR művektől Ulicki Dénes felel a főételér, és valahogy mindig rám esik ez a desszert pálya, ami idén is így lesz.
1: Mi lesz a meglepetés?
2: A Közel-Kelet fele vettük az irányt most így vacsora kapcsán, úgyhogy éppen Dénessel még tárgyalok arról, hogy mi legyen a megfelelő desszert, úgyhogy egyelőre még titok.
1: Azok nagyon édesek a közel-keleti desszertek, azzal nekem mindig az a bajom.
2: Hogy na, hát majd megfűszerezzük egy kicsit, és akkor visszaveszünk a cukorba.
1: És rögtön nem lesz annyira édes. A helyszín az a nőtelen ház, ugye?
2: Így van.
1: De hát na, nők ugye várják a vendégeket, hát hogy van ez?
2: Hát meg férfiak is egyébként, ugye nem csak hárman, hanem az egész crew, az mindenkinek a csapata ott áll ezekben a napokban. Ugye ez a Szent Tamásnak egy délkeleti, délnyugati oldalán lévő kis házikócska, de igazából ez már így közvetlen a szőlő mellett fekszik, úgyhogy tényleg az van, hogy így kint a szőlősorok mellett ülnek a borfogyasztók, meg mi is, és igazából nem a házon van a hangsúly, hanem hogy a természetben fogyasszuk a borokat és a vacsorát.
1: Kata, mi van, hogyha rossz idő van? Idén nem nagyon esik az eső, de mi van, ha pont aznap?
2: Hát ez mindig benne van a pakliba, úgyhogy hál' Istennek a nőtelen háznak van egy nagyon szép nagy terasza, ami fedett, és az a B opció, hogyha esetleg ne talán, tehát mégiscsak pont aznap esne, ami ugye eddig nem esett, akkor oda be tudunk vonulni, és ugyanúgy meg tudjuk tartani a rendezvényt.
1: Különben is az együttlét a fontos, nem az időjárás. Úgyhogy kívánom, hogy sok jó vendég, kellemes hangulatban érkező vidám vendég legyen önökkel ott aznap este. És hát ugye a zsendülésről beszéltünk, a mádi rendezvényről, amiről nem először szólunk már ebben a műsorban, úgyhogy mindig örömmel adunk hírt arról, hogy ott mádon valami más van, mint ami a legtöbb környékbeli borászatoknál. Tehát sok-sok esemény, sok együttlét, olyan családias hangulat. Erről többek köz Zsirai Kata gondoskodik, akit az imént hallottak. Kata, köszönöm.
2: Én is köszönöm. Viszontlátásra.
1: Még amit nem mondtunk, vagy lehet, hogy mondtuk, de azért itt a végére odabököm, hogy július 25-én lesz ebben az esztendőben, a szőlőben a zsendülés, ott mádon, úgyhogy ha van kedvük, akkor a Tokaj vidéke várja önöket. És várjuk mi is önöket egy hét múlva ugyanezzel a műsorral, jelentkezünk akkor is ugyanígy ebben az időpontban, addig meg egészségükre. Viszonthallásra!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak. Csókolom.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Tart a villamospálya karbantartása a fővárosban a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál, ahol mától a Rákóczi híd felé lezárták a két külső sávot. Sávelhúzással csak a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út irányából Zsák utca lett. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusszal utazhatnak. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkúti Nándor stadion között nem közlekedik. Kőbánya alsó vasútállomás és a Hidegkúti Nándor stadion között pótlóbusszal utazhatnak. Ma délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal utazhatnak karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér között a Kiskörúton, a közúton közlekedik, és a 914-es éjszakai járat Asztória megállójában áll meg. Varga Etele, BKK.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazin jelentkezik, a több-kevesebb. Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok. Meszlényi Zsófia a mai műsor szerkesztője, és a hőséggel kezdjük a mai adást, amin egyrészt túl vagyunk, másrészt meg egyáltalán nem biztos, mert hát ki tudja, hogy hány hőhullámot kapunk még a nyakunkba. Pongrácz Rita, az ELTE meteorológiai tanszékének adjunktusa talán jobban tudja, mint mi, mert hogy mégiscsak ezzel foglalkozik. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Azt mondhatjuk, hogy mostantól ez nagyjából olyan, hogy újra, és nem tudjuk előre, hogy hányszor, de biztos jön?
3: Hát valami ilyesmi, igen.
2: Ez ugye valahogy úgy volt régen az én történelmi homályba vesző gyermekkoromban, hogy amikor 30 fok volt, akkor már azt mondták az idősebbek, hogy hú, de meleg van. Most eljutunk oda, hogy 40 fok, és akkor mondhatjuk, hogy hú, de meleg van, és még azt is mondták egyesek szakértő kollégái, hogy még ez sem a teteje ennek, lesz ez rosszabb is. Tényleg?
3: Igen, azt tapasztaljuk az elmúlt néhány évtizednek a mérései alapján, hogy a nyári hőség, a nyári hőhullámok, azok egyre gyakrabban fordulnak elő, egyre hosszabbak, és egyre intenzívebbek, tehát a maximum hőmérséklet, ami közben megjelenik, az egyre magasabbra tökik fel.
2: Ugye ez sok-sok kérdés felvet. Nyilván számunkra elsősorban azt, hogy hogy bírjuk ki, a biológiai része az, ami első körben a legnehezebb. Valahogy ezt a hőséget ki kell bírni, becsukjuk az ajtókat, ablakokat, bekapcsoljuk a klímát. Ez emészti fel az elektromos áramot, a hőség emészti fel a vízkészleteinket, és akkor itt megjelentek az első olyan figyelmeztetések, amik azt mutatják, hogy a mi védekezésünk az egyúttal a természet számára elég pusztító is lehet.
3: Hát így van, az egyik, ami legelőször eszünkbe jut valóban az, hogy a klímaberendezéseket elkezdjük nagy üzemben működtetni. Ez amiatt nem annyira jó a környezet számára, mert hogy az lehet, hogy egy lakás vagy egy kisebb helyiségnek a hőmérsékletét csökkenti, ugyanakkor hát általában úgy működnek ezek, hogy valahova ezt az energiát kiküldik, és akkor lényegében a városi környezet, ahol mondjuk nagyon sűrűn vannak ilyen légkondicionáló berendezések, az még tovább melegszik, tehát a kinti léghőmérséklet az még kényelmetlenebb lesz, még kisebb a komfortja a városi környezetnek ebben az esetben.
2: Arra van valamilyen modell, hogy mi történik a környezetünkben lévő eszközökkel, ilyen melegben? Tehát gondolok én arra, hogy nem csak az ember nem bírja mondjuk a gépek tekintetében ott kint a hőségben, hanem maga a gép sem feltétlenül 40-45-50 fokra és hozzá tűzőnapsütésre van tervezve.
3: Igen, hát például ugye nagyon rá vagyunk függve a számítástechnikára, és szinte minden számítógépekkel működik, amiket hűteni kell, és ez egy óriási energiafelhasználási terület. Úgyhogy hát nem véletlen, hogy ezeket az ilyen szuperkompjútereket, azokat speciális klimatizált helyiségben helyezik el, és hát ez ugye a hűtési rész az nagyon sok energiát, nagyon sok pénzt igényel. Úgyhogy ez biztos, hogy nem csak az emberi szervezet számára, hanem tényleg gépek, számítógépek esetében főképpen. Ez egy problémát jelent.
2: Önök hogy számolnak? Elkéstünk a klímavédelmi eljárásokkal, amellett, hogy nyilván sosincs annyira késő, hogy ne tegyünk valamit, de közben meg ugye itt volt ez a másfél Celsius fokos emelkedés, ami egy maximált cél volt, hogy az alatt kellene valahogy megúsznunk, épp az önök adatai mutatják, hogy itt a Kárpát-medencében ezen messze túl vagyunk.
3: Igen, úgy tűnik, hogy az éghajlati modelleknek a becslései alapján a másfél fokos cél az egy pár évtizeden belül meg fog történni, és most már nem is inkább ez az, ami reálisan kitűzhető, hanem inkább a 2 Celsius fokos küszöb érték, hogy ezt 2100-ra nem haladjuk meg, vagy ha van is egy valamilyen meghaladás, tehát egy ilyen túllövési időszak, ezt még vissza lehet esetleg fordítani, és valóban mondjuk egy 2 fokos szintre beállítani. Ez a hajó még nem ment el, de azért ehhez is nagyon sokat kell tenni. A párizsi megállapodás alapján azok a vállalások, vagy azok a tervezetek, amiket a különböző országok leadtak az ENSZ irányába, azok még a 2 foknál nagyobb hőmérsékleti növekedést jelentenek, tehát ez azt jelenti, hogy még kell további intézkedéseket,
2: igen.
3: lépéseket kitalálni, hogy mi az, amivel tudjuk ezt csökkenteni, illetve ahol ez már lehetetlen, ott valóban az alkalmazkodási részt kell erősíteni, és hát arra is kell költeni.
2: Most az osztrák sajtó például arról írt a tegnapi napon, hogy jön az újabb hőkupola, és kezd ez már kialakulni Spanyolország, Franciaország felett, hogy nem fogjuk megúszni az újabb 35-40 fokot. Nem tudom, hogy ezt önök is így látják-e itt Magyarországon, és hogyha igen, akkor jön a következő kérdés, hogy nyilván ezzel ellen védekezni nem tudunk, de hogyan készüljünk rá?
3: A hosszabb, vagy ilyen középtávú előrejelzések alapján valóban azt mondjuk, hogy most ez a párnapos kicsit, hát hűvösebb, ugye relatív minden, de mondjuk a 40 fokhoz képest valóban egy kis enyhülés következett be. megint folyamatosan melegedni fog itt a Kárpát-medencének is a légtere, tehát a két hétre előre szóló előrejelzésben lényegében ez látszik, hogy a hétvégétől újra egy melegedés indul meg.
2: Lehet ez annyira durva, mint a múlt héten?
3: Hát akár azzá is válhat, igen. Ez azért attól függ, hogy mennyire kerülünk bele ebbe az anticiklonális környezetbe, ugye ezt a hőkupolát gyakorlatilag egy ilyen nagyon stabil, tartósan az adott terület fölött elhelyezkedő magas nyomású légköri jelenség az, ami okozza, és hát pont amiatt, hogy stabilan ott van az adott helyen, így egyre melegebb, egyre jobban felmelegszik, és ezáltal napról napra szinte lehet érzékelni, mint ahogy az elmúlt időszakban is ezt láthattuk. Egyre magasabbra szökögetett a hőmérséklet, míg nem végül is a magyarországi rekord, az meg is dőlt, igaz, hogy csak egy tized fokkal, de most már 42 a Magyarországon valaha mért műszeres mérésnek a rekordja.
2: És hát van nekünk más bajunk is, méghozzá a csapadék hiánya. Ugye most éppen itt hétfő délután különféle zivatarok és záporok söpörnek végig Közép-Magyarországon, de hát ez egy pillanat. Összességében meg azt lehet mondani, hogy rácsodálkozunk, hogy jé eső.
3: Igen, pontosan. Tehát a júniusi hónapunk az meglehetősen csapadékszegény volt. Nagyon kevés helyen az országban volt olyan térség, ahol a szokásos, tehát a sok évi átlagnak megfelelő csapadékmennyiség lehullott. A nagy része, és különösen az Alföld, az jóval szárazabb volt, mint ami ilyenkor szokásos volt, ahol tényleg ilyen 10 milliméternyi csapadék hullott összesen, ami nagyon-nagyon kevés a nyári, főleg egy ilyen meleg időszakban. Tehát nem csak az okoz problémát, hogy ennyire nagy a forrósság, hanem mellette az, hogy végülis megint egy ilyen asszályos helyzetben vagyunk, tehát a mezőgazdaság számára ez nem igazán kedvező.
2: Korábban voltak arra kísérletek, hogyha nincs magától csapadék, akkor majd csinálunk. Tehát megpróbáltunk belenyúlni a légköri folyamatokba mi emberek, ugye a kínaiak voltak ennek az élharcosai, hogy majd ők megmutatják, hogy lesz olyan időjárás, amilyet ők akarnak. Amellett, hogy persze ez veszélyes is lehet, ezt józan észre be lehet látni, de közben meg ezek a kísérletek, ezek teljesen elmaradtak?
3: Hát amiket csináltak, vagy hát amiket láttunk, azok azért nyilván óriási pénzekbe is kerülnek, és nem mindig teljesen azt a várt eredményt hozzák, illetve hát mindig van olyan, akinek az éppen nem jó, amit így módosítani tudnak. A légköri teljes cirkuláció, tehát például egy ilyen anticiklonnak a megszüntetése, az mondhatnám, hogy lehetetlen az emberi eszközökkel, tehát hogy akkora energiát képvisel, és olyan nagy kiterjedésű, hogy ezt azért nem tudjuk arrébb lökni, vagy arrébb küldeni. Ez bizony az adott helyen ott lesz. Amiket lehet csinálni, azok inkább apróságok, tehát például olyasmi, hogyha jön egy jégeső a nagyon intenzív zivatarból, akkor meg tudjuk azt csinálni, hogy ne legyenek olyan nagyon nagy kárt okozó óriási jégszemek, hanem hogyha megfelelő időben, megfelelő helyen lövünk fel ilyen rakétákat, akkor apróbb szemek fognak kialakulni, apróbb jégszemek, és ezek mire leérnek a felszínre, addigra el is tudnak olvadni, tehát nem fognak kárt okozni. De az, hogy legyen egy zivatar, azt azért nem tudjuk teljes mértékben megszüntetni, ez is óriási energiákat jelent, tehát nem vagyunk képesek ilyen mértékben belenyúlni, apró módosításokra van inkább csak lehetőség.
2: Akkor most hát lesz, ami lesz, és lesz, ahogyan lesz, ha jön az újabb hőkupola, akkor megint becsukjuk az ajtókat, ablakokat, megint bekapcsoljuk a klímákat, és reménykedünk abban, hogy valahogy túléli az emberiség ezeket újra és újra. Pongrácz Rita, köszönöm szépen, az ELTE meteorológiai tanszékének adjunktusát hallották az előbb.
3: Én is köszönöm, viszont hálásom.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napja.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint. Miklós László mérnök közgazdász a vonalban, az MVM felügyelőbizottságának volt elnöke, és alapvetően arról beszélgetünk, majd így is terveztük, hogy a különadó kivezetésével miért és mire vár a kormány. De hát van itt egy friss hír, és nem merek elmenni mellette, úgyhogy rá ne kérdezzek. Mai napon felmentette ugyanis Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, és Cepek Gábort, az igazgatóság elnökét, tehát voltak éppen az MVM két legfontosabbnak mondható vezetőjét. És hát, hogyha egy egykori MVM-es felügyelőbizottsági elnök van a vonalban, akkor hát csak megkérdezem már erről a véleményét. Úgyhogy jó napot kívánok, mit szól hozzá?
2: Jó napot kívánok. Egy állami vállalat esetén természetes, hogy kormányváltásnál a legfelsőbb vezetést cserélik. Különösen indokolt ez Cepek Gábor esetében, aki hát a kormány propagandistákkal versenyzett abban, hogy mit tud a közönség számára előadni az előző kormány érdemeiről. Tehát egy természetes dolog, nem kell belőle különösebb, hogy mondjam, csodálkozást csinálni.
1: Az, hogy kijön utánuk, az jelent majd annál többet, mint hogy talált két új vezetőt Kapitány István?
2: Nem hiszem. Az energiaiparban elég sok olyan ember van, aki képes és alkalmas az MVM vezetésére, az biztos, hogy újra kell gondolni a stratégiát, hiszen talán nem a Mátrai Károly szándékából adódóan, de az MVM meglehetősen túlterhelt lett. Bizonyára meg kell szabadulni a portfólió egyes részeitől. Valamit kell kezdeni a veszteséges energiaértékesítéssel, és így tovább. Tehát az új vezetés az mindenütt meg fogja oldani ezeket a gondokat.
1: Nyilván a kormánnyal kell együtt, mert bizonyos dolgokat gyakorlatilag ráerőszakolt a korábbi kormányzat az MVM-re, lásd például az energiaárakkal kapcsolatban. Na, de akkor nézzük a másik témát, azt az eredetit, ami arról szólna, hogy az előző kormány bevételt generál és büntet is egyúttal az különadók bevezetésével nagyon sok esetben. Most itt a büntetés talán kevéssé érdekes, mert az új kormány semmi ilyet nem tett eddig, de nem is vezeti ki egyelőre ezeket a különadókat. Vajon miért nem?
2: Hát ugye, hogy egész pontos legyek, kivezeti azokat, amit az Európai Bíróság is felmeszelt, amelyeknek csak az volt a célja, hogy megszerezzék a tulajdonát ezeknek a cégeknek, így különösen a Péti nitrogénművek, a cementgyárak és bizonyos építőipari vállalkozások, ezeket ki fogja vezetni. A többi különadó tekintetében pedig azért korlátozott a mozgástér, mert ezek az úgynevezett különadók, ezek az adórendszer szerves részei lettek, hogy nagyságrendet mondjak, amíg a társasági adóbevétel évek óta 1000 milliárd körüli, néhány milliárddal haladja meg, addig ezek az úgynevezett különadók, így különösen a tranzakciós illeték, a kiskereskedelmi adó, a biztosítási adó, ezek összesen 1800 milliárd forint költségvetési bevételt jelentenek. Tehát a számtan nem bírná el, hogy ezeket az úgynevezett különadókat kivezessék.
1: Már csak azért is, mert hát maga a költségvetési hiány is olyan magas most, hogy ez önmagában is egy újabb terhet jelentene.
2: Igen, igen, igen, tehát egyszerűen nem engedheti meg magának az új kormány, hogy ezeket kivezesse. Ráadásul egy részüket nem is indokolt kivezetni. Hogy egy példát mondjak, az úgy, ugye igazából extra profit adó a MOL orosz olaj után, orosz olaj beszerzése után fizetett extra profit adója, meg a bankoknak egy bizonyos jövedelme után fizetett adó, ezeknek a kivezetése nem is indokolt. Ezek klasszikus olyan extra profitok, ami nem a cég ügyességéből vagy eredménytermelő képességéből fakad, hanem olyan világpiaci folyamatokból, amihez csak a hasznait élvezi az adott cég, ahogy én szoktam fogalmazni, az orosz olaj árkedvezménye, amit a Brenthez képest a MOL realizál, az egyfajta háborús járalék. Korábban is volt különbség 1-2 dollár, de aztán 22-ben majd 25 dollár volt, aztán 20, most már kisebb a különbség, tehát ezeket nem is szabad kivezetni. Hát ugyanígy igaz ez például a magas szénhidrogén árak esetén a bányajárak megnyölelt mértékére, tehát ezeket adózási szempontból is indokolt bent tartani a rendszerbe. Hát a tranzakciós illeték pedig a nagyságrendje miatt nem vezethető ki. Ha majd 600 milliárd forint. És hát ugye tulajdonképpen oly mértékben épült be az adórendszerbe, ahogy az előző, az ex-miniszterelnök fogalmazott, ez a pénzforgalom áfája, hogy ma már nem nagyon lenne külön előnye azon kívül, hogy persze lehet, hogy csökkennének a banki költségek, hiszen ezt a csak úgy, mint a kiskereskedelmi adót és minden más ilyen forgalmi típusú adót az érintett cégek nemhogy áthárítják a vevőkre, vagy hát a szolgáltatás igénybevevőre, hanem ezeknek az adóknak, az úgynevezett forgalmi típusú adóknak eleve ez volt a célja. Az csak egy kommunikációs fogás volt, hogy ezt múlti adónak nevezte el az előző kormány, de hát ugyanúgy a nettó árbevételre kellett számolni és fizetni a kiskereskedelmi adót, a biztosítási adót, vagy a távközlési adót, mint az áfát. Tehát ez egy félrevezető kommunikációs fogás volt, hogy múlti adó volt, nem. Ez a szolgáltatást és a terméket igénybe vevő embereknek az adóztatása volt, csak hát ugye itt könnyebb volt eladni.
1: Hát nyilván ez kommunikációs trükkök garmada volt, ami az előző időszakban ezeket a termékeket és a különadókat hozzá kísérte, de ha jól értem a szavait, akkor itt ezzel most azért mégiscsak együtt kell továbbra is élnünk, mert nincs abban a helyzetben a kormányzat, hogy megszabadítson tőle minket. Lehet, hogy nem öröm, de marad.
2: Igen, ez így van. Nem is fogalmazott úgy sem a pénzügyminiszter, sem Kapitány István, hogy úgymond hamar kivezetik, hanem inkább az átalakításáról beszéltek, és hát bizony a kényszer az nagy úr, és hogy mondtam, szervesen a magyar adórendszer részévé vált, tehát évek kellenek ahhoz, hogy ezek érdemben mozdíthatók legyenek.
1: Köszönöm, hogy elmondta, megyünk tovább, és figyelünk tovább, és jelentkezünk önnél újra, hogyha valami friss hír van. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is, viszonthallásra.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Nyilván egy piacon, hogyha különféle cégek különböző értékeit kell meghatározni, akkor nagyon is fontos az, hogy a piac maga, ahol működnek ezek a cégek, milyen. Az elmúlt években a magyar gazdaság hát életjeleket mutatott, de nem túlságosan egészségeseket, és éppen ezért nagy valószínűséggel például a nemzetközi üzleti életben a hazai vállalkozások értéke lehet, hogy még alatta is volt, mint amennyit különben egy normál környezetben a valódi értékük jelentene. Ez iránt érdekes. És erről beszélgetnék én Szőlősi Ferenccel, a KPMG tanácsadó, KFT Corporate Finance tanácsadás vezetőjével. Jó napot kívánok, igazgató úr!
3: Jó napot kívánok, Evan!
2: Ha jól gondolom, akkor az, hogy a magyar gazdaság stagnált és nehéz, strukturális nehézségekkel küzdött az elmúlt időkben, nem tette különösebben vonzóvá a nemzetközi befektetők számára a magyar cégeket.
3: Igen, ahogy említette, ez egy alapvető nehézséget okozott az elmúlt években, hiszen úgymond voltak nehézségek a magyar piacon, mind gazdasági, mind pedig szabályozási szempontból, és egy potenciális cégértékesítésnél azért hasonlóan működnek az alapvető közgazdasági elvek, mint bármi másnál, hogyha azért mérséklődik a verseny és a kereslet, akkor ez nincsen túlzottan jó hatással, úgymond az értékre és az érték, vagy mondjam, egy értékesítés során elérhető cégértékre ára. Úgyhogy abszolút ilyen szempontból nehézségek voltak, és alapvetően mi ezt úgymond keresleti oldalról láttuk alapvetően problémának, tehát kevesebb érdeklődést tapasztaltunk, és ez nyilván mind a tranzakciók számára, mind pedig az értékelésekre kihat.
2: Egyébként ez jól érzékelhető volt a környező országokkal összevetve? Tehát a lengyel meg a román piac az elmúlt években kifejezetten jól szerepelt, vagy az előzőekhez képest legalábbis jól szerepelt. Ott ez megragadható volt, hogy jobbak is az eladási értékek?
3: Hát értékek szintjén ezt azért így nem merném kijelenteni, egy picit igen, viszont aktivitásban abszolút ez, hogy mondjam, tetten érhető, és különösen olyan szempontból, hogy mondjuk a professzionális befektetők, tehát regionális private equity cégek jóval nagyobb számban voltak aktívak ezeken a piacon, és sokkal több és nagyobb tranzakciókat is csináltak, de egyébként értékelésben is, és hát itt van egy ilyen regionális hatás is, tehát az egész régió úgymond cégei nem tudnak mondjuk olyan értéken forogni, vagy tranzaktálni, mint mondjuk egy nyugat-európai vállalat, de ebben ilyen szempontból semmiképpen nem fejlődött a magyar piac olyan szinten, hogy fejlődhetett volna.
2: A mi értékünk mondjuk a nyugat-európai sokkal tradicionálisabb, sokkal kialakultabb piaccal kapcsolatban a növekedési potenciál lenne? Pont az, ami Magyarországon az elmúlt években hiányzott?
3: Igen. Összességében ez egész régióra elmondható, hogy befektetői szempontból az, hogy itt hosszú távon, különösen egyes szektorokban, ahol ugye nagyobb jövőbeli növekedés elképzelhető, várható, ott abszolút egy jövőbeli nagyobb növekedés az olyan annyira vonzóvá tud tenni egyébként egy szektort vagy egy vállalatot, amivel úgymond ki tud emelkedni. És ténylegesen igen, érdeklődést tud generálni.
2: Egy stabilabb növekedési potenciál, vagy mondjuk egy jól megragadható forint árfolyam mennyit változtat azon, hogy állnak a befektetők a magyar piachoz?
3: Elég sokat tud változtatni. Szerintem önmagában egy stabil, kiszámítható gazdasági pálya és növekedés az önmagában már egy tranzakciós sikerhez is nagyon fontos, és elégség, mondjuk egy nagyon-nagyon alapvető feltétel. Mindenképpen ez szignifikáns különbséget tud mutatni, úgymond cégértékben is, illetve érdeklődésben is, mind a növekedés, mind pedig akár a forint-euró stabilitás is, illetve jövőre vonatkozóan. Ez egy olyan szempontból komplex kérdés, hogy azért most a forint erősödése sok vállalatnak éppen nehézséget okoz, főleg, hogy exportra termelnek, és ilyen szempontból van devizakockázatuk. Azonban hosszú távon egyértelműen ez egy felértékelődéshez vezethet gyakorlatilag cégértékek szintjén.
2: És hát talán az is, hogyha a kormány kitart a szándéka mellett az erővezeti csatlakozás tekintetében, mert hát nyilván az is egyfajta kiszámíthatóságot feltételez egy befektető szemével is. Hogy látják a magyar cégvilág éhes a befektetésre?
3: Szerintünk igen, és ez vélhetően azért változni is fog, vagy változhat a következő években. Az elmúlt években tényleg visszafogott aktivitást is láttunk, és itt különösen szerintem a középvállalati szektorban van egy olyan elmaradás, hogy nagyon-nagyon sok cég vár arra, hogy valamilyen úton, módon generációváltással, vagy pedig tulajdonlással ugye megoldja azt, hogy a tulajdonosváltással megoldja azt, hogy a következő évtizedekben hogyan menjen tovább a vállalat, is ilyen szempontból szerintem az elmúlt években alacsonyabb tranzakciós aktivitás láttunk, mint ami lehetett volna, úgyhogy szerintem idővel ez kvázi meg fog következni, hogyha a körülmények úgy adottak lesznek, igen.
2: Szőlősi Ferenc, KPMG, köszönöm szépen.
3: Nagyon szépen köszönöm én is.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Erdély Dóra a vonalban, vele folytatjuk az Ökonomusz elemzőjével a gazdasági magazint itt a Spirit FM-en, és azzal a témával, hogy mi mennyibe kerül, ha nyaralni indulunk. Itt két nagy célpontot vettek alapul az elemzéshez Dóráék, a Balatont és az Adriát vetik össze. Jó napot kívánok, mire jutottak, Dóra?
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Mi azt vizsgáltuk meg az Ökonomusznál, hogy egy négy tagú család, két felnőtt, két gyerek, egy ötnapos üdülés során azonos feltételek mellett hol talál olcsóbb a nyaralási helyszín magának. A Balatonnál, ahol Siófokot és Balatonfüredet vizsgáltuk, vagy az Adriánál, ahol Zadarvárosát.
1: Ez azért is logikus sorban. Ez a vizsgálat, mert állandóan azt halljuk, és hát simán odavágjuk, hogy ennyiért már a tengernél is tudnánk nyaralni, halva a balatoni árakat. Igaz ez?
2: Pontosan ez volt a mi feltevésünk is, viszont azt találtuk, hogy a legtöbb relációban a Balaton továbbra is olcsóbb az Adriánál. Akár az utazás nézzük, bár az evidens, hogy többbe kerül kiutazni kocsival az Adriára, mint a Balatonhoz, de hogyha a szállás nézzük, vagy éppen az étkezési költségeket, akkor is azt látjuk, hogy a Balaton árban még mindig versenyképesebb, mint az Adria.
1: Sokkal? Tehát alapvetően... Persze, hát a határa csillagos ég, ezt szoktuk mondani. De hogyha mondjuk reálisan nézzük, tehát egy közepes árfekvésű, közepes igényeknek megfelelő, tehát normál szállást tekintünk alapul, akkor mekkora a különbség?
2: Igen, vizsgáltunk szállodákat, vizsgáltunk apartmanokat is különféle feltételekkel. Az látszik, hogy a szállodák esetében 3-5 csillagosig néztük, és 50 ezer forinttól akár 700 ezer forintig is terjedt. Tehát a különbség a kétfajta a szállások között, hogy Balaton vagy Adria. Mi pedig az apartmanokat illeti, ott is néztünk átlagos szállás árakat, ami a Balatonnál ilyen 400 ezer forint körül van a négy tagú családnak az ötnapi nyaralása, míg az Adriánál 600 ezer. Tehát az átlagnál is egy 200 ezer forintos különbség látszik. És megnéztük a legolcsóbb elérhető szállásokat hasonló feltételek mellett, és azt találtuk, hogy a Balatonnál 300 ezer forint alatt is találhatunk szállást, még az Adriánál 400 ezer forintnál kezdődik a legolcsóbb is.
1: Egyébként pedig, hogyha beszéltünk róla egy fél mondattal, hogy a határa csillagos ég, azzal számoltak? Tehát az extra szolgáltatások és az öt csillag? Az mit
2: kóstol? Számoltunk, itt segítségünkre volt egy Pannon Egyetemi kutatás is, ami pont az év elején mérte fel a szállodákat. Az ötcsillagos szállodák esetében, és már hozzászámolva a forintnak az erősödését is, nagyjából az ötnapos nyaralás négy tagú családnak a Balatonnál 1,2 millió forintnál lehet a szállás árat tekintve, míg az Adriánál 1,8 millió forintnál kezdődik az ötcsillagos, ami a határa csillagoség kategóriába tartozik.
1: Na, akkor azt azért tényleg kimondhatjuk, ha a szállás költségeket nézzük, akkor a Balaton olcsóbb, így sem olcsó, de olcsóbb, mint a horvát tengerpart. Igen. És a többi költség, tehát például ugye enni kell, nem feltétlenül all inclusive az ellátás, tehát hogyha elmegyünk egy étterembe, akkor mi történik velünk?
2: Igen, az éttermek esetében a Nubeo oldalát használtuk, ahol helyi lakosok véleménye is számít, illetve statisztikai adatokból is dolgoznak. Ott azt találtuk, hogy az Adriánál egy közepes kategóriás két fő részére való éttermi étkezés nagyjából 25 ezer forint körüli összegű, még Magyarországon ilyen 17-22 ezer forint között van. Itt kisebb a különbség, mint mondjuk a szállásoknál, de azért látszik egy pár ezer forintos drágaság az Adria részére. Ami pedig az élelmiszer árakat jelenti, ott is mutatkozik eltérés, hogy Horvátország egy kicsivel drágább, mint Magyarország, és ezt az infláció is alátámasztja. Sajnos Horvátországban jóval magasabb jelenleg az infláció, és az élelmiszeráraknak is a növekedése, mint idehaza.
1: És akkor ugye itt van még egy újabb tétel, utazni is kell, valahogy el kell jutnunk az úti célhoz, a szállás az nem az étkezés, az egy alapköltség. Ott hogy állunk?
2: Igen, ugye egyrészt fontos látni, hogy a Balaton közelebb van, mint az Adria, tehát sokkal kevesebb benzinnel is elég számolni. Viszont számoltunk továbbá az autópálya díjakkal is, mind Zadarig, mind Balatonfüredig. A Balatonhoz leutazni nagyjából oda-vissza úttal 17 ezer forint, a pesti indulással és érkezéssel, még Zadarig 76 ezer forintot kóstál az utazási költség. Viszont ezt kismértékben kompenzálhatja az, hogy a horvát tengerpartok és strandok ingyenesek, mivel közvagyonnak számít Horvátországban a tengerpart. Ezzel szemben viszont a Balatonnál, főleg Siófokon, Balatonfüreden és a kiemelt desztinációkban strandbelépőt kell fizetnie a családnak, hogyha szeretne a vízbe menni, ami három nap esetén ilyen 18-26 ezer forint, a négy tagú családnak négy nap strandolás esetén pedig akár 25-35 ezer forint is lehet.
1: Nem olcsó ez, akárhogy is nézzük, és ugye azért azt tegyük hozzá, hogy ezek a számok, amiket az imént hallottunk, ezek a számok nem egy hetes nyaralásról szólnak, csak öt naposról. Miért pont öt napost néztek?
2: Ezt láttuk olyan átlagos nyaralási időnek a mostani helyzetben, akár hogyha nézzük az árakat, a családi költségvetésnek a lehetőségeit, illetve hát itt volt még az elemzés készítésekor a közel-keleti háborúnak a veszélye is, ami szintén okoz gazdasági bizonytalanságot, akár a családok esetében, akár a turizmus esetében.
1: Hát és akkor még a repülős utakról nem is beszéltünk, ami külön kategóriája lenne ennek a nyaralás költség kérdésnek, ahol akár fejenként 100 ezer forintot, vagy többet is kérhetnek a légitársaságok az oda-vissza útér. Úgyhogy igen, ez egy a családi kasszákat megterhelő, de szinte kötelező nyaralás, mert hogy erre szoktuk mondani, hogy azért ez jár, nem?
2: Ez jár pontosan, és az Adria mellett szól, hogy tengerparti élményt nyújt, és még elérhető távolság, elérhető külföldi úti cél a magyar családok számára.
1: Járni jár, de van-e? Ugye mindig ez a kérdés ilyenkor. Kívánom, hogy mindenkinek legyen ebben része. Erdélyi Nóra, köszönöm szépen, önnek is jó nyaralást, hogyha úgy lesz.
2: Köszönöm szépen.
1: És hát önök is, hogyha neki tudnak indulni, akkor érezzék jól magukat. Ha meg nem, akkor itt vagyunk mi holnap, és várjuk önöket a Gazdasági Magazinnal ugyanebben az időben. Köszönöm a figyelmet, Rónai Egont hallották, viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Best of adást hallottak. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán, veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Tart a villamospálya karbantartása a fővárosban a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál, ahol mától a Rákóczi híd felé lezárták a két külső sávot. Sáverhúzással csak a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út irányából Zsák utca lett. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusszal utazhatnak. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkúti Nándor stadion között nem közlekedik. Kőbánya alsó vasútállomás és a Hidegkúti Nándor stadion között pótlóbusszal utazhatnak. Ma délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal utazhatnak karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér között a Kiskörúton, a közúton közlekedik, és a 914-es éjszakai járat Astoria megállójában áll meg. Varga Etele, BKK.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
4: Péterrel kezdünk, jó napot kívánok!
5: Üdvözlöm Ferenc a hallgatókat, nézőket! Szabadságszerelem, ez a három kell nekem. Most a lényeg, hogy a Martonyi János az meg, most ő megmenekül, onnan akar menekülni, vagy tudat róla is nem tudja elviselni. Ő már nem tudja felvállalni azt a gazemberségét, amit esetleg Áder János úr művelt meg a csapata.
4: Nem derült ki, hogy miért távozott onnan. Hát gazemberségről nem tudom, hogy lehet-e beszélni. Magyar Péter annyit állít, hogy ebből a 25 milliárdból azért jutott szépen, ha jól értem, magán célokra, de nem mutatott erre bizonyítékot, Áder meg követeli a bizonyítékot. Gondolom, hogyha nem kap, akkor majd bírósághoz fordul.
5: Na most akkor Áder János ultimátum adott a Magyar Péternek, tulajdonképpen Magyar Péteren keresztül a magyar társadalomnak adott ultimátumot Áder János, hogy aki nem mellettük van, nem hajlandó eltűrni a sok lopást, az emberséget, akkor az ellenség, vagy mi a bánat. Most tényleg mit képzelnek ezek az emberek magukról? Ennyi lóvét eltüntetni tényleg, és havonta, naponta dőlnek ki a csontvázak a szekrényből. Hát ez egyszerűen borzasztó.
4: Igen, de ebből még akár az is következhet, hogy teszem azt a kék bolygó alapítványnál, egyetlen forint nem tűnt el, és nem történt jogtalanság. Szóval az, hogy most már kezd látszani, hogy hogy működött a NER, és mennyi pénzt vittek ki, és tettek magánvagyonná, ez kezd körvonalazódni, de ebből nem következik, hogy konkrétan ebben az alapítványban ugyanez történt volna. Tehát itt tényleg akkor bizonyítékot kell szolgáltatni.
5: Tehát a lényegében, tulajdonképpen akkor is elment a lóvé, nem? Kaptak egy csomó pénzt szerint.
4: Kaptak. A kérdés az, hogy ez jogszerű volt, vagy nem? Az egy más kérdés megint, hogy persze, ha hoznak egy törvényt, hogy közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat kell létrehozni, ezek a kekvák, és oda már az állam számolatlanul adhat pénzt, meg vagyonelemeket, hogy ez jó dolog-e, ez korrekt-e, de ha a törvény ilyen, akkor a törvény alapján nem történt törvénytelenség. Ha csak, mondjuk még ezekből a pénzekből is magánpénzé alakítottak némelyek.
5: akkor hogyha hozunk olyan törvényeket, mikor nem akarom megint emlegetni a második világháború előtt, a nácik is hozták ezt a idióta gyilkos törvényeket, akkor ők hoznak össze-vissza mindenféle törvényt, akkor az úgy el kell fogadni, hogy ők ezt a törvényt meghozzák, és akkor azt a lóvét lehet lopni magyarul.
4: Tehát hát, ez, no, ilyen nem, ilyen. Nyilván nem. Csak hogyha van egy törvény, és a törvény betűje szerint jár el valaki, akkor azért szerintem nem lehet meghúzkodni. A törvényt meg lehet változtatni, az biztos. Erkölcsi felelősséget meg lehet állapítani, de törvénytelenséget nem feltétlenül. Ez már egy hosszabb folyamat, hogyha lesz ilyen.
5: Hát akkor magyarul hoznak egy olyan törvényt, hogy a kékszemű ember nem megy az utcára, csak minden másnap. És hogyha kimegy a kékszemű ember az utcára, és elkapják, akkor megbüntetik, vagy börtönbe viszik. Hát ilyen egyszerűen megáll az embernek az esze. Hát ez is Áder János fenyegetőzik, ultimátum adott Magyar Péternek meg a társadalomnak. Magyar Péter nagyon jól teszi, hogy igenis, de nem kell, hogy visszafogja magát, nagyon jól teszi. Nagyon jól teszi. Csak érezzék a törődést ezek a hölgyek és urak. Ott volt a Novák Katalinnak az esete is. Szörényi Levente is ott volt a tanácsadó bizottságba. És igen. Ők is tudták, hogy mit műveltek, ezek mit műveltek, és akkor még Szörényi Levente is meg volt sértődve, hogy jaj, hogyha a Magyar Péter lesz, akkor elköltözik az országból.
4: Törökországba. Itthon van, úgy látszik, hogy hát lehet, hogy keresi még az ingatlant, vagy nem volt repülőjegy, vagy meggondolta magát, de nem költözött még el.
5: Azóta is csomagol, persze, hogy
4: jó, hát mi mondtak sokféle érdekes dolgot, sokan itt megmondanak. Hát ez, nekem ez az önkény, amit most megpróbál a Fidesz erőltetni, hogy önkény van, de hát itt rendeleti kormányzás volt 10 éven keresztül. Orbán Viktor gondolt valamit, és másnap az volt a törvény.
5: És tényleg most nem akarom ilyen ledegonáló kijelentéseket tenni. Most tényleg Orbán Viktor is mit képzel magáról? Tehát ezek az emberek mit képzelnek magukról? Tehát ő teljesen nyilvánvaló, hogy ők berendezkedtek az uralkodásra. Vármegye, Ispán, meg a Bánat tudja mi, ilyen alapítvány, és közben az oroszok előtt csicskák voltak tulajdonképpen, és minket is csicskával akartak.
4: Nem voltak csicskák, kisegér. Tehát kisegérnek neveztem, vagy ahhoz hasonlította magát Orbán Viktor.
5: Szijjártó Péter ott udvarolta Lavrovnak, hogy ja, gyere apukám, hogyha problémád lesz, akkor nyugodtan nálunk elbújhatsz. Hát egyszerűen megáll az embernek, annak kiröhögte persze.
4: Nem pont így mondta, hanem hogy mindenben segít, hogyha a Wagner csoport valami galibát okozna, de hát ugye megegyeztek Prigozsinnal, és hát mikor jött volna a tárgyalás, sajnálatos módon Prigozsin úr repülőgépe felrobbant, hát ezért kell megbízható légitársaságot választani. De hát nyilván kinyírták Prigozsint, persze ne csináljuk úgy, mint a hülyék volna. Úgyhogy nem kellett segítenünk Lavrovéknak.
5: És akkor még erre föl Orbán Viktor itt kardoskodik, és még mai napig hülyének néznek minket. Hülyének néznek. Mi az, hogy védvonal, meg ilyen baromság? Ki ellen kell védenünk magukat? Igenis, a magyar társadalom kimondta, hogy nem kérünk ebből a Horthy, Rákosi, Sztálini, Orbáni kultuszból nem kérünk. A magyar emberek nem tettek belőle.
4: De hát nem fognak feltartott kézzel, nem tudom, ott ülni a parlamentben, tehát joga van az ellenzékbe szorult politikusoknak is kifejteni az álláspontjukat, bírálni, ostorozni a kormányt, ha van jogtalanság arra felhívni a figyelmet. Még akkor is, hogyha mondjuk az ő elszámoltatásuk majd egyszer el fog kezdődni, és lehet, hogy ott azért érdekes dolgok is lesznek. Ezzel párhuzamosan ők is ezt követelhetik a Tiszával kapcsolatban.
5: Hát ők követelhetem. És a szegény Gulyás Gergelyt is úgy néha van szállalom, megsajnálom sokszor szerencsétlen, mikor van a harc kifejezése, és látni rajta, hogy ő tudja, hogy miről van szó. Teljesen tudja, hogy miről van szó, de neki azt kell mondani, mert oda küldték őket. Ezeket az embereket, a Orbán Viktor oda küldte, ezek most megfizetnek azért, amik idáig ki voltak tartva lóvéval. Ezek oda küldték őket golyófogónak.
4: Nem tudom, hogy Gulyás Gergely például miért vállalja. Én úgy látom, mint a Magyar Péter le akarná választani a volt barátját a Fideszről, mert többször elmondta, hogy például Gulyás Gergelyről biztosan tudja, hogy egy forint közpénzt nem vitt el, de nem is érti, hogy akkor miért ül be olyanok közé, akikről ez nem mondható el egyetemlegesen, szóval finoman szólva fogalmazza, hogy miért ül be ebbe a társaságba, ahol azért a közpénzeltérítés nagyban ment. Én sem tudom, de hát nyilván Gulyás Gergelynek ez a meggyőződése, hogy a Fideszben tudja legjobban szolgálni a nemzetet.
5: És teljesen igaza volt Magyar Péternek annak idején, mikor indult a kampány a választások előtt, hogy nem fog senkivel össze. Hát teljesen igaza volt neki. Most is kiderültek, hogy ezek összedolgoztak a Fidesz, meg az MSZV, meg a stb. Ezek olyan szépen összedolgoztak. Be volt járatva a bankszámlájuk, minden hónapban csurkulták szépen a lóvé, el voltak, mint a Hawaii Dizsi. Na hát erről van szó is. Nagyon igaz van Magyar Péter, nem fogott össze egyikkel sem. Nagyon helyes, nagyon jó tette. Nagyon jó tette. Itt van például az aranykom, vagy a pénzállítók esete, vagy a Hajdú János kihallgatták, aztán elengedték. Most akkor sok kérdés, azért tegyünk fel. Megtámadták a konvojt? Meg. Jogosan támadták? Meg. Nem.
4: Még a Navas ez a kérdés, hogy jogosan vagy nem, ez még nem dőlt el.
5: Na most még a Navasok is mondták, hogy vegyék fel róluk a bilincset, amit mi tudunk így a médiából, ugye? És akkor a szegény embernek adta kinekciót, meg Messzeler le kellett nekik vetkülni a kihallgatáson. Hát milyen dolog ez? És akkor most ha Hajdú János, ő önként vállalta, önfonggal volt, vagy jártásiból csinálták az egészet, vagy én nem is tudom elképzelni. És csak úgy simán elengedték.
4: Nem akkor tudom, mert azt mondják, hogy a TEK az a végrehajtó ebben a történetben, tehát hogy egy másik hatóság kéri fel, hogy ezeket fel kell tartóztatni. Úgyhogy nem a TEK döntése volt, de hogy kié volt, akkor hát az egy ügyészségi papír szerint, amit nem tagadott az ügyészség, hogy egy valódi feljegyzés Orbán Viktor, Hajdú János, Farkas Őrs, meg egy Navos vezető felelősségét kell kivizsgálni. Hát ebből a négyből egyet hallgattak ki, és egy lett gyanúsított.
5: Hát tulajdonképpen megint visszatérek a drága Adolf Hitler úrunkra, a csodálatos demokráciás ember volt ez. Hát ő se adott parancsot írásba senkinek, hogy mit kell csinálni, meg megtartottak a Mamzéi konferenciát, hogy ki kell írtani zsidókat, cigányokat, meg akik nem foglalkoztak, tehát aki nem ért velük egyet. Nem volt semmi dokumentum, csak hát beindult a gépezet.
4: Jó, de ez nagyon erős párhuzam, szerintem ne hasonlítsuk a nácikat a mostani helyzethez. Nyilván van ilyen hatalomgyakorlási technika, hogy nincsen írásos nyoma sok mindennek. Persze, hát akinek van esze, és tudja, hogy törvénytelenséget követel, nem fog írásos nyomot hagyni. Ez alap.
5: Mégiscsak odatta a parancsot, vagy kijelentett, na menjetek, a tartósítottátok fel a konvojt. Tehát valaki mégiscsak azért azt sugalta, hogy ezt meg kell csinálni.
4: Hát igen, a sajtó egy része arról írt, hogy ez maga Orbán Viktor volt, meg hogy elképzelhetetlen, hogy az ő tudta nélkül ilyen akció megtörténhet, meg egyébként már az akció előtt célzott arra, hogy erővel fogjuk érvényesíteni az érdekünket, hogy már pedig meg kell nyitni a barátságolajvezetéket. Plusz Lázár János is azt mondta, hogy addig nem adjuk vissza a pénzt, meg az aranyat. Szóval vannak erre utaló jelek, de ezek nem közvetlen bizonyítékok.
5: Akkor tulajdonképpen futni kell hagyni őket, vagy én nem is tudom elképzelni. Tehát futni kell őket hagyni. Nem vért kívánunk mi magyarok, meg stb., de akkor minket magyar embereket hülyének lehet nézni.
4: Ahhoz képest, hogy ez egy március 5-i történet, ahhoz képest egész gyorsan eljutott oda az igazságszolgáltatás, hogy már van egy gyanúsított. Hát vannak sztorik, ott az MNB ügy. Azt mindenki tudja 2016 óta, hogy mi ment az alapítványi pénzekkel, és még egyetlen gyanúsított nincs. Tehát ahhoz képest ez egy 4 hónapos történet, és már van gyanúsított. Itt én nem panaszkodnék lassúságra.
5: És visszatérve Ádám János, tényleg mutatták azt a villát, én nem így lődöm, hogy valaki megdolgozott érte, akkor legyen ővé és élvezze.
4: Biztos, ő biztos úgy érzi, hogy megdolgozott érte, mert ha nem érezni, hogy akkor azt mondta volna, hogy gyerekek, nekem ez nem jár, ennyit nem tettem a hazáért.
5: Hány halat fogott Ádám János? Menj, 7 nagy halat fogott.
4: Vissza is kell azt dobni.
6: Gabriella itt van-e?
7: Nem, András.
6: Halló?
7: Itt vagyok.
6: Nagyon rosszul hallom, de azért megpróbálom.
7: Húha, akkor most jobb?
6: Igen.
7: Jó. Ezzel az elszámoltatással kapcsolatban szeretnék az én gondolataimat elmondani, ha ez lehet.
6: Igen.
7: Tegnap is néztem a fórumot, és a jobb oldalból betelefonált egy úri ember, és tényleg úri, tehát ATV kompatibilisen beszélt, és nekem úgy tűnt, hogy szóval olyan igazságosan látja a dolgokat, és az elszámoltatásról annyit mondott, hogy na de akkor mindenkit nézzünk meg, és rögtön megemlítette dr. Erős Pált, ugye, aki annak ide, hát a Magyar Péter nagypapája volt, ha én jól tudom.
6: Igen.
7: És ugye az Ablak című műsorban, hát én azt is imádtam, azt is mindig néztem, és ezzel nekem azt sugalta, hogy na hát akkor majd Magyar Pétert is szedjük elő. Na és akkor nekem meg az jutott eszembe, hogy valószínűsítem azt, hogy hát akkor Magyar Péter még igen kisgyerek volt. És én azt gondolom, hogy azért ezzel az elszámoltatással, meg, vagyis hát ezzel az aktáknak a nyilvánosságra hozatalával azért nagyon csinyán kéne bánni, mert ezek az emberek, akikről ez szól, vagy ki fog derülni bármi, azoknak szerintem a nagy része ma már nem is él. És én azt nem tartom helyesnek, hogy akkor a most életben lévő gyerekek, unokák, ne adj Isten, dédunokákon csattanjon ez a úgymond akták kinyitásával kapcsolatos, nem tudom, mit fognak kiderülni. Ön erről mit gondol, András? Vagy érti, amit mondok?
6: Hát persze, hogy értem. Nem nagyon van más választás, mert ugye tudunk egy pár olyan ügynök ügyről, tudunk egy pár olyan ügynök ügyről,

0: Én nem gondolom azt, hogy ezen tudás nélkül ugyanazok az emberek lettek volna azok, akik mondjuk ennek a múltban történt, hát nem is tudom, hogy kellemetlenségnek, vagy takargatni valónak a részleteit megtudták, és kénytelenek voltak ezzel együtt élni, de én azt gondolom, hogy ez a tudás, ez szükséges ahhoz, hogy az embernek reális képe legyen a felmenőiről.
1: Hát avval én egyetértek, mert én is most, hogy már rá is érek, és tudok ezzel kicsit foglalkozni, mert én azt már egyszer mondtam önnek is, hogy sajnos én ugye 58-ban születtem, és én körülöttem csak titkok voltak, és ez minden, ami az én családomról egy részéről tudható volt, az akkor derült ki számomra, amikor a nagymamámnak a lakását, házát szét kellett szedni, mert eladásra került, mivel meghalt a nagymama, és például akkor került elő az a igen mélyen elrejtett fénykép a nagyapámról, mert őt a Horthy ugye vitézi érdemrenddel kitüntette, ez ma már fönn van az interneten is. Tudom, hogy erre nem illik büszkének lenni, de én ezt a képet bizony kiteszem a falamra, őrzöm az ő kitüntetéseinek garmadát, és én ezt tovább fogom a gyerekeimnek adni, mert ez marad belőle. Én a nagyapámat úgy ismertem meg, aki mesélt, mert egy székely ember volt. Soha én nem, azt se tudtam, hogy ő megjárta a háborút. Ez titok volt a mi családunkban. Ezek mind már akkor derültek ki, akiktől én már megkérdezni se tudtam, mert nem éltek, és az én apám sem mesélt róla. Illetve amikor mesélt volna, akkor én pont abba a hülye kamaszkorban voltam, hogy mindig leintettem, hogy hagyjuk már ezeket a régi dolgokat. Most meg szeretném tudni, de már ő se jön. Úgyhogy egy szempontból igen, egyetértek ezzel, hogy derüljenek ki dolgok. És mondom, én most nagyon, most éppen egy ilyen családfát szeretnék magamról, mert nem tudom, honnan jövök, kiből vagyok összerakva, és én nem egy nagy családba születtem, egyszer gyerek vagyok, és ma már egy darab 80 év feletti nagynénivel rendelkezem, hát aki olyan sok mindent meg nem tud az én felmenőimből. Még évszámokat se, hogy ki mikor élt, bár én még például a déd nagyanyáimat az apai részről ismertem. Úgyhogy ez egy tényleg egy érdekes dolog, csak mondom, én olyan szempontból gondoltam ezt, hogy ha mondjuk az én családomról kiderülne valami, hát nem tudom, hogy nézne rám az a szomszéd, aki még a mai napig is nem vette tudomásul, hogy kormányváltás történt, és teszi nekem a megjegyzéseket. De én viszont válaszul mindig azt mondom neki, hogy mint ember, szeretlek, örülök, hogy a szomszédom vagy, az meg, hogy politikailag mit gondolsz, az a te dolgod, nem az enyém. Úgyhogy, hát igen, ez egy érdekes dolog.
0: Nagyon.
1: És a másik, amit szerettem volna mondani, amikor a Klári betelefonált, a manöken Klári.
0: Igen.
1: És elmesélte azt a sztorit, hogy ő ott volt, amikor a Sztálin szobrot ledöntötték. Hát az én szüleim is ott voltak, és az apám az anyámat húzta el, amikor az a szobor elmozdították, mert különben ő is sérült volna. De én a Klárinak nem tudok erről semmit elmesélni, bár tehetném, de annak meg viszont nagyon örülök, hogy az a darab, amit kikerült a Sztálin szoborból, az ma az én lelkemnek megnyugvás, hogy tudom, kinél van, és én kinek adtam. Ezt maga is tudja, ugye, András?
0: Igen, az irodámban van.
1: Hát gondoltam, hogy ön megőrzi, a gyerekeimnek meg egy darab fém lett volna.
0: Igen.
1: És nem tudnának vele mit kezdeni, szemétre kerülnek.
0: Nagyon örültem neki, tényleg.
1: Azt gondolom, hogy ez tényleg a történelem egy darabja, de nem az én történelmem őkületlen.
0: Világos.
1: Tehát, erről ezt gondolom, és akkor még egyet szeretnék, ugye ez a... Én most, hát érem, ez tényleg nem volt jellemző, de úgy nézem a parlamenti közvetítést, mintha kötelező lenne, mert érdekes és érdekes.

0: érdekel, és időm is van rá. Nem kell azt nézni, mert közben tudok főzni, jönni, menni, főhangosítom, hallom. De én azt látom a Fidesz oldaláról, abból a maréknyi emberből, hogy igen, szóval nekem úgy tűnik, hogy egy a fuldokló maréknak a kapálózása, mert én más nem látok, mert mindig kitalálnak valamit, hogy most miért mi nem jó, meg 50 nap alatt miért nem történt meg minden ígéret, ami a kampányban megvolt. Hát én ezt meg úgy értékelem magamba, hogy ugye nagyon könnyen, nagyon gyorsan, nem tiszta úton, nagyon nagy vagyonokhoz jutottak egyes emberek. Nagyon jól megszokták azt a jólétet, és onnan visszazuhanni, hát az kicsit, nem kicsit, az nagyon fog fájni.
1: Igen, igen.
0: Úgyhogy hát csak ezt szerettem volna most így hirtelen elmondani, és még egy kérdésem lenne, mert most itt új arcok jönnek a fórumba. Például a Paprika Kinga, ő marad?
1: Hát én úgy tudom, igen.
0: Jó, oké, mert most mostanában nem láttam, de gondolom szabadságomban, mert úgy jönnek-mennek, de ez az Angéla is nagyon helyes, és én nagyon örülök, hogy két nő is lett a fórumba akkor ezáltal. De ugye maga nem megy el, András.
1: Hogy még egyszer?
0: Hogy ugye maga nem fog eltűnni a képernyőről.
1: Hát nem tervezem, hogy eltűnjek.
0: Jó, oké. Jó.
1: Az olyan nincs, hogy én azt tervezem, hogy eltűnök. De hát ugye ez az a szakma, ami nagyon pillanatnyi, és ugye az ember csak azt tudja mondani, hogy most itt ülök.
0: Tudom, még érvényes a belépője, mindig azt
1: mondom. Igen, még érvényes a belépő.
0: És még egy kérdés, hadd tegyek föl, ez már nem közélet, meg semmi. Mert amikor a könyveket bevittem, egy itt maradt, és akkor én ezt még bevinném, majd leadom a portán, az megvan, vagy olvasta, miért veszítettünk, bocsi?
1: Hogy még egyszer?
0: Miért veszítettünk, ez foci, ez itt maradt a múlt.
1: Miért veszítettünk, ez a 86-os?
0: Hát András, annyira jól nem látok, de mindjárt kiböngészem magának.
1: Jó, majd akkor kiguglizom.
0: Istenem, mert hát azért még nagyítóval küszködök.
1: De szerintem nincs meg.
0: Akkor leadom a portát valamikor, amikor Kőbányán járok, ami elég sűrűn fordul elő.
1: Gabriella, hálás vagyok, köszönöm szépen a véleményét, és hívjon máskor is, jó?
0: Fogom. További szép napot, viszont hallásra.
1: Önnek is. Miklós van velünk.
2: Jó reggelt kívánok, Kovács Miklós vagyok.
1: Üdvözlöm.
2: A reggel az M1-en hallgattam, vagy figyeltem a parlamenti közvetítést, és hát döbbenetes dolgok mennek itt. Bocsánat. Azt mondta a Gulyás Gergely, hogy az európai kultúrában nincs ilyen, mint amit a Tisza kormány művel.
1: Igen.
2: De európai kultúrában olyan se volt, hogy 19 óta rendeleti kormányzás van.
1: Hát igen.
2: És éjszaka meghoztak rendeleteket egy pillanat alatt, hogy tehát valami elképesztő ez az arcátlan cinizmus, amivel hozzáállnak a dolgokhoz. A másik dolog, ami nagyon nem megütötte a fülemet, az a Torocskai László, hogy a vízfogyasztással kapcsolatban, hogy ilyenről még először is azt mondta, hogy a Kapitány István be akarja szabályozni, hogy az emberek mikor, hogy éljenek, és mikor használjanak áramot, és mikor nem. Hát az a helyzet, ahogy én látom a dolgokat, tehát az a populista politizálás, és ellenségben ez persze baromi könnyű csinálni, hogy mindent adjunk meg a népnek, nem számít, hogy nincs, akkor is adjuk meg. Tehát miközben persze mindent tönkretett a Fidesz kormány, mert hogy felújításra semmit nem költöttek, vagy nagyon minimális a feltétlen muszájt, úgy a villamos energiában, mint a víz vízművekbe.
3: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Tart a villamospálya karbantartása a fővárosban a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál, ahol mától a Rákóczi híd felé lezárták a két külső sávot. Sávelhúzással csak a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út irányából Zsák utca lett. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusszal utazhatnak. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkúti Nándor stadion között nem közlekedik. Kőbánya alsó vasútállomás és a Hidegkúti Nándor stadion között pótlóbusszal utazhatnak. Ma délig az M2-es metró helyett az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal utazhatnak karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér között a Kiskörúton, a közúton közlekedik, és a 914-es éjszakai járat Asztória megállójában áll meg. Varga Etele, BKK.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Jánossal folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok!
3: Tiszteletem, szerkesztő úr! Az arany konvojjal kapcsolatosan annyit szeretnék mondani, hogy hát abban valóban igaza van a szerkesztő úrnak, hogy most ez a megszokottól sokkal gyorsabbannak tűnik a nyomozás, de azért észrevehető, hogy, és nagyon is észrevehető, hogy nagyon irányított ez a nyomozás. Én úgy gondolom, hogy Hajdú János kihallgatása, gyanúsítotti kihallgatása teljesen indokolt volt, de mindenképpen akiknek a neve felmerült, azoknak a kihallgatását egy időben szükségesnek tartottam volna Hajdú Jánoséval. Ugyanis itt igenis egy nagyon komoly dologról van szó, és itt az összebeszélés lehetősége az maximálisan megmaradt, de ugyanakkor azt is meg kívánom jegyezni, hogy vélhetően, amikor itt valakinél mondjuk jobban szorul a hurok, mint ahogy az most kinéz, akkor azért az elképzelhető, hogy el fogja mondani az igazat. Az igazság pedig lenn, nyilvánvaló, ez csak egy feltételezés, de azt hiszem, hogy joggal feltételezhetem, ez elnyúlik a miniszterelnök, volt miniszter úr Orbán Viktorig.
4: Ez eléggé valószínűnek tűnik. Egyébként egy videófelvétel tanúsága szerint Orbán Viktor, Hajdú János, illetve az érintett NAV-os vezető is ugyanabból az épületből jött ki nemrégiben. Egyébként Mészáros Lőrinc egyik villájából. Nyilván ott valamiféle megbeszélés folyt.
3: Igen, pontosan ez miatt mondom azt, hogy mindenképpen egyszerre kellett volna, és bizony adott esetben szükséges lett volna az előzetes, vagy egyáltalán a 30 napos fogvatartás.
4: Igen, ezt mondja az ukrán pénzszállítók ügyvédje Horváth Lóránt is, de hát nyilván ő csak javaslatot tehet.
3: Persze. No, ebből gondolom én azt, hogy irányított. Ugyanis azért azt mindenkinek a figyelmébe ajánlanám, hogy itt nagy valószínűséggel a Hajdú János az csak majd egy áldozat ebbe a történetbe, nyilvánvaló bevállalta, teljesen jogos, hogy ő neki ezért felelni kell, de nem ő találta ezt ki, nem az ő céljait szolgálta, ez gyakorlatilag a Fidesznek a narratívája volt, és ugye abban, azokban a napokban, egy-két napig, de a Hír TV meg egyéb orgánumok ugye nagyon sokáig azt híresztelték, azt sugalták, hogy na és akkor ugye ebből jutott volna a Tisza pártnak is, na de ám rácsapott, ugye, elkapták őket, így meg úgy. Na most amiért le kellett volna ezeket az embereket, meg kellett volna hallgatni gyanúsítotti minőségbe, az, hogy tulajdonképpen az már most nyilvánvaló a nyomozóhatóság az ügyészség számára, látható, hogy gyanúsítás nélkül milyen otromba, milyen embertelen fogvatartás, ami nem szokványos, hiszen nem volt semmilyen ellenállás, amit itt, ahogy fogvatartották ezeket az embereket. Tanúként ilyet nem lehet, hát nincs, nem lettek begyanúsítva. És hogy mennyire nem történt bűncselekmény, ez azt mutatja, hogy maga a Fidesz kormány, Fidesz KDNP vezetése alatt ugye úgy döntött a hatóság, hogy ki kell adni, vissza kell adni ezeket a lefoglalt vagyon előtt.
4: Igen, meg elengedték a pénzszállítókat, hazaküldték, tehát
3: igen,
4: ha ők bűnözők lennének, akkor ez nagy hiba lett volna.
3: Igen, ezzel bebizonyosodott, hogy ők nem voltak bűnözők, semmilyen bűn nem követtek el. Na most ugye ezt nyilvánvalóan nagyon sokan tudják, hogy ez egy bevett szokás volt, a légtérzár miatt szállították így ezeket a vagyonelemeket, mert ugye nem lehetett repülővel. Na most, amikor beléptek az országba, Magyarországba, akkor előtte már le lettek jelentve, és ha jól tudom, ellenőrizték is őket. Sőt, végig az útvonalról tudomásuk volt. Tehát egyszerűen az a tény, amit előadtak, az nem igaz. Tehát itt egy olyan fars információval próbálják itt félrevezetni, és az ügyészség gyakorlatilag, hogy miért irányította a nyomoz, álláspontom szerint azért, mert érintett valamilyen szinten benne. Hát lehet, hogy az ügyészség is, aki vizsgálja, de hogy a hatóságok részéről többen, és több hatóság, az biztos. És hát ugye két kezet most próbálják itt, csak hát hál' Istennek Magyar Péter a név nevében eljár, Magyar Péter.
4: Hát ebben az ügyben nem tud eljárni se a nép nevében, se senki nevében, mert független a kormány.
3: Hanem követeljük, nem tud eljárni, nyilvánvalóan nem avatkozhat bele semmilyen eljárásba, hatósági eljárásba, de követeljük azt, és arra akartam itt kikanyarodni, hogy minden egyes szabálytalan dolgot a hatóság nyomozzon ki, mert mi magyarok ezt szeretnénk. Ezért választottuk a Tisza kormányt, mert azt ígérte, hogy rendet tesz. Itt, amit jogszabályokra hivatkozva a Fidesz-KDNP kormányzásának megtörtént, tehát ez egyszerűen borzasztó. Hát most akkor elkanyarodnék ettől a büntető ügytől a Báder Jánosig. Igen. Volt köztársasági elnök. Hát nem akarok olyan szavakat használni, ami nem illő, de nem tudom, mi haszna lesz a Magyarországnak Áder János köztársasági elnökség alatt, milyen hasznot. Mi hogyan képviselte a magyarokat?
4: Szerintem ez már nem kérdés, mert kitöltötte a mandátumát, elvégezte a munkát, ez rendben van ideig, ezért megkapta a javadalmazást, hogy utólag ilyen gáláns a magyar állam, az már egy más kérdés, meg főleg ez az alapítvány, ez azért ez nekem is erős.
3: Ez árulkodik arról, hogy itt milyen összefonódások vannak, hogy itt a közös érdek az mi volt, a közös érdek az volt, hogy együtt lakomázzunk a magyar emberek pénzéből. De persze nem lehet durván, hanem szépen csináljuk. Ne törjünk be az ablakon, ne törjük fel az ajtót, hanem hozzunk jogszabályt. És akkor milliárdokat lehet adogatni azoknak, akik minket támogatnak, akik velünk egyetértenek, akik a mi csapatunkba tartozik. Hát ezt lehet látni az NK Bortnálnál. Minden egyes mozdanatnál lehet látni, hogy mit csináltak. Bocsánat, hogy kapkodok. 98% előleget kifizetett Lázár János. Hát egyszerűen ilyen a világon nincs.
4: Biztos nagyon jó szakemberek csinálják, vagy csinálták volna azt a hidat. Annyira jók, hogy nincs ilyen a világon, ezért őket gyorsan előre ki kellett fizetni, nehogy visszamondják a munkát. Hát van ilyen.
3: Igen, de kérdezem én, hogy ez a 98%, mivel kifizetésre került, akkor hogy lesz a 10% visszatartva a garanciális munkákra?
4: Hát eleve csak 2%. Hogyha 98-at kifizettek, nem érdekes. Hát ha találtak egy ilyen szuper csapatot, akkor ott pénz nem számít.
3: Így van, igen.
4: Felülről nyitott költségvetés.
3: Igen, ez árulkodik, hogy mi történt. Az is árulkodó egyébként, hogy Martonyi János lemondott az alapítvány kuratóriumi tagságáról, mert hát ez az alapítvány egy fal alapítvány. Hát,
4: nem, csináltak dolgokat a pénzből, tehát szerveztek konferenciát, kiállítást, hogy ez tényleg ilyen költséges-e, az...
3: Köszönöm szépen, erkölcstelen, amit csináltak. Így van, szerkesztő úr, így van. Mert én is csináltam volna, meg nagyon sokan csináltak volna, lehet, hogy tök hasznot ebből a pénzből. De így osztogatta a pénzt akkor, amikor jól mondta a kedves betelefonáló, hogy 1500 forint volt a napi pénz a gyerekeknek, az ellátására. Ez egy keresztény demokrata néppárt, ez egy családbarát kormány volt. Hát ez becsapta az embereket, ahol csak tudta, minden intézkedés mögött egy hátsó szándék volt. Ez egy borzalmas. Nagyon köszönjük, én legalábbis személy szerint azt mondom, és azt mondom, hogy aki a Tiszára szavazott, valószínűleg így gondolja. Magyar Péter a harcba száll tulajdonképpen egyedül azok ellen, a biztonságok ellen, amit ők csináltak, és nézzük meg, hogy a parlamentben még mindig mit beszél a Fidesz. Hát egyszerűen borzasztó.
4: Jó, hát ezt ne vitassuk el, hogy azt mond, amit akar, még a legsúlyosabb vádak esetén is visszalő, mert hát mi más csináljon.
3: Nincs tisztességérzetük, nincs semmi megbánás, hogy legalább hátravonul, legalább ne mondaná, legalább ne hazudna. Hát én nem akarok egy olyan miniszterelnököt a hazámba, aki a tévében azt mondja, hogy hát ez csak egy épülő gazdaság, ez az édesapámé.
4: Félkész mezőgazdasági üzem, legyünk pontosak.
3: Hát hogy lehet?
4: Hát nincs kész.
3: Ebből látszik, hogy...
4: Igen, de tényleg nincs kész, hát az a fele van kész, ami úgy tűnik, mint egy palota. A másik fele, ahol már szántásvetés zajlik, majd az a rész nincs, ezért félkész. Ez teljesen így van, nem?
3: De azért helytálló, persze.
4: Na de hát akkor mi a probléma?
3: Van erre az édesen? Igen, így van, jogos a kérdés. Így van. Az, hogy erkölcselen, szintén ugyanezt tudom mondani.
4: Hát az meg nem jogi kategória. Tessék bizonyítani.
3: Nem.
4: Ennyi. Kapunk majd választ, hogy a fal adja a másikat.
3: Igen. Hát ez a válasz, ilyen válasz ad a miniszterelnök úr, igen. Hát ez szerintem nem kielég. A másik a Fidesz-en MSZP közös lopásáról való Tóbuda volt polgármestere, hát elszomorító, hogy gyakorlatilag hogy összejátszottak a pénznek a megszerzése, vagy a megszerzése érdekében ezek a politikusok. A magyar emberek pénzén, hát gyakorlatilag nem, hát egyszerűen... Hihetetlen, és jól mondta Magyar Péter, hogy nem szabad az ellenzékkel és senkivel egyességet kötni, megállapodni választások előtt, meg közösen indulni, meg mit tudom én, mert hát egyszerűen ugyanaz, mint a Fidesz. És ugyanez van a Mi Hazánknál is. A Mi Hazánk is milyen csúnya dolgot csinált, amikor ezek a gyerekek ott elkezdtek az első nap...
4: Hát az más, a rasszista vonásait nem képtelen levetkőzni, nyilván nem is akarja ez a pár, de közpénztolvajlással kapcsolatban ez a viszont nem merült te fel a Mi Hazánk, nem, azért legyünk precízek.
3: Ez így is van, de viszont egyszerűen nem értem, hogy a Mi Hazánkosok azok egyszerűen mi az, ami miatt el van kötelezve, ám bár lehet, hogy értem, mert ugye 2006-ban azért elég érdekes volt a Toroszkainak a viselkedése ott a székháznál. Én emlékszem azokra a képekre, amikor ott duhajkodott. Én nem is tudom, hogy ezek után ő hogy lett parlamenti képviselő. Hát én akkor most menjek el valahova duhajkodni, és akkor hát, ha van esély. Tehát egyszerűen biztos, hogy a Fidesz-e valamilyen szinten összejátszik. És összejátszik a mai.
4: Ez megint csak vélekedés, nincs erre. Igen, nincs erre bizonyíték. Az kétségtelen, hogy egyszer, amikor indult polgármesterként Ásotthalmon, akkor a Fidesz valamiért nem indított ellene senkit, holott korábban fideszes polgármester volt, aki hát nyilván elindulhatott volna. Tehát, hogy, na mindegy, ez most már régi történet.
3: Alapban feltételezhetjük azt, hogy ez gyakorlatilag egy szándékos volt. Hát persze, hát ez... Én szerettem volna...
4: Köszönöm szépen, János. Minden jót. Viszont hallásra. Judittal folytatjuk. Kezi csokolom.
5: Üdvözlöm, Ferenc, és mindenkit a tévét, a hallgatók, nézők között. Ferenc, nagyon örülök, hogy bejutottam, és hogy visszahívtak. Én megmondom őszintén, nem ezekkel a témákkal szeretnék beszélni, hanem engem, mivel alföldi vagyok és szegedi, tehát én ezzel a víz hiánnyal kapcsolatban szeretnék egy pár szót mondatot mondani, hogy igaz, hogy már a 75-öt betöltöttem, és azt kell, hogy mondjam, hogy igazából vannak olyan dolgok, amikor az ember azt mondja, hogy talán jobb, és hogy már itt tartunk, de ez a vízgazdálkodási probléma, ez a vízhiány, ez engem annyira, de annyira aggaszt, és majd, hogy nem azt kell, hogy mondjam, hogy nekünk itt nyilván területileg is óriási probléma ez, amit mi látunk. Én falun nőttem föl gyönyörű gazdaságban, és közel ide Szegedhöz, és nekünk mindenünk volt csodálatos, kertünk, konyhakertünk, gyümölcsösünk, minden vízünk volt hozzá, és én ebben nőttem föl, és egyszerűen képtelen vagyok ezt földolgozni, hogy most hova kerültünk, és hogy mi történik a vízünkkel. Ami itt van körülöttünk, Ferenc, ez egyszerűen valami tragédia, és én nem tudom elképzelni, hogy ennél nagyobb probléma lehet, mert az, hogy veszekszenek a parlamentben, már rohadtul nem érdekel, de az, hogy itt most elevenen fogunk mögsülni, ráadásul még vízünk se lesz, mert sajnos minden nagyköznek érte, amikor a BAD gyárat elkezdték építeni, képzelj el, Ferenc, már megkaptuk a hírt, hogy a fehértói halászcsárda mellett vannak ezek a halastavak. Nem tudom, hány tavat leszivattyúztak, már azzal kezdték a gyárhoz, tehát ott kezdődött. Ez biztos, hogy így van, mert konkrétan biztos helyről tudom. Ezek az egyik, a másik, hogy itt vannak ezek az akkumulátorgyárak, a vastag csövek viszik a vizeket. Hát most azért álljon már meg a menet tényleg. Szóval az, hogy az emberek ma hónap már szomjan halnak, és ezeket a rohadt gyárakat költ segíteni a vízzel, egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ezzel nem tudnak valamit csinálni. Egyszerűen annyira föl vagyok háborodva, és annyira nök vagyok ijedve ettől, mondtam is, hogy már nyugdíjas vagyok, eléggé benne vagyok, de szóval ez, ami most rá a fiatalokra vár, én ezt nem tudom, ezt nem irigylöm senkitől. Pár évvel ezelőtt az egyik egyetemi előadáson, nem tudom már megmondani, ki volt az, nagyon okos ember volt, aki elmondta, hogy Magyarország víz nagy hatalom. Tehát annyi vízünk van, hogy egyszerűen olyan gazdag ország lehetünk belőle, mint az arabok az olajból, ha ezek el nem adják. Ferenc, most tartok ott, hogy azt mondom, hogy igenis eladták a vízünket, és most olvastam nem olyan régen, ez is a Facebookon volt, hogy csövekön viszik kifelé a vizet Magyarországról. Mit mondott az Orbán Viktor? Azt mondta, hogy van víz, rengeteg, igenis van víz, és van eladó is. Tessék, itt van. Ezzel remélem, hogy a Magyar Péter nagyon komolyan elkezd foglalkozni, mert ez egyszerűen tragédia. És mit mondok még? Pont hallottam most, hogy 90 méter mély kutat, Ferenc. Nincs benne víz, újra köl, és nem tudják, hogy lösszük. mi a jó Isten lesz itt, hogyha még lélyebb kömödni? Tessék már nekem megmondani, Ferenc. Nagyon mérges vagyok, idegös vagyok, és biztosító vagyok háborodva. Pár évvel ezelőtt egy pilóta ismerősünk, aki nem ilyen nagy repülőpilóta, hanem tudja, ilyen szúnyogírtó, tehát olyan
4: igen.
5: repülője van, és sokat járkál az országba egyéb más magból kifolyólag. Már pár évvel ezelőtt elmondta, hogy ha látnánk, hogy milyen siralmasan néz ki Magyarország fölülről, hogy ki vannak írva az erdők, hogy pusztaság van. Na most hol vannak a fák, Ferenc? Hova vitték azt a rengeteg tarkivágott fát? Ez az egyik kérdésem. A másik, hogy ezek a nem, ha nem mondok, már nem mondok jelzőt, mert nem szeretném, ha ebből probléma lenne, de ez a sok napelem is, hogy egyszerűen tényleg a földet takarják, a jó termőföldünket viszik ki. Ferenc, tudja, hova viszik a termőföldet, a jó termőföldünket?
4: Nem.
5: Láttam konkrétan, nagyon szép film volt. Hát bizony az arabokhoz is gyönyörű oázisokat csinálnak. Mondja már meg, hogy milyen bűnök ezek, amik ezen fölül csak az összes többi, de ha csak ezt kezdjük el, ezt az egyet, akkor én nem tudom tényleg, hogy kinek állja a bíróság elé, de én már sorban mind oda tapasztanám, tudja, hogy én nagyon elfogult vagyok. Nem akarok jelzőket mondani, mert nem tudnék hozzá jelzőket mondani, amiért ennyire haragszom. Nagyon haragszom erre a kormányra, nagyon várom, hogy ez az új kormány valamilyen szinten tudom, hogy vizet nem tudnak fakasztani, de tegnap láttam az esztergomi tavat is, vagy bocsánat, a velencei tavat is. Megcsinálják azt a drága, nem tudom én, 40 milliárdos akármilyen pályát, épületeket, és azt mondja ez a, nem is tudom már, hogy hívták, Kovács Katalin, jól mondom?
4: Igen, van egy ilyen kajakbajnokunk. Igen.
5: Igen. Nem lőtt az, nem volt az baj, hogy azt odaépítették. Hát ennyi eszetlen ember a világon nincs, ami itt van Magyarországon.
4: Hát azért szerintem arról nem a kormány az előző tehet, hogy így kiszáradt a velencei tó, vagy nem csak a kormány. Tehát nem. Azért itt van egy klímaváltozás, de bízunk benne, hogy majd valahogy sikerül pótolni. Hát nyilván, amikor oda tervezték ezt az akadémiát, akkor azt gondolták, hogy lesz mindig elég víz a tóban.
5: Hát persze. Na most a másik dolog, hogy tegnap éppen azt hiszem maga volt ezt a fórumba, és egy hát egyértelműen fideszes valaki telefonált, este fél hét volt.
4: De igen, emlékszem.
5: Tessék?
4: Emlékszem, igen, hogy diktatúráról beszélt, hogy miért kell az autópálya koncessziót felülvizsgálni, hogy szerint ez diktatórikus.
5: Tehát ezzel kapcsolatban, mert nem is érdekült, mert tudtam, hogy ez miről szól már, amikor elkezdtem, amikor beleszólt. Na egyet elárulok, Ferenc, mindenkinek. Bejutottam, képzelje a Palánverbe. És akkor, hát tényleg nem mondtam semmit csúnyát, tényleg nagyon kedvesen elmondtam, hogy én a másik oldal vagyok a poloskák közül, és hogy én se szeretnék háborút, én se szeretnék migránsokat. Na és akkor ezt a három mondatot elmondtam, és hogy nagyon sajnálom, hogy rájuk szavaztam életemben egyszerűen soha többet, és erre azonnal elküldtek a másik oldalra, azt mondták, nyugodtan menjek oda, ahol voltam. Na most én csak javasolnám, hogy ne fogyasszák már az időnket, a drága időnket, tudom, hogy ezt maguknak muszáj, de egyszerűen már olyan húztustalan, hogy kivonják az emberöknek a mondani valója idejéből azt az időt, amivel itten tetezkednek magukkal. Szóval, na,
4: mi egy demokratikus vagyok, televízió vagyunk, itt mindenki elmondhatja a véleményét.
5: Én nagyon díjazom a maga türelmét és a fekete humorát, mert az külön tetszik, hogy nem jó repülőre szálltak az oroszok, akiket főrobbantottak. Na, máma például ezt tudta legjobban, de az a helyzet van, Ferenc, hogy most kíváncsian várom, hogy mi lesz a parlamentbe, ugye mostan nincs itt van a macska színfognak az egere, hogy ugyan milyen hangulat lesz, nagyon várom, hogy a mai parlamentben majd mire megyünk. Úgyhogy én nagyon jó, szép napot kívánok magának.
4: Köszönjük szépen önnek is, Judit.
5: És köszönöm, hogy szólhattam.
4: Köszönjük, kezi csokolom, további szép napot. Zsókával folytatjuk, jó napot kívánok.
6: Kívánok, üdvözlöm önt is, és a nézőket is.
4: Parancsoljon, miről beszéljünk? Igen?
6: Én nem ebbe a témába szeretnék szólni, hanem a nyugdíjakkal kapcsolatban. Méghozzá azért, hogy kellene nézni. Most felemeli a kormány majd a minimál nyugdíjakat. De én azzal nem értek egyet, hogy azok a szabadúszók, akik villát, meg jachtot, meg nem tudom mit, hogy nyugdíjasok, és már nincs.
4: Nagyon szakadozik a vonal, Zsóka, megtenni, hogy arrébb megy egy pár méterrel, hát ha helyre áll a kapcsolat. Nem, sajnos nem olyan jobb, hanem most alig-alig hallom.
6: És ha idáltam, most tetszik hallani?
4: Hát épp hogy. Szóval ön azt mondja, hogy nem kéne mindenkinek megemelni a nyugdíját legalább 120 ezer forintig, mert vannak, akik más jogcímen kapnak pénzt.
6: Akik természetesen, akik keveset dolgoztak, illetve sokat dolgoztak kis pénzért, akár a könnyűiparban, vagy a földművelésben, vagy, de fizettek minden fillérükért. De azok, akik most panaszkodnak, művészek és ehhez hasonlóan zenészek, panaszkodnak, hogy kevés a nyugdíjuk, de valószínű azért, mert ők nem is fizettek csak a minimál bérért adót, illetve járulékot, pedig ők is fizethettek volna, és gondolhattak arra, hogy egyszer majd megöregszenek ők is.
4: De? Igen, bár ők azt mondják, hogy az országos rendezőiroda, vagy rendezőiroda, amelyik menedzselte ezeket az előadókat a rendszerváltás előtt, szóval, hogy ő szúrt ki velük, hogy az Ori nem fizetett járulékot utánuk, és hogy ők is megdöbbentek, hogy ilyen alacsony a nyugdíjuk. Szóval van egy ilyen ellenvetés. Sajnos most megint elment a hang. Azt javaslom, hogy...
6: Bocsánat, akkor megint elégedett.
4: Ez így egy kicsit reménytelennek tűnik. Majd megpróbáljuk visszaívni Zsóka, nem tudom, hogy hol tartózkodik.
6: Tudom, itt sajnos itt rossz a térerő azért, nem csak nél, hanem másutt is.
4: Igen. Majd akkor megpróbáljuk visszívni, mert így ez nem adásképes, tehát alig-alig érteni, hogy mit mond. Köszönöm azért, hogy hívott. Lászlóval folytatjuk. Jó napot kívánok! Lászlótól meg épp azt akartam kérni, hogy némítsa el a telefon, vagyis a tévét. Hiába. Az élőadás varázsa, ahogy Juhász előtt mondta, a zenebutikban zene, bármi megtörténhet, vagy annak az ellenkezője is. Szóval nyilván, ha a kormány azt mondja, hogy a legkevesebb nyugdíj nem lehet 120 ezer forintnál alacsonyabb, akkor emelkedik olyan emberek nyugdíja is, akik mondjuk önhibájukból kerültek olyan helyzetbe, amiben most vannak, de gondolom nehéz lenne úgy megalkotni egy törvényt, hogy minden réteget külön vizsgálni, hogy miért 120 ezer a nyugdíja, most ezt meghozták, ez még mindig jobb, mint hogyha nem hozták volna meg. Úgyhogy itt tartunk. Az egy más kérdés, hogy sok ember, akinek tényleg alacsony a nyugdíja, más bevételekből viszont jól él, akár zenészek, teszem azt jogdíjból vagy royaltyból, hogyha játsszák a dalaikat, ez aki közreműködik egy lemezen, ha nem is ő a zeneszerző, de ő mondjuk trombitája, énekel, gitározik a felvételen, akkor is ketyeg az óra, csörren a kassa. Szóval a royaltyból is egész jól meg lehet élni, akinek sokat játszották a dalait, vagy előadásait, meg jogdíjakból is, de hát nyilván ezt most mind kifésülni, meg más szempontokat is figyelembe venni, szerintem akkor 30 évig ezen dolgoznának, úgyhogy nyilván a kormány gondolt egyet, megemeli ezt a nagyon méltatlan szintet 120 ezerig, és mások meg azt mondják, hogy ez így igazságtalan. Hát egyébként alapvetően nyilván nem lehet olyan döntést hozni, amivel mindenki egyetért egy 10 milliós országban. Nem tudom, hogy László itt van-e közben. Nincs itt László. Akkor hát a középső hírünket még egyszer, vagy témajavaslatunkat figyelmükbe ajánlanám, már Magyar Péter is reagált rá. Ő ugyanis azzal kezdte, hogy a Fidesz meg az óbaloldali pártok folyamatosan összejátszottak az ország kirablásában. És az, hogy ez az egész országra igaz-e, nem tudom, de hogy a harmadik kerületben ez történt, állítja az egyik érintett, a korábbi alpolgármester, az biztos. ő a beismerő vallomásában mondta azt, hogy a fideszes településvezető szólt, hogy több pénz kellene nekik, találni kellene egy céget, amin keresztül ki lehet folyatni az önkormányzat pénzét, és maga az MSZP-s alpolgármester mondta, hogy van neki egy cége, azt reaktiválta, oda helyezett egy Stróman ügyvezetőt, akinek csak az volt a dolga, hogy mindent aláírjon, és elkezdődött a cégen keresztül a közpénz kifolyatás, és a hasznot azt elosztották, 70% ment a Fidesznek, 30% a baloldalnak. Aztán, amikor megtörtént a váltás, mert győzött a baloldal a kerületben, akkor megfordult az arány. Tehát ezt állítja egy perbefogott és eljárás alatt álló ottani alpolgármester, úgyhogy hát miért ne hinnénk neki, illetve majd meglátjuk, de megrázó, amit mond. Mert hogyha ez országosan is igaz, akkor megérthetjük, hogy miért élünk úgy, ahogy, és nem sokkal jobban.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat. Tart a villamospálya karbantartása a fővárosban a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál, ahol mától a Rákóczi híd felé lezárták a két külső sávot. Sávelhúzással csak a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út irányából Zsák utca lett. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusszal utazhatnak. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkúti Nándor stadion között nem közlekedik. Kőbánya alsó vasútállomás és a Hidegkúti Nándor stadion között pótlóbusszal utazhatnak. Ma délig az M2-es metró helyett az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal utazhatnak karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér között a Kiskörúton, a közúton közlekedik, és a 914-es éjszakai járat Asztúria megállójában áll meg. Varga Etele, BKK.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
4: Évával folytatjuk. Jó napot kívánok!
9: Köszönöm szépen. Jó napot kívánok. Hát ne haragudjanak, először telefonáltam még be, úgyhogy egy kicsit zavarba vagyok. És mondhatom?
4: Igen, igen, parancsoljon. Nincs miért izgulni.
9: Első kérdésem az volna, hogy ebben a Szőlő utcával kapcsolatban, hogy állítólag ez a gyerek holnap fog menni igaz vizsgálatra.
4: Igen, Bangó Sándor.
9: Igen, vizsgálatra. És hogy ő akkor nyilvánosságra fogja hozni a dolgokat.
4: Ezt mondja, igen.
9: És mennyi esély van rá, hogy ez meg is valósul, vagy csak ugye
4: Nehéz kiszámítani. Mire gondol, hogy tényleg bemond egy nevet, hogy ki a Zsolti bácsi?
9: Igen.
4: Hogy
9: igen.
4: Ennek mennyi az esélye? Én úgy tudom, hogy egyébként ő az ügyészségen tett tanúvallomásában már megnevezte azt a magasrangú politikust, aki ő szerinte Zsolti bácsi. Tehát, hogy a hatóságok már tudják, hogy ő mit gondol. Ezek után jön tehát ez az elmeorvosi vizsgálat, és azt mondta, hogy a nyilvánosságban is megnevezi, de hogy ez meg fog történni, vagy nem, azt nem tudom. Állítólag most az Egyesült Államokban van. Ezt olvastam.
9: Mert hogy a Fidesz,
4: igen?
9: Mert hogy a Fidesz a utcára viszi az embereket, és ebben kapcsolatban, hogy nem ezért van ez a dolog, hogy...
4: Nem, hinném. Hát ha mondjuk meg is nevezne valakit a nyilvánosságban, ez magában még nem bizonyíték, tehát bárki bárkiről mondhat bármit, onnantól ezt bizonyítani is kellene. Ez az ügy nem tart ott, szerintem, hogy emiatt az utcára vinni a Fidesz az embereket. Itt most a Sólyog Tamás elmozdítása a fő témapont, az önkényuralom kialakulása.
9: Igen, a Sólyog Tamás lényegében annyit tett már azt a dolgokba, hogy már azt már rég ki kellett volna takarítani, mert semmi értelme, hogy ő ott van különben, mert csak hátrántatná későbbi időszakban is a fejezét.
4: Ő például arra hivatkozik, a Sólyog Tamás, hogy egyetlen törvényt sem dobott vissza, mióta a Tisza kormány működik, tehát hogy az nem igaz, hogy ő hátráltatná a Tisza kormány munkáját, és ez a bizonyíték arra, hogy mindent eddig aláírt, amit alá kellett.
9: Most igen, de lehet, hogy később nem.
4: Lehet.
9: Arra nincs semmi bizonyíték. Meg van egy másik kérdés, mivel az aranykombolja a kapcsolatban. Minden fölmerül, csak egyet nem értek, és pont ezért is hívtam önöket, hogy nem tudnak többet, mert én egyet nem hallottam, hogy ugye 6 embert letartóztattak meg, előállítottak meg minden, hogy ezekről, amikor pénzt szállítanak, hogy nem volt náluk fegyver. Mert ezt én nem hallottam sehol. Nem volt. Hát egy pénzszállító gombolj, hogyha megy, mindenhol fegyveres őrök vannak, nem?
4: Ezek szerint ez egy ilyen pénzszállítási cég, vagy pénzszállító cég, amely nem alkalmaz fegyvert, nem tudom.
9: Mert ezt, hogyha nagyon sokszor nézem a tévéadást, és pont engem ez már hetek óta bánt, és ezért is hívtam, hogy egy ügyvéd se, senki, semmi nem mond arról szólt, hogy nem volt, hát akkor ebből az erővel akárki megállíthatta volna őket, és akkor ételezzük fel, ugyanúgy elvihette volna a pénzt, hogy nem volt náluk fegyver. Vagy
4: igen, bár általában nem szokták kiírni az pénzszállítókra, hogy ez egy pénzszállító autó, és van benne 26 milliárd forintnyi arany meg valuta, tehát azért látunk egy autót, nem tudjuk, hogy mi van benne, úgyhogy ezért nem feltétlenül kell, hogy legyen fegyveres őr, gondolom én. Uh-huh. Meg egyébként négy éve gyakorlat ez, amióta kitört az Ukrajna elleni orosz agresszió, háború, és nem használhatták a légteret, azóta vitték szárazföldön, tehát autókkal, pénzszállítókkal a pénzt.
9: Pontosan ezért érdekes a dolog, hogy már 4 éve így vitték, hogy akárki tudhatta azért. Ez akkor
4: de hát mégsem mindenki. Erről, hát nem tudta mindenki, szerintem kevesen tudták. Másrészt hát 4 év alatt nem történt ilyen, hogy kirabolták volna. Tehát pont...
9: Hát ez rablásnak számít lényegében. Ezt akárhogy nézem, mert ez nem igaz, hogy valaki önmagában nem fogja azt csinálni, hogy oda megy a tekint, akkor azt mondja, hogy igenis kell a pénz, arra parancsot adtak a szervezetre.
4: Persze, valaki arra parancsot adott, az biztos. Kérdés, hogy ki?
9: Ez nagyon zavart, rettenetesen. Hogy nem volt fegyver náluk. Vagy értesítették őket, és akkor nem volt pont abban az időszakban náluk fegyver. Mert hogyha lett volna fegyver, akkor teljesen más dolog az egésznek a fekvése. Mert akkor mondhatták volna azt, hogy őket megtámadták, vagy valami.
4: Mármint a magyar hatóságok? Tehát ők megállítanak egy pénzszállítót, ahol fegyveres őrök vannak, hát ebből még nem következik az, hogy egyébként a pénzszállítók támadták meg a magyarokat.
9: Nem, de hát...
4: Lehet, hogy igen. Ezzel bonyolíthatták volna, igen. De
9: igen.
4: A lényeg az, hogy a magyar hatóságok sem gyanakodtak, gondolom én utólag már semmi rosszra, hiszen elengedték az ukrán pénzszállítókat, kiutasították őket, és visszaadták a szállítmányt. Tehát, hogyha itt lett volna valami bűncselekmény, akkor gondolom nem adják vissza a szállítmányt, ha az pénzmosásból van, az a pénz, meg az ukrán pénz szállított bűnözők, akkor nem engedik el őket. Nekem legalábbis ez súgja a logikám. De lehet, hogy túl sok kalambót néztem, nem tudom.
9: Nem, hát lényegében semmire nem haladnak, mert nem haladnak, mert csak topognak egy helybe az egészen.
4: Kényes az ügy, mert az ügyészség legalábbis egy fejezés szerint 4 ember felelősségét vizsgálna, és köztük van Orbán Viktor is.
9: Igen. Itt a Szőlő utcára visszaugorva még a dolgokra, lényegében ez is ugyanegy olyan kényes kérdés, mert hogyha még tételezzük föl is, ugye ha tudjuk is, hogy ha ki volt, vagy mi volt, mert végül is ugye a Szőlő utcát szétdobták egyből, el is adták azóta már Szőlő utcát, és hogyha tételezzük föl, ha kimondják a nevet, mert előbb-utóbb ugye ki fog szivárogni, akár kis, vagy akár mi volt, itt az egész családját ennek az illetőnek tönkret megy.
4: Most arról beszél, hogyha a Zsolti bácsi neve nyilvánosságra kerül, akkor hát tönkre megy a családja?
9: Igen, én ezt nem akartam kimondani.
4: Hát akkor tönkre megy, ez sajnálatos nyilván, de ha tényleg van ilyen létező politikus, mert eddig tagadja a hatóság, hogy lenne Zsolti bácsi, de ha van valaki, akár politikus, akár nem, akiről kiderül, hogy gyerekeket erőszakolt meg, hát egyrészt őt akkor börtönbe vágják jó hosszú időre, és nyilván az ő saját családja is tönkre megy ebbe. Ez egy sajnálatos mellékhatás. Hát mit lehet tenni? Tehát ha valaki kettős életet él, és becsapja a szeretteit is, persze azoknak ez egy drámai következmény lesz.
9: És én úgy érzem, hogy ezért is nem merik nyilvánosságra hozni.
4: Szerintem ez nem tarthatja vissza a hatóságokat. Hát ez körülbelül olyan, hogy akkor egy gyilkost ne ítéljünk el, mert az édesanyja majd a szívére veszi, hogy milyen ember lett a gyerekéből. Szóval ez nem szempont, hogy mit szól majd a családja, ha van ilyen ember egyáltalán, hogyha létezik ez a Zsolti bácsi.
9: Én nagyon drukkolok a kormánynak, hogy ezt tudja végére vinni az egészet, mert akkor tiszta lappal lehet mindennek tudni.
4: Hát,
9: ezek nagyon, hogy
4: nyomozzák, igen.
9: Ez a három, ez nagyon olyan dolog, hogy ez nagyon befolyásolok az embereket.
4: Meg egy csomó minden, amiről még nem tudunk egyelőre.
9: Hát igen, meg ezek a kiosztott pénzek, amit lényegében mindig azt mondták, hogy pártfinanszírozással nem lehet adni pénzeket, és akkor végül kiderül, hogy zenészek arra kaptak pénzt.
4: Megoldották okosba, persze.
9: Hát ez nagyon durva, nagyon durva. És akkor a nyugdíjasok meg lényegében pillérekből élnek. Gyerekeknek meg ceruzára gyűjtenek szeptemberbe, és akkor ilyekre milliárdok.
4: Milliárdokat szórtak ki. Hát az új kormány fogadkozik, hogy elzárja a közpénzcsapokat, tehát hogy lopni nem enged tovább. Ha ezt megteszik, ez már egy nagyon jól érzékelhető pozitív változáshoz vezethet, mert ha tényleg kifolyt, ha 6000 milliárd forint évente a közösből és magánpénzé alakult, akkor ha ez most megszűnik, ennek éreznünk kell a hatását hamar.
9: Igen, persze. Hogyha uniós pénzek megjönnek, és akkor azokra tudják befektetni, amire ugye van mondva, akkor több jut a nyugdíjra, mindenre, persze, ez természetes, hogy ezért jobb elosztásba. Én nagyon drukkolok ennek a kormánynak. Mondom, ez a két dolog engem nagyon érdekelt, mert ebbe a kettőbe én nem tudok napi rendet érni.
4: Hát nincs egyedül, de most már zajlik a vizsgálat, Juhász Péter Pál börtönben van, meglátjuk. Jó lenne, hogyha szóra bírnák, és elmondaná azt is, hogy kifedezte őt 10x éven keresztül, hogy megúszott mindent.
9: Hiszen, hogyha én lettem volna ilyen helyzetben, mint a miniszter, volt miniszterünk, hogy abban a pillanatban lemondtam volna, és azt mondtam volna, hogy kész. Nem most is utcára viszi az embereket, és ő csinálja. Érezhető, hogy ő csinálja az ellentétet. Mert ebben, hogy megint utcára hívja az embereket, megint az alakul ki a kettőség.
4: Meglátjuk, hogy mekkora tömeg lesz. Indítottak egy petíciót Súlyog Tamás mellett, hogy ne mondjon le, tartson ki. Ezt április 20-a körül indították, tehát már egy 2,5 hónapja, de már lassan 3. 103 ezeren írták alá. Tehát aláírni egy ilyen petíciót az interneten, az 5 gombnyomás. Erre 103 ezer ember volt hajlandó 2,5 hónap alatt, tehát nem látom magam előtt, hogy valami brutális tömeg mozdulna meg csütörtökön. De majd meglátjuk.
9: De tegnap a Gulyás Gergely elszólta magát a parlamentbe, hogy más országokban is úgy van, hogy a kormányhoz közeli köztársasági elnökök vannak. Hát ideig is mindig az volt itt.
4: Hát ez nem volt meglepetés, hogy itt az van, persze. Jó, hát ezért volt rendszerváltás. Tehát az embereknek a NER-ből, a Nemzeti Együttműködés rendszeréből elege lett. Ez elég egyértelmű az április 12-i számokból. Ezt a rendszert le akarták váltani. A rendszer része Súlyog Tamás, ezt nagyon bizonyítani nem kell. Úgyhogy a hatalom szemszögéből ez egy logikus lépés. Ráadásul a törvény betűjével sem ellentétes. Nehéz lenne belekötni. És hát a Fidesz most magára vethet, hogy így mondjam, ők hozták össze ezt az alaptörvényt, ők alkották meg, ők módosították 16-szor, ez nyilván tökéletes, úgy jó, ahogy van, szerintük. Na most a szerintük tökéletes alaptörvény alapján Súlyog Tamást el lehet így mozdítani, ahogy elfogják. Úgyhogy...
9: Hát el is kell, mert mondom, ez későbbi időszakokban, mert most persze, most még jó pofizik magyarul megmondva, és azt mondja, hogy persze, aláírom. De egy utána, hogyha betart, akkor lehet, hogy a uniós pénzek akkor később, nem a mostani, hanem a későbbiek is úszhatnak, úgyhogy nem is, hogy úszik, hanem csúszhatnak lényegében.
4: Meg az ő feladat, az ő két fő feladata van az államfőnek, a nemzet egységének a megjelenítése, és a demokratikus államberendezkedés feletti őrködés. Ha csak az egyiket nézzük, 67% mondja, hogy mennie kell. Tehát egy ilyen ember, akinek kétharmada azt üzeni, hogy távozzon, az szemmel láthatóan nem képes megjeleníteni, megtestesíteni a nemzet egységét. Hiszen a kétharmada azt mondja, hogy nem, belőle, de nem kérünk. Tehát, hogy itt elment a hajó, az összes többi az jogászkodás, de jogilag is nehezen értelmezhető, hogyha egyszer az alaptörvény meg a törvény betűje szerint járnak el. Úgyhogy ez most így lesz, úgy tűnik. Nagyon úgy
9: igen,
4: tűnik.
9: Lényegében a volt kormány, ugye berakott 20 vagy 23 embert olyat a parlamentbe, akit lényegében a nép meg se szavazott, ugye, mert listázta az emberek, akik lényegében csak azért vannak ottan, hogy szidalmazzák a kormányt. Mert olyan emberek, amit nem érnek. Én meglátásom szerint, mivel hogy nézem a parlamenti képviseletet, képviselőket, parlamentet. Aki újságot olvas, könyvet olvas, telefonálgat, azok minek ottan?
4: Hát,
9: Orbán emberei.
4: Nagy súlya, most nem tudnak beleszólni a dolgokban, nyilván az a...
9: Minek ottan?
4: Hát,
9: Orbán emberei.

0: kétharmad. Úgyhogy az előző most pihenőre ment ilyen értelemben.
1: Most még egy kérdésem, azt akkor fejezzük be, hogy most igen. Akik felvették ezt a pénzeket, ugye a 17 milliárdot, amit ugye
0: igen, úgy lettek. Igen, NK, igen, Nemzeti Kulturális igen. Alap.
1: Azok végül is adóznak abból?
0: Hát ez jó kérdés, hogy ez bruttó vagy nettó. Nem, erre nem tudok önnek válaszolni, de nem ezzel van a legnagyobb baj, hanem azzal, hogy ezt valójában a Fidesz kampány támogatására kapták jó néhányan közülük, ami pedig törvénytelen. A fő baj ez. Egyébként vissza is küldtek több mint 2 milliárdot a 17-ből, megijedtek a kedvezményezettek, hogy ebből baj lesz. És lesz is.
1: Mert végül is, ugye, akit nem küldték vissza, nagyon sok van olyan, hogy végül is a csődeljárás, vagy valamit indított a bankszámlájára, vagy a befektetésre. Meg
0: erről valami. Nem tudok. Nem, meglátjuk. Hát 6 ember előzetesben van, előbb-utóbb azért ki fog derülni, hogy mind mentek a dolgok, és gondolom majd Hankó korábbi minisztert is meghallgatják, azért mégiscsak hát, tudott egymást.
1: Hogy a Hankót miért nem?
0: Megfogják, hát nyilván ő volt az egész rendszer tetején, mint miniszter, meg NKA elnök. Valami pici köze bizonyára van hozzá. Köszönöm szépen, Éva, hogy hívott.
1: Köszönöm szépen.
0: Kezi csókolom. Asival folytatjuk. Jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok, kedves Ferenc. Üdvözlöm önt is, és a kedves tévénézőket is.
0: Parancsoljon. Miről beszéljünk?
2: Hát én arról szeretném beszélni, hogy igazából most itt két olyan személyiség került szóba, mint Toroczkai László és Áder János, és ezek az emberek tulajdonképpen olyan fajta véleményt próbálnak megfogalmazni, ami egyáltalán nem a magyar embereknek a kérése. Tehát én először Toroczkai Lászlót emelném ki, aki tulajdonképpen egyáltalán nem igazi ellenzéki képviselő, és ez a Mi Hazánk tulajdonképpen a Fidesznek az egyik szatellit szervezetének látom, és mind az állításaik, mind a hozzászólásaik egyáltalán nem utalnak egy konstruktív ellenzéki magatartásra. Nagyon hiányzik a parlamentből egy valódi ellenzéki pozitív hang, ami a kritikát nem hagyja el, de felépíthet olyan dolgokat, alternatívákat, és felhívhatja olyan dolgokra a figyelmet, ami esetleg nagyon fontos lehetne a társadalomban. Úgyhogy én személyes szerint is ez a Toroczkai és az ő csapatának a megszólalását olyan félve nézem, és annyira, hát nem is tudom, hogy mit mondjak, személyeskedő, bárdolatlan, egyszerűen nem veszik észre, hogy mi folyik Magyarországon. És emellett most beszállt ebbe a ringbe, ahogy nézem, Áder János is. Ez megmondom őszintén, nagyon meglepett, mert egy kicsit többet vártam tőle, mint embertől is, de hát úgy látszik, hogy ezek a dolgok, ezek a jól megfizetett emberek, mint Áder is, akit a kékbolygón, a köztársasági elnöki fizetésen, meg az ehhez járó pénzeken, amik ehhez kapcsolódnak, meg szolgáltatásokon, ez szerintem egyszerűen nem is értem, hogy ő mi ellen szól. Az, hogy ők nem látják azt, hogy Magyarországot foggyulejtette egy ilyen mafia állam, és hogy ennek a felszámolásában ők nem vesznek részt. Én megmondom őszintén, mint ember, mint régi, még Fidesz is hívőleg is tekinthetem magamat. Én úgy gondolom, hogy ezt minden olyan ember, aki egy kicsit is iskolázott, és ilyen rálátása van a közéletre, mint mondjuk Áder Jánosnak, ez egyszerűen felháborít, amit ő tesz. Úgyhogy én nem tudom, hogy ezek mit akarnak ezek az emberek a közéletben, de egyet tudnék nekik javasolni, hogy minél hamarabb távozzanak ők is. És az, amit Magyar Péter csinál hősiesen, és nem csak ő nyilván, hanem a hozzájuk kapcsolódó olyan emberek, akik egyszerűen elképesztő, hogy milyen magas szintű miniszterek jöttek itt össze ebbe a Magyar Péter által létrehozott kormányba. Ez egyszerűen a tisztelet és a megértés hangja szól belőlem. És én nagyon jó munkát szeretnék nekik kívánni. Az ezelőtti felszólalásom az akkumulátorgyárak ellen volt. Tulajdonképpen ott is azt látom,

0: látom, hogy egy hatalmas hiány, egy űrtátunk, amit az ezelőtti kormány, a Fidesz szétvert, mert itt nincs olyan ellenőrző apparátus, nincs olyan környezetvédelmi hivatal, amit tulajdonképpen a valós helyzetet láttatná itt Debrecenben. Senki nem hisz senkinek, egyetlen egy mérés nem nagyon lehet elhinni. Nem tudom, hogy hogy lehetett ezt is lebutítani. Egyszerűen Magyarország általános lebutításáról beszélnék itt a Fidesz kormányzatnak a működése folytán. Amit ők csináltak a közoktatásban, a hitéletben, a gazdaságban, az összes ilyen nagy, hatalmas a társadalmunkat meghatározó folyamatokban, hát egyszerűen nem értem. Tehát én annyira szégyellem magam itt a Fidesznek a működésében magamat, és javaslom, hogy nézzenek körül a Fidesz által vezetett és bitorolt városok vezetésében is. Ezek az emberek nagy valószínűséggel ugyanúgy kötődnek a mafia államhoz, és ugyanúgy viselkedtek a saját városukban, mint a Fidesz Magyarországon. Érdemes lenne őket is megnézni. Én már várom azt, hogy itt a debreceni polgármester ellen induljon már egy kis vagyonosodási vizsgálat, mert meggyőződésem, hogy ő ebben a városban olyan ingatlanokra tett szert, nem is egyre, hanem többre, hogy ezeket nyugodtan ki lehetne vizsgálni az eredetüket, hiszen ő nem csinált más, nem végzett más a polgármesterségén kívül. Úgyhogy én javaslom a hivatalnak megnézni a Debrecen város polgármesterét, meg a körét is. Úgyhogy ennyi az én hozzáfűzni valom. Mindenkinek kellemes napot kívánok, önnek is, kedves Ferenc, és örülök, hogy beszélhettem.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott, önnek is további szép napot kívánok.
2: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Annie és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Tart a villamospálya karbantartása a fővárosban a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál, ahol mától a Rákóczi híd felé lezárták a két külső sávot. Sávelhúzással csak a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út irányából Zsák utca lett. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusszal utazhatnak. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkúti Nándor stadion között nem közlekedik. Kőbánya alsó vasútállomás és a Hidegkúti Nándor stadion között pótlóbusszal utazhatnak. Ma délig az M2-es metró helyett az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal utazhatnak karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér között a Kiskörúton, a közúton közlekedik, és a 914-es éjszakai járat Asztória megállójában áll meg. Varga Etele, BKK.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Jolánnal kezdünk, kezi csókolom.
3: Jó napot kívánok, Ferenc. Jolán vagyok Hajdunánásról. Hát azt szeretném mondani, hogy Ádél Jánosnak, Magyar Péter megint neki, hát nem, hogy neki ment, hanem szembeszállt véle. Hát én szerintem Magyar Péternek 100%-osan igaza van. Igaza van. És álljon ki Ádél János máma este a felszólalása helyett azzal, amit ő elkövetett.
2: Nem azzal fog kiállni, ezt borítékolhatjuk, hanem a demokrácia hát védelmében tudjuk, a tiszás önkény ellen.
3: Igen, ezt tudjuk, hogy nem azzal fog kiállni, hogy ő mit követett el. Hát, én nem tudom, ő nagyon sok mindent elkövetett. A magyar emberek pénzén, meg mindent, meg most ahogyan hallom is, hogy ide oda jártok külföldre a lányával együtt, meg minden.
2: Jó, de hogy ezt a saját pénzéből fizett, akkor ebben az égvilágon semmi gond nincs.
3: Hát, ez szerintem a magyar emberek nem hiszik el.
2: Az lehet, de attól még lehet, hogy úgy, valóban úgy történt, hogy kiutazott egy hivatalos útra 55 millióért, vitte a családját, de a család költségeit, vagy amely költségek nem estek a meghívás büdzséjébe, azt zsebből fizette, vagy a saját maga fizette, nem az állam. Ez lehet, hogy így volt.
3: Ő azt mond, amit akar. Én Magyar Péternek hiszek.
2: Igen, hát ez a bizalom egyik előnye, hogy mond valamit az ember, és neki hiszik el, és nem azt, annak, aki az ellentétét mondja.
3: Mit is akartam mondani, hogy na, elfelejtettem már hirtelen, na mindegy, majd eszembe jut, hogy Mészáros ellen nyomoz a rendőrség, a zebrák.
2: Hát nem, nem Mészáros ellen, csak úgy általában a zebrák ügyében, ha jól értem.
3: Igen, de csak az övé volt. Azt ne hagyjunk már ki Mészárost azért.
2: Bonyolult konstrukció ez a 60 puszta, mert több birtok is van. Van, ami Orbán Viktor szüleié, ebbe ugye a fiúgyermek nem szólhat bele, nem is igazán ismeri a részleteket. Náluk igen, állítólag nincsenek zebrák. A mellette levő telkem lehet, hogy vannak, de az már nem az ő birtokuk. Ember nincs, aki átlátja ezt a kusza bonyolult helyzetet.
3: Csak az az igazság, hogy ott minden Orbán Viktor él, csak ő tagad mindent, ő hímül, hámul, ő az embereknek nem akar igazságot vallani. Magyarul megmondom. És azt szeretném már majd most estére belenézek a tüntetésbe, nem nagyon fogom nézni, hogy Orbán Viktor ott lesz, vagy ő csak az emberei.
2: Szerintem biztos ott lesz, mert hát ő maga reklámozza, és hívta az embereket. Nem azt írta, hogy menjenek el a tüntetésre, hanem hogy legyünk ott minél többen, valahogy így fogalmazott. Az azért eléggé nagy csalódást keltene a hívek körébe, hogy ő maga nem jelenik meg.
3: Hát igen, én szerintem ő nem fog ott lenni.
2: Én hogyha a fideszes kemény mag tagja lennék, akkor még azt is nagyon várnám, hogy meglepetés vendégként ő is felszólal, még ha Áder János is a fő felszólaló főszónok.
3: Igen, meg hogy a köztársasági elnök is Sulyog Tamás fel fog szólalni.
2: Arról nem hallottam. Ezt, ki ma? Ön ezt olvasta valahol?
3: Igen, igen.
2: Hogy felszólal a Sulyog úr?
3: Igen, fel fog szólalni, uh-huh, hogy ő, tehát most Magyar Péter el fogja távolítani, és a Tiszások közt fog köztársasági elnököt választani.
2: Azt olvastam, hogy Sulyog Tamás attól tart, hogy a Tisza által kinevezett új igen, köztársasági elnök politikai kinevezett lesz. Hát nyilván ez Hoffi Géza díjas megszólalás volt, hiszen Sulyog Tamás, ha valaki politikai kinevezett, az ő. Emlékezzünk igen, rá, hogy annyira hálás volt Orbán Viktornak, hogy nyílt levélben köszöntötte a születésnapján.
3: Van, de ha ő nem állna most Orbán Viktor mellett, vagy a Fidesz mellett, akkor őnek ilyen nem is szabadna oda menni és felszólalni.
2: Hát oda tartozik ez a politikai közösség, ez bár hát, nem Fidesz párttag.
3: Azt tudjuk.
2: Tehát, hogy ez szerintem napnál világosabb, hogy ez most jó-e, ha ő tényleg ott megjelenik. Bár én erről tényleg nem hallottam, de elhiszem, hogy
3: olvastam most nemrég, olvastam a tévébe. Igen.
2: Hát ezzel valójában az bizonyítja, hogy ő már pedig a Fidesz kinevezettje, de mondjuk ez napnál világosabb, tehát, hogy nem igen, kell bizonygatni, igen, csak ezt erősíteni mindenki, az ő megjelenése.
3: Majd most kíváncsi lennék arra, nagyon kíváncsi vagyok arra, mert azt mondták a fideszesek, hogy az lenne jó, hogyha ez a tér estére megtelne. Hát az a tér az nem olyan nagy.
2: Nem olyan nagy. Hát azért kell jól szervezni a tüntetést, hogy kis terület igen, is hatalmas tömeget mutasson.
3: Hogy mennyien vannak. Igen, az egyértelmű dolog.
2: Jó, és mi van mondjuk ott megjelennek 100 000-en, bár ott akkor a tömeg nem nagyon fér el emlékeim szerint, de mondjuk megjelenik 100 000 ember, akkor mi van? Akkor Magyar Péter meggondolja magát? Vagy?
3: Hát igen, a fideszesek hol vannak.
2: Mert hogy a Fidesz ellen is voltak nagy tüntetések, volt, hogy 100 000-en kimentek, aztán legközelebb már csak 50 000-en, aztán 20 000-en, aztán elhalt a dolog. És igazából az égvilágon semmit nem változtatott
3: így
2: a Fidesz.
3: Van. Hát az a lényeg, terveim. Hogy most már Magyar Péter mellett nem 3 millió ember áll, hanem 4,5 millió.
2: Most, igen. Ezek a kutatások ilyen pillanatfelvételek, tehát lehet, hogy egy hónap múlva ennél jóval kevesebb lesz, az is lehet, hogy marad. De kétségtelen, hogy masszív győzelmet arattak, tehát hogy nem kérdés, hogy most az következik nagyjából az országban, amit ők gondolnak.
3: Igen, igen. Ferenc, még egyet akarnék már igen. kérdezni. Azt szeretném kérdezni, hogy Magyar Péternek a kampányában benn volt ez a, hogy a pánok az áfáját majd csökkentik.
2: A tűzifa áfáját?
3: Igen.
2: Lehet, erre most nem emlékszem, nem akarok blöffölni, és még ezek szerint nem csökkent. De a gondolja, megnézem. Bár bonyolult. Sok minden nem teljesült még abból, amit megígértek.
3: Igen, igen, már még arról nem hallottam. És tessék elképzelni, Ferenc, én most adtam fát. Kifizettem az utolsó pénzemből a 100 000 forintot, és tetszik tudni, mennyi fát hoztak. 12 talicskávot toltam most be.
2: Az kevés?
3: Nagyon kevés. Nagyon
2: és
3: kevés.
2: Ez meglepte önt, tehát hogy így megdrágult a fa, hogy ennyi jár 100 000 forintért, vagy esetleg önt becsapták? Mire gondol?
3: Becsaptak. Becsaptak, mert az önkormányzattól 40 000 forintra szoktam kapni tavaly, meg minden évben megkapom. És ilyen tájban nyáron szoktam kihozatni, de ezt nem attól hozattam el, majd most szeptemberbe kell beadnom. Én most a keserves pénzemből hozattam ki, és tessék elképzelni, akkor a 40 000 forintért hozta ki annyi fát, hogy az borzasztó. És most, amit én kifizettem nekik, az tiszta, szabályosan gyújtós, apró fa. És értem. Ki is mentem személyesen, és elmondtam a tulajdonosnak, hogy mennyikből hozzon, és nem azt hozta, hanem alágyújtós hozott.
2: És előre tetszett fizetni, vagy akkor, amikor megjött a fa?
3: Akkor fizettem, mikor kioszták a fát, akkor fizettem, mikor a fát kioszta, csak már leborította, és én akkor láttam, és el is mondtam a kislásznak, hogy ez hogy van. És ő azt mondta, hogy a tulajdonosnak ő jelezte, hogy ez nagyon kevés, így csak intett, hogy vigye.
2: És azt nem tudja megtenni, hogy nem tudom, hogy most hol van a fa, hogy lefotózná, és akkor azzal a fotóval, hát nem azt mondom, hogy megfenyegeti a tulajdonos, de bemegy hozzá, hogy akkor a hatósághoz fordul, itt van, ennyi fát hoztak 100 000 forintért, ezen jól látható, hogy sokkal kevesebb,
3: igen,
2: és akkor feljelenti. Hogy bepanaszolja.
3: Igen, oda fogok fordulni, mert ami fát most ki, meg hosszába tegnap lemérték, mert én nekem segít a családsegítős, lemérte hosszan, lemérte magasan, és azt mondta, hogy ez semmi.
2: Jó, hát szerintem akkor már van egy tanú, van egy ember, aki ráadásul ért is ehhez, hogy lehet ezt nagyjából megbecsülni, hogy mekkora a térfogat.
3: Igen.
2: Szerintem, ha közli ezt ezzel a kereskedővel, aki küldte önnek a fát, hogy ebből gondja lesz, mert van tanú, aki ráadásul
3: igen.
2: ért a dologhoz, van fotó, le van fotózva, tudja a szállító, hogy 100 000-et adott ön, szóval, hogy akkor a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordul, vagy az önkormányzathoz, és adja vissza a pénzt, vagy pótolja ki az árut, mert különben baj lesz. Én ezt csinálom.
3: Igen, igen, igen. És nagyon átverik ezek az embereket.
2: Ez nagyon mocskos dolog, hogy idős embereket, akikről főleg azt gondolják, hogy nincs semmi segítségük,
3: igen.
2: ilyen primitív módon
3: igen.
2: lehúznak.
3: Igen. És Ferenc is, ha látná, tiszta, apró, alágyújtós fát hoztak, és még nem is, mert fészelik ketté, meg négybe az akászot, és én azt mondtam, hogy abból kell nekem, és nem azt hozták.
2: Szerintem igen, meg tudná nyerni ezt az ügyet, tehát hogy van
3: igen,
2: itt tanú.
3: Igen, és saját embere vallotta be, ő neki, amikor már azt mondta, hogy ő rakta fel traktorral, ő rakta fel a fát, és ő jelezte is, hogy ez így nem lesz jó, és intett neki, hogy vigyed.
2: Értem. Abban nem vagyok biztos, hogy a saját embere a főnök ellen vallana, de lehet, hogy nem is kell ideig eljutni, egyszerűen közli, hogy megnézték a fát, megmérték, messze nincs annyi,
3: igen, amennyit... Igen, de mondta is, hogy én ne is mondjam neki, én nem is mondom neki, meg nem is foglalkozok vele. Csak sajnos itt az embereket nagyon átverik.
2: Igen, terem. Hát azt javaslom, Jolán, hogy ne hagyja magát, főleg, hogy ott volt a családsegítő, munkatársa, gondolom, igen. Ő kiáll ön mellett, nem?
3: Igen,
2: ő igazolná,
3: igen. Hogy... ő nagyon segítőkész.
2: Esetleg menjenek el ketten ebbe a kereskedésbe, és akkor lehet, hogy egy kicsit összehúzza magát a kereskedő megijed
3: attól.
2: Hát igen,
3: hogy... ez nem nagyon jó, amit hát ezek
2: abszolút
3: csinálnak.
2: Nem, hát ez lopás, az emberek megkárosítása. Jó, hát drukkolok önnek, hogy és ne hagyja magát. Van tanú?
3: Hát nem fogom hagyni, hát, de többet most már nem is hozatok tőle.
2: Hát ez a másik, hogy a jövőben mástól kell venni, hogyha lehet.
3: Igen. Igen.
2: Sándorral folytatjuk. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, kedves Ferenc! Nagyon röviden, csak a tegnapira annyira visszatérve, hogy én voltam az, aki a kábítószerűsbe is megszólalt. Én a dohán nem azért hoztam föl, hogy az a legveszélyesebb, hanem hogy ott kezdődik az addikciónak az első lépcsőfoka, amikor az ilyenkorú 6-10 éves igen. korú gyerekek kipróbálják. De lehet, hogy már előbb a játékok, tehát maga a számítógépen való addikció is sokkal hamarabb megjelenik. Hát például a saját unokám, aki már úgy kezeli, hogy én csak nézek pillogok az okostelefont. Hát sajnos ilyen világ lett, és ez erre oda kell figyelni, hiszen valamikor tényleg meg kell alkotni egy stratégiát, meg kell alkotni az ehhozzá vezető utakat is, de inkább arról beszélnék, hogy tulajdonképpen én tapasztalok egy nagyfokú türelmetlenséget a magyar társadalomba két irányba. Az egyik fajta türelmetlenség, miért nem viszik már vezetőszáron XY-t, ugye felsorolnak itt neveket.
2: Igen.
4: Nem nagyon tudják felfogni, hogy tényleg mindennek megvan a maga törvényes lépéssorozata, eljárása, stb. Ezt végig kell csinálni, ki kell várni türelemmel.
2: Ön szerint el fogknak vinni magasrangú politikusokat, nyilván az előző érában hatalmon lévő magasrangú politikusokat?
4: Lesznek olyanok, mert tegnap is láttam egy olyan összeállítást, hogy milyen pénzeket kaptak még különböző, hát úgy mondanám a sajtótermékek, de nem igazán igaz rájuk nézve, de több 100 milliárd forint ment el. Tehát egyszerűen föl kell majd ezeket aprólékosan tárni, de ugye azt akartam mondani, hogy a másik türelmetlenség, meg adj uram gazda mindjárt mindent. Hát tény és való, hogy jöttek be a végig a választási hadjárat során az ígéretek, illetve szinte a két év alatt, de ezek nem úgy voltak, hogy na most ha a kormányra jutunk, akkor 5 napon belül ez meg ez történik. Nagyon jogos az a felvetés, hogy először most akkor meg kell nézni a kormánynak, hogy tényleg mi van a kasszában. Már azért most látható dolgok. De igazából ugye szeptemberre van ígérve a pótköltségvetés 26-os évről, amikor már lehet majd egy kicsit lazítani, vagy valamit csinálni. És tényleg nagyon igaz, hogy elhangzott a tűzifálfájának az 5%-ra való leszállítása. De hát ez se azonnal megy, meg maga a gyógyszer is, ugye, és a vényköteles, tehát ez is...
2: Sok minden ígéret volt, duplázott családi pótlék, igen. Jó, de mondjuk igen. A tűzifán ellenek most volna értelme, mert ha jól értem, az emberek mostanában veszik meg a tűzifát, nem
4: hát
2: november
4: igen,
2: végén.
4: Ez valahogy ugye az időségok nem jönnek össze, és hát nagyon-nagyon sajnálom a hölgyet, mert tulajdonképpen tényleg disznóságok vannak, nekem is van olyan ismerősöm falun él, aki fával fűt, hogy nagyon vizes állapotba kapják, nem lehet azonnal felhasználni, szóval nagyon nagy rendet kell teremteni sok ügybe, de nem megy azonnal. Tehát én azért adnék maximálisan egy év végéig egy távlatot, hogy mindenbe, amiben ígéretet tettek, a lépések meg lesznek. Hát a mai nappal kapcsolatban meg nagyon kíváncsi leszek arra tényleg én is, hogy megjelenik-e az első számú Fidesz vezető, de nem hiszem.
2: Hát nem, én úgy láttam pedig a Facebook oldalán, hogy nem úgy hirdette, hogy menjetek kitüntetni, hanem hogy legyünk minél többen, de most meg is nézem, de figyelek közben önre.
4: Jó, hát ez egy fogalmazási kérdés.
2: Hát jó, de azt mondjuk, hogy legyünk biztos, többen, és ő nincs ott, aki legyünk többen, az nagy csalódást okoz a hívek körében.
4: Hát
2: nem?
4: Természetes, de nagy csalódása lesz a mostani köztársasági elnöknek is, mert ha nem lesz tovább szükség rá, akkor le fogják engedni a kezét. Egyrészt ugye felmerült az, hogy milyen törvénysértés, vagy egyáltalán milyen erkölcsi kifogást lehetne emelni az ő tevékenysége ellen. Most nem a mióta köztársasági elnök, hanem egyrészt ahogyan bekerült ugye az Alkotmánybíróságba, mindenféle ilyen típusú gyakorlat nélkül elnök lett, és akkor ott volt előtte, amit aztán föltártak, hogy a Szeged környéki földek átjátszásában a ügyvédi iroda közreműködött, aminek ő is az alkalmazottja volt. Ugye ez a földtörvény alapján, hogy külföldiek nem vásárolhatnak termőföldet. Ezt szépen mindenhol átjátszották, ahol csak lehetett, ki lehetett ezt védeni. Hát ugye már ott kezdődött a dolog, és már abba bele lehetett volna kapaszkodni, hogy na hát akkor ez így történt, tárjuk föl, nézzük meg.
2: Hát ezt föltárták, csak ugye akkor a Fidesz volt hatalmon, és ez őket nem érdekelte, és
4: nem, hát csak most nem volt. Kellene venni.
2: Szerintem most másik... rövidre zárja a Tisza, nem megy bele a részletekbe, hogy miért alkalmatlan szerintük Súlyog Tamás, egyszerűen vagy aláírja a saját menesztését, vagy aláírja helyette majd az őt helyettesítő országgyűlés elnöke.
4: Hát inkább akkor a megfosztási eljárás lett volna, én szerintem a jobb, még hogyha ugye az a tekintét rombolja, de hát a köztársasági elnöki tekintély a Áder utáni időszakban azért...
2: Ezt már nehéz tovább rombolni.
4: Nehéz tovább rombolni ezeket az állandó gyors váltásokat.
2: Bocsát, közben megnéztem Orbán Viktor Facebook oldalát, azt írja, hogy ami ma a köztársasági elnökkel történik, az holnap bárkivel megtörténhet, ebből legyen elég, tiltakozzunk az önkényuralom ellen, és akkor dátum, helyszín, beszédet mond Áder János. Tehát persze nyilván ebbe belefér az, mert hát ismerjük, hogy milyen leleményes a Fidesz kommunikáció, hogy tiltakozzunk, ti menjetek a térre, én meg majd valahol leszek, de én... Ha ezt olvasom, és Fidesz szimpatizáns vagyok, akkor úgy értelmezem, hogy ott
4: akkor
2: lesz.
4: Akkor úgy gondolom, hogy akkor ott lesz a főnök.
2: Igen.
4: Úgyhogy meg ezért... lehet szorongatni a kezét.
2: Hát, kérdés, hogy mekkora tömeg gyűlik össze.
4: Igen, és hát ugye a Szakács úr, a győri torreádor, hát én nem tudom, tehát az, amit ő elmondott, hogy 500 ezer ember is bármi áron, bárhonnan kiszabadítjuk, hát azért ezek eléggé kemény mondatok, és most a kommenteket meg szoktam nézni a Hír TV-be, ahol azért néha előfordul úgynevezett baloldal is, nagyon ritkán, és inkább azon vonalból, akik már nem nagyon rúgnak labdába, ugye például az Eszemiszon pártnak a vezetője, vagy a Veszprémi D'Artagnan, ő azért Mesterházy előtt el a kalappal, mert a múltkor, amikor panaszkodtak, hogy milyen minisztérium és egyéb intézményi elbocsátások vannak, kirúgások, akkor ő elmondta, hogy álljon meg a menet. 2010-ben ő megérte annak idején, hogy bizony munkatársai közül, vagy azok közül, akik kikerültek, mint képviselők, és hazamentek, hogy még a saját városukba se tudtak elhelyezkedni, mert utánuk nyúltak. Igen. Tehát ott egy kicsit a boglárka mellé fogott, de nem igazán jelenik meg az ellenoldali vélemény. Tehát
2: szerintem nem is fog egyébként a jövőben megjelenni a Hír TV-n, mert hogy beszűkül a Fidesz média felülete, és szerintem
4: és, hát csak
2: azt gondolom, hogy a Fidesz tartalmakat fogják támogatni.
4: Hát egyértelmű, és ugye hát most a Huth Gergely is oda avancált már, igaz, hogy már régóta ott van, és hát ugye olyan bátor újságíró ő is, hogy amikor kergette a Gurmai Zitát ott a képviselőház környékén, hát azzal ugye nagyot alakított.
2: Igen, hát közpénzmilliárdokból könnyű bátornak lenni.
4: Igen. Úgyhogy kíváncsi leszek én is, Ferenc, gondolom az ATV is ott lesz.
2: Biztos közvetítjük valamelyik csatornánkon, ha más nem a Facebookon vagy a YouTube-on. Van az ATV Extrán is van fórum, nem tudom, hogy abban belefér a keretbe, meglátjuk.
4: Hát egy bekapcsolás.
2: Ja, biztos, persze, biztos rajta vannak a kollégák, hogy ne, ez jelentős esemény.
4: Hát az, hogy tényleg mennyien jönnek össze, milyen beszédek fognak elhangzani.
2: Igen.
4: És hát jellemző még csak annyi a hírfordításokról is, hogy amikor ugye a Trump elnök csak úgymond idézőjelben az izlandi miniszterelnök asszonnyal fogott kezet a hivatalos résznél, de a próbán ugye, ahogy elmondta Magyar Péter, meg a munkatársai is, meg az önök kiküldött tudósítója, hogy ott kezet fogott vele. Hát ezt már úgy adták le, hogy hát csalódott arccal vette tudomásul, hogy Trump figyelembe se veszi.
2: Ha ettől jobb egy embernek a lelki világa, akkor egy picit jobb hely lesz az egész univerzum, akkor ezen nem újon, nem? Tehát, még jobban érzik magukat, hogy Magyar Péter ott sem volt, tehát ettől lényegesen jobban érzik magukat bizonyos emberek, akkor kapják meg, ami nekik jó. Hát ez olyan, mint a gyógyszer. Van, akinek egy gyógyszer használ, van, akinek nem, van, akinek nincs is rá szüksége. Ezen nem újon.
4: És nem? Ferenc, nagyon izgalmasak a esti műsorok, tehát az aktuál, ezt így kellene tovább csinálni, csak most ugye attól félek, hogy létszámilag gyengült a csapat, hogy lesz-e esetleg arra lehetőség, hogy igazoljunk másonnan embert.
2: Szerintem meg fogjuk ugrani az előttünk álló akadályt, bízunk benne.
4: Hát alapvetően fáradni fog a csapat, mert ez így kemény, hogy reggel, délbe, este.
2: Igen, ilyen nem nagyon lesz, ez most tényleg egy váratlan szituáció volt, hogy többen szinte egy időben távoztak. Ez még néhány napig van így, aztán rendezzük sorainkat. Úgyhogy jó lesz.
4: Hát én szurkolok, mert mindenképpen.
2: Köszönjük.
4: A kedvencem, hát a szemem miatt már inkább kevésbé nézem, hanem inkább hallgatom, de ez megy folyamatosan.
2: Köszönöm szépen, hogy hívott, további
4: én
2: szép napot önnek.
4: Viszonthallásra,
2: minden jót kívánok. Gabriellával folytatjuk, kezi csokolom.
5: Szeretettel üdvözlöm. Csak részben kapcsolódom a tárgyhoz, de azért mégis.
2: Igen.
5: Mert a Magyar Péter és az Áder János féle vita, ha ezt vitának lehet nevezni, kapcsán jutott eszembe a ma esti meghirdetett 6 órára, ugye 6 órára
2: igen,
5: a meghirdetett Fidesz felvonulás, és nekem egy nagyon régi vicc jutott eszembe az
2: igen,
5: egészről, hogy egy tévériporter járja a vidéket, hogy az emberek hogy élnek, mit csinálnak, és gyerekek fociznak az utcán, és az egyikhez oda megy, és megkérdezi, hogy hogy élnek a család, apuka, anyuka, nagyma, igen, a nagymama főz délelőtt, utána ebédeltet, aztán elmosogat, és mit csinál délután? Hát délután a szomszéd nénikkel kiülnek a kispadra, és ott hazudoznak. Na most én szerintem azt fogják bebizonyítani ma este 6-kor, hogy ahhoz, hogy hazudozzanak, kispad nem kell. Menni fog ez kispad nélkül is. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi jut eszükbe még, bár azt hiszem, hogy bármire föl lehet készülni. Ennyi a történet tulajdonképpen, csak az jutott eszembe, hogy majd ezek ottan elmondják.
2: Most úgy tűnik, hogy az önkény az új hívószó, tehát afelé indult a Fidesz kommunikáció, hogy amióta nem ők vannak hatalmon, önkényuralom épül ki Magyarországon. Önkény az, hogy eltávolítják a Fidesz által kinevezett államfőt, a Fidesz által bebetonozott köztisztviselőket, vezetőket. Önkény az, hogy Áder Jánostól megkérdezik, hogy mégis mire költötte, és milyen alapon a súlyos milliárdokat az alapítványában. Önkény az, hogy egy terrorcselekménnyel fenyegetőző embert bevisz a rendőrség, bár ez korábban is így történt számtalan esetben, sőt, el is ítéltek ilyeneket nagyon sok esetben. Szóval most minden önkény, ez egy kérdés, hogy működik-e ez a kommunikáció, ezt még nem tudhatjuk. Én még nem rettegek, megmondom őszintén, de lehet, hogy én felelőtlen vagyok.
5: Hát nincs egyedül, mert én sem rettegek.
2: Lehet, hogy ennek rossz vége lesz.
5: Igen,
2: hát el kéne kezdeni már most legalább borzongani. Tehát, hogy azért majd
5: nem, meglátjuk. Nem. Szóval az az igazság, hogy ahogy a Magyar Péter megfogalmazta a Súlyok és a többiek, hogy ez a bábszínház. Hát igen. Tudomásul kell venni a Fidesznek is, hogy ezek az ő emberei voltak, nyilván úgy dolgoztak, ahogy a Fidesz vezényelt, most nem a Fidesz vezényel, hanem megpróbálják megoldani, hogy a nép vezényeljen. Hiszen minden intézkedés arra vonatkozik, hogy állandóan az alkotmányról beszélgetünk, holott tulajdonképpen nincs is az országnak alkotmánya.
2: Alaptörvénye van, amit ketten összehoztak. Köszönöm szépen, Gabriella, az a helyzet, hogy lejárt a műsoridő, szóval a Bábszínháznak is vége van egyszer az előadásnak, aztán, hogy a következő jobb lesz-e, az egyáltalán nem garantálható, de ezt várja el a magyar társadalom, ezért szavaztak úgy nagyon sokan, ahogy.
0: Best of adást hallottak.
6: Visszasírom néha azt a régi népmesét,

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Corporation Z. Az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z. Egy óra Trunk Tomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z generációt érinti. Corporation Z. Trunk Tomival.
1: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, Double T vagyok a mikrofonnál. A Corporation Z az új generáció tematikáiról szól, generáció váltásokról és természetesen a jövőről. És nyilván a mesterséges intelligencia, az AI, az hát akarva akaratlanul mindannyiunk életében egy óriási részt vesz ki, viszont amiről én azt gondolom, hogy itthon keveset beszélünk, keveset beszélnek, az az, hogy valójában akár KKV-k, akár kis és középvállalatok hogyan tudják ezt a lehetőleg jobban kihasználni, felhasználni, főleg, hogyha azt nézzük meg, hogy az elkövetkezendő években mennyire nagy piaci különbségek fognak kialakulni azok között, akik most ezt a lehetőséget ki tudják használni, és azok között, akik nem. Ez egy igazi szakértő vendéget hívtam most magamhoz, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, mint ha velem Lengyel Roland, kommunikációs szakember, sok évtizedes televíziós és rádiós szerkesztő, az én történetemben pedig pont egy olyan valaki, aki mindig is az innovációt kereste pont ezeken a területeken, valahol a vállalkozások és a média mesdjén is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ne nagyobb beszélgető partnerre a mai adás nem is lehetnek. Köszi, hogy itt vagy, Roland.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Sziasztok!
1: Kezdjük egy ilyen nyitott kérdéssel. Te alapvetően most a mesterséges intelligencia tematikájával akár privát, akár szakmai szinten hogy állsz, milyen a beállítottságod?
2: Nekem azért érdekes ez a kérdés, mert ugye én televíziós műfajból jövök, ahol kamera van, mikrofon van, hangstúdió van, keverőpult van, és azt láttam, hogy ezek egy elképesztő rohamos fejlődésnek állt. Tehát, hogy ugye lehet a régebben arról olvasni, hogy a filmstúdiókkal mi lesz, reklámfilmstúdiókkal mi lesz, akik pont ugyanezen a piacon mozognak, ez a nagyon rövid, nagyon-nagyon kimódolt, gyakorlatilag reklámfilmek, tehát ez a vizuális vonal, és azt láttam, hogy nagyon nehezen reagálnak rá, tehát lehetett tudni, hogy hát egy csomó be fog zárni, mert nem tudták hogyan használni az AI-t. Most arra van ismerősöm, aki külföldre dolgozik, és gyakorlatilag ugyanaz a menet megy végig, tehát ugyanúgy használnak stylistot, tehát szakemberek nem vesznek el ebben a rendszerben, azért hiszen meg kell neki ugyanúgy mondani, mit szeretné látni, de magát a végeredményt, tehát amikor kamera elé kerül, azt már az AI csinálja, és sokkal nagyobb rugalmasságot ad neki, de most már gyakorlatilag, tehát ez a hat ujja van, négy lába van típusú történet, komolyabb felhasználóknál ez már egyszerűen nincsen. Egyébként pedig én az egyik legjobb ilyen platformnál, az Amazing AI-nál kezdtem el megtanulni képet generálni, videókat vágni, feliratokat készíteni, és nagyon kevés olyan típusú platformmal találkoztam, és ez is nagyon érdekes volt, ahogy gyakorlatilag egyből megszólítottak, és pontosan kis- és középvállalkozókat, akár mikrovállalkozásokat is, tehát mondjuk egy cukrász, egy pék, egy kávézó tulajdonos hogyan tud úgy profi marketinget csinálni profi eszközökkel, hogy az ne kerüljön milliókba neki, mert erre nincsen kapacitása, és ez például a platform ezt tökéletesen átoltszett elmondja. Nagyon jó, nem akarom nagyon túlfényezni, mert érdemes kipróbálni, de egyébként nekem ez egy nagyon, nagyon érdekes élmény volt, viszont azt látom, vagy azt tapasztalom ott a résztvevők sorából, hogy nagyon-nagyon nagy a szórás. Nem tudom, hogy és persze a reklámszöveg, hogy egyébként a konkurenciát még nem használja, de valószínűleg tényleg nem használják. Tehát nagyon nagy a félelem, nagyon nagy a tartás az emberek fejében. Vannak olyan szakmák, ahol mondjuk az orvostudományot nagyon, az egy nagyon-nagyon kemény fal, tehát hiába vannak olyan CT, ultrahang, URH ultrahang berendezések, amelyek gyakorlatilag 99,99% pontosággal megmondják, hogy van-e ott tumor elváltozás, nagyon nehéz áttörni azt a falat, ami ezzel jár. Ami egyébként mindenkinek kérdésként felmerül, hogy elveszi a munkámat, elveszi a kompetenciámat, mikor kerülök én lapátra az AI miatt. Olvastam Nyírő Andrásnak, aki az Indexnek, az Internetonak volt a főszerkesztő, nagyon érdekes utazáson vett részt Kínában, és ott az a tapasztalata volt tanulmányok alapján, hogy a lakosság 97%-a nagyjából AI pozitív, tehát azt mondják, hogy ezzel majd megküzdünk, sőt, mi egy partnerként tekintünk az AI-ra. Vállalkozások tekintetében nem is tudom, azt hiszem a Informatikai Vállalkozók Szövetségéről részéről beszélt egy hölgy, aki azt mondta, hogy ahhoz, hogy digitálisan fejlett legyen mondjuk egy ilyen gazdaság, és a benne lévő vállalkozók, ott három szempontnak kell teljesülni. Egyrészt az infrastruktúrának. Magyarországon bemegy az ember, vesz a laptopot, tehát ez már nem probléma a hitelre is akár, de egyébként használtat is, tehát van egy eszköz, amit tud használni. A másik a hálózat, abban Magyarország élen van, hiszen az Ericssonban 2000 mérnök dolgozott rajta, és egyébként egy nagyon keveset beszéltek róla, de egy nagyon jó kezdeményezés volt az 5G koalíció, ami gyakorlatilag összefogta ezeket a fejlesztéseket, és Magyarországra helyezte a fókuszát. Ezért van az, hogy Európában az első és az egyetlen a legjobb mobilhálózatunk van, mert itt vannak ezek a mérnökök, és világszinten is a második legjobb egyébként. Tehát, hogy ezek... Na, és a harmadikhoz elérkeztünk, ami a legfontosabb, az edukáció. Ebben nagyon-nagyon nagy lemaradása van. Nagyon digitálisan, nagyon alulfejletek. Az én tapasztalatom szerint a vállalkozások. Bármilyen szektort nézünk, például a vendéglátás az teljes mértékben alul dokumentált, tehát ott effektíve fecniken zajlanak a tudás átadás, nem lehet tudni, hogy hol van elmentve PDF-ben, mi a dolga, tehát ezek ugye a multiktól ismert SOP-k, hogy ezek a folyamatok hogy vannak leírva, ezek gyakorlatilag nincsenek, de nagyon-nagyon sok szektorban nincsenek. Ez közmondásos, én nem találkoztam vele, de tényleg vannak olyan milliárdos cégek, amelyeket kockás papíron vezetnek, ami egy abszurdum, tehát ez nem lehet átlátni, és a menedzsmentnek szerintem nagyon komoly feladat áll előtte, hogy ezt meg tudja ugrani, meg tudja a cégét digitálisan fel tudja készíteni, és azt ne felejtsük el, hogy aki a Google korszakról lemaradt, annak most egy tök nagy lehetőség, hogy ott van, tehát ugyanazt a ChatGPT vagy Gemini ablakot látja San Franciscóban egy vállalkozó, mint Magyarországon, ami szerintem elképesztő nagy lehetőség a magyar vállalkozóknak.
1: Tényleg az. Azt mondtam az elején még a felkonferálás közben, hogy nekem te mindig egy olyan ember voltál, aki nagyon kutatta az innovációt. Mi, amikor először találkoztunk, ezt lassan 10 évvel ezelőtt, akkor is pont egy innováció orientált műsort vezettél, vagy szerkesztettél, és annak kapcsán beszélgettünk. Mesélted nekem még külön off record privát, hogy ez egy jó sztori, hogy az első emberek között voltál Magyarországon még e-mail címmel is, mert pont egy olyan projekten dolgoztál. Egyik része a kérdésnek az, hogy erről mesélj egy kicsit, kérek, mert ez egy nagyon jó sztori szerintem. A másik része pedig az, hogy én azt gondolom, hogy egy olyan szintű változás és eltelés előtt elünk most az AI-jal, amit szóval a legtöbben fel se fognak. Tehát az, hogy olyan szakmai tudást igénylő területek, mint videó, képgenerálás és szerkesztés terén, amihez eddig több milliós, 10 milliós tenderek kellettek, és szakmai stábok, és óriási, nem is tudom, catering szünetek napközben a 2-szer akkora büdzsé, mint most maga, ami megy csak a mesterséges intelligenciára, óriási hiteles lesz. Hasonlítanád ezt a világváltozást, ami most be fog következni ezzel, akár egy e-mail megérkezéséhez?
2: Hogyha távolabbról indulhatok, egyébként nagyon vicces módon én nagyon-nagyon félek a technikai eszközöktől. Tehát én simán tönkre vágtam bármilyen elektronikus eszközt otthon, apukám nagy örömére, de valahogy ez a technológiai rész engem mindig is vonzott, olyannyira, hogy volt a Magyar Rádióban, amit most remélem, hogy újra tényleg egy normális hallgatható közszolgálattá fognak átalakítani. Volt egy Modem Idők című műsor, ahol én ilyen infomanus voltam, tehát minden héten szállítottam valamilyen híreket. És a Magyar Rádióban gyakorlatilag szerintem tényleg az első 100 vagy 500-ban voltunk, akinek volt saját e-mail címe, és a stúdióban mi a laptopot, a PC-t nagy modemmel mindenen együtt, mi ezt vittük és hoztuk, tehát nekem nagyon miatt IRC-ztünk, amíg ez valakinek bármit is mond, ilyen chat csatorna, ott közösségek alakultak ki, Amerikával beszélgettünk, nyilvánvalóan nagyon izgalmas volt teljesen más nézőpontokat látni, és azt gondolom, hogy igen, és van egy-két ilyen hogy mondjam, őskövület, tehát például, mint ahogy például a hírlevél nem nagyon akar kimenni a marketing divatból, és az e-mail cím sem akar kimenni, az AI ez egy hatalmas robbanás egyébként. Most mondtad a képgenerálást, meg a hanggenerálást, az is látszódik egyébként, hogy a nagy cégek, akik ebben érdekeltek, egyre inkább ezt a szórakoztató ipari ágát kezdik leválasztani, tehát inkább arra fordítják, és nyilván a befektetők türelmetlenek, hogy oké, nagyon szép filmek készülnek, de lapozzunk, mikor lesz ebből pénz. És abba az irányba mennek el, főleg az AI agentik, akik már elvégeznek dolgokat helyettünk, hogy termőre forduljon, tehát hogy olyan gondolatoknak adjon teret, amik eddig nem voltak, mert nem gondoltuk, hogy erről lehet beszélni. Pont tegnap néztem egy nagyon érdekes Instagram bejegyzést, némelyiket kétkedően fogadom, de ez izgalmas volt, hogy egyébként a marketereknek, tehát akik a piacon dolgoznak, CSS-eknek és a neurodivergenseknek nagyon jó egyébként az AI, mert ők azok, akik teljesen másképp néznek sok tekintetben a világra, és lehet, hogy ők tudnak kihozni olyan dolgokat belőle, ami egyébként, aki napi 8 órában egy hivatalban dolgozik, nem is jut eszébe, hogy ezt megkérdezett tőle, vagy nem is gondolja, ez érdekes gondolatkísérlet lehet. Visszatérve nekem utána én a RTL klubon egy .hu című műsort vezettem 21 évesen, az nem tartozik a kedvenc élményeim közé, mert nem éreztem komfortosan magam a kamera előtt, de az egy nagyon tévés, nagyon profi stáb volt, de egyébként pont a Nyírő Andrással, meg a nem is tudom, kikkel beszélgettünk ebben az adásban, tehát nagyon nagy koponyák volt, a Karafiát Balázs volt benne, a Simó György volt, tehát hogy mi nagyon meghaladtuk a korunkat, nem is lehetett, nem volt még YouTube, vagy talán volt, de hogy nagyon-nagyon alapon volt, tehát minden ilyen nagyon doszos jellegű volt abban az időszakban. És utána rá több évre volt egy kütyű magazin, és a Tech Guru-on bent is szerepeltél, vagy a téged is hívtalak vendégnek, és utána volt egy pénzbeszél című műsor, ami egy edukációs műsor volt, és valahogy mostanában, vagy hát már régebben is eszembe jutott, hogy arra gondoltam, hogy az igazán izgalmas, hogy ezeknek a műsoroknak mindig volt egy edukációs lábuk, mindig megpróbáltuk elmagyarázni pontosan, nem a technológiai oldalát, tehát nem az, hogy meg mind, meg hány bit, meg nem tudom, hanem az, hogy teljesen user-friendly módon hogyan lehet bizonyos dolgokat beemelni a hétköznapokba, akár magánéletben, de akár egyébként egy vállalkozásban, és szerintem most az AI elképesztő területeket hódít meg ez ügyben. Én inkább azt látom, hogy például az oktatók maguk egyébként még nem állnak rendelkezésre, nem használnak annyit szoftvert, tehát ne járjunk úgy, mint a orosz tanárok, akik a rendszerváltás után 3 órával jártak elő angolban, mint a gyerek, hanem hogy ezt a szakembergárdát ki kell képezni, arról nem is beszélve, hogy egészen elképesztő módon változik minden. Tehát én a FreePic-et használtam ilyen képgenerálásra, most már Magnifique-nek hívják, és nem ismerek rá gyakorlatilag a felületre, 2 nap alatt teljesen átvariálják, szóval érdemes ezen folyamatosan rajta maradni.
1: Na igen, tehát beszélünk edukációról, beszélünk a KKV szektorról, arról, hogy hogyan lehet megtanítani az embereket, kinevelni a következő generációt, a mostani generációt is szinten tartani. Te mit gondolsz, ezt milyen szinten kell akár kezelni, akár államigazgatásilag? Tehát, hogyha megnézzük például, az Egyesült Arab Emirátusok voltak az elsők, akik még 2017-ben egy AI minisztert neveztek ki. Nyilván ezt a példát és ezt a mintát követte több ország, 2025 óta Kanadának is van már egy specifikus, Franciaországnak is. Szerinted ez be lehet vonni egy, mondjuk úgy, hogy egy innovációs, vagy egy tudományos tematika alá, vagy ez már egy önálló terület kell, hogy legyen?
2: Én azt tartanám szerencsésnek, bár nem vagyok kormányalakító pozícióban, de én a finneknél hallottam, vagy láttam azt, hogy igazából ők egy olyan innovációs minisztériumot csináltak, ami a minisztériumok fölött volt, de nem azért, hogy rajtuk uralkodjon, hanem azért, hogy az összes tudás, ami az államigazgatásban volt, ide menjen vissza, az pörgessék meg, és hasznosítsák újra. Tehát az edukáció, vagy a finnek erre legbüszkébbek, hogy 30 év alatt ők rájöttek, hogy nekik az működik, tehát a gyereknek az működik, ha minél, hogy mondjam, speciálisabb oktatást kap az egyes gyerek, és egyre jobban odafigyelnek rá. Ami szerintem egyébként teljesen logikus, tehát, hogy főleg olvasunk róla, hogy nagyon sok speciális nevelési igényű gyermek van. Nyilván egy csomó környezeti hatás van, mások a szülők, mások az impulzusok. Okay. Azt gondolom, hogy nagyon fontos ez. A mostani kormányzatban én azt gondolom, hogy olyan emberek ülnek, hogy megfelelbezhetetlenek a képességeik. Tehát ugye a Protektoron adott elő egyébként Tanács Zoltán, aki az innovációs miniszter. Szerintem ezt biztos, hogy napirendre fogják venni, már csak azért is, mert az emberek többsége még azt hiszi, hogy amikor lenyom egy gombot a kormányablak, nem tudom min, akkor az úgy átmegy a rendszere. Nem. Az történik, hogy valaki ezt kinyomtatja, átviszi a rendszeren, aláíratja, visszaszkennel és visszatölti. Tehát valójában ez egy áldigitalizáció, az a felhasználók számára digitális, de valójában minden papír alapon történik. Wow. Pont tegnap olvastam a Telexen a Racka nevű AI-ról, ami egy nagyon speciális fejlesztés, és pont ezt pendíti meg, hogy hogyan lehetne papírmentessé, sokkal gyorsabbá, dinamikusabbá tenni, user-friendly-vé tenni az ilyen közigazgatási rendszereket, az iktatásokat, a lenyomatokat, a digitális, nem tudom, tehát hogy ugyan fontos, hogy mindennek nyoma legyen az állami közigazgatásban, és mi egy ilyen poroszos Ferenc Józsefes módszert örököltünk, mint Németországban, hogy mindenki van négyszer nyomtatva, de hogy hogyan lehet egyébként megkönnyíteni, levenni, egyébként pont az AI segítségével a dolgozóknak, meg a úgymond irodistáknak a válláról ezeket a terheket. Mondok egy példát, milyen jó lenne, hogyha van egy szabályzat egy cégnél, akkor mondjuk azt föltöltik abba a rendszerbe, és nem egy emberhez rohangál mindenki, hogy mi van a szabályzatban, hanem mint egy chatbotnál megkérdezi tőle, hogy mi van benne, megmondja, és megy az élet tovább, és annak mentén csinálja a dolgát. Ez egy nagyon egyszerű dolog, de egy csomó adatvédelmi probléma van, mi kerül ki, mit láthat, tehát hogy ezeket azért nyilván át kell gondolni, és nem is vagyok mondani a téma szakértője, csak szerintem pont most van itt az ideje annak, hogy ezen is egyébként, hogy egy ilyen kompetens kormányzat alakul, amik a hatékonysága nagyon-nagyon magas fokon ég, és kell is, hogy égjen, hogyan lehet ezeket a legmodernabb technológiákat bevonni ennek a szolgálatába, önkormányzati kormányablak dönt, tehát hogy egy picit felfrissüljön, és a szakmai dolgokkal tudjanak foglalkozni az emberek, ne a papír munkával.
1: Hú, ez egy nagyon érdekes téma, amit felhoztál, ugye az, hogy valami, hogy egy adott folyamat az eldigitalizált a fogyasztó számára és a fogyasztó élménye számára, vagy valójában leegyszerűsíti és megkönnyít folyamatokat. Látunk ilyen látványmegoldásokat, mint amikor nem is tudom, AI műsorvezetőt neveznek ki egy tévébe, vagy hasonló, meg látunk nyilván olyan folyamatokat, amik meg tényleg megkönnyítik az életet, és tényleg egyszerűsítenek. Valahol néha mindkettő kell. Te mit gondolsz, az AI-nak már megvolt az a nagy áttörési pontja, ami minden innováció szemre szükséges, tehát a pont, amikor a hétköznapi legegyszerűbb ember rájön arra, hogy oké, ez nekem hasznos, én ezt tudom használni, és fel fogom használni, vagy ez még az AI előtt el? Mert mindenki volt a ChatGPT-vel egy nagy áttörés, amikor mindenki rájött, hogy az e-maileket meg tudom ezzel írni, de szerinted lesz ennek még egy ilyen nagy töréspontja, amikor rájön tényleg, hogy te mondod, az összes mindenki rájött, hogy az e-maileket meg tudom ezzel írni, de szerinted lesz ennek

0: saját közösséget építettek, saját értékek mentén kezdtek el termékeket promotálni, nem lett mindenkiből porszívó ügynök, hanem tudták a cégek, ez egy folyamat volt, és tényleg elképesztő nagy haladást ért el vele a hogy mondjam, volt egy törés vagy egy dobbantás ebben az influencer marketingben, és van is nyilvánvalóan. Aztán bejött a TikTok, ami szintén egy szintet emelt, vagy átvitte. Én azt gondolom, hogy sehol nincsen még ez az AI. Tehát, hogy nagyon-nagyon kevesen használják, nagyon nagy a szórás, hogy kik használják, és pontosan amiatt, mert nincs erről magyarázat, félelem van az emberekben, hogy elvesz tényleg, ilyen ős ilyen elveszi a munkánkat, és majd mi mehetünk az utcára, és akkor nézzük, hogy a Amazonnál kiváltják a robotokat, és ott sírnak tehát ez nyilván nem egy jó metódus, tehát az célra vezetőbb szerintem, hogy közben egy képzés zajlik, tehát, hogy mindenki emeli a tudását, és azt a robotmunkát, amit eddig ő végzett, azt adja át. Minden egy szinten feljebb jön. Egyébként én azt gondolom, hogy most például a 20 éveseknek nehezebb a dolguk, mert aki, hogy mondjam, szenior, ő tud briefelni, ő tud briefet adni, tehát neki az AI az egy segítség. Nem tudom, szerintem, ha röviden akarok válaszolni a kérdésre, szerintem sehol nincsen még a nagy dobbanás, vagy a nagy fellendülés ebben, szerintem még a nagyon-nagyon az elején tartunk, tehát az emberiség 700, se hány százaléka gyakorlatilag nem használja.
1: Hú de jó hasonlat ez, hogy a jó brief elő lesz, a jó AI felszerel, ez egy nagyon jó gondolat. Elmegyünk most egy nagyon rövid szünetre, de néhány perc, és visszatérünk, ez itt a Corporation Z. A Spirit FM-en én Trunk Tamás, WT vagyok a mikrofonnál, a vendégem Lengyel Roland.

műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A TV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Corporation Z, az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z, egy óra Trunk Tomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z generációt érinti. Corporation Z, Trunk Tomival.
1: Köszöntöm újra a kedves hallgatóinkat, ez itt továbbra is a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, WT vagyok a mikrofonnál, a Corporation Z témája az új generáció, a jövő, a mai adás témája a mesterséges intelligencia, az AI, a vendégem Lengyel Roland. Köszönöm, hogy itt vagy, köszönöm, hogy beszélgetünk, nagyon jókat mondtál a műsor első felében. Én azt már említettem, hogy téged még a Tech Guru műsor kapcsán ismertelek meg, amit te szerkesztettél ebben. Ez a mondat magában hordozza azt, hogy valóban mindig egy innováció kutató ember voltál, és nyilván ez a mesterséges intelligencia korában sem változott. Beszéltünk arról, hogy hol lesz az AI áttörése, beszéltünk arról, hogy milyen előnyök lesznek, akár KKV-knak, akár vállalkozóknak, akár magánembereknek. Nyilván beszéljünk egy kicsit az edukációs, a félelmetesebb oldaláról, álhírek, hamisított hangok, arcok, képek. Te mit gondolsz, ezt lehet szabályozni? Tehát, hogy a jelenleg ismert szabályozási keretrendszerünkkel lehetséges-e ezt az óriási AI fasciát mondhatni és hálózatot szabályozni, hogy ez tudjon tényleg egy normális keretrendszerben működni?
2: Kénytelen lesz, tehát szerintem erre nagyon sok, ugye a jog az mindig leköveti ezeket, tehát fut halad a technológia után, és nyilván tapasztalatokat kell ahhoz szerezni, hogy mi az, ami nem tilos, a szabad a magyar törvények szerint, tehát hogy olyan, és ez nyilván nem csak magyar EU-s jogszabályok, tehát hogy, és vannak ilyen törekvések, hogy fel kell tüntetni, reklámoknál fel kell tüntetni, de én azt gondolom, hogy ebben is van egy nagyon nagy fokú hiánya az edukáció kapcsán, tehát hogy azért ezt láttuk, hogy milyen könnyű, és főleg az idősebb generációt, aki egyébként nagyon-nagyon-nagyon aktív az interneten. Tehát édesanyám 77, édesapám 79 éves, Facebookot, Instagramot, Threadet, mindent használnak, és nekik folyamatosan edukálnom kell őket, hogy mik azok az oldalak, amiket nézzenek, melyiknek van szerzője, melyik tartozik olyan csoporthoz, amik megbízható híreket ad, de erre folyamatosan fel kell készülni, és egyébként nekem például tökre örülök, hogy bekapcsolódnak, és lépést tartanak a világ híreivel, meg töltenek le applikációkat. Nem hiszem, hogy nagyon jellemző, nem tudom, de hogy az ő edukációk például nagyon-nagyon fontos. Már csak egyébként azért is, mert mind a kettő jó kondícióban van, kitolódnak, tehát elment egy nyugdíjba, hogy mik azok a lehetőségek, amik őket újra akár otthonról bármilyen módon, hogy mondjam, fiatalosan tartja őket. Tehát hogyan lehet, nem azt mondom, hogy a munkavilágába bekapcsolni, de hogyan tudnak segíteni, hogyan tudják saját magukat fejleszteni, hogyan tudnak, hogy mondjam, a saját agyukat még trenírozni, hogy a szobában ücsörgés legyen a program. Egyébként az édesanyám például az összes ilyen nyugdíjas kirendeléset azt már nyilvánvalóan Messengeren szervezik meg, hasonlókorú hölgyekkel, akik mindezt használják. Tehát szerintem az idősebb korosztály egy érdekes kérdés, illetve a másik, ami egyébként a vállalkozókkal kapcsolatban, pont ebben a székházban, ebben a házban, ahol beszélgetünk, készült a Cégfejlesztők című műsor, aminek volt szerencsém egy ideig a főszerkesztője lenni, és ez pont egy olyan témát ölelt föl, vagy nézett körbe, hogy mentorok segítették, nem pénzt adtak nekik, hanem tudást. Volt három témakör, és az egyik az pont a digitalizáció volt ebben a műsorban. És nekem az volt a tapasztalatom, hogy a digitalizáció, ez nem csak az, hogy nem papíron nyomtatunk meg, hogy e-mailünk, hanem egyébként az, hogy hogyan helyezzük át a fókuszunkat a digitalizáció, hogyan a marketingünket hogyan alakítjuk úgy át, hogy ez egy olyan termék jöjjön ki a végén, amire van igény. Tehát hogyan a sémáktól elrugaszkodva hogyan lehet úgy terméket fejleszteni, hogy új piacokat találjunk. Mert annál a cégnél, akinél voltunk, ott nagyon elképesztő régi cég volt, nagyon-nagyon, hogy mondjam, a család, vagy a nagypapa azért csinált, hogy legyen egy cég a családnak, hogy jól tudjanak belőle élni, szakértők voltak ott, de egész egyszerűen ők is ezt a digitalizációs dolgot nagyon-nagyon nehezen dolgozták föl. Tehát, hogy ez egy nyitottság kérdése is, szerintem, és ezt pusolni kell. Tehát az mese nincsen, mert aki ebben most, ebben a mezőnyben lemarad, és az nagyon-nagyon-nagyon rosszul fog járni. Akármennyire jó tudása van, és akármennyire up-to-date, és akármennyire termékei megfelelek, hogy ez nincsen megágyazva, és nem tud külföldre eladni belőle, hát ugye a pénzt az azt hoz, hogy forgathatjuk egy országon belül a pénzünket, azhoz bővülést, ha külföldre valamit.
1: Abszolút.
2: Tehát ez a versenyképességét messze menőkig befolyásolja, hogyha valaki a cégébe ezt most beleinvestál, és szerintem nagyon, tehát mondom, nagyon jóféle oktatások, képzések vannak már e tekintetben. Mellesleg ott van az egész világ, tehát nagyon-nagyon sok oldal van, ahol a 3, 4, 5 fontért, 10 dollárért nagyon jó képzések ez lehet hozzájutni. Tehát valaki akar ebbe investálni, fektetni, annak szerintem nagyon-nagyon jó esélyei vannak. Még egy példát szeretnék elmondani, és pont a vendéglátáshoz kapcsolatban. Beszéltünk róla, hogy például a vendéglátás mennyire alul van dokumentálva, és milyen nehéz egyébként a tréningeket megcsinálni, megszervezni. Nekem van egy nagyon kedves, nagyon régi barátom, nagyon tisztelem is, felnézek rá, Nagy Zoltánnak hívják, a Butik Bárnak a tulajdonos, ami már 10 éve, vagy talán több is a világ 50 legjobb koktélbárjában szerepel.
1: Wow.
2: És Zoli arra jött rá, hogy nagyon sokat dolgozott külföldön, két nagy meghatározó koktélos könyv van, mind a kettőt ő írta, tehát ő ebben nagyon-nagyon, és Amerikából hozott az a standardeket, hogy egy perc alatt kell elkészülni, alapanyag ismeret, stb. És arra jött rá a karantén után, hogy ami neki a legnagyobb probléma, az az utánpótlás képzés. És ő a Duolingon tanul mindenféle nyelveket, és arra jött rá, hogy kellene csinálni olyasmi típusú applikációt, ami egyébként föltöltjük az anyagot bele, a vizsgázó levizsgázik belőle telefonon, villamoson, bárhol, nem kell összeszedni hozzá a csapatot, hogy leüljünk, mert nem kell együtt ülni egy videoprezentációt végignézni, mindenki föl tudja dolgozni, ezt, hogy leadják az anyagot, akár videón, és készül hozzá egy teszt. Hogy ennek, de pont most van itt az ideje, hogy az AI-jal és a helyi tudással felokosított ilyen applikációk menjenek, és segítsék egyébként a dolgozókat, mert a képzésre szánt pénz Amerikában, ez Zoli mondja, hogy 5000 dollárt kéne költeni egy munkavállalóra, hogy ő tovább tudja magát képezni. Ez nem tudom Magyarországon hogy van, nincsenek számaim róla, de tartok tőle, hogy ennek a töredékét nem költik, illetve maguk egyébként a vállalkozások sincsenek digitalizálva. Az viszont tény, hogy a munkavállalóknak mindenkinek van egy mobiltelefon a kezében, mert szerintem elképesztő nagy dolog.
1: Abszolút. Amire még kíváncsi lennék kicsit, ugye beszéltünk már a szabályozásról. Te mit lehetsz, vagy te mit gondolsz, mi lehet itt a megfelelő út, hogy ezt mondhatni jó irányba lehessen rakni? Mert hogyha megnézzük például Németországban, nagyon sok vállalkozó, amiért kritizálja az EU-t mondjuk így más kontinensekhez képest, hogy jaj, hát itt van az, hogy itt minden szabályozva van, és itt mielőtt bármi ki lenne használva, mert rögtön van rá egy törvény, hogy hogyan nem lehet, és hogyan nem kellene csinálni. Aminek szerintem vannak abszolút zseni oldalai, mert nyilván fontos az, hogy meglegyenek mindenek a határ és keretrendszeri. Nyilván meg sok esetben más területeken láthatjuk azt, hogy más nagyhatalmak veszik át az uralmat innovációban, akiktől nem számítottunk volna le, és az ember meg az európai identitást akarna az innováció élén is látni természetesen. Te hogy lehet ezt a kérdéskört? Mennyire kell szabályozni, mennyire kell edukálni, mennyire kell támogatni? Mit gondolsz erről?
2: Ha az a kérdés, hogy most ugye a nagy cégek mindebben az AI-ban, tehát hogy az általában úgy megy, és mondják, hogy meg kipukkad a lufi, nem tudjuk, de egyelőre elképesztő mennyiségű pénz áramlik ebbe az iparágba. Tehát ez, amikor a ChatGPT kijött, és nagyon hirtelen megjelentek AI-fejlesztés, nem azt jelenti, hogy eddig nem volt. Csak kellett a gyújtópont, az emberek azt higgyék, hogy ez a chatbot, ugye a ChatGPT volt az első ilyen, tehát én már pont a TechGuru-ba előtte már 3 évvel forgattam erről, aha, csak egész egyszerűen a világ nem fogta fel, ez kellett ahhoz, hogy ez így átmenjen.
1: Kell a jó pillanat a piacnak, igen, amikor értik az emberek.
2: De azért az nagyon-nagyon érdekes, hogy azért hogyan állnak például a keleti partnerekhez. Olvastam Dombi Gábornál egy nagyon érdekes tanulmányt, aki arról értekezett, hogy azért a tisztességes piaci hozzáállás vagy magatartás azért nem mindenkire jellemző, tehát hogy például a kínaiak azt játsszák, hogy az ő chatbotjaikat, 150-et vagy 160-at amerikai chatbotokkal okosítanak fel. Ami gyakorlatilag elképesztő piaci előnyhöz juttatja őket, és sokkal gyorsabban tudják innoválni, és például azért is tudjuk, vagy hát ugye a Kína, meg ez a féltek a világnak gyakorlatilag nagyon-nagyon előre van, nagyon sok tekintetben, mert technológiában egyébként ők nagyon innovatívak, gyártás ott van náluk, tehát hogy sokkal gyorsabban és sokkal, hogy mondjam, hatékonyabban és gyorsabban tudnak piacra lépni. Egyébként pont voltam Dubájban a World Health Expo-n, ami egy hatalmas területen zajlott, és elképesztő, hogy ott milyen kínai cégek jelentek meg, elképesztő AI technológiákat, cutting-es technológiákat, olyan, amiket ők fejlesztettek, tehát saját például ennek a CT gépeknek, meg ultrahanggépeknek, piacvezető. Csak hát át kell törni ezeket a falakat, ugyanakkor meg az európai cégek, hogy autógyártók, meg hát nagyon rettegnek attól, hogy itt mi fog történni. De a szabályozás kérdésére visszatérve, szerintem valamiféle észszerű szabályozás kell.
1: Persze.
2: Mindig az a kérdés, hogy megéri-e nyitva hagyni kapukat, tehát hogy az innovációt ne törje le, ugye? De ugyanakkor például a usert, azt megvédje az adatait, megvédje az, hogy tudja, hogy reális videót lát-e, vagy AI videót, tehát szerintem abban nincsen nagyon-nagyon nagy probléma, hogyha jelezzük egy videón, hogy az AI felhasználásával készült. Tehát hogyha ilyen típusú szabályozás van, az jó. Meg nyilvánvalóan egy csomó védi a személyiségi jogokat, nem tudok belőled, nem tudom én, Tina Turner gyártani, mert fölismer, hogy te egy ismert ember vagy, és nem szeretné ezt csinálni. Nyilván vannak, akik ezt tudják, meg meghekkelik. Tehát ha ilyen típusú belső szabályzók vannak, akkor szerintem ez egy működőképes sztori. Ezt mondom, visszatérve én azt gondolom, hogy azt várja mindenki, hogy mikor lesz az, hogy ez konkrétan nem agregál, hanem valami újat hoz létre. Tehát ugye nem az, ugye az AI abban dolgozik, ami van, tehát hogy melyik lesz az a pont, amikor adunk neki akkora szabadságot, hogy csináljon bármit, az viszont az emberiségre lehet, hogy egy nagyon-nagyon negatív módon hat, mert ugye szabad, akkor tényleg szabadként értelmezi magát. Tehát ez szerintem egy picit azért okkal fogtacsuk, hogy tudjuk-e úgy a szolgálatunkba állítani az AI-t, hogy az hasznos legyen, valami újat, novumot hozzon be a sztoriba. Ne ugyanazt a rágógumit rágja meg és köpje ki.
1: Meg szabályozások kapcsán az is egy érdekes téma, hogy például pont Kínában volt egy jó szabályozás, hogy ott most szigorú kritériumokat hoztak, hogy mesterséges intelligencia nem válthat le, vagy nem helyettesíthet embert a munkaerőpiacon. Tehát, hogy megvan ennek a kritériuma, hogy miként lehet, nem lehet valakit kirúgni azért, mert van egy egyszerűsített, digitalizált, robotizált folyamat.
2: Erre azt gondolom, amit egyébként a nagy cégvezetők mondanak, amit olvasok, hogy amit egyszerűbb robottal csináltatni, azt robottal csináltatják, amit egyszerűbb emberrel csináltatni, azt most emberrel csináltatják. Tehát ez egy nagyon pure és nagyon egyszerű hozzáállás. A kérdés, hogy fejlesztenek-e olyan pont azért, hogy valakit kiváltsanak, vagy azt az embert próbálják meg magasabb szintre vinni, tehát most már azért, hogy egy ilyen szakmát, hogy CNC, tehát ott se úgy megy, hogy odaáll, azt köszörül, hanem ott már gyakorlatilag egy kis programozó, tehát beírja a kódot, és egy autonóm vagy félautonóm robotkaruk végzik a munkát, ő minőség ellenőriz, teljesen biztonságos körülmények között, de ő már nem az, aki ott áll a körköszörűvel, és akkor leviszi az ujját, és aztán ha sikerül, ha nem. Tehát ott már egy sokkal magasabb hozzáadott értéket képvisel maga a munkatárs, és aki odáll a gép mellé.
1: Abszolút. Zárásként arra lennék kíváncsi, hogyha most bárki, akár vállalkozóként, akár munkavállalóként, akár csak szülőként hallgatja ezt az adást, mik azok a pontok, amiket te tanácsolnál, hogyan lehet a legjobban felkészülni erre a következő időszakra, ami jön az emberiség életében? Iratkoznak be kurzusokra? Kezdjenek el videókat nézni erről? Hogy lehet erre a legjobban beállítani magát az embernek?
2: Én a fiatalokkal nem foglalkoznék, mert ők ezt, hogy mondjam, készségszinten kezdik. Tehát, hogy nekem volt a cégemben gyakornok, és akkor mondtam, hogy ismered ezt, nem, de holnap estére megtanulom. Tehát, hogy körülbelül ez a hozzáállás. Akinél szerintem ez egy fontosabb kérdéskör, az pont a 40-50, illetve a nyugdíjas korosztály, őket valahogy lekössük, vagy őket bevonjuk ebbe, de ebben a korosztályban, az én korosztályban 40-50 éves emberek környékén, ugye ők a vállalkozók, őnekik van cégük, tehát nekik egész biztosan fontos lenne olyan módon, és az ő nyelvükön átvinni, hogy mit eredményez, ha kimaradnak, illetve inkább pozitívan, milyen hozzáadott értéket tud az AI ebben az ő supply chainjünkbe biztosítani. Szerintem ők az egy nagyon fontos célközönség, és egyébként ugyanebben a korosztályban dolgoznak akik a hivatalokban dolgoznak, bürokráciában dolgoznak, ügyvédek, tehát pont ez a korosztály, akit, mert mondom, a fiatalok szerintem pikpak, tehát nem olyan digitális skill, és az oktatás átalakításáról nem is beszéltünk, hogy az is egy nagyon-nagyon fontos lépés lesz, hogy időszerű, aktuális, jövőre felkészítő, de azt látom egyébként most, hogy ebbe is egy ilyen típusú törekvés van, úgyhogy abban nyugodt vagyok. Szerintem egy nagyon nagy feladat van. És ugye lesz egy normális közszolgálat, ott azért nyilván a tévé kikerülhetetlen, mert az a korosztály még azért nézi. Persze. De az nem mondja senki, ne lehet ennek egy YouTube csatornája, ne lehetne edukáló tartalmakat csinálni pont ebben a témakörben, mert szerintem ez most, hogy mondjam, élethalál kérdés lesz a következő 2-3-4 évben, hogy sikerül-e a KKV szektornak fölzárkóznia, és kijutni a piacra, kereskednie, és ezeket az eszközöket napi szinten, készségszinten használni, és beállítani a vállalkozás nyereségességének az érdekében, hát, a szolgálatába.
1: Én nagyon bízok abban, hogy ha lesz ilyen jellegű közszolgálati tartalom, én nagyon kívánom, hogy a te kezed szerkesztésileg valahogy benne legyen, mert azt gondolom, hogy kevés ennél alkalmasabb ember lenne erre, és alapvetően azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy jó innovatív jövőnk legyen, sok olyan ember kell, mint te, úgyhogy Roland, nagyon köszi, hogy
2: én köszönöm a meghívást. Öröm volt veled beszélgetni.
1: Nagyon jó volt tényleg veled újra beszélgetni. Kedves hallgatóink, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Jövő héten visszatér a Corporations Z egy újabb adással, új generáció, innováció és jövő kérdések körül. Én Trunk Tamás, WT voltam a mikrofonnál. Viszont hallásra!
0: Ez volt a Corporations Z Trunk Tomival a Spirit FM-en.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM. hu.
1: Hello, Geszti Péter vagyok.
2: Sziasztok, itt Péter Fibori. Hallgassátok meg közös dalunkat.
1: Beléd szerettem.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Élénk a forgalom a fővárosban a Rákóczi úton, mindkét irányban a Blahalújza tér előtt, az Asztória környékén, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, illetve a Margit körúton és a Budai alsó rakparton is szakaszonként. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál, ahol mától a Rákóczi híd felé a két külső sávot zárták le, sáverhúzással így csak a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Az érintett szakaszon csak a BKK éjszakai járatait engedik át. A hétvégén az egyes villamos helyett ismét pótlóbusz jár a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkúti Nándor stadion között nem jár. 37-es pótlóbusszal utazhatnak Kőbánya alsó vasútállomás és a Hidegkúti Nándor stadion között. A 15. kerületben lezárták a Szerencs utcát az Elem utca és a Pázmány Péter utca között, mert javítják a távhővezetéket várhatóan ma délután 4 óráig. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Médiapiac. Botrányok, sók, sztárok és médiacsaták. Mi ott vagyunk mindenhol, ahol történik valami. A televíziótól az online világig. Betekintés a média rejtett zugaiba. Exkluzív szemszögből. A mikrofonnál Boros Tamás.
2: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Médiapiac. Rendhagyó interjúval jelentkezünk, mert Gyurcsány Ferenc a vendégem, egyrészt ez is már rendhagyó, volt miniszterelnök és író. Üdvözlöm itt a stúdióban.
3: Jó napot kívánok!
2: És azért is rendhagyó, mert hogy nem a politikai mocsárban fogunk dagonyázni, ennek nyilván örül. Lehet, hogy ez feltétel is önnél mostanság, hogy vállal-e egyáltalán beszélgetést.
3: Egészen biztosan.
2: Egészen biztosan. Amikor olvastam önnel kapcsolatban az interjúkat, megtekintettem őket, illetve a posztjait is olvastam, ugye nemrégiben jelent meg az Isteni Ember című regénye, akkor ön arról beszélt, hogy az alkotás során a különböző karaktereket nagyrészt fejben tartja, hogy honnan jöttek és hová tartanak, de hogy van egy táblázata, amelyben a neveket, illetve a hozzájuk tartozó karakter jegyeket, attribútumokat felírja magának, hogy nehogy elfelejtse, hogy ki milyen típusú ember. És ekkor jutott eszembe, hogy ha valaki íróként így rá tud tekinteni a saját karaktereire, akkor a saját szerepeire, a saját karaktereire emberként rá tud-e nézni ugyanígy?
3: Hát persze. Az más kérdés, hogyha ránéz, akkor a valót látja-e, vagy annyira túlzít a saját szemüvege, hogy annak valamilyen fajta igaztalanmását. Én egy önmagamban beszélgető csávó vagyok, mindig ilyen voltam, és van véleményem arról, hogy mikor mit csináltam jól, és mikor mit csináltam rosszul, természetesen különböző szerepeimben, mert mindegyikünknek különböző szerepei vannak, egyikben jobb, másikban, hogy mondjam, árnyaltabb véleményem van magamról.
2: Azon gondolkodtam, hogy változott-e Gyurcsány Ferenc? Hát amikor politikus volt, akkor ambiciózus volt, sikereihez, tömegekre kívánt hajtni, saját gondolatait és a vízióit akarta átütni, megjeleníteni, és íróként ugyanígy ambiciózus, az alapján, amiket hallottam interjúkban, sikereihez, tömegekre kívánhatni, a saját gondolatait, vízióit akarja átütni, megjeleníteni. Tehát olyan, mintha a forma változott volna, ez egy saját ítélet, vagy nem tudom, véleményalkotás, és minden más maradt viszont.
3: Ez csak részben igaz, azt hiszem. A két szakmának ugyanis valójában eltérő a fókusza. Az író az egy leíró és értelmező szakma. Valójában arra a kalandra hívja az olvasót, hogy beszéljék meg, hogy milyen a világ. A politikus az egy cselekvő szakma, ő is leír és ő is elemez, de ott azért teszi ezt meg, hogy a végén azt mondhassa, hogy engedjétek meg, hogy hadd csináljak valamit, vagy a felhatalmazásotokkal, vagy közösen. Azaz, bár vannak közös részei a szakmáknak, de hát a leglényegesebb ponton, hogy miről szól maga a szakma, az eltér.
2: De az igaz, hogy mindkét szerepben a széleskörű elismertségre hajt?
3: Persze. Persze, hogy ez is ott van. Miért csinálja az ember, amit csinál? Tehát, leginkább szerintem, ha szerencsés vagy, akkor azért, mert szereted, amit csinálsz. Nem kell mindjárt nagy szavakat mondani. A haza, a művészet, az irodalom. Szerettem politikus lenni. Szeretek író lenni. Úgy éltem meg, hogy jó minőségű életet élek azáltal, hogy az vagyok, azt csinálhatom, ami nekem jó, amiben megtalálom magamat. Hogy aztán ezt jól csináljam, hogy a mások ezt visszaigazolják, hogy azt mondják, hogy ebben nem vagy rossz, az meg nyilván öröm. De hát önmagunkról szól elsősorban az életünk, nem kell itt hazudni. Tehát nem egy mártiromkodás az élet, önfeláldozás.
2: A regényeiben önmagáról ír?
3: Nem, de az én dilemmáimról írok. Tehát nem Gyurcsány Ferencről, hanem Gyurcsány Ferenc gondolatairól, meglátásairól, dilemmáiról, az általa kiváltani akart vitákról, ilyenekről.
2: Azzal, hogy az írói elnevét felfedte, ebben benne van az a fajta akarás, hogy engem bizony ismerjenek meg, és én Gyurcsány Ferenc vagyok?
3: Nem.
2: És szeressetek engem ebben a szerepben, ebben az új szerepemben?
3: Nem. Ugye az első regényem, egyetlen regényem, az első regényem született meg az édesanyám nevéből képzett
2: két varga néven,
3: de annak nagyon egyszerű megfontolása volt, nem ilyen bonyolult, mint ön mondja. Részint, hogy váljon el, hogy ez a fickó, ez mikor beszél politikusként, mi a politikusi szerepének a része, és mikor pedig íróként. Nem lehet azt csinálni, a magyar politikának van egy elhíresült mondása, ez az írói munkásságom része. Egy másik kontextusban másról hangzott el, de hát ez egy figyelmeztető, hogy legyen a kettő világos. Másrészt pedig a Gyurcsány végképp nem teheti azt meg, hogy titkolózik. A Gyurcsány és a hazugság fogalmai viszonylag hát hogy mondjam, struktúrált viszonyba kerültek egymással az elmúlt 20 évben. Ezért aztán én azt nem tehettem volna meg, hogy titokban írok egy könyvet, amit egy más néven kiadok, mert el tudom képzelni, szerintem ön is meg a hallgatóink is, hogy mit kaptam volna abban a pillanatban, amikor kiderül, hogy a két varga egyébként Gyurcsány Ferenc. Tehát érvek szóltak amellett, hogy részint ez két varga, legyen olyan világos, kettő, legyen az is világos, hogy P. Howard az rejtőjelő.
2: De a mérlegre teszi, hogy azt gondolom, ha valaki hozzá van szokva a hazai politikában a nyomáshoz, a folyamatos negatív kritikákhoz, az ön. Hogy elviseli azt a kritikát, hogy nem fedi fel, hogy ki az a két Varga, és írja a regényeket, és teljes titokban tartja. Vagy a másik, hogy felfedi, hogy ki az a Gyurcsány Ferenc, maga az író, és utána viszont nem tudja eldönteni azt, hogy miért rajonganak a regényemért. Ezek még a régi DK-sok, a politikus Gyurcsánynak a rajongói, vagy pedig valóban ezt azért szeretik, mert olyat írtam.
3: Ó, persze.
2: Most honnan tudja? Hogy a regényt szeretik, vagy önt?
3: Egyértelműen nyilvánvalóan nem tudjuk ezt. Van egy kapaszkodónk. A regények végén, az utolsóban az író, hol két Varga, hol pedig Gyurcsány Ferenc, arra biztatja az olvasót, hogy írjon neki. És ad hozzá egy e-mail címet. Uh-huh. És az olvasók írnak jelentős számban. Én ezeket olvasom, időnként válaszolok, időnként csak megköszönöm, hogy írtak. Az olvasók kommentálnak, ha akarom, ha nem, hiszen a közösségi médiában való jelenlétem egy része a könyveimről szól. De, hogy mondjam, ezek a könyvek, ezek léteznek önmagukban, önmagukért is. Nem csak abban a millióban, ami az olvasó is a könyvnek a nagyon intim milliója. Mondanak róla a véleményt, de még egyszer mondom, azért a legfontosabb az, hogy írni nagyon jó.
2: Ha valaki politikus volt, akkor sokan mondják, pláne ha mondjuk hatalmi pozícióban voltak, hogy függőségi viszony alakul ki a hatalommal, vagy éppen a közönség egy bizonyos tábornak a szeretetével. Ön azt írja, hogy az embernek muszáj eljátszani a saját történetét, hogy az hitelesítse őt a külvilág felé, szó szerint idéznék, mert szerintem egy nagyon fontos mondat, hogy a narratív identitás lényege, hogy az ember nem pusztán elmondja önmagát, hanem eljátsza a saját történetét. A cselekvés az, ami hitelesíti a szavakat. Ugye korábban azt nyilatkozta, hogy a politika és a házasság, mint tartóoszlopok kikerültek az életéből, ezt tudjuk. Valóban maga mögött hagyta ezt a politikus identitást? Mert mondom még egyszer, amit elkezdtem, hogy vannak jelek, hogy ez a közönség szeretet, az ehhez való kapaszkodás, ez még mindig megvan. Önből kiveszett már a politikus? Vagy még mindig ez a belső drive, ami irányítja az életét?
3: Gyurcsány Ferenc identitása az nem politikus identitás, hanem egy személyes identitás, amely különböző szerepekben megmutatja ennek az identitásnak egy-egy szeletét. A szerep természetesen más, hogyha az ember a parlamenti szószéken van, más, hogyha szülőként sétál a gyerekkel, más, hogyha egy falu közösségben létezik, és nem mondom tovább, mindegyikünk sok szerepben létezik. Az identitásom nem változott meg attól, hogy a szakmai fókuszom megváltozott.
2: Mondja valamit, ami közös az összes szerepben, amely mindegyikben jelentkezik.
3: Majdnem minden közös, ezeknek a megformálásai különböznek csak. Én egy self-reflektív, önmagára reagáló, alapvetően sokat meditáló, csendben maradni tudó, de a saját igazáért küzdő típusú fickó vagyok, de elviselem a párhuzamos igazságok létét.
2: Egy másik interjúban úgy fogalmazott, hogy a posztmodern politika egy mérgezett valóság, ahol nincs helye a finomságoknak, mert 2 millió ember gondolatát kell egyetlen szóba sűríteni. Íróként viszont azt vettem észre, hogy hát lubickol a lábjegyzetekben, a tudományos kiegészítésekben és utánjárásokban, a szakszavakban, aztán ezzel kapcsolatban nyilatkozik, hogy a szerkesztője nagyon szigorú és levagdossa ezeket, de ha ez a mély intellektus és az erre való igény, hogy árnyaltabban is tudjunk fogalmazni, ez a politikában nem volt lehetséges, mert hogy egy ilyen mérgezett valóságban kell létezni. Mondjuk ez is érdekel majd, hogy a politikusnak van-e felelőssége abban, hogy alkalmazkodik ez a valósághoz. De akkor maradjunk ennél a kérdésnél, hogy volt ez a világ, ahol le kellett egyszerűsíteni a saját mondandóját, itt pedig mintha egy túlkompenzálás lenne, hogy mindent megmutasson abból, amit ön a világról gondol. Tehát irdatlan sok lábjegyzet, ami teljesen mondjuk műfajidegen, most mondtam egy példát. Nem érzi így?
3: Umberto Eco is tele van lábjegyzetekkel, szóval, de vegyük komolyan a dolgot. A politikusi működésnek az egy alapvető szerepkonfliktusa, hogy teljes egészében nem lehetsz önmagad, mert képviselsz egy olyan közösséget, amely közösség definíciószerűen nem azonos veled. Természetes módon ezt a közösséget más egyedek is alkotják. A politikus létezésében mindig ott van az a belső konfliktus, hogy a személyes én és a közös én, a community self, az hogyan fél meg egymás mellett. Természetesen azok a szerencsés politikusi szerepek és helyzetek, amikor itt áthidalható távolság van, vagy amikor az ember rájön arra, hogy már nem tudom képviselni én ezt a közösséget, mert olyan messze kerültünk egymástól.
2: De elkezdett más gondolni a világról, mint ez, az a közösség?
3: Persze, hát nagyon egy sor olyan helyzet van, amikor nagy dilemma az, hogy a közösség veled jön-e vagy sem, vagy te mész-e a közösséged után vagy sem. Alapesetben akkor tud egy képviselő képviselni egy közösséget, hogyha áthidalható ez a távolság. Mindig van távolság, az a kis, hogy kisebb vagy nagyobb. A politika az leegyszerűsít. Egy 8 milliós egyetszámú politikai közösség akaratát, véleményét kell belefoglalni 3-4 nagy alternatív narratívába. Ebből következik, hogy ezek leegyszerűsítettek, tehát a politika az leegyszerűsít. Az írónak ez nem dolga. Az író az cizellálhat, az időnként ellentmondásos véleményeket egymás mellé tehet, lezárja a vitát, vagy nyitva hagyja a könyveiben. Én jó néhány vitát nyitva hagyok a könyveimben. Hogy én sok fanfektet teszek a könyveimben, hogy vigyem az olvasókat, ez igaz, hogy miért a csuda tudja. Csuda tudja, ez változik. Az első regényben viszonylag kevés, a második a gyilkos igazságok az eléggé lábjegyzetelt, és ez már a meghúzott lábjegyzetelés. Most a harmadik kéziratán a végén vagyok, a végzetes algoritmusnak a végén, abban megint nagyon kevés van. Az isteni emberben, ami inkább ugye filozófiai nagy esszé, hát meg rengeteg volt, 400. Tehát ilyen is van, meg olyan is van.
2: Csak azért érdekel ez, mert ha két szerep között ekkora az eltérés, akkor felvetődik a kérdés, hogy a politikai pályája során nem a valódi Gyurcsányt adta, vagy pedig most, mert ha mindkét szerepet így rá tudunk tekinteni, az egyik ilyen, a másik olyan, akkor tényleg felvetődik az a kérdés, hogy én most kivel beszélgetek? Hogy ki ön?
3: Mondok önnek...
2: A két karakter nem biztos, hogy szóba tudna egymással állni, sőt.
3: De.
2: Hát egy jót sörözni nem hiszem, hogy tudnának egymással.
3: Nem. Ugyanannak az identitásnak más szerepbeli megformálását látjuk. A politikus Gyurcsány is mindig hajlandos volt arra, hogy értelmiségi módon beszéljen. Hiba is volt, amikor ezt megpróbálta.
2: Ez kemény, amit mond.
3: Tehát nem tudom, hogy keménye, de hát...
2: De miért ezt gondolom?
3: Mert a politikus nem beszélhet értelmiségi nyelven, mert a szakracionalitásnak a nyelve és a logikája az eltér a politika nyelvétől és a logikájától. Teljes tévedés, átmeneti helyzeteket leszámítva a szakértői kormányzásnak a mitosza, hiszen más a dolga a szakértőnek, ő keresi a szakértő a valóságot, a politikus az formálja a valóságot, és olyan módon, hogy megpróbál mögéje közösséget is formálja a valóságot,

0: politikusnak azt kell mutatnia, hogy a párhuzamos igazságok közül az általa képviselt igazság a meggyőzőbb igazság és a nagyobb érvényességgel rendelkező igazság. Tehát a valóság, igazság, érvényesség hármasában a politikus szerepe más, mint az értelmiség szerepe. De hát, hogy mondjam, ezek én szerintem nem vitatható állítások. Én azt hiszem, hogy értem mind a két szerepnek az elvárásait. Azt én nem tudtam, hogy tudok non-fiction, vagy fikciós íróként, íróként is létezni. Ez egy teljesen új felismerés, az én életemnek egy nagy csodálata.
1: A fejünkben lévő folyamatos narráció, amely lényegében megteremti a valóságunkat, az olyan gondolatokból és olyan keletkező érzelmekből jön, ami igazából nem a miénk. Ennek már vannak kutatásai, tehát ezt a neuropszichológia is alá tudja támasztani. Tehát azok a gondolatok, amik jönnek, azok főként neveltetésből, a szüleinktől, a társadalmi beágyazottságunkból, abból a szociokulturális környezetből jönnek főként, amiben mi éppen létezünk. Most én azt gondolom, hogy Orbán Viktornak a nagy találmánya? Nem tudom, hogy hívjuk ezt, a manipulációs mitoszteremtő képessége az mindenek fölött volt az elmúlt évtizedekben. Tehát ő tudott egy olyan világot berendezni a saját követői számára, amivel aztán egy nagyobb tömeg ment, és ha az változott, akkor az úgy tudta alakítani, úgy tudta a saját gondolatait megjeleníteni ebben a belső narrációban, hogy az adott törzstag, az már magát győzte meg. Nem kellett kívülről meggyőzni őt, hanem ez a meggyőzési folyamat, hogy ez a helyes út, az már belülről megtörtént. Önnek ez miért nem sikerült vajon?
0: Eltűrő adottságkészletekkel rendelkezünk.
1: De ő ügyesebb politikus akkor?
0: Az ügyes jelzőt próbálom kikerülni, azért gondolkodom rajta.
1: Sejtem.
0: Nézze, politikai értelemben, tehát szűk politikai értelemben sikeresebb. Hogy történelmileg...
1: Ezt tudjuk, hát ezt...
0: Hogy igen, ugye ez egy fény. Hogy történelmileg érvényesebb-e, ezt meg majd később el fog derülni. Nem az a kérdés a nap végén, hogy ki tovább miniszterelnök. Azt hiszem nem. Az a kérdés nap végén, hogy kinek a politikai, közéleti, intellektuális alapállása inkább érvényes történelmileg, és igazolja vissza majd az élet, hogy merre van a jobb élet lehetősége. Ez nyilván vitatott, hogy a magyar néplélek rezdülését, ha ez létezik, amit inkább történeti habitusként, valóban történelmi reflexes, stb. Folyamányaként értek, hogy ő ezt jobban értette, ebben majdnem biztos vagyok. Majdnem biztos vagyok. Hogy jobban meg tudott felelni bizonyos elvárásoknak, ebben is biztos vagyok. És ez nem pejoratív. Tehát a tömeg elvárását figyelembe venni, az kötelesség. A tömeget érteni, az kötelesség. Utána az egy döntés, hogy én mit gondolok, hogy mekkora a feladatom abban, hogy ezt befolyásoljam, alakítsam, hogy vigyem valamerre, és hogy merre viszem. Ebben mi nagyon különbözőek vagyunk, de azt nem vitatom, hogy ő a bugyraiban ennek a bizonyos történeti habitusnak, magyar történeti habitusnak jobban belelátott. Nyilván azt gondolom, hogy kötött olyan kompromisszumokat a hatalom megtartása érdekében, amelyekkel én soha nem tudnék azonosulni, akkor sem, hogy az a múlna az én politikai fennmaradásom.
1: Előzetesen nem kértem erre engedélyt, ha gondolja, ne válaszoljon, de ebben a perspektívában érdekel az, hogy Magyar Péter hol helyezkedik el. Ő még jobban, még ügyesebben látja ezt?
0: Ezt nem tudom megmondani önnek. Nem tudom megmondani, még nem tudom megmondani önnek. Nem tudom, hogyha mikor majd, és ez most komoly, tehát ha nem szeretnék valamire válaszolni, azt fogom önnek mondani, okay. Nem válaszolok. Ezt most még nem tudom megmondani. Van egy, ha már ön előhozta a posztmodern dolgát. Az isteni emberben egy külön részben írok arról, hogy hogyan válik a posztmodern politikusa influencerré. És nem azért, mert oda akar válni, hanem a posztmodern nyilvánosság szerkezete és működés módja valójában ezt kikényszeríti. Az nagyjából világos, hogy ebben az influencer

0: szerepbe, és itt ebben semmi pejoratív értelem nincsen. Semmi. Leíró, deskriptív, amit mondok, normatív. Abban kivételeset alakít az elődjeihez képest. Hogy egyébként ez aztán majd végül megfogható politikai teljesítményt hogyan és mennyit fog hozni, az meg előttünk van. Mégiscsak egy olyan miniszterelnökről beszélünk, aki a pályájának a legelején van, egy egészen izgalmas történelmi pillanat emeli őt fel, teszi őt sikeressé. Annik, hogy tartalmilag véleményt mondanék róla, azt én helyesnek gondolom, hogy türelemmel kell lenni egy ilyen kormány első hónapjaiban, és időt kell hagyni nekik. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet róla véleményt mondani, akik ezt érzik dolguknak, én nem érzem ezt dolgomnak, de azt mondanám, hogy nem kell végítéletet megfogalmazni két hónapos kormányzás után.
1: Ha egy bonyolult üzenetet lerövidítünk szlogenekbe, akkor akarva akaratlanul is hazudni fogunk. Nem tudunk teljes igazságokat.
0: De ez nem ugyanaz a kettő.
1: Nem ugyanaz a kettő. Na most egy miniszterelnöknek van-e mozgástere, hogy ne ezekre a társadalmi kényszerekre, kérvényekre, történelmi reflexekre reflektáljon, hanem kialakítsa a saját mozgásterét? Mert nekem az volt az érzésem, hogy az elején még, mintha ezzel próbálkozott volna, aztán nagyon-nagyon hamar betörte önt a hatalom, elkezdett attól félni, hogy belebukhat ebbe vagy abba, és az influencerkedés is egy tök jó példa volt, amit említett, mert abba is úgy csapott bele, mint, tehát, hogy akkor most Hugh Grant leszek. Ami hiteltelen volt.
0: Hát nyilván, hála Istennek, az ilyen típusú ítéletek attól izgalmasak, hogy sokfajták. Tehát van, akik...
1: Tehát ő nem ért egyet.
0: Nem azt mondom, hogy sokféleképpen lehet ítélni ezekben az ügyekben.
1: Akkor ön hogy ítél? Most mint egy karakterre nézve ráíróként.
0: A politikusnak éppen azért, mert nagy közösség közös elemhalmazát kell képviselnie, törvényszerűen egyszerűsítenie kell. Aki nem ezt nem teszi, az az első percben elbukik. Hogy a szakma kényszerei és a belső intellektuális késztetésed az hol találkozik, hogy jó vagy rossz kompromisszumokat kötsz-e? Ez meg nagyon vitatható. A jó politikának és a sikeres politikának biztosan része, hogy képes a maga mondani valóját rendkívül egyszerűen, rendkívül rövid narratívába foglalni. Ha egy mondatban meg tudják mondani, hogy miről szól az adott kormánynak a politikai küldetése, az jó. Hogyha ezt ráadásul ugyanabban a fogalom világba tudja beilleszteni, az még jobb, ha ez esetleg egyetlen egy szó, vagy egy egyszerű mondat, az a legjobb.
1: Igen, csak elvész az, amit akár önképviselhetett volna az olvasottságával és az intellektusával.
0: Ez nem baj, lehet, hogy én voltam ebben nagyon fegyelmezetlen, meg, ha már a személyiségről beszélünk, az első generációs értelmiségi, aki egy cserédlakásból jön, az lehet, hogy még mind a mai napig önmagával küzdve bizonyítani akarja, hogy bár otthon nem volt egy darab könyv sem a lakásban is, ez majdnem szó szerint igaz, ezért eljutott valameddig a világ megértésében.
1: Ezek a kisebb rendőrségi komplexusok még megvannak önben?
0: Hogy én ezt nem állítottam, ezt ön állítja, hogy vannak kisebb rendőrségi komplexus, én ezt nem mondom. Én azt mondom, hogy van egy önmagad előtti bizonyítási vágy. Én egy olyan világból jövök, amik egy kultúra nélküli világ, nem is alacsony kultúrája világ, ahol viszonylag egyszerű fogalmakkal és leginkább bináris kóddal írják le a világot. Fekete van, fehér, áll, meg ül, és nem folytatom tovább. Fantasztikus jó emberek, hozzáteszem mindezzel együtt. Én nyilván küzdködtem azzal egész életembe, hogy bejárok egy nagy utat, hogy ebben a nagy utat, miközben bejárom, önazonos maradjak, és ne törjek el benne, és képes legyek hidat teremteni egykori önmagam és mostani önmagam között. Hogy Ez közben tele van kételjel, hogy jó úton járok-e, hogy jól cselekszem-e, hogy behozom annak a hátrányok egy részét, ami természetes, mert otthon senki nem tudott Kant létezéséről, de valójában azt sem tudták, hogy létezik a 80-as években ellenzéki mozgalom Magyarországon, és semmit nem tudtak az én világomban. Ez biztosan ott van valahol. Én azt gondolom, hogy ha van izgalmas dolog az, hogy viszonylag épp lélekkel én ezt megúsztam. Tehát a hatalomba önmagában bele lehet őrülni. Ebbe a nagy útba, amit megtettem, ebbe el lehetett volna törni. Lehetnék egy befelé forduló, agresszív, morcos, rossz akaratú ember. Verhetném az asztalt, hogy nekem van igazam, hogy velem tisztességtelenül bántak, hogy én nem ezt érdemeltem meg ehhez képest. Én szerintem a világ fantasztikusan jó, meg benne az ember is, és senkivel szemben nem öldök semmilyen fajta rossz érzést, haragot, bosszúvágyat, és nagyon jól érzem magamat a bőrömben. Mert hogy pszichológizálni akart.
1: Igen. Ha valaki önre tekint, és azt mondja, hogy igen, itt van egy volt miniszterelnök, és még mindig dolgozik benne ez a hihetetlen akarásvágy, alkotásvágy. És ön mondta azt például a boldogságról, egyrészt azt, hogy a boldogság titka a jó kapcsolatokban rejlik, és évszázados amerikai szociálpszichológiai kutatásra, Steve Jobsra is hivatkozva állítja, hogy az emberi boldogság legfontosabb faktora nem a gazdagság, a hatalom vagy a magasan képzett intelligencia, hanem a jó minőségű társadalmi kapcsolatok száma, egészen apró mindennapi emberi interakcióig, és ehhez hozzáveszem még azt is, hogy a boldogságot akarni kell, ezt ön mondja. A boldogság akarásából és csupán az emberi kapcsolatokból ez a boldogság ez megteremtődik. Nem az van, ez nem egy oximoron önmagában, vagy egy egymást kiváltó, kioltó valami, hogyha valamit akarunk, akkor automatikusan az elégedetlenségből a soha meg nem érkezés állapotában vagyunk.
0: Ez a legjobb dolog, hogy ön láthatólag legalábbis beleolvasott az isteni emberbe, mert onnan vesz az idézeteket. Ez felemelő. Többször beszélgettem már könyveimről olyannal, akik nem jutottak el a címnél messzevel, szóval köszönöm szépen. Igen, azt gondolom, amit leírtam, de akkor hadd tegyek hozzá még valamit. Tudni kell elengedni dolgokat.
1: De ez pont az ellenkezője, amiről beszél.
0: Nem. Az, hogy én akarok boldog lenni, az nem azt jelenti, hogy ennek nem előfeltétele. Hogy ez nem egy görcsös akarás, hanem ez egy tudatos munka.
1: De mi az, hogy akarni valamit? Tehát mi az, hogy akarni a boldogságot, amikor én azt gondolom, hogy a boldogság akarása, az, hogy a boldogságra törekszünk, vagy a békére, valakinél lesz szinonima, az automatikusan belénk van építve, az a belső drive-unknak a része, nem?
0: Uh-huh. Ezer olyan pillanat van az ember életében, amikor utakat választhat. Mondok önnek egyet, hogy akkor a dolog személyes legyen. A legnagyobb dráma nem akkor köszöntött be, amikor lemondtam, hanem másnap reggel. 5:30 fölébredtem, és nem volt dolgom. És nem voltam rá fölkészülve. Mit lehet csinálni ilyenkor? Bekapcsolod a tévét. Jössz-mész az interneten, és nézed, hogy mit írnak rólad. Ki lehet reggel bontani egy üveg italt, és elkezdesz inni, hogy legalább egy pillanatra messzebb kerülj a történésektől. Ott el kell tudni dönteni, hogy ki leszel, mi leszel. És ugye ez azért jó példa, mert ez nagyon képi.
1: De ez meddig tartott önnél?
0: Négy napig?
1: Uh-huh,
0: az egy csütörtöki napon mondtam le, és...
1: Az 4 napos italozás volt
0: igen,
1: akkor?
0: Igen. Oké, ez eddig rendben van, addig nem veszünk fel a telefont.
1: Mert bocsánat, részegen az ember hogy tud rájönni arra, hogy neki merre kell mozdulni?
0: Sehogy. Tehát ott kicsekkol.
1: Aha.
0: Tehát az első sokban kicsekkol egy kicsikét, ezt most nem tudom magam feldolgozni, és nem is akarok erre gondolni. Ez nem komoly részegséget kell, ez alatt érte természetesen, de az ember eltompul egy picit, kicsit távol helyezi magát a világtól, kicsit most nem fontos semmi, ezt éljük túl. És akkor a negyedik nap végén jön a hétfő reggel, és azt mondta, hogy na jó, hát ez nem megoldás. Mi a megoldás? De az a megoldás, hogy megkeresed magadban, hogy mi az, ami a létezés következő megnyilvánulása, és ugyan ma elég szar lesz menni sportolni. Ezután a 4 nap után. De akkor kezdődjön. És akkor a második könyvnek már az első 2 fejezete megvolt korábban, akkor vedd elő, porold le, és nekiállsz. És engedd el a régit. Tehát benne van egyszer az elengedése valaminek, mm-hmm. és benne van az akarása valaminek. Hogy én nem ölöm meg magam, nem leszek haragban a világgal, hogy nem keresek magamnak kibúvókat, hogy elkezdek magamnak látni egy másik életet, és abban, hogy mondjam, nem elégszem meg felszínes dolgokkal, hanem akkor elkezdek olvasni reggeltől estig, elkezdek érzeteket csinálni, kitalálom, hogy miről fog szólni, és fegyelmezettem minden reggel 8 órakor leülök, és délután 2-3-4 dolgozom. Ez döntés kérdése.
1: Felmerült az, hogy megtörtént az, hogy mondjuk eltelt egy pár óra, vagy akár csak 10 perc is, hogy miután ön lemondott, nem csinált semmit. Akkor ott önnel mi történt, amikor éppen semmit nem csinált, és nem volt eltompulva? Mi volt ott a nagyon szorító érzés?
0: Nem vagyok benne biztos, hogy értem a kérdését, miközben szeretnék rá válaszolni. Én tudtam előtte, hogy én azt fogom csinálni.
1: Akkor inkább úgy kérdezem, ki bírja el, hogy nem csinál semmit?
0: Általában? Nem. Nem. Nem. Nem, hát ugye az, hogy 14 hónap alatt megírtam 3 könyvet, uh-huh. ennek az első fele az nyilván terapikus. Mondtam magának a szerkesztőnek is. Írni kellett reggel, délben, este is olvasni, hogy ne gondoljak a másra. Hogy elég messze kerüljek attól.
1: Hogy mire? Bűntudatra?
0: Hogy mi történt, hogy miért történt, hogy ne e körül forogjon az, amit ő mond, az már rátalálása bizonyos fajta értelmezésnek, hogy bűntudatom van. Először egyáltalán meg kéne érteni, hogy mi történt velem. Miért történt?
1: Ezt hogy nem értette?
0: Hát
1: önnel történt?
0: Mert az ember benne van, és az ember, ha egy picikét távolság tart, és azt mondtam, hogy self-reflektív, akkor pontosan tudja, hogy a világról az én értelmezésem az, különösen, hogyha a világ közepén önmagamat látom, akkor az valószínűleg nem objektív értelmezés. Én tudom adni a velem való történések értelmezésének egy meglehetősen szubjektív formáját, és bármennyire szeretnék távolságot tartani önmagamtól, nem fog menni, mert mindig önmagamba botlom.
1: Akkor inkább úgy kérdezem, hogy az önnel történtek, és ebben benne van a lemondása, a politikai kudarc és a válása is. Mikor jelent, vagy megjelente egyáltalán a bűntudat?
0: Nem, de mai napig sincsen a szó klasszikus értelemben bűntudatom. Tudom, hogy bizonyos dolgokat elrontottam, de nem gondolom, hogy amit elrontottam, azok a bűn kategóriájába esnek. A gyarló emberi hibák, tévedések hibájába feltétlenül.
1: Igen, erről a tökéletességről is ír, illetve a bűnről, bűnhődésről és a saját igazságról is ír a regényeiben. Arról mit gondol, hogy ezek a fiktív történetek mennyire tükrözik az ön belső drámáját, de talán erre már adott is választ, talán az izgalmas, de belefűzheti persze majd a válaszba, hiszen ön az interjú alany szabadon megfogalmazhatja, hogy ha ezt a társadalomra vetítjük, ön szerint a magyar társadalomnak van-e bűntudata, hogy a felelősséget azt átadta egy politikai osztálynak, vagy éppen egy politikusnak, miközben mélyen belül érzi, hogy a saját sorsáért lehet, hogy ő lenne a felelős. Akkor leegyszerűsítem, sokkal könnyebb mutogatni a Gyurcsányra, mint hogy a saját életemet azt jobb irányba terelni, és azt mondani, hogy igen, én hibáztam el, és tudok változtatni a sorsomat.
0: Ugye, az egy bonyolult és bátor absztrakció általában társadalomról beszélni, és a társadalom mit gondol magában, különösen a posztmodernben, ahol nincsen egy nagy narratíva, hanem széteső, versengő narratívák, sokasága.
1: De vannak törzsek, amik nagyon hasonlóan működnek.
0: Igen. És érteni kell, hogy ezek a nagy narratívák, a nagy nemzeti narratívák, azok önmagukban is ellentmondásosak. Ott van bennünk, hogy elárult bennünket a világ, más oldalról ott van bennünk, hogy mi nyugatosnak tartjuk magunkat, és akkor nem megyek tovább. Azaz van ilyen is, meg olyan is. Az meg teljesen természetes, hogy nem csak a kognitív diszonancia az nem csak personális, hanem közösségi is, és a közösség a maga kudarcaira választ akar találni, és örömmel fogad minden olyan válasz kísérletet, ami a felelősséget másra terheli. Ez természetes. Éppen ezért mondjuk a gyurcsányozás jelenségét én egy természetes közéleti jelenségnek gondolom, belefoglalni a magunk kudarcait egy viszonylag egyszerű, magyarázó tényezőbe, ez nem pejoratív módon ment fel bennünket, hanem leíró módon, és hozzájárul a mi lelki nyugalmunk megőrzéséhez, és ahhoz, hogy magunkra, mint egészséges közösség tekintsünk. Hát ez a természetes. Hogyha ráadásul fel van kínálva egy ilyen menekülő út, hát miért ne élnének vele? Szimulákrumnak hívják ezt a világban, a gyurcsányi szimulákrum.
1: A gyurcsányozásra visszatérve, azt gondolom, hogy ha valaki annyi támadást kap, és folyamatosan kapja a támadásokat, hogy mit rontott el, vagy mit csinált rosszul, akkor abból két úton van menekülés. Vagy az ember borzasztó narcisztikus, és nem érintik ezek, vagy ha egy szabad lélek, akkor folyamatosan be kell, hogy szivárogjon a kételkedés, hogy basszus, én ezt elrontottam. Ön melyikben van, hogy minden lepattan, mert hogy ez egy divat, hogy gyurcsányozni, vagy pedig időnként beszivárog, amikor éppen nem ír regényt, és ezért is kérdeztem, hogy miért kell, vagy folyamatosan elfoglalja magát, hogy nem ez az oka, hogy a múlton rágódik és szorong közben, hogy lehet, hogy basszus, azt ott elrontottam, azt nem kellett volna úgy mondani, stb.
0: Van egy ember, aki ezt a nevet viseli, hogy Gyurcsány, akit én viszonylag jól ismerek. És van a gyurcsány, mint valamilyen jelenségnek leírására használt képlet. Nekem tudnom kell, hogy a kettő nem azonos, és azt is tudnom kell, hogy ma már ez két egymástól függetlenül létező történet. Nekem dolgom elsősorban az előbbivel van, önmagammal van.
1: De bízhat-e magában az ember?
0: Természetesen.
1: Nagy egó esetében, és nyilván önnek
0: közepes
1: is
0: egó
1: van.
0: Közepes egóban is. Az nagyon fontos, hogy minden mondatot úgy kell kezdeni, hogy szerintem, én azt gondolom, és akkor már jó úton vagy. Szerintem én ilyen vagyok, de az, hogy benne van, hogy mások szerint nem biztos. Mi az igaz, amikor nagyon ritkán, de a fiammal úgy veszek össze, hogy 10 perccel később tudom, hogy a francba, hát nem, neki volt igaza, csak én egy hülye vagyok. Hát miért? Akkor vissza kell menni, és azt kell mondani, hogy apa elrontotta, és én ezt megcsinálom. Persze, valamiben
1: is igaz. És miniszterelnök?
0: Persze, hát nagyon sokszor azt kell mondani az embernek, hogy nem volt igaza.
1: Sokan ezt várják öntől. Kérjük bocsánatot ezért, azért, nem azért.
0: Semmit nem jelent. Semmit nem jelent. Higgy el, én nagyon sokszor beszéltem erről aktív politikai pályafutásom alatt. Valójában a politikustól tudja, mit várnak. Majdnem bármit, de hogy amit ígér, azt csinálja meg. Erőt várnak. A politikustól nem a belátás gyengesége, nem a belátó gyengeséget, a gyenge belátást kívánják.
1: Nem ez volt az ön nagy tévedése az összödi beszélnél, és bocsánat, hogy behozom 3,5 milliárd dotszor az önnel folyó beszélgetésekben, hogy ön azt gondolta, hogy ez erőt mutat majd, hogy valaki beismeri a hibáját, és ehhez képest, hogy igazságbeszédként beszél róla, ehhez képest meg kiderült, hogy a politikus karakterhez valami egészen más elvárást társítanak.
0: Nem, ott nem volt az a hallgatóság, mint célközönséget meghaladó céltételezés. Az a szöveg az nem készült azon túlmenően másnak, mint amire legközvetlenebbül szolgált, hogy egy az általam kívánt irányba cselekedni nem kívánó közösséget fölrázzak, és mandátumot kérjek arra, hogy azt tehessem, amit helyesnek gondolok. Ezért aztán a retorikának és a lehetséges szerepkészletnek egy bonyolult, de ösztönösen kiválasztott mixével próbálkoztam. Utólag azt gondolom, hogy egyébként legalább 4 különböző szerepnek nem tervezett és nem menedzselt konfliktusa van a dolog mélyén, nem pedig az igazság és hazugság beszédnek a végtelenül egyszerű dihotómiája.
1: Írt egy posztot Muszírról, hogy aki ugye azt tegnap írta, így van, pontosan, hogy az intelligens ember milyen könnyen épít sorsbörtönt a saját részleges igazságaiból. És amikor most ilyen 1000 oldalas kötetekben antropológiával, jogfilozófiával keresi a végső igazságot, nem érzi úgy, mintha maga is belesétálna ebbe a csapdába?
0: De ez a veszély mindig ott van.
1: És honnan tudja, hogy elkerüli?
0: Úgy, hogy nagyon más aspektusait is megmutatom a személyiségemnek, akár nyilvánosan is. Uh-huh. Vitathatóvá teszem, és természetesnek tekintem, hogy vitatható mindaz, amit én gondolok és csinálok, azaz nincsen sorsbörtön, de nincsen gondolatbörtön, és nincsen igazságbörtön. Azaz nem lezáró természetű az én gondolkodásom, hanem inkább kinyit témákat, irányokat, konfliktusokat, és engedem, hogy mások ezekhez viszonyuljanak. Nem monomániásan hajtogatom a magam igazságát, ha megnézi az bejegyzések alatti hozzászólásaimat, időnkénti reflexióimat, hanem természetesnek tekintem, hogy ezeket vitatják. Mi több vitatják az én saját szerepemet visszamenőleg is, meg a jelenben is. Mi több ennek a hitelességét, őszinteségét, és ezt természetesnek gondolom.
1: De önben alakult bármi annak folyamányaként, hogy kapja az inputokat?
0: Minden
1: a korábbi szerepével kapcsolatban?
0: Minden nap, most mikor öntől el fogok majd menni, akkor ezen gondolkodni fogok, hogy a maga kérdései mögött van-e valami, amit nekem talán meg kéne értenem, és az alapján valami picit elrébb vagy arrébb csavarni magamon. Hát persze! Az én kedvenc szövegem, amikor hozzám jöttek, mert még közösségi voltam felelős, ezzel-azzal, az, hogy majd megfontolom. Uh-huh. És akkor tényleg megfontoltam, és napokkal később visszatértem rá.
1: Ír, talán az egyik könyvében, elnézés, hogy ebben már nem vagyok ennyire pontos, a Klee Kandinsky kísérletről, amely ugye tűpontosan leírja, hogy egy vitában a racionális érvek lepattannak az emberekről, mert a csoport feladása egyenlő az identitás feladásával. Ugye ön évtizedekig élt egy politikai harc élén, azért ez egy eléggé pusztító felismerés lehetett az ön számára, ha amikor ezzel szembesült, ugyanakkor pedig mintha most is ebben a világban élnénk. Van-e önnek akár a környezetében olyan néhány szereplő, akivel tényleg lehet racionális vitát lefolytatni, és nem érzi azt, hogy ő is egy buboréknak, jó, nyilván mindenki egy buboréknak a tagja, vagy abban van benne, ha más nem, akkor a saját agyunk belső visszhangkamránk, saját belső visszhangkamránkban kell léteznünk. De hogy találkozik olyan emberekkel, akikről azt érzi, hogy na ő teljesen független mindenféle ideológiától, hanem ő olyan szabad lélek.
0: Nincsen ember.
1: Nincs ilyen ember?
0: Nincs ilyen ember. Tehát ön mondta is, tehát nagyon, nagyon helyesen mondta, hogy döntéseink túlnyomó többsége sem más, mint bizonyos típusú normáknak a követése, bizonyos automatikusan megjelenő reflexek. De ez a természetes. Az identitás az ablakban kettős, van a személyes identitás, és van a közösségi identitás, és leginkább a közösség tükrében látjuk meg önmagunkat. Uh-huh. Ezért aztán miután...
1: De akkor ez egy hamis kép.
0: A legnagyobb probléma az, hogy miközben megtanítjuk a gyerekeinknek az iskolában, hogy mi az egy szűk és a két szűk növény, nem tanítjuk meg, hogy társas létezésünk az alapvetően más szabályok szerint konstituál bennünket, mint amit mi magunkról hiszünk. Egyikünk sem autonóm lény. Én sem, ön se. És nem is kéne ezt elvárni egymástól. És társas lényként nagyon másként tudunk viselkedni különböző szituációkban, mint hogyha egyébként mindentől független autonóm létezők lennénk, individuumok. Én ilyennek gondolom magamat is, meg másokat is, és erről beszélek, hogy értsük meg. Ez egy fantasztikus dolog, hogy a narratív öntudattal létező ember a közösségéről is mond valamit, hogy ő miért van, honnan jön, mit csinál, és ezek a narratívák miután versengenek, ezért a politika és az emberi létezés egymás feltételező, megszüntethetetlen valóság. Gok.
1: De nem arra kéne törekednünk, hogy kilépjünk ezekből a buborékokból, ezekből a közösségekből. Gondolok itt arra, hogy ha ő mondjuk elbizonytalanodik a saját írói képességeit illetően, akkor nem csinál mást, elmegy egy könyvfesztiválra, ott sorban állnak az emberek, aláír, mindenki megdicséri, hogy mennyire fantasztikus. Zömében olyan e-maileket fog kapni, akik egyébként is valószínűleg már Gyurcsány rajongók. És milyen kép alakul ki akkor róla? Lehet, hogy az illúziónkban erősödünk meg.
0: Abban a világban, amelyben élünk, nagyon jó, hogy ezerfajta választási lehetőségünk van értelmezésben, életmódban, szerepválasztásban, társaságban. Ezt hagyjuk élni. Amire érdemes törekedni, hogy legyen újra közös nagy történetünk, a posztmodern lényege, hogy szétesik a nagy történet. Valójában egész addig lesz rendetlen a világ, a posztmodern rendetlen, amire az új történet elő nem áll, ehhez minden bizonnyal nem újabb könyvek kellenek, hanem egy közös tapasztalás, hogy rossz irányba megyünk. Nem apokaliptisről beszélek, de valami pofonról feltétlenül.
1: Ön ki tud gyógyulni a nagy politikából? És itt már nem a társadalom a lényeg, hanem ez egy saját belső rehabilitáció, mert ahogy beszéltünk is róla, az ott a leegyszerűsítések, gyakran a hazugságnak a meze.
0: Én elengedtem ezt. Én nem leszek többet politikus. Nekem nagyon jó érzésem van a politikus létezésemről, függetlenül attól, hogy nagyon sokan ezt nem szerették, nem értettek vele egyet, és most nagyon boldogok, hogy végre eltűnt ez a csávó a politikából.
1: Tehát ön úgy érzi, hogy jól csinálta a dolgát, miniszterelnök?
0: Én értem, hogy mit csináltam, a hibákat, és dehogy is csináltam, jót meg rosszat. Hát nem, ne vicceljen.
1: És milyen arányban vannak? Biztos mérlegre teszi gyakran.
0: Ó, nem, ezt tudnék, hogyha most erre a kérdésre válaszolnék, akkor abba a hibába esnék, amit ön egyébként jogosan tart hibának, hogy leegyszerűsítünk.
1: Hát ezt tette politikusként.
0: De most nem politikusi szerepben vagyok itt. A következő könyvem címe az lesz, hogy Levelek Évának. Abban először fogok írni mélyebb tartalomról, a saját politikusi ténykedésemre reflektív módon is, az jövő tavasszal fog megjelenni. Levelek Évának.
1: És lesz benne kritika, önkritika?
0: Értelmezés biztosan lesz benne, az a fontosabb. És értelmezési keret is megteremti a lehetőséget önnek, meg az olvasónak, hogy eldöntse, hogy a csávó akkor, ha ez a keret inkább jó volt, vagy inkább rossz volt.
1: Tehát akkor ezt nem lehet két szóban elmondani?
0: Lehet, hogy lehet, én nem tudom.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, Gyurcsány Ferenc. Köszönöm szépen. Ez volt a Médiapiac, viszontlátásra.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Alzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval! Áza.hu. Az akció július 20-áig tart.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
4: Jó napot kívánok! Élénk a forgalom a fővárosban a Rákóczi úton mindkét irányban a Blaha Lujza tér előtt, az Asztória környékén, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, illetve a Margit körúton és a Budai alsórakparton is szakaszonként. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál, ahol mától a Rákóczi híd felé a két külső sávot zárták le, sáverhúzással így csak a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Az érintett szakaszon csak a BKK éjszakai járatait engedik át. A hétvégén az egyes villamos helyett ismét pótlóbusz jár a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkúti Nándor stadion között nem jár, 37-es pótlóbusszal utazhatnak Kőbánya alsó vasútállomás és a Hidegkúti Nándor stadion között. A 15. kerületben lezárták a Szerencs utcát az Elem utca és a Pázmány Péter utca között, mert javítják a távhővezetéket várhatóan ma délután 4 óráig. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
5: Munkaerőpiaci helyzet elemzéssel kezdünk. Nem tudom, emlékeznek a kedves nézők, korábban volt ilyen, hogy stop Soros, mostanában van stop Önkény, de van olyan kifejezés is, hogy vendégmunkás stop, és ezzel a rendelettel kapcsolatban érdekellentétek feszülnek egymásnak. Ezt a helyzetet próbáljuk értelmezni, kibogozni Takács Gábor munkajogásszal, a Vállalkozók és Munkaadók Országos Szövetségének szakmai tanácsadójával. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött.
6: Jó reggelt kívánok, köszönöm a lehetőséget.
5: Kezdjük először azzal, hogy vajon hány munkavállaló, külföldi munkavállaló, hogy vendégmunkás van Magyarországon, mert nagyon szórnak a számok. Én arra emlékszem, hogy 10 évvel ezelőtt még arról volt szó, hogy aki Magyarországra jön, nem veheti el a magyarok munkáját. Aztán tavaly már arról volt szó, hogy annyira kevés a magyar munkaerő, hogy középtávon akár 1 millió külföldi munkavállalóra is szükség lesz, és én körülbelül itt elvesztettem a fonalat. A kollégám azt mondja, hogy 130 ezerről tudtak hivatalosan 2024-ben.
6: Nézzük akkor egy picit a fogalmakat, amit talán érdemes helyre tenni. Ugye egyrészt ez a 130 ezer vagy 100 ezernél valamivel több munkavállaló, ez a külföldi munkavállalók összességét jelenti. Ezeket a külföldi munkavállalókat előszeretettel hívják a köznyelben vendégmunkásoknak, kicsit összemosva egyébként a kategóriákat. Van egy külön szabályozás szempontjából megkülönböztetett csoport, akiket vendégmunkásként kezelünk. Ez 4 magyarországi engedélytípust fed le egyébként, tehát ide beletartozik a mezőgazdaságban foglalkoztatott vendégmunkások csoportja, a beruházásokon foglalkoztatott vendégmunkások csoportja, a foglalkoztatási célú, tehát egy úgynevezett, vagy mondjuk azt, hogy egy ilyen általánosabb munkavállalási célú engedéllyel itt tartózkodók, itt dolgozók csoportja, és a vendégmunkások csoportja. Tehát még a vendégmunkásokon belül is van egy kifejezetten vendégmunkás célú tartózkodási engedély. És ez a vendégmunkás célú tartózkodási engedély, ami a közelmúltbeli szabályozással érintett, tehát a nagy csoporton belül még egy ennél is jóval kisebb vendégmunkás kört szabályozott most a kormány, ahol alapvetően 3 állampolgári csoport dolgozhat, 3 ország állampolgárai, a Grúzia, Örményország és a Fülöp-szigetek állampolgárai. Hogyha innen nézzük, akkor a vendégmunkás tartózkodási engedéllyel itt dolgozók, azok jellemzően a Fülöp-szigeteki munkavállalók, itt 10 000-et valamivel meghaladó létszámról lehet beszélni, tehát ez messze nem a 100 000 fős létszámmal azonos.
5: Tehát akkor róluk szól ez a vendégmunkás stop kormányrendelet?
6: Az a rendelet, ami most június 6-án lépett hatályba, az gyakorlatilag ezt a személycsoportot érinti, és ezt is olyan módon, hogy nem zárja ki 100%-ban azt, hogy mondjuk egy Fülöp-szigeteki munkavállaló Magyarországon munkavállalási engedélyt kapjon, vagy úgynevezett összevont engedélyt, csak nem a vendégmunkás tartózkodási engedélyt, hanem egy másik altípust, a foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyt kaphatja meg. Ez alapvetően azt jelenti, hogy más foglalkoztatói kör lesz részben jogosult kikérni ezt az engedélyt, illetve magára az engedélyre, az engedély kiadására eltérő eljárási szabályok vonatkoznak.
5: És ezek a Fülöp-szigeteki munkavállalók kiknek az érdekeit sértik, vagy kiknek a jogait, munkáját veszélyeztetik, hogy rájuk, tehát 10 000 emberre egy külön kormányrendeletet kellett alkotni?
6: Nem biztos, hogy sérti vagy veszélyezteti bárkinek a jogait vagy érdekeit. Tehát nyilvánvalóan van egy munkaerőpiaci helyzet, ahol van egy kínálati oldal, ami ugye a munkavállalókat jelenti ezen a területen, illetve egy keresleti oldal, ami pedig a munkáltatókat, illetve az ő nyitott pozícióikat. Ez a két oldal, ez sok helyen nem találkozik a magyar munkaerőpiacon. Ennek rengeteg oka van, lehet a fizetésekről szó, lehet a fizikai mobilitásról, hogy egyszerűen ténylegesen nem ott él az a munkavállaló, aki dolgozna, ahol a nyitott pozíciók megjelennek. Lehet képességbeli, szakmai tudásbeli eltérés, nem biztos, hogy rendelkezik azokkal a kompetenciákkal a munkavállaló, amit éppen keresnek a munkaerőpiacon. És nyilván lehet egy motivációs kérdés is, nem biztos, hogy a munkavállaló akar, vagy olyan bérér akar dolgozni éppen az adott pillanatban, amikor egy munkalehetőség megnyílik.
5: Bocsánat, hogy közbevágok, nem teljesen értem, mert hát a piac szabályozza önmagát, tehát ha van kormányrendelet, ha nincs, ha jön a Fülöp-szigeteki munkavállaló, és nem tud buszt vezetni, akkor nem fogják fölvenni.
6: Ez hát, így van.
5: Akkor miért kell ezt felülről szabályozni?
6: A magát a harmadik országbeliek foglalkoztatásának
5: vagy
6: a kérdését?
5: Igen, ennek a társadalmi rétegnek a munkavállalását. Hát majd eldönti a munkaadó, hogy akarja azt az embert annyi pénzért, amennyiért ő hajlandó dolgozni, akarja alkalmaznia, vagy sem. Miért kell itt a kormánynak, vagy az államnak beavatkozni?
6: Ja, általában a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának a szabályozása az egy részben idegenrendészeti, részben foglalkoztatási kérdés. Tehát nyilvánvalóan az államnak megvan a saját idegenrendészeti foglalkoztatási szempontrendszere, hogy akar-e is milyen munkahelyekre, milyen pozíciókra a harmadik országbeli munkavállalót beengedni az ország, illetve ugye ezzel együttézben az EU munkaerőpiacára. Ez mindig is szabályozott volt. Az elmúlt években, az elmúlt nagyjából egy évtizedben nyilván a harmadik országbeliek foglalkoztatásával kapcsolatos szabályozás megerősödött, alapvetően azért, mert ez a keresleti kínálati rés ez egyre nagyobb lett, és a munkáltatók, illetve nyilván a gazdaság számára is fontos volt, hogy azért valaki dolgozzon. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy például a béreket rontaná ez a szabályozás, vagy önmagában a harmadik országbeli munkavállalók megjelenése, hiszen a foglalkoztatási része ezeknek az engedélyeztetési eljárásoknak arra is kiterjedt, hogy vizsgálja a foglalkoztatási hatóság azt, hogy milyen béren kívánják ezt a munkavállalót alkalmazni, és hogy ez az országos átlagbérhez igazodó bére.
5: Tehát magyarul, hogy ne rontsa le az adott szektorban a bérezést, ne húzza le arra a szintre, amit az ázsiai vendégmunkás elfogad, és emiatt az ugyanott dolgozó magyarok is egyre kevesebbet kap.
6: Így van, tehát erre van lehetősége a hatóságnak,
5: értem,
6: hogy az országos átlagkeresethez igazodó bérezést várjon el a foglalkoztatótól.
5: Akkor mi az érdekellentét, ami most a kormányrendelet meg bizonyos munkaadók között feszül? Tehát mitől tartanak a munkaadók?
6: Ami változott, és ez nagyon fontos, hogy szabályozási oldalról lényegében az változott, hogy egy másik típusú engedéllyel lehet már csak Fülöp-szigeteki munkavállalókat hozni. Azért itt a grúz és az örmény munkavállalók nem jelentek meg lényeges számban a magyar piacon.
5: Ezek az ázsiai munkások vagy vendégmunkások milyen szektorokban dolgoznak jellemzően?
6: Elsősorban a feldolgozóipar vette fel őket, tehát kifejezetten a szűk értelembe vett vendégmunkások, azok a feldolgozóiparban dolgoztak, gyárakban. A magasan képzett munkavállalókra külön engedélytípusok vannak, tehát ez volt a jellemző, illetve nyilván ezzel az engedéllyel más szektorokba, például a mezőgazdaságba is lehetett hozni munkavállalót. Azzal, hogy továbbra is vannak specifikus engedélyek, tehát például a mezőgazdaságra nézve van olyan a nagyobb, tágabb értelembe vett vendégmunkás engedélyek közé tartozó engedély, amelyik nem került újra szabályozásra, tehát ott továbbra is azzal az engedéllyel lehet behozni munkavállalót, sőt ott nem csak Fülöp-szigeteki, hanem bármilyen nációból lehet munkavállalót behozni Magyarországra.
5: Olvastam, hogy van egy rövid és egy középtávú stratégia, nem tudom, hogy ezt kidolgozta ki, és igazából fél percünk van arra, hogy elmondja, hogy akkor most ez egy nagyon komoly probléma, vagy megjelent egy rendelet, és csak aggódnak némelyek, de igazából nem alappal, tehát hogyan tovább?
6: Én azt gondolom, hogy arra nem kell számítani a rendelet okán, hogy itt drasztikusan megváltozik a harmadik országbeliek foglalkoztatásának a lehetősége, az eljárásrend alakult át. Nyilvánvalóan szükség van a harmadik országbeliek foglalkoztatásával kapcsolatban egy rövid és egy közép-hosszú távú stratégiára is. Ennek viszont a magyar általános foglalkoztatáspolitikai stratégiába kell illeszkedni. Jelen pillanatban a munkáltatói érdekszövetségek oldaláról egy előkészítő munka zajlik, hogy mit látnak ők a magyar munkaerőpiacon rövid, közép és hosszú távon, és ezt az előkészítő munkát szeretnék majd a kormány elé tárni, és ott a szociális párbeszéd keretében egyeztetni a kormány képviselőivel.
5: Hát ha lesz valamilyen előrelépés, akkor várjuk ismét szeretettel, és köszönöm szépen, hogy eljött, és mindezt elmondta Takács Gábor munkajogásznak.
6: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Ha Magyar Péter olyan bátor, vállalja a jogi következményeket. Így reagált Áder János, miután a miniszterelnök nyilvánosságra hozta a volt államfő 2018-as amerikai útjának részleteit. Közben Sólyog Tamás azt nehezményezi, hogy utódja politikai kinevezetként kerülhet a helyére. A Fidesz pedig, idézem, a tiszás önkényuralom ellen szervezett tüntetést. Pulai Andrással és Szerető Szabolcssal beszélgetünk. Még a héten benyújtja a vagyon visszaszerzési hivatalról szóló javaslatot az országgyűlésnek a kormány, jelentették be a kormány szóvivők. Az is kiderült, hogy a tisztítótűz művelet keretében eddig 5 ügyben tettek feljelentést az előző kormány által kötött szerződések miatt, melyek esetében felmerül a hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja. A stúdióban Ligeti Miklós. Közel 4%-os reálbér növekedésre, csökkenő inflációra és 1,5%-os GDP bővülésre számít idén az év második felében az Egyensúly gazdaságkutató. A második negyedéves előrejelzésük szerint bíztattuk a kilátások, de a növekedés továbbra is lassítja a geopolitikai bizonytalanság és a gyenge európai ipar. Vendégünk Kozák Ákos. Sikeresnek értékelte az ankarai NATO csúcsot Magyar Péter, aki az amerikai elnökkel is találkozott Törökországban. A miniszterelnök szerint az a legfontosabb, hogy demonstrálni tudták a NATO egységét. Közben fokozódik a háborús helyzet a Közel-Keleten, miután Donald Trump kijelentette, Irán nem tartja be a megállapodásokat, így többé nem tárgyal Teheránnal. Víg Zoltánnal beszélgetünk.
2: De ha nem tárgyal, akkor hogy lesz ugye béke, de majd ezt megtudjuk az adás végén remélhetőleg. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Az önkény ellen tüntet a Fidesz és mozgósította híveit a Sándor Palota elé. Ez lesz az első témánk is, majd nem sokára kapcsoljuk a helyszínt is. Két vendéggel, Szerető Szabolcssal indítjuk egyrészt és Pulai Andrással másrészt a mai adást. Mit szóltok ehhez a tüntetéshez és annak a felhangjához?
3: Hát, amit eddig láttam belőle, az inkább vicces volt, mint komoly.
2: Miért volt vicces?
3: Hát nem tudom, ugye, ahogy az adás előtt is beszéltük, április 12-e az ország Trianonja elhangzott egy ilyen mondat.
2: Tóth Elizabeth mondta ezt.
3: Igen, én nem tudtam volna a hölgynek a nevét megmondani, de azt hiszem, hogy most már mostantól kezdve híres. Szóval nem, én nem látom azt a nagy mozgósító erőt. Értem, hogy ott van persze 1-200 fős fideszes keménymag, aki még kitart, de hogy egyébként az átütő erőt ebben a történetben én nem látom, és azt az önként se látom, hogy nagyon jönni, ami ellen ők tiltakoznak. Különösen ugye akkor, amikor egy köztársasági elnök, politikai kinevezett köztársasági elnök azt mondja, hogy majd lesz utána egy politikai kinevezett köztársasági elnök.
2: Mit veszi?
3: Mint egy óriási
2: veszélyhoz kezdünk. De erről majd beszélgetünk. Te hogy érzed ugyanezt? Nem akarok számháborúba bocsátkozni veled, főleg nem, meg én sem vagyok ott, de mintha azért 1-200 embernél több lenne ott.
4: Igen, de ennek egyébként olyan hatalmas jelentősége nincsen, mert azt kimondhatjuk, hogy nem egy olyan hatalmas erőt mutat föl ez a tüntetés, ami egyébként a politikai folyamatokat bármilyen módon is érdemben befolyásolná. Mondjuk ezt a tüntetés előtt is tudhattuk. Itt szerintem, ami kérdésként leginkább felvetődik, az a hitelességnek a kérdése, hogy a Fidesz és ezek a szereplők mennyire beszélhetnek hitelesen a jogállamiság helyreállításáról, önkényről, az azt, amire az elmúlt évek kormányzását ismerve nagyon sokan azt gondolom, hogy hát megütköznek ezen, és azt mondják, hogy hát bagoly mondja verébnek minimum ez a reakció erre, és hát itt nem csak az történt, hogy ők esetleg alkalmaztak olyan módszereket, amiket most úgymond kifogásolnak, hanem valójában a Fidesz egész retorikája a kormányzati pozícióból az arról szólt, hogy ezek a fékek és ellensúlyok, ez a jogállamiság, ez igazából nem is fontos dolog.
3: Nem csak a retorikája, a cselekvés maga.
4: Igen, de gyakorlatilag nevetségesen is tették azokat, akik arról beszéltek, hogy a többség hatalmát korlátozni kell.
2: Na lássuk, mi a helyzet a helyszínen. Varga Krisztián kollégám ugyanis ott van a Sándor Palota előtt, vagy annak a környékén. Szervusz Krisztián, jó estét kívánok! Sokan vagytok-e, és mi történik éppen most?
5: Szervusz Agon, köszönöm az egyenes beszéd nézőit és vendégeit is. Igen, alapvetően maga a tér az megtehet, néhol szellős, de egyébként önmagában azt lehet, hogy nagyon sokan vannak itt. Ugye önmagában nem egy nagy térről beszélünk, de az alapvetően maga a tér az megtehet, néhol szellős, de egyébként önmagában azt lehet,

0: Sítás, azt már ugye máshol is talán olvashattak a nézők, olvasók, hogy nem túlságosan jó. A volt államfő egyébként több mindent emlegetett, ugye Magyar Péter a Facebookon kiírt egy posztot, ahol azt írta, hogy 150-200 fő akarja megállítani őrként, és erre egyébként erre válaszolt Áder János volt államfő is, aki azt mondta, hogy körülnézett ugye itt a téren, és azt mondta, hogy még a Ferencváros is örülne ennyi szurkolónak, és ahhoz képest, hogy 150-en vannak, egész hangosak. Egyébként elmondta azt is, hogy pontosan azért jött ki egyébként ide, vagy fogadta el a meghívást, mert alkotmánysértő módon akarják szerinte eltávolítani Siók Tamást a pozíciójából, és szerintem, hogyha ezt az alkotmány alaptörvény módosítást megszavazzák, akkor az önmagában egyet jelent a jogállam szétverésével is. Egyébként nem csak Áder János szólalt fel a színpadon, hanem ugye voltak előtte mások is, volt, aki elmondta azt, hogy április 12 az egy Trianonnak titulálta, de mondjuk Havasi Bertalan is felszólalt a színpadon, ő elmondta azt, hogy bízik abban, hogy Siók Tamás semmilyen olyan törvénymódosítás vagy alaptörvénymódosítás nem fog aláírni, ami akár mondjuk ugye róla szólna. Maga ugye az alaptörvénymódosítás a héten az már előkerült a parlamentben, volt egy általános vita, majd jövő héten folytatják, és várhatóan kedden szavaznak róla, vagyis magáról ugye az alaptörvénymódosításról várhatóan kedden fognak szavazni, és akkor meglátjuk, hogy hogyan dönt a parlament, de a kétharmados felhatalmazás a Tiszának megvan ahhoz, hogy megszavazza ezt, és ezzel együtt akkor Siók Tamás mandátuma is megszűnik.
1: Áder János azt mondta, hogy jobb lenne pecázni, de hát akkor a bajban van a köztársaság, hogy muszáj volt elmenni erre a tüntetésre. Láttuk, most már üres a színpad. Krisztián, köszönjük szépen neked a híreket a helyszínről, a Sándor Palota erről, és akkor beszéljünk erről a pecázásról. Tehát arról talán kevesebbet, arról, hogy a nyugdíjas éveiből visszaszólította a politika Áder János, mert szükségét látta. Ezt mondta ő maga is.
2: Hát összetört a szívem ezt hallva, hogy megzavarta az ország Áder Jánosnak a pihenését, meg azt is látom, hogy a korábbi Disneylandes kalandjairól is majd számot kell adnia. Hát ilyen az ember, hogyha köztársasági elnök, akkor komoly kockázatokat vállal, politikai kockázatokat vállal. Mindazonáltal a politikai, azért releváns, mert itt ketté választanám az egész történet, ami most zajlik. Ennek van egy politikai szintje, és van egy jogi, meg egy, van egy közjogi szintje. És azt látjuk, hogy mintha a szereplők, kormányzat, illetve ellenzéki szereplők, nem csak a kormányzati és ellenzéki mi voltukban cseréltek helyet az elmúlt hónapokban, hanem az évrendszerükben is helyet cseréltek. És ha az ellenzéki szereplők azok hirtelen azok jogi érveket kezdenek el sorolni, és ha jogállamiságot kérik számon, a kormányzati szereplők pedig ezeket nem tartják annyira fontosnak, és sokkal inkább politikai érveket, és sokkal
1: mondanám,
2: inkább politikai
1: érveket. Mondanám, hogy mindenki a saját szerepét játsza, de közben az is felmerül az emberben, hogy csak helyet cseréltek, vagy mindenki át is vette a másik metódusát. Tehát lehet-e az, hogy a mostani kormányoldal úgy fog működni, mint amiért leváltották a választók az előzőt?
3: Hát az nagy baj lenne, ha így lenne. Tehát nyilvánvalóan...
1: Ugye ezzel fenyeget most a Fidesz.
3: Hát igen, mondjuk azzal, hogy azt fogja csinálni, amit mi tettünk.
1: Hát ez egy
3: érdekes. Egyébként ezt azt a fegyvert, amivel most, amelyek az használatával el fogják távolítani Siók Tamás, azt végül is mindenképpen a Fidesz adta a Tisza párt kezébe, azzal, hogy ennyire fetizsizálta mindenek fölé, emelte a parlamenti kétharmadot, és azzal, hogy kivette az alaptörvényből azt a passzust, hogy az alaptörvény módosítást ugye nem vizsgál tartalmilag az Alkotmánybíróság, innentől kezdve nem nagyon értem, hogy miért gondolják azt, hogy Siók Tamásnak van bármilyen lehetőség arra, hogy megakadályozza ennek a törvénynek a hatályba lépését és az ő távozását, de visszatérve az alapkérdésre, nagyon nem lenne szerencsés, hogyha ezt a gyakorlatban is így folytatná a Fidesz módszereivel a Tisza párt a kormányzást. Jelen pillanatban itt most nem erről van szó, itt most a választási kampányban is elég határozottan megígért közjogi lépéseknek a végigviteléről van szó, amelyhez ugye megkapta a kétharmados felhatalmazást a Tisza párt, úgyhogy...
2: Hát nyilván az a kérdés, hogy ez megáll-e itt. Tehát addig, ameddig a Tisza párt ezt a kampány során nagyon markánsan hallgoztatott sztorik mentén, vagy az esetben a kormányprogramban bent lévő történetek mentén csinálja, én addig azt gondolom, hogy ez legitim dolog, és nettó nyers politikai eszközökkel is véghez lehet vinni azokat, aminél mások talán joggal kérik számon a közjogi stílust. De abban a pillanatban, amint ez túlmegy ezen, és olyan pillanatokban használják ezeket az eszközöket, olyan ügyek mentén használják ezeket az eszközöket, amelyre nem kaptak direkt felhatalmazást, akkor ez meg fog kérdőjeleződni. Nyilvánvalóan még tartanak a mézes hónapok, és még azt gondolom, hogy jó pár ideig fognak tartani, ugye utolsó mérésünk alapja 73%-on áll a

0: Isztának a támogatottsága 20 ponttal magasabb majdnem, mint ahányan egyébként rászavaztak. Tehát magyarul nagyon erős politikai felhatalmazása van továbbra is a Tiszának. Amíg ez ki fog tartani, addig szerintem nagyjából bármit lehet csinálni, ami a közöki kereteket mondjuk nem feszíti szét olyan nagyon. Utána, illetve hogyha elkezdődnek más rázósabb ügyeknek a felszínre kerülései, és azokat kell megoldani, akkor már sokkal óvatosabbnak és sokkal körültekintőbbnek kell lenni a Tiszának.
1: Van itt egy érdekes helyzet. Áder Jánosról beszélnék még egy mondat elejéig, de már egy másik összefüggésben, nem most a tüntetés kapcsán. Itt van ez az Áder-Magyar vita, ami Magyar Péter kedvenc terepe. Tehát valaki megszólal és kritizálja, és akkor megtalálja azt a módszert, amivel lehet egy nagyot ütni. És hát gyakorlatilag ez azt mutatja, hogy akik eddig megszólaltak a Fidesz részéről, mindenkinek a füle mögött van valami, vagy legalábbis valamit fel lehet hozni, hogy hát és az hogy volt.
2: És itt nem is ez az amerikai út, hát az érdekes, mert az már el fog igazolni, az már ki fog derülni, gondolom, hogy itt most azokat a tételeket azt valóban saját zsebből, de családtag esetében, vagy közpénzből fizették, ez a lényeg, én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben. De azt gondolom, hogy az egy új fejlemény egyébként a rendszerváltás utáni történetben, hogy én most így gondolkodtam azon, hogy volt köztársasági elnök, aki egyébként a pártpolitikából érkezett, és Áder János ilyen volt, nem ő az egyedüli egyébként, hogy ő aztán így szépen visszakanyarodik, és a mandátuma lejártával, kis idővel újra aktivizálja magát a politikai téren.
1: Nyilván ez semmi... Nem tiltott.
2: Nem tiltott, tehát hogy volt köztársasági elnök. Csak egy utólag is azért egy elgondolkodtató, hogy akkor ő köztársasági elnökként vajon mennyire tudta kifejezni a nemzetegységét, mert hogyha visszagondolunk arra, és egyébként szerintem itt annyiban hibát követett el, hogy azért a közvélemény meg a politika sem tekintette Áder Jánost ugyanúgy, mint a többi Fidesz korszakban megválasztott köztársasági elnököt, mert ugye Schmidt-Párral tudjuk, mi történt, Novák Katalinnal tudjuk, mi történt, Sulyog Tamás ismerjük.
1: Látjuk, mi történik
2: vele. Áder János kétségkívül azt a 10 évet azt balesetmentesen levezette.
0: Na de hát akkor ez a szerencseje Áder Jánosnak, hogy az mégiscsak kitöltötte a mandátumát, és olyan típusú botrányok nem kötődnek a nevéhez, ami nem teszi őt méltóvá arra, hogy adott esetben mondjuk összesség elnöki nyugdíjat kapjon. Mindazonáltal arra kérdésedre, hogy mennyire fejezte ki a személyiségével nemzetegységét, ugye azt mi annó kutattuk abban az időben, amikor a köztársasági elnök volt. A pontos számokra nem emlékszem, egyébként a honlapunkon elő lehet ásni, hogyha valaki nagyon ilyen bányászati tevékenységbe akar kezdeni, akkor az adatok még fent vannak. De arra emlékszem, hogy minden őt megelőző köztársasági elnöknél rosszabbak voltak a számai. Ugyanúgy vissza kell térnem arra a szerencsére, hogy utána jött azoknak meg mindegyikének, még nála is rosszabbak voltak a számai. Szóval nem az elmúlt, azt mondom, hogy évtizedekben a köztársasági elnök intézménynek a presztízs az nem nőtt. És a Sulyog Tamásnak a képessége arra, hogy kifejezze a nemzetegységét, még alacsonyabban van, mint bárki másnél, talán Schmidt-Pállal vetekszik ebben a kérdésben. És itt perül fel a kérdés arra, hogy akkor szüksége van a nemzetnek arra, hogy megreformálják a köztársasági elnöknek az intézményét, figyelemmel arra, hogy lényegében mondjuk 3 olyan köztársasági elnöke volt a köztársaságnak, ugye Göncz Árpád, Mádl Ferenc és Sólyom László, aki így az elmúlt évek, évtizedek távlatából is azt lehet mondani, hogy igen, ő kifejezte a nemzetegységét, még hogyha ott akkor még vitatkoztak is vele sokan.
1: Tegyük hozzá, hogy ez egy más korszak volt, egy megelőző korszak, ahol még máshogy született a köztársaság.
0: Igen, de mégis, és akkor itt merül fel a reformnak a kérdése, érdemes-e direkt köztársasági elnök választást kírni, azt, hogy a nép választja a köztársasági elnököt. Szerintem ez egy nagyon érdekes, nagyon fontos gondolatkísérlet, aminek a lejátszását én kimondtam, támogatom.
1: Magyar Péter pedig időnként ezt megemlíti, hogy ebben érdemes gondolkozni. Még egy utolsó téma, aranykonvoj ügy. Úgy látszik, ez lassan lezárul már a NAV oldalán. A NAV befejezte a nyomozást, arra vár, hogy az osztrák kollégák elküldjék a saját nyomozati anyagukat, és akkor azt tudják mondani, hogy a részükről ennyi volt. Nem találtak semmit. Igen, semmi bűncselekményre utalót, már hogy a szállítmánnyal kapcsolatban.
2: Igen, tehát az alapügyben, tehát ami miatt ez az egész ügy elindult, hogy itt valami fajta pénzmosás történt, vagy pénzmosás állt ennek a szállítmánynak a hátterében. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon súlyos dolog, mert hogyha az kiderül, hogy nem volt megalapozott ennek a gyanúja, és így lépett föl egy ilyen kényes és nemzetközi szempontból is rendkívül, hát hogy mondjam, kockázatos ügyben a magyar állam, és nyilvánvalóan politikai sugalmazásra, az akkor azt gondolom, hogy ez tovább lendítheti azt a másik ügyet, amiben ugye már ugye a TEK volt vezetőjét ugye megtalálták, tehát itt a visszaélés, tehát ez a hogy mondt, jogtalan fogvatartás, illetve sanyargatás, ilyen tényállást védelmeznek az ő esetében. Tehát azt gondolom, hogy ez azt jelzi, hogy amit akkor a közelmény nagy része érzett, hogy itt valami nagyon büdös ezzel a történettel kapcsolatban, ez a mostani NAV közlemény ezt alátámasztja, hogy pontosan felfüggesztették a nyomozást, és arra várnak, hogy Ausztria valamit mondjon, de azért nem valószínű, hogy az osztrákok, ahonnan érkezett ez a szállítmány, azt fogják mondani, hogy hát itt valóban.
1: De hozzátették, hogy nem találtak semmit.
2: Igen, itthon nyomozás semmit fel, nem talált. Így
1: semmi.
2: Van,
1: és azt is hozzátették, hogy a belső nyomozás a saját ügyükben, hogy mi hogy történt, az viszont folytatódik.
0: Így van, és ez egy összességében szerintem nagyon rossz hír azon 4-5 döntéshozó számára, akit ugye azonosított már ezt követő vizsgálat, aminek részes a miniszterelnök, ugye részese a TEK-nek vezetője, részese a szolgálatokat felügyelő államtitkár, vagy volt államtitkár, illetve talán egy NAV, hogy emlékszem, egy NAV felsővezető is, nem emlékszem pontosan igen. Nevére. Igen. Mert hát igen, ugye az a kérdés, hogyha még a gyanú halvány árnyéka se volt ezen ügy környékén, akkor ők vajon milyen felhatalmazással, milyen legitimációval futottak bele ebbe a történetbe. Nyilván én nem vagyok jogász, mert különösen nem vagyok bíró, tehát ezt nem tudom eldönteni. De lehet, hogy szólnak olyan érvek mellette, hogy ők gondolhatták úgy, hogy ott van nagyon súlyos gyanú.
1: Hát egyelőre, amit a legerősebben látunk, hogy az érv az volt, hogy ez a parancs.
0: Igen.
1: És aztán az összes többi ezután.
2: Hát nyilván a titkosszolgálatok kulcsszerepben vannak, mert végül is az ő jelzésük, ők voltak, akik formálisan jelezték, hogy itt probléma van, tehát hogy probléma lehet.
1: Na hát okosodunk majd, mert azért ennek az ügynek a vége felé járunk. Legalábbis az egyik részének biztosan. Szerető Szabolcs Pulai András, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
3: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
4: Tegnap, a tegnapi nap egyik fő híre az volt, hogy terrorcselekménnyel való fenyegetés miatt őrizetbe vettek egy bizonyos Szakács István nevű influencert, a Fideszhez köthető Megafon korábbi munkatársát, a Fidesz egyik tagját, mégpedig azért vették őrizetbe elmondása szerint, mert korábban kitett egy videót, amikor az Arany konvoj ügyben felmerült, hogy esetleg Orbán Viktor felelősségét is vizsgálni fogják. Szóval Szakács István megüzente Magyar Péter miniszterelnöknek, hát nem pontos és szabatos magyarsággal, mondhatnánk ilyen picit primitív megfogalmazásban, hogyha elmeri vitetni Orbán Viktort, mármint Magyar Péter, akkor az fog lenni, körülbelül így fogalmazott, hogy 500 ezeren kimennek az utcára, és bárhonnan kiszabadítják a korábbi miniszterelnököt. Állítólag ezt minősített terrorcselekménynek terrorcselekménnyel való fenyegetésnek a hatóság. Gerő Tamás ügyvéd van itt. Jó reggelt kívánok, szervusz, köszönöm.
5: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves nézőket.
4: Az első kérdés, ami sokakban felmerült, hogy ez tényleg ennyire veszélyes cselekmény, vagy inkább csak egy túlbuzgó, rajongó hőzöngéséről van szó, és túlreagálta a hatóság ezt?
5: Ezt meg kell vizsgálni, ugye erre való a büntető eljárás. Önmagában a terrorcselekménnyel való fenyegetés, az Magyarországon egy súlyos bűncselekmény, 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ugyanebben a tényállásban, csak egy másik alakzatban van az a pont, amikor valaki egy terrorista szervezethez csatlakozik, vagy a kiutazik azért egy másik országba, hogy csatlakozzon, az ugyanígy büntetendő. És ezért egyébként Magyarországon már 4 év fegyház büntetést is adtak. Tehát önmagában, hogyha ez a bűncselekmény megáll, akkor azért egy 5 évi szabadságvesztésből ki kell indulni a középérték miatt. Ugye magának a fenyegetésnek komolynak, konkrétnak és közvetlennek kell lennie. Tehát ezt a három feltételt kell vizsgálni a rendőrségnek.
4: Mind a háromnak teljesülnie kell?
5: Igen.
4: Tehát, mennyire nevezhetjük ezt komolynak, hogyha ugye, látod ezt a videót?
5: Ugye most ő azzal védekezett már utólag, hogy ő ezt nem gondolta komolyan, hát és pont ez egy jó védekezés a részéről. Ugye, ha abból indulunk ki, hogy 150 ezer követője van a Facebookon, akkor elvileg ő képes arra, hogy mozgósítson annyi embert, amennyit ő leírt, ugye ez a több százezer ember, hogyha mindenki hoz magával még
4: 500 ezeret írt egyébként.
5: Igen, nyilván ahhoz kell azért egy jó pár megosztás is. A valóságban én nem tartom reálisnak például, amikor a Kunigunda utcában ugye tegnap megszüntették, vagy tegnap előtt az adást, és akkor
4: 26-an voltak, de az újságírókkal együtt.
5: Igen, tehát azért ebből látjuk, hogy a reális veszélye ennek, hogy ő annyi embert ki tudna hozni, szerintem nincs meg. De ilyenkor azt is meg kell vizsgálni a rendőrségnek, hogy például a házkutatás során derült csak ki, hogy ő gyártotta esetleg robbanóanyagot, vagy a számítógépén adott esetben milyen csoportosulást kezdett szervezni, vagy tehát, hogy ezt ellenőrizni kell, hogy ez a komolyságát, és ez abból derül ki, hogy például volt fegyver nála. Ezeket ellenőrizni kell ahhoz, hogy a megalapozó gyanúból később vád legyen. Hogyha semmi ilyesmire nincs gyanú, hogy ő egyébként akár fegyveresen, akár valami robbantással akarta volna ezt elvégezni, ugye, amit írt, hogy ezt az 500 ezer embert, én megmondom őszintén, én nem tartom reálisnak. A másik, ami szerintem szintén a közvetlenség elvét nem biztos, hogy megalapozza, hogy hát Orbán Viktorral szemben nincs büntető eljárás.
4: Igen, tehát hogy több a feltételes tény ebben, vagy nem tudom, van
5: több a feltételezés.
4: Igen, több. Ha elmeri vitetni, és lecsukják, akkor mennek.
5: Én inkább arra hajlanék, hogy ez az ember ez inkább hőzöngött, és az ő hogy mondjam, előzményi életéből is, amikor azért elég ronda dolgokat írt és mondott, én nem is akarnám idézni, mert annyira felborító és annyira színvonal alatti.
4: Karsai Dániellel.
5: Így van, pontosan. Tehát azért azt gondolom, hogy ezt az embert ezzel egy kicsit talán még fel is emelte a hatóság egy olyan szintre, amit ő nem érdemel meg.
4: És a hatóság véleménye szerint miért indult meg? Pestiesen fogalmazva, látták a videót, vagy valaki feljelentette ezt az embert?
5: Bármelyik lehetséges. Nekem is van olyan ügyem, amikor Facebook felhívásra hogy majd le foglak ütni egy közszereplővel kapcsolatban, a hatóság kiment és előállította az ügyfelemet, és most egy közvetítő eljárás keretében fognak kibékülni azzal, akit egyébként a Facebookon megfenyegetett. Szóval az a fontos még szerintem ebben az ügyben, hogy őt nem tartóztatták le. Tehát eleve ő félrevezette a nyilvánosságot, nem biztos, hogy szándékosan, meg lehet, hogy a felesége írta ki, ugye, mert azt írták, hogy letartóztatták, valójában előállították. De most bizonyos bűncselekmények gyanúja esetén nem szoktak úgy idézést küldeni, hogy majd fáradjon be, mert egy terrorcselekmény ilyen fenyegetéssel fogjuk meggyanúsítani, mert akkor nagy a valószínűsége, hogy már eleve ugye eltünteti a nyomokat. Tehát ilyenkor ez a normál rendszer, ha van egy gyanú, akkor előállítják, és ez 8 plusz 4 óra maximum. Tehát igen, ha egy családtagom eltűnik 12 órára, az persze, hogy mondjam, nem csodálom, hogy megijedt a felesége, de hát értesítették arról, hogy előállították. A letartóztatás ugye az csak 3 napot követően, ugye először, ha előállítják, meggyanúsítják, és úgy ítélik meg, hogy fennáll a szökés elrejtőzés veszélye, vagy a bűnismétlés, vagy az eljárás akadályozása, akkor őrizetbe veszik. Tehát az őrizet tarthat 72 órát, az előállítás pedig 8 plusz 4, tehát maximum 12 órát, és őt ki is engedték a gyanúsítást követően. Tehát
4: ez azt jelentheti, hogy a rendőrség is úgy látja, hogy nem komoly az ügy, vagy nem jelenti ez azt, csupán azt jelenti, hogy nem tartanak attól, hogy elrejtőzne, vagy bűnismétlés történik.
5: Igen. Tehát ez, én szerintem a valójában az, hogy nem tartanak attól, hogy ő terrorcselekményt követne el. De az, hogy azzal fenyegetőzött, az a rendőrség szerint megáll.
4: És abból még akkor lehet baja?
5: Lehet. Igen. Tehát a gyanúsítás megtörtént. Ebből akár lehet egy olyan szabadságvesztés is büntetésként kiszabhatnak vele szemben. De igazából én kevésbé tartom. A reális forgatókönyv az az, hogy ha ő ezt tudja igazolni, hogy ő neki ez csak egy hirtelen felindulásból történt ötlete, akkor szerintem ez nem fog elmenni a bíróságig.
4: A Fidesz, köztük Orbán Viktor korábbi miniszterelnök is önkényről beszél, és arról, hogy ma vele történt, meg mármint Szakács úrra, holnap veled, tehát bárkivel. Szerinted itt beszélhetünk rendőri vagy hatósági túlkapásról?
5: Ez a Fidesz alatt is ugyanígy működött. Tehát amikor egy fideszes politikust vagy egy fideszes influencert megfenyegettek, akkor a rendőrség ugyanígy lépett föl. Úgyhogy most csak annyi a különbség, hogy gyakorlatilag kiegyenlítődött a legfőbb ügyész és a hatóság most jogállami módon működik, és mindenkit egyenlően mér, de a büntető eljárást ettől függetlenül szerintem maga az egész rendszer egy reformra szorul, mert hogy a fegyverek egyenlősége nincs meg, nagyon könnyen bárkit őrizetbe vesznek és letartóztatnak, akivel szemben a hatóság elindít egy büntetőeljárást és indítványozza a kényszerintézkedést. Úgyhogy az egész rendszerre szerintem rászorul egy reform, de önkényről nem beszéltünk.
4: Gerő Tamás, köszönöm szépen, hogy eljöttél és mindezt elmondtad.
5: Nagyon szívesen.
3: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Még a héten benyújtja a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló javaslatot az országgyűlésnek a kormány, jelentették be a kormány szóvivők. Az is kiderült, hogy a tisztítótűz művelet keretében eddig 5 ügyben tettek feljelentést az előző kormány által kötött szerződések miatt, melyek esetében felmerül a hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja. A stúdióban Ligeti Miklós.
2: A Transparency International jogi igazgatója a vendégünk, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: És hát volt ma kormányszóvivői tájékoztatóval, megismertünk 5 olyan ügyet, ami ügyében a kormány feljelentést tett. Már ez az 5 ügy azért ezennél sokkal ágasabb, bogasabb, mert 5 nagy témáról van szó, és sokkal többféle feljelentésről. Ez a felszín?
3: Hát engem is egy másik interjú keretében arról kérdeztek, hogy majd ez a vagyonvisszaszerzés hivatal mivel fog foglalkozni, és ott kicsit vakargattam a fejemet, hogy persze vannak ilyen régi kedvenceim, a Transparency International Magyarország annyit foglalkozott a lélegeztetőgépekkel, oltóanyagokkal a Covid alatt, a letelepedési kötvényekkel, a kicsit frissebb a budapesti 600 milliárd forintos irodaházvásárlásokkal, ahova ugye nem költözött be végül a pénzügyminisztérium, meg egy csomó más hatóság, tehát azért lesz nekik mivel foglalkozni. Úgyhogy attól nem nagyon kell félni, hogyha ez a hivatal létrejön, akkor hirtelen majd nem lesz mit tenni. Attól már egy picit jobban tartok, hogyha ezt tényleg nagyon rapid módon átkergetik a törvényhozáson. Nem tudom persze, hogy a tervezett normaszöveg az mennyiben módosult, és itt nem az a kulcs, vagy nem egyedül az a kulcs, hogy a mi észrevételeinket mennyiben fogadták meg, de ha nem javult, nem változott meg alapvetően, akkor így nem fogja azokat a reményeket valóra váltani, amiket sokan, és nem ok nélkül fűzik.
2: Miért beépítettek egy rossz normaszöveggel valamiféle gátat?
3: Nem. Azért szögezzük le, hogy ez egy jó szándék vezette, formabontó, meglepő elemeket tartalmazó, és éppen ezért az ilyen, elnézést az anglicizmusért, az ilyen out of the box gondolkodásnak köszönhetően akár egyébként komoly sikereket is felmutatni képes elképzelés, de mi arra rámutattunk, és feltételezem mások is, hogy nagyon büntetőjog nehéz. És bár ugye Magyarország az a 10 millió büntetőjogász országa, meg hát mindig azt gondolnánk, hogy ha korrupció, akkor büntetőjog, és ott van az a közhelyszerű mondás is, hogy a büntetőjog a kalapács, akinek a kezében kalapács van, az hajlamos a dolgokat szögnek nézni, és egy jó nagyot ráverni. Itt azért a vagyonfeltárás, vagyonút azonosítás, vagyongyarapodási vizsgálat és a vagyonvisszavétel az döntő mértékben nem büntetőjogi eszközökkel fog indulni. Aztán lehet, hogy nagyon sok minden, ami az elején még nem tűnik bűncselekménynek, vagy nem látszik a bűncselekmény gyanúja, az beterelődik a büntető útra, de egy csomó pénzügyi jogi, polgári jogi szerződések érvényességéhez kapcsolódó vizsgálatra és eszközre van szükség, és mi éppen erre hívtuk fel a figyelmet, hogy ezt a lábát is meg kell izmozni, meg kell erősíteni ennek a hivatalnak, mert ha mindennel várunk addig, amíg a bűncselekmény gyanúja már karakteres, akkor nagyon sok vagyon nehezen lesz már visszafogható.
2: Viszont a Helsinki Bizottság szerint így is nehéz, így is sok, így is túlzás.
3: Hát kinek mi az alapvető aggodalma, ugye ezért vagyunk sokan a civil oldalon is, és ezért jó, hogy most ennek a törvénytervezetnek volt társadalmi konzultációja, és sokféle nézőpontból érkező, sokféle vélemény fogalmazódott meg. Én azt gondolom, hogy a valóban meglévő jogorvoslati problémák, ilyenekre mi is rámutattunk, hogy ügyészségként tervezik meg ezt a hivatalt, az ugye bizonyos értelemben jogilag egyszerű, mert ha valami ügyészség, akkor az hozza magával az ügyészségre jellemző eszközöket és garanciákat. De például nem látszik, hogy ez egy olyan tagolt szervezetként épülne fel, amilyen az ügyészség, tehát a másodfok, a felettes ügyész, azok a kontrollfunkciók, amik az ügyészségen belül érvényesülnek, hiszen van járás, meg van megye, meg van tábla, meg van legfőbb ügyészség, azok itt egyelőre nem működnek, illetve nem észlelhetőek, tehát mi is rámutattunk, hogy még ezen egy kicsit kell dolgozni, tehát ez összességében egy olyan normaszöveg, ami jól és erősen megírt tervezet, és vannak benne nagyon jó gondolatok, de még egy csomó mindenre oda kellene figyelni, tehát ha van arra lehetőség, nem hiszem, hogy van, de azért megpróbálom, mert olyan sokszor próbáltam már, hogy innen is tanácsoljuk a hatalmat, a kormányt, akkor én azt mondanám, hogy még egy kört ezen kellene dolgozni, visszamutatni még, vagy a azokkal a szervezetekkel, akik olyan észrevételt fogalmaztak meg, amik figyelembe is vesznek valamilyen, elgondolkodtak a kormány részéről, üljenek le egy rövid fordulóra, és még beszéljék át, mert ez valószínűleg a...
2: Nem lehet tudni, mi kerül be most a...
3: Egyelőre nem kapunk visszajelzést.
2: Ez tehát... például baj? Tehát hát, az egyirányú egyeztetés az sose jó.
3: Ja, mert majd kell kapnunk választ a javaslatainkra, de azt ne felejtjük el, hogy a felelősség az a jogalkotó oldalán van. Tehát ő dönti el, hogy persze, milyen koncepciót visz, nem a Transparency International Magyarország alkott törvény. Nekünk vannak elképzeléseink, bizonyos elképzeléseink, például ami a közbeszerzésekre vonatkozóan fogalmazódott meg, azok erős tapasztalatból táplálkoznak, tehát nem csak úgy figyeljük a közbeszerzési híreket, és azt mondjuk, hogy valami biztosan úgy nem jó, hanem nekünk van konkrét vizsgálati, monitorozási, felügyeleti tapasztalatunk közbeszerzési eljárásoknál és szerződéseknél, tehát mondjuk úgy, hogy láttunk már pár karón, párféle varjút, ezeket a tapasztalatokat érdemes lenne beépíteni ebbe a szabályozásba is.
2: Itt vannak ezek a ma bejelentett konkrét ügyek, amik nyilván abból a szempontból csalódást okoznak nagyon sok embernek, hogy itt nagyon nagy most az igazságészség. És ez mindenkinek a saját igazsága. Hát tehát persze, rá tud mutatni arra, hogy szerinte kinek kéne már réges-rég börtönben lennie, ehhez képest ilyen csipcsup ügyekkel bajlódik a hivatal, a hatalom.
3: Ezért nem becsüljük alá. Tehát,
2: de hát ahhoz képest, hogy MNB ügy, ahol mindenki azt várja, hogy egy és két perc alatt a végére jut majd a hivatal. Hát,
3: de ez sem úgy fog történni, hogy ha egyszer végre a bűvös mester csettint és a felelősöket, mondjuk Matolcsy Györgyet, legalább a gyanúsításig, letartóztatásig, ha szükséges, eljuttatják, akkor hirtelen kád számra dőlnek vissza az ellopott 100 milliárdok ezresével, és az egész 500 milliárd az egyszer csak megkerül. Tehát ez így már nem fog megtörténni. Ez megtörtént volna akkor, hogyha a NER alatt, ami persze képtelenség, hallgattak volna a Transparency International Magyarországra, és a 2016-os fejlentésünk nyomán eljárnak úgy, hogy ezt az egész MNB-s vizsgálati dolgot ki kellene terjeszteni azoknak az ügyészeknek a magatartására is, akik a 2016-os fejlentésünket elfelejtették.
2: Na ez volt a másik, amit felhoztam volna, hogy ugye azt mondta Magyar Péter rögtön a parlamenti esküjekor, és a főügyész legyen kérdés, távozzon.
3: Az és nem elég, itt vizsgálni kell azt, hogy van-e olyan
2: azóta erről sincsen szó. Ugye akkor felszólította egy következő parlamenti körben, hogy számoljon be az MNB ügyéről.
3: Furcsa mozanat volt, mert valamit be is számolt. Tehát
2: egy hát ott zajlik.
3: Igen, de itt
2: megálltunk.
3: Jó, azt szögezzük le, a Transparency International Magyarországnak itt sokaknál radikálisabb az álláspontja, mi azt nagyon sok alkalommal hangoztattuk, hogy az összes NER-ből örökölt közjogi méltóságot, közjogi vezető tisztségviselőt, akiket a köztársasági elnök nevezett ki, vagy akiket a parlament választott, azonnal meneszteni kellene. Tehát az ő mandátumukat meg kellene szüntetni.
2: Anélkül, hogy megvizsgálnánk, hogy hibás, bűnös vagy nem?
3: Ez nem jogi felelősség az esetükben. A mandátumukat, a megbízatásukat nem jogállami körülmények között, és nem a jogállam tiszteletére kapták, és éles helyzetben igazolták, hogy nem a jogállam oldalán, és nem a rászorulók oldalán állnak. Például ott volt az önként törvényként apostrofált a hatalom által, egyébként csúfosan a NER által átláthatóságnak nevezett szabályozás, ami újságírót, civil szervezetet, céget, állampolgárt, taxisofőrt, fodrászt, igazgatót, bárkit ellehetetlenített volna, az alapján bárkinek a jogszerűen megszerzett jövedelmét jogorvoslat lehetősége nélkül el lehetett volna venni, és egyetlen ezek közül a közjogi méltóságok közül nem állt föl, nem mondta azt, hogy kérem szépen, én az alaptörvényre esküdtem fel, vállaltam, hogy a törvényeket megtartom és megtartatom, és ez a szabályozás nem egyeztethető össze az alaptörvényre, és ez rossz a magyar embereknek. Ha sehol máshol, de sokan azért sok egyéb helyzetben is elvéreztek, ha sehol máshol, akkor ebben a pillanatban ezzel a mulasztással annyira elvéreztek, hogy ez önmagában megalapozza azt, hogy az ő mandátumukat meg kelljen szüntetni, és az álláshelyüket megüresedettnek kelljen nyilvánítani. De megint hangsúlyoznom kell, ez ilyen disclaimer jellegű, nem a Transparency International Magyarország dönt, nekünk álláspontunk van erről is, a vagyon visszaszerzésről is, utóbbira érdemes lenne egyébként hallgatni, mert az tapasztalatokból táplálkozik.
2: Király Nóra, a Fidesz csepeli jelöltje 7 ügyben, 7 szervezet ügyében tett feljelentést a kormány, ami hozzáfűződik, de hát ilyenek, mint a fiatal családosok.
3: Igen,
2: és hasonló ilyen egészen érdekes szervezet.
3: Ne becsüljük ezeknek a súlyát alá. Tehát, hogy az úgynevezett óbudai korrupciós ügy, ami budapesti önkormányzatoknak, kerületi önkormányzatoknak a klasszikus önkormányzati közbeszerzéseien, közétkeztetés, parkolás, zöld felületkezelés, játszótérépítés, ehhez kapcsolódó 70-30 típusú korrupcióról szól. Tehát, hogy ez még a régi szisztémába jött, amikor még a Fidesznek megérte a valamikori MSZP-vel boltolni, hogy most ebben kezdtek el, egyébként teljesen harmadlagosnak nem nevezhető, viszonylag fajsúlyos kiáró embereket elvinni. Tehát elképzelhető, hogy mondjuk Papcsák Ferenc, akit én nagyon szívesen látnék a rendőrségen gyanúsítotti minőségben azért, hogy miket mulasztott a jegybanki alapítvány kétszeres felügyelőbizottsági elnökeként. Lehet, hogy majd ő egy ilyen kerületi beszerzés, parkolás, nem tudom, hogy érintette benne, lehet, hogy arra milyen típusú magatartást fogja elvinni. Mondjuk az Uzsoki utcai kórházhoz kapcsolódó Magyar Egészségügyi Szolgáltatóház Kft.-s pénzcsatornázási, pénzlenyúlási szereppel összefüggésben is lehetne őt kérdezni. Tehát nem biztos, hogy mindenkit, akit szeretnénk látni, hogy nagy ügyben megbukni, nem tudom, Szijjártó Pétert a lélegeztetőgépek ügyében, azt hiszem egyébként pont szerkesztőrnek mondta, hogy nem zúztak le semmit, amiről
2: ő nem tudja arról, hogy lezúztak volna valamit,
3: amiről állították, hogy lezúzták, bár soha nem is létezett, az egy csodás sztori volt. Tehát én őt abban szeretném látni elszámoltatás alatt, de elképzelhető, hogy neki is valami, nem tudom, számla nélkül vett kóla lesz majd a veszte, ami az egyik ilyen luxus magárepülős hivatali úton történt. Tehát ezt nem tudhatjuk, hogy mi fogja elsodorni ezeket a legényeket. Most még őket nem érte utol az igazságszolgáltatás, de szerintem ez már úton van, és ez jó, hogy úton van.
2: Most, ahogy így hallgatom, jutott eszembe a kérdés, nem volt ez előre kitalálva, ezt a vagyon visszaszerzési hivatalt elvezetni adott esetben, felkérés esetén?
3: Ha lesz pályázat, akkor még az sem kizárt, hogy én ezt megfontolom, hogy benyújtsak rá pályázatot. Pályázat nélkül nem izgalmas a sztori.
2: Ligeti Tamás, köszönöm szépen.
3: Miklós.
2: Miklós, köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon. Mega Árparádé. Vasaló. Szintén Mega Árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Tart a villamospálya karbantartása a fővárosban a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál, ahol mától a Rákóczi híd felé lezárták a két külső sávot. Sáverhúzással csak a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út irányából Zsák utca lett. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusszal utazhatnak. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkúti Nándor stadion között nem közlekedik. Kőbánya alsó vasútállomás és a Hidegkúti Nándor stadion között pótlóbusszal utazhatnak. A 77-es trolibusz Puskás Ferenc stadion megállóját pedig áthelyezték a Kerepesi útra a Hungária körút után. A negyedik kerületben ma 18 óráig a Pozsonyi utcában befelé az egyenesen haladó középső és a Tél utcába balra kanyarodó sávot lezárták elektromos közműjavítás miatt. Varga Etele, BKK.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
3: A gazdasági magazint hallják itt a Spirit FM-en, a Több-kevesebb című műsort. Szakár Erzsi a szerkesztője, Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok. Ritkán van jó hírünk a magyar gazdaság állapotáról, de ha van, akkor éljünk a lehetőséggel, és adjuk hírül, kürtöljük világgá, beszéljünk róla Csillag István közgazdásszal, korábbi miniszterrel, akivel most megbeszéljük, hogy magára talál-e a magyar ipar, és hogy minek köszönhető, hogy ilyen kiválóak az inflációs adatok. Örülök, hogy itt van, jó napot kívánok.
4: Jó napot kívánok.
3: Áprilisban 2,1% volt, már ott is azt mondták, hogy ej, de jó. Aztán májusban 1,8, és most júniusban 1,7% az éves infláció. Magyarországon lassan elfogy az infláció.
4: Ja, hát ennek alapvetően azért kell, hogy örüljünk, mert az elmúlt 4 évet az jellemezte, hogy a kormány, Orbán rezsim az újraválasztás érdekében irtózatos pénzt szórt ki, és nyilván ennek egyenes következménye lett az áremelkedés felgyorsulása, sőt az árszint rögzülése egy nagyon magas szinten. Ehhez képest annyi történt az elmúlt néhány hónapban a belső tényezők szempontjából. Igaz, hogy ugyanazt megismételte a kormány, mint amit 2021 végén, 2022 elején, tehát továbbra is kiszórta a pénzt, de ehhez, tehát a költségvetési kiadások növeléséhez és a nominál bérek emelkedéséhez nem párosult a jegybank által folyósított rendkívül kedvező kamatozású kölcsönöknek is a kibocsátása. Tehát emiatt a pénz mennyisége az nem olyan hihetetlen tömegben nőtt ebben az első negyed évben, mint 4 évvel ezelőtt. A másik fontos tényező talán, amit érdemes megemlíteni, hogy azok a várakozások, amelyek egy nagyon magas inflációt vetítettek előre, elsősorban a szénhidrogének piacán a hormuzi szorosban történt incidensek nyomán, azok valamelyest megnyugodni látszottak, tehát a külső hatások legalábbis ezen a részpiacon már korántsem voltak olyan erősek, a 100 dolláros olajár az valahova a 70 dollárra ment vissza hordónként, ami megint segítette ezt a folyamatot. A harmadik egy politikai tényező, óhatatlanul attól, hogy nem folytatódik az az egyébként az én véleményem szerint is, de az elemzők szerint is katasztrofális gazdaságpolitika, ami Orbán-Matolcsi párosát jellemezte, ez megkönnyebbülést jelent, és forint erősödésben öltött testet, aminek nyilvánvalóan az egyik legfontosabb hatása volt, hogy az importból származó árucikkek árszintje az nem lökte meg a magyarországi fogyasztójárakat. Végül a harmadik, hogy azért a kínálat is bővült, ha nem is döntő mértékben, de valamelyest igen, hiszen ugyan nem valami borzasztó, dübörgő ütemet látunk, de Magyarországon a feldolgozóipar is valamelyest magához tért, és ugyanakkor ugye még egy dolog történt, nevezetesen, hogy a rendkívül magas reálbérszint most kivételesen nem a megtakarítások növekedését eredményezte, hanem a fogyasztás bővülését, és ennek is van egy egyfelől gazdaság élénkítő, másfelől árszint mérséklő hatása.
3: És akkor ez még hozzátartozik, hogy nagyon sokan szeretnék úgy látni, és akár láttatni ezt a folyamatot, ami gyakorlatilag semmi mással nem lenne magyarázható, mint a kormányváltással, egy új gazdaságpolitika megjelenésével, ami egyelőre ugye nyilvánvalóan leginkább ígéret, de a piacokra valóban hat, hát a kötvénypiacokon is lehet látni, az árfolyam piacon is lehet látni, szóval valóban van egy várakozás, hogy majd valami jó lesz.
4: Regéket regélni, aminek egyetlen egy mozzanata van, ami talán igaz, ugye az előző kormány az monopóliumokat épített a piacon, és kifejezetten letörte, utálta a versenyt. A verseny az ugye mindig segíti az ár alkalmazkodási képességet, az árszinteknek valamelyest a mi vásárló közönségünk vásárló erejéhez való hozzáigazódás. Tehát az a jó hír, hogy lényegében az, hogy egybeépült Mészáros és Orbán zsebe, az megszűnik, az mindig jót tesz a versenyre vonatkozó várakozásoknak. Ha van versenyre vonatkozó várakozás, akkor talán nem lehet attól sem tartani, hogy mesterségesen a profit motívumokat, amit Mészáros táplál a kormányzatba, kiszolgálva, tartsanak magasan árakat, és ez azért többé-kevésbé ez a józan gondolkodásmód például abban is testet öltött, hogy ahogyan természetesen a világpiacon csökkentek a szénhidrogénárak, a benzinárak, úgy az úgynevezett védett árhoz történő ragaszkodás, azaz a nem piaci, kifejezetten piac ellenes fellépés is megszűnt.
3: És akkor itt van még az ipari termelés, amely növekedni kezdett, ami talán az európai adatokat ismerve némi meglepetést is okoz. Nincs olyan mérési módszer, aminél ne az látszana, hogy nőtt az ipari termelés. Az éves bázison mért munkanaphatástól megtisztított, mert ugye két munkanappal kevesebb volt idén, igen, mint tavaly. Szóval az 5,4%-kal nőtt az előző hónaphoz képest, 2,3%-kal, szóval valami elindult. De mitől?
4: Hát azt hiszem, hogy három tényezőről beszélhetünk. Az első, hogy ugyan nagyon enyhe mértékben, de az a nyomás, ami az európai gazdaságon a Trump-féle kísérletek, beavatkozás, állandó akciózása vámokkal kialakult, és másfelől ugye a kínaiaknak a hihetetlen tömegű beáramlása, ami visszavetette az európai autóiparnak a kibocsátási hajlandóságát és képességét, az valamelyest megszűnt. Javult például a számunkra fontos Németországban is az ipari kibocsátás és a várakozás. A másik, ami ehhez legalább ennyire hozzátartozik és fontos tényező, hogy ugyan nem tudnánk ezt eltúlozni, mert azért ez csak néhány hónapra, kettő hónapra szorítkozik ez az ipari növekedés, de legalábbis azokban az ágazatokban alakult ki, ahol mégiscsak van icike export növekedés is, ami nem volt jellemző az előző négy év során, és ez azért valamit az ipar számára megfelelő, mondjuk úgy, hogy pozitív előjeleket hoz. És egy harmadikról szeretnék még szólni, hiszen mi egy ilyen kommunista barát ideológiát mondunk, hogy az ipar mindenek előtt, és hogy 30% meg 40%, ugye a mi ipari kibocsátásunk a teljes GDP-ből 20-22%-ot tesz ki, mert egy normális fejlett országban inkább a szolgáltatások igénybevétele jelenti azt a húzóerőt a kínálati oldalról, és ez is bekövetkezett, és ennek pillanatnyilag azért kell örülni, mert természetesen az olyan ágazatok, mint a telekommunikáció, az olyan ágazatok, mint a pénzügyi tanácsadás is valamelyest beindultak, és ezeknek az elhanyagolt infrastruktúrája, hiszen ezekre nem nagyon költöttek, mi hiszen volt mindenütt ársapka, volt mindenütt egy nemzeti bajnok kijelölése, ezek mind azt eredményezték, hogy az olyan jellegű beruházások és ezeknek az ágazatoknak a fejlesztése, amelyek nagyobb hozzáadott értéket jelentenek, mint mondjuk például az akkumulátorgyártás, az is nagyon-nagyon finom mértékben, de beindulhat. Meglátjuk, hogy ez az egész évre kitart-e, vagy esetleg visszaáll az a korábbi időszakban 2021-ig megszokott növekedési modell, hogy 4-5 hónapig jobban húzott az ipar néhány ágazata, aztán 4-5 hónap után visszaállt egy kicsit, és egy ilyen fura lüktetés van, ami részben persze lehetne természetes is, de akkor is arról beszéltünk, hogy nem a saját természetes endogén bázisán tudott növekedni az ipar és a gazdaság, hanem az állandó beavatkozási kényszer határozta meg, hogy mi történik. Tehát aminek most örülnünk kell, hogy így ebben az új gazdasági felállásban néha az is jó, mint amikor az ember szöget üt a falba, és néha nem az ujjára üt, mint ahogy a kormány állandóan ugye ráütött az ipar és a vállalkozásoknak az ujjára, hogy szünetet tart, és ez a fellélegzés, ez hozzájárul egy viszonylag szerény, de mégiscsak biztató gazdasági növekedéshez is.
3: A korábbi gazdasági miniszter, mondanám, elég gonoszul, állandóan arról beszélt, hogy elindul a gazdaság. Hát ez úgy látszik, az kellett, hogy ne ő legyen a gazdasági miniszter, és nem csak igaza lett.
4: Nézze, én ezt régóta mondjuk, én sajnos elég, én 70-kedni kellene, hogy így fogalmazok az életkorom miatt, és én ezt a jelenséget ismerem a kádári időkből is, hogy amikor az elvtársak elmentek nyári szabadságra, és ez így volt a 80-as években, akkor egyszer csak jobban teljesített a gazdaság. Amikor Nagy Marci elment vélhetően nagyon tartós szabadságra, ez egy nagy felélegzés, sokkal jobban fog teljesíteni a gazdaság.
3: Köszönöm szépen, Csillag Istvánt hallották az előzőekben.
4: Viszont hallásra.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Evonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint a Spirit FM-ben. Az elmúlt hónapokban, sőt években cudaridők jártak az építőipar nagy részére. A GKI gazdaságkutató ZRT meg egy új elemzéssel arra próbált választ találni, 500 vállalkozást megkérdezve, hogy vajon az Európai Uniós pénzek jelentenek-e számukra megváltást. Hogy mire jutottak, az Petz Rajmundtól, a GKI vezető kutatójától fogjuk megtudni. Jó napot kívánok, Rajmund!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Szóval igen, ez nem volt könnyű időszak, megszűntek az állami megrendelések, befagyott az építőipar, nagyon sokáig nagyon erősen reménykedtek benne a szereplők, hogy valami majd csak történik a javukra. Most az uniós forrásokat úgy látják-e, mintha ez most megvalósulna?
2: Hát alapvetően kedvező képet

0: vázoltak föl, de nem annyira a 2026-ra, hanem inkább 2027-re, illetve az azt követő évekre. Úgyhogy az idei évben már nem fogja befolyásolni lényegesen a folyamatokat az EU forrásoknak a hazahozatala, legalábbis ezt gondolják a cégek többsége.
1: Hát nagy valószínűséggel ez reális is, most csak abból indulunk ki, hogy a megrendelés az nem aznap érkezik, hanem a tervezési feladatoktól kezdve sok minden hátra van, hogyha érkezik is valami pénz az építőiparba az EU forrásokból, tényleg nem másnap lesz az. Mire számítanak igazából?
0: Tulajdonképpen az idei évet illetően inkább a derülátók vannak többségben, tehát körülbelül a 40% a cégeknek az, aki arra számít, hogy az árbevétele növekedni fog. A visszaeséstől csak olyan 20% körül tartanak, tehát alapvetően egy viszonylag kedvező évre számítanak. Ugye az előző három év az eléggé nehéz volt az ágazat számára, és nagyon sok cég felélte a tartalékait, úgyhogy igazából nagyon ráfér a szektorra egy kicsit jobb év, aztán középtávon meg hát egy nagyobb növekedéssel, tehát egy ilyen 3-4-5%-os évi termelés növekedéssel számolnak.
1: Ugye hála a Start Plusnak a lakáspiac gyakorlatilag fenntartotta az építőipart az állami megrendelések hiányában, viszont most, hogy az Európai Bizottságtól megérkezik ez a nagyjából 6000 milliárd forint remélhetőleg, ez pont azt az infrastruktúra bővítést érinti, amiben a magyar építőipar korábban is jó volt, és amiből a nagy bevételek származtak, közlekedés, vasút, bérlakás, kollégium, állami megrendelések egy szóval.
0: Ugye ez korábban is problémája volt az építőiparnak, hogy egyszerre jött minden, tehát a kormány egyszerre próbálta élénkíteni a lakáspiacot is, meg a beruházási, közbeszerzési piacot. Hát ez kapacitásokba ütközött, tehát voltak ebből gondok, de most azt gondolom, hogy ez nem lesz igazi probléma. Különösen azért nem, mert a lakásépítés elindult, de hát itt is inkább ilyen 2027-28-ban várható az átadott lakások számában megjelenő növekedés. Az idei év az csak inkább a felkészülés erre, és a többi piaci szegmensben, tehát a vállalati és az állami megrendeléseknek a szegmensében is hát igazából inkább ez a középtáv lehet erősebb, tehát azt mondanám, hogy az idei év egyfajta felkészülés erre a várt növekedésre.
1: A felmérésüknek van egy kifejezetten izgalmas és figyelmeztető része, méghozzá a digitális jelenléte az építőiparnak a világban, és hát nagyjából arra jutnak, hogy alig tizede a cégeknek az, amelyik elkötelezett ebben az irányban, az elsőprő többség, a fele digitálisan teljesen passzív. Miközben hát e felé megy a világ, tehát ők le fognak maradni valószínűleg.
0: Hát ennek a veszélye megvan. Ja, az építőipar eléggé strukturált ágazat abban az értelemben, hogy a nagy projekteknek, dolgozó generálkivitelezőknek sok alvállalkozója van, és ugye ezekkel az alvállalkozókkal szemben is egyre inkább az fogalmazódik meg igényként, hogy digitálisan tudjanak kapcsolódni a fölöttük levő szintekhez. Emellett meg a másik érdekessége a felmérésnek, hogy tulajdonképpen a fele a cégeknek azt mondja, hogy ők igazából akkor szánnak rá nagyobb összeget digitális fejlesztésre, vagy akár fenntarthatóbb, korszerűbb anyaghasználatra, hogyha ezt a megrendelők elvárnák. Tehát nem egy belső érték alapú megközelítést mondanak a legtöbben, hanem inkább egy ilyen külső kényszerként fogják ezt fel. Ami azért furcsa, mert ugye a körbenézzünk a világban, hogy a mesterséges intelligenciának a térnyeréséről nem érdemes hosszan beszélni, hát nyilvánvaló, hogy e felé megy a termelő szektorok egészen, és hát ezen belül az építőipar is. Tehát ezt én egy érdekes hiányosságnak gondolom, de valószínűleg ezt az élet valahogy elrendezi. Ha mondhatok erre egy példát, az az, hogy a közbeszerzési piacon is egyre szélesebb azoknak az építkezéseknek a köre, ahol ezt pályázati előírásként megfogalmazzák. Tehát valószínűleg a jövő az a digitalizációé.
1: Nyilván ez elkerülhetetlennek látszik. Petsz Rajmund, a GKI vezetőkutatója, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
2: Best of adást hallottak. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Miközben azt halljuk, hogy Donald Trump gazdasági tervei hogyan nem sikerültek, és leginkább az inflációs nyomás az, ami az amerikai gazdaságban gondot okoz, meg hát az sem jött be igazából, hogy hogyan fogja hazavinni azokat a gyárakat, amelyek máshol is gyártatnak, de ezen közben úgy tűnik, hogy a nagy amerikai vállalatok mégiscsak egy jó idényt zárnak, hogyha az első fél évi adataikat tekintjük. Ez iránt, ennek okai és eredményei iránt érdeklődő Varga Dánielnél, a KNTH Senior elemzőjénél. Jó napot kívánok!
3: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, azt azért elmondhatjuk, hogy összességében egy ilyen fokozott várakozással futnak neki a második negyedéves gyors jelentési szezonnak az amerikai vállalatok. Emellett érdemes kiemelni, hogy az első fél évben is ugyebár túl vagyunk, és hát egy elég erős teljesítményt tettek le az asztalra a különböző részvényindexek. Csak gyorsan, hogyha áttekintjük, akkor a dollárba számított S&P 500 index teljesítménye megközelítette a 10%-ot, míg a Nasdaq 100 esetében még markánsabb 17% feletti javulás mutatkozott, ez elsősorban a tech túlsúlynak köszönhető. Ráadásul, ha csak negyedéves távlatban vizsgálnánk a teljesítményeket, akkor még elégedettebbek lehetnek a befektetők, hiszen 2020 óta talán a legerősebb negyedéves teljesítményen vannak túl az amerikai piacok. Az S&P 500 index esetén egy ilyen 15%-os növekedést láthattunk. Egyéb iránt az európai piacok is hasonlóan jól teljesítettek, így a szélesebb piacok magába ölelő STOXX 600 index is 10% körül emelkedést produkált, illetve a DAX is hasonló teljesítményen van túl. És hogyha már visszatérünk a vállalati negyedéves eredményekre, akkor egy kicsit, hogyha az első negyedéves eredményeket is eltekintjük, akkor elmondhatjuk, hogy talán hatalmas meglepetés nem mondanék azzal, hogyha azt emelném ki, hogy a leginkább húzó ágazatnak a technológiai szektor számított, bár ez az előző negyedévekben is hasonlóan alakult, és a következő negyedévben is hasonló tendencia mutatkozhat, ki kell emelni az AI momentum mögött jelenleg van egyfajta jelentős fundamentális javulás is, ami a vállalati eredménytermelés is azt jelzi, hogy nagymértékű emelkedést mutatott az elmúlt időben, ez pedig azért meghatározza a részvénypiaci teljesítményeket.
1: Tehát azt mondhatjuk, hogy nem csak irgalmatlan költsége, hanem komoly bevétele is van az AI-nak a cégek felé?
3: Igen, abszolút elmondhatjuk azt, hogy a utóbbi időben tovább gyorsult a tech szektor bevétel növekedési üteme, illetve hasonló mértékű javulás várható a következő negyed év kapcsán is. Ezzel együtt pedig az energiacégek is javuló pályára állhatnak, hiszen a magas, a megugró energiaárak is szerepet játszhatnak ebben. Az olajárak tekintetében is jelentős volatilitás rajzolódott ki ebben az elmúlt 3 hónapos periódusban. Miközben több éves csúcsokra emelkedtek vissza az olajárak, az átlagos olajárak is meghaladtak a $90 ebben a 3 hónapos periódusban. Így profit oldalon is egy ilyen jelentős mértékű bővülésre van kilátás, akár tech szektor, akár pedig az energiaszektor kapcsán, hogyha amerikai részvénypiacot veszük alapul. Egyedül gyengélkedést nem az egészségügyi szektor kapcsán tapasztalhatunk. Itt éves szinten egy ilyen 9-10%-os profit csökkenése van kilátás. Ez elsősorban inkább a biotech cégek gyenge teljesítményének tudható be. Ezzel együtt még azért kiemelném talán a nyersanyag szektort, a nyersanyag kapcsolt vállalkozások teljesítményét. Itt is egy ilyen közel harmadával magasabb eredményről számolhatnak be várhatóan a következő hetek során a nyersanyag kapcsolt vállalkozások.
1: Az, hogy az energiaszektor ilyen szépen teljesített, az talán innen nézve meglepő, mert hogy Európának, meg főleg a Távol-Keletnek inkább a gondot jelentette a hormuzi szoros körüli háború, az iráni, egy amerikai háború. De így viszont értelmet nyer az is, hogy miért kezdődik ez amerikai részről is újra és újra megint előről. Mert hogy pénzt hoz, bevételt termel az Egyesült Államoknak.
3: Igen, abszolút. Akár az európai energiaszektor szereplői, illetve az amerikai energiaszektor szereplői számára is jelentős mértékű árbevétel növekedés, illetve egy profit növekedés hozhat. Alapvetően azért ki kell emelni, hogy a bázisszintek is ugye alacsonyabban voltak, hiszen az elmúlt években inkább egy ilyen csökkenő tendencia volt megfigyelhető az olajára kapcsán, míg az idei évben fordult ez a trend, és egy jelentős mértékű növekedés, egy jelentős mértékű volatilitás emelkedés rajzolódott ki, ez pedig azért jelentős mértékű profit növekedést hozhatott a különböző vállalatok, olajtársaságok számára.
1: Azt mondhatjuk, hogy azok a polgártársaink, azok a magyarok, akik az amerikai piacon is kereskedtek a pénzükkel, jól járhattak?
3: Abszolút. Hát ugye, ahogy már az elején említettem, a részvénypiaci teljesítmények kifejezetten attraktívak voltak az első fél évben, hiszen egy ilyen 10%-os növekedést ért el az S&P 500 index, de globális szinten is pozitív teljesítmény rajzolódott ki az első fél év során.
1: Köszönöm szépen, izgalmas és érdekes, hogy mi minden mozgatja a világot, és hogy mennyire nem feltétlenül úgy van az, ahogy a józanész diktálná. Ugye például egy háború kapcsán az ember elkezdi megérteni, hogy vajon miért van az. Hát lehet, hogy ezért. Varga Dániel, K&H senior elemzője volt a vonalban. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Egy gyors hír azoknak, akik pénteken hallgatnak minket, akik a hétfői ismétlést hallgatják hétfő délelőtt, számukra már régen ismert az a hír, amit most kürtölt világgá az Európai Unió pénzügyminiszteri tanácsa, amely elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét. Ez ugye azt jelenti, hogy megnyílik a lehetőség, mint egy 10 milliárd eurónyi támogatás és kedvezményes hitel lehívása előtt. Nagyjából ez úgy van, hogy 6,5 milliárd eurót kapunk vissza nem térítendő támogatásként, és 3,5 milliárd eurót kedvezményes hitelként már az esetben, hogyha augusztus 31-ig a kormánynak sikerült teljesítenie a tervhez kapcsolódó reformokat, beruházási célokat, és itt vannak még mindenféle mérföldkövek, amikkel kapcsolatban a Magyar Péter vezette kormány garanciákat vállalt az Európai Bizottság felé, az uniós pénzek védelme tekintetében, korrupcióellenes intézményrendszer létrehozása ügyében, és így tovább, és így tovább. De minden esetre a nagy hír az az, hogy a 10 milliárd eurónyi támogatást megnyitotta az Európai Unió Magyarország előtt. Ehhez képest beszélgetünk most az orosz gazdaság problémáiról, aminél egy igen látványos és plastikus helyzet írja le igazából azt, hogy mekkora lehet ott a baj. Oroszország megnyitotta a dízel olaj, megtiltotta a dízel olaj exportját, csak kimondtam. Szent Iványi István külpolitikai szakértő a vonalban. Jó napot kívánok, szervusz!
2: Szervusz, és jó napot kívánok a kedves
1: nézőknek. Szóval úgy van ez, hogy akik hivatalból exportálnak, mert mondjuk államközi szerződéseket teljesítenek, ők azok egyedül, akik dízelolajat exportálhatnak Oroszországban, mindenki más nem, mert hogy ellátási problémáik vannak.
2: Igen, sőt a helyzet még ennél is rosszabb, mert nem elég, hogy ellátási, vagy hogy nem exportálhatnak, de megindult az import is. Tehát importálnak is már dízelt, elsősorban ugye feldolgozott kőolajat, tehát finomított kül a dízelt és benzin. Óriási kiesés van, 25-30% a finomítóknak gyakorlatilag működésképtelenné vált az ukrán dróntámadások miatt, és ezek minden nap fokozó, minden nap tartanak, tehát naponta kapunk híreket különböző, és most már ilyen távoli a frontvonaltól nagyon távoli olajtárolók ellen, illetve finomítók elleni támadásokról volt már olyan, amelyik 2500 kilométerre a frontvonaltól ért támadás.
1: Messze az Urálon túl, igen.
2: Igen, Omsz térségében. Tehát most már gyakorlatilag hazahozták a háborút az ukránok, tehát közel vitték az orosz állampolgárokhoz. Minden nap lehet látni képeket arról, hogy milyen hosszú sorok állnak azoknál a benzinkutaknál, ahol egyáltalán adnak még benzint, és mennyit. Tehát általában korlátozzák, 20 vagy 30 literre maximálisan felvásárolható üzemanyag. Tehát Oroszországban komoly bajban ezt érzi az is, hogy már Putyin elnök is kénytelen volt erről nyilatkozni. Tehát eljutott odáig, hogy elismerte azt, hogy ez egy súlyos probléma, már megpróbálta úgy beállítani, hogy ezen hamarosan úrrá lesznek, meg vannak az elképzelései, tervei, de már érzékelő, hogy most már bizony ez Moszkvát és Szentpétervárt is érinti, nem csak a vidéket. Idáig nagyon ügyelt az orosz vezetés arra, hogy elszigetelje a nagyvárosokat, elsősorban Moszkvát és Szentpétervárt, amelynek egyébként is van egy ellenzéki hangulata a háború körül következményeitől. Tehát eddig többen az infláción kívül más nem nagyon érzékeltek a Szentpétervárok Moszkvaiak, nem volt mozgósítás, nem hívtak be embereket onnan. Ez egy nagyon tudatos politika volt, viszont ettől már nem tudták elszigetelni. Tehát az, hogy nincs üzemanyag, attól nem tudták elszigetelni. És hát nagyon fontos jelzés az, hogy influencerek sokassága tudósít erről a Telegram csatornán, tehát lépten nyomon bejelentkeznek azzal, hogy nézd meg, milyen hosszú sor áll, ez felháborító, annak már réget kéne vetni. Tehát az alaphangulat nagyon megváltozott. Nem véletlen, hogy egy oligarha most nyíltan szembefordult. Nyíltan ez merész dolog Oroszországban, mert sokan estek már ki a sokadik emeleti ablakból, vagy estek le lépcsőt, vagy gyanús körülmények
1: között. Igen, rengeteg a véletlen baleset.
2: Igen, nagyon sokat. Hát még fél évvel ezelőttig, amíg számolta egy német hírportál, akkor 41-nél tartott az ilyen megmagyarázhatatlan esetek. Ezek mind olyanok voltak, hogy magas beosztású emberek, akikről tudni lehetett, hogy nem lelkesen követik rendszert, vagy akár bírálják is. Na most megszólalt teljesen nyíltan és nyilván egy interjúban egy ilyen oligarha is, és a legújabb közvélemény kutatás azt mutatja, hogy immár több mint 60% azt mondja, hogy akkor is békét kell kötni, ha nem érik el a háború.
1: Egy diktátornak ilyenkor két lehetősége van. Az egyik az az, hogy békét köt, mert hogy ez talán a legjobb esélye annak, hogy azt tudja mondani, hogy na ugye visszafoglaltunk területeket, elértük a céljainkat, vége. De hát van egy másik út, és Putyint ezzel szokták inkább azonosítani, ezzel az irracionális megoldással, hogy hát ha baj van, akkor fokozzuk, akkor legyen még nagyobb.
2: Igen, hát ezt mi is kicsiben ismerjük, akkor hosszabbítsuk meg Bicskéig címmel, mert ha probléma van valamivel, akkor hosszabbítsuk meg. Igen, valóban sokan azt mondják, hogy Putyin erre készült, tehát eszkalálni akarja a problémákat, tehát nem kivonulni akar a konfliktusból, hanem még tovább élezni, ami esetleg elvezethet az általános mozgósításhoz. Idáig nem merte ez az eszközhöz nyúlni, mert az óriási ellenállást váltana ki a társadalomban, tehát idáig alapvetően önkéntesek és normál körülmények között sorozott katonák vannak a fronton, nincs általános mozgósítás, de állítólag ezt a tervet is fontolgatja a Putyin elnök és a környezete. Neki kockázatos most békét kötni, mert hogyha kiderül, hogy most a 4,5 éve tart ez a rettenetes háború, és tulajdonképpen nem sokat ért el, hát mondhatja azt, hogy persze két megyét elfoglalt többé-kevésbé, de hát akkor azt megkérdezik az emberek, hogy ezért volt ez az egész? Tehát ezért vált páriává Oroszország, ezért rekesztették ki mindenhonnan, még sport események közül is. Ezért volt a magas infláció, ezért a gazdaság, van súlyos problémája a gazdaság.
1: Hát és ezért van 1,5 millió áldozat, ugye egy részük meg is halt, egy nagyobb részük pedig súlyosan megsebesült.
2: Pontosan így van, és talán ezekkel van nagyobb gond, tehát nagyon sok. És nem csak azok, akik megsebesültek, ugye van ez a posztraumás szindróma, tehát a frontról visszatérőkkel is nagyon sok gond van.
1: Ez erről már Afganisztánban is így volt Oroszországban, amikor az afgán háború véget ért, és hazarendelték a katonákat, arról nagyon rossz hírek jöttek.
2: Hát abszolút, és ugye nem véletlenül, hogy ez egy külön maffia is létrejött, akit úgy hívtak, hogy afgánok. Ezek nem afgánok voltak, hanem Afganisztánban szolgált katonák, akik a legkegyetlenebb maffiát alkották a 90-es években Oroszországban.
1: Még egy irányba hadd vigyem el a beszélgetésünket. Úgy tűnik, hogy India lesz az az ország, ahonnan tud importálni Oroszország üzemanyagot. Az az India, amely korábban azt vállalta, hogy megszakítja az ilyen irányú kapcsolatokat Oroszországgal, leginkább Trump nyomására. Most mi lesz?
2: Igen, ez egy nagyon fontos dolog. India egyébként korábban nagyon sokat importált és finomított. Ugye Indiának óriási finomítási kapacitásai vannak, és nem keveset ebből az európai piacon is eladott. A Trump nyomása erre vonatkozott, hogy ő kereskedett ezzel, olcsón vásárolta az oroszoktól a kényszerből alacsony áron eladott kőolajat, és finomította, és onnan már indiai dízelként adta el. Na most ugye már nem tud vásárolni az oroszoktól, egyrészt azért, mert erről letiltott a Trump, másrészt azért, mert az oroszok most nem is adnak el. Gyakorlatilag néhány szerződésnek tesznek eleget, de felesleges kapacitásuk már abszolút nincs. Most már máshonnan beszerzett finomított dízelt kell visszaadniuk. De a dízel nagyon fontos, mert a háborúhoz is ez kell. Hát a tankok, a lövegek, minden gyakorlatilag.
1: Hát és a mezőgazdasághoz is. Már aztán végképp nem hiányzik Oroszországnak, hogy ellátási gondjaik is legyenek.
2: Igen, ez pontosan így van. Voltak korábban, de a krimi annexió után ugye nagyon komoly mezőgazdasági szankciókat vezettek be. Ez átmeneti problémákat okozott, de valójában utána ez nagyon jó hatással volt az orosz mezőgazdaságra, mert most többé-kevésbé önellátó. Tehát képes állna, de ha nincs dízel, ha nem tudnak működni a traktorok, kombájnok, akkor nagy baj van. És hát most jelen pillanatban nagyon sok régióban itt tartunk. Tehát ez a helyzet. Úgyhogy Oroszország nagyon nehéz helyzettel áll szemben. Ezért gondolták nagyon sokan a nemzetközi szakértők közül, hogy hajlani fog egy észszerű béke megállapodásra, de ennek nem látni jelét. Tehát ugye Trump elnökkel folytatott most Putyin egy 1,5 órás megbeszélés, mindenki arra várt, hogy Trump jön egy újabb béketervel, amit egyeztetett Putyin elnökkel, de nem jött semmivel a NATO csúcsra, semmilyen új tervvel nem jött, sőt Ukrajnát támogatja határozottabban, a Patriot rakéták gyártási licenszét felajánlotta számukra. Tehát úgy tűnik, hogy nincs orosz béketerv, bár volt egy ilyen optimizmus, hogy ezek a nehézségek arra készítik Oroszországot, hogy a tárgyalóasztalhoz üljön.
1: Egyszer vége lesz, de mikor és hogyan? És ki fogja tudni kimondani először, hogy abba hagyja? Nyilván Oroszországnak kell is, ők az agresszor, ezt soha ne felejtsük el, amikor erről a témáról beszélgetünk. Szent Iványi István, köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm a lehetőséget, köszönöm.
1: Köszönöm a figyelmüket is, Hazafi Dávid szerkesztette a mai műsort, Róna Jégon vagyok, jövő héten is találkozunk, ugyanezekben az időpontokban, délelőtt, délután várjuk Önöket a Gazdasági Magazinnal itt a Spirit FM-en. Viszontlátásra!
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó estét kívánok! Hétfőtől a főváros 11. kerületében a Fehérvári úton lezárják a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár a Móricz Zsigmond körtér és Albert falva kitérő között, az 56-os villamos pedig nem közlekedik, viszont az 56-a a villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár majd. Az Albert falva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér Villányi út között pótlóbusszal utazhatnak. A 61-es villamos rövidített útvonalon jár. Nem érinti a Fehérvári úton a Móricz Zsigmond körtér végállomást, illetve szombati napokon a 48-as villamos nem közlekedik és helyette a 17-es, illetve a 47-es villamos, valamint a pótlóbusz igénybe vételét ajánljuk. Varga Etele, BKK.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Most 2025. szeptember 16-áig repítem Önöket vissza az időben. Ezen a napon egy szomorú hír került a címlapokra, meghalt Robert Redford, Oscar, BAFTA és Golden Globe díjas színészrendező. A 89 éves legendát álmában érte a halál. És ezen a napon a Spirit FM Magenta podcastjében Mészélgető Marcsi és Manc László vendége Rakoncai Gábor volt.
3: Üdvözlök benneteket, kedves hallgatók, ez itt a Magenta Podcast Marcsival és Mancival, és a mai epizódban arra gondoltunk, hogy megnézzük, hogy milyenek az olyan extrém kalandok, ahol a technológia az egyik utitás, és talán picit elidőzünk majd azon, kicsit visszamegyünk az időbe régi extrém sportolókig, akiket akkor még felfedezőnek hívtak, és itt vendégünk egy extrém sportoló, Rakoncai Gábor, kétszeres Guinness világrekorder és többszörös magyar rekorder, hatszoros óceán átkelő Hajós Gábor, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hát és még rengeteget lehet sorolni azokat, hogy miket is csináltál a beszélgetésben, majd erre is úgyis ki fogunk térni.
4: Igen, és ahogy Manci említette is, nagyon szeretnénk azzal kezdeni, hogy hogyan is indultak a felfedezők annak idején. Ez nekünk azért volt nagyon izgalmas, amikor készültünk erre az adásra, mert hogy ott van Amundsen, aki valószínűleg mindenki számára ismerős, hiszen ő az, aki kötődik elsőként a déli sarkkör meghódításához. És képzeld, én azt olvastam róla, hogy ő egy óriási innovátor volt, hiszen az elődjével szemben, aki lóval próbálta megközelíteni a sarkört, ő már szánhúzó kutyákat alkalmazott, illetve amikor az északi sarkra ment, akkor pedig léghajóval hódította meg a légteret ott az északi sarkörnél, és úgy hivatkoznak rá, mint egy innovátorra, aki technológiai szempontból nagyon új dolgokat hozott be a felfedezésbe, és nekünk ez nagyon érdekes volt. Nyilván manapság már ilyen értelemben felfedezőkről nem beszélhetünk, hiszen az egész világot felfedeztük már. Viszont azt gondolom, hogy az extrém sportolók nagyon hasonló utat járnak be, már mint fizikailag is, meg lelkileg is, és nem tudom, hogy amikor neked eszedbe jutnak ezek a nagy felfedezők, akkor van-e olyan, aki akár már gyerekkorodban fontos volt számodra, aki inspirált, vagy egyáltalán ismerted az ő történeteiket?
5: Persze, én rajtuk nőttem fel, meg a mai napig olvasom őket, meg inspirálódok belőlük, meg a munkásságukba. Amúgy különben azt a álláspontot képviselt az egész pályafutásán, hogy a kaland az csak a rossz tervezésnek az eredménye. Tehát ő egy nagyon-nagyon modern ember volt, abszolút azt használta, ami a legélen járt mindenben, viszont azt is beiktatta a projektjeibe, ami működött, tehát amit a inuitok már kitaláltak 300 évvel korábban, és működik, azt nem akarta lecserélni. Úgyhogy, és így van, ő ért el ezért elsőként a déli sarkot. Úgyhogy hát ma más a világ, ugyebár a technika az olyan szinten fejlődik, hogy így csak így győzzük nézni, hogy halad, és csak az én 18 évnyi pályafutásomban is akkora különbség van, hogyha már csak a kommunikációról beszélünk, az első óceánátkelésemnél, a páros óceánátkelésnél még a műholdas telefon az egy ilyen érdekesség volt, és mi kettőt vittünk. És ugye a Nemzetközi Óceánátkelő Szövetség meg is kérdezte, hogy most anyukánkat fogjuk hívogatni 6 percenként, vagy minek két telefon, tehát így nem tudunk vigyázni egyre, vagy mi van. és akkor még 100 perccel lehetett feltölteni ezt a készüléket, ezt a kártyát Angliából kellett berendelni a SIM kártyát hozzá, és akkor külön levélbe jött meg, külön postán minden, és hogyha lefogyasztottad, akkor tehát hiába van ott egy méregdrága készülék, egy szolgáltatásrendszer, minden nem működött.
3: Hát meg a postás is nehezen talál meg ugye benneteket, hogy így van. Most itt vagyok.
5: Így van, tehát amit beraktál a hajóba, az volt bent, csak igen, utána a túlpartig, ez nincs, ahogy mondod, és hát ma ez nagyon más, tehát ma nekem úgy volt két műholdas telefon a hajón, hogy nem is kellett bekapcsolni, mert a saját mobilommal tudtam videóhívást intézni a családnak, és mondjuk a két út között, tehát a mostani út meg a 18 évvel ezelőtti projekt között, ugyebár nekem volt a szóló első kenus utam, ahol csak egy telefont vittem, az tönkrement, és utána a fél ország elítélt, hogy lehet ennyi eszem, hogy csak egy műholdas telefont viszek. Tehát hihetetlen, hogy egy ilyen rövid időszak alatt is, csak ha a kommunikációt nézzük, ekkorát változott, de ugyanez igaz a navigációs eszközökre, az összes eszközre, ami a hajón van, tehát még úgy is, hogy egy óceán átevezés azért ez egy nagyon-nagyon egyszerű dolog, mert emberi erővel van meghajtva, de a technika az mindent átított, tehát és hihetetlenül fejlődik, tehát biztonságosabb, gyorsabb, precízebb projekteket lehet ma végrehajtani, mint annak idején.
4: Meg hát tervezettet, mert hogy ha visszagondolok, én nagyon szeretem ezeket a felfedezőket, meg a történelem, vagy földrajzórákon nagyon, nagyon szerettem ezeket a kalandokat hallgatni, azért is, mert ugye nagyon sokban benne foglaltatott az, hogy véletlenül fedezték fel mondjuk Bartolomeo Diaz a jó reménység fokát, és hogy ez akkori fejjel is már érdekes volt, hogy lehet az, hogy valaki véletlenül fedezte fel. Hát nyilván azért, mert még nem voltunk ott sem a világismeretben, nyilván technológiában semmi nem volt. Egy hajó volt ott a felfedezők feneke alatt, és próbálták megtalálni a világnak egy olyan pontját, ahol azok vannak, akikre számítottak, hogy ők vannak, aztán vagy ez történt, vagy nem. De hogy most már nincsenek ezek a véletlenek, hanem pontosan annak köszönhetően, hogy ennyi minden a kezedben van, kezünkben van, ezért gyakorlatilag pontosan ki lehet számítani egy ilyen expedíciót. Ez a pontosság, hogy nincsen benne a felfedezésnek a véletlenszerűsége, ez neked milyen érzés, vagy neked hiányzik-e esetleg ez a véletlenszerűség?
5: Hát, mivel nem voltam ott 100 évvel ezelőtt, úgyhogy nem hiányzik. Hát lehet, hogy akkor nem beszélgetnénk most itt, mert ekkora ennyi projektet nem lehetett volna megúszni így élve. Tehát így én nem bánom, hogy így halad a világ előre, sőt szerintem ez egy nagyon zseniális. Az biztos, hogy mondjuk, hogyha az óceánról beszélünk, az óceán végtelensége ugyanaz, a hullámok ugyanúgy nagyok, az Antarktiszon ugyanúgy hideg van, ugyanúgy fehér minden, ugyanúgy kevés az információ, szóval így, tehát azért egy csomó minden ugyanaz. Nyilván most nem földrajzi felfedezésekről van szó, sokkal inkább én azt gondolom, hogy itt ezek az extrém sportok már inkább így önmagukba akarnának utazni egyet, amihez ez egy szuper lehetőség, egy ilyen projekt, vagy a határaikat keresik, vagy valamit mutatni akarnak másoknak, vagy önkifejezés, vagy csak rekorddöntés, tehát nagyon sok aspektusa van, általában különben 5-6 lábon áll egy-egy projekt mindig, tehát nem csak a rekord, vagy nem csak a, nem tudom én, mint amikor a Caminóra megy valaki, és akkor így belső utazáson akar részt venni, tehát nem csak fizikálisan, hanem belül is akar valahol eljutni, tehát ezek ugyanúgy jelen vannak, enélkül kb. Nem lehet megúszni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hihetetlen idők lettek, amikor így törték az utat ezek az emberek. Most ez más, tehát hogyha most csak Amundsenről beszélünk, akkor ha belegondoltak, tehát neki még egy vitorláshajó kellett, legénység kellett, ugye le kellett vitorlázni a szezonban az Antarktiszhoz, ott befagyott a hajó, a következő szezonban, tehát eltelt közel egy év, akkor azzal a pár emberrel, aki a legjobb állapotban maradt, megtámadta a déli sarkot, visszajöttek, kiolvadt a hajó, hazamentek, és kettő év múlva derült ki, hogy hol jártak, mit csináltak, ki halt meg, ki nem halt meg. Most ez, amikor én mentem a déli sarkra, azt nem mondom, az ötlet megszületését, amely 10 éves koromban már erről álmodoztam, de amikor így összeálltunk a csapattal, hogy na most megyünk a déli sarkra, onnantól fél év múlva én kitűztem ott a magyar zászlót, és jöttem haza, szóval tehát teljesen más, tehát iszony gyors az információ áramlás, és ami
3: szerint... De azért a 10 éves korodtól meg fejbe tervezted az egészet.
5: Így van, tehát mondjuk, hogy minden út oda vezet, vagy minden lépés odáig vezetett, de maga az, hogyha valaki akar valamit csinálni, hogy legyen ez akár extrém sport is, akkor nagyon gyorsan lehet fejlődni. Nyilván a munkarészt azt nem lehet kihagyni, de gyorsabban lehet tanulni, gyorsabban lehet fejlődni, letesztelni dolgokat, kipróbálni dolgokat, tehát ott van a múltnak a tudása valamilyen szinten, ez elérhető, sokkal gyorsabban, mint bármikor eddig, tehát így szerintem nekem ez tetszik, tehát én ezzel jobban tudok azonosulni, mint amikor azt se tudtuk, hova megyünk. Van itt is azért akkor a ismeretlen tényező, ami az izgalmat megadja, meg azért ezt se szoktam mindenki túlélni, úgyhogy azért nyilván nem a játszótér, de precízebb, talán így ez a megközelítés igaz, hogy sokkal precízebb az egész.
3: Mennyire van olyan a mostani tervezés alatt, mert mondtad, hogy azért most fél év vagy nem fél év, de hogy azért mentálisan az ember rákészül, mennyire figyelitek a technológiát, vagy mennyire figyeled a technológiát, az újításokat, hogy vajon az a dolog, ami most éppen gyerekcipőbe jár, amikor én indulnék mondjuk jövő évben, lehet, hogy már ott van, hogy érdemes ezzel gondolkodni és elvinni magam a következő expedícióra, mert jó pofa dolog, és lehet, hogy ebben is egy első leszek, aki ezt kipróbálja egészen zord körülmények között.
5: Hát, hogyha most azt nézzük, hogy a hajóról a kommunikáció a Starlinken keresztül, ez nem olyan rég még nem volt, és én azt így figyeltem, hogy oké, nem sokára megnyitják az óceán fölött is a rendszert, és akkor lesz ott internet, viszont ez a készülék még azért nagy, energiaigényes, tehát nagyobb napelempanel kell a hajóra, nagyobb aksik kellenek, kell egy nagy inverter hozzá, tehát nem tudod mindig használni, tehát nincsen éjjel-nappal netet, hanem azt jelenti, hogy meg tudom nyitni a netet, tudom valamennyit használni, mint ki tudom elemezni az időjárás előrejelzést, tudok beszélni a családdal, vagy a social felületre, én onnan direkt be tudtam feltölteni a fotót, videót, nem tudom, hajónapló szöveget, tehát így sokkal, sokkal direktebb volt az egész, tehát nem az volt, hogy én elindulok itt, aztán 2 hónap múlva előkerülök itt, és akkor fotóztam valamit, vagy mutatok valamit, vagy mesélek valamit, hanem sokkal jobban nyomon követhető az egész. Úgyhogy én ezzel számoltam, tehát ez nagyjából nekem 2 év ment rá erre a projektre, tehát attól kezdve, hogy megfogalmazódott az ötlet, átépítettem a hajót, összeraktam a felszerelést, leveztem el a Kanári-szigetekre, és akkor a következő szezonban át lehetett kelni. Tehát maga ez a 75 nap az óceán átkelés, ez egy 2 éves projektnek a csúcsa. Mm. És én számoltam ezzel, hogy itthon ilyet még nem csinált senki, hogy végig tudja kommunikálni. Mert nem volt ott ez a fajta technológia még. Ez, hogyha most majd jön valaki utánam, ez a technológia már létezik, láttuk, hogy szuperul működik, az emberek imádják. Szóval igen, érdekel ez engem. Én annak idején tájfutó versenyző voltam 9 évig kisrácként, és engem iszonyúan izgatott a dobogónak a teteje, tehát így az első versenyem után, nem tudom, 36. lettem, mentem az edzőmhöz, hogy miért nem én állok a dobogón, és akkor így mondta, hogy ez az első versenyem, ne hülyeskedjek már. Tehát,
3: mások be se értek,
5: vagy nem tudom, el se jöttek, és akkor mondta, hogy maradjak itt majd edzés végén, és akkor majd látom, hogy miért lettem a 30-valahanyadik, és miért nem az első, és akkor kiderült, hogy az egyesületből, ugyebár aki legtöbbet edzett, azért el a legjobb eredményeket, és akkor én onnantól többet kezdtem el edzeni, aztán fél év most sikerült felállni a tetejére is a dobogónak, de gyakorlatilag, tehát így ugyebár amellett, hogy a sport megmutatja, hogy amiben befekteted az energiát, azt ki tudod venni, de engem bennem nagyon korán megvolt ez a versenyszellem, nem tudom, én 13 évesen már maratont futottam, nyilván ez teljesen illegális, meg nem szabad csinálni, de abszolút ez érdekelt, és a különböző expedícióknál vagy projekteknél is nagyon nem csak az, hogy ugyebár az elsőség, de az elsőséggel együtt jár az, hogy ha egy expedícióról beszélünk, hogy ott nincs kitaposva úgy az út. Tehát ilyen szinten mondjuk mégis van így egy válasz erre, hogy van benne ez a felfedezői gondolkodásmód, mert ne legyen kijárva az út előtted. És ez az óceán átkenúzás abszolút innen jött. Hogyha soha senki nem tudta megcsinálni, akkor ez szuper izgalmas, mert nem tudom lemásolni, hogy a másik ott csinálja, hanem rengeteg ismeretlen tényező van, amit ki kell találni. Tehát nyilván én ezt tudtam, hogy hova megyek, mekkora az óceán, hol tartok rajta, meg mindent tudtam, de ilyen módon még nem, és akkor így fejlődünk, úgyhogy ez a sok lábon állás, igen.
3: Hogy milyen érdekes az, hogy igen, hogy mekkora ez a Starlink műholdas rendszer, és igen, és miközben valaki építi vagy tervezi a hajót, hogy annak helyet találni, mint hogy amikor készen van, tök jó, és akkor még be kéne rakni 3,5 bőrönnyi valamit oda, amit már az ember megtervezett, hogy mégis ebben van egy ilyen érdekesség.
5: Igen. Ugyebár a maga a hajó az nem lett nagyobb.
3: Igen.
5: Úgyhogy volt rajta matek, igen, hogy akkor a napelem azért kapjon fényt, de az antennát azért hova kell helyezni, meg ugyebár ez 17 kiló csak ez a platform rész, csak ami a fedélzeten kívül van, ugyebár ez magasan van a vízvonalhoz képest, tehát instabilizálja a hajót azért. Az invertert mondjuk az nem tudom, 40-valahány kiló volt így az aksival egybeépítő, azt legalább lehetett lejjebb rakni belőle, de ugyebár az nem kaphat vizet, szóval így jó izgi ez, de és akkor utána, hogy matekolsz, hogy jó, a napelem az mondjuk, hogyha nem tudom, az utolsó naplemente előtt, utolsó két órában már árnyékorra a Starlink, az nem baj, de ugyebár ahogy halasz nyugat felé, a nap így fog körüljárni, és akkor szóval ezeket mindig kimatekolni, szóval, de ez izgalmas, én ezt imádom. Tehát nálam egy projekt sosem azt jelentette, hogy csak a sportesemény, hanem a felkészülés, akár az eszköznek a létrehozása, vagy legalább az eszközöknek az optimalizálása. Nem tudom, mit mondjak, mondjuk a viharhorgony, ami hogyha eléggé erős időjárás van, akkor azt ki kell tenni, hogy irányba fordítsa a hajót. Ezt meg lehet venni a boltba. Viszont ahhoz, hogy ez tényleg szuperül működjön azon a hajón, és biztos ne szakadjon-e, én például ezt vittem anyukámhoz, és akkor le voltak adva a rajzok, ő meg varrógéppel megerősítette, és akkor így lett bőle egy nagyon profi eszköz, amit pontosan tudtam, hogy akármi van, ez biztos, hogy növeli a biztonsági faktort. Meg ugyebár nyilván a szülőknek is ad egy ilyen pluszt, hogy a viharhorgony az biztos rendben.
3: Igen.
4: Aki követi a pályádat, meg egyáltalán olvasott utánad, illetve te is említetted már ezt a sztorit, az tudja, hogy amikor először egyedül átkeltél az óceánon, akkor volt egy borulásod, ami nagyon-nagyon veszélyes volt, és utána 44 napra elzárt téged ez a kaland a külvilágtól, hiszen elveszítetted a készüléket, vagyis beázott. Mikor volt még olyan történet bármelyik expedíciódnál, ahol mondjuk a technológia vagy megmentett, vagy a technológia hiánya az mondjuk veszélybe sodort. Emlékszel-e még ilyenre?
5: Hát az biztos, hogy ez volt a csúcs, tehát hogy bár a mai világban szinte értelmezhetetlen, most csak gondoljuk el, hogy a mobilunkat mondjuk elvennék egy napra, tehát így azért egyben nagyon sok minden megállna hirtelen körülöttünk. A rokonok azt hinnék, hogy lehet, hogy már nem is élünk kb. Szóval, tehát, és akkor ez 44 napra így eltűnt így a kapcsolattartásnak a lehetősége. Sokat lehetett beletanulni. Addig a pontig, tehát ugyebár a 33. napon borult a hajó, és ázott el a telefon, és addig én ezt egy ilyen nyűgnek éltem meg, hogy fel kell hívni vele az otthoniakat, 2 perc, az hány egység, az hány forint, most vagy van vétel, vagy nincs, vagy milyen fura hang van rajta, vagy szétdobja a rendszer, akkor aggódnak, akkor én aggódok. Szóval inkább egy nyűg volt. Na most amikor ez az eszköz megszűnt, akkor érzi át az ember, hogy a maga kapcsolat, hogy tudjuk tartani a kapcsolatot a többi emberrel, hogy ez azért az egy nagyon komoly dolog, és az nem csak egy ilyen persze, hogy minimum, hanem az egy hatalmas nagy lehetőség van benne. Úgyhogy azóta mindig 2 telefont vittem, meg 2 nyomkövetőt, de nem volt ilyen olyan, ami a mostani úton is volt olyan, hogy mondjuk a 60. naptól már úgy kezdték bedobni a törülközőt az eszközök, mert ugye bár olyan, hogy mondjuk a 60. naptól már úgy

0: tehát az óceán az elég brutális egy közeg, és akkor így láttam, hogy az utolsó két hétben, hogy így minden úgy egy kicsit úgy elindult lefelé, úgyhogy annak van egy fura hangulata, de az egész pályafutásban egyetlen egy ilyen volt, amikor azt mondtam, hogy puff, elveszett a technológia mellőlem.
1: Na de mi az a technológiai, nem tudom, eszköz, megoldás, ami mondjuk például egy extrém mínusz 20 fokos körülményben nagyon jól jön, és azt mondod, hogy hát ez azért könnyebbé teszi most mondjuk a grönlandi expedíciódat, könnyebbé tette, mint hogyha mondjuk valaki 50 évvel ezelőtt indult volna el.
2: Mert ugye mondtad is, hogy például a nagyon hideget se szeretik a klasszikus mobiltelefonok, tehát ne úgy képzeljék el a hallgatók, hogy valaki fölveszi a kicsit melegebb macináciát, neki indul, bereki a telefon a zsebébe, egy powerbanket, és akkor itt hó mindenfelé is elindulok.
0: Igen, ez olyan, mintha a fagyasztóba felcsavarod, amennyire lehet, vagy lecsavarod inkább, azt mondom, és akkor beülnél, és bent vagy egy hónapig, vagy két hónapig, és nincsen hűtte, amiben visszamegyünk forralt borozni, visszamelegedni, meg feltöltjük a telót, hogy tudjunk fotózni tovább. Tehát itt ez egy más világ, meg hát az ilyen sarkvidéki projekteknél, tehát iszonyú szél van. Tehát nem a mínusz 30 fok a legnagyobb probléma, hanem hogy ez egy 60-as, 80-as széle van. Tehát egyszerűen más, olyan a hűvesztése a szervezetnek, hogy vagy, ugyebár a sarkörön ez egy fix dolog, hogy ugyebár mindig kell valamit csinálni, tehát nem ülhetsz le így, hogy most akkor nézzük a naplementét, tehát vagy menetben vagy sátrat építesz, vagy a sátoron belül a pejhálózsákban beöltöző ott vagy, és akkor próbálsz regenerálódni a következő akcióra. Úgyhogy az szerintem a legfontosabb, hogy az ilyen eszközöket, ezeket úgy kell így tekinteni, mint egy társ, így segíteni kell életben maradni őket. Tehát nem olyan, hogy így ledobjuk, és akkor ott hagytuk, és azt tudom, hol van minden. Tehát például a telefont, ugye a telefonnak a töltőjét, a powerbankot, az be kell rakni a ruhának, direkt van ilyen kiképzés, belül hálós, hogy tudjad melegen tartani, hogy ugyebár ne legyen mondjuk mínusz 20 vagy mínusz 30 fokos, mert akkor nem fog működni. És akkor igaz, hogy ez ott viszi el tőled a hőt, de legalább működik az eszköz. De ugyanilyen az élelem is, amit ugyebár ott óránként kell étkezni, különben kívül a gyomrat, tehát egy óra menet, 10 perc evés, egy óra menet, 10 perc evés, egy hónapon keresztül, és a kaját, a következő kaját is be kell rakni, hogy fölmelegedjen, hogy ugyebár a fogaidat kéne törjed vele. Tehát így kell menni. Amúgy különben a sarkvidéken a legfontosabb eszköz az a tájoló, a laptájoló, ami így a mellkasathoz van erősítve. Ez egy sima, olyan, mint a tájfutó versenyzésnél használják, egy laptájoló, és gyakorlatilag azzal iránymenetet csinálsz. A GPS-szel csak visszaellenőrzöd, hogy mondjuk az adott napon mekkora távot tettél meg, az ideális iránytól eltértél-e vagy sem. Nyilván műholdas telefonon lehet kommunikálni, de igaziból a csúcs legfontosabb eszköz, amit folyamatosan nézel, és amire alapul az egész projekt, az egy sima laptájoló. Úgyhogy,
2: arra vigyázni kell nagyon.
0: Tehát ebben a szempontból gyakorlatilag megmaradt ugyanaz, tehát most is ugyanaz használjuk, és még egy grönland átkelés, az nem egy teljesen egyenes vonalon megy, hanem egy ilyen tört vonalon, és ott egészen hihetetlen, hogy még csinálsz egy 300 kilométeres iránymenetet, és van ott egy elhagyatott hidegháborús bázis, és így centire eltalálod, tehát hogy így azért néha whiteout van, meg erősen fúj a szél, meg minden van, meg nem egyenes a terep, és gyakorlatilag, hogyha semmi másra nem fókuszálsz, csak arra, hogy az iránymenet jó legyen, akkor ezt olyan szépen lehet csinálni, hogy egyszer csak ott van előtted, és nem mész mellé, meg tehát ezek ilyen jó dolgok.
2: Kicsit olyan, mint az Amundsennél beszéltük, hogy ami régi módszer is működött, azt nyugodtan meg lehet tartani, mert hogy kevésbé veszik el.
1: Jó nézni egyébként, ahogy csillog a szemed, és nyilvánvalóan ennek az egész szervezési háttere is látszik, hogy mennyire feltöltött téged, de azért én tudom, hogy van neked egy nagyon erős lelki oldala is ezeknek az expedícióknak, amiket megéltél ott, nagyon formálták a személyiségedet és a gondolkodásodat, és ezen morfondíroztam, hogy vajon az, hogy mi most egy eszméletlen kényelemben élünk, már mint hogy mondjuk én, és próbálom magamnak úgy alakítani az életemet, hogy tényleg mindig komfortosan érezzem magam, és ehhez képest ezek az expedíciók abszolút a komfortzónán kívül vannak, a kényelem

0: az hírből sincsen veletek, és neked ez mennyire, nem is tudom, kellett ahhoz, hogy átlendüljél, és hogy valóban tudjál lelkileg is, szellemileg is fejlődni ezeken az utakon, ne csak fizikálisan.
1: Hát én most azt mondom, hogy imádok szenvedni, de szerintem megvan a létjogosultsága annak is, hogyha nem túl kényelmes minden. Én művésznek tanultam, tehát a gimnáziumban is, meg az egyetemen is, és ott volt egy mondás a műteremben, amit az elején nem értettem, hogy mindig azt mondta az egyik rajztanár, hogy hidegben nincs alkotás. És akkor nem értettem, hogy mire gondol, hogyha lecsavarjuk a hőmérséket, tehát akkor a modell, akit rajzolunk, az megfagy, szóval tehát mire gondolhat. És aztán később esett le a dolog, hogy így bár amikor minden szuper ideális, akkor az ember jól érzi magát. És nincs rá kényszerülve a fejlődésre. Csak így van. Most ennek megvan a helye, szóval ez nem az, hogy ez rossz lenne, de ugyebár, hogyha az ember egy most önmagát belerakja egy nehézségbe, vagy kívülről jön egy nehezebb helyzet, akkor lehet, hogy nem akar benne lenni, de biztos, hogy fog tőle fejlődni, mert muszáj kreatívabbnak lenni, muszáj többet dolgozni, muszáj összetartani jobban a csapatunkkal, később fekszünk aludni, korábban felkelünk, le se fekszünk aludni, szóval teljesen más üzemmódban vagyunk. Na most ezek a nehézségek gyakorlatilag, ezek ilyen nagy fejlődési lehetőségek szerintem, és én úgy gondolom, hogy most nem mindig a legnehezebb verziót kell választani, de mondjuk a sportban az sokat segít előrejutásban, hogyha az ember nem elkerülni akarja a problémákat, mert ugyebár maga, főleg az extrém sport, tehát az arról szól, hogy így jönnek szembe a problémák. Tehát innen el akarsz menni A pontból B pontba, közben lesz, nem tudom én, ezerféle krízishelyzet, vagy probléma, vagy veszélyforrás. Ennek a nagy részére fel is tudsz készülni, fel is készülsz, és lesz 15 olyan, amire nem tudsz felkészülni, mert hiába ugyanazt csinálod, ugyanaz az útvonalon, mint a másik, vagy bármi, egyszerűen fogsz találkozni olyan szituációval, amivel a bolygón te találkozol először, és akkor viszont mi marad? Maga a hozzáállásod, hogy te tényleg elhiszed azt, hogy te innen oda el tudsz jutni, erre képes vagy, a cél létezik-e, és egyszerűen a probléma megoldó képességem múlik csak. Tehát nem kikerülni akarom a problémát, hanem keresztül menni rajta megoldani. És én ezt imádom, tehát én sokkal nyugodtabb vagyok egy ilyen helyzetben, sokkal jobban fog az agyam, átlátom a dolgokat. Tehát én egy bevásárlóközpontban úgy el tudok tévedni, hogy tegnap is az
2: egy... Ez egy másik extrém sport.
1: Ez egy másik világ, igen, egy másik extrém sport. Tehát tegnap a stúdióban ki kellett valakinek jönni, hogy összeszedjen valahol a irodakomplexumban, mert nem találtuk egymást, pedig a mobil ugye már, hogy jobbra-balra, és valahogy nem jött össze. És odakint meg olyan nagyon logikus, nagyon egyszerű, nagyon tiszta, nyilván nagyon nyers, meg egy-egy ilyen projektnél még az életedet is felteszed, de engem ez így, én ezt imádom, vagy imádtam. Van ennek egy, ha a filozófiáját nézzük, van egy elég híres ilyen megközelítése a dolognak, de szerintem ez igaz az összes extrém sportolóra, hogy bár valamilyen szinten azért csinálják ezt az ilyen egyének, mert hogy az ember, hogyha megközelíti az elmúlásának a lehetőségét, akkor érzékeli azt, hogy az élet az egy nagyon véges történet, és mivel véges, felfoghatatlanul értékes. Tehát így mondjuk így a elmúlás árnyékában jobban lehet érzékelni az életünk értékét.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidéző adását. Kettőt lapozunk a naptárban, és 2025. szeptember 18-ára ugrunk. Ezen a napon tanúként hallgatta meg a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája Kuslics Gábort, a Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat volt igazgatóját. Kuslics egy korábbi interjúban részleteket árult el a gyermekvédelmi szakellátás tarthatatlan körülményeiről és az állami gondozásban lévő gyermekek kizsákmányolásáról. És szintén 2025. szeptember 18-án a Spirit FM Veszik vagy Isszák című műsorában Róna Jegon vendége Demeterné Kulcsár Edit, a Demeter Vin társtulajdonosa volt, akivel tokai bor különlegességekről beszélgettek.
2: Sokféle szempontból megismerhetjük a Hungarian Wine Summit szereplőit, résztvevőit, szervezőit. Egy borász következik, hogy egy másik szemszögből is lássuk azt, hogy mi történt ott, és hogy egyáltalán, hogyha valaki elszánja magát, akkor mit tud megmutatni magából a külvilágnak. Itt van a vonalban kedves vendégünk, Demeterné Kulcsár Edit, a Demeter Vin társtulajdonosa. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Önök is megmutatták magukat ezen az eseményen, azt előbb már hallottuk, megbeszéltük, hogy rengeteg külföldi volt, rengeteg érdeklődő volt, nagyon nagy forgatag volt. Az ember nem vészel egy ilyen forgatagban egy kicsikét a maga borával?
3: Hát igen, túl sok volt a bor, de a Demeter Vin úgy gondolta, hogy valami tokai különlegességgel jelentkezünk, nagyon jó volt a szervezés, tehát előre le kellett adni, át kellett gondolni, hogy milyen bort akarunk megmutatni, és már a felhívásba tudtuk, hogy több mint 100 borász fog részt venni. Mi az előző év, tehát 2024-es első ilyen Wine Summiton is ott voltunk, és azért így valami apró tapasztalatunk volt.
2: Már tudták, nagyon hogy mire vállalkoznak.
3: Így van pontosan, de nagyon nagy megújulás volt. És én még ilyen borkóstolón sosem vettem részt, hogy képzelje el, a bájerek, tehát a kereskedők ültek az asztalnál, mert mi szoktunk a borainkkal állni egy asztal mögött és kóstoltatni. Itt meg, mint egy ilyen utazó vándor cirkusz kellett menni a borokkal a kereskedők között, és 15 perc volt csak egy meggyőzésre.
2: Ilyenkor az ember mit tud elmondani? Vagy hogyan tud úgy érvelni, hogy azon túlmenőleg, hogy megkóstolják a borát, még valami meg is ragadjon?
3: Mi egy urágya szárazborral mentünk, ami egy 100 éves tőkékből származott, tehát ez egy önmagába különleges tétel volt, hisz ezek még régi típusú formintok, és 2 tokai bor különlegességgel, mindegyik dűlőszelektált a királydűlőből származott, és ugyanabba az évjáratba, 2017-es szamorodni is királyi asszút mutattunk be. Tehát, hogy ezek azért nagyon jól képzett szomeliék, kereskedők és borújságírók voltak. Tehát nekik azért felhívni a figyelmüket, ott 400 bort, gondoljon bele, ott nyomtuk beléjük szegények. Én már sajnáltam őket a végén.
2: Én erre azt mondtam a kormánybiztos úrnak, Rókusfalvi Pálnak, hogy ez olyan volt egy kicsikét, mint egy sakszimultán. Tehát, hogy jönnek, és mindenki játszani akar.
3: Igen, de ugyanakkor egy vakrepülés. Én meg azt mondtam, hogy vakrepülés. Rengeteg koreai, japán és kínai szakember volt, ugye, de számomra hát még a nevüket sem lehetett megjegyezni, sem megkülönböztetni. Tehát nagyon-nagyon érdekes volt. Hát ezután fog kiderülni, hogy mi az eredmény.
2: Ilyenkor az ember névjegykártyát osztogat, vagy bort?
3: Hát bort nem tudunk osztogatni, a 15 tudja, a Vigadó, Pesti Vigadóban volt, gyönyörű volt a helyszín, és úgy látom el is kápráztatta őket, de hát oda bevinni bort, azt nem lehet, mert megállni se lehet, nem hogy bevinni. Mi osztogatjuk a névjegyet, őnekik még névjegyük sem volt, hanem kaptunk egy listát, hogy ki kicsoda, és ugye 15 percenként be voltunk osztva, hogy hányas asztalnál, kivel fogunk találkozni. Az, akivel fogunk találkozni, az csak egy név, meg egy ország számunkra. Most tartunk mi ott, ugye, mert egyébként szüretelünk, hogy fel tudjuk térképezni, hogy vajon ki lehetett az, akiben locsoltuk a bort.
2: Igen.
3: Nem könnyű.
2: Viszont
3: nem
2: ez fordítva meg lehet izgalmas, hogy adtak egy névjegykártyát, és annak a hátoldalára lehet, hogy ő feljegyzett valamit, ami majd szerződést eredményez pár hónap múlva. Ez majd ki fog derülni.
3: Szeretem ezt az optimizmust.
2: Így kell ezt, nem? Hát hogyha most elmondta, hogy micsoda bort vittek, tehát az urágya furmint, az igen, az egy
3: még
2: ritkaság. Igen, az egy ritkaság, azt tudom. És nem nagy tétel, tehát önök ugye családi módon működtetik, tehát itt nem a nagy tételről, hanem a minőségről beszélünk.
3: Igen, ez a célkitűzése a Mádi körtagoknak, és mi is azok vagyunk. Tehát reménykedünk, és most pontosan elkezdünk írni nekik egy utókövető levelet, hogy emlékeznek-e még, mikor jönnek vissza?
2: Így.
3: Óvatosan.
2: Persze, de ne menjen el az a szál a semmibe, fel kell venni azt a kapcsolatot. Nyilván rengeteg minden múlhat ezen. Hányan dolgoznak a borászatban?
3: 4-5 állandóan, és ilyenkor szüretkor természetesen alkalmazunk még kisegítő erőket.
2: Látom. Most megnéztem az oldalukat, van egy nagyon régi épületük, az a birtokközpont, az vagy 200
3: igen.
2: éves, nem? Sőt, majdnem igen. 300 éves.
3: Pontosan, és az egy lengyel tulajdonos, a Pulszky család, ugye a lengyelek voltak a mi legnagyobb vevőink, ez a család 45 hektáron gazdálkodott, akkor 1700-as években az angol királyi családnak is adott el bort, és a leghíresebb tagját elmagyarosítottuk, Pulszky Ferenc alapította ugye a Magyar Nemzeti Múzeumot, és 25 évig volt főigazgatója. Tehát egy gyönyörű birtokközpont. Én koncentráltam is a lengyel résztvevőkre, mert valahogy még nem sikerült a lengyel piacon visszahódítani ezt a pozíciót, amit régen birtokoltunk ott. Bár lehet, hogy a politikai helyzet sem jó most erre,
2: de hát aki szereti tudjuk. A jó bort, az nem politizál a bor mellett, az megkóstolja, úgyhogy hátha.
3: Nagyon nehéz.
2: Van egy olyan nyug.
3: A minőségi borfogyasztót.
2: Na de hát ugye ez erről szól, a kistétel az mindig annak van kiszolgáltatva, hogy meg kell találni azt a néhány embert, aki köti magát a dologhoz. Tokai Borbarátnők Társasága. Hát ez micsoda?
3: Igen. Ezt több mint 20 éve alapítottuk, a Tokajban élő birtoktulajdonosok és borászok, tehát tagunk például Béres Klári és Béres Melinda, hogy a híresebbeket említsem, de Bárdos Sarolta, Bot Judit, Berec Stefani és Mészáros Gabriella, ugye, aki az első magyar borakadémikus volt, és nagyszerű tankönyvek szerzője, és szerintem a legjobb tanár, aki a borok iskolájában tanít.
2: És önöknek még kiállító termük is van, hát nem is a társaságnak, hanem azt hiszem, hogy az pont az önöki, a Demeter Vini, ugye? Ahol a
3: igen.
2: Borbarátnők
3: hát a
2: Társasága tárlatokat is tart.
3: Igen. Hát ezeket a kiállításokat visszük körbe a borbarátnők borászatai és a faluk között, mert a kultúra és a borászat nagyon jó viszonyban van egymással szerintünk, és ezzel fel tudjuk hívni a kultúrát borfogyasztásra, a festészet, szobrászat iránt érdeklődőket is.
2: Hát ebben a műsorban gyakran el szoktuk mondani, hogy a borfogyasztás az kultúra, az nem az alkoholról szól, hanem egyfajta kulturális minőségről, kulturális közösségről, kulturális együttlétről, és hát ezek szerint önök jól megtámasztják ott a helyszínen, a Tokaj környékén,
3: igen,
2: Mádon.
3: Igen, nagyon szeretettel várjuk a rádióhallgatókat ide Mádra, ahol a Demeter Vin kertjében egy Secret Garden van, ahol szobrokkal is találkozhat a látogató.
2: Hát és közben jó bort ihat, igaz?
3: Igen.
2: ha már egy borászat.
3: Lesz értelme.
2: Úgy legyen, úgy tűnik egyébként, nagyon optimisták a szervezők, hogy nagyon sok jó visszajelzést kaptak, remélem ez önökhöz is eljut majd. Demeter Vin, Kulcsár Edit, a Demeter Vin társtulajdonosa, a Tokai Borbarátnők Társaságának elnöke volt a vendégünk. Örülök, hogy beszéltünk, minden jót kívánok.
3: Én is minden jót kívánok a kedves hallgatóknak, viszontlátásra.

az interneten, bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidéző adását, 2025. szeptember 22-ére ugrunk az időben. Ez a nap volt a parlament őszi ülésszakának első napja tavaly. Orbán Viktor akkori miniszterelnök napi rendelőt szólalt fel, és beszédében reagált a Szőlő utcai ingatlan szerzéssel kapcsolatos vádakra, amelyeket Súnyi kommunista időket idéző rágalomhadjáratnak nevezett. És szintén 2025. szeptember 22-én a Spirit FM vendégváró című műsorában Rónai Egon Veszprém és környékéről beszélgetett.
2: Veszprém, a mai célpontunk, a királynék városa, az egyik legrégebbi magyar város. Annyira, hogy rögtön úgy kezdjük a kirándulást Veszprémbe, hogy elmegyünk a legrégebbi épületek egyikébe. Ott ugyanis Veszprémben az egyik legrégebbi, ha nem a legrégebbi maga a vár. És hát mert hogy Szent István alapította, nyilván nem kell nagyon találgatnunk, hogy voltak-e és vannak-e, megmaradtak-e korábbi épületek, azt viszont nem tudom, mennyire tudják, hogy van ott egy várbörtön. Na ezt a várbörtönt látogatjuk most meg, szerencsére csak virtuálisan, és hogyha oda megyünk, akkor is kiengednek majd minket. Márkusné Vörös Hajnalka helytörténész, a Várbörtön Látogatóközpont szakmai vezetője a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Működött ez a börtön belátható időn belül a történelemben, tehát mikor zárták be?
3: 2003-ban zárták be, addig folyamatosan működött, talán az ország legutolsó várbörtöneként, és ahogy mondta, valóban nagyon régóta volt a várban várbörtön, mert hogy a királyi palota, a püspöki palota mellett ott volt a várban a vármegyeháza is, amelynek szerves részét képezte a börtön.
2: Mondhatni, átjárás volt a kettő között?
3: Igen, megtörtént ez is olyan szintig, hogy több püspök is raboskodott ebben a börtönben, más neves személyek mellett, és természetesen voltak itt betyárok és egyéb bűnözők is.
2: Ha 2003-ig működött börtönként, tehát nyilván nem volt az már egy nagyon korszerű börtön, de nyilván ezerszer átépítették, ha nem is olyan sokszor, de rengeteget. Mennyire őrizte meg az eredeti külsejét, szerkezetét a börtön maga?
3: Igen, valóban többször átépítették. Korábban a börtön a Várhegy üregeiben kialakított tömlőcökben működött. Erre akkor találtak rá, amikor az 1980-as években a vizet és a csatornát bevezették a börtönben, addig csak kübliztek és vödöröztek. Tehát akkor találták meg ezeket a régi zárkákat, amelyek teljesen sötétek, nagyon-nagyon betegséget terjesztők voltak. A mostani börtön, amelyben a látogatók is láthatják azt a kiállítást, amelyet az Európa Kulturális Fővárosa finanszírozott. Tehát ez a börtön egy 1858-ban került átadásra, és kifejezetten azért, mert a szabadságharc után nagyon kevés börtön volt, nagyon kevés cella, és azóta működött 2003-ig.
2: És a szabadságharc után sajnos az osztrákoknak volt igényük rá, hogy több börtön legyen Magyarországon. Ha elmegyünk megnézni a börtönkiállítást. Én azt gondolom, hogy ez Mária Nosztrán például, ahol én magam is jártam, sem könnyű látogatás, mert azért megrendítő sorsokkal, rengeteg hőssel és igazságtalansággal találkozik az ember, miközben nyilván ezekben a cellákban igaz-igaz emberek is raboskodtak. Szóval mennyire lesz ez nekünk, látogatóknak kemény kaland?
3: Mindenképpen nagyon izgalmas kaland lesz, mert ennek a kiállításnak azért nem az elrettentés a célja, hanem sokkal inkább, hogy különböző korszakokban itt raboskodott embereknek az életén keresztül vessen fel morális kérdéseket, ismerje meg a látogató Veszprém történetét és az ország történetét, és persze mellette azért a jelen viszonyokról is szól a kiállítás, és igen, mindez egy egykori, méghozzá hírhedt börtönnek a falai között történik. Azért azt el kell mondanom, hogy a börtön három szintjéből a legalsóban van most a kiállítás, ami azért egy kiállításra alkalmassá tett tér, de fölötte a másik két börtönszint, ahova szintén időnként felmehetünk, az úgy van, ahogy kiköltöztek a rabok 2003-ban.
2: Egy ilyen több évszázados múltra visszatekintő börtön esetében nyilván az is érdekes, hogy miért kerültek be a rabok ezekbe a cellákba, mert hogy mindenkorban más miatt. El tudom képzelni, hogy 48 után kifejezetten a szabadságharcban való részvételért, de lehet, hogy ez megvolt ugyanígy a Tanácsköztársaság után, vagy éppen 56 után is. Szóval voltak itt politikai ügyek, de lehettek egyszerű lopások, rablások, gyilkosságok.
3: Pontosan így történt, így van. Azért mondjuk a híres, hírhet rabok között ott van Hoster Fülöp, aki az 1880-as években követett el nagyon súlyos zsidó család elleni gyilkosságot, de ott volt a 19-es tanácsköztársaságnak a túszai, ami egy egészen különleges történet, mert a leérkező Lenin fiúk a városnak a teljes vezérkarát, polgármesterestől, országgyűlési képviselőstől, püspökkel együtt egy hónapra túszul ejtette, és bizony a fejük fölött lógott a kivégzésnek a pallosa, de aztán épségben végül is szabadultak. De bizony itt raboskodott 1944. novemberétől Mindszenty József, akkor még veszprémi püspök, és aztán az 56-os forradalmi bizottság elnöke Brusznyai Árpád, aki latin-magyar történelem szakos tanárként egy hatalmas tiszteletnek örvendő jeles személyiség volt.
2: Hát, ha nem és tudtam, igen, nem jártam sajnos ott, de annyira tipikus az, hogy a magyar történelem kiket börtönzött be különböző időszakokban.
3: Így van, így van, így van. És persze nagyon sok kulák került ide, aztán a háborús bűnössé nyilvánított német parasztemberek. Ez nem volt egyébként a legszigorúbb börtönök, vagy nem tartozott a legszigorúbb börtönök közé, de bizony a társadalom minden rétege megfordult itt. A Pityaner lopókig.
2: Hát igen. Úgy szól ez, ugye, hogy a 2023-as Veszprém Balaton Európa Kulturális Fővárosa program volt az, ami a Várbörtönben megnyitott például egy kiállítást Ember a rács mögött címmel, ez meg a törvényszék mínusz harmadik emeletén található, ugye erre utalt, hogy itt átjárások vannak bizony.
3: Így van, így van, így van. Tehát ez az a bizonyos 1858-ban átadott új börtönszárny, ami hát azért nem mondanám újnak, mert 2003-ban már nagyon-nagyon rossz állapotban volt, és végtelenül túl zsúfolt. Csak egy példát mondok, amikor elkészült, 52 főre készült, és amikor 2003-ban kiköltöztették, akkor 250 embert vittek ki innen, az új börtönbe.
2: Amely több esélyt ad arra, hogy ezek a rabok visszaintegrálva egészséges társadalomnak egészséges tagjai legyenek?
3: Reméljük, így van. Az biztos, hogy a börtön személyzete mindent megtesz ezért, de hát ugye ez több szempontból és több emberen is múlik. Minden esetre az új börtönben már sokkal jobbak a körülmények, és a munkatársak is, tehát reintegrációs tiszt, börtönlelkész, börtönpszichológus, segít abban, hogy valóban a szabadultak integrálódjanak a társadalomba.
2: Erre mennyire tér ki a kiállítás?
3: Nagyon kitér. A kiállítás két nagy korszakot mutat be. Az egyik korszak, ahol nem volt senkinek sem érdeke az, hogy tömegesen börtönbe zárják az embereket, inkább a testbüntetése és a megszégyenítés volt a büntetés eszköze. És beszél a jelenről, amikor főképpen a börtönbe zárás, vagy legalábbis nagyon nagy számban tömegesen zárnak büntetésként börtönbe embereket, és ennek mindenféle társadalmi, morális következményeiről is szól a kiállítás. Persze, természetesen egy percig sem felmentve a bűnözőket és az elítélteket.
2: És úgy látogatható, mint bármely más szokásos tárlat, tehát hétvégén igen, ugyanúgy nyitva van, és talán, hogyha van szünnap, akkor az a hétfő.
3: Nem, pont a kedd a szünnap.
2: Na ráadásul. Éppen azért, milyen jó, hogy rákérdeztem.
3: Így van, éppen azért, hogy a hétfői zárt intézmények közül legyen azért olyan is, amelyik hétfőn is várja a látogatókat.
2: Persze, és még ki lehet várni a keddet, és a börtönben el lehet ücsörögni egy éjszakát, hogy ne.
3: Nagyon hűvös.
2: Ráadásul. Most már jön a rossz idő, úgyhogy tulajdonképpen ezzel sem vigasztalódhatunk, úgyhogy marad az érdeklődés, meg a kíváncsiság. Köszönöm szépen, a Várbörtön Látogatóközpont szakmai vezetőjét, Márkus Névörös Hajnalkát hallották Veszprémből. Örülök, hogy beszéltünk. Maradunk Veszprémben, és elmegyünk a Kód Digitális Élményközpontba, ezt a Veszprém Balaton 2023 ZRT vezérigazgatója mutatja be nekünk, Markovics Aliz. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
2: Na hát egy zárójeles kérdés rögtön az elején, a 2023, tehát 2023 elmúlt, mit csinál ilyenkor az elmúlt eseményt gondozó vezérigazgató?
4: Hát ugye gyakorlatilag még folyamatosan ugyanazt a programot menedzseljük, hiszen egyrészt most folyik a program zárása, másrészt maradtak ezek az intézmények, mint a Várbörtön vagy a Kód is, amelyet a ZRT üzemelteti, illetve a két filmfesztivált is szerveztünk az idén, a Magyar Mozgóképfesztivált, amely ugye már a program keretébe ide költözött Veszprémbe és a régióba, illetve a Planetlens, a Nemzetközi Természetfilmfesztivált, és hát megpályázta a cég, illetve a régió újra a Veszprém Balaton sportrégiója címet, és hát nagy örömünkre el is nyertük, úgyhogy 2026-ban ez a régió az Európa sportrégiója címet viselhet.
2: Szóval sikerült gondoskodni újabb és újabb feladatokról. Ez ezt
4: így
2: jelenti.
4: Van, így van, és hát ugye a legfontosabb az, hogy egy program sikerét igazából abból mérik le, hogy mi az, amit maga mögött hagy, milyen változást ért el egy város és egy régió életében, és ezért kiemelt figyelmet fordítunk az Európa Kulturális Forrása Program örökségére, és mint ilyen a Kód Digitális Élményközpont ez az egyik legfőbb öröksége.
2: Mert hogy a tudomány, technológia meg művészet találkozik, önök ezt mondják, és hát nyilván így is van, az, hogy ez egy digitális élményközpont, az nagyjából leírja azt is, hogy milyen eszközöket használnak. Vajon a legkorszerűbbeket? Tehát itt a mesterséges intelligencia vastagon megjelenik?
4: Így van, tehát törekedtünk rá, hogy a legkorszerűbb felszerelésekkel lássuk el ezt az intézményt, ami önmagában egy régi épület, tehát ez a volt megyei művelődési központnak a hosszú éveken keresztül használaton kívül lévő épületét öltöztettük új köntösbe, és adtunk neki új fenntartható funkciót ezzel, hogy digitális élményközpont lesz, és hát nyilván elmaradhatatlan, hogy a legmodernebb technológiával szereljük fel, hogy a mai kornak megfelelően a maximumot tudjuk nyújtani. Nyilván azt is tudjuk, hogy itt lépést is kell tartani, mert nagyon rohamos a technológiai fejlődés, de azt gondoljuk, hogy most az európai élvonalba tartozunk.
2: Mit lehet látni? Nyilván itt az interaktivitás is izgalmas kérdés, mennyire lehet beleavatkoznunk abba, ami ott történik, ami ott látható, illetve hát nyilván az a cél, hogy lélegzetelállító kalandokat lássunk.
4: Így van, nagyon fontos volt már eleve a koncepció kialakításánál az interaktivitás, illetve az, hogy a magyar relevanciájú tartalmak és a magyar kreativitást mutassuk meg, ezért az intézményben látható soknak a 90%-a az magyar művészeknek, a magyar relevanciájú tartalmaknak a bemutatása. Így például Csontvári a Fotonok nyelvén című immerzív kiállításunk, immerzív élmény, az a Szépművészeti Múzeummal együttműködésben hoztuk létre, és hát Csontvári művészetét mutatja be, ami amúgy is egy magával ragadó, egy 360 fokos élményt nyújtó, és ilyen még nem volt látható. Ugye találkozhatunk immerzív kiállítóterekkel országszerte, de általában külföldről vett tartalmakkal, Van Goggal, Klimtel színesítik a programjukat, mi pedig kifejezetten magyar festőkkel, magyar mesékkel, és hát a Bogyó és Babóca pedig a legkisebbekhez szól, tehát eznek kifejezetten...
2: Bogyó és Babóca?
4: Igen, Bogyó és Babóca a négy évszak, ezzel a legkisebbeket, a családokat céloztuk meg, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon népszerű, nagyon szeretik a gyerekek. Ez az immerzív terünk, ez egy 400 négyzetméteres hexagon formájú tér, ami önmagában egy nagyon kreatív energiákat sugároz, nagyon megihleti a művészeket és az alkotókat.
2: Én megálltam Bogyónál és Babócánál.
4: Igen, hát szerencsére
2: a gyerekeim túl vannak a Bogyó és Babóca korszakon, de még nagyon élénken él az én fejemben. Úgy képzeljük el, hogy ezek a mesehősök, ezek visznek minket ott végig egy történeten, vagy az évszakokon?
4: Így van, az évszakokon, tehát mindegyik évszak az körülbelül 5 percbe telik, és akkor aztán változik az évszak, jön a következő, az évszakra jellemző motívumokkal, hóval, a Bogyó és Babóca, és hát a meséből ismert összes kis barátjuk végig viszik az évszakhoz, az évszaknak jellemző tevékenységeket, a gesztenyebábút építenek, hóembert építenek, szánkóznak, úsznak, tehát hogy mindezekkel találkozhatunk, és a gyerekek pedig körbe-körbe szaladgálhatnak, míg a szülők babzsákokból nézhetik a gyermekük önfelett szórakozását.
2: Hát ez valóban jó, és a gyereknek nyilván óriási élmény, a szülő meg legalább nyugodtan ül egy kicsikét.
4: Így van.
2: Hogyha a többi is ilyesmi, akkor azért ezzel azt is elmondjuk, hogy nagyjából a kiállító terek azok valami ilyesmivé kezdenek alakulni. Tehát a hagyományos, az üvegtárló alatt nézzünk meg valamit, ez a múlt.
4: Hát azt gondoltuk, ez már az Európa Kulturális Fővárosa programban is, hogy a fiatalokat a klasszikus művészetekhez a hagyományos módon már nagyon nehéz közel vinni, vagy az érdeklődésüket felkelteni, és azt gondolom, hogyha a Csontvárit megnézik a fiatalok, és itt inspirálódnak, mert azért valljuk be, hogy a Csontvári művészete magával ragadó, és hogyha 6 méter magason látjuk úgy, hogy körülölel minket, akkor
2: hát
4: még inkább magával ragad, és meggyőződésem, hogy akkor hát még inkább

0: mennyiben, ez így mert ellátogatnak a Szép Művészeti Múzeumban.
1: Vannak állandó látogatók már, akik visszatérnek? Mert ez egy izgalmas térbeli kaland.
0: Igen, így van, illetve van a kisebb termünk, a stúdió, ott pedig izgalmas előadásokat láthatnak az idelátogatók, ott háromdimenzióba interaktív tartalmak, lidárszkennerekkel, a mozgásérzékelős játékokba, tényleg az interaktivitást, a csapatmunkát is kisebb csoportokban így megtapasztalhatják mind a kicsik, mind a nagyok, és tényleg az építészetről, a természet csodáiról, a világűrről hallgathatnak előadásokat, és lehetnek részesei egy újabb digitális kalandnak, és hát a nagy teremben pedig folyamatosan új bemutatókkal és új show-kkal készülünk, és a következő ilyen, ami pedig október 16-án kerül bemutatásra, ez pedig az Elrejtett Hangok, ez pedig egy olyan különleges immerzív és audiovizuális mese, amely a világ kultúráinak hangszereit és meséit kelti életre, és a történetben a hangok lassan eltűnnek a zajban, majd újra megszólalnak, és a néző egy érzelmi utazásnak lesz a részese, a Kárpátok furujájától, az afrikai Diembe lüktetésén át, a japán kotó titokzatos hangjai, tehát hogy ezekhez vezetnek az utak, úgyhogy a hangszereken keresztül megismerhetjük ezt a gazdag kulturális örökséget, és ez különösen fontos Veszprémnek, hiszen Veszprém UNESCO zenevárosa, tehát ezt a zenei örökséget, illetve a zenének a folyamatos jelenlétét a városban ez is erősíti.
1: Hát és az, hogy van ez a kód, meg hogy előbb beszélgettünk a Várbörtönről, hogy hát azt is meg lehet látogatni, és az sem akármilyen élmény, ez azért tágítja azt a teret is, amit Veszprém jelent az emberek fejében, ugye, hogy állatkert, meg vár, meg tűztorony, meg völgyhíd mondjuk. Hát itt azért van bőven látnivaló, ami egészen más, és nem csak történelmi múlt, hanem nagyon is a jelen.
0: Így van, és hát ez a hosszú távú célunk volt a kulturális főváros programmal az, hogy egy kreatív régióvá váljon Veszprém és a Bakony-Balaton régió, és azt gondoljuk, hogy ez a kreatív alkotó kedvet és ez az alkotó energiákat a kód is nagyban elősegíti, hiszen egy tartalomfejlesztő műhely a távlati tervünk, tehát ezt a Pannon Egyetemmel közösen állítjuk talpra, hogy a saját tartalmakat, játékokat fejlesztünk ebbe is a digitális térben, nemzetközileg is jelen legyünk.
1: Izgalmas dolgokat mesélt, köszönöm, és el kell menni, meg kell nézni az digitális élményközpontot. Az a neve, hogy Kód és Veszprémben találják. Markovics Aliz, köszönöm szépen. Úgy

0: nálad.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidéző adását. 2025. szeptember 15-ig repítem önöket most vissza az időben. Ez a nap a demokrácia nemzetközi napja. Célja, hogy világszerte felhívja a figyelmet a demokratikus értékek, az emberi jogok, a szólásszabadság és a társadalmi részvétel fontosságára. És ezen a napon a Spirit FM exkluzív című műsorában Novák András vendége Szilágyi Béla, a baptista szeretetszolgálat elnöke volt, és arról beszélgettek, hogy a baptista szeretetszolgálat segít vitt Myanmarba.
3: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Myanmarban vagyunk, Mandalay településen, és igazán nem megszokott környezetben csináljuk ezt a podcastet, ezt a videópodcastet, ezért egy kicsit más is a hang, lehet hallani kalapálást, fúrást, faragást, madarakat. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy világ második legelzártabb országában vagyunk. Ma is különleges vendégünk van Szilágyi Béla, a baptista szeretetszolgálat elnöke. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, illetve cserélek, mi fogadtuk el az ő meghívását. Egy nagyon különleges helyszínen vagyunk, nagyon különleges vidéken vagyunk. Ugyanis bejutottatok, most már hónapok óta segítettek a földrengés sújtott a területen. El tudtunk jönni forgatni, ez is egy óriási misszió volt ide bejutni veletek. Köszönjük szépen. Kicsit mutasd be a helyszínt, és hol vagyunk, mert akik YouTube-on néznek minket, vagy majd amikor nézik az adást, a filmet, akkor egy különleges helyszínt láthatnak. Akkor, és miután évek óta ismerjük egymást, tegeződünk, Béla, tiéd a szó, tessék.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget, András. Valóban Myanmarnak egy picit a fővárostól északabbra vagyunk, egy olyan 6-7 óra autóval ide az út. Ez Mandalay városnak, ami egy kulturális jelentőségű város itt az országban. Egy külterületén vagyunk, egy olyan raktárban, ahol majd fogunk beszélgetni róla, hogy mi az, amit mögöttünk látnak segélyek a nézők. Ezeknek a kiosztása fog megtörténni, illetve ez egy jelentős bázis lesz abban, hogy a következő hónapoknak a munkáját innen fogják végezni a helyi munkatársaink, amit részben elkezdtek, részben új része is lesz. de hogy mennyire nem volt egyszerű bejutni ebbe az országba, azért azt is mutatja, hogy 2008-ban, amikor a Nargis ciklon lesújtott az országra, és sajnos sok százezer ember vesztette az életét, akkor te is egy hetet Bangkokban várakoztál arra, hogy vajon kapsz-e vízumot.
3: Így van. Várni kellett.
4: 2008-ban ennél a ciklonnál nekünk azt ígérték a nagykövetségen keresztül, hogyha az egészségügyi csoportot, amit szerettünk volna akkor kiküldeni, eljuttatjuk Bangkokig, akkor itt Bangkokban fogják megkapni majd a vízumot arra, hogy el tudjanak jönni az országba. Te is része voltál annak a csoportnak, és sajnos 8 napon keresztül nem kaptatok vízumot. Akkor ahhoz a trükkhöz kellett folyamodni, hogy mi pedig Berlinben kértünk turista vízumot, és turistaként érkeztünk ebbe az országba. Aztán végül is azokkal a baptistákkal, akik 2,7 millió főt számlálnak ebben az országban, velük kezdtünk el dolgozni, és akkor egy jó 3 évet folyamatosan tudtunk segíteni azonnali segítségnyújtásban, orvosi segítségnyújtásban, fejlesztésekben, és azt látjuk, hogy bár az ország bizonyos szempontból sokat fejlődött az elmúlt szűk 2 évtizedben, de folyamatosan katasztrófáknak van kitéve, különböző típusú katasztrófáknak, illetve sajnos azt látjuk, hogy annyira instabil az ország, és a katonai vezetés nem engedi azt, hogy valóságos fejlődés történjen, és ezek a katasztrófák mindig súlyosabb és súlyosabb helyzetbe rántják vissza az országot és a lakosságát.
3: Most úgy kerültetek ide, hogy áprilisban történt egy hatalmas katasztrófa, egy hatalmas földrengés, és jöttetek volna, de megint nem volt egyszerű az életetek. Mi történt akkor?
4: Mi segítségkérést kaptunk az itteni baptistáktól, illetve a Baptista Világszövetség kért fel bennünket, hogy az ő nevükben is jöjjünk segíteni. Ezt egyébként több országban tapasztaltuk, hogy a magyarokat szívesebben fogadják. Sok olyan országban, ahol mondjuk nyugatit vagy amerikait nem annyira, és szerettünk volna azonnal jönni Myanmarba, de megint a vízum kérdés volt az, ami visszatartott sajnos bennünket. Amikor viszont megnyíltak a határok, akkor azonnal érkeztek a munkatársak, és el tudott kezdődni az az azonnali segítségnyújtás, ami élelmiszercsomagokban, víztisztítóban, moszkító hálóban, szúnyoghálóban, takarókban, és ilyen a ideiglenes shelterek felállításában öltött testet.
3: Sokat segítetek, de akik YouTube-on néznek minket, vagy majd a film miatt is, mutasd be a helyszínt, hogy most hol vagyunk. Ugye azt már tudjuk, hogy Mandalay nevű városban, de azért ez nem egy hétköznapi dolog. És még egyszer mondom, aki meg viszont rádión hallgat minket, ugye nagyon messze vagyunk, 10.000 kilométerre a fővárostól egy kisvárosban, Myanmarban, ezért egy kicsit másmilyen a hang, de mutasd be a helyszínt, ahol most láthatnak minket a nézők, és mi van a háttérben.
4: Itt egy raktárban vagyunk, egy több száz négyzetméteres raktárban, és mögöttünk részben a víztisztító felszerelésnek az összetevőit láthatjuk, ami áll egy műanyag nagy vödörből, ez olyan 11 gallon 44 literes vödör, egy kis csappal az alján, és ebbe egy olyan speciálisan víztisztításra tervezett, egyébként Tájföldről rendelt agyag, a tál van, ami megszűri a baktériumokat, illetve azokat a szennyező anyagokat, amik a vízben találhatók. Egész Dél-Kelet-Ázsiában egyébként a biztonságos ivóvíz az nagyon nagy probléma. Egy földrengésnél, amikor még az egyébként is létező kutak, ha esetleg lenne víz, rendszer az megsérül, egy földrengésnél, katasztrófánál még nagyobb a szükség arra, hogy tiszta ivóvizet tudjunk biztosítani a károsultaknak. Ez egy kifejezett kérés volt a helyiektől, illetve a helyi munkatársaktól is. Itt zsákokban találhatunk takarókat, szúnyoghálókat, illetve olyan eszközöket, amivel az ideiglenes sheltert, az ideiglenes menedéket be tudják rendezni maguknak a családok. Van még itt mögöttünk gyógyszer, illetve az élelmiszer csomagokból is egy jó pár várakozik arra, hogy kiosztásra kerülhessen, illetve mögöttem egy olyan mentőautó van, ami a helyi Karen Baptista mentőszervezetnek az autója. Ők országszerte 79 ilyen autóval rendelkeznek, és 400 önkéntessel tudnak segíteni, nem csak katasztrófa idején, akkor természetesen hatványozottabban, meg sokkal több embert mozgósítva, de a mindennapi életben is betegszállítással, illetve több kórházat is fenntartanak.
3: Rengeteg helyen segítetek a Baptista Szeretett Szolgálat, rengeteg helyen forgattunk is együtt, a tévénézők az ATV-ben is, vagy bárhol máshol láthatják, hogy nagyon sokat vagytok helyszínen. Azért a myanmari küldetés, azért ez nem egy ugyanolyan, mint Törökországba elmenni, vagy nem ugyanolyan, mint Pakisztánba kirepülni. Rengeteg nehézséggel kellett szembenézni. Szakemberként foglald nekem össze, hogy mennyire más, vagy mennyire nehezebb idejönni és itt dolgozni, és tartani a kapcsolatot a helyiekkel, beszélni azokkal a kollégákkal, akiket ide küldesz, illetve hát jössz te is segíteni. Hogy megy ez? Egy kicsit segíts bepillantani a logisztikába.
4: Körülbelül egy évvel ezelőtt volt Magyarországon az árvíz. És láttuk azt, hogy nagyon felkészült volt az ország, nagyon felkészült volt a katasztrófavédelem, a segélyszervezetek, a katonák, és azonnal és nagyon hatékony segítséget tudtak nyújtani. Viszont amikor katasztrófa van, az a mindennapi életnek egy sokszoros túlterhelése. Nagyon nagy erőfeszítést igényel az, hogy egy katasztrófa helyzetben akár a munkatársaink is, vagy mi magunk is, ne a saját magunk nyűgőjével és bajával foglalkozunk, hanem mindezeken felülemelkedve valóban a szakmai tapasztalatból olyan segítséget tudjunk adni azoknak, akik rászorulnak, ami valós, hatékony és méltósággal teli segítség. És akkor, amikor kilépünk Magyarországról, ahol beszéljük a nyelvet, ahol benne élünk a kultúrában, ahol nagyon ismerjük azokat a helyszíneket, ahol dolgozunk, azonnal segítséget tudunk kérni. Amikor elhagyjuk Magyarországot, és egy másik országban megyünk segíteni, akkor az új kultúra, új szokások, új vallási környezet, más nyelv, ismeretlen emberek, ismeretlen helyszínek még nehezebbé teszik a segítségnyújtást. De mondjuk Törökországban, vagy említetted Pakisztán, de lehetne sok országot említeni, mégis vannak olyan kapaszkodók, és mégis vannak olyan akár helyi segítségek is, adott esetben még talán kormányzati szinten is, amik lehetővé teszik azt, hogy az energiánknak a nagy részét valóban a segítségnyújtásra tudjuk fókuszálni, ne arra, hogy hogyan oldjuk meg, hogy vízumunk legyen, hogyan oldjuk meg, hogy engedélyt kapjunk ezeknek a segélyadományoknak a kiosztására. Most ezek azért állnak még mindig a raktárban, mert a katonai hunta nem adta meg ezt az engedélyt, és nem akarjuk bajba sodorni a helyi munkatársainkat azzal, hogy engedély nélkül történnek a segélyosztások, mert mindig van egy megfigyelő ember, mindig valamilyen jelentés íródik arról, hogy mit csinálnak a külföldiek, mit csinálnak a fehérek, vagy a fehérek a külföldiek megbízásából mit csinálnak a helyi munkatársak. Nagyon sok energia megy el arra, hogy egyáltalán mi elindulhatunk-e egy helyszínre. Elmondhatjuk szerintem a nézőknek, a hallgatóknak, hogy nem mára terveztük ezt a mai utat, és el kellett halasztanunk most már a harmadik napra, hogy egyáltalán ki tudjunk jutni a fővárosból. Tehát ebbe is nagyon sok energia megy a helyi munkatársak részéről, nagyon sok szervezés, és bízom abban, hogy a délutáni napi feladatot is meg fogjuk tudni csinálni. Tehát Myanmar valóban egy nagyon elzárt, nagyon-nagyon szigorúan kontrollált ország, és sajnos az energiának a nagy része nem arra megy, hogy hogyan tudunk a leghatékonyabban segíteni, hanem hogy megtaláljuk azokat a lehetőségeket, hogy a segítséget egyáltalán el tudjuk juttatni. Ennek ellenére a helyi munkatársaink nagyon-nagyon jól fel tudják azt mérni, hogy melyik helyszínen mire van segítség, nem csak itt Mandalayban, hanem 6-8 másik régióban sok-sok ezer embernek nyújtottak már segítséget, illetve terveink szerint például mezőgazdaságfejlesztéssel, mikrohitelekkel, pszichoszociális segítségnyújtással, gyermekfoglalkozásokkal szeretnénk még segítséget nyújtani más területeken is.
3: Nagyon sokszor úgy dolgoztok, hogy van egy akut probléma, oda kijöttök egy úgynevezett akár rescue team-mel vagy azonnali segítséggel, ahogy most említetted, terveztek hosszú távon is. Mennyire terveztek hosszú távon? És azok a kollégák, most ugye helyszínen vagyunk, és kaptál rengeteg jelentést, kaptál rengeteg beszámolót arról, hogy mit tapasztaltak itt. Az elmúlt hetekben vagy a hónapokban összefoglalod azt, amit ők írtak, ők tapasztalnak, akkor azt is tett hozzá, hogy mennyi ideig terveztek maradni, illetve azt is meséld el, hogy hogyan fogadnak itt titeket a helyiek. Tehát, hogy nagyon klassz, hogy van egy partnerszervezet, vagy több partnerszervezet, akivel tudtok együtt dolgozni, de hát a fielden, ugye a terepen, tulajdonképpen azokkal találkoztok, akiknek összedőlt a háza, akinek meghalt a gyereke, az anyukája, megsérült. Szóval katasztrófa állapotokban katasztrofális kommunikációra van szükség. Mesélj erről egy kicsit.
4: Voltak olyan segítségnyújtásaink, amikor egy katasztrófa után mondjuk a mentőcsapat dolgozott, vagy az egészségügyi csapat dolgozott, hazajött, és akkor ott nem folytatódott a segítségnyújtás. Haitin 4 évet voltunk még ott gyakorlatilag folyamatos munkával. Sri Lankán 3 évet voltunk ott folyamatos munkával, és ma is működnek az akkor létrehozott intézményeink. Myanmarban az első Nargis után 2008-ban szintén 3 évet dolgoztak itt a kollégáink, 14-15-ben visszajöttünk humanitárius segítséget oktatni, és nagyon jó az, hogy most nagyon sok olyan munkatárssal dolgozunk, myanmari munkatárssal, akiket 14-15-ben oktattunk, és akikkel korábban együtt dolgoztunk. Úgyhogy ez egy nagyon nagy élmény. Bízom abban, hogy a következő jó néhány hónapban, talán egy évben jelen tudunk lenni itt az országban. Ennek nagyon sok összefüggő kérdése van, nagyon sok feltétele van, hogy hogyan tudunk itt lenni. Azt látjuk, hogy mivel mi magyarok megtapasztaltuk azt, hogy milyen az, amikor birodalmi gondolkodással érkeznek hozzánk külföldi emberek, külföldi segélyszervezet is akár, hogy mi partnerként tekintünk itt Myanmarban a helyi munkatársainkra, legyenek fővárosiak, legyenek vidékiek, illetve mi szeretnénk azt, hogy méltósággal tudjunk segítséget nyújtani azoknak, akik ilyenkor elveszítik az otthonaikat, akik a lehető legnagyobb szörnyűségben vannak. Nagyszerű volt látni azt például a Nargisnál, hogy volt egy fiatalember, 16-18 év körüli volt, és sajnos az édesapját, az édesanyját elveszítette, de volt 2 fiatalabb testvére, és ő lett volna a családfenntartó. Viszont az áradásban megbénult, és a helyi közösség az ő házát építette föl először. És ő volt az, aki különböző kézműveskedésekkel meg tudta teremteni a 2 fiatal testvérének azt, hogy túl tudjanak élni, és legyen betevő falat, és ne csak a mi segítségünkre szoruljanak rá. Mi pedig mikrohitellel és sok minden más egyébbel biztosítani tudtuk azt, hogy ezt hosszú távon meg tudja tenni. Nagyon jó látni azt, hogy amikor megérkezünk, akkor mivel ez a mi hozzáállásunk, a helyiek hozzáállása pedig az, hogy milyen nagyszerű, hogy itt vagytok 10 000 kilométerről is akár. Nem biztos, hogy tudják, hogy hol van Magyarország, de azt tudják, hogy Európa nagyon messze van, és már önmagában a jelenlétünk egy picit ilyen gyógyító jelenlét, és nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy a pohár vizen, a falat kenyéren, az ideiglenes szálláson, vagy egy víztisztító rendszeren túl a jelenlét, a pszichológiai, az érzelmi jelenlét és segítségnyújtás már felemeli a bajba jutottakat azon, hogy ne a katasztrófával foglalkozzanak, hanem a jövőbe tudjanak tekinteni.
3: Ugye egy katonai huntáról beszélünk, azért ez egy nagyon kemény olyan állami vezetés, ami kontroll alatt tart szó szerint mindent, azt elmondhatjuk a nézőknek, hogy nincs Facebook, nincs Instagram, nincs TikTok, még épp hogy a Google működik, tehát hogy internet valamennyire van. de azért óriási munkát végeznek a kollégáid, akik itt állnak a kamera mögött, Zoli, ugye nagyon furcsa dolog velük beszélni erről, mert tulajdonképpen ők ide kijönnek a területre, és hihetetlen, hát hogy is mondjam, kontroll alatt vannak, de közben meg segíteni akarnak, folyamatosan menni akarnak, és azért ez egy, és mondtam Zoli, Zsófi, Zsuzsit, és aggódsz értük, hogyan tartod velük a kapcsolatot, mennyire nehéz az életük itt ilyen helyen, mesélj erről egy kicsit.
4: A biztonsági kihívások azok folyamatosak, tehát nyugodtak soha nem tudunk lenni odahaza, hogy mi van az itteni kollégákkal. Napi kommunikációban vagyunk, van, amikor ezek üzenetek, van, amikor ezek telefonhívások. Más a baktérium flóra. Tehát önmagában nem kell valakinek egy rosszul megfőzött vagy rosszul megsütött ételt tennie, hogy a szervezete esetleg különböző problémákkal küzdjön. Tehát ez is egy kihívás. Azt gondolom, hogy a magyar találékonyság az megtalálja ezekre az egészségügyi kihívásokra, a biztonsági kihívásokra is a megoldást, és azt látom, hogy az a tapasztalat, amivel a kollégák akár a Baptista Szeretett Szolgálatnál dolgozva, Zsuzsi 23 éve van itt, Zoli máshonnan hozza azt a tapasztalatot, ami miatt nyugodtak lehetünk odahaza, hogy a munkát jól el fogják végezni, és ők maguk is biztonságban vannak. Zsófinak a találékonysága és az új lendülete, az pedig azt fogja eredményezni, hogy különleges dolgokat is ki fogunk találni.
3: Nagyon nehéz ilyen helyzetben dolgozni, azt mondtad, hosszú távon szeretnétek maradni, de ugye nem csak itt vagytok, hogyha, és ugye most beszéltünk Myanmarról, meg az itteni programokról, a földrengés miatt majdnem 10 000-en haltak meg, több 10 000-en sérültek meg, milliók veszítették el az otthonukat, tehát hogyha a számokat akarom sorolni, akkor tényleg az is katasztrofális, tehát maga a számok is katasztrofálisak. Kicsit világíts meg, hogy azért a csápjaitokkal, tehát a Szeretett Szolgálat különböző programjaival hol vagytok még, akár a világban, akár Magyarországon, mire koncentráltok. Ugye most ősz van, szeptember végén vagyunk adásban, de azért másra is koncentráltok. Mesélj egy kicsit arról, még arról a munkátokról, amit amúgy is megkérdeznék otthon, ha a 10. kerületben ülnénk az ATV melletti Spirit FM stúdióban. Mesélj egy kicsit erről.
4: Pakisztánban nemrég voltak esőzések, és árvíz, onnan kaptunk segítségkérést, úgyhogy valószínűleg oda fognak a kollégák hamarosan elutazni, és ott szeretnénk segíteni. Csádban a Hungary Health-szel egy iskola fog épülni, és hamarosan elindulhat, illetve ott mozgássérülteknek, menekülteknek tudtunk segítséget nyújtani abban, hogy munkát tudjanak találni. Olyan képzéseket indítottunk el, amivel ott maradva tudnak a családjukról gondoskodni. Nemrégiben volt a török földrengés, ahol fiataloknak tanodát tudtunk elindítani, és ott tudtunk segítséget nyújtani. De a munkánknak a 90%-át Magyarországon végezzük. Szeptember van, 43 baptista iskolában indult el az oktatás, 15 ezer diákot oktatunk, és egyébként pedig 22 ezer emberről gondoskodnak naponta a szociális intézményeink.
3: Említetted a Hungary Helps-et, Trisztánnal, az Trisztán államtitkárral beszéltem. A Hungary Helps is segített itt Myanmarban. Kicsit összefoglalnád, és ez az utolsó kérdés, hogy ez már sokadik olyan helyszín, ahol együtt dolgoztak, vagy közösen dolgoztak, vagy egy helyszínen vagytok ott. Milyen a kooperáció Trisztánnal, milyen a kooperáció a Hungary Helps-el?
4: Nagyon szeretem azt, hogy az államtitkár úr nagyon stratégikusan és egyértelműen lát bizonyos helyzeteket. Amikor egy katasztrófa megtörténik, akkor oda magyar segítség tud érkezni, és én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy Magyarország tud segíteni. Nagyon jó látni azt, hogy sok országban tudunk együtt dolgozni, a Hungary Helps-el, a Hungary Helps munkatársaival, és kiépülhetett az a szakértelem, amikor a magyar zászlót, a magyar színeket nem csak azért viseli büszkén az ember, mert ott született, hanem azért, mert Magyarország jó dolgokat tud csinálni a világban.
2: Köszönöm a figyelmüket, a Múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

ebben a fényképed. Szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. Te nem vagy itt már, ragaszkodom nagyon. Nekem mindent megér, de semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt,

0: életemben tartson örökké.
1: Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Tettem én az áldozat velem.
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sport Pub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
2: Köszöntök mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen, feliratkoztok a YouTube csatornámról, és Sportpub Valdez néven találhatok, mert a TikTokon, Instagram, Spotify-on ugye ezen a néven vagyok megtalálható. Egy ideális világban pedig most egy nagy döntő, egy NBA nagy döntő hetedik meccséről beszélgetnénk, hiszen az közeledne, ha jól emlékszem, a holnapi napon. Hát sajnos véget ért ez a széria, de van bőven miről beszélni, úgyhogy NBA lesz ma a témánk, állandó vendégem Rédai Gáborral. Szia Gábor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
3: Szia, és sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat.
2: Tudja, papíron az egy nagyon sima döntő volt a 4-1-el, de hát, hogy fogunk beszélni, hogy ez egy jóval szorosabb és milyen kérezett csata volt. Viszont mielőtt itt nagyon rámennénk a döntőről, majd a javarészt a döntőről és a két főcsoport döntőről fogunk majd beszélni ma. Összességében, hogy tetszett ez az idei playoff? Mert ha azt nézzük, hogy levesszük itt mondjuk a Thunder, Knicksnek meg a Spursnek a meccseit, amit nem egymás ellen játszottak, akkor megnéztem például, hogy átlagosan 6,66 meccset játszottak egymás ellen, tehát hogy végig láthatok, rengeteg hetedik meccs volt, ugye, de összességében, meg hogy visszapörgetem így a meccseket, a színvonalat, meg így az izgalmi faktort annyira mégis hiányoltam, nem tudom, összességében ezt az idei NBA playoffot hova tennéd?
3: Hát nagyon jó, hogy megkérdezted, mert ez például egy olyan kérdés, amire még pedig most már járok még két műsorba, de egyszer sem válaszoltam, pedig magamban megtettem, hogy ezt kiértékeltem. Szóval az a helyzet, hogy szerintem a rájátszásokat kétféleképpen vagy háromféleképpen lehet értékelni. Az egyik a sztori, az izgalmi faktor, szerintem a legtöbben ez alapján értékelik, de ennek nem mindig van köze a színvonalassághoz, ugye? És ebben végül is jó volt szerintem ez a rájátszás, még úgy is, hogy ugye 4-1 lett a döntő, de az egy olyan 4-1 lett, ami hát egy, nem tudom, pillanatra volt a 2-2-től, és sokan kimondták már, hogy minden idők legszorosabb ötmeccses párharcát láthattuk valószínűleg döntőben egész biztosan. Viszont értékelheted még úgy is, hogy mik voltak azok a párharcok, amikre emlékezni fogsz évek múltán, amik olyan színvonalat hoztak. És itt nyilvánvalóan, hát egy nagyon picit ilyen félig ide lehet venni szerintem a Minnesota Spurs-t, de főleg az OKC Spurs és a döntő, ez a kettő volt az, és ebből is az OKC Spurs volt a magasabb színvonalú. Tehát ez a másik, hogy kettő ilyen párharc volt, hát úgy összesen. Én azt gondolom, hogy én magam a Detroit Orlandóra emlékezni fogok, az a párharc az egészen szürreális volt, és ugye 7 meccsig tartott, de nem hiszem, hogyha a jövőre bárkit megkérdeznénk, akkor akár, nem tudom, átlag NBA követő még emlékszik rá, hogy ez a két csapat játszott egyetlen egymás ellen, mert ugye nem ment aztán tovább a Detroit sem. És ez nem kevés, de azért nem sok ez a 2,5 párharc, amit emlegettem. Tehát ilyen szempontból kicsit alacsony volt a színvonal, és a harmadik pedig az, hogy mondjuk általánosságban mit láttunk mondjuk szakmai szemmel, és szerintem, hát nyilván a kosárlabda folyamatosan evolválódik, úgyhogy látunk új dolgokat, meg látunk új megoldásokat, de annál sokkal szembetűnőbb volt, hogy a New Yorkon kívül gyakorlatilag hogy elfogytak a csapatok, és ezt végig lehet követni a sérüléseken is, ami most már kezd egy állandó probléma lenni, ugyanis az a helyzet, hogy szerintem a rájátszásban látjuk, hogy lelassul a játék, ez nem azért van, mert hogy lassabban játszanak, hanem azért, mert a csapatok visszafutnak és visszaérnek, és védekezésben olyan erőket mozgatnak meg félpályán, amit nem vagyok benne biztos, hogy az emberi test így ebbe a formába kibír. Tehát és nyilván ezt támadásban is rengeteget kell futni, átalakult a játék, és ebben nem birkózás van, nem a régi időkosárlabdáját látjuk ilyen szempontból, hanem ugye rengeteg irányváltás meg futás, a sokszorosa annak, ami régen volt, és egyszerűen nem csoda az valahol, hogy ilyen intenzitás mellett, amit a rájátszás jelent, fogják magukat a csapatok, és neki mennek mondjuk egészségesen, már a második körre valószínűleg lesz egy olyan sérülés. És például azért a Minnesotánál azok a sérülések lehet, hogy eldöntötték azt a párharcot. Nem vagyok ebben biztos, a Spurs utólag jobbnak gondolom egy kicsit, mint a Minit, de azért ugye nem úgy kezdődött az a párharc. Akkor az OKC egyértelműen azért esett ki, mert már egyetlen egy ball handlerre maradt, mert mind a kettő másik lesérült. Tehát ez az OKC párharc, majd tudom, hogy beszélünk róla, de nekem a harmadik meccsre úgy tűnt, hogy az OKC megoldotta ezt a párharcot. És igazából szerintem így is volt, de sose bizonyosodik be, úgyhogy ezt most belemondom csak a levegőbe. És még lehetne sorolni egyébként azt, hogy az Orlandó szinte biztos, hogy tovább jut, ha Franz Wagner nem sérül meg. Ez pedig szerintem zavarja az embert, hogyha szeretne ilyen szempontból, hogy minőségi tényleg derüljön ki, hogy ki a legjobb kosárlabdát látni a rájátszásba. Ez zavaró, és nagyon erős és vad ötleteim vannak arra, hogy miket kéne változtatni, hogy ezt elkerüljük. Tehát itt ilyen elég drasztikus dolgokra kell gondolni.
2: Például?
3: Hát sokkal jobban elhúzott rájátszás. Tehát ez, hogy mondjuk jött a Cleveland egy 4-3-ból, és aztán pihent 2 napot, és utána 2 naponta játszotta tovább a következő 7 meccsesét, és aztán még a New York ellen ugye az első meccs 3.-4. bírták, és én nem azt mondom, hogy csak ez volt az oka, hogy 4-0-ra kikaptak, de hát azért maradjunk annyiban, hogy elkészültek az erejükkel, az tiszta sor volt teljesen. Szóval ez, hogy 2-7 meccses szériával jutsz tovább, és utána nincs esélyed, ez nincs így jól. Tehát akkor adjunk több pihenőt, és szerintem a másik pedig, hogy hát valahogy muszáj lesz a fújásokon változtatni egy picit, mert most jelen pillanatban az a helyzet, hogy a betörő játékost azt nagyon védik, tehát, hogy ott nagyon nehéz nem faltolni, de cserébe a posztban és a periméteren olyan darálót engednek a játékvezetők, ez a kettő nincs összhangban, és nyilvánvalóan azért tolódtak a védekezések, elég a Thundert megnézni, hogy az ő védekezésük, amit mindenki követni akar, vagy ami mindenki által a legjobbnak tartott, és a számok is ezt mutatják, ugye egy legjobb, az a periméteren történik, illetve ugye mondjuk egy Jokic ellen, ott pedig az van, hogy odarakják Caruso-t, vagy odaraknak egy kicsit, és üti-vágja szó szerint. Ami tiszta sor, hogy ilyen a játékvezetői felfogás, és azért csinálják, de ettől függetlenül maga ez a játékstílus, meg ez a nyomás, amit egymásra tudnak így gyakorolni, az olyan intenzitást ad ennek az amúgy is ilyen nagyon futósra kiérő kosárlabdának, ami az NBA, hogy én szerintem ezt nem fogják elbírni a csapatok, és csak még egy gondolat ide, hogy melyek azok a csapatok, amelyek a legtovább jutottak, a legmélyebbek. Teljesen egyértelmű lett ez a összefüggés, mikor 3 évvel ezelőtt a Denverről még úgy beszéltünk, hogy hát igen, lehet 6,5 csapattal bajnok lenni, mert a rájátszásban úgyis csak azok játszanak. Na, totál megfordult az egész történet, nem lehet 6,5 játékossal bajnok lenni, igen.
2: Igen, és közben meg itt a second apron-os bevezetés meg picit ez ellen megy, tehát hogy azért még nehezebb keretet mélyíteni, úgyhogy picit így érdekes, hogy ki tud ezzel sakkozni, és pont az ilyen jellegű csapatok kerülhetnek előnyben, már pont a Spursnél láttuk, hogy azért a keretmélysége itt is vékonyacska volt, de a Thundernél meg a Spursnél láthatjuk azt, hogy jól draftolsz, ott tartod őket még olcsón, és akkor tudsz egy relatíve jó keretet, meg mély keretet összerakni, és amikor ott vannak a sztárjátékosaid, akkor meg egyszerűen a second apron miatt kifogysz a keretből, és egyszerűen elfogysz fizikálisan, meg pénzügyileg, mert mindenhogy itt a kereteidből.
3: Igen, és erre ugye már látszik az, hogy mi lesz a megoldás, tehát hogy szerintem egyre értékesebbek lesznek a draft pickek, mégpedig én azt is mondanám, hogy talán az ilyen 10 és 20 közöttiek akár, mert már nagyon sokat keres az első 10, már az első pillanattól kezdve, de hogyha meg tudsz tartani egy játékost, aki legalább annyira jó lesz mondjuk a második évétől, hogy rotációs ember legyen, ez tényleg nagyon jól, és azért szerencsésen is kell draftolni, tehát senkinek nincs a bölcsekköve a zsebében, hogy ezt a jóslást mindig eltalálja, amit egy draft pick és annak a fejlesztése jelent majd, de hogyha ilyen játékosokat tudsz szerezni, és tényleg nagyon durva, hogy Jared McKaint ebben a szezonban, februárban szerezte meg az Oklahoma City Thunder, és Jared McKain volt szegény, az egyetlen Gilgeous Alexanderen kívül egy idő után, aki le tudta ütni a labdát. Ugye nélküle ez még rosszabbul nézett volna ki, ami már ugye így is olyan volt, hogy hát igen, látszik, hogy Gilgeous Alexandert kedvükre duplázhatják, mert nem lesz olyan, akinek kipasszolja, és az majd a másodlagos ballhandlerként indít egy akciót. Szóval gondolj abba bele, hogy egy Jared McKaint meg tudott szerezni az OKC, és azért tette ezt, mert ő még 2 évig szinte ingyen van. Tehát ez lesz a megoldás, szerintem egyre inkább a fiatalok felé fog ez fordulni, és minden olyan fiatal, aki első vagy másodévétől rotációjátékos tud lenni, az hihetetlen értékes lesz a csapatának is, de ha kell, akkor a piacon is.
2: És inkább melyik végletet tudod elképzelni, mert szerintem ilyen szempontból is biztos lesz valami változás. Megint picit emelni fogják majd a fizetési sapkát, hogy beférjenek ezek a szupermaxos játékosok, vagy picit talán már nem fogjuk azt látni, hogy amikor kikerül egy ilyen szupersztár, vagy nem is szupersztár, de egy ilyen 10-15. Közötti tudású játékos a piacra, akkor egy közepes csapat meg fogja őt találni, és egyből ki fogja őt pénzelni. Szerinted ezekből egy picit vissza fog így csúszni a GM-ek meg a csapatok, és nem fogjuk már ezt a tendenciát látni?
3: Már ez a tendencia létezik, ez már visszacsúszott. Trae Young már nem kap maxot, Brandon Ingram már nem kap maxot, tehát hogy ezek nyilván inkább a 30-40 közötti játékosok. Te említetted a 10-15-öt, nem, ők maxot fognak kapni, tehát én azt
2: nagyjából
3: gondolom...
2: Nagyjából hova lövöd be ezt a határt?
3: Ez akkor lesz nehéz. Először is, a 10-15-es mondjuk egy Jalen Williams, persze, hogy a 25%-os maxot megkapja. Az teljesen rendben van. Ugye ez, amit a rookie után adhatsz. Mm. És akkor ez felmehet 30-ra, de nem ment fel, mert sérült volt szegény. De a lényeg az, hogy a 25%-ot persze, de amikor majd Jalen Williamsnek például a második, vagy Chet Holmgrennek a második nagy szerződését meg kéne adni, ami 30 vagy akár 35% is lehet, na majd akkor élesedik ez a kérdés, mert a 25%-os maxot egy ilyen játékosnak megadod, és szerintem Jalen Williams, amikor épp egészséges, akkor már top 15-ös játékos. Hogy hol húzol meg ezt a határt?
2: Hát én Holmgrennek már biztos nem adnám oda.
3: Hát igen, ezek után nyilván nem, csak az a baj, hogy nehéz lenne azt mondani, hogy 30-nál húzom meg a határt, mert akkor lehet, hogy az én akár a saját listámon a 28-dik olyan helyzetben van, hogy annak a csapatnak már ne érje meg full maxot adni, a 32-dik viszont olyan helyzetben van, hogy az a csapat így tudja megtartani. Azért ez asset management kérdése is azoknál a csapatoknál, akik nem instant bajnoki címre törekednek, hanem éppen most épülgetnek, hogy ugye hol... Tehát, hogy lehet, hogy megadod úgy a nagy szerződést egy játékosnak, hogy ő elég jó ahhoz, hogy még elcserélhető maradjon. Az a legfontosabb talán, vagy ilyen általános szervezési elv, hogy olyan szerződést ne hoz ki, aminek reális a veszélye, hogy elcserélhetetlen lesz. Tehát például ez nagyon fogja befolyásolni az öregedő, kvázi NBA szinten 32 éves szupersztároknak a fizetését. Például Anthony Davis elképzelhető, hogy innentől egyéves szerződéseket fog kapni, ha ő meg akarja kapni a maxot, mert hogy neki most 4 éves maxot nem fognak a például ugye Paul George-al ez megtörtént, és szerintem most minden GM néz, hogy mi nem szeretnénk a következő Paul George szerződést magunknál tartani. Úgyhogy ezek a trendek folyamatosan vannak, amiket mondasz, és már megfigyelhetőek, és szerintem inkább így fog ez végbe menni. A CBA-t most nem fogják módosítani, mindig emelkedik 10%-kal a sapka, vagy hát várhatóan, mert ugye folyamatosan nőnek a bevételek, úgyhogy a sapka emelkedés megvan, de hát azzal együtt ugye százalékokra van leosztva a maxok, és azzal együtt azok is emelkedni fognak.
2: És a second apron-os változtatás is maradni fog szerinted egyébként? Ezzel így most már azért van mintánk bőven, összességében, így visszanézve, mennyire vagyunk ezzel elégedettek?
3: Hát a célját elérte, csak közben nyilván egy-két olyan célt is elért, amit nem biztos, hogy szerettek volna eredetileg. Nem biztos, hogy a Minnesota Timberwolves ne tudja megtartani Nickel Alexander Walkert, hogy ez egy cél lett volna, de az biztos, hogy mondjuk a végtelen pénzzel rendelkező tulajok, mint Ballmer, hát nem fog tudni csak úgy építkezni, hogy akkor cseréljünk ide minden sztárt, akinek egy év múlva lejár a szerződése, nálunk van a Bird joga, aztán kitömünk itt 5 sztárt, és a végén már nem tudom, ilyen 300 millió a fizetési bértömegünk. Tehát, hogy ezt nyilvánvalóan nem fogják tudni megcsinálni, és szerintem ez tök jó. Ugyanez Phoenix. Szóval...
2: Amikor Kevin Durant ugye a Warriorshoz ment, tehát hogy ezeket a lépéseket ez meggátolja, és szerintem ilyen szempontból ez egy tök jó döntés, mert azért elég a futballban a Manchester City-ket és társaikat nézni, meg a Paris Saint-Germain-eket, hogy hogyan tudnak ilyen luxus igazolásokat megcsinálni. Kicsit ezért szeretem a major sportokat, mert ugye itt köti őket a fizetési plafon.
3: És nem is mondtál jó példát, ne haragudj. Tehát a Kevin Durant úgy ment a Warriorsba, hogy a Warriorsnak akkor volt a sapka alatt helye. Tehát annak ez semmi.
2: Igen, akkor az úgy volt.
3: Így van. Így van. Ugye, az vicces volt, mert hirtelen emelkedett nagyon nagy a sapka.
2: Tényleg, igen.
3: Tudod,
2: igen,
3: és
2: igen,
3: akkor
2: igen.
3: Azért vezették be a legutóbbi CBA-nél, hogy csak 10%-onként emelkedjen, mert egyébként megint emelkedett volna 30%-ot, és hirtelen repkedtek volna a maxos helyek a csapatoknál.
2: Igen, de lényegben pont az ilyeneket akarjuk elkerülni. Fogunk még itt tényleg bőven beszélni. Még egy ilyen átfogó kérdés a playoffról. Ha nem említheted itt a Knicksnek a hatalmas felzárkózását, illetve a bajnoki címét, akkor ha ki kéne emelni egy emlékezetes pillanatot az idei NBA playoffból, akkor tudnál valamit meg említeni? Vagy mi volt az, ami így kimondottan megmarad neked?
3: Hú, hát először akkor hadd kezdjek azzal, hogy mivel hogy Raptors Rooker vagyok, nyilván a nekem megmaradt, az leginkább Scottie Barnes-nak az egészen elképesztő játéka, és most tényleg felkapta az egész világ a fejét rá. Tehát, hogy voltak olyan jelenetek, azt gondolom, a Cleveland elleni mérkőzésen, egyrészt Scottie Barnes volt a legjobb játékos a pályán, tehát jobb volt, mint Donovan Mitchell, azt kell, hogy mondjuk, ami brutális. Mitchell kifejezetten jó, nem, ez túlzás, középjó playoffokat hoz a saját szintjén, de egy elég megbízható playoff teljesítő, akinek valahogy a triplája ugyan elmegy a playoffban, de mégis szupersztár teljesítményekre képes. Teljesen általános vélemény volt, hogy Scottie Barnes akkora nyomást helyezett a labdával, mégpedig transitionben, és tehát gyakorlatilag megrohamozta az ellenfelet, akkor is, hogyha ők már felálltak, azzal a sebességgel, azzal a fizikalitással egy abszolút Giannishoz hasonlítható nyomást helyezett a Clevelandre, hogy néha a Cleveland azt se tudta, hogy hol van, és nyilván azok a jelenetek, meg hogy emellett ő, nem tudom én, másfél blokkot, meg másfél stílt átlagol, az, hogy ha kell, akkor James Hardenen védekezik úgy, hogy James Harden hirtelen nem tud hatékony lenni. Emlékezzünk rá, hogy ez még az első kör, amikor Harden még éppen bírja, és nem fogyott ki a szuflából. Utána pedig besegítővédő, majd centeren védekezik. Ez fantasztikus volt nézni, még úgy is, hogy a Raptors végül nem jutott tovább. És hogyha ilyen jelenetet kell mondani, hát talán azt mondom, az OKC Spurs nek volt a második meccsén egy ilyen Caruso jelenet a végén, amikor így Caruso levédekezte szinte egymagában az egész Spurs-t, majd előre futott, és ő dobta be a triplát. Hogy az volt nekem egy olyan jelenet, hogy ez a csávó, ez lehet, hogy igazából egy top 30-as játékos, de ő egész évben erre a két párharcra készül, ami a konferencia döntő és a döntő, ami most ugye nem adatott meg, de hogy lehet ennyire jó egy olyan játékos, aki 18 percet játszik nagyjából takaréklángon, vagy saját magát kimélve az egész alapszakaszban, hogy erre nagyon kevés példa van. De ő ott olyan magas színvonalon játszott, hogy szerintem senkinek eszébe se jutott Chet Holmgrenet nevezni a második legfontosabb játékosának a Thundernek.
2: Hamarosan folytatjuk a műsorunkat Rédai Gáborral.
1: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: legyen. Aktuál. Minden este fél tizenegytől a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
2: Itt vagyunk, továbbra is Gábor a vendégem. Viszont akkor most már tényleg menjünk tovább itt a főcsoport döntőkkel. Ha csak a főcsoport döntőket nézzük, mert fogunk nyilván a döntőről is külön beszélni, hogy értékeljük. Hát a két véglet volt, ugye egy 7 meccses, meg egy 4-0-ás söprés a két főcsoportban, és akkor kezdjük szerintem a kevésbé érdekessel. Ugye a Cavs Knicks-et már te is említetted olyan szempontból, hogy itt a játékosok kisajtolása, és hogy mennyire szoros volt a menetrend, azért bőven rányomta a bélyegét erre. De összességében azért ez a Harden, Mitchell 2, és mennyire hozta azt, ami miatt ide cserélték Hardent, mert nyilván ez egy win-now módos csere volt, hogy idén nekünk ezzel alsóan gondot kell lennünk a nagy döntőbe, de talán még tovább is gondolkodhatunk ehhez képest. Most nyilván tényleg ott volt a fáradtság, de ha egy ilyen kettősöd van papíron, akkor azt szerintem elvárás, hogy legyenek 45 pluszos meccse, és egy darab nem volt itt a főcsoport döntőben, amikor kettőknek összesen meg lett volna 45 pont is. Mennyire szerepelt le ez a kettős, meg azért itt a felvezetőben nagyon beszéltünk a magas ember rotációról is, ők mennyire szerepeltek le?
3: Igen, tehát, hogy én nem gondolom, hogy Mitchell leszerepelt volna, hogy különösebben. Harden viszont, hát ez a leszereplés, ez nála úgy kell érteni, hogy egyszerűen ő nem bírta végig ezt a rájátszást. Tehát ő szerintem már a második kör közepétől a térdén járt, hogy ne azt mondjam, hogy hol vette a levegőt, és az a helyzet Hardennel, hogy a már abszolút nem tudott faktor lenni. Például amikor Hardenről elkezdenek kijönni a nevetséges, hogy védekezik videók, az mindig azért van, mert arra már nincs ereje, hogy védekezésbe megmozduljon. És ugye próbál még támadásba hozzátenni a csapathoz, de már arra sincs elég ereje. Tehát, hogy Harden fizikailag fogyott el, ebben 100%-ig biztos vagyok. Sokan szeretik azt mondani, hogy ő mekkora playoff choker, meg nagyon rossz playoff játékos. Tényleg nem az a típusú playoff játékos, aki nem hogy mondjuk szintet lépne, hanem akár a saját szintjét tudná hozni, de nem ennyire rossz, hanem hogyha azt látja az ember, hogy graduálisan lesz egyre rosszabb, az azt jelenti, hogy elfárad. Nem mentálisan, lehet, hogy mentálisan is, de főleg fizikailag.
2: Egyszer megnéznék egyébként egy ilyen összeállítást, hogyha úgy lehetne cserélni, mint a kézilabdába, hogy akkor hova tennénk a játékosok értékét, mert azért rengeteg ilyen játékos fel tudnánk sorolni.
3: Igen. De hát az nyilván azért ezt alaposan megölné szegény kosárlabdát. Ami biztos, hogy Mitchell nem tudott már a New York ellen egy maga meccset nyerni, meg teljesen átára venni a csapatát. Ezért lehet egy kicsit megszólni, de egyébként ilyen egész korrekt volt több sztármeccse is volt a playoffban, tehát most nem a

0: akarom nagyon megdicsérni, csak azt akarom jelezni, hogy azért nem tőle bűzlött a hal, az biztos. És hát igen, Mobley egyre jobb és jobb volt a rájátszásban, amíg nem a New York ellen már kicsit eszköztelen volt, és igazából Jarrett ellen is egy graduális fejlődés mutatott be. Én azt hiszem, hogy a New York tömegben, meg keménységben nagyon felülmúlta őket, és ott ez a két magas ember eltűnt, de például a Detroit ellen pont Ellen és Mobley szerintem nagyszerű meccseket hoztak, több nagyszerű meccset, és ez sokszor inkább csak az edzői sakmjátszmáknak volt köszönhető, mert mikor a Detroit már abszolút nem akarta fogni Jarrett Allent, akkor elkezdték tömni a labdával Jarrett Allent pick and roll után, és akkor persze, hogy nem tudom, lehoz egy valami 20-10 körüli meccset, meg még asszisztokat is ad, mert ez nem egy rossz játékos, és hogyha feladod, akkor arra az lesz a válasz, hogy őt kezdik el használni. Szóval összességében elsősorban Harden bukott meg, azért Kenny Atkinson azzal a nyilatkozattal, hogy hát tulajdonképpen két meccsen a négyből ők voltak a jobb csapat. Oké, hát az első nyilvánvalóan ők voltak a jobb csapat, de azért mondjuk én nem gondolom, hogy ezt a csapatot ne kellene lassan megbontani, legalább valamivel próbálkozni, legalább valami aprósággal, és Atkinson meg Harden nyilatkozata is azt tükrözte, hogy na, ugyanezt végig csináljuk jövőre is, és más lesz az eredménye. Amikor ugyanazt csinálod ugyanazokkal, akkor elég ritkán lesz más az eredménye.
1: Főleg, hogy azt látjuk, hogy ez a kelet, ez csak erősebb lesz jövőre, ugye egy Tatummel, egy Halliburtonnel, és csak ami nem tudjuk, hogy az off-seasonben milyen mozgások lesznek.
0: Abszolút, Detroit, Toronto, ezek a csapatok ott állnak, és egy jó cserére vannak attól, és tehát, ha New York megcsinálta, és nem csak, hogy döntőbe jutott a bajnoki címig, egy top 5-ös franchise player nélkül, tehát superstar nélkül, egy egyébként azért lesajnált csapat, mert ezt a fajta teljesítmény pluszt, amit mindenki hozott náluk a rájátszásba, ilyenre nem lehet számítani senkitől. Tehát még a legjobb playoff csapatoktól se láttuk. Nagyon felülmúlta magát ez a csapat, és a tavalyi Indiana futás is hasonló volt. Szóval, hogy azt akarom ezzel mondani, hogy már miért ne gondolkozhatnának az éppen fiatal csapatok, akik most a következő szintre akarnak lépni úgy, hogy jövőre simán bekerülhetünk a döntőbe. Szóval azt akarom ezzel mondani, hogy egyszer volt Budán kutyavásár, az nem létezik, hogy a New York még egy ilyet fusson jövőre, hogy így elsöpri keletet. Nagyon kicsi rá az esély, maradjunk ennyiben, és szerintem továbbra is nyitva van kelet, és be lehet jutni a döntőbe.
1: És még egy záró kérdés, itt a Cavs-hez ugyanaz, mint a Nuggets-nél, mit kell tenni ezen a nyáron, mert szerintem az a legnagyobb hülyeség, hogyha itt nem csinálnak semmit. Meg egyáltalán miben lehet reménykedni? Tehát itt Hardennek mi az értéke jelenleg?
0: Ja, hát Harden nyilván vagy padról jön, vagy 25 percezik, tehát hogy ezt meg kell húzni. Tehát Hardent teljesen meg kell kimélni, hogyha ő az ilyen támadásbeli Caruso lenne, mondjuk fogjuk fel így. Ehhez nyilvánvalóan mondjuk Schrödert nem ártana megtartani, de akár egy másik ballhandlert szerezni, de hogy valaki, aki meg tudja osztani ezeket a terheket, és komolyan el kell gondolkozni azon, hogy Jarrett Allent elcseréljék. Szerintem van értéke?
1: Szerintem nem, hogy el kell gondolkozni, szerintem hiba, hogyha nem lépjük
0: fel. 20 milliót keres. Tehát, hogy 20 millióval lassan lehet, hogy nem is kezdőcenter vagy, hanem cserecenter. Most picit túlasztom, de tényleg csak egy picit, mert ugye a mid-level exception az 15 vagy 16 lesz jövőre. Szóval azért lehet, hogy még bántóan keveset is keres ahhoz, hogy elég jó játékost hoz vissza. Én azt hiszem, hogy ezen el kell gondolkozni, nagyon fontos, és hogyha megfelelő csere van, még akkor is, ha ezt nem nyáron húzzák meg, hanem mondjuk februárban, tehát azért ennyire nem kell sietni, hogy minden áron nyáron, mint ami szerintem a Nuggetsnél abszolút, tehát ott nagyon sokat ezzel már nem kéne várni. Itt viszont ez, hogy legyen ez nyitva, ez a Jarrett Allen csere lehetőség, nyilván kéne szerezni azért a helyére valamilyen magas ember, de egyébként Mobley-val centerbe, small ball-ok, azok nagyon mozgékonyak, jól néznek ki, csak a legritkább Embiid és Wemby és Jokic esetben mondanám azt, hogy kéne még oda tömeg, úgyhogy ja, összességében azt könnyebb pótolni. Viszont, hogyha szerzel egy olyan wing játékost, mint mondjuk OG Anunoby, nyilván őt nem lehet megszerezni, de legalább az OG Anunoby háromnegyedét, akkor szerintem valószínűleg előrébb vagy.
1: És akkor menjünk át nyugatra. ott ugye számszakilag sokkal szorosabb lett ugye 4-3 hetedik meccs, de összességében nem tudom, de hogy vele bennem azért maradt hiányérzet, én azért nagyobb adokkapokra számítottam, többszorosabb meccsre számítottam, a hetedik meccs is nekem picit csalódás volt, ahogy elkezdődött, amilyen hangulat volt, én abszolút nem mondom, ezért megérte felkelni, mert ez tényleg egy igaz ilyen, nem NFL-be szoktam ilyenket, hogy mindig egy meccs dönt, tényleg az az igazi, a lelátóról, a játékosokról, és amikor Jalen Williamsnek jött a fordító kosara, ugye a félidő végén, akkor én tényleg azt hittem, hogy na, ez tényleg végre az a meccs lesz, ehhez képest meg teljesen nem ezt láttuk. Összességében ez a nyugati döntő, ez mennyire volt elégedett, ha csak a minőséget nézzük, és levesszük az eredményeket?
0: Hát nézd, most muszáj ketté bontanunk, amíg nagyjából egészséges volt a Thunder, és egyébként ugye a Spursnek is voltak sérültjei, csak ők pont visszafele jöttek, addig ez egy frenetikusan jó párharc volt, tehát mondjuk úgy 2-1-ig, még 2-2-ig. Hát tudod, a 3-2 az már olyan volt, hogy a Thunder azt úgy nyerte meg azt a meccset, hogy hirtelen Caruso-ból ismét playmaker irányítót varázsoltak, Hartensteinből ismét azt a jól passzoló Hartensteint, amit egyszerre lehetett játszani, de legközelebb már nem, és ott vége volt a variációs lehetőségeknek. Emiatt egy kicsit szomorú lehet az ember, de legalább a Spurs is járt a döntőbe, és az a jövő konferencia döntője valószínűleg, tehát hogy azon se lepődnénk meg a következő 3 évben ez a két csapat játszana a konferencia döntőt, úgyhogy ez na, nagyon izgalmas, nagyon jó kezdés volt, nagyon magas színvonalon, de mivel a Thunderből kiesett a második és az ötödik legjobb játékos, Jalen Williams és AJ Mitchell, ezért ez a párharc igazából már az is csoda, hogy harmadikat tudott nyerni a Thunder, és nagyon vicces, hogy meg kellett fordítani a Spursnek, de azok a meccsek már egyértelműek voltak, mert ott már nem volt mihez nyúlni a Dégnónak. Szóval szerintem inkább úgy kéne kezelnünk ezt, mint egy emlékezetes, nagyon magas színvonalú, nagyon jó párharcot, ami elég szomorúan ért véget, de most nem egy Thunder Drucker szempontjából mondom, mert én egyik csapatnak se vagyok a drukkere, és nem drukkoltam nekik, hanem hogy ugye nem a két teljes csapat összecsapását láttuk 7 meccsig.
1: A Thundernek mi a konklúziója ebből a főcsoport döntőből, mert nyilván óriási érveszteség, hogyha kidőlnek a sztárjátékosaid, de egy olyan pozitív hozatékkal lehet, hogy azért látod, hogy a következő csapatba, jövő évi csapatodba ki tudsz beemelni a helyükre.
0: Abszolút.
1: Ebből a Thunder mit tudod pozitív hozatékként átvinni jövőre?
0: Hát az, hogy Ludortnak lassan lejár az ideje, és az egy nagy kérdés, ez nyilván nem a következő évre, de a következő 1-2 éven belül el kell dönteni, hogy ezzel a Chet Holmgren jelenséggel így mit csináljunk, mert Chet Holmgren egy top 20-as játékos az összes csapat ellen, csak a Spurs ellen nem, mert Wemby egyszerűen megeszi reggelire, és hogy ennyire marginalizálódik a Spurs ellen és Wemby ellen, az viszont azért probléma, mert mint említettük, nem lenne meglepő, a következő 3 évben ez a két csapat játszana a konferencia döntőt. Az, hogy Hartenstein az első meccsen, amikor még nem tudtak reagálni, akkor játszik 12 percet, de azonnal lekapják a pályáról, és akkor tűnt úgy, hogy na jó, hát igen, akkor Hartenstein itt játszhatatlan. Aztán ugye jött a Hartenstein, külön fogja Wembyt, és megakadályozza, hogy bemenjen, egyszerűen lebirkózza, és utána Hartenstein végigműködött, és Hartenstein utána fontosabb volt, mint Chet ebben a párharcban. Ez például alapvetően írja át azt, amit gondoltunk, hiszen az volt a felvetés, már szerintem az elmúlt egy-másfél évben legalább a szaksajtóban, és nem is nagyon hallottam ennek az ellenkezőjét, hogy majd Hartenstein lesz az egyik, akitől meg kell szabadulnia a Thundernek, mert ugye beütnek ezek a nagy szerződések, és hogyha nem akarnak a second apronben úszni 3 évet, akkor ugye valakitől meg kell szabadulni, és most pedig nagyon úgy tűnik, hogy Hartenstein kulcsfontosságú, hogy megtartsák. Mert nekik erre a párharcra kell készülni. Egyébként hozzáteszem, hogy azt sok helyen elmondtam, és már a playoff kellős közepén is, hogyha véletlenül összejön a New York és a San Antonio döntője, a San Antoniónak sokkal rosszabb matchup a New York, tehát nem utólag mondom, tényleg előre bemondtam, vissza lehet keresni, mint amilyen a Thunder. De például a New Yorknak a Thunder, hát az egy katasztrofális meccsap. Tehát én szerintem a Thunder nem félt volna, vagy nem kellett, hogy féljen a New Yorktól, ők a Spurs-től kellett most is, hogy féljenek, és ez a jövőben is így lesz. És ezért mondom, hogy hát nem merem azt kimondani, hogy cseréljük el Chet Holmgren-et, vagy ilyesmi, de hogyha nem tud ezen valahogy javítani, és nem tud hasznos lenni a Spurs elleni párharcban, akkor nem lenne kizárt, hogy ez lesz a vége. Ráadásul rohadt magas értéken tudott Holmgren-et elcserélni, tehát hogy ilyen szempontból nem azt mondom, hogy azt kérsz érte, amit akarsz, de nagyon-nagyon jó, akár azonnal bevethető jó játékosokat tudnál érte kapni.
1: Ugye korábban már itt megkérdeztem a Cavs-nél, a Pistons-nál és a Nuggets-nél is, hogy mi a házi feladat és mit kell megtenni. És azért mindig az lett a vége, hogy abban egyeztünk meg mind a ketten, hogy itt cserélni kell, és valamit muszáj változtatni. A Thundernél te nem azt érzed egy picit, hogy az lenne a legnagyobb hülyeség, hogyha nem maradnának ennél a csapatnál? Tehát itt
0: hát
1: még...
0: már mint, bocs, mert ilyen Andrew... Szóval Aaron Wigginseket most van itt az ideje lepattintani, tudod, hogy ne legyen nagyon drága csapat, tehát ezeket a mai nációkat meg kell csinálni.
1: Hát most itt tudod ki, tehát itt az első 6-7 emberre gondolok most, tehát, hogy itt...
0: Igen. Hát abból az egyetlen szerintem, akit mondtam, Lou Dort, hogy azt el kell dönteni, neki csapat opciója van, tehát akár azt is lehet, hogy elengeded a semmiért, de hát nyilván azért nem így működnek az NBA csapatok. Viszont az, hogy mondjuk belépteted a csapat opcióba és elcseréled egy olcsóbb lejáróra, vagy két olcsóbb játékosra, akiből az egyiket tovább cseréled a semmiért, egy cetlit mellé ragasztva, tehát, hogy vannak arra megoldások, hogy a Thunder spóroljon, és ez Lou Dorton keresztül működhet. De egyébként egyetértek veled, ettől függetlenül ebből az első 6-7-8 játékosból szerintem ez az egy van, aki lehet, hogy mégis majd mozdul.
1: Holmgrennek a mozdítása ebben az évben, és ezen a nyáron még óriási
0: különbség lenne. Természetesen meg kell nézni azt, hogy Holmgren tud-e valahogy reagálni egy fiatal játékos, aki mellesleg az alapszakaszban valóban alapszakasz mondjuk 5 legjobb védőjének mindenképpen az egyike, és emellett egy tripladobó magas, aki még le is tudja pattintani a labdát, noha a Wemby ellen ezt, amikor megkísértelte, akkor elég nagy katasztrófa lett belőle, de egyébként a csapatok 90%-a ellen még egy ilyen kontra egy-egy erejéig is tud labdát kezelni, tehát azt mondanám, hogy ez önmagában egy nagyon értékes játékos típus, rárepülne a fél NBA, hogyha árulnák. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy ezt most rögtön meg kell tenni. Ha van egy ilyen értékes játékos típusod, akkor nézd meg, hogy a következő 1-2 évben meg tudja-e oldani ezt az égető problémát.
1: Igen, csak Holmgren pont az a játékos nálam, amit előbb ugye beszéltem, hogy még a műsor elején, hogy a játék tudása alapján abszolút megérdemli a maximumot, de ugye azért is vágtam rá, hogy én nem adnám meg neki, mert a Thundernek viszont szerintem nem éri meg a maximumot, pont azért, amit beszéltünk itt az előbb is, hogy Wembanyával kell számolni itt hosszú távon, és emiatt nálam ő nem éri meg a Thundernek a maxot.
0: Kíváncsi, már megkapta.
1: Igen, de ugye arról beszéltünk, hogy kiérdemli meg, hogy ki az, aki
0: belüljük. Na de látod, ez pont ez. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy ez igaz. Bár ezt nem tudhatta a Thunder a meghosszabbítás pillanatában. Persze. Még, ez is el kell, hogy mondjuk, de a 25%-os maxon ez egy annyira jó szerződés marad, hogy ezt röhögve el tudják cserélni akár. Tehát ezt meg kellett adni.
1: Bocsi, már a 30-ról beszélek, tehát ugye én már a következő maxról beszélek.
0: Jó, az még messze van, de igen, persze. Tehát hát basszus, most ahogy, mikor lesz az 4 év múlva, vagy 3?
1: 3 talán.
0: Szerintem inkább 4, mert 5 éves ez a szerződés. Tehát, hogy addig azért annyi víz le fog folyni, nem tudom Oklahoma City-nek mi a folyója, de mondjuk a Mississippi-n, mármint, hogy tudom, hogy az nem arra folyik, csak Amerika nagy folyója. Tehát azért abban most így belegondolni, hogy akkor majd milyen szerződést kap egyetem, milyen csapattól, majd meglátjuk.
1: De csak amelyünk tovább a nagy döntővel, és zárjuk ezzel az adásunkat. Hát tényleg itt beszélhetünk arról, ez kicsit pont a nyugati főcsoport döntőnek az ellenkezője volt, hogy nagyon simának néz ki ez a 4-1, de ahhoz képest meg tudjuk, hogy itt minden mérkőzésen mi történt és hogy zajlott. Hát nekem próbáltam kigyűjteni valamilyen statisztikát, de az egyik legdurvább nekem, hogy mind az 5 első negyedben a Spurs vezetett, és mind az 5 utolsó negyedben vezetett a Spurs.
0: Igen.
1: És így lett 1-4, vagy nem, hogy vezetett, hanem megnyerte az első negyedet, és ugye minden ötödikben vezetett legalább egyszer.
0: És mind az 5 mérkőzésen vezetett legalább 10 ponttal.
1: Igen. És ugye vannak már ezek a kalkulátorok is, amikor így kiszámolják, ugye az ESPN-nél van, azt hiszem, hogy hány százalék az esélye, és 2 olyan vesztes meccs is volt, amikor 95% fölé tette ez a kalkulátor, a Spurs-nek az esélyét mégis elbukták. Ez egy ilyen tipikus 100-ból egyszer történik ilyen, vagy itt csak a mérték történik 100-ból egyszer. Tehát én arra gondolok, hogy itt ezt a párharcot azért összességében mégiscsak a Spurs-nek kellett volna, ha ez egy 2K játék, és végig szimuláljuk megnyerni, vagy itt inkább csak a szorosságán kellett kellett volna, hogy picit változzon, és ez a négy egy csalóka, de hogyha nincsenek ezek a faktorok, amiről beszélhetünk, akkor még nem evidens, hogy a Spurs nyerte volna meg, csak az evidens, hogy ez egy jóval szorosabb döntőnek kellett volna lennie.
0: De én azt mondanám, hogy 10-ből 8-szor a New York nyerte volna meg, azt újra és újra leszimuláltuk volna, igen. Szóval az a helyzet, hogy a New York csapatként egészen félelmetesen egybe volt, és az egyes játékosok teljesen feláldozták a saját ambícióikat, és ez azzal furcsa helyzet állt elő, hogy ettől nem rosszabbak, hanem jobbak lettek. Tehát amikor elő kellett lépni, akkor Anunoby főleg félelmetes volt, 73%-os TS-sel fejezte be az egész rájátszást, ami ez milyen adat. Bridgesnek is voltak olyan, például negyedik negyedei, amikor ő dobálta a kis középtávolét, és azzal tudott támadni a Knicks. Brunson, még akkor is, hogyha amúgy az első három negyedekben erről most mindenki szépen megfeledkezik, hogy mennyire szenvedett a Spurs szorításában, ugye ilyen all-time great negyedik negyedeket produkált, és igazi franchise playerként, ha nem is az a top 5-ös szupersztár, egymagam, csinálok mindent franchise playerként, de azért a legjobb játékosként oda tudott lépni, és végül megérdemelten kapta meg az MVP-t, mármint ugye a Finals MVP-t, a Karl Anthony Towns fantasztikus playoffot hozott, és igaz, hogy neki kedvező volt védekezésben ez a matchup, mert nem volt olyan pick and roll ball handler, sem olyan elzárásokat osztó magas ember, amely duóval szét tudták volna támadni Karl Anthony Towns gyengeségét, a pick and roll védekezését nyilván, de ettől függetlenül az, hogy ő védekezésben milyen szuper rájátszást hozott, az mindenképpen megsüvegelendő, tehát mindenki így a legjobbját, vagy még azon túl hozta, és éppen ez volt az, ami miatt ők egy pillanatig nem estek kétségbe azért, mert hátrányban voltak, mert tudták, hogy mit tudnak, tudták, hogy ez a mérkőzéseken végig tud menni, miközben a Spurs ilyen szempontból azért a csikó csapat volt, aki az elején futott egy nagyot, és akkor utána, amikor ugyanazt kellett volna csinálni, belehibázták, amikor változtatni kellett meccs közben, akkor Mitch Johnson sokkal rosszabbul és sokkal lassabban reagált, de rendszeresen, mint Mike Brown, és a játékosok is hát nagyon belefutottak abban a negyedik negyedekbe, hogy azért ebben a csapatban még sincs annyi spacing, és vicces, amikor az első negyedben Kessel bedob 3 triplát, de ez nem jelenti azt, hogy a negyedik negyedben őt úgy kell fogni, hogy jaj, csak nehogy triplát dobjon. És hát nyilván, amiről mindenki beszél, tehát Fox az év klacs játékosa volt 3 éve, most a negyedik negyedekben biztos vagyok benne, hogy ez a bokaszalak húzódás, high ankle sprain, ez nem tett jót ennek, de a negyedik negyedekben vagy kidobta a Spurs-t a meccsből, mert beleállt a középtávolaiba, nem megy be, vagy az, hogy Harper így nem került eleget pályára, vagy emiatt Champagne nem került pályára, aki úgy szórta a triplát, mintha a darts VB-n lenne. Tehát, hogy igazából az történt, hogy valahogy Foxot bele kellett ott rakni, vagy hagyni a mixbe, és ezért valaki olyan nem játszott, akinek nagyon kellett volna, hogy játszom, mert támadásban, a negyedik negyedekben rendszeresen totál földbe állt a Spurs, de teljesen. Úgyhogy ez viszont az egész döntőn áthúzódó jelenség volt gyakorlatilag, és én azt gondolom, hogy itt Mitch Johnson rengeteget tanult ebből, valószínűleg a Spurs vezetősége is, mert hogy ha jövőre itt nem lesz Harper kezében a labda, akkor azért fel kell tenni egy-két kérdést majd a szurkolótábor részéről, hogy mit csináltok.
1: És még Johnsonnak a nyilatkozat ezzel kapcsolatban nem aggasztó, ahogy kiállt azért Fox mellett, vagy azért itt láthatjuk azt is, hogy próbálom itt ezt a csapatmentalitást összefogni, nyilván nem fogom bedobni Foxot a busz alá.
0: Igen, tehát hogy az a helyzet, hogy Fox ott lesz még egy ideig. Szerintem ezt fel kell fogni, hogy ez nem egy elcserélhető szerződés jelenleg. Vagy, nem tudom, mert pont ez jutott nekem is eszembe, meg több Spurs rookernek is, hogy a Raptorsnál hogy nézne ez ki, hogy megpróbálják újraéleszteni Foxot, viszont a Quickly és a Pöltő szerződést leadják, tehát két rossz szerződés, egy még rosszabbért, de a Raptorsban szerintem több helye lenne egyértelműen Foxnak, és Quickly tripla dobásával meg szerintem akárha a padról jön, akkor is nagyon jól illik a Spurshoz. Spurs ráadásul tovább tudja passzolni Pöltőt, mert van egy rakat pikjük. Szóval, hogy mondjuk például ez egy lehetőség. De összességében Fox ott lesz, nyilván nem akarod bedobni a busz alá. Ettől még aggasztó volt.
1: És Barnes-nak az arul használása, vagy arul volt ő használva, szerinted is?
0: Ez nagyon jó kérdés. Ugye az a helyzet, hogy tényleg hiányzott egy négyes ebből a csapatból. És Harrison Barnes azért nevezhető annak, mert ő kifejezetten jó posztvédő. Ez korábban, tehát ez már nagyon fiatal korábban, amikor Zach Randolphot valahogy meg kellett fogni, mert az a Grizzlies az 2-1-re vezetett a akkor bajnoki címen úton lévő Warriors ellen, akkor ő egy Zach Randolphot képes volt jól fogni. És azóta is elterjedt róla, és szerintem igaz is, hogy egy meglehetősen jó posztvédő, és akkor azért kipróbálták, hogy Karl Anthony Towns-t fogja, csak közben támadásban annyira ipari nulla volt, amit csinált, és ilyenkor ugye felmerül a kérdés, hogy meddig próbálkozhatsz, megadhatod-e neki újra és újra esetleg az esélyt ezzel kapcsolatban, és ezért Harrison Barnes nem egy olyan rossz játékos, hogy ne lehetne amellett érvelni, hogy adjuk meg neki az esélyt. Főként, hogy ugye Carter Bryant minden egyes rookie hibája után, amiből nyilván volt pár, Mitch Johnson már üvöltött is vele, és egy perc múlva jött le. Miközben ez a Carter Bryant még nagyon hasznos volt, ugye, amikor Shai Gilgeous-Alexandert kellett egy az egybe fogni. Nyilván az taktikailag nem annyira bonyolult feladat, mint itt a besegítő védekezések meg a rotációk, és egyébként egy nagyon jó védőről beszélünk, csak ugye nyilván még egy kicsit érnie kell. Tehát akkor, hogyha Bryant sem, és akkor ebből maradt az, hogy akkor Keldon Johnson játszogat négyesben, aminek hát abban nem volt sok köszönet. Tehát lássuk be, hogy egy egész jó meccse volt, és az összes többi kifejezetten rossz a döntőben. Úgyhogy jogos a felvetés, de Harrison Barnes se csinált azért semmi olyat, ami indokolná, hogy vele kellett volna próbálkozni. Tehát én azt hiszem, hogy nem ezért kéne elsősorban megronni Mitch Johnsont, hanem ezek a lehozom 2 perccel az első fél idő vége előtt Wembit. Szintén Kosti mondta, hogy mire pihenteted? A szünetre? Szóval, hogy így voltak Mitch Johnsonnak olyan döntései, hogy mire beverték a faltokat, és akkor lehetett volna Mitch Robinsont ugye hackkelni, aki nem tud büntetőt dobni. Mire ezt elérték, addigra szépen le is hozta Mitch Robinsont az ellenfél edzője Mike Brown, ők meg mindig fenn voltak Kornéval, OG Anunobiék, hogy körülfutogatták Kornetet, mert szerintem hogy egyszerűen rosszul rögződött, de őt Kornetnek kell mondani. Akárhogy is, a lassú reagálás Mitch Johnsonnál az több példán keresztül követhető, és Harrison Barnes még itt a legkisebb kérdés.
1: A keretmélység, illetve annak rotációja mennyire lepett meg olyan szempontból, hogy kigyűjtöttem itt az 5 meccs alatt, hogy hány 10 plusz perces teljesítmény volt a cseréktől, és az 5 meccs alatt a Knicksnek 18 ilyen cseréje volt, még a Spursnek az 5 meccs alatt csak 12, és azért, ha egy évvel ezelőtt itt ülünk, nyilván abban a Thibodeau is benne lett volna, de azért nagyon meglepődünk, ha itt arról beszélünk, igen, hogy egy Knicks párharcot az döntő, hogy mennyire mély a keret, hozzátéve, hogy ez úgy jött ki ez a 18, hogy nagyon sok meccs volt, amikor Clarkson vagy Robin épp ilyen 8-9 perccel fejezte be, tehát éppen, hogy kimaradt ebből a statisztikából. Tehát összességében jóval mélyebbnek is mondható volt ez a Knicks. Hosszú távon maradva itt a Knicksnél, mennyire nehéz lesz megtartani ezt a keretet, mert azért ti is emlegettétek már Zolival, hogy Robinson azt 99%-ba ki lehet jelenteni, hogy nem lesz jövőre a Knicks tagja. Lesz még itt más áldozat, vagy mire kell számítani?
0: Nem más áldozat szerintem nem lesz. Én azt hiszem, hogy majd megpróbálnak szerezni nyilván egy cserecentert, mert Hookporty szerintem erre kevés lesz. De igen, tehát hogy ezt kell befoltozniuk valahogy, és meg fogják próbálni visszafuttatni, újrafuttatni ezt a történetet, ami teljesen érthető egy bajnokcsapattól. A Spurs, hát ez nagyon izgalmas, hogy ők tűntek a legmélyebb csapatnak, és akkor jön a döntő, ahol az egyébként nem túl mélynek tűnő New York mégis mélyebb lett. Én azt hiszem, hogy egyszerűen kijöttek azok a problémák, amiket az OKC nem igazán tudott a saját spacingének hiánya miatt kihozni. A New York viszont megkövetelte azt, hogy ne lehessen rossz védő a pályán, vagy hogy ne lehessen rossz támadó a pályán. Tehát, hogy a Spursnek a two-way játékosaiban nem volt akkora mélység, ezt akarom mondani, de a Spurs egy-egy two-way játékosa, vagy nem two-way játékosa, a Thunder ellen itt vagy ott eldugható volt. mert védekezésben is el lehetett dugdosni, meg támadásban pedig hát így se tudtak támadni, meg úgyse a Thunder ellen, tehát a Thunder szépen levédekezte a Spurs, csak még 104-es offensive ratinggel is a Spurs nyert egyszer meccset. Szóval a New York ellen nem lehetett eldugdosni ezeket a játékosokat, ez történt. Ami meglepőbb a kettő közül, az szerintem az, hogy a New York Knicks hogy tudta, és Mike Brown milyen intuitívan tudta használni, Alvarádót előkapta, amikor tényleg kellett egy playmaker Brunson mellé, mert tarthatatlan volt, hogy mindent ő csináljon. Jordan Clarkson bejön, nem tudom én, blokkol, életében nem blokkol, tudod, de bedob egy nehéz triplát, az, hogy Miles McBride, hát ránézve a statisztikáira megvan oda vállad, de közben ő volt az egyik legjobb Harper védő, ami nagyon vicces, mert Harper nyilván háromszor erősebbnek néz ki nála, de valahogy nagyon érezte, hogy Harper merre fog menni, és már ott volt, elvágta a szögeket. Hát ki számított ezekre a nem csak, hogy én nem, hanem nem is emlékszem arra, hogy valaki azzal házalt volna a döntő előtt, hogy a New York padja majd megnyeri a New Yorknak a rájátszá, vagy a döntőt, pedig tulajdonképpen ez történt. A New York padja jelentette az igazi különbséget a döntőben.
1: És egy záró kérdés, mert erre most már túlnyúltunk a műsoridőn, de amiről még mindenképp akartam beszélni, ez a bajnoki mentalitás, bajnoki rutin, mert azért, ha jön egy új csapat, mindig arról beszélnek, hogy hát itt még nincs bajnoki rutin, ezért fognak keresni. Viszont ha megnézzük az idei döntőt, hát, meg a tavalyi döntőt, nagyon... tehát hogy az utóbbi két évben olyan döntő párosítást láthatunk, hogy gyakorlatilag zéró bajnoki rutinról beszélünk. Van szerinted ilyen, vagy azért az utóbbi pár év ez tényleg ezt mutatja meg, hogy itt a jobb csapat nyer, és itt nem kell arról már beszélni, hogy bajnoki rutin.
0: Hát van ilyen, igen, de teljesen felborul éppen a szemünk előtt az NBA, az összes ilyen megszokott dologtól el kell, hogy rugaszkodjunk. Megint egy olyan csapat nyert a Boston után, akinek nem volt ilyen szupersztárja, csak sztárja. De Jason Tatum is egy, mit tudom, a hatodik vagy hetedik legjobb játékos volt akkor a ligában. Jalen Brunson is most a hatodik, hetedik legjobb játékos, tehát ők nagyon jó játékosok, csak nem ez a Doncic, Wembanyama, Shai-Gilgeous Alexander, Jokic, Antetokounmpo szint. Tehát, hogy ez az egyik, ami felborult. A másik, ami felborult, hogy emlékszem, még a Denver csak 3 éve nyert, és akkor volt ez, hogy 6,5 játékossal nyertek gyakorlatilag ilyen rotációval. Totál felborult ez is. Aztán a tapasztalt játékosok. A tapasztalt játékosokról most emellett az igénybevétel mellett az derül ki, hogy inkább öregek, mint tapasztaltak, és már nem tudsz az öregek otthonával nyerni, mert egyszerűen nem bírják végig, meg nem bírják ezt a tempót. És hát, hogyha mindezeket egybeveszed, akkor szerintem nem csoda, hogy ilyen dolgok történnek meg, akár avval kapcsolatban, hogy milyen csapatok kerülnek döntőbe, akár azzal kapcsolatban, hogy már 8-szor volt egy következő győztesünk, és még mindig nem ismételt abból senki. Úgyhogy ez az új NBA, úgymond, és az új NBA jelenségei, azok eléggé felrúgják ezeket a megszokott, agyunkban már beporosodott lózungokat.
1: És azért jövőre is jó eséllyel megmerjük hozzákáztatni, hogy lesz egy 9. nem ismétlő év is.
0: Simán, ez simán benne van a pakliban, ugye a Spurs mindenképpen jelölt erre, legjobb a Spurs leginkább a jelölt erre, tehát ha a Spursnek ez sikerül, vagy ha keletről valaki akkorát tud emelkedni, tehát ja.
1: De tényleg elfőtt a műsorodunk, ennyi lett volna. Gábort az itt is, akkor a Keleten-nyugaton műsorokban tudjátok meglátni valamint az Ingába a Harry Potter estekbe, azt hiszem elmondtam mindent, ahol meg lehet téged találni. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velem.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hír összefoglalója a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket! Ez az ATV híradó. Stól utca vagyok. Nyaralása alatt a Redditen válaszolt az internetezők kérdéseire Magyar Péter. Több ígéretet is tett. 20-25%-os béremelés kell az egészségügyben Hegedű Zsolt szerint. A szakma is sürgeti a lépést. És Irán ismét lezárta a Hormuzi szorost. Újabb áremelkedés jöhet a hazai benzinkutakon is. Támogatná a közvetlen államfőválasztást. Dolgoznak egy átfogó lakhatási és bérlakásépítési programon, valamint 25%-os béremelést terveznek a szociális szférában. Egyebek között ezeket árulta el a Redditen Magyar Péter, akit nyaralása alatt kérdezhettek az internetezők. A miniszterelnök írt Gulyás Gergellyel való kapcsolatáról, és arról is, mivel készül a kormány augusztus 20-ára. A Forrás Társadalom Kutató Intézet elemzője szerint Magyarországon újszerűen hat az aktív közösségi jelenlét a politikában, de van ehhez hasonló nemzetközi példa.
2: Két fia is feltűnt a héten abban a videóban Magyar Péter mellett, amit törökországi útjáról osztott meg a miniszterelnök. A hivatalos program után 4 napot töltöttek a török tengerparton, ám a kormányfő szabadsága alatt is aktív maradt a közösségi médiában. Az internetes közösségi fórumon a Redditen is lehetett kérdezni tőle. Fajsúlyos kérdéseket is kapott, köztük a katásadózás visszaállításával kapcsolatban, amiről úgy fogalmazott, vissza lesz állítva, kicsit átalakítva. Elárulta azt is, hogy a szociális szféra 25%-os béremelése remélhetőleg őszre, de legkésőbb évelejére várható. A házfelújító programot is őszre ígérte, ahogyan a tankerületek radikális átalakítását is. Az egyik kérdése válaszolva kifejtette, dolgoznak azon is, hogy a gyógyszerek, zöldségek, gyümölcsök áfáját csökkentsék, emellett átfogó lakhatás és bérlakás építési programot is ígért. Arról is kérdezték, hogy a közeljövőben lesz-e társadalmi egyeztetés az eutanáziával kapcsolatban, amire úgy válaszolt, hogy sok érzékeny és megosztó témában lesz. Az idei augusztus 20-ai ünnepség is szóba került. Magyar elárulta, hogy tűzijáték és drónshow idén is lesz, mert azt az előző kormány már megrendelte. A rendezvény ugyanakkor szolidabb lesz, buli viszont várható a parlament előtt. A villámkérdések során a miniszterelnök magassága is szóba került. Azt válaszolta, hogy 178 centi, de ezt sokan kétségbe vonják, szóval úgy fogalmazott, egyezzünk ki a 176-ban. Azt is elárulta, hogy egyszer talán a politika után el tudja képzelni, hogy Gulyás Gergellyel kibéküljön. Kávézni ugyanakkor le tud vele ülni most is, ha ez az ország érdeke. Kérdezték azt is, hogy a VB-t honnan nézi majd, és terben van egy közös meccsnézés az országgal. Erre úgy reflektált, legyen, keressünk egy helyszínt. Nagy Attila Tibor politikai elemző úgy véli, Magyar Péter miniszterelnökként is kampányüzemmódban van, a közösségi médiában és a mostani Reddites szereplésével ugyanakkor egy őszinte politikusként tűnt fel.
3: Én nem értek egyet azokkal, akik pusztán Facebook vagy influencer kormányzást látok, de az olyan még valóban nem volt Magyarország elmúlt 36 éves történetében, hogy egy miniszterelnök ennyire közel engedi magához a nyilvánosságot. Ennek alapvetően az a célja, hogy továbbra is egy népszerű figura legyen a magyar közéletben.
2: A Forrás Társadalomkutató Intézet politikai elemzője szerint Magyarországon újszerűen hat az aktív közösségi jelenlét a politikában, de van ehhez hasonló nemzetközi példa.
4: Azért hat újszerűnek, mert a politikusok eddig is használták a közösségi médiát, de azt inkább egy ilyen egyirányú, egyoldalú kommunikációként fogták meg, amiben bemutatják ugye azt, amit ők kommunikálni szeretnének, de arra reagálni feltétlenül nem lehet. Ehhez képest Új Magyar Péter, aki alapvetően is a kampány során is már többször használta mondjuk a Discord felületet.
2: A Redditen felmerült az is, hogy lesz-e közvetlen köztársasági elnökválasztás. Magyar a kérdésben egy átfogó alkotmányozási folyamatot ígért, ahol mindenkit meghallgatnak. A miniszterelnök hétfőn már a parlamentben lesz, ahol az alkotmánymódosítás elfogadását követően megszüntetnék Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatását. A Sándor Palota egyébként időközben reagált magyar állítására, miszerint Sólyog Tamás fiával idén februárban több 100 millió forint közpénzből 12 napos látogatáson volt az Egyesült Államokban. Az államfő hivatala szerint szabályszerűen kifizették Sólyog Márton amerikai útjának költségeit.
1: Saját maga fizette törökországi nyaralását, közölte a miniszterelnök azután, hogy Bohár Dániel, a Megafon korábbi munkatársa egy videót posztolt arról a szállodáról, ahol megszállt a kormányfő. Bohár ebben azt próbálta megtudni Magyar Pétertől, hogy ő utazott-e azzal a helikopterrel, ami a szállodánál landolt, illetve hogy kifinanszírozta a három éjszakára 3 millió forintba kerülő hotel költségét. A miniszterelnök közösségi oldalán válaszul azt írta, soha nem ült helikopteren és elnöki lakosztályban sem aludt. A pihenésüket és az utazásukat pedig maga fizette, mert így is lehet. Csendes demonstrációt hirdetett hétfő estére Skrapski Fruzsina közéleti influencer. A tüntetés apropóját az adja, hogy várhatóan holnap elfogadja az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, amelynek egyik fontos pontja, hogy a kihirdetésével megszűnik Sólyog Tamás államfői megbízatása. Az esemény Facebook oldalán a szervezők úgy fogalmaznak, hogy ha az országgyűlés holnap megszavazza az alaptörvény 17. módosítását, akkor a mai az utolsó nap, amelyet egy nagyjából működő demokráciában élünk meg. A tervek szerint beszédek nem lesznek, csak mécseseket helyeznek el a parlament lépcsőinél, és elmondanak egy imát Magyarországért. Minimum 20-25%-os béremelésre van szükség az egészségügyben, ami a beérkező uniós pénzekből már év végéig megtörténhet. Ezt az egészségügyi miniszter mondta a Deutsche Welle riportjában. Hegedű Zsolt szerint a humán erőforrás hiánya az egyik legnagyobb probléma, mert sok magyar szakdolgozó külföldön vállalt munkát. A híradónknak nyilatkozó szakértők szerint azonban a béremelés önmagában nem elég. A munkakörülmények javítására, kiszámítható életpályára és szakmai fejlődési lehetőségek bővítésére is szükség van.
5: Nővérek és ápolók dolgoznak ezen a kórházi osztályon. Hegedű Zsolt szerint a magyar egészségügy egyik legsúlyosabb problémája a humán erőforrás hiány. Mint mondtam, hozzá hasonlóan sok magyar szakdolgozó ment külföldre dolgozni, ezért a munkát az ő béremelésükkel kell kezdeni. Erről az egészségügyi miniszter a Deutsche Welle riportjában beszélt.
6: Hát ez minimum 20-25%-nak kell legyen, hogy megérezzék.
5: Úgy véli, a munkaerő hiány megállításához legalább 20-25%-os béremelése van szükség az egészségügyben, amely a beérkező uniós forrásokból akár már az év végéig megvalósulhat.
6: A legnagyobb probléma emellett még pontosan az őszinteség hiánya, tehát hogy nem merjük beismerni azt, hogy tele van hibával az egészségügy.
5: Hangsúlyozta, a finanszírozást fel kell zárkóztatni az Európai Uniós átlaghoz, vagyis a GDP arányában nagyobb forrásokat kell az egészségügyre fordítani.
6: Egy olyan rendszert kell kiépítsen, ahol a beteg van a központban, és nem feltétlenül vagy a kórház.
5: A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szerint is a szakember hiány az ágazat egyik legnagyobb gondja. Balogh Zoltán, a kamara elnöke úgy véli, a béremelés segíthet megtartani és hazacsábítani a szakembereket, ehhez pedig a szakdolgozói bértáblát az orvosi bértáblához hasonló elvek alapján kell átalakítani.
7: A jelenlegi hatályos egészségügyi szakdolgozói bértábla nem felel meg azoknak a kívánalmaknak, hogy motiváló jelleggel itthon tartsa a kollégákat. Ennek az oka az, hogy nem veszi figyelembe, hogy az ágazatban mennyi időt töltönek el a kollégák, tehát 16 munkaév után elérheti a szakdolgozó a bértáblában a maximumot. Lehet látni, hogy ha valaki még 20-25 vagy 30 évig tevékenykedik, akkor ez nem motiváló.
5: Hozzátette, a béremelés mellett arra is szükség van, hogy a megfelelő végzettségű szakemberek számára elegendő munkalehetőség legyen az alap- és szakellátásban.
8: Már nagyon durva számaink vannak, körülbelül egy 55 ezer fős létszám van, és még körülbelül 25-28 ezer fős kéne.
5: Az egészségügyi közgazdász úgy véli, az uniós források javíthatják a munkakörülményeket, de emellett fontos a szakdolgozók kompetenciájának elismerése és a fiatalok pályára vonzása is.
8: Jelen helyzetben a mostani kormányzat megörökölte egy olyan nagyon szomorú állapotot, amelyben a GDP-nek kb. 4,5%-át költjük a közfinanszírozott egészségügyre. Én azt gondolom, hogy középtávon ez körülbelül 4-5 év, tehát a ciklus plusz egy év, nagyjából a 6-6,5%-ot tudjuk elérni, ami a jelenlegi csehországi szint. Tehát egy perspektív az lehet, hogy a visegrádi négyeken belül a leginkább fejlett egészségügyi rendelkező Csehországot tudjuk utolérni, ha a kormányzatnak ez a szándéka, ez valóban komoly.
5: A Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy nem csak az alacsony bérek miatt mennek külföldre a szakemberek, hanem a szakmai fejlődési lehetőségek hiánya miatt is.
9: Egyre nagyobb probléma az is, hogy a magánegészségügyi ellátásba keresnek helyt Magyarországon. Ennek pedig az oka szintén a jobb bérezés, a jobb munkakörülmények, és nem utolsó sorban a jobb ellátás szervezés, ami azt jelenti, hogy a dolgozók a élethelyzetüknek megfelelően rugalmasabban délután részmunkaidőben is tudnak dolgozni.
5: Srádi Péter kiemelte, egy infláció követő bérrendezés mellett szükség lenne egy kiszámítható életpályamodell kidolgozására, valamint a betegutak átalakítására is.
1: Az eddigiekhez képest igazságosabban elosztott, lekövethető és átláthatóbb sporttámogatási rendszert ígér a kormány. A szakértők szerint a TAU pénzek reformja mind az utánpótlás nevelésnek, mind a reklámpiacnak jót tehet.
10: Magyar Péter miniszterelnök a hétvégén a Redditen arra a kérdésre, hogy mi lesz a sportot érintő TAO pénzek sorsa, azt válaszolta. Beépítjük a költségvetésbe, átláthatóvá és ellenőrizhetővé tesszük, nem csökken a sportra fordított pénz. Batházi Tamás, sportdiplomata és sportközgazdász szerint az igazságosabb felosztás alapján az előző 15 évhez képest több pénz juthat a sikersportok egyéb ágazataira, de akár a tömegsportra is.
11: Ez a szélesebb utánpótlás bázist jelentene, több gyermeket és fiatalt vonhatna be a sportba, ami egyszerre szolgálna a lakosság egészségét és a hosszú távon a magyar sport nemzetközi sikereit, legyen szó olimpiáról, világbajnokságokról vagy a világjátékokról. Én úgy gondolom, hogy a tömegsport és a versenysport nem egymás riválisai, hanem egymásra épülnek. Minél többen sportolnak rendszeresen, annál szélesebb bázisból választhatók ki a jövője sportolói. Ha ez a finanszírozási reform ezt a szemléletet erősíti, akkor abból végső soron a teljes magyar sport és a magyar társadalom is profitálhat.
10: A hazai sport világában 2011 óta szerepet játszó céges felajánlások, azaz a TAO pénzek a sportot érintő reklámpiacot is gyökeresen átalakították. Muszbek Mihály sportközgazdász híradónknak elmondta, a TAO költségvetésbe történő bevonása erre a szektorra is jó hatással lehet.
12: Aki egy sportpályán mondjuk jelentős összegért hirdet, akkor ő a nyerességadójának valamilyen részéből ezt a hirdetett összeget levonhatja. Ez már egy egészen más és sokkal hatékonyabb folyamat lenne. Tehát a jó cél, hogy a kluboknak legyen egy gazdasági és társadalmi holdudvaruk, de nem a TAO jelenlegi, hanem egy másik eszközön keresztül lehet ezt elérni.
10: Húsfai Gábor belügyminiszter a napokban a 92 hazai sportszövetséggel történt egyeztetését követően azt írta a Facebookon, a versenysport eredményességének fenntartása az állami támogatások sokkal szigorúbb átláthatósága mellett továbbra is fontos. A TAO rendszer felülvizsgálata elkezdődött, amelynek célja egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása. Kele János sportszakíró közgazdász elmondta, a költségvetésből kiosztott és ellenőrzött támogatásokkal mindenki jobban jár, mint az előző rendszerrel.
13: A TAO rendszeren belül is nyilván lehetne átláthatóbban, gyorsabban, hatékonyabban dolgozni, de az alapvető ellentmondás, hogy a rendszernek ez önmagában nem tudja kezelni, ez pedig az a rossz helyre helyezett ösztönzők, illetve az, hogy ez az államnak valójában a különféle kiegészítő támogatásokkal együtt, meg a rárakódó közvetítői terhekkel együtt, ez összességében drágább, mint hogy a saját maga mondjuk a költségvetésből adna oda meghatározott célok mentén támogatásukat sportegyesületeknek vagy sportszövetségeknek.
10: Szerettük volna az ügyben megkérdezni Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkárt, de megkeresésünkre adásunkig nem kaptunk választ.
1: Megrázó felvételek érkeztek a legutóbbi orosz légitámadásról az észak-ukrajnai Szumiból. A biztonsági kamerák felvették, amint egy fiatal nő a testével védte kisgyerekét egy parkban, amikor meghallotta a robbanásokat. Egy kávézóban is pánik tört ki, gyerekek sikoltoztak. Az orosz hadsereg több siklóbombát is ledobott a hétvégén Szumira. 5 ukrán civil meghalt, több mint 30 megsebesült. Közben az ukrán elnök úgy döntött, hogy felmenti Julia Szivirydenko kormányfőt. Zelenszkij az egész kormányt átalakítja az új politikai stratégia végrehajtása érdekében. Ismét Iránt bombázta az Egyesült Államok, miután az iszlám köztársaság eltalált egy olajszállító hajót a Hormuzi szorosban. Az amerikai csapásokra válaszul az iráni forradalmi gárda lezárta a világ egyik legforgalmasabb olajszállítási útvonalát, és amerikai támaszpontokat bombázott a térségben.
14: Több ballisztikus rakétát is kilőtt az iráni forradalmi gárda közel-keleti amerikai érdekeltségekre. Állítólag célba vették a Katarban lévő stratégiai jelentőségű légi támaszpontot, valamint jordániai és kuvaiti bázisokat. A gárda állítása szerint lecsaptak egy amerikai repülőgép hordozó, támogató, illetve üzemanyagtöltő platformjára is Ománban. Kuvait és az Egyesült Arab Emírségek elismerte, hogy ellenséges drónok hatoltak be a légtérbe, a légvédelem pedig működésbe lépett. Az irániak azt is bejelentették, hogy újból lezárták a világ egyik legforgalmasabb kőolajszállítási útvonalát, a Hormuzi szorost. Előzőleg figyelmeztető lövéseik eltaláltak egy ciprusi zászló alatt közlekedő teherhajót, amely állítólag letért a jóváhagyott útvonalról. A gárda szerint Washington direkt küldi a hajókat a rossz útvonalra. Számos iráni támogatja a lezárást. A szorost ideiglenesen zárva kell tartani, amíg az amerikaiak vissza nem térnek a tárgyalóasztalhoz, vélekedett ez a teheráni lakos. Az amerikai hadsereg válaszul egy hét alatt már harmadjára bombázta Iránt. A központi parancsnokság szerint 40 katonai célpontra mértek csapásokat annak érdekében, hogy Teherán ne legyen képes a szoroson áthaladó hajók elleni támadásra. Az Egyesült Államok és Izrael február utolsó napján kezdte el bombázni Iránt azzal az indokkal, hogy az iszlám köztársaság nem tehet szert atombombára. Időközben tűzszünetet kötöttek ugyan, és elindították a béketárgyalásokat, ám a héten kiújultak a harcok. A háború destabilizálta a térséget, a Hormuzi szoros lezárása miatt pedig az egekbe szöktek az energiaárak.
1: 6%-kal nőtt az üzemanyagok világpiaci ára, azután, hogy Irán bejelentette, ismét lezárja a Hormuzi szorost. Szakértők szerint emiatt hamarosan itthon is drágulhat a benzin és a gázolaj. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium megkesesésünkre azt válaszolta, a tárca figyelemmel követi a piaci folyamatokat, de úgy látják, üzemanyaghiánytól nem kell tartani, kormányzati beavatkozásra pedig még nincs ok.
10: 587 forint a benzinért és 610 forint a gázolajért. Ennyit kértek el átlagosan a hétvégén több kúton is literenként az üzemanyagokért. Ez nagyjából még mindig 5 forinttal kevesebb, mint a korábbi kormány által bevezetett védett ár. Viszont a környező országokhoz képest a legmagasabb. derült ki az Európai Bizottság legfrissebb adataiból.
15: Ugyanál az üzemanyagok átlagtartalma 27%, a környező régiós országokban 19-20%. Ez azt jelenti, hogyha nálunk is mondjuk 20% lenne az üzemanyagok átlagtartalma, akkor jelentősen 5,5-5,6%-kal lejjebb lehetne vinni az üzemanyagoknak az árát, ami azt eredményezné, hogy nem hogy nálunk lenne a legdrágább, hanem nálunk lenne a jelentősen olcsóbb. Az 550-560-570 forint környékén lennének az üzemanyag árak.
10: Horvátországban például literenként 19 forinttal olcsóbb a benzin és 9-el a gázolaj, de Szlovéniában is kedvezőbbek az árak. Azonban ez az árszint nem sokáig maradhat így, mivel az újabb amerikai támadások miatt Irán ismét lezárja a Hormuzi szorost.
16: Itt arról van szó, hogy a világ naív volt, mert azt gondolta, hogy azon a szoroson mindig nyitva lesz a forgalom. Most meglátjuk azt, hogy nincs itt van, mert ugye Iránnak ez az egyetlen ütőkártyája, amit Amerika és a többiek ellen fel tudnak hozni, és nagyon fontos, hogy Amerikában lesz félidős választás, oda olcsó olaj áll kell. Ezt tudják ők megakadályozni, és ezért van nagyon nagy butaság nekik menni.
10: A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az újabb konfliktus miatt akár komoly ellátási problémák is lehetnek gázból és kőolajból is, de drágulással mindenképpen számolni kell a következő napokban. A felszabadított kőolajkészletet teljes egészében visszatöltöttük, írt a közösségi oldalán Kapitány István energetikai és gazdasági miniszter. Az árstoppot kivezető rendelet szerint a miniszternek lehetősége van bármikor beavatkozni az üzemanyagárak alakulásába. A Független Benzinkutak Szövetségének szakértője viszont más eljárást javasol.
17: Mi évek óta azt javasoljuk, hogy nem az árakat kéne védeni, hanem a fogyasztókat. Tehát ez azt jelenti, hogy akik rendszeresen munkába járnak a gépkocsiakkal, ott az elszámolási rendszert kéne számukra kedvezőbbé tenni. A logisztikai cégeknek lehetne nagyobb támogatást adni, a tömegközlekedésben beforgatni a jelentős jövedéki adó áfa bevételeket, olcsóbbá, illetve ingyenessé tenni a tömegközlekedést, ahol ez szükségeltetik.
10: A hazai üzemanyagárak alakulásával kapcsolatban kerestük a Gazdasági és Energetikai Minisztériumot is. Levelükben azt írták, hogy a hazai üzemanyagellátás biztonságban van, és bár a tárca figyelemmel kíséri a piaci folyamatokat, jelenleg kormányzati lépésre nincs ok.
1: Súlyos betegség után meghalt Szolnoki Péter, a Bombon zenekar énekes dalszerzője. A hírt az együttes Facebook oldalán jelentették be. Zenekari munkái mellett Szolnoki Péter számos színházi darabban szerepelt, emellett filmekben és sorozatokban szinkronizált. 2004-ben megkapta az Artisius Zenei Alapítvány díját, a magyar zeneművek bemutatása és megismertetése érdekében végzett munkájáért. A zenész 56 éves volt. Be kellett zárni a védett műemléknek számító Márévárat, ahol nemrég ismeretlen bulizók megbontották a falat, hogy a kövekből tűzrakóhelyet építsenek maguknak. Végül rengeteg szemetet és milliós kárt hagytak maguk után. Magyaregre egy polgármestere szerint a történtek után annyira meggyengült a vár statikai állapota, hogy ez már nem biztonságos.
18: A magyaregregyi vár kapitánya azt mondta, az eddigi vizsgálatok arra utalnak, hogy a fal akár tovább is omolhat. Olyan helyről kaparták ki a köveket, ahol a fölötte levő lépcső miatt is erősebb falra van szükség. Ez gyengült most meg.
19: Azáltal, hogy a megtámasztása megszűnt, egy kicsit megereszkedett, meg hát folyamatosan bomlik ki belőle a tömedék kőanyag, úgyhogy attól egyébként nem kell tartani, hogy az egész vár összedől, viszont ezt néhány napon belül a statikai szakvélemény javaslatai alapján meg kell támasztani.
18: A várkapitány azt is hozzátette, hogy továbbra sem tudják, kik dorbézoltak a várban. Egy építési cég tulajdonosa azt mondta, kapitány azt is hozzátette, hogy továbbra sem tudják, kik dorbézoltak.

0: Tudott, hogy társaságok szórakoztak a várban, de eddig ezek nem jártak károkkal.
1: Nem az a probléma, úgy gondolom, hogy valaki jól érzi magát, és valaki itt tölt egy éjszakát a Márévánál, akár nyársal, akár bulizik, szól a zene, hanem az a probléma, hogy egy országosan kiemelt műemléket megrongált, és ennek a tettnek a súlyának nem gondol bele.
0: A polgármester azt is elmondta, hogy a rendőrség is keresi azokat, akik a várfalát megbontották.
2: A norvég futball válogatott világklasszisának, Erling Haalandnak a hasonmását keresték Miami-ban. A versenyen jelentkező volt bőven. Végül Haaland egy honfitársa nyerte a megmérettetést. Közben egy orosz modell is azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a megszólalásig hasonlít a norvég játékosra. Kérdés, hogy ez Haalandot mindez mennyire vigasztalja, azok után, hogy csapata Angliával szemben alul maradt a futballvilágbajnokság negyed döntőjében. A híradó után perceken belül folytatódik a fórum. Paprika Kinga már ott ül a stúdióban. Szervusz, milyen témákkal várod ma este a nézőket?
3: Szervusz, sajnos Paprika Kinga hasonmás verseny még nem volt, pedig szerintem a Kárpát-medence egyharmada elég ügyesen pályázhatna rá jó esélyekkel. Ma arról beszélgetünk, hogy hamarosan megindul újra a hírszolgáltatás közmédiában, legalábbis ezt jelentették be egy infócsík keretében. Magyarország péntekkel belépett az Európai Ügyészségbe, és ezzel elhárult az utolsó akadály is azelől, hogy a COVID-rekonstrukciós pénzek meginduljanak Magyarország felé, illetve már Párizs és Brüsszel is betiltotta az e-rollereket. Ezek a mai témáink, hívjanak bátran, várom önöket.
2: Akár hasonlítanak Paprika Kingára, akár nem, telefonáljanak és mondják el véleményüket a fórumban, az adás után pedig friss hírekkel várom önöket. Addig is köszönöm a figyelmet, további szép estét, viszontlátásra!

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözlöm Önöket a 700-as klubban! Kérem, tartsanak velünk mai rendhagyó adásunkban!
2: Shannon attól tartott, hogy meghal a kórházban. Az agyában megrepett egy artéria, ezért az orvosok egy magas kockázatú műtétre készültek, de alig, hogy betolták a műtőbe, a műtét elmaradt. Lássuk miért.
3: Bejött hozzám, és csak sírt. Összeesett a kanapén, és csak zokogott. Kérdeztem tőle, hogy mi a baj, de ő sem tudta.
1: Jerry és Shannon a gyermekeikkel nyaraltak. A nyaralás első napján Shannon erős fejfájásra kezdett panaszkodni, aztán hirtelen minden rosszabbá vált.
3: Elöntött a félelem. Azt mondta, teljesen elzsibbadt a bal fele. Az oldalára fektettük, imádkoztunk érte, de nem javult semmit. Pánikba estünk, fogalmunk sem volt, mi történik.
1: A mentősök úgy gondolták, hogy sztrókot kaphatott, és bevitték a közeli kórházba. Ott azonban még rosszabb híreket kaptak.
3: Az orvos kijött, és félni kezdtem, mert már a tekintetéből tudtam, hogy baj van. Azt mondta, egy vérzés van a feleségem agyában. Attól féltem, mi lesz, ha nem épül fel? Mi lesz, ha meghal? Hangosan imádkozni kezdtem Istenhez, kiáltottam, hogy segítsen rajta.
4: Anya bent volt a kórházban, agyvérzése volt, imára volt szüksége, imaharcosokra volt szüksége, igéket olvastunk fel, és eszünkbe jutott az a mondat, hogy Isten képes a rosszat jóra fordítani.
3: Shannon azért is félt, mert a testvére is kórházban halt meg. Éreztem ezt a félelmet benne, szinte kézzel fogható volt. Nem akart meghalni a kórházban.
1: Dr. Ruland neuroradiológus és érsebész volt az, aki megvizsgálta Shannont.
5: Megvizsgáltuk, és kiderült, hogy egy érfejlődési rendellenessége, agyi malformációja van. Ez néha csak fejfájást okoz, máskor viszont életveszélyes, s a megrepett kómát vagy maradandó károsodást is okoz. Az erek szabálytalansága miatt.
3: Elmagyarázta, hogyan jut el az érhez, és hogyan végzi el a beavatkozást. Ijesztő volt.
1: Ezután hazamentek, és a műtét közeledtével Shannon állapota már gyorsan romlott. Egyedül már semmivel nem boldogult.
4: Már járni sem tudott, mindenben segítségre szorult. Időnként újra zsibbadt, máskor befeszült, azt mondta, nem bírja ezt tovább.
3: Amikor kinyitotta a szemét, kettőt látott mindenből. Etetni kellett, itatni, mindent mi csináltunk helyette. Teljesen ki volt szolgáltatva.
1: Shannon önkéntesként dolgozott abban a keresztény iskolában, ahol a gyerekei tanultak. A diákok összegyűltek és imádkoztak érte.
4: Az összes gyerek odament hozzá és imádkozott érte. Emlékszem, ahogy imádkoztam, éreztem a Szent Szellem jelenlétét.
3: Mindegyik gyerek. Nem is tudom, hányan lehettek, talán százan. Mind odajöttek, rátették a kezüket és imádkoztak érte.
1: Ahogy elérkezett a műtét napja, az Iverson család teljes szívvel hitt abban, hogy Isten csodát fog tenni.
3: Az orvos azt mondta, hogy valószínűleg több óráig is eltarthat a beavatkozás. Aztán talán 20 perc telt el, és már jött is vissza. Azt mondta, végeztem is. Én csak néztem rá, hogy mi az, hogy végzett. Mire gondol?
5: Meg voltunk döbbenve. Elaltattuk, elkészítettük az arteriogramot, és azt láttuk, hogy egyszerűen eltűnt. Nem volt ott a rendellenesség. Semmit nem kellett csinálnunk. Ilyet még soha nem láttam a pályám során.
3: A nővér sírni kezdett, és azt mondta neki, Isten meggyógyított téged. Abban a pillanatban értettem meg, hogy ez biztosan Isten műve volt.
6: Emlékszem a fényekre, és hogy a nővér szólongatott. Mrs. Iverson, azt mondta, hazamehetek, mert az orvosnak nem kellett semmit csinálnia. Tényleg hazamehetek? Azt hittem, talán arra értik, hogy hazamegyek Jézushoz. Nem tudtam, hogy mire gondolnak. Azt mondta, nem, a doktor nem csinált semmit, mert ön már meggyógyult.
1: Az Iverson család minden dicsőséget Istennek ad.
3: Amikor eljönnek ezek a félelmetes pillanatok, a hitnek le kell győznie a félelmet. Az ima képes erre.
4: Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy meggyógyította az anyukámat. Még olyan sok minden van előttem az életben, és szeretném, ha ő is ott lenne velem. Amikor belegondolok, mi mindent tesz értünk, akkor még inkább hálás vagyok.
3: Szerintem jobb állapotban van, mint a betegség előtt. Shannon nagy áldás számomra. Isten ajándéka, akit az életembe hozott. Nagyon hálás vagyok, hogy megőrizte az életét.
6: Annyira boldog voltam, hogy visszatérhettem önmagamhoz. Nagyon hálás vagyok, hogy továbbra is feleség lehetek, anya lehetek, és szolgálhatom őt, akár az iskolában, akár a gyülekezetben. Úgy érzem, Isten egy új lehetőséget adott, hogy szolgáljam őt.
1: Hitler zsidóknak szánt ajándékaként volt ismert a tereziani koncentrációs tábor. Több mint 15 ezer zsidó gyermeket zártak ide, de csak közel 100-an élték túl a háborút. Egy Helga nevű kislány is közöttük volt, aki 8 évesen kezdett naplót írni, amikor az édesapja arra kérte, hogy rajzoljon le mindent, amit lát. Történetét saját maga meséli el.
7: Prága, Csehszlovákia, 1939. március 15-e.
4: Anya és apa a rádió mellett ültek, lehajtották a fejüket. Ma reggel 6:30-kor a német hadsereg átlépte a határt. Nem igazán értettem ezeknek a szavaknak a jelentését, de éreztem, hogy valami borzalmas dolog történt.
8: Nem volt gazdag a családunk, de fantasztikus szüleim voltak. Mindent próbáltak megadni nekünk. Jó családunk volt, és szép gyermekkorom, de a megszállás után minden megváltozott, és az életünk is egyre nehezebbé vált.
4: Március 15-e óta nincs egy nyugodt napunk sem. Minden a mi hibánk. Még akkor is, ha semmit nem csináltunk. Nem tehetünk róla, hogy zsidók vagyunk.
2: Először az apámat bocsátották el. Minden zsidót elbocsátottak. Elvesztették az állásukat. Majd a gyerekeket is kizárták az iskolákból.
7: 1941. október 5-e.
9: Ekkor a németek egy remek ötlettel álltak elő, amire még a középkor is büszke lenne. A csillagok. Fénylő sárga csillagok zsidó felirattal. Az iskolában azzal dicsekszünk, hogy kié van a legjobban felvarva. Annak ellenére, hogy nem kellemes, hogy hordanunk kell, megtaláljuk benne a jót. Más dolgokhoz is hozzászoktunk.
7: 41. október.
9: Egy új dolog zavarja a zsidó családokat. Állítólag lesznek elszállítások. Mindenki az utazásra készülődik. Le sem állnak a letartóztatások. Lépten nyomon veszélyek, amint kilépsz a házból. Sosem tudhatod, hogy visszatérsz-e.
7: December 4-én Helgát és a szüleit begyűjtötték, és a terezini koncentrációs táborba szállították.
9: Holnap elbúcsúzunk az otthonunktól, a rokonainktól, és mindattól, ami kedves volt nekünk, és közel állt hozzánk. Állítólag egy másik országba megyünk, hogy elkerüljük az üldözést. Gondunkat viselik majd.
7: December 10. Megérkezés Terezinbe.
9: Nem érzem magam otthon itt, de mindegy. Nem leszünk itt sokáig, 21-en vagyunk egy elég kis szobában. Ha nem láttad a saját szemeddel, el sem hinnéd.
7: Terezint 7000 ember fogvatartására építették, időnként 60000 ember is élt ott egyszerre.
10: A férfiak külön helyen voltak. Adottak viszont néha lehetőségek, hogy üzeneteket csempészünk egymásnak. Szerettem rajzolni. December volt. Az az időszak, amikor a normális életben a gyerekek hóembert építenek, ami egy kedves emlék is volt. Egy egyszerű gyermeki rajz lett. Nagyon fontos rajz, mert ez volt az első rajzom Terezinben, és amikor átcsempésztem az apámhoz, ő arra kért, hogy rajzoljak le mindent, amit látok. Apám kérésének eleget téve lejegyeztem a mindennapi élet érdekességeit. Az idő alatt úgy 100 ilyen rajzom született. 3 évig voltam Terezinben, és ezek a rajzok ma nagyon fontosak, mert tilos volt fényképeket vagy filmeket készíteni. Talán ebben áll a rajzaim jelentősége, mert nem készült más képi anyag.
7: 1942. májusa.
9: Micsoda anyák napja az, ahol még egy virág sincs, amit az anyukámnak adhatnék. Tudom is már, készítek egyet papírból. Nem túl sok, de anya is tudja, hogy nincs más választás. Nem baj, jövőre kap majd virágot. Addigra már biztosan otthon leszünk.
7: Terezin. Hitler megtéveszti a világot.
10: Terezint propaganda célokra használták. Meg akarták mutatni a világnak, hogy a zsidók jól vannak. Egyszer meghívták a Nemzetközi Vörös Kereszt Bizottságát is.
9: Folyamatosan takarítják a várost. Ez vicces, mert úgy néz ki, mintha Terezinből egy fürdővárost akarnának faragni. Frissen vágott fűnő a főtéren. A közepét egy hatalmas rózsaágyás díszíti. Van egy szökőkút is, és egy játszótér libikókával, olyan, mint egy berendezett színpad.
10: Akkoriban azt reméltük, hogy a Nemzetközi Vörös Kereszt látogatásakor kiderül, hogy mi a helyzet, és ez segíteni fog abban, hogy jobbra forduljanak a dolgok. A vizsgálat azonban fél napig tartott. Este kiállítottak egy tanúsítványt, hogy mindent rendben találtak. Jól működött a propaganda, és elhitték. Készült egy film is, ami az egyetlen ott készült film, de az sem több egy német propaganda anyagnál. Az egyes jelenetekben megkérték a rabokat, hogy álljanak a kamera elé, És azt kellett mondaniuk, hogy jól vagyok Terezinben, nem hiányzik semmi. Erről szólt az egész propaganda anyag. Nem csak Terezinbe, hanem Terezinből is küldtek valahová transportokat. Senki nem tudta, hogy hová. Csak úgy hívták, hogy keleti transport. Fogalmunk sem volt a gázkamrákról.
7: 1944-ben több ezer férfit szállítottak el Terezinből. Azt mondták nekik, egy új várost fognak építeni a zsidóknak, helyette a célállomás Auschwitz lett.
10: Az első négy transportban 1944-ben csak a férfiakat vitték. Az apám a másodikba került.
7: 44. október 1-je.
10: Itt ülünk ma utoljára. Nem tudjuk visszatartani a könnyeinket. Túl sokat próbáltuk az elmúlt héten. Még mindig látom őt a lépcsőn állni, integetni, mosolyogni. Apa miért nem engedett, hogy önként menjünk veled?
11: Megígérték ezeknek az embereknek, hogy a családjaik Terezinben maradnak. Hazugság volt, mint minden. Ez is hazugság volt. És így két nappal azután, hogy elment, én is ott maradtam anyámmal, és reméltük, hogy egyszer majd találkozunk apámmal.
7: Néhány nappal később leszálltak a vonatról, az auschwitzi birkenaui haláltáborban találták magukat.
11: Fogalmunk sem volt róla, hogy ilyesmi létezik. Nem tudtuk, hogy hol vagyunk. Egy lépés volt ez a pokolban. Ha létezik pokol, akkor talán úgy néz ki, mint Auschwitz.
7: A következő hét hónapban Helgát és az édesanyját három különböző koncentrációs táborba vitték.
11: Nem volt elég étel. Amit kaptunk, abból, ha tudtunk volna, sem ehettünk volna el. A helyzet szörnyű volt, reménytelen, de mi soha nem akartuk feladni a reményt. És ha valaki feladta a reményt, az elveszett.
7: Mauthausen, koncentrációs tábor.
10: Anya napról napra gyengült. A háború vége talán már nincs messze. Ha csak egy hét múlva is, ami végünk előbb lesz. Isten irgalmazzon és adjon anyának elég erőt, hogy láthassa, ahogy felszabadulunk.
7: 1945. május 5-e.
11: Számunkra már egy kicsit késő volt. Persze örültünk, hogy mindennek vége. De az első gondolatunk az volt, hogy túléltük. De mi lesz apámmal? Ő is túlélte vajon? Ő hol van?
7: 1945. május 21-e. Prága. Végre otthon.
11: Elhagytuk a táborokat, de a táborokat még mindig magunkban hordtuk. Azt mondták nekünk, hogy szabadok vagytok, menjetek haza. Csak hogy nem volt haza, nem volt otthon. Nem számítottak ránk. Senki sem számított arra, hogy visszajövünk.
7: A háború után Helga és az édesanyja visszatértek a régi otthonukba, Prágába. Helga a mai napig ott él.
11: A legtöbben, vagy talán mindannyian, akik visszatértek, teljesen egyedül tértek vissza. Nem volt senkiük. Nekem ott volt az anyám. Soha nem gondoltam arra, hogy elválhatunk egymástól. Így amikor férjhez mentem, ő velem maradt, és a családommal élt a haláláig. 84 évesen halt meg 20 évvel ezelőtt.
7: Helga édesapjának sorsa.
11: Soha nem tudtuk meg, hogy hol pusztult el apám, de valószínűleg közvetlenül azután, hogy Auschwitzba került, egyenesen a gázkamrába küldték. Mindig gondolkodok róla, arról, hogy mit mondana. Mit mondana, hogy mit tegyek. Apám nagyon szerette a zenét, és én egy zenészhez mentem feleségül. A fiam hivatásos zenész lett, és az unokám is. Sokat gondolok arra, milyen öröm lett volna ez neki. Így itt van velem most is, a szívemben.
7: A napló tanulsága.
11: Olvassuk nagyon figyelmesen, és sose felejtsük el, ami történt. És tegyünk valamit, hogy ez ne ismétlődhessen meg többé. Ez az, amit megtanulunk, hogy toleránsak legyünk egymással, hogy megértsük egymást, hogy ne legyünk önzők, hogy egészségesek lehessünk, és hogy legyen családunk, legyen reményünk,
10: és szabadságunk. Mi más lehetne fontosabb?
12: Egykor ők is emberek voltak, egészségesek, erősek, akarattal és gondolatokkal. Szerették az életet, a jót, a szépet. De ami ma maradt, azok árnyak, testek. Élettelen testek lélek nélkül. Senki sem sír felettük. Senki sem síratja az elmúlásukat, míg egy nap megemlítetnek a könyveinkben.
13: Egy autóban esett következtében Jermaine Green lebénult a bal oldalára. Aztán 3 hét erejéig meggyógyult. Kevesebb, mint 1 hónappal a csoda után Jermaine eszméletét vesztette, és arra ébredt, hogy újra lebénult. Sokat gondolkozott azon, hogy miért volt a gyógyulása csupán átmeneti, amire 2 évvel később húsvét vasárnap megkapta a választ.
14: 2004. november 14-én egy szemétszállító autó ütközött Jermaine Green kocsijába. A férfi súlyos fejsérüléssel kómába került. Édesanyja és édesapja a kórházba rohantak.
15: Nagyon-nagyon fájdalmas volt kómában látni a fiunkat. És nem tudni azt, hogy vajon képes lesz-e túlélni, vagy sem. Idegőrlő állapot volt.
10: Ezt mondtam az úrnak. Istenem, azt mondtad, hogy a fiam egy nap prédikátor lesz, és sok dolga lesz még ezen a földön. Bármi is legyen ez, adj még kegyelmet.
14: Jermaine az egyik oldalára teljesen lebénult. A szülei és a gyülekezet folyamatosan imádkoztak gyógyulásáért, amikor egy este...
10: Imádkoztunk, amikor egy pillanatra kinyitottam a szemem, és láttam, ahogy a bal keze emelkedik. Így, ahogy mutatom. Így tett. De ő nem tudta, hogy felemelte a kezét. Isten volt az, aki felemelte. Nagy bátorítás volt ez számunkra.
14: A következő reggel már sétálni is tudott.
16: Sétáltam a szobámban, és dicsértem az Urat. Potyogtak a könnyek a szememből, alig akartam elhinni, hogy mekkora csoda történt velem.
14: Jermaine hazament a feleségéhez és a gyerekeihez, de 3 héttel később a szülei gyülekezetében elájult, amikor felkelt, a bal oldalára újra lebénult.
16: Úgy éreztem, mintha az Úr elhagyott volna. Nem értettem, hogyan engedhette meg, hogy újra beteg legyek. Azután, hogy meggyógyított.
14: Féloldali izomgyengeséggel diagnosztizálták, és a fél oldala lebénult.
16: Hiszek Isten csodatevő erejébe. Így hát attól a naptól kezdve már úgy gondolkodtam, hogy bármikor, amikor Isten akarja, és itt az ideje, fel fogok állni, és jobban leszek. De nem úgy történt, ahogy elképzeltem. Folyton azon gondolkodtam, hogy mit csinálhattam rosszul. Alig 1 hónapja gyógyított meg, miért küzdök ezzel újra?
14: Miután a gyógytornás kezelések nem segítettek, Jermaine elfogadta, hogy kerekesszékben kell töltenie élete hátralevő részét. Nem sokkal később a felesége is elhagyta, és egyedül maradt 4 gyermekével. Jermaine mély depresszióba esett, és arra jutott, hogy mindenkinek jobb lenne, ha végezne magával.
16: Már a kezemben voltak a vérnyomás csökkentő tabletták, amikor a kislányom odakúszott hozzám, és... csak nevetgélt, mosolygott rám. Majd felkapaszkodott az egyik lábamon, és leült mellém. Épp, ahol a gyógyszeres dobozok voltak. Valójában ezért nem vetettem véget az életemnek.
14: Végül Jermaine szülei beköltöztek hozzá, hogy segíteni tudjanak. Ez idő alatt Jermaine kapott egy kijelentést arról, hogy nem számít, milyen helyzetben van. Istenért fog élni.
16: Eldöntöttem, hogy semmi sem fog megállítani abban, hogy prédikáljak, profétáljak, és megcselekedjem azt, amit az Úr kér tőlem. Ha kerekes székben kell maradnom, hát, legyen.
14: 2 évvel később, 2007 húsvét vasárnapján, az istentisztelet vége felé közeledve, Jermaine egyszer csak azt mondta, az Úr azt akarja, kezdjük el dicsérni őt.
10: Egyszer csak azt mondta, az ő kenete által Isten ma csodát fog tenni.
15: Egyszer csak felállt, és járni kezdett. Mire én is felálltam, és tapsolni kezdtem.
11: Úgy láttam őt, ahogyan ő nem láthatta magát. Nem csupán végig sétált, hanem végig siklott a sorok között. Az volt életem egyik legszebb pillanata. Így látni őt újra.
14: Egy kis időbe telt, míg Jermaine rádöbbent, hogy meggyógyult.
16: Még mindig nehezen hiszem el azt, ami történt vele. Egyszer csak az emberek ölelgettek, és én is őket, de még mindig nem döbbentem rá igazán, hogy a saját lábamon áll. Egyszer csak az emberek ölelgettek, és én is őket, de...

0: Isabel Margarettel, Isten csodatevő erejébe vetett reménységüket hirdetik egy rádióműsorban és több gyülekezetben.
1: Az Úr mindent helyreállított, amit elvesztettem. Megáldott egy csodálatos, istenfélő nővel, akiről kijelentette nekem, hogy ő az, akit nekem rendelt. Ő az én kincsem.
2: Isten továbbra is csodatévő. Ő minden, amire szükségünk van. Csak kérnünk kell őt.
0: Ha megbízol és hiszel Istenben, ő meg fog hallgatni és válaszolni fog az imád.

0: műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Eden megtörhetetlen harcos, bajnok. Nem azért, mert soha nem adta fel, hanem éppen azért, mert feladta.
2: Gyermekkoromban az motivált, hogy apámat büszkévé tegyem. Verekedtem és ittam. Azt mondta, ha el akarod érni a céljaidat az emberekkel, akkor ültess beléjük Isten félelmét.
3: Élete nagy részében Eden azért küzdött, hogy szeressék. Ez már 2 éves korában elkezdődött, amikor az édesanyja elvonóra ment, és őt a drogfüggő apjára hagyta. A kapcsolatuk alkoholra és drogokra épült.
2: A kapcsolatom apámmal inkább baráti volt, mint apa-fiú kapcsolat. Együtt ittunk és buliztunk, nem pedig egy szülő volt, aki helyreigazított volna.
3: A szülői felügyelet hiánya oda vezetett, hogy a 12 éves Edem kétszer is szexuális bántalmazás áldozata lett, ami teljesen lerombolta az önértékelését. A drogok és az alkohol segítettek neki kezelni a dühét és az önutálatát.
2: Nem akartam élni, érted? Úgy éreztem, kudarc vagyok. Úgy éreztem, mindent megérdemeltem, még a szexuális és fizikai bántalmazást is. Állandóan dühös voltam, mert haragudtam magamra, és közben üres voltam.
3: A tinédzser évei összemosódtak. Verekedések, drogok és a fiatalkorúak börtöne. Edem az MMA harcokban élte ki a dühét, ami arra motiválta, hogy megtisztuljon, de a drogok mindig visszahúzták.
2: Leszerveztek egy meccset 3 héttel későbbre. Kijózanodtam, elmentem harcolni, majd közvetlenül a meccs után újra belőttem magam. Az MMA tényleg segített jobban érezni magam. Végre elismerést kaptam valami jóért. Jobban éreztem magam, és tudtam, hogy a szívem mélyen jobb akarok lenni.
3: 27 éves korára Edem veretlen 4-0-ás mérleggel divízió bajnok lett, de továbbra is küzdött az értéktelenség érzésével. Aztán 2017-ben, amikor a Las Vegas-i Ultimate Fighter versenyre készült, választás elé került.
2: Megálltam egy stop táblánál, és emlékszem, hogy Isten azt mondta, a te utad vagy az én utam. Életemben először hallottam az Urat, és kirázott a hideg. Félrehúzottam, és ezen gondolkodtam, a te utad vagy az én utam. Józanodj ki és kövess engem, én meg azt gondoltam, majd legközelebb.
3: Azon az éjszakán egy ittas vezetés miatti intézkedés erőszakossá vált. Edem a kokain hatása alatt 8 rendőrrel küzdött, mire végül leteperték. Másnap reggel egy gumiszobában ébredt. Rádöbbent, milyen ára van annak, ha a saját útját választja.
2: Soha életemben nem éreztem magam ennyire üresnek, vagy ennyire nagy kudarcnak.
3: Ez a felismerés csak tovább táplálta a dühét és az önutálatát. Újabb verekedések miatt magánzárkába került. Amikor olvasnivalót kért, az őr egy Bibliát adott neki.
2: Kinyitottam azt a könyvet, és magával ragadott. Nem tudtam letenni.
3: Egy igerész különösen megragadta Eden figyelmét.
2: A Róma 8-ból, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. És számomra, aki soha nem érezte, hogy megérdemli a szeretetet, és nem is tudta elfogadni azt, ez megnyitotta a szemem. Nem kell kiérdemelnem, csak el kell fogadnom őt, be kell engednem, és akkor örök életem lehet vele. Szeretetet kaphatok.
3: Közvetlenül a tárgyalás előtt Adam egy 7 éves vádalkut fogadott el. A börtönben Biblia kört és ima alkalmakat indított, és egyre mélyebben megismerte Isten szeretetét. 3,5 év után feltételesen szabadult, ám támogató közeg nélkül visszaesett a függőségbe.
2: Feszegettem a határokat, csak egy feles, de mivel súlyos függő voltam, egy pohár után 10 napig pörögtem a kokainon vagy bármin. Ez odáig fajult, hogy injekcióztam a drogokat, napokig bódult voltam, és mindent feladtam, amit valaha ígértem, akár Istennek is.
3: Egy évvel a szabadulása után Adamnek elege lett. Egy éjszaka, miután halálosan belőtte magát, készen állt arra, hogy véget vessen az életének.
2: Éreztem ezt a húzást, hogy csak folytassam, egyre többet használjak, és végezzek magammal. Amikor be akartam szúrni a következő tűt, egyszerűen nem ment be a karomba. A mellettem lévő nő, emlékszem, mint a teljes sötétséget, valami démoni jelenlétet láttam volna benne, azt mondta, majd én. Végül sikerült neki, de amikor benyomta volna a fecskendőt, az egyszerűen felrobbant. Beültem a kocsimba, és elindultam. Kicsit arrébb behajtottam egy árokba, és ott túladagoltam magam már az első adaggal.
3: A volán mögött ért magához véresen és kimerülten. Ekkor végre készen állt arra, hogy teljesen átadja az életét Istennek.
2: És ezúttal nem az volt, hogy a te utad vagy az én utam, hanem élet vagy halál. Mindent neki adtam, nem akartam többé harcolni, nem akartam semmi más, csak élni. Józan akartam lenni, büszkévé akartam tenni Istent.
3: Újjáépítette az életét, és kemény munkával, valamint Isten rendíthetetlen szeretetének megtapasztalásával megszabadult a függőségből.
2: Megértettem Isten erejét és szeretetét, lépésről lépésre rákaptam erre a szeretetre, de ehhez le kellett bontanom a falaimat, hogy beengedjem őt.
3: Újra elkezdett az MMA bajnokságban harcolni, de már úgy, hogy ezzel Isten dicsőítse, és az édesapjával is kibékült.
2: Egy nap felhívott, és azt mondta, Adam, szeretnék mondani valamit. Néztem a videódat, és látom, mit csinálsz, és büszke vagyok rád. Az a férfi, akinek nekem kellett volna lennem vezetőként, példaképként, most te vagy a számomra. Éljünk úgy, hogy példaképek legyünk.
3: Adam ma már másoknak segít megszabadulni a függőségből. A vágy az, hogy mindenki megtapasztalja azt a reményt és szeretetet, ami abból fakad, ha valaki átadja az életét Jézusnak.
2: Azt szeretném, hogy szabadok legyenek, hogy békességük legyen, sikeresek legyenek, és megtapasztalják ezt a szeretetet. Isten mindig ott van, és ígérem, hogy ez a legjobb döntés. Ha nekem sikerült, bárkinek sikerülhet.
1: Ahogy Adam is mondja, ha ő képes volt rá, mindenki az. Talán ön is hasonló helyzetben van. Bántalmazták fizikailag vagy szexuálisan, amikor gyerek volt. Vagy egy törött családban nevelték fel, ami nem működött a függőség miatt. Vagy ön hozott rossz döntéseket és indult el a rossz úton. Vagy mint Adam, ön is elkötelezte magát az Úr mellett, amikor a feje fölött összecsaptak a hullámok. De amint megszabadult, visszatért ahhoz, amit rosszul csinált előtte. Csodálatos hírem van az ön számára. Ugyanaz a hír, amit Adam olvasott a Bibliában a börtönben. Semmi nem választhat el Krisztus szeretetétől. Semmi, amit tett. Jézus egyértelműen kijelenti, nincs bűn, amit ne bocsátana meg. Tudom, hogy lesz, aki kérdezi, hogy mi van a Szent Szellem káromlásával. Kérem, hogy ezzel most ne foglalkozzon. Nagyon nehéz azt elkövetni. Azt kell mondani, hogy egy démon teszi azt, amit a Szent Szellem cselekszik. Ezt jelenti a kifejezés. Engedje Istent önhöz jönni. Engedje meg magának, hogy megértse az ő szeretetének nagyságát, hogy gyöngéden szeret, és végtelenül. Nem azon alapszik, hogy ön mit tesz. Adja át a lelki ismeretét, hogy megtisztulhasson a halott cselekedetektől, és az élő Istent szolgálja. Ez az evangélium üzenetének lényege. Nem ön tisztítja meg magát elsőnek, mert erre képtelenek vagyunk. Csak annyit tehet, hogy megadja magát, és kimondja, hogy Jézus, én képtelen vagyok erre, de tudom, hogy te képes vagy rá. Bejönnél a szívembe? Megbocsátanál nekem mindazért, amit rosszul tettem? Megszabadítanál? És ami a legfontosabb, megmutatnád, hogy mennyire szeretsz? Mert ez a szeretet az, ami mindent megváltoztat. Amikor meg vagyunk becsülve, amikor megérti, hogy milyen nagyra becsüli Isten, hogy terve és reménysége van önnel kapcsolatban, az mindent megváltoztat. Egészen a lénye legmélyéből változik meg. Már nem vágyik azokra, amikre korábban vágyott. Nem ezeket keresi, hanem őt, az ő szeretetét, és amit szeretne, hogy csináljon. És mi ez, amit vár öntől? Be akarja tölteni a szíve kéréseit. Szeretné, hogy legyen igazsága, békessége, öröme. Nagyszerű üzlet. Csak annyit kell, hogy tegyen, hogy átadja az életét neki. Nyissa ki az ajtót. Ha szeretné ezt megtenni, mondja el velem ezt az egyszerű imát. Nyissa meg a szívét előtte. Ő be fog menni, és betölti saját magával, és a szeretetével. Ugye milyen jó? Imádkozzunk. Urunk, eléd jövök. Jézus, kérlek, jöjj a szívembe. Kérlek, újíts meg, és bocsáss meg nekem mindazokért a hibákért, amiket elkövettem. Kérlek, szabadíts meg minden kényszertől és vágytól, olyan dolgok keresésére, amikről tudom, hogy rosszak. Kérlek, szabadíts meg ezekből. Jézus, kérlek, mutasd meg a szeretetedet. Töltsd be, meríts alá a te szeretetedben. Ha ezt megteszed értem, életem minden napján követni akarlak téged. Hallgass meg, mert Jézus nevében imádkozom. Ámen és ámen.
4: Philip Anthony Mitchell sokáig ellenállt elhívásának, most viszont úgy prédikál, mint akinek egyre kevesebb ideje van. Nemrég leültem vele beszélgetni történetéről és arról a sürgető üzenetről, amit Isten a szívére helyezett.
5: Lehetetlen, hogy ami most történik, azt a saját erőnkből létre tudtuk volna hozni. Isten hatalmasan cselekszik, és hálásak vagyunk, hogy részesei lehetünk az ő munkájának.

0: És Jézus eljön az egész emberiséghez, és minden elvégeztetett.
1: Filip pásztor, köszönöm, hogy időt szakítottál ránk.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Milyen volt az életed Krisztus előtt? Hogyan nőttél fel, ha jól tudom, New York Cityben?
2: New Yorkban, Queensben születtem és nevelkedtem. A szüleim Trinidadból származnak. Én voltam az első a családban, aki az USA-ban született. A szüleim keresztények voltak, de egy nagyon erőteljes urbánus közegben nőttem fel, ami már fiatalon nagy hatással volt rám. 18 évesen jogi problémák miatt kellett elhagynom New Yorkot, Észak-Karolinába kerültem. Ott folytattam sötét életemet, amíg az Úr ki nem mentett ebből. Ez 2003. novemberében történt. Akkoriban tele voltam ürességgel, reménytelenséggel. Fél évvel korábban öngyilkosságot is megkíséreltem.
1: Hogyan adtad át magad Istennek?
2: Akkoriban a barátnőmmel éltem, aki ma már a feleségem. Mindent rosszul csináltunk. Egy nap autóbaleset érte, de mikor hazajött, gospel zenét tett be. Életemben először hallottam dicséretet. Járkált a lakásban felemelt kézzel. Isten dicsérte, és hálát adott, hogy túlélte a balesetet. Emlékszem, ahogy néztem, azt gondoltam, nem tudom, hogy mi ez, de bármi legyen, ezt én is akarom magamnak, érezni akarom ezt. Bementem a fürdőbe, és elkezdtem kiabálni Istenhez. Letérdeltem a mosdó mellé, és Isten ott, abban a fürdőszobában találkozott velem egy nagyon természetfölötti és erőteljes módon. Éreztem, ahogy a jelenléte betölti a szobát. Először éreztem valódi bűntudatot, először ismertem fel a rosszat. Aznap este megpróbáltam együtt lenni a barátnőmmel, de borzalmasan éreztem magam. Tudtam, hogy a halálból az életbe léptem át.
1: Mikor éreztél először elhívást a szolgálatra?
2: 2004. április 14-én. Egyedül voltam egy szobában, és a példabeszédek könyvét olvastam, a harmadik fejezet, 5.-6. versét. Bízz az Úrban teljes szívedből, és a saját értelmedre ne támaszkodjál. Minden utaidban megismered őt, akkor ő igazgatja az utaidat. Amikor ezt elolvastam, először éreztem, hogy Isten közvetlenül hozzám szól az igén keresztül. Éreztem, ahogy a szívemhez beszél. És hallottam, hogy a pásztori szolgálatra hív engem. Le is írtam ezt egy papírra, amit betettem egy képkeret hátuljába. Majd 4 évig menekültem ezelől az elhívás elől. Nem akartam pásztori szolgálatot. Emlékszem a napra, amikor Isten elhívott, és arra napra is, amikor végül 4 évvel később teljesen megadtam magam neki. Mert az volt az álmom, hogy ügyvéd legyek, de az az ajtó bezárult. Aztán azt mondtam, Istenem, evangélista akarok lenni, mert amikor megtértem, nagyon felnéztem Billy Graham szolgálatára. Tetszett, hogy 6 évtizeden át rendíthetetlenül hirdette az evangéliumot. Amikor egy szenátort bűnbánatra hívott, ez izgalomba hozott. De aztán rájöttem, hogy Isten egy helyi gyülekezet pásztorának hívott.
1: Elindítottad a Victory nevű gyülekezetet, aztán jött 2019.
2: A Victory Church-ot a nulláról indítottuk. Egy dél Los Angeles-i hotel szobából 12 emberrel. 8 évig pásztoroltam a gyülekezetet, amikor kitört a járvány. Hűséges voltam, mégis nagy elégedetlenséget éreztem. Nem volt világos látásom vagy vezetésem. Őszintén visszanézve rájöttem, hogy sok hiúság volt a szívemben, amit a hűségem elrejtett. Sok irítség, kapzsiság volt bennem. Olyan dolgokra vágytam, mint nagy gyülekezet, ismertség, nagy közösségi média követőtábor, meg ilyenek. Ezek mind ott voltak a szívemben. Ez időtáj történt, hogy a feleségemmel elmentünk Izraelbe. Isten egészen az utolsó napig nem szólt hozzám. Az utolsó nap a szikla sírnál voltunk. Bementünk a sírba, majd kijöttünk, és a közelben éneklést hallottam egy ismeretlen nyelven. Oda mentem a csoporthoz, a vezető észrevett, én voltam az egyetlen fekete a csoportban, emiatt kitűntem, és nem tudtam elrejtőzni. Odahívott magához, hogy menjek előre. Kimentem, és elkezdett beszélni egy nyelven, amit nem értettem, de a gondviselés segített. A mellettem álló srác fordított, portugálul szólt hozzám. Azt mondta, hogy járt a hazámban, látta, mi történik ott. És az egyház veszít az erejéből, mintha kifelé menne belőle az élet. Aztán rám nézett, és azt mondta, Isten azt kérdezi tőled, visszamész és teszel valamit ezért az ügyért? Azt mondtam, igen. Letérdeltem, a brazil keresztények körém álltak, rám tették a kezüket, és imádkoztak értem. Azt mondták, menj vissza Amerikába, emeld fel a szavad, és gyújts tüzet az egyházban. Később apámmal arról beszélgettünk, hogy nevet kellene adni ennek a szolgálatnak, mert addig nem volt neve. 2 évig kerestük, tényleg sokat imádkoztunk rajta. Egy megbeszélésen ültünk, ott volt egy tanácsadó is, tele volt a tábla nevekkel, de egyik sem volt igazán jó. Egyszer csak megszólalt, hogy van egy ötlete. Azt mondta, hogy amikor hallgat engem, mindig egy szám jut eszébe, 28-19. Ekkora hülyeséget még nem hallottam. Csak néztem, hogy ez most komoly, egy szám lesz a nevünk. Mondtam is, hogy ez elég bután hangzik. Azt mondta, igen, 28-19, mint a nagy küldetés a Máté 28-19-ben. Azt mondta, írjuk fel a táblára. Felírtuk, és tényleg megváltozott a hangulat a szobában. Csend lett. Mindenki ráérzett, és a következő 3 órában csak erről beszéltünk. 28-19, a nagy küldetés. Mielőtt nevet váltottunk, 183 tanítványunk volt, de onnan elindult a növekedés. Közben bennem is történt valami. Eltűnt a törtetés, a nagy szolgálat, a hírnév, a követők, a pénz iránt. Isten ezt lassan kivette belőlem, és maradt egy dolog. Legyek hűséges abban, ami előttem van.
1: Miért jön ide ennyi ember? Mit találnak meg ebben a szolgálatban?
2: Ha most azt mondanám, hogy van valami stratégia, az nem lenne igaz. Az embereket Isten hozza ide. És igen, van bennem kísértés, hogy ezt a magaménak érezzem. De ez nem erről szól. Ez Istenről szól. Mi csak benne vagyunk, a részesei vagyunk ennek.
1: Sokan néznek most minket, pásztorok, szolgáló testvérek. Ez egy kemény, de szent pályafutás. Amikor látják ezt a növekedést, könnyű talán irigykedni. Könnyű azt érezni, hogy jó, rendben, de engem ez hogyan érint? Mi lesz velem? Mi lesz az én gyülekezetemmel? Hogyan tudnád bátorítani a szolgálatokban résztvevőket?
2: Fókuszáljunk a lelki egészségünkre. Legyünk hűségesek és engedelmesek. Ez nehéz munka, de elégedjünk meg azzal, amink van, a szolgálatunk méretével, amit Isten ránk bízott, és akkor nem lesz problémánk a nagyra vágyással. Az örökké valóságban Isten majd ez alapján fog bánni velünk. Vannak, akik olyan dolgokra vágynak, amik valójában ártanának nekik. Szerintem sokszor kérünk dolgokat úgy, hogy nincs meg hozzá a tartásunk. Nincs olyan jellemünk, hogy elbírjuk a terhét. Nem mentünk át még elég nehézségen. Nem volt elég fájdalom az életünkben, egyszerűen nem vagyunk még készen. És őszintén most is azt látom, hogy minden, amit kaptam, ahhoz kellett egy bizonyos szintű fájdalom. Nehézség. És jellemformálódás. Ezeken át kellett mennem, hogy ekkora gyülekezetet tudjak vezetni. Azt mondanám annak a pásztornak, maradj hűséges, maradj engedelmes. Tartsd a figyelmedet az örökké valóságon, az odafönt valókon. És bízz abban, hogy Isten pontosan tudja, mekkora legyen a szolgálatod. Légy hű abban, ami rád van bízva.
1: Mit mondott neked az Úr mostanában az egyházról, Amerikában, vagy akár világszerte?
2: Egy dolgot érzek nagyon erősen, fogy az idő. Nincs már sok hátra. És közben, mintha az egyház nagy része nem is figyelne erre. Egymást támadjuk, szétszedjük egymást, ítélkezünk. Pedig most nem ez lenne a dolgunk, hanem az, hogy az atyánk dolgaival foglalkozzunk, az evangéliummal. Lelkeket kell megnyerni, a tanítványok számát meg kell sokszorozni, nevelni a gyermekeinket és kiküldeni az embereket. Amit a csendben hallok, azt hangosan is ki akarom mondani. Lehet, hogy valakinek ez már sok, lehet, hogy ismétlem magam, de ez egy teher rajtam. Úgy beszélek, mint aki azt érzi, hogy fogy az idő. Az egyháznak olyanná kell válnia, mint Ézsaiás. Látnia kell Istent annak, akik ő valójában. Felemeltnek, szentnek, tisztának. És látnunk kell önmagunkat is annak, akik vagyunk. Bűnösnek. Látnunk kell a közösségeinket is annak, amik megtörtnek. És ez a felismerés szükséges ahhoz, hogy elvigyen minket a bűnbánat felé és az evangélium felé. Mert olyan időben élünk, amikor az idő tényleg fogyóban van.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözlöm Önöket a 700-as klubban. Miközben az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulóját ünnepeltük, Irán többnapos gyászszertartást tart korábbi legfelsőbb vezetőjük, Khamenei Ayatollah tiszteletére. A tömeg Trump elnök és Amerika halálát követelte.
2: A szertartással egy időben az Egyesült Államok és Irán tovább folytatja a tárgyalásokat. Mindeközben az iráni vezetők terrorista szövetségeseiket támogatásukról biztosítják. Szombaton több tízezren gyűltek össze, hogy gyászolják Irán legfelsőbb vezetőjét, Ali Khamenei Ayatollah-t. A résztvevők azt skandálták, halál Izraelre és halál Amerikára. Khamenei, aki 1989 óta állt az iszlám rezsim élén, a háború kezdetén végrehajtott közös amerikai-izraeli légicsapásban vesztette életét. A gyászmenet során Khamenei földi maradványait iráni, valamint a szomszédos iraki városokba szállítják. Mindeközben Irán külügyminisztere terrorista szövetségeseinek vezetőivel találkozott, köztük a Hezbollah, a Hamas és a Huszik képviselőivel. A Hamas vezetőjének kijelentette, Teherán továbbra is támogatja a palesztinokat, amíg létre nem jön egy palesztin állam Jeruzsálemmel, mint fővárossal. Vasárnap Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök a Fox News-nak azt mondta, Amerika és Izrael egymás legfontosabb szövetségesei, és nincs Trump elnökkel semmiféle nézeteltérése.
1: Trump elnök az Egyesült Államok vezetője. Ő azt teszi, ami Amerika számára a legjobb. Én Izraelnek, az egyetlen zsidó államnak vagyok a vezetője, és azt teszem, ami Izrael számára a legjobb. Az esetek 99%-ában egyetértünk, de néha vannak eltérő vélemények.
2: Trump elnök az Axiosnak elmondta, hogy nagyon jó kapcsolatot ápol Netanyahuval, és hogy az izraeli vezető tudja, ki a főnök. Azt is megerősítette, hogy hamarosan találkozni fognak. Netanyahu szerint Izraelnek és Amerikának közös célja megakadályozni, hogy Irán nukleáris fegyverhez jusson.
1: Azt akarjuk, hogy Irán felhagyjon nukleáris programjával. A nukleáris anyagot szállítsák el, és a dúsításra szolgáló létesítményeiket szüntessék meg.
2: Trump elnök Törökországba utazott egy NATO csúcs találkozóra. Az elmúlt napokban török tisztviselők uszító kijelentéseket tettek, miután Izrael elismerte az Oszmán Birodalom által 1915 és 1923 között elkövetett örmény népirtást. Törökország külügyminisztere azt nyilatkozta, hogy Izrael népe olyan teherré vált, amelyet az emberiség többé nem képes elviselni. Az izraeli külügyminiszter szerint ez egyértelmű népirtása való uszítás. Julie Stahl, CBN News, Jeruzsálem.
1: Az antiszemitizmus egyértelműen erősödik, és amikor ilyen felhívásokat hallunk Törökországból, csak azért, mert Izrael kijelentette, hogy volt örmény népirtás, az a népirtás, amiről Hitler azt mondta, nos, senki sem emlékszik már rá, úgyhogy én megtehetem a saját népirtásomat. Azt látjuk, hogy a történelem újra és újra megismétlődik. Ideje már, hogy odafigyeljünk az Iránból érkező retorikára. Már 47 éve halljuk ezeket a jelszavakat. Halál Amerikára, a nagy sátánra. Mindezek már évtizedek óta elsődleges fontosságúak. És erről nyilvános bejelentések is születtek. Ideje már, hogy elhiggyük őket. Úgy gondolják, hogy háborúban állnak velünk. Úgy gondolják, hogy mi vagyunk a legnagyobb akadálya az iszlám elterjedésének világszerte. Meg kell semmisíteniük minket, hogy a vallásuk és az uralmi rendszerük terjedhessen. És ha mi már nem leszünk ott, akkor szabad kezet kapnak, és azt tehetnek, amit akarnak. Ez nem csupán kulturális háború, nem csupán vallási háború, hanem valódi háború. Ezért lövik folyton Izraelt. Nos, további híreink. A rendkívüli hőség pusztító károkat okozott az ország egyes részein. John Jessup tudósítása következik. John?
3: Köszönöm, Gordon. Az Egyesült Államok keleti partján hétvégén tűzijátékok ragyogták be az éjszakai jeget Philadelphiától a New York-i Brooklyn hídig, és hatalmas tűzijátékot rendeztek itt, Washington DC-ben a National Mall felett is. Az ünnepség éjfél körül kezdődött, Trump elnök beszéde után.
1: Ma este azért gyűltünk össze, hogy megünnepeljük az egyik legörömteribb és legdicsőségesebb mérföldkövet történelmünkben, és tudják, mit jelent ez. Ez a 250. évforduló. Isten áldja 1776 halhatatlan szabadságharcosait, és éljen a függetlenség eszméje.
3: A korábban bekövetkezett súlyos hőhullám és a várható zivatarok miatt a hatóságok kénytelenek voltak kiüríteni a National Mallt, ami miatt a beszédre körülbelül másfél órával később került sor. Országszerte a közel 40 fokos hőmérséklet miatt több ünnepséget is lemondtak. Számos haláleset is történt.
1: Szombaton ünnepeltük országunk alapításának 250. évfordulóját. Ma azokat a névtelen hősöket mutatjuk meg önöknek, akik a hazánkért vívott küzdelem mögött álltak. A CBN legújabb dokumentumfilmjének címe Zsidó hazafiak az amerikai függetlenségi háborúban.

0: And we're rolling.
1: Önnevem Daniel Shippey, karakterszínész vagyok. George Washington alakját jelenítem meg. Csak akkor tudunk országként továbbra is létezni, ha megértjük, mi az, ami összeköt minket, és mire épült országunk, hogy továbbra is ugyanaz az Amerikai Egyesült Államok lehessünk, amelyről a függetlenségi nyilatkozat, mint reményről és eszményről beszél, és amelynek üzleti terve az alkotmányban lett lefedve.
2: A történelem nagyon fontos, hogy ne ismételjük meg a hibánkat, hogy megismerjük a történelem igazságát, hogy azok a dolgok, amelyek most problémák, ne folytatódjanak tovább. A nevem Brandon Bruno, és Haim Solomon szerepét játszom. Zsidóként Izraelből jött át ide, majd gyakorlatilag George Washington kémje lett a függetlenségi háború idején. Emellett egyfajta titkos hálózatot is működtetett, pénzt és támogatást gyűjtve, hogy segítse George Washington haderejét a függetlenségi háborúban.
3: A nevem Robert Lukács Sebas, és a Mordecai Sheftafiát alakítom. A történelemben engem azért fogtak el, mert nem tudok úszni, és az apám velem maradt, amikor mindenki más átkelt a folyón. Így mindkettőnket elfogták, és a brit tőrök rosszul bántak velünk a börtönben. Tehát az én szerepem a történetben az volt, hogy Mordecai az apám támogatója legyek. Gondoskodtam róla, megtettem minden tőlem telhetőt, hogy minden rendben legyen.
2: Haim Solomon történetének hátterében az áll, hogyha ő is a háborújához nyújtott pénzügyi támogatása nem lett volna, talán nem is nyertük volna meg a háborút, és ma a világ egészen más lenne. Az ő rendkívüli szerepe és jelentősége ellenére a történelem nem igazán ad neki megfelelő elismerést. Ez a film viszont megmutatja, hogy nem csak George Washington és a katonák voltak ott, hanem sokkal többen is. A film kiemeli őt, és megadja neki az elismerést, amit megérdemel.
1: Sokan nem tudják, hogy már akkor is voltak zsinagógák, már akkor is jöttek ide zsidó telepesek. Például a feleségem ősei és az én őseim között is voltak olyan zsidók, akik más helyekről menekültek ide, vagy úgy döntöttek, hogy ide jönnek. Az ő háború szerepük azonban feledésbe merült. Pedig némelyikük hozzájárulása annyira kulcsfontosságú volt, hogy az ember kénytelen azt mondani, nem tudom, sikerült volna-e nélkülük. Adósok vagyunk nekik. És ha ezt elfelejtjük, ha nem emlékezünk erre az adósságra, akkor nagy igazságtalanságot követünk el velük szemben, és saját magunkkal szemben is.

0: A film címe Zsidó hazafiak az amerikai függetlenségi háborúban. Bemutatja, hogyan játszott egy kis közösség hatalmas szerepet nemzetünk korai napjaiban. Fény derül rá, hogyan segítette bátorságuk és áldozatuk, például a vallásszabadságunk biztosítását. Az imádság megmentette Down Sherry életét. Negyedik stádiumú rákja volt, és azt mondták neki, hogy már csak kevés ideje van hátra. Aztán egy éjszaka Down azt érezte, hogy valami áramlik az ereiben, és teljesen meggyógyult.
1: Beültem a kocsiba, és a leleteket néztem. Azt hittem, ez valaki másé.
0: A CT vizsgálat eredménye letaglózta Down Sherryt. 17 folt volt a tüdején. Down 20 éve nem gyújtott rá.
1: Biztos nem az enyém. Nem tudtam felfogni.
0: Down és férje egy hónappal később 2021 márciusában kapta meg a biopszia eredményét. Rákot állapítottak meg nála, pontosabban nem kissejtes tüdőrákot.
1: Ránéztem az orvosra, még akkor sem akartam elhinni, és megkérdeztem, milyen stádiumú a rák? Akkor omlottam össze. Azt mondta, hogy 4-es stádiumú tüdőrákom van, méghozzá áttétekkel.
0: Megkérdeztük Down férjét, Jason-t, mit érzett akkor?
2: Nem tudok erről beszélni.
0: Down előtt két kezelési lehetőség állt. A legjobb választásnak az úgynevezett Keytruda, vagyis az immunterápiával kombinált kemoterápia tűnt. Ez a kezelés akár 5 évet is hozzáadhatott az életéhez. Sikeres alkalmazásához azonban egy meghatározott fehérje jelenlétére volt szükség Down testében. A fehérje nélkül csak 1 évet adtak neki a túlélésre.
1: Első gondolatom az volt, hogy hogyan mondom el ezt a 4 gyermekemnek. Hogyan? Nem halhatok meg. 10 kis unokám van. Szeretném, ha ismernének engem, hogy olyan kapcsolatunk legyen, mint köztem és a nagymamám közt, aki Jézust követte. Tudtam, milyen Istenünk van. Sok éve szolgálom őt, és soha, de soha nem hagyott cserben.
2: Bízom az Úrban, jöjjön bármi. Annyi mindent láttam, ami alapján tudom, hogy ő a főnök. Nem akartam megkérdezni, miért történik mindez. Tudtam, hogy úgysem vagyok elég okos.
0: Bár Down azonnal elkezdte a kemoterápiát, további 3 hétbe telt megtudni, hogy rendelkezik-e az immunterápiához szükséges fehérjével.
1: Ez volt életem legbizonytalanabb 3 hete.
0: Egy nap Down gyülekezetének tagjai eljöttek érte imádkozni.
1: Mindannyian rám tették a kezüket, és a pásztorom megkent olajjal. Miután végeztek az imával, dicséreteket kezdtek énekelni. Akkor, mintha egy hatalmas súlyt vettek volna le rólam. Megkönnyebbültem.
0: Kiderült, hogy Down rendelkezik a szükséges fehérjével. Az orvosok elkezdték az immunterápiát is, de még így sem ígérhettek semmit.
1: Az immunterápiával együtt is minimum 1,5, de maximum 5 évet adtak nekem, hogy még egy kicsit élhessek.
0: Ebben az időszakban dr. Mary Malecek onkológus kezelte Down-t.
3: Mindig elmondom, hogy nem látok a jövőbe, nem tudjuk, ki hogyan reagál a kezelésekre, azt csak a későbbi vizsgálatokkal lehet megállapítani.
0: Down minden 3. héten ment a kezelésre. A mellékhatások elkeserítőek voltak. Down családja és barátai továbbra is a gyógyulásért imádkoztak.
1: Szinte sosem kételkedtem az Úrban, még a legrosszabb időszakban sem. Isten, az orvosok és az imaharcosok egy csodálatos csoportját adta mellém. De még hozzá, milyen csoportot? És a férjemet nem tudom eleget dicsérni.
0: Down egyik este mély álomból ébredt fel.
1: Nagyon furcsa volt. Melegség járta át nem csak az egész testemet, de mintha az ereimet is. Nem tudom leírni. Sosem hallottam ilyesmiről. Isten akkor azt mondta nekem, hogy meggyógyított.
0: Több kezelés után dr. Malecek elküldte vizsgálatra Downt. A rák 25%-kal visszahúzódott.
3: Mindig jó jel, amikor a tumor összemegy.
0: A kezelés és az ima is folytatódott. A második vizsgálat kimutatta, hogy a rák tovább zsugorodott. A 2021. októberében végzett harmadik vizsgálaton megállapították, hogy Down teljesen rákmentes.
3: Csodálatos látni, hogyha valaki Downhoz hasonlóan pozitívan reagál a kezelésekre. A rák többé nem tért vissza.
1: A kezelés és Isten beavatkozása bölcsessége nélkül nem lennék ma itt. Mindent neki köszönhetek.
0: Bár Down végül abbahagyta a kemoterápiát, az immunterápiát további 9 hónapig folytatta. A mai napig szabad a ráktól. Napjai Jasonnel is most már 12 unokájával tölti.
2: Isten mindig győz. Bárki bármit mond, ő az Úr. Az orvosok mondhatnak bármit, én Istennek hiszek, benne bízok. Nem mondta el nekem, hogy mi lesz a feleségemmel, csak annyit kért, hogy bízzak benne. Ezt tettem, és itt az eredménye.
1: Milyen csodálatos Isten szolgálunk. Ezért fontos a történetem. Azt üzeni az embereknek, hogy Isten ma is gyógyít. Csodatevő Isten, és ahogy a Biblia mondja, nem változik.
3: Roy mindig is kislányt akart. Oda volt az örömtől, amikor megtudta, hogy kislányt vár. Aztán a vizsgálatok kiderítették, hogy valami nagyon nem stimmel. Tudta, hogy a babája életéért bizony harcolnia kell.
2: Azt mondták, hogy ha ki is tudja hordani a babát, komplikációk lesznek. Lehet, hogy Down-szindrómás, lehet, hogy születése után azonnal műteni kell. Vagy legrosszabb esetben még a terhesség alatt leáll a baba szíve.
0: Justin és Rovi nagyon örültek, hogy második gyermeküket várják. Már a nevét is tudták, Rebecca.
3: Nagyon izgatott voltam, mert mindig is kislányt szerettem volna. Rögtön tudattam a rokonokkal és barátokkal.
0: A második trimesterben Rovi hasi fájdalmat érzett.
2: Épp vacsorázni készültünk, de ő panaszkodott, hogy fáj a hasa. Nem érzi jól magát, valami nincs rendben. Ezért bementünk az ügyeletre.
3: Folyadékot találtak a baba tüdejében, de azt mondták, ez még nem ok az aggodalomra, és hazaküldtek.
0: Később kiderült, hogy van miért aggódni. Hamarosan szakorvoshoz utalták be, ahol a vizsgálatok magzati hidropszot mutattak. Olyan állapotot, amikor folyadék gyűlik fel a baba agyában, gyomrában és tüdejében, gátolva a szervfejlődést.
2: Lényegében nem működött megfelelően a baba nyirokrendszere. A folyadék mindenfelé felgyűlt. A túlélési esélye 2% volt. Amikor ezt meghallottam, teljesen megállt az agyam.
3: Justin mellettem ült, és egy szót se szólt. Nem sírt, csak ült ott. Én sem tudtam beszélni, teljesen lesokkolt. Azt mondták, jobb lenne megszakítani a terhességet.
2: Mi tudtuk, hogy az abortusz nem opció. Közöltük velük, hogy nem tesszük meg. Végig csináljuk, és hisszük, hogy Isten átsegít mindezeken.
3: Megmondtam Justinnak, hogy bárhogy is lesz, elfogadom a gyermekem. Ő az én babám, egy áldás.
0: A házaspár a gyülekezethez fordult imáért és támogatásért.
2: Azonnal felhívtuk a pásztort. Úgy éreztük, ha az orvosok lemondanak rólunk és a babáról, akkor nincs más, akihez fordulhatnánk, csak Istenhez. Ettől kezdve a gyülekezet egy emberként imádkozott értünk.
3: Olyan békességet éreztem, amit nem tudtam megmagyarázni. Isten olyan jó. Amikor nehéz idők jönnek, mindig visszagondolok erre, mert Isten életem legnehezebb napjaiban is velem volt.
0: Az orvosok söntöt helyeztek a babába, hogy levezesse a folyadékot. Az első nem maradt bent, a második pedig nem hozott változást.
2: Minden héten imádkoztunk, hogy a cső bent maradjon, és a folyadék eltűnjön. Ez 4 hónapon át tette próbára a hitünket, mert hétről hétre ugyanaz volt. A cső a helyén, de a folyadék marad. Mielőtt bementünk volna a szkenre, mindig azt mondtam, gyorsan elmegyek a mosdóba. Letérdeltem és imádkoztam. Ott térdeltem a mosdóban, és a csodáért imádkoztam. Könyörögtem Istenhez.
0: Végül az imák meghallgatásra találtak. A felvételek szerint a folyadék eltűnt a baba agyából és gyomrából, de a tüdejéből nem. Az orvosok nem tudták, vajon tud-e majd lélegezni. A szülésnél Rovi 24 órán át vajudott, mielőtt sürgősségi császármetszést végeztek.
3: Rengeteg nővér és orvos volt bent, arra készülve, hogy azonnal oxigénre vagy műtétre lesz szükség.
2: Lélegzetünket is visszatartottuk, amikor az orvos kiemelte Rebekát. Láttam, ahogy a cső kiesik a hátából, és folyik valami folyadék. Az orvos paskolta a hátát, és mondta, gyerünk, sírj, kisbaba, sírj! 5-10 másodpercig csend volt. Nem sírt. Aztán egyszer csak felsírt.
3: Azt mondogattuk, köszönjük Jézus, köszönjük Jézus. Ezért a sírásért imádkoztunk végig. És tudtam, hogy ez lesz a mi bizonyságunk. 3 év telt el azóta, és itt vagyunk. Mindent megkaptam vele. Mindent, amiért csak imádkoztam.
0: Rebecca képes volt önállóan lélegezni. Justin és Rovi Istennek adnak hálát a csodáért, az egészséges kislányukért.
3: Minden nap áldás, mert Rebecca velünk van. Minden nap ünnep.
2: Isten hűséges. Isten meghallgatja az imákat, ez biztos. Mert itt van Rebecca. Amikor ránézek, magamban mindig azt mondom, köszönöm Uram, köszönöm Istenem, köszönöm Jézus. Ha csak meglátom, ez már automatikus. Köszönöm, hogy itt van. Köszönöm, hogy megmentetted. Köszönöm, hogy meggyógyítottad.
0: Műsorunk végeztével ma ezzel búcsúzunk. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit.

műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita,

0: és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözlöm Önöket a 700-as klubban. Trump elnök ma részt vesz Törökországban a NATO csúcson, és találkozik Erdoğan elnökkel is. Netanyahu óva inti az elnököt attól, hogy a török elnökkel bármilyen egyezményt kössön.
2: A szomszédos Szíriában két bomba is robbant annak a damaszkuszi hotelnek a közelében, ahol Emmanuel Macron francia elnök szállt meglátogatása során. Tudósításunk. Kedden két robbanás rázta meg Damaszkuszt, amikor Emmanuel Macron francia elnök a szír elnökkel folytatott csúcstalálkozót. A hírek szerint a robbantásokat a Four Seasons Hotelnek a közelében elhelyezett robbanó szerkezetek okozták, ahol Macron elnök is megszállt. Az elnök biztonságban van, és látogatása tovább folytatódik. Korábban az Amerika és Irán között folyó tárgyalások ellenére az iráni forradalmi gárda tüzet nyitott két kereskedelmi hajóra a Hormozi szoros közelében. A támadásra az Irán volt legfelsőbb vezetőjének 6 napos temetése idején került sor.
1: Irán egy körülbelül 90 milliós nemzet, de a lakosság mintegy 80%-a gyűlöli a rezsimet, látni sem akarja. De még mindig ott egy jó pár milliós kisebbség, akiket ki tudnak vinni az utcákra.
2: Trump elnök 2 napos NATO csúcs találkozón tartózkodik Ankorában, ahol kijelentette, hogy több támogatást vár azoktól a NATO országoktól, amelyek nem járultak hozzá, hogy katonai bázisaikat az amerikai hadsereg Irán elleni támadása használja. Azt is tervezi, hogy a konferencia mellett Erdoğan török elnökkel is találkozik. Az izraeli miniszterelnök óvaintette Trumpot attól, hogy Erdoğannal egyességet kössön.
1: Törökország egy nagyszerű ország, de olyan ember vezeti, aki nyíltan Izrael megsemmisítésére szólít fel, és aki megszállta fél Ciprust, mely NATO ország, valamint egy másik NATO tagot, Görögországot is fenyegeti.
2: Figyelmeztetett, hogy Törökországot megfertőzte a muzulmán testvériség, amely gyűlöli Amerikát és olyan terrorszervezeteket támogat, mint a Hamas.
1: Nem gondolom, hogy F-15-ösöket kellene nekik adni, vagy akár motorokat a harci repülőgépeikhez, mert az a feje tetejére állíthatja azt a közel-keleti erőegyensúlyt, amelyet a légi erőfölényi mivel Izrael, illetve Amerika garantál.
2: A NATO csúcs találkozót követően Netanyahu valószínűleg már a jövő hét elején a Fehérházban találkozik Trump elnökkel. Julie Stahl, CBN News, Jeruzsálem.
1: A CBN közel-keleti irodavezetője Chris Mitchell itt van velünk a stúdióban. Chris, mi a legfontosabb Netanyahu üzenetében? Úgy tűnik, kampányt folytat, hogy befolyásolja Trump elnököt. Mi a célja?
3: Szerintem, ahogy a Fox News-on és máshol is beszélt, a szavai nem csak az amerikai népnek, hanem Trump elnöknek is szóltak. Azt hiszem, figyelmeztetni akar Törökországra. Julie elmondta a riportban, hogy megszállva tartják a NATO szövetséges Ciprust, fenyegetik Görögországot, és új ottomán ambíciói vannak, ami nem csak nemzeti kérdés, hanem a jelek szerint Erdoğan ambíciói túlnyúlnak a határain. Újra akarja alapítani az egykori ottomán birodalmat. Ezt a kalifátust számolta fel, vagy rombolta le Kemal Atatürk 1924-ben. De Erdoğanban a jelek szerint megvan a szándék, hogy újra alapítsa a kalifátust, és hatást gyakoroljon jóval Törökország határain túl is. Nekem ez a meglátásom.
1: Az ottomán birodalmat az első világháború utáni felbomlásakor Franciaország és Nagy-Britannia között osztották fel.
3: Pontosan.
1: Franciaország kapta Szíriát és Libanont, a britek Palesztinát.
3: És Irakot.
1: Jordániát, Irakot, Szaúd-Arábiát, egy hatalmas területet. Nézzük meg ma a térképet. Erdoğan komolyan gondolja, hogy mindezek fölött hatalmat akar szerezni? Neked mi a véleményed erről?
3: Igen, egyértelműen befolyást akar a térség fölött, és nyíltan beszél Jeruzsálem meghódításáról is. A belügyminisztere szerint alig várja a napot, amikor ő lehet majd Jeruzsálem kormányzója. A retorika nagyon is ambiciózus, és ahogy tegnap tudósítottunk róla, a külügyminisztere szerint Izrael egy teher az emberiség számára. Ez a retorika népirtásra, a zsidó állam felszámolására szólít fel, és démonizálni, törvénytelenné akarja tenni Izraelt. Ha itt akarja folytatni katonailag vagy földrajzilag abban a régióban, van egy vazallus vagy bábállam a kezükben, mégpedig Szíria. El-Sára, Szíria új elnöke le van kötelezve Erdoğannak és a török hadseregnek, hogy a segítségükkel át tudta venni a hatalmat Bashar Assadtól néhány éve. Van tehát befolyásuk, és terjeszkedni akarnak Líbiába is, szóval regionális ambícióik vannak. Én így látom. Szerintem ez teljesen egyértelmű.
1: Kell valamit belelátnunk ebbe a robbantásba Macron elnökkel kapcsolatban? Szíriában tesz éppen látogatást, ami egy történelmi mérföldkő. Szimbolikus jelentése van a robbantásnak, vagy tényleg ki akarták iktatni a francia elnököt?
3: Most szimbolikusnak tűnik, feltehetően nem akarták fenyegetni a testi épségét és a látogatását, de valószínűleg ezzel üzentek a francia elnöknek és Al-Sharának. Nem tudjuk, melyik csoport vállalja magára, de biztos van szimbolikus üzenete a látogatás tekintetében.
1: Fenyeget a muzulmán testvériség is?
3: Egyértelműen.
1: Látjuk a Hamaszt és a Hezbollát. A török kormány láthatólag ugyanazt a nyomvonalat követi, mint ők. Görögország most zárt be egy sor mecsetet, mert a muzulmán testvériséghez kötöttek. Milyen mély ez a befolyás véleményed szerint? Mennyire lehet ezt komolyan venni?
3: Törökországban nagyon mély a befolyás. 2013 után, amikor Mohamed Morsi volt a muzulmán testvériség vezetője, mintegy másfél évre átvették az irányítást Egyiptom fölött. Aztán el-Sisi vette át a hatalmat, és ebben az időben a muzulmán testvériségben a hatalmi központ egyre inkább Törökország felé mozdult el. Erdoğan vendégül látott Hamas vezetőket, akikkel exportálta a testvériség eszméit, melyekről tudjuk, hogy nem csupán Izraellel szemben jelentenek fenyegetést, hanem a szunita muszlim országokra is. Ezek kiebrudalták a muzulmán testvériséget, például az Emirátusok, Szaúd-Arábia, mert az meg akarta dönteni a kormányaikat. Túlságosan nyugatra hajlónak tartotta őket, nem pedig az iszlám felé elkötelezettnek. Fontos megjegyezni, hogy a muzulmán testvériségnek megvan a maga programja az Egyesült Államokkal szemben is, melyet a globális kalifátus legfőbb akadályának tekintenek.
1: Nos, úgy tűnik, Törökország egy érdekes fordulóponthoz érkezett. A NATO tagja, szövetségesnek tekintik, ami még a hidegháború idején alakult így ki, mert lehetővé tették a megfigyelő bázisok létrehozását, hogy figyelemmel kísérjék, mi történik az egykori Szovjetunió területén. Most azonban úgy tűnik, Erdoğan alatt valamiféle befolyás visszaszerzést, az oszmán birodalom újjáélesztésére való törekvést látunk. Szerinted hová vezet ez?
3: Nos, személy szerint engem is aggaszt, de sok izraeli is megriad ettől. Trump elnök azt mondta, hogy nagyon kedves akar lenni Erdoğannal. Egy izraeli újságíró szerint a nagyon kedves kifejezésre sok izraeli hátán végigfutott a hideg. Úgy tűnik, hogy átrendezi a szövetségi rendszert. Földrajzilag Törökország a kelet és a nyugat határán fekszik, időnként nyugat felé orientálódott, máskor kelet felé. Ám most úgy tűnik, hogy Erdoğan egyértelműen a kelet felé fordul. Sok izraeli úgy véli, hogy Irán után Törökország vált Izrael első számú stratégiai ellenfelévé, fenyegetést jelent Izrael számára. Már nem feltétlenül Irán az első számú fenyegetés. Ott van Törökország is.
1: Mennyivel növekedne ez a fenyegetés, ha megszereznék ezeket a korszerű vadászgépeket?
3: Óriási mértékben. Két dologról van szó. Először is ezekről a 700 millió dollár értékű hajtóművekről, amelyeket Törökország 5. generációs lopakodó vadászgépébe építenének be. Ez az egyik kérdés. A másik az F-35-ösök ügye. Ez veszélyt jelenten az F-35 technológiájára, mert Törökország rendelkezik az úgynevezett S-400-as légvédelmi rendszerrel is, amelyet Oroszországtól vásárolt. Ha az F-35-ösök és az S-400-as rendszer egyszerre állnak rendelkezésre, az lehetővé teszi Oroszország számára, hogy hozzáférjen az F-35 érzékeny technológiai adataihoz, különösen a lopakodó technológiához. Ez nagy veszély.
1: Nézzük Iránt. Rakétát lőttek ki egy hajóra a Hormuzi szorosban. A temetésen rendkívül nagy tömeg gyűlt össze. Ugyanakkor azt hallom, hogy a lakosság jelentős része, egyes becslések szerint mintegy 80%-a már nem támogatja a rezsimet. Mégis úgy tűnik, hogy a forradalmi gárda szilárdan kézben tartja a hatalmat, és ezt semmi sem fogja megingatni, ha csak amerikai szárazföldi csapatok nem avatkoznak be. Szerinted mi várható? Ez csak egy szünet számukra, hogy újra fegyverkezzenek? Vajon a Hormuzi szoros gazdasági jelentősége fogja meghatározni a további tárgyalásokat?
3: Úgy tűnik, hogyha az egyetértési megállapodás érvényben marad, és kitartanak a jelenlegi 60 napos, esetleg egy újabb 60 napos tűzszünet mellett, akkor az iráni forradalmi gárda továbbra is megtartja az ellenőrzést. Ez még nagyobb elnyomást jelent majd az iráni nép számára. Több kivégzést, több kínzást, több letartóztatást, aminek a keresztény egyházra nézve is súlyos következményei lesznek, egyre több keresztény vezetőt tartóztatnak le. Ennek ellenére a hozzánk érkező jelentések szerint az evangélium továbbra is terjed Iránban. Lelkészek járják a gyülekezeteket országszerte, és sokan álmok és látomások révén jutnak hitre. Imádkozzunk Iránért!
1: Látsz kialakulni egy Törökország köré szerveződő szövetséget, amely már bibliai léptékű jelentőséggel bír?
3: Úgy tűnik, hogy a kirakós darabjai valóban kezdenek a helyükre kerülni. Törökország, Irán és talán Oroszország is. Úgy tűnik, hogy bizonyos proféciák beteljesedésének előjelei láthatóak.
1: Köszönjük ezt a betekintést. Ha otthon vannak, imádkozzanak Jeruzsálem békéjéért. Imádkozzanak a Közel-Kelet békéjéért. Történelmi jelentőségű, sorsfordító napokat élünk. Imádkozzanak különleges bölcsességért az Egyesült Államok Külügyminisztériuma, a kormányzat és a kongresszus számára, hogy pontosan tudják, mit kell tenniük, és helyes döntéseket hozzanak. A világ keresztényei számára pedig most itt az aratás ideje. Fel kell ismernünk, milyen időket élünk, mert eljön az éjszaka, amikor már senki sem munkálkodhat. Már csak 4 hónap van hátra a félidős választásokig. A választókörzetek átszervezésével kapcsolatos csata több államban is új kongresszusi térképek kialakulásához vezetett, mely akár meg is változtathatja a kongresszusi erőviszonyokat. Tudósításunk.
3: Ahogy közeledünk a novemberi félidős választásokhoz, a képviselőházért folytatott verseny nem csak a kampánypályán zajlik, hanem a választókerületi térképek átalakításával is. A választókörzetek újrarajzolása az egyik legfontosabb és legvitatottabb politikai eszköz.
4: Úgy érzem, a polgárháború óta nem voltunk ennyire megosztottak. Nem szeretném, hogy polgárháború törjön ki, de egyre inkább azt látom, hogy ha folytatódnak a tendenciák, és bár persze Isten irányít, de ha a jelenlegi ideológiai tendenciák folytatódnak, akkor ebben az országban egyre élesebb ellentétek alakulnak ki.
3: Lássuk, hogyan alakult eddig a helyzet. A republikánusok az elmúlt évet azzal töltötték, hogy újra rajzolták a kongresszusi választókörzeteket Texasban, Floridában, Ohioban, Missouriban és Észak-Karolinában. A demokraták erre úgy reagáltak, hogy tollat ragadtak Kaliforniában, Utahban és Virginiában. Az eredmény? A republikánusok novemberre valószínűleg 6-10 további a pártjukra hajló képviselőházi választókerületet hoztak létre. A felmérések azonban azt mutatják, hogy ez talán nem lesz elég ahhoz, hogy a republikánusok megtartsák a képviselőház feletti ellenőrzést.
1: Azt hiszem, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a nemrég végrehajtott választókerületi átszervezések nélkül szinte biztos, hogy a republikánusok elveszítették volna a képviselőházat. De persze még így sem biztos a győzelem. A különböző modelleket figyelembe véve, körülbelül 75% az esélye, hogy a demokraták átveszik a képviselőházat. A 75% nem csekély.
3: Sokan csodálkoznak azon, hogy miként jutottunk idáig, hiszen a kongresszusi választókerületeket általában csak 10 évente a népszámlálás után rajzolják meg. Ez még azelőtt volt, hogy Trump elnök arra ösztönözte a republikánusok által vezetett törvényhozó testületeket, hogy kezdeményezzenek egy szokatlan idejű átszervezést.
4: Egy valami biztos. Nem fogok kertelni ezzel kapcsolatban. Ez egy nagyon is politikai vita.
3: A konzervatívok szerint ez a kezdeményezés csupán kísérlet a rendszer korábbi hibáinak kijavítására.
4: Úgy vélem, Trump elnöknek sok jogos panasza volt a rendszerrel szemben, mert a 2020-as népszámlálás során azt láttuk, hogy szinte rendszer szintűen túlszámolták a demokrata párti államokat, míg a republikánus pártiakat alulszámolták.
3: A kritikusok azonban azzal érvelnek, hogy mindkét párt ezt az eszközt a méltányos képviselet helyett a hatalom megszerzésére használja.
1: Ahogy ez az átszervezés lezajlott, az nagyon is felülről irányított volt, és ez része annak a törekvésnek, hogy megtartsák a képviselőházat. Szóval ez a politika még erősebb polarizálódásának története.
3: Melyben a bíróságok is érintettek. Virginiában a demokraták abban reménykedtek, hogy a választók által jóváhagyott körzet átalakítások révén akár 4 képviselői helyet is szerezhetnek. A virginiai legfelsőbb bíróság azonban elutasította a módosítást, és a fellebbezés az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságán is kudarcot vallott. Eközben a legfelsőbb bíróság bírái a republikánus párt javára döntött a szavazati jogok védelmével kapcsolatban. Ez a manőver egy kulcsfontosságú kérdést vet fel. Kinek kellene meghoznia ezeket a térképpel kapcsolatos döntéseket? A választóknak? A törvényhozóknak? Vagy a bíráknak? Eddig a bíróságok döntöttek.
1: A választókörzetek újrarajzolásával kapcsolatban fontos tudni, hogy nagy hatással van arra, ki nyeri meg a választásokat. Ha olyan államban élünk, ahol a választókerületeket újrajzolják át, hogy az egyik vagy a másik párt javára legyen, az végül olyan intézkedésekhez vezet, melyek nagyban befolyásolják az életünket.
3: David Brody, CBN News.
1: A képviseleti demokrácia egyik alapelve, hogy képviselőket választunk. Csak hogyha egyetlen párt kezében van az állami törvényhozás és a kormányzói hivatal, akkor úgy rajzolhatja át a választókerületek határait, hogy a másik oldalnak szinte esélye sem maradjon. Elérhetik, hogy egy politikai erő gyakorlatilag soha ne nyerjen választást. Ilyen például New England. A republikánusok támogatottságához képest jóval kevesebb képviselőjük jut a kongresszusba. De republikánus vezetésű államokban is ugyanezt történik fordítva. Úgy húzzák meg a körzeteket, hogy a demokraták lehetőleg ne kerülhessenek be. Ez a társadalmat átható megosztottság komoly aggodalomra ad okot, és minden polgárt aggasztania kellene. Ma már sokszor arra sem képes a két oldal, hogy leüljön egymással. Nem születnek kompromisszumok a törvényhozásban. A kongresszusban és a szenátusban pedig szinte minden szavazás szigorúan pártvonal mentén történik. Ez igencsak nyugtalanító. Ahelyett, hogy folyamatosan vitázunk és kampányolunk, miért nem próbálunk közösen gondolkodni? Határozzuk meg, mi a valódi probléma, mert abból van bőven. Az emberek megélhetési költségei az egekben. A külső fenyegetések száma is egyre nő. Mégsem tudunk közös nevezőre jutni. Ehelyett olyan kérdéseken veszekszünk, mint hogy mit jelent nőnek lenni. A történelemből is ismerünk hasonlót. Amikor a bizánci birodalom kapui előtt már ott álltak a barbárok, a vezetők azon vitatkoztak, hány angyal fér el egy tűhegyén. Innen ered egy mondás is. Miközben a civilizációjukat fenyegető veszéllyel kellett volna foglalkozniuk, apró teológiai részleteken vitáztak. Nem ugyanezt tesszük ma is. Olyan vitákat folytatunk, ahol mindig van győztes és vesztes. Pedig végül mindannyian veszítünk. A vita helyett inkább olyan államférfiakra lenne szükség, akik mérlegelnek, együtt gondolkodnak, és azt keresik, mi szolgálja legjobban az ország érdekeit, nem pedig a saját pártjukét. Ehhez változás kell. Remélem, ez a választóktól indul el, mert ott kell kezdődnie. Az alkotmány első szavai is ezt mondják. Mi a nép? Végső soron olyan kormányunk van, amilyet megérdemlünk, és amilyet megválasztottunk. Ideje kimondani, hogy ez így nem működik elég jól, másképp kell csinálnunk. A folyamatos kampány helyett végre folyamatos kormányzásra lenne szükség.
4: Rövid híreink következnek. Heves viharok és áradások sújtják az Egyesült Államok északkeleti részét. A felvétel azt mutatja, hogy New Jersey-ben elszakad egy áruház teteje. A felhőszakadás miatt beomlott tetőszerkezet rövid időre maga alá temetett két embert. Máshol több mint 15 cm eső esett, folyóvá változtatva az utakat. Több autóst is ki kellett menteni az elárasztott járművekből, a szélsőséges időjárás miatt tegnap mintegy 10 000 légijáratot töröltek. A kongresszus republikánus képviselői hagyták lejárni azt az egyéves tilalmat, amely megakadályozta, hogy a Planned Parenthood pénzhez jusson. Július 5-től a szervezet klinikájában ismét számlázhatnak a szövetségi kormánynak abortusztól független egészségügyi szolgáltatásokért, például fogamzásgátlási tanácsadásért vagy szűrővizsgálatokért. A Medicaid támogatások évente több mint 800 millió dollár bevételt jelentenek a Planned Parenthood számára. A republikánusok tavaly vezették be az egyéves korlátozást, de nem hosszabbították meg. Az életvédő szervezetek bírálták a párt vezetését, és a törvényhozóknak elégtelen osztályzatot adtak életvédelemből.
2: Mintha forró piszkavas égette volna át a vállát, annyira fájt. Nem könnyű időszak volt ez Jill Blum számára, aki nem engedhette meg magának, hogy orvoshoz menjen. Egy nap azonban egyik pillanatról a másikra meggyógyult.
5: Egy szúró, néha égető fájdalom járt át. Olyan érzés volt, mintha valaki egy forró piszkavasat szúrt volna a vállamba, és így kínzott volna. A fájdalomtól már sírtam. Egyik reggel nagyon erős fájdalmat éreztem a vállamban. Nagyon zsibbadt, bizsergett, és volt, hogy lüktetett. És a zsibbadás egészen az ujjamig futott. Azt gondoltam, elaludtam a karom, vagy valamit emelhettem korábban, és azért zsibbadt el. Talán munka közben. A kezeimmel egyre kevésbé tudtam fogni. Annyira rossz lett, hogy nem bírtam vinni semmit sem. Még egy teljes üveget sem tudtam megemelni. Nem mentem el orvoshoz kivizsgálásra, mert nincs biztosításom. De ha egészen őszinte akarok lenni, egyszerűen nem volt rá pénzem. Abban reménykedtem, hogy talán majd magától rendbe jön valahogy. De sajnos nem így történt. Imádkoztam. Sokat imádkoztam. Munka közben, ahogy egyik szobából átmentem a másikba, éppen Pat Robertson beszélt. És ahogy elmentem a tévé mellett, azt mondta,
6: a jobb vállában zsibbadás van, és most, ha meg tudja érinteni a kezével, Jézus nevében érintse meg, vegye át a gyógyulást, és kezdje el dicsérni Istent.
5: Azonnal a vállamra tettem a kezem, és melegség öntött el. A fájdalom kezdett megszűnni. Eltűnt. És nem zsibbadt többé. Nagyon meghatottam, úgy sírtam, mint egy kisbaba. Kimondhatatlanul hálás vagyok a gyógyulásomért, azért, hogy fel tudom emelni és tudom mozgatni a karjaimat mindenféle nehézség nélkül. El is felejtettem, hogy milyen volt a fájdalommentes élet. És amikor elmúlt a fájdalom, akkor boldog voltam, hogy a mindennapi teendőkhöz visszatérhetek. Minden nap megköszönöm az Úrnak, amit kaptam tőle. Szeretném továbbadni a bizonyságomat az embereknek. Ragaszkodjatok a hithez és a reményhez, mert az imák valóban működnek.
1: Ma ezzel az igével búcsúzunk, és amit könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek. Isten áldja önöket!

0: műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazó podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Természetvédelemmel folytatjuk, de most nem az a kedélyes típusú beszélgetés jön, amit esetleg, amire számítanak a kedves nézők, hanem egy nagyon furcsa történet. Itt van velünk Szendőfi Balázs, természetfilmes halkutató, és Erdélyi Pupa Balázs, a Kék Sodrás Mozgalom szóvivője. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen. A történet lényege, hogy ön közzétett egy történetet egy madár pusztításról, és egy bizonyos Fejér megyei horgászszövetség önt rágalmazás miatt perli. Kérném, hogy foglalj össze röviden a sztorit. Miről tett ön közzé posztot, és mi a valóság, és mi a baj önnel?
2: Hát az első fontos dolog, amit érdemes tudni, hogy a horgászszövetségek, illetve a horgászszervezetek közfeladatellátás keretein belül jogszerűen gyéríthetik a nagykárú katona nevű őshonos ragadozó madarunkat.
1: Tehát írthatják.
2: Írthatják, tehát lőhetik. Igaz, hogy csak acélsöréttel, tehát a vízparton, ugye 2005 óta az ólomsörét használata, az ólom mérgező volt, amiatt tilos víz közelben, talán 40 méternyi megközelítésben. És itt ebben az esetben az történt, hogy a tasi zsilipnek a kifolyó vize volt az egyetlen, ami nem fagyott be. Ez a januári jégzajláskor történt, és oda gyűltek a madarak, vegyesen kis és nagy károkatonák. A kis károkatonáról pedig azt kell tudni, hogy egy fokozottan védett madár, egyébként elég könnyű megkülönböztetni a nagy károkatonától. És akkor ott történt az, hogy az ügy jelenlegi állása szerint ugye ismeretlen tettes, de egyébként ez valóban a Fejér megyei Horgászegyesületek Szövetségének a területén történt. Lelőttek elég nagy mennyiségű fokozottan védett madarat is, amiből 5 darabot találtak meg a helyszínelők, a természetvédelmi őr és a rendőrség, és ezt az 5 darabot ezt beszállították az állatkertbe, majd pedig a Nébikhez törvényszéki korbonztani vizsgálatra. Én ezeket a felvételeket megkaptam, a röntgen felvételeket, látszik az ólomsörét a madarakban, tehát itt kétszeres bűnelkövetés, vagy kétféle is történt, az egyik a fokozottan védett állatnak a lelövése, a másik pedig a tiltott ólomsörét használata. Én erről kitettem egy Facebook posztot, ami a hozzám elérkező információk szerint tetten érés történt, akkor még úgy volt, viszont a helyszínelésnél egy csomó mindent nem végezték túl jól a munkájukat, hogy enyhén fogalmazzak, és ezért végül ismeretlen tettes ellen történt a feljelentés. Én akkor egyébként módosítottam is ezt a posztot, tehát amikor kiderült számomra, hogy ez nem egy tettenérés, de nyilván elég volt az a fél nap ennek a horgásszövetségnek, hogy találva érezzék magukat, és ezért ők jogi eljárást indítottak.
1: Mert ők úgy érzik, hogy ön azt állítja, hogy ők lőtték le ezeket a madarakat, vagy közéjük tartozó vadászok, vagy
2: a horgászok? Halőrök. Ez a halőröknek a jogosultsága. Igen, én ezt ki is írtam, hogy 6 halőr az ő szövetségüktől volt az elkövető, ami egyébként mondom, az objektív felelősség elve alapján is eléggé valószínű, de nyilván a nyomozás most ismeretlen tettes ellen folyik, de ennyi a csavar az ügyben, hogy a tettenérésből végül is egy ilyen ismeretlen tettes lett.
1: Mit lép most az önök egyesülete, a Kék Sodrás?
3: A Kék Sodrás mozgalom egy új mozgalom, és ennek a mozgalomnak alapító tagja Szendőfi Balázs, halkutató, természetfilmes, és úgy gondoltuk, hogy ez egy... Hát egy elég nagy igazságtalanság az, amikor a rendszer szintű természet pusztítók azok, akik pont a természetvédőt perlik és citálják meg. Tehát úgy gondolom, hogy oké, hogy ez egy más ügy, ez egy más jogi tényállás, de önmagában ez az egész folyamat és az, hogy meghurcolják a Balázst, és egyébként nem ez az első ilyen eset, ez rámutat arra, hogy igazából a MOHOSZ-nál, a Magyar Országos Horgász Szövetségnél még nem történt igazából rendszerváltás, és rámutat arra, hogy még a régi reflexek, illetve még hát a régi hatalom az, amely hát igen, tehát a rendszer szintű természetpusztítást végzi, és a régi reflexekkel próbál eljárni pont azokkal szemben, akik ezzel nem felemelik a szavukat. És ezért egy tiltakozó akciót fogunk szervezni a Markó utcában.
1: Van egy 7 pontos kiáltványuk.
3: Igen, a 7 pontos kiáltvány, tehát mi megalapítottuk a Kéksodrás mozgalmat, és a Kéksodrás mozgalom zászlajára tűzött több olyan célt, ami a természetvédelemmel és kimondottan vizes élőhelyek védelmével foglalkozik, és a legsürgetőbb pontokat, azokat meghatároztuk 7. pontban. A 0. pont pedig az, hogy ideje lenne most már rendszerváltásnak történni a vízpartokon is, és hogy a tisztítótűz érje el a vízpartokat is, illetve vannak benne olyan konkrét természetvédelmi követelések, mint például a felesleges állatgyilkolás. Azt hiszem ez a 3-as vagy a 4-es pontunk a károkatonával kapcsolatban.
1: És ez a konkrét ugye az ön számára egy elvi kérdés, tehát hogy itt természetkárosítás történt, és nehogy már ön legyen a rossz ember, aki erről tudósít, vagy ennek valami komolyabb következménye is lehet önre nézve?
2: Hát elvileg a rágalmazás ugye az BTK, amit több jogász vitat egyébként, hogy mit keres a BTK-ban, több más országban, mondjuk az angol szász jobban, ha jól tudom, nincs. Nem BTK-s, hanem polgári. De a lényeg az, hogy ezért elvileg lehet letöltendőt kapni, nyilván precedens.
1: Ez a nagyon nincsre. Abszurd lenne.
2: Igen, viszonylag abszurd lenne. Posztja. Számomra ez azért elvi kérdés, én elég régóta foglalkozom a károkatona témával, halkutatóként is, tehát igazából a halakat kellene védenem, de mivel kiderült, illetve pont, hogy nem derült ki, tehát a hazai kutatások egyike sem támasztja alá a egyik károkatona fajnak sem a halállományokra gyakorolt negatív hatását, ezért az egész gyérítési tevékenység csak egy marketing célból történik, azért, hogy a horgászok elégedettek legyenek. Erre rengeteg erőforrást pazarolnak el, lőszert, üzemanyagot, munkaórát, zavarják a teljes élővilágot a károkatona gyérítéssel, nagyon keveset lőnek le belőlük, egyébként a legtöbbet csak felriasztják, és ezzel egyébként fokozzák is a halfogyasztási tevékenységüket, mert a megriasztott madarak azok vissza, ők lendezik az addig elfogyasztott halakat, újra éhesek lesznek, újra táplálkozni fognak, az egész tevékenység úgy értelmetlen, ahogy van, és ezért maga a, tehát nem csak az, hogy fokozottan védett madarakat lőttek le, hanem maga a károkatona gyérítési metódus is a mozgalmunk pontjai között egy olyan dologként szerepel, amit át kellene gondolni és meg kellene szüntetni.
1: Köszönöm szépen, hogy eljöttek és mindezt elmondták. Ha lesz fejlemény, akkor majd folytatjuk.
3: Hétfőn 10 órakor kék pólóban várnánk a tiltakozókat a Markó utcában.
1: Köszönöm szépen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egy nagyon súlyos témával folytatjuk, a vele született szifiliszesek száma egyre növekszik, ez egy nem jóton terjedő fertőző betegség, de megkaphatják magzatok is, és hát elég nagy számban haltak meg magzati korban, születés előtt, megszületése előtt álló magzatok, illetve megszületett gyermekek szifiliszben. Itt van velünk Zoom kapcsolaton keresztül Póta György, házi gyermekorvos. Szervusz Gyuri, mivel hogy évek óta ismerik egymást, igen, szerintem tegeződjük. Jó reggelt, így köszönöm van szépen. Szóval megdöbbentő, hogy a vérbajként ismert betegség már magzati halálokat okoz, és nagy számban az egészségügyi miniszter is megszólalt a témában, és rendszer szintű problémáról beszélt. Kérlek, mondd el, hogy hogy fertőződnek meg ezek a magzatok, meg a pici gyerekek?
2: Igen, ahogy a felvezetőben mondtad, ez egy nem úton terjedő betegség, tehát mindenki meglepődik, hogy az újszülöttekről beszélünk, de ők egy úgynevezett latin szóval nozokomiálisnak hívott fertőzéssel, azaz a méhen belül fertőződnek, és a fertőzést hordozó, már a fertőzött anyától kapják meg a várandóság alatt a magzatok a fertőzést. Maga a fertőzés őrájuk nézve lényegesen súlyosabb. Általában az újszülött korban, tehát két esetet különítünk el, az egyik, amelyik rögtön az újszülött korban jelentkezik, de miután nagyon hosszú ideig tud tünetmentesen a szervezetben ez a korokozó élni, ezért vannak olyan esetek, amikor csak akár két éves korban jön elő az egyébként magzati korban megszerzett fertőzés. A tünetei azok, amikor az akut tünetek, tehát a megszületés utáni tünetek, azok nagyon látványosak. Egyrészt egy indokolatlan láz, ami önmagába véve a gyerekorvosoknál mindig felhívja a figyelmet, van fertőzésre az újszülöttek, csak úgy maguktól nem tudnak belázasodni, de nagyfokú máj, lép, nyirokcsomó megnagyobbodással jár. Általában ugye a halálokhoz is az vezet, hogy a szervezet szinte minden szervét megtámadja ez a korokozó, és ugye a leglátványosabb tünete az egy hát ilyen hólyagos, már kicsit fekélyes bőrjelenség, tehát egy bőrgyulladás, de folyamatos orrfolyással, szembetegséggel jár, tehát nagyon látványos tünetei vannak a kisbaba számára. Ahol később jelentkezik, ott pedig egy elhúzódó a szellemi, testi fejlődésnek a lelassulását látjuk, ez a felhívó tulajdonképpen tünet, és egyértelműen idegrendszeri fejlődési zavarokhoz tud vezetni. Nyilvánvalóan, hogy éppen ezért a legfontosabb a betegségnek a felismeréshez tud vezetni. Nyilvánvalóan, hogy éppen ezért a

0: tanyuka, akkor kiderülne, hogy baj van, és akkor bőven lehetne sikeresen kezelni az ügyet?
1: Pontosan, tökéletesen összefoglaltad a dolgot, tehát ugye miután sokszor a várandóság előtt fertőződik meg, de egy ilyen hosszabb szünetet tart a betegség, ezért nem is tud róla, hogy ő fertőz, és úgy fertőzi meg a magzatot. Tehát nem megkerülhető, hogy a legfontosabb az a szűrés. Ezt vérből tudják mérni. Most már ugye éppen az apropója a beszélgetésünknek, ugye a szaporodó megbetegedéseknek a száma, ez indokolja, hogy nem csak a várandóság első trimeszterében, tehát az első harmadában, hanem a szülés előtti időben is végezzenek ilyen szűrővizsgálatot. Mondom, ez egy vérvételből, tehát senki ne gondoljon semmiféle ilyen bonyolult és esetleg a magzatra negatív hatással bíró vizsgálatot. És amennyiben ez a fertőzés igazolódik, tehát ahogy te is mondtad, hogy időben felismerésre kerül, akkor egy antibiotikus kúrával ez megszüntethető, ez a fertőzés, és nem fog kialakulni az a kórkép, ami miatt most itt ülünk és beszélgetünk.
0: Mert ez azért meglepő, hogy akkor nincs egy ilyen kötelező szűrés, mert ezek szerint ez egy vérvételből megoldható, tudható a szakmában, hogy viszonylag sok, tehát ezres nagyságrendű szifiliszes megbetegedés van évente. Hegedűs Zsolt rendszer hibáról beszélt, tehát valaki elfelejtette beépíteni a protokollba, hogy szűrjünk már szifiliszre is a kismamáknál, ami nem egy dráma, olyan
1: hát
0: nagy költség.
1: Ennyire nem egyszerre tört, hogy elfelejtette valaki. Ugye az a helyzet, hogy egyrészt ami a szomorú apropóját adja a dolognak, hogy az utóbbi időben egész Európában, ezen belül Magyarországon is látványosan megemelkedett a fertőzések száma. Tehát én azt tudom mondani, hogy jó néhány évvel ezelőtt valószínűleg, hogy nem volt olyan magas a fertőzés szám, hogy kvázi, ahogy te mondtad, eszébe jusson valakinek, hogy ezt a szűrést építse be. A másik, ami talán inkább a rendszerhiba, hogy még ma Magyarországon is nagyon sok az olyan terhesség, amelyik úgy mondjuk, hogy nem gondozott terhesség. Tehát ahol a várandós kismama nem jár az első időszaktól kezdődően folyamatosan vizsgálatra, éppen ezért a szűrővizsgálatokból is kimarad. Tehát én inkább ez utóbbin változtatnék, mert az, hogy most ezt beépítették, én nem tudom, hogy most mi a kötelező, mi nem, de nem is az olyan, hogy ha ajánlott és elmagyarázzák a kismamának, hogy ez miért fontos, hogy megtörténjen, akkor gondolom semmi kifogás nem emel, hogyha úgy is vesznek tőle vért, akkor még egy plusz vizsgálatot is végezzenek majd ebből, de a legfontosabb az lenne, hogy csökkenjen ezeknek a gondozatlan, tehát nem kézben tartott terhességeknek a száma, és azért ezt a gondolatot alátámasztva, ha megnézzük, hogy mely országrészben, mely megyékben a legmagasabb a szifiliszes újszülötteknek a száma, és ahol a halálesetek is voltak, amiről te is beszéltél, akkor sajnos ez teljesen egybeesik az ország társadalmilag, szociálisan leszakadottabb térségével, tehát a kettő egyértelműen összefügg.
0: Póta György, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, és mindezt elmondtad. Szép napot, viszontlátásra, szervusz!
1: Köszönöm szépen!

0: Hey!
1: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: 7 egymással összefonódó civil szervezet 1,5 milliárd forintra rúgó állami támogatásai ügyében tesz feljelentést a kormány. Ez a mai Kormányinfo egyik bejelentése. Mindjárt kezdjük is a beszélgetést, tartsanak velünk.
3: Megtelt a Sándor palota előtti tér a Fidesz Stop Önkény elnevezésű demonstrációján. A résztvevők a Tisza kormány intézkedései ellen tiltakoztak. A rendezvény főszónoka Áder János volt. A török elnök névre gravírozott Magnum revolvert ajándékozott a NATO csúcs résztvevőknek Ankarában. Magyar Péter is megmutatta a neki szánt fegyvert. A fővárosi főügyészség szerint a rendőrség saját hatáskörben döntött Szakács István gyanúsítotti kihallgatásáról. A Megafon influencer ellen terrorcselekménnyel fenyegetés gyanúja miatt folyik nyomozás. Nyomozást indított a rendőrség a 60 pusztai birtokon elpusztult 3 zebra ügyében. Az eljárás veszélyes állattartásával kapcsolatos kötelezettség megszegésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen folyik. Vendégeink Rangos Katalin, újságíró, Kulifai Máté, a Hetek főszerkesztő helyettese, Veres Gábor, a Nyílt Levelek podcast szerkesztője.
1: Ez az Aktuál, a stúdióban Paprika Kinga.
2: Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket, a nap kérdése pedig, Ön szerint a kormány külső nyomásra vajon módosítja még az alkotmányozási terveit? Egyelőre 23% reménykedik, hogy még igen, 77% a véleményezők közül úgy gondolja, hogy már nem fognak változtatni a terveiken, bár sok helyen ígér és hangsúlyozza a Tisza, amikor éppen egyeztet valamiről, még szavazhatnak, tartsanak velünk, és üdvözlöm a vendégeinket, szervusztok, jó estét kívánok. Vágjunk is bele, mert hát a Vártnál szerintem egy kicsivel nagyobb tüntetés jött össze a Várban, Súlyog Tamás mellett, és a soron következő alkotmánymódosítás ellen. Máté, te ott voltál, és milyen volt a hangulat?
4: Hát kicsit így letört, vagy lehangolt nyilván itt fideszes szavazók, támogatók, illetve mi hazánkosokkal is beszélgettem ott a helyszínen, nyilván egy kicsit sokkolja, meg megdöbbenti őket az a fajta kormányzási stílus, amit tapasztalnak Magyar Péterék részéről. Ugye követik nagyon sokan a parlamenti vitákat, az is megdöbbenti őket, többen kiemelték például a Hegedűs Barbarával szemben a miniszterelnöknek ezt a beszólását, hogy milyen anya ő, illetve a legutóbbi K-anyázós, nem akarom kimondani itt a műsorban, káromkodást, obszént rágárkodást, hogy milyen szint van most a parlamentben, milyen stílus, tehát sokakat ez megdöbbent és sokkol. Egyébként engem is meglepett, hogy sokan voltak kint, bár azért őszinte leszek, Orbán Viktor vagy 10 vagy 15 posztot közzétett, amiben a tüntetésen való részvételre sürgetett, ami egy kicsit ilyen úgy tűnt, mintha a Fidesznek ez ilyen élethalál kérdés is lenne, hogy erőt demonstráljon.
5: Amerikából posztolt?
4: Miért? Amerikában van
5: Orbán Viktor? Szerintem
4: igen. Ja, a világbajnoksági döntő miatt?
2: Mindjárt kiderül, közben azért nézzünk meg egy rövid összefoglalót az eseményről, ahol kint volt a kollégánk.
6: Közel 40 éve azért léptem a politikai porondra. Azért vettem részt az ellenzéki kerekasztal munkájában. És azért lettem az első szabadon választott országgyűlés tagja. Hogy ilyen soha többé Magyarországon ne fordulhasson elő. És ez az oka annak is, hogy a mai napra szóló felkérést elfogadtam. Elfogadtam. Bár már nyugdíjas vagyok, és mennyivel jobb lenne pecázni. Elfogadtam. Mert a demokráciát veszély fenyegeti. Elfogadtam, mert Magyarország a köztársasági elnökét most is alkotmánysértő módon akarják eltávolítani. Cserhagy!
2: Áder Jánost, a jelenlegi miniszterelnök, a Csornai Charles bronzonként emlegette, és felemlegette többek között az állami pénzen kifizetett korábbi Disneylandi belépőit is, de más szónokok mellett hát láttuk, hogy ez nem volt egy rettentően gyújtó hangú beszéd, amit Áder János itt előadott. Tóth Elizabeth például azt mondta, hogy a magyar nemzet trianonja április 12-én jött el, elgondolkodtató megszólalás Trianonnal, az eredeti Trianonnal kapcsolatban. Mit gondoltuk erről a tüntetésre?
7: Kovács Géza meg azt mondta, hogy ki kell lépni a globális világból. Tehát ez körülbelül annyira izgalmas, ez a nem tudom kicsoda.
2: Tóth Elizabeth.
7: Na, hogy ő mit mondott, de mások, ami viszont tényleg érdekes, hogy ezt az álszent képmutató, nem is tudom, magatartást, amit az Áder is ki, és akkor ők féltik a demokráciát 16 évnyi, hát gyakorlatilag fél diktatúrában eltöltött idő után. Tehát ő félti a demokráciát attól az embertől, vagy attól a pártól, amelyiknek egyébként arra, amit csinál, gyakorlatilag 3,5 millió ember adott felhatalmazást. Egyébként semmi más nem csinálnak a Tiszában, semmi más nem csinál Magyar Péter, csak amit megígért. Elmondta, hogy ezeket a bábokat el fogja távolítani. Teljesen világos beszéd volt, mindenki hallotta, mindenki tudott hozzá viszonyulni, és ez történik. És akkor kiállnak ide, én szerintem nincsenek sokan. Tehát, hogy szerintem ez nem sok. Tehát a Fidesz bármelyik korábbi megmozdulása,
2: volt egy békamenet.
7: Azt hagyjuk is a békamenetet, hanem én inkább most ahhoz hasonlítanám, amikor 2002 és 2006 közötti időszakot élték, még a kormányváltás utáni első időkben is sokkal több.
2: Ezért ott is volt egy regenerációs időszak, amit
7: volt, igen, csak én azt éreztem, hogy egy ilyen rendezvénye, ha most ez az a rendezvény, amit a Fidesz elnöke a 20 évig miniszterelnök Orbán Viktor tucatszor meghirdet a saját Facebook oldalán, és arra a rendezvényre ennyien mennek el, az nem sok. Az egy elvárható minimum a Fidesztől, hogy ez még jelzi, hogy egy élő pártról beszélünk, de hogy ez nem erődemonstráció, az teljesen biztos.
5: Jó, szeretnék ezt hozzátenni, hogy szerintem sokkal többen voltak, mint amennyit én igényelnék egy ilyenre. És azon kívül, tehát hogy ez nem egy lenézendően lézengő ellenzéki tüntetésecske, mert az a tér megtelt. És a másik, amit mondani szeretnék ezzel kapcsolatban, hogy az viszont egész egyszerűen lenyűgöz, hogy úgy néz ki, mintha teljes átéréssel és teljes testi valóságukban mondanák azt, hogy veszélyben a demokrácia. És hogy ezt a szót ismerik, az is lenyűgöző. Szerintem, mert ezt a szót, ezt azon kívül, hogy néha álságosan kikörgették a szájukból, de azt se hiszem, hogy ők mondták, hanem a propagandistáik. Tehát, hogy jogállamiságról beszélnek ezek az emberek, ez egészen fantasztikus. Sőt, Bibót idézték,
7: ami
5: aztán
7: végképp
5: a taxiba olvastam, és hát nagyon jót nevettem ezen, de mindazonáltal, hogy itt most élcelődök azon, hogy áprilisi Trianon van emlegetve, meg Bibó, meg demokrácia, és hogy ez mennyire röhelyes tényleg egy olyan embernek, aki az elmúlt 16 évben végigkísérte a Fidesz politikai viselkedését, és most hallja ezeket a fogalmakat a szájukból, és kikérik maguknak. Ez egész egyszerűen pazar és lenyűgöző. Ugyanakkor viszont azt is mondanám, hogy sokan vannak, és hogy nekem egy egészen kicsit, és tudom, hogy ezzel most magamra húzom a kommentelők ellenszenvét, de hogy egy egészen kicsit sok az a kormánypárti viselkedés, ami 150%-ig ellenzékinek látszik. Tehát hogy az a hív, amit én utoljára erről Pottyondi Edinával beszéltem, aki azt mondta, hogy nekem ebben abszolút semmi igazam nincsen, és hogy igenis megérdemlik, mert bele kell verni az orrukat. Nem így mondtam, mert ő szebben fogalmaz abba, hogy mit pusztítottak 16 évig. Én meg azt mondom, és nem arra hivatkozva, hogy kormányozni kellene, mert iszonyatos erővel kormányozva van. Tehát, hogy én észreveszem, hogy sokkal több dolog történt, mint bármikor eddig a rettenetesen sok ciklus során, amiket én végignézhettem életkorom miatt. De akkor is azt mondom, hogy az attitűdöt érdemes lenne egy kicsit visszább csavarni. Annak a mondjuk maximum 30 ezer embernek a kedvér, aki velem együtt ezt egy kicsit soknak találja.
2: Én azt mondanám, hogy lehet, hogy Súlyog Tamás megérdemli ezeket a beolvasásokat, lehet, hogy Gulyás Gergely, Lázár János megérdemli ezeket a beolvasásokat, de lehet, hogy mi, akik ezt végignézzük, nem érdemeljük meg. Tehát, hogy más azért a viszony a között, hogy most milyen beszédhelyzetben vannak ők egymás között, meg hogy ezt egy egész ország nézi, és szerintem itt az elszámolás hangnemével is...
5: Vitatkoznék veled, Réka, én meg pont azt mondanám, hogy a nézők ezt élvezik ezeket a beolvasásokat, igen. És én azt hiszem, hogy vagy nekem meg az a meggyőződésem, hogy tessék szívesen elvinni őket, azokat elvinni börtönbe, ahogy megbeszéltük, ahogy szavazás előtt megbeszéltük, tessék ezeket az eljárásokat fölgyorsítani. Engem irritál, de ezek majd a további témák lesznek, amikor a nem tudom, félagyú, bocsánat, influencereket fülön fogja a rendőrség. Nekem nem ezek a fejek hiányoznak a felmutatásból. A közönség iszonyú jól szórakozik. Tehát, hogy igazi, tényleg Netflix pótló az, hogyha bekapcsolják a parlamenti közvetítést, és lehet azt mondani, hogy megérdemlik, mert 16 évig hallgattam az ocsmányságaikat, de én meg azt gondolom, hogy ez most már elég volt, túl vagyunk rajta, ugorjunk.
4: Egy kicsit hadd vitatkozzak azért, mert hogyha itt álszentnek és képmutatásnak véljük azt, hogy éppen a Fidesz beszél a jogállamiságról, és ugye rengeteg kritika érte az elmúlt 16 évben az Orbán kormányoknak a jogállam leépítésére vonatkozó döntései, törvényhozását, személyi kinevezéseit, akkor én szerintem akkor következetes, és akkor nem alkalmaz kettős mértét az ember, ha most is felszólal azok ellen, a jogi vörös vonalak átlépése ellen, amelyeket most Magyar Péter csinál. Mert az, hogy Súlyog Tamást egy félmondattal, egy alaptörvénybe írt félmondattal távolítják el, politikai kritikákkal megmagyarázva, az a jogállamiság és a jog szempontjából nem alkotmányos lépés. Az, hogy a társadalmi egyeztetés abba merül ki, hogy 5 napon keresztül a nyár kellős közepén lehet e-mailt beküldeni a Tisza aktivista központjába, ez nem társadalmi egyeztetés. Hát, ha azt mondjuk, hogy 3,5 millió ember erre szavazott, attól még nem lesz valami jogilag okay. vagy alkotmányos. Ráadásul azt is ígérték ennek a 3,5 millió embernek, és sokan így szavaztak a Tiszára, hogy a jogállamiságot helyreállítják. Ami most zajlik, az szerintem bizonyos mértékben túlmegy azon, amivel a Fidesz vádolták az elmúlt 16 évben.
7: De ugye, szólaljunk, de hogy nézzünk már meg egy különbséget, mert teljesen egyetértek egyébként azzal, hogy legyünk kritikusak, és én szerintem a mi dolgunk is ez. Tehát aki valaha valamit leírt egy papírra, és ezt mások elolvasták, annak az dolga, hogy legyen kritikus, és ilyen módon legyen, ahogy mondod. De egy dolgot szeretnék mondani. Tehát azt a rendszert, amelyiket a Fidesz kiépítette ez alatt a 16 év alatt, annak a rendszernek volt egy különleges sajátossága, mégpedig az, hogy mindenki, aki a rendszer részese volt, az egy embertől függött, úgynevezett Orbán Viktortól. Tehát már úgy értem, hogy ez a felső vezetői réteg. Most az, hogy ki a magyar köztársaság elnöke, az ugyanígy Orbán Viktortól függött, tulajdonképpen akire ő javaslatot tett, az lett a köztársasági elnök. Ha megnézzük a 2010 előtti összes köztársasági elnököt, Göncz Árpádtól Sólyom Lászlón át, Mádl Ferencen keresztül, egészen addig a napig, amíg Áder János nevű ember, aki a Fidesz frakciójából gyakorlatilag beült köztársasági elnöknek, mint első aktív politikus, már úgy értem, hogy frakcióból kívül aktív politikus Magyarországon, onnantól kezdve a köztársasági elnök, mint közhatalmi tényező, az én szememben megszűnt létezni. Tudnélik, az onnantól kezdve egy politikai tényezővé vált. Na most, ha a köztársasági elnökről én magam elfogadom, hogy ez egy politikai aktor, nem pedig egy a nemzet egységét megtestesítő személyiség, akinek ez lenne az első feladata, hogy ezekben az ügyekben, amikben ő elfelejtett megszólalni, lásd gyermekbántalmazás, és a többi, és a többi, és szembeszállni akár a hatalommal is, Szóval, hogyha ezt nem teszi, az én szememben ez nem köztársasági elnök, legalábbis nem úgy viselkedik. Innentől kezdve a jogi értelmezésed teljesen rendben van. Erkölcsi, etikai szempontból azt mondom, hogy ha el kell intézni egy ilyen ügyet, azt a ciklus elején kell és gyorsan csinálni, ezt kommunikáció szempontból is, meg politikai szempontból is így gondolom.
2: Titeket szakítani, mert szerintem ez fontos, de rá szeretnék térni a tételes elszámoltatásra, és még azelőtt hadd szólaljanak meg a nézők, nézzük a nap kérdését.

0: Tehát ön szerint a kormány külső nyomásra módosítja-e még az alkotmány módosítási terveit? Igen vagy nem? Ez volt a kérdés. 22%-a a válaszadóknak úgy véli, hogy még fogják módosítani az alkotmánymódosítási terveket, 78% pedig meg van győződve arról, hogy ezt most már lenyomják úgy, ahogy kitalálták. Nézzük, hogy mit írtak a kommentelőink. Márta szerint a Tisza kormány végrehajtja a választók akaratát, amit a Fidesz elrontott, azt most kijavítja az új kormány. Demokrácia, jogállam, korrupció, stb. Anna azt írja, inkább normális utakat módosítana Magyar Péter, meg a Kreszt, ne kabarékat gyártson. István szerint nem fogják már módosítani, az lenne a legnagyobb baklövés a Tisza részéről. Anikó azt írja, attól függ, az észrevétel javaslat építőjegyű-e vagy sem. Ettől a demokrácia, vagy ettől lesz a demokrácia demokrácia, ha módosítanak is, az csak a bölcsesség, a józanész használatát bizonyítja. Béla szerint csak akkor módosítanak rajta, ha Brüsszel engedi, a bábú, az engedelmes. Zsolt szerint nagyon fontos, hogy az új alkotmány amennyire csak lehet az egész nemzet akaratát fejezze ki. Ebben benne van most körülbelül 1,5 millió Fidesz hívő is, akik nem akarják az új alkotmányt, ez tehát a nap kérdése, ezek voltak a kommentelőink véleményei. Mi pedig rátérünk a következő témára, ami pedig arról szól a mai kormányinfó bejelentése alapján, hogy 7 egymással összefonódó, a Telex állítása szerint Király Nórához köthető civil szervezet állami támogatásai miatt tesz feljelentést a kormány. Nézzük is az összefoglalót.
1: Több olyan ügy is a kormány elé került, amelyben a túlárazások mentén egyértelművé vált a hűtlen kezelés és a hivatali visszaélés gyanúja, ami nyomán a kormány ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz.
2: Köbből Anita kijelentette. A korrupció ellenes munka sikerét jelzi, hogy az Unió már 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás szabadított fel Magyarország számára. Magyar Éva szerint a kormány foglalkozott azoknak a fekete ruhás embereknek az ügyével, akik a választások előtt Orbán Viktor országjárásán több rendezvényen is ott voltak, és elnyomták az ellentüntetők hangját, időnként lögdösték is őket, vagy éppen elvették a transzparensüket. Akkor a fekete ruhások egyike azt állította, hogy magánszemélyként voltak jelen az országjáráson.
3: A miniszterelnökségen zajló átvilágítás során kiderült, hogy ez valószínűleg nem így volt. A férfi nem egyszerű állampolgárként, hanem szervezetten a Fidesz munkatársaként vehetett részt a fórumon.
2: A szóvívők beszámoltak a kormány 3,6 milliárd forintból megvalósuló kórházi klímarekonstrukciós programjáról is.
0: Máté, beléd folytottam a szót, úgyhogy akkor folytassuk veled, mit gondolsz erről az átvilágítási programról eddig?
4: Hát én igazából reagáltam volna egy rövid mondat erejéig az előttem felszólaló, de azonnal átváltok, csak hogy itt volt egy kritika a közhasznossági elnökkel kapcsolatban, hogy mit megszólal-e vagy nem szólal-e meg. Ugye az a vád éri Orbán Viktornak a rendszerét, hogy politikai báb volt a mindenkori fideszes köztársasági elnök, akinek nem fideszesnek kéne lennie, hanem a nemzetet megtestesíteni. Most nekem az a baj a jogellenes eltávolítással, majd a Tiszás kétharmad általi kinevezéssel, hogy szinte bebetonozzák a politikai báb szerepét, hiszen a mindenkori köztársasági elnöknek a mindenkori kormánytöbbségtől tartania kell ezentúl, hogyha nem szólal meg bizonyos ügyekbe, le fogják váltani.
5: Ha csak a következő alkotmány módosításban nem kerül be a köztársasági azt elnök közvetlen választása.
6: Akkor viszont álljunk már meg egy pillanatra. Ez nem alkotmány, ez úgynevezett alaptörvény, amelynek asztala is volt, viszont olyan érvényes jogi fajsúlya, ami még az 1949-es alkotmánynak is volt, az ennek speciál nem volt. Az, hogy embertelen tartalmakat sikerült bele tenni, ami a...
4: Például
6: a homoszexuálisokra vonatkozó, az apa férfi, az anya nő című
4: biológiai
6: dolog.
4: Adottság is.
0: Ebben most ne is menjünk bele, mert hogy a hajléktalanság büntetését beleírták az alaptörvénybe. Én szerintem emberiességi szempontból nagyon nehéz lesz azon vitatkozni, hogy
6: és ez nem biológiai volt, amit én felvetettem, hanem diszkriminatív volt, mert egyébként ezeknek az alapvetéseknek semmi értelmük az alkotmányba foglalása, ha csak nem cél van vele.
0: Mi azt zárójában is beleírhatnánk, hogy a hegycsúcsok felül vannak.
6: Igen, azt is lehetne. Na, de azt szeretném mondani ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy ezek meg voltak beszélve a néppel, mielőtt mielőtt sor került volna erre a meglepő, szerintem legalábbis meglepő kétharmadra, erre a mindent elsöprő kétharmadra, ezeket a Tisza mind megígérte. Megígérte azt, hogy rendesen fog alkotmányozni, ez nem az, ez csak az eltávolítása az alaptörvénynek.
4: Hát az én szavazati jogom, vagy passzív szavazói jogom korlátozása is benne van, és nem mondhatok róla a véleményt, mert abban az 5 napban én például külföldön tartózkodtam, és egy e-mailt kellett volna küldenem, hát, hogy adott esetben hadd szavazzak már valamelyik képviselőre, aki jó, ha 12 éves ugye, mandátum korlátozás is benne van ebben a módosításban.
6: De szerintem ami, 23 ezer
4: közé beszélt volna. Ki iktatja a politikai ellenfeleket?
6: Szerintem az ön e-mailre is beszélt volna a 23 ezer közé.
5: De aki egyébként oda tett. Ez pont 5 nappal több volt, mint ami elég valaha.
6: Nem, szerintem ez egy gyors eltávolítása az antidemokratikus egyébként létező jogszabálynak, és valóban a köztársasági elnöknek, ez volt a gyakorlatnak a célja. A köztársasági...
4: 10 másik lépés, és az egyik az, hogy azok a egyébként valószínűleg jó képviselők, és itt lehet ellenzéki képviselőket is mondani, azok már nem indulhatnak soha többet választáson. De azért egy olyan
6: 8
4: súlyú...
6: év után.
4: 12 éves ciklus, hogyha letöltöttek a parlamentbe, akkor már nem indul.
7: Na most szünetet rendelek el, amely a... Nem, bocsánat, beléd folytam a szót. Most szünetet rendelek el Vasmarokkal, addig azon fogunk gondolkodni, hogy az összes szegény, rendkívül tehetséges képviselő, aki ezek után már nem lehet egészen élete végéig képviselő, mivel foglalja el magát, miután már nem szolgálhat a parlamentben, hanem csak mindenütt másuk, hamarosan jövünk vissza.
8: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

az interneten, bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: És már folytatjuk is a beszélgetést, de én önkényes módon átterelem a témát a NATO csúcsra. Tudom, hogy senkit nem érdekel a Magyarország körül elterülő világ, de engem igen, úgyhogy akkor beszéljünk erről. Aranyrevolvert, illetve hát, bocsánat, nem arany, de névre gravírozott revolvert kaptak a vendégek. Úgyhogy már agyamra ment egy kicsit a Trumpnak a beszéde, de ha ő rajta múlott volna, akkor aranyozott revolver is lett volna. Erdogan elnök csak névre gravírozott. Tehát ajándékozott, néz, közösszefoglaló.
2: Meglepő ajándékot kaptak az ankarai NATO csúcs résztvevői a házigazda török elnöktől. Recep Tayyip Erdoğan névre gravírozott Magnum revolvert ajándékozott mindenkinek éles lőszerrel. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán mutatta meg az ő nevét viselő pisztolyt. A szakértők szerint a 357-es Magnum ritka revolvernek számít, még az 1990-es években gyártotta a török állami MKE cég. Erdoğan vélhetően ezzel is a fejlődő török védelmi iparra akarta felhívni a figyelmet.
1: Hát én lehet, hogy inkább rózsavizet adtam volna a vendégeknek, de persze, mindenkinek hogy megy, én azt hoztam annak idején. Maklan, Törökországból.
3: Kinek jut eszébe egy pisztolyat, szóval ott is milyen? Na mindegy. Akkor is elmondom, mert azzal hagytam abban a Máténak, hogy azt muszáj elmondanom, hogy én értem, hogy nem lehet képviselő 8 meg 12 év után, de ez azon az emberen kívül, aki képviselő, az senkit nem érdekel ebbe a társadalomba. Tehát ez téged érdekel egy kicsit, de azokat a szavazókat, akik a Magyar Pétert Magyar Péterét tették, azaz miniszterelnöké, azokat egyáltalán nem érdekel, sőt, örülnek neki.
1: Én megmondom nektek, engem mi érdekel.
3: 70%-on áll a tiszt.
4: Revolver.
1: Hogy az az 5%-os vállalás, amit most megerősítettek a NATO országok Spanyolországon kívül, hogy tudnélik a GDP-jük 5%-ára feltornázzák a hadi költséget, ezt most védelmi költségnek hívják, hogy ne féljünk tőle annyira. Tehát ez ugye ezek a hadi kiadások. Azt mondják, hogy 8 éven belül az eddigi előirányzott 2% helyett, amit még mindig nem teljesített a legtöbb NATO ország, mert 5%-on leszünk. Szerintetek mennyire reális ez, hogy ez megvalósuljon, különösen Magyarországon, ahol most azért nem áll nagyon szépen a költségvetés?
5: Nem tudom, erre nézve nekem én totálisan tapasztalatlan vagyok, és fogalmam sincs. Az biztos, hogy Magyarországnak az az érdeke most, hogy azt mutassa, hogy együtt mozog a NATO-val. És erre, amiket elolvastam, magyar kifejezetten ebbe az irányba tolt a kinti megjelenését. Anélkül, hogy bármilyen karakteres vagy hangsúlyos állításot elhangzott volna. Annyit.
1: Hát egy nem rettentően erős kijelentés hangzott el, ami a Fidesz kormányokhoz képest azért egy jelentős váltás, hogy kimondta, hogy a Ukrajna ellen zajló háborúban Oroszország az agresszor és Ukrajna az áldozat.
5: Igen, hát mondjuk amennyire, hogy mondjam, ennek van nagy relevanciája, szerintem nincs, már mondták. Nyilván, Orbán Viktorhoz képest természetesen van, de már Magyar Péter is többször mondta ezt. Szóval mindegy, én szerintem meglepő dolgok ebben nem voltak, az meg, hogy 5%-kal beszállunk-e az egyébként iszonyatosan csofat nemzeti jövedelmünkből, azt nem tartom teljesen biztosnak, de azt is tudom, hogy nekünk jó képet kell magunkról most mutatni. Tehát, hogy ezekkel a nemzetközi szervezetekkel, meg mindazt a sok horpadást, amit a magyar presztízs elszenvezett az elmúlt 16 évben, különös tekintete az elmúlt 5 évre, azt valahogy ki fogja kalapálni, vagy próbálja kikalapálni.
6: Az 5%-os küszöböt azt főleg Donald Trump erőlteti, és azért Donald Trump nem fog újraindulni.
1: Hát alapvetően azért valamennyire a németek is egy gazdasági fellendülést várnak egy fegyverkezési hajrától.
6: Ugye tudjuk, hogy vannak olyan nemzetközi ilyen targetek, például a Párizsi Klímaegyezményen is lettek elfogadva dolgok, stb., amit utána az évek múlásával elfelejtettek a nagyhatalmak meg az aláíró felek is, tehát annyira kötő ereje, hogy milyen szankciókkal kell szembenézni annak, aki majd nem éri ezt el. Látjuk a 2%-nál is, hogy igazából nem lettek kizárva tagok a NATO-ból csak ennyivel meg tudják úszni. Tehát én szerintem azzal, hogy az amerikai elnöki pozícióból távozik Donald Trump, szerintem ennek a kényszere se lesz annyira a nemzetek nyakába, hiszen a mindenkori NATO főtitkár kevésbé, hogy mondjam, ennyire karakánul rajongója az 5%-nak, mint mondjuk a Donald Trump.
3: Annyi jelent,
1: Mark Rutte most azt adta elő, hogy erősebb a szövetség, mint valaha, dacára annak, hogy ugye az Egyesült Államok tulajdonképpen kifelé mászik az ablakon bizonyos mértékig, és mindenkivel iszonyú arrogánsan éppen összerúgja a port, és minden a lehető legnagyobb rendben van annak dacára, hogy a NATO országok most azért valamennyire mégiscsak egy ilyen fegyverkezési agyelhagyásban vannak, hiszen megborult az Egyesült Államok és a többi tag közötti munkamegosztás, együttműködés, és egyfajta preventív felfegyverkezés mellett döntöttek Oroszországgal szemben. A németek nagyon nyíltan arról beszélnek, hogy szerintük reális, hogy Putyin ki akarhatja terjeszteni a háborút minimum Lengyelországra.
3: Ami nagyon érdekes nekem ebből az egész NATO történetből, az a magyar Péter és a magyar kormány viselkedése ebben a közegben. Tehát az nagyon érdekelt, hogy fogja ott megtalálni magát a magyar Péter vadonatúj emberként ebben a brigádban. Láthatóan ezt az ember bárhova ledobod, az így megy. Tehát ő tudja, hogy arra kell, mert ott az út, miért kezet fog mindenki, nem tudom. Tehát így ezt jól csinálja. De hogy visszatérve arra, amit a Máté mond, hogy az, hogy a deklarálja a magyar miniszterelnök, a frissen megválasztott magyar miniszterelnök, hogy ki az agresszor és ki az áldozat, vagy ki a megtámadott fél, annak szerintem igenis nagy jelentősége van. Amíg nem volt megválasztva, mint miniszterelnök, és vagy itthon mondta, kampányban mondta valahol, annak nincs akkora jelentősége, mint egy ilyen hivatalos helyen. Végleg behúzta azt a féket, amit az Orbánék játszottak az oroszokkal ezen a hintán, és teljesen világossá tette a világ számára, hogy Magyarország euróatlanti elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen, mi a NATO tagjai vagyunk, hát ezt az álláspontot képviseljük, csak a hiába mondta el, miközben azzal, hogy nem tudom, emlékszel-e arra az esetre, amikor egy orosz drón becsapódott Munkácson egy amerikai gyárba. És akkor annak a közleménynek egyetlen egy része hiányzott, hogy ez a drón orosz. Tehát, hogy amit a kormány kiadott.
5: De először kiírt a mi köztársasági elnökünk, csak aztán lekapta. Ez volt az eset.
3: Így van. Pont itt ültünk, és beszéltünk is erről.
1: Hős.
3: Szóval hogy én azt tudom mondani, hogy ez szerintem mostantól nem lesz így. Tehát nagy valószínűséggel, hogyha valahol egy orosz drón becsapódik valahova, ahol embereket ért támadás és vagy valamilyen egységet, operatív egységet, vagy bármit, az abban a pillanatban ki lesz mondva Magyarország által, tehát az elkötelezettségünk deklaráltá vált egész erősen. Az Európai Unióval való kapcsolatunk és a NATO-val való kapcsolatunk, a természetes szövetségeseinkkel, szerintem természetes szövetségeseinkkel való kapcsolatunk szerintem javul, amióta a Magyar Köztársaság új miniszterelnököt választott, illetve nem ő a parlament, de új kormánya van az országnak. Én azért gondolom, hogy ennek a kommunikációnak is része volt abban, hogy a Tisza kétharmadot szerzett. Magyarországon élő emberek szerintem 80%-a volt az utolsó mérések között a Tisza kétharmadot szerzett. Magyarországon élő emberek szerintem 80%-a

0: ugyanis mit mond a magyar köztársaság elnöke, és az Európai Parlamentben, az Európai Unióban hogyan viselkedik. Magyarországnak az meg eminens érdeke, hiszen haza akarjuk hozni az ott maradt pénzeinket.
1: Én egy valamit hiányolok fájóan, nagyon kíváncsi lennék egy kicsit többre Orbán Anitából ezekben a helyzetekben, bár azt hiszem, hogy neki a jelentősége mégiscsak jobban meg fog villanni, ha majd egyszer csak lesz közvetlen kommunikáció Oroszországgal, mert mégiscsak egy Oroszország specialistáról van szó. Ő biztos nem angolul fog beszélgetni Lavrovval, szóval erre kíváncsi leszek, de egyelőre ő belőle viszonylag keveset kapunk.
2: Nem tudom, én annyira markánsnak látom Orbán Anita létezését, mert egy olyan személyiség, ilyen szerencsés alkatú, aki észrevehető, hogyha bemegy valahova, akkor ott van. És én ezért nem gondolom, hogy Magyar Pétert nem akarnám különösebben mentegetni, mert nem, szóval nem különösebben a stílusom, de mindazonáltal azt hiszem, hogy ezek az első percei, hát azért tudjuk, hogy már állati régen új kormány van, de azért ez mégiscsak két Persze. hónap. Holnap lesz két hónapja, ha jól számolom. Akkor ezért adjuk meg azt a lehetőséget, hogy körbepörögje azokat a helyszíneket, nemzetközi helyszíneket, amelyeken meg akarja mutatni a létezését, meg akarja mutatni azt, hogy Magyarországon itt most egy másik időszámítás kezdődött el, és én abban bízom, hogy egyébként Orbán Anita a saját személyiségének a súlyával jelen lesz a következő időszakban, úgyhogy észre fogjuk venni.
3: És attól nem tartotok egyébként, hogy ahogyan ugye felmerült az Orbán rendszere kapcsolatban, hogy mennyire Orbántól, mint egy személytől függött egyébként magának a Fidesznek a vezetése, meg a hatalmi működés, hogy ugyanez a minta öröklődik Magyar Péterrel kapcsolatban, ugyanis bármennyire is lehet jó megjelenés, vagy megnyerő Orbán Anita, amilyen hírek kiszivárognak a belső ülésekről, meg ami azért látszik egy picit a parlamenti működésben is, azért van egy nagyon erőteljes dominanciája Magyar Péter személyiségének, ami egy picit rátelepszik akár a minisztereinek a tevékenységére is. Lám-lám, miért nem látjuk Orbán Anitát a NATO csúccsal kapcsolatban, nem sokkal inkább Magyar Péter szerepel.
2: De van mondanék ilyen. Valamit, nincsen párt. Ne felejtsük el ezt az apróságot, hogy van egy miniszterelnök, aki egy mozgalmat csinált, és két év alatt magával húzott 3,5 millió ember, de egy pártot azt nem csinált meg igazából. És megmutatta azt a furcsa képződményt, politikai képződményt, hogy abból épített várat, ami egyébként addig azoknak az ellenzéki begyakorlott és rutinszerű pártoknak nem jött össze, akik megpróbálták megdönteni az Orbáni hatalmat. Ez egy fura politikai képződmény, egyelőre sikeresnek látszik. Legalább ötféle irányzatból áll össze, amit egyelőre meg tudunk számolni, és nem is tudom, hogy mi lesz ennek a sorsa, és érdekel is, hogy mi lesz a sorsa, de egyelőre úgy néz ki, hogy pártok nélkül jobban tud működni egy politikai rendszer, mint pártok.
3: Csak még inkább egy személyű lesz akkor.
0: De tudod miért nem? Illetve de lehet, hogy ez most az első időszakban abszolút ilyen, és így is látszik, de nem is szükségszerű is szerintem. Tehát ezt a csapatot, ami ekkor, tehát ennyire heterogén társaság a magyar parlamentben még sosem volt egy kormányon egyben. Ugye a szocialistáknál az volt az érdekes, hogy az is egy platformok és tagozatok szövetsége az MSZP, amikor kormányon voltak, akkor is egy csomó ideológiai front volt a párton belül, a szocik, a szociáldemokraták, nem tudom én, kicsodák vitatkoztak mindenki, de aztán végül is valamilyen kormányzás kijött belőle. A Tiszában ilyen ideológiai alapok nincsenek is. Tehát ez nem ideológia mentén szerveződött ez a rendszer, ahogyan a Kati szerintem nagyon helyesen mondta, hogy valóban most ez egy olyan próba, ami egy ország vezetésére szövetkezett, nem pedig egy ideológiai rendszernek a nem tudom én továbbvitelére. Csak egy mondatban, hogy ha, én azt prognosztizálom, hogy ha ma Magyarországon valaki kellő pénzzel, karizmával, jó megjelenéssel, kommunikációs készséggel, egy csomó mindennel, aminek meg kell felelni, egy személyi, egy szerethető ember elkezd egy pártot szervezni, amelynek van ideológiai alapja, az 2029-30-ra, amikor a következő választások jönnek, addigra egy nagyon erős, nagyon, hogy is mondjam, releváns kihívója lehet a Tiszának és a Fidesznek, vagy bárminek, ami akkor...
1: Ahhoz kell egy másik választási rendszer is, azt majd még lássuk meg, de most szerintem térjünk rá ennél is fontosabb dolgokra, mert Potyondi Edina posztolt valamit a Facebookon, és ezt mindenképpen meg kell vitassuk. Egész

0: Konkrétan ugye Szakács István rendőrségi előállításáról van szó, mutatjuk is az összefoglalót.
1: Szakács István ügyében a rendőrség önállóan döntött el, hogy gyanúsítotti kihallgatást fog végrehajtani, arról előzetesen telefonon tájékoztatta az ügyészséget, írja friss közleményében a fővárosi főügyészség. A Megafon influencerével szemben a Nemzeti Nyomozóiroda július 3-án rendelt el nyomozást terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntette miatt. A közlemény megerősíti a sajtóhíreket, mely szerint a nyomozás elrendelésének alapja a Szakács István által június végén közzétett videóüzenet volt. Jobboldali megmondó ember ebben arról beszélt, hogy ha Magyar Péter pribékjei elviszik Orbán Viktort, akkor 500 ezer magyar fog utcára menni és kiszabadítani a volt miniszterelnököt. A főügyészség közleménye hangsúlyozza, az illetékes ügyész szóban felhívta a nyomozóhatóság figyelmét arra, hogy külön alapossággal kell vizsgálni, hogy az adott cselekmény valóban megvalósítja a BTK vonatkozó törvényi tényállását.
0: Potyondi Edina is hozzászólt ehhez a témához, ő nem tartja igazán jó ötletnek Szakács István előállítását, következőt posztolt a Facebookon. Épp annyira kellemetlen és túlzás a félkegyelmű Szakács Istvánnál házkutatást tartani, mint amennyire kellemetlen és túlzás, hogy Orbán Viktort máig nem hallgatták ki az MNB, az Aranykonvoj, a Tiborc és másik ezer ügyben. El a kezekkel Pistától! A fideszes hülyék helyett a fideszes bűnözőkkel foglalkozzon a rendőrség. Hát erre mondják azt, hogy védjen meg téged a Potyondi Edina, nem?
2: Szerintem meg igaza van.
3: De ne a félkegyelmű Szakács.
0: Ezt nem vitatom el egy pillanatig se, de azért mondjuk Szakács István ezt nem rakja zsebre.
2: Az ügyészség egyébként most jól rátolta a rendőrségre ezt az egészet, és a rendőrség meg elkezdett úgy működni, hogy egyébként tanították neki Orbánék alatt. Most már el kéne, hogy mondjam, csak el kéne határolni a józanész nevében azt, hogy kire indulnak rá, és hozzák reggel 6-kor fülénél fogva el meghallgatni, és viszik el a laptopját, és a nem tudom micsodáját, és aztán engedik haza 2-kor, tehát mindegy.
0: Több ilyen kommentelő előállítás is volt már korábban, ugye legutóbb pont egy debreceni lakost állítottak elő egy Ceausescu utalás miatt, ami tényleg nem egy nagyon szép dolog, de hát nem vitatható, hogy mennyire volt ez egy komoly fenyegetés. Korábban volt teljesen nyilvánvalóan hülyéskedés is kommentben, amiért valakit előállítottak.
3: Bocsánat, de ennél sokkal súlyosabb dolgokért soha senki nem ment, senkihez ki, és nem tartott nála házkutatást. Szóval te őszintén mondom, egyben biztos vagyok, én tudom, hogy az új országos főkapitány Mecser Tamás, ő biztos, hogy nem rendel el egy ilyet, tehát hogy ez egészen biztos, hogy nem egy felső szintű utasítás, hanem a rendőrök a saját reflexe működött így. Azt gondolták, hogy ebben most belemennek, én ezt nem is értem. Én eleve azt nem értem, hogy abban teljesen igaza van a Potyondi Edinának, hogy ez az ember tulajdonképpen a Facebookos megjelenései alapján valóban félkegyelműnek tűnik. Na de, hogy nyilván nem az. De, hogy
0: én ettől a kijelentést találhatom.
3: Hát hogy ne, ettől én is eltalálom, ez így tűnik. Na most, hogyha ezt így szeretném világossá tenni, hogy nekem nem ez a véleményem, csak így tűnik. Na most, ami viszont nagyon fontos, hogyha ez az ember, bárki is legyen ez, olyasmit mond, aminek a valószínűsége a nullához konvergál, akkor az tényleg, hogy is mondjam, a magyar társadalom szemében sem vált ki mondjuk olyan érzést, hogy nem, itt tudom én, nem kezdünk el tőle rettegni, nem fogjuk azt érezni, hogy tényleg ki fog menni 500 ezer ember, és a vállán kihozzák, mint Táncsicsot, vagy nem tudom én, hanem azt fogjuk gondolni, ez egy, bocsánatot kérek a nézőktől, nem ez a véleményem, csak most így mondom, hogy hát azt mondja, hogy ez hülye, mondott valami hülyeséget. És nem látom az okát, hogy miért kell erre rendőrségnek kimenni, tehát semmilyen szinten.
0: De nem lehet, hogy ezzel mártírt csinálnak belőle?
3: Hát dehogy, ez egy baromság.
0: Sokkal komolyabb beteszik ezt az ügyet.
2: A túlzás, hogy Mártit közismertet csinálnak.
3: Tegnap előttig nem tudta.
4: Jó, van 150 ezer követő.
2: Holnap se fogják tudni. Oké, 150 ezer.
4: Csak hogy létező influencer, akit követnek és néznek.
3: Azt én attól, mert nem ismerjük, akkor minden tiszteletem az
0: ő. Jó, de most milliók tanulták meg a nevét és a kiskáját.
2: Szerintem annyi mentség van arra, hogy mi is erről beszélünk, hogy biztosan a rendőrség azóta végig gondolta ezt a dolgot, és nem fog feleslegesen kiugrálni mindenfajta tétova szóbeszédre, vagy nem tétova szóbeszédre.
4: Bevallom, hogy csak egy mondat, hogy én ennél azért súlyosabbnak érdem, mert ha a kommentelők esetében, amikor előállítás történt egy vélt vagy valós miniszterelnököt ért fenyegetés kapcsán, akkor itt is azért érdemes felháborodni, hogy azért nagyon, én beszélgettem ugye a mostani tüntetés részvetőjével, és azért azt érezni, hogy azért van az emberekben félelem. Tehát, hogy munkahelyekről megfenyegették már őket, hogy kirúgják, ha fideszes tartalmat posztolnak. Például két ilyen pedagógus, fideszes pedagógus, akivel beszélgetnem. És többen érezik azt a félelmet, hogy nem tudják, hogy vajon hol van az a kontrollja a mostani hatalomnak, ami adott esetben gát ad szab annak, hogy egy ilyen bosszú, éhes, bosszú, szomjas, tiszás tömeg, és egyébként Magyar Péter esetében őket mikor veti el. És én értem, hogy itt lehet hivatkozni az előző rendszernek a szintén hasonló életérzést.
3: Budai Gyula, nem is
4: ettől még nem, ha nem az probléma volt, valóság. Akkor ez is probléma, és itt most az valóság. Van, hogy valaki bemondta a véleményét Karakánul, vagy Bután, teljesen mindegy a videóban, és aztán kiszállt a rendőrség egy olyan abszurd váddal, ami bennem felmerült kérdésként, mint újságíró, hogy kiposztolja-e és reagálja-e az ő videójára, mert nem lehet-e az, hogy majd a rendőrség, mint utánközlő, rám is kiszáll. De nem félelem, csak hogy miért kell ebbe egyáltalán gondolkodni, hogy a rendőrség adhok jelleggel, nem tudom milyen megfontolásból kiszáll bárki ez a...
3: Jogszabály
2: szerint
3: simán. Megmondom,
2: azért, mert erre vagyunk szocializálva, mert a Fidesz erre szocializált
4: bennünket. De most mindent a Fideszre kell, nem minden, ami a Tisza kormány alatt történik.
2: Itt általában az, hogy ki mit posztolt a munkahelyeken, azt a Fidesz szocializálta belénk.
3: Hát meg a jogszabályokat is ő
2: alkotta. Ez nem most keletkezett, amit te most itt szóba hoztál, hanem a Fidesznél.
4: Nem emlékszem, elvittek volna a Fideszére.
2: Nem.
0: Diák tüntetőt is elvittek az éjszaka kellős közepén, otthonról.
2: Pedagógus, volt állásvesztés.
3: Nem a Pankotai Lilivel is volt valami, lehet, hogy rosszabb.
0: De a rendőrségnek ennél is komolyabb ügyekkel is meggyűlik a baja, ugyanis fogyatkoznak a zebrák 60 pusztán. Nézzük is, hogy mi történt.
5: Nyomozást indított a rendőrség, hogy kiderítse, miként pusztulhatott el a Mészáros Lőrinchez köthető Válvölgye Vadásztársaság 10 zebrája közül 3, írja a Telex. Nemrég az illetékes kormányhivatal adott arról tájékoztatást, hogy május 4-én 3 zebra pusztult el a 60 pusztai birtokon. Akkor a hivatal azt közölte, korábban közepesen veszélyes állatok tartására adtak engedélyt, illetve elővigyázatosságot igénylő állatokat vettek nyilvántartásba. Hadházi Ákos korábbi független parlamenti képviselő feljelentést tett az ügyben állatkínzás gyanúja miatt. A rendőrség először elutasította a feljelentést, most viszont azt közölte a Telexel, hogy veszélyes állattartásával kapcsolatos kötelezettség megszegésének gyanúja miatt rendeltek el nyomozást ismeretlen tettes ellen.
0: Szóval az említett vadásztársaság már 9 éve tart zebrát, az illetők, ezek Pilla, Zsebi, Szuszi, Pizsi, Pulcsi, Bendegúz, Tihamér, Lolka és Bolka, valamint Pacsi, nem tudjuk, hogy közülük kik hunytak el.
3: Jó, Isten.
0: De most a hülyeségen túl, mert én értem,
3: hát ezt most bemondtad, hát itt.
0: De szerintem, amiért ez mégiscsak egy jelentős dolog, vagy amiért foglalkoztathatja a közbeszédet, az az, hogy szimbolikussá váltak ezek a zebrák 60 pusztával, 60 puszta eltagadásával kapcsolatban, és hát persze keringenek is a pletykák, hogy ólommérgezésbe haltak-e meg a zebrák, tehát hogy levadázták-e őket, vagy sem, hiszen hát találgatta a közbeszéd, hogy egyáltalán mi végre kell zebra egy ilyen birtokra, mit gondoltok?
2: Nem az, hogy mi végre kell zebra, szóval szerintem a közbeszéd nyugodtan elfordulhat abba az irányba, hogy mi végre épült fel 60 puszta, milyen engedélyek alapján, kié, kinek a pénzéből van. Az egy kicsit jobban érdekel, mint a vagy voltak, vagy nem voltak zebrák. Egyébként nyilván voltak, mert voltak képek róluk. Tehát, hogy minden rokon szemben Lolkája és Bolkája, tehát az összes megszemélyesített zebra, ez szaggatja a szívemet így, hogy most már nevük is van, Pulcsi, mennyire helyes. De azt szeretném mondani, hogy nem lenne baj, hogyha olyan dolgokkal foglalkozna a rendőrség, amíg nem a, tehát hogy nem a közbeszéd tárgya, hogy hol a zebra, hanem az, hogy hol van Matolcsi. Ez érdekel, melyik Matolcsi van hol. Az nem érdekel, hogy mi van a zebrákkal, az érdekel, hogy Orbán Viktor számon kérhető-e bármiért. Tehát, hogy lassan azok a kérdések kerülnek előtérbe, amik egyébként szintén választási ígéretek voltak, és rohadtul nem szeretném, hogyha arról kellene beszélni, akár itt, akár máshol, hogy a rendőrség mire fókuszál, vagy mire nem fókuszál. Tehát, hogy ne az legyen, hogy a rendőrség elkezdjen teljesíteni a Tisza kormánynak ilyen apróságokban, influencerekben, zebrákban, nem tudom micsodában.
0: Ez Hatházi Ákos feljelentése volt korábbról, amit akkor elutasított a rendőrség, és most megújították, tehát itt is van egy ilyen eljárási sajátosság.
2: Biztos felmerültek új bizonyítékok.
3: Arra nem emlékeztek, hogy ugye, vagy lehet, hogy én emlékszem rosszul, de majdnem biztos vagyok benne, hogy az volt, hogy ugye azt mondták többen, Hatházi is, meg mások is, hogy ott vannak a zebrák. Mire azt mondta a fideszes mindenki, ott nincsenek zebrák. A káprázik aztán az nem zebra, csak valami árnyék ott az én a lovon. Nem? Oké? Okay. De mondja Hatházi ismét, hogy de hát ott vannak az nem zebra. Most meg meghalnak azok a zebrák szegények, akik nincsenek. Tudod, akik nem voltak ott. Na most akkor az alapvetéseket próbáljuk megrendezni, tehát akkor ezek szerint voltak zebrák, mert ugye egy nem létező zebra nem tud elpusztulni szegény, ugye? Tehát, hogy neki élni kellett korábban, és valószínűleg ott azon a birtokon pusztult el az a szegény jószág. Pulcsi meg Jancsika, vagy nem tudom. Szóval az a gondom, hogy ez egy újabb hazugságuk totális lelepleződése. Tehát amikor már nem lehet tovább húzni, mindenkinek nyilvánvaló, voltak ott zebrák? Voltak ott zebrák. Nem győzik el, ott meg a nem tudom ki, hanem az igazi zebrák haltak meg szegények, vagy pusztultak el. Másik oldalról meg azt tudom mondani, hogy persze arról fogalmam sincs, hogy miben pusztulnak el szerencsétlen állatok, biztos valami fertőzést kaptak, vagy nem tudom, de ami a lényeg, az szerintem ebben tényleg az, amit a Kati feszeget, hogy vajon egyáltalán ki a francnak jut eszébe ma Magyarországon 10 vagy 12, tök mindegy, egy darab zebrát is saját magának a környezetében megvásárolni, azt ott nevelgetni, mert mi véget vajon? Tehát, hogy
0: itt tartani, mi lesz? Csak pont nem árultak a Bosnyák téren.
3: Na hát körülbelül ez lehet.
0: Reakcióra van időnk, Máté, szerinted ez egy felfújt ügy?
4: Én a Katalinra-nak a gondolatát folytatnám, mert tényleg egy nagy kérdés. Meg lett ígérve a kampányba, itt a világ összes legdurvább bűncselekménye történt az országban, de elmúlt 16 évben szétlopták az országot, és hogy kit kellene bilincs-bilincs-rács elve alapján elvinni. Most ehhez képest meg történnek Szakács István elvitelek, meg zebra gyászok, és ebbe a tekintetben érdekes fejlemény lenne, ha igazából beigazolódna a következő években, hogy minden felhatalmazás mellett is a hatóságok nem tudnak rá bizonyítani adott esetben azokat a bűnöket legalábbis, vagy olyan súlya, mint amit a kampányban bekiabáltak a mikrofonba.
0: Hát, vagy lássuk meg, hogy a hatóságok mennyire fognak ezen túl megrendelésre, vagy önálló kútfőből szakmai alapon dolgozni. Végül is ez a központi kérdés, vagy ez egy beígért rendszerváltásnak a tétje, hogy független lesz-e például a nyomozóhatóság, a rendőrség, a bíróság, és így tovább. Burkolózzunk zebragyászba, már a véget ért az aktuál. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és nagyon köszönöm a vendégeinknek, hogy itt voltak velem. Holnap este is találkozunk, viszontlátásra.
6: Műsorajánló. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
7: Sporttal folytatjuk. Magyarországra érkezik a Jet Ski Európa-bajnokság, mégpedig július 17 és 19-e között Győr környékén egy tavon fogják megrendezni. Itt van velünk a stúdióban Várkonyi Bálint, a Magyar Jet Ski Szövetség főtitkára. Kicsit nehezen kimondható, elnézést. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy eljött.
8: Jó reggelt kívánok.
7: Szóval ezek szerint a jet ski már profi sporttá vált, és Európa-bajnokságot is rendeznek, ráadásul Magyarországon. Mit kell tudni erről a versenyről, meg arról, hogy nagyjából hány embert érint mondjuk hazánkban ez a sport?
8: Annyiba pontosítanék, hogy profi sporttá vált már nagyon rég, csak a köznyelvben meg a köztudatban azért nem nagyon épült be maga a jet ski sport, főleg itt Magyarországon. Jelenleg még egy réteg sportákként működünk, de 92 óta működik a Magyar Jet Ski Szövetség, azóta minden évben országos bajnokságot szervez a szövetség, és az elmúlt 8 évben pedig már Európa és junior világbajnokságot is. Úgyhogy rendkívül különleges sportág, nagyon kevesen ismerik egyelőre Magyarországon, viszont nagyon komoly szinten tart a versenyzők is, mint sportértékben, mint pedig a szervezés is. Tehát, amint mondtam, 8 éve szervezzük meg a Jet Ski Európa bajnokságot, ami most már az elmúlt években junior világbajnokság is, és ilyenkor az egész jet skis világnak a szeme Magyarországra szegeződik.
7: Jet skiben hányféle verseny van? Meg mondjuk a síelésre gondolok, ott van szlalom, gyorsasági verseny, most már ugranak, freestyle, tehát a jetskinél ez hogy alakul?
8: Nem is gondolnánk, de rendkívül sokszínű. Szerintem pont ez az egyik eszenciája, hogy mindenki megtalálja benne, ami éppen neki testhez álló, meg ami őt szórakoztatja. Egyrésztről nyilván vannak, amiket ismerünk, ülős jetskik, ez a legelterjedtebb, de kevesen tudják, van belőle állós is, ami talán még dinamikusabb és még inkább sportra hajazó, rendkívül komoly fizikai igénybevételt eredményez az állós, de emellett van freestyle is, ami meg rendkívül látványos. Itt akkor be is szúrnám egy kis programajánló a győrieknek, illetve aki oda látogat, Győr központjában a Rába vizén szervezünk egy betét futamot, ilyenkor átköltözünk a tó felületéről a Győr központjába, és egy nagyon látványos jet ski freestyle versenyt szervezünk. A világ több pontjáról érkeznek jet ski freestyle-osok, nagyon kevés ilyen versenyző van a világon, akik ilyen szinten űzik, mint akik most jönnek, és ők versenyszinten ott bemutatót tartanak, ilyenkor több ezer ember, ezt immár második, harmadik évet csináljuk, bocsánat, Győr központjában, ilyenkor több ezer ember gyűlik ki a vízpartra, mert egyszerűen oda vonzza bárki, aki arra jár, megáll, és nem tudja abba hagyni addig, amíg nincs vége.
7: A freestyle-ban gondolom valamilyen pontozásos alapon lehet eredményt hirdetni. Ezzel szemben a gyorsasági az meg egy exakt, tehát aki hamarabb célba ér, az nyert, nem?
8: Abszolút. Úgy kell elképzelni talán, mint egy MotoGP-t, vagy egy motorversenyt a vízfelületen. Tehát bójákból kirakott pálya van, nagyon sokszínű és nagyon különböző lehet. Próbálják mindig a szervezők is, mi is próbáljuk mindig a lehető legizgalmasabbat, legösszetettebbet, legkomplexebb pályát létrehozni, és ilyenkor aki hamarabb beér a célba, az nyer szokás szerint. A freestyle-nál pedig, ahogy mondta, pontozás van, és ott többféle aspektusból vizsgálják azt, hogy a freestyle versenyző mennyire tudja lenyűgözni a közönséget. Vannak technikai elemek, amiket pontoznak, de az is, hogy milyen interakciót alakít ki a közösséggel, mekkora showt csinál, ez is része a pontozásnak.
7: A gyorsaságiban különféle, hogy is mondják ezt, erőosztályok vannak, mert nyilván nem ugyanazt a teljesítményt tudja leadni egy nagyon erős jetski, meg egy kevesebb lóerős motorral felszerelt.
8: 12 kategóriával indítjuk el ezt a Európa-bajnoki futamunkat. Ebben vannak állósülősök, különböző kategóriákba. Nyilván motor teljesítménytől, illetve akár tuning szinttől is függ az, hogy ki milyen kategóriában indul. A GP1-es kategóriák azok, ahol igazából a legnagyobb teljesítmények kerülnek a vízre. Itt akár 500 lóerő fölé is mennek ezek a jetski gépek, úgyhogy ott aztán elképeszt ez a teljesítmény, amit látunk.
7: Itt konstruktőrök versenye is van, mint a Forma 1-ben, vagy idézőjelben csak a versenyzők versenye?
8: A versenyzők általában mindig csapatban működnek, ugye egy jetski versenyzőhöz mindig tartozik szerelő, ilyen-olyan csapattag, úgyhogy nagyon komoly háttérstáb szükséges ahhoz, hogy valaki jetski versenyző legyen, és akkor a versenyzők többször egy-egy csapatba tömörülnek többen, és akkor így egy elég nagy konstruktőr áll mögé néhány jetski versenyzőnek, ebben az értelemben igen.
7: Milyen végsebességre képes mondjuk egy ilyen feltuningolt 500 lóerős jetski?
8: Most már kimondhatjuk, hogy a 140-et elérik ezek a gépek.
7: Elég brutális vizen.
8: Rendkívüli, tehát szerintem el se tudjuk képzelni. Ott már ugye nagyon más, mint mondjuk egy autóba ülni, mert közvetlen a menetszél, közvetlen az érintkezés a vízzel, nagyon kicsi a test ahhoz képest, hogy mekkora a sebesség, nagyon kicsi a súly, és nagyon magas a súly-lóerőarány, úgyhogy ez egy olyan élményt eredmény az, ami igazából függőséget alakít ki. Úgyhogy a jetski versenyzők ezért tudnak utána évtizedekig a jetskibe maradni, és másra nem is gondolni, meg sokszor az egész életüket aztán e köré formálják, mert egyszerűen, ha valaki ezt megszimatolja, valaki ebbe belekóstol, akkor beszippantja.
7: Függőséget okoz. És mennyire balesetveszélyes? Szoktak ilyen nagy bukások lenni?
8: Ez nekem nagyon fontos kérdés, mert egyébként nyilván ilyen sebességnél, ilyen teljesítményeknél elkerülhetetlen a balesetveszély. Na most ezt a veszélyt nekünk a dolgunk az, hogy minél jobban kibekkeljük, minél jobban távol tartsuk a pilótákat attól, hogy ők ütközést szenvedjenek. Vannak versenybalesetek, de mindenképpen a biztonság egy olyan szempont, hogy a mentőhajóink, a részmarsaljaink, akik az egészet biztosítják, a szárazföldi mentőszolgát mindenki azt szolgálja, hogyha baleset van, akkor azt a lehető legjobban kezeljük. Egyébként abból a szempontból biztonságosabb, mint mondjuk egy motorverseny, sokan ezért választják inkább, mint mondjuk a szárazföldi motorsportokat, mert azért bukásoknál sokszor mérsékelhető, vagy sokkal kisebb a sérülés, vagy a sérülés veszély. Úgyhogy némileg biztonságosabb, de nyilván itt is van baleset veszély.
7: A magyar jetskisek hogy állnak Európában? Ez egy Európa-bajnoki hétvége lesz, szóval milyen esélyeink vannak? Mi lesz az a csúcs, amit elcsíphet egy magyar versenyző itt?
8: Büszke mondhatjuk, 15 magyar válogatott versenyző készül erre az európai bajnokságra. Ezek közül szinte mindenki éremesélyekkel indul a saját kategóriájában. Köztük van 3 junior versenyző, akik ugye világbajnoki futamot, a világon az egyetlen junior világbajnoki futamot futják itt, tehát aki itt érmet szerez, vagy akár a végső győzelemre tör, az világbajnoknak mondhatja magát, és a 3 junior versenyzőnk a saját kategóriában mindhárman esélyesek a végső győzelemre. De emellett a többi felnőtt versenyzőnk is igazából a világ élvonalába tartozik, a világ elit részét képezik, és nagyon komoly éremesélyekkel megyünk. Úgyhogy biztatok mindenkit, hogy olyan kis szurkoljon, mert
7: hol
8: ez, ez egy igazi
7: pontosan
8: magyar.
7: Győr-Győr-Zámoly?
8: Győr-Győr-Zámoly, ugye azért mondjuk így, mert Győr-Zámoly nagyon közel van Győrhöz, egy ilyen agglomerációs település. Győr-Zámolyban van az a tó, amin történnek a futamok nagy része, de ugye Győrt bevontuk, mint betétfutam, freestyle betétfutam, úgyhogy aki Győrben mondjuk meglátja, hogy milyen szórakoztató ez a freestyle, azután bízunk benne, hogy egy kicsit kijebb jön a városból, és Győr-Zámolyban is részt vesz.
7: Július 10-19, tehát a következő hét vége.
8: Jövő hét végén, így van, péntek, szombat, vasárnap, egész nap futamok vannak, és még egy dolgot nagyon el szeretnék elmondani, hogy kifejezetten az volt a célunk, hogy családbaráttá tegyük ezt az eseményt. Foodtruckok mellett gyerekeknek ugrálóvár, jetski múzeum, jetski kiállítás lesz, ez gazdagítja a partot, és akkor mellette meg folyamatosan reggeltől estig mennek a futamok különböző kategóriákban. Aki kijön családdal, szerintem haza se tudja majd vinni a gyerekeket, úgyhogy ezek 3 egész napos program.
7: Köszönöm szépen, hogy eljött és mindezt elmondta.
8: Nagyon szépen köszönöm.
7: Kedves nézők, ennyi fért a mai Startba és a Start Plusba. Az egész szerkesztőség nevében köszönjük szépen a figyelmet, holnap is jelentkezünk. Legyen szép napjuk, a viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.